0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsu, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsu, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsu.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 100.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra. És hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
3: Igen, hát először is talán minden nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, azt, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve, tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként. Akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínaiul egy kicsit komplikáltabb volt, hogy a igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni javaslatokkal, sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye az a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes még, ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként, úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
2: Ezek mindig akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tólig szólnak.
3: Így van.
2: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
3: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióban, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetést, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
2: És csak egy győztes van, nincs helyezés.
3: Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznék tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanattal eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ha tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
4: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
3: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egészen nagy. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban erre megvan a helyi tapasztalási szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
2: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
3: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás, tehát a nyitó ünnepé az a nyitó ünnepé, ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap, nincs második próbálkozás, tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra, és akkor már... Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így, feszített. Az, hogy az ember nem alszik két hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket úgy az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolók, mitnak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak ugye egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpián, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet olyan 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja. Igen,
2: például. Hogy gege, nehéz.
4: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ezt 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re ez megcáfolódott.
5: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően
3: is. Nagyon.
5: Ugye az ember... Akkor beszélgettünk mi egymással többször Skype-on.
3: Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém, vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne indulunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
2: Presztízsveszteségnek élték volna meg.
3: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebben Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, ki sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
5: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
3: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement.
5: Értem.
3: Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
5: Mert hogy mi is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
3: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bőéves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye, ami előtte volt, és a kínaiak, én is kim voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez ugye elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
2: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney Olimpiai Bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
3: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez egész hogyan is működik. Az, hogy és mint csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
5: És miért pont az, a nemzetközi vonal?
3: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor a téli és a nyári, tehát nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
5: Hát két évente jöttek tőle.
3: Igen, ugye előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszakot, és nagyon rövidre fogva Nagano-ba voltunk kint a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába.
5: Ez
3: mondta,
5: elég.
3: Hogy jó, és hát mégis mikor? Hát mondom, például azonnal, és mennyi időre? Hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána? Mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
2: De úgyhogy akkor levadáztak. Mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy ahogy mondod, fejvadász segítségét?
3: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlanta olimpia körül rengeteg zűr volt.
5: Ez így van.
3: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadász cégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
2: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
3: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás. Még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mozambiki, meg az uruguayi úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája, Hát a MOB-ba voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
5: Ez volt 1998-ban?
3: Ez 98, ugye 2000-ben volt és az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
5: És Sydney-ben volt a fő hadiszállás.
3: Sydney-ben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre arra van, Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van, ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is. De abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, hogy ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
5: Amúgy is 4,5-5 órákat kell utazni egy másik városba,
3: hát
5: nem?
3: Hát igen, hát Új-Zéland az 3 óra, igen. Ugye egy Sydney, Auckland az 3 óra eleve, tehát és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
2: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom. Mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzi, és amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
3: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy fel jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra
5: ahhoz képest. Ez volt a következő.
3: Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa. Néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, EFG terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett. Tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható, vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
5: Ez a kedvenc?
3: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan jött minden, és azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döszögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
4: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurt Daniel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, vagy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
3: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik. Egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásba, hogy jelenleg is, de abban az időben, ugye 7 évvel korábban ítélik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójelet nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia fölbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett ússzal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál, ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye a 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek. Tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát mindennek, minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra visszatérve vannak efféle dolgok.
5: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
3: 2000
5: le?
3: Végén, 2000 decemberben végén, decemberben költöztem át.
5: És evidens volt, hogy akkor Athénban folytatódik? Hát, a család élete is Vajda László munkássága?
3: Hát semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 2 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkora már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze? Nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem haza se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki, de így ez összejött, igen. Ma és akkor mentünk.
2: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani,
3: így van.
2: Tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
3: Így van, ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-ben kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt, ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
5: Akkor nagyon bele kellett húzni.
3: Bele. De
5: és szűkíteni a dolgokat.
3: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
2: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
3: igen.
2: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk
3: így van.
2: Mi.
3: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 2008-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát az olyan kényelmes volt, ugye az ember ugye átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban a következő nyári ázsiai játékok, tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, vagy a szükség, és újabb és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
2: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
3: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezé, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
5: Szerintem ez a kulcs.
3: Mert az, hogy milyen a nyelvük. Hát olyan, amilyen. Mit tesznek? Azt, amit? Milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek. Egy más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé, akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínai, mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
5: És 2008-on pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját
3: rendezte. Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
5: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban a vendégünkkel, Vajda Lászlóval. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, ami úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
3: egyet
5: szinten.
3: Értenék azzal, hogy szervezetileg talán azt mondanám a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína. Tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a trade, a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájában, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó, és itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, pozitív. És a sportol pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról, hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel és elképesztő képességekkel, és erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatok egy kicsit szerintelenül így több, első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én Én tanítok egyébként Kínában egyetemen, foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve, és most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
5: Közt eltelt 14 év.
3: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
4: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem Pekingi olimpia, 2008-as Pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
5: grandiózus.
4: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni.
3: Igen.
4: Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
3: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk.
5: Igen.
3: Anekdóta, ha nem megengeditek.
5: Persze.
3: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási meg egyéb, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván és minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak?
5: Hasonló?
3: Mit mondjak? Hadd ne izgassam tovább senkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kína.
5: Köszönjük az ötletet.
3: De csak ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
2: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt sugallja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
3: Na, erre mi a jó válasz?
2: Igen.
3: Köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az, hogy angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy biztos lett volna időm rá. Nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan, és úgy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szüksége. Nem kellett. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden. Kínában is egyébként.
5: Kiválóan. És a családtagok megtanultak?
3: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
5: Ez igen.
3: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképettem. Aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel, vagy valakivel, szintén szót, eszmét cserélni, meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy nagyon ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliában született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a rész, ez megvan, így befektetésként.
5: És ő esetleg követheti az édesapját?
3: Hát nem.
5: Sportdiplomácia területén?
3: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon él, Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zenevonalom más.
5: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
3: Nem.
5: Szereped már nem?
3: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
5: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban
3: beleszél. Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhou-ban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az Universiade. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezet. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, úgyhogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
5: izgalmas feladat lehetett.
3: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós. Mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval. Úgyhogy Tokió ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
2: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
3: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy 2 éves etapokban megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben 2 évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az 5 karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt 5 karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai brenden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ebbe ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor, ugye úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e, válasz, hogy nem, sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye ez megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, ó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy 5 helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a stockholmi sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment, ez kizárt dolog, hogy ti ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet, a legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelv véd minket, úgyse tudják, hogy itt mi folyik. Hát tudják, ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dőlt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Limáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival szemben elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők és résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet. Nem csinált soha, és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
2: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzevici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzi, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
3: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik, hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem, de lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van, és megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne, ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen, úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik. Ebben a kérdésben ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán, hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
2: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem vagy benne a szervezőbizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan eltelt véget ért, az idő.
5: Igen.
2: Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
5: Lehet, hogy lesz egy második rész.
2: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném, hogy a kapcsolatokat
5: dispozíciónél
3: folytatni a Lacival. Örömmel, nagyon köszönöm nektek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Barta Csabát, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatóját. Szervusz Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Szervusztok, köszönöm, szépen a meghívást.
2: Szeptember végén már jön a klubvilágbajnokság, ahol a Veszprém szabadkártyás csapatként vesz részt. Ugye ez azt jelenti, hogy a Sydneyvel kell játszani egy mérkőzést, és amennyiben nyer a csapat, úgy kerül be abba a négyes csoportba, amelyben tovább zajlanak a küzdelmek, és ott is a Füchse Berlin ott van, tehát velük a

0: Akkor már úgy ismerősként fogtok találkozni. Klubvilágbajnokságról beszéljünk egy kicsit. Két éve megnyerte a csapat, tavaly ezüstérem volt, mindegyiknél hosszabbítás döntött, tehát nagyon-nagyon kicsik a különbsége, gondolom így az idény elején meg főleg kiegyensúlyozott a mezőny. Mik az elvárások az idei klub VB-n?
1: Az elvárás ugyanúgy, mint tavaly a döntő, nek a döntő kivívása. Hát a másik ágon ott gyakorlatilag eldőlt, hogy a Barcelona benn van a döntőben, hiszen három olyan csapattal fog játszani, ami nem hiszem, hogy gondot okozhat nekik. Nekünk ugye a Sydney nyilván nem okozhat gondot, de utána rögtön egy napra rá az Alaklival kell a helyi csapattal játszani. Minden évben veszélyes volt, minden évben megnehezítette a csapatok dolgát a klubvilágbajnokságon. Ugye ott nincs sok néző, de az Alakli mérkőzésre mindenki szeretne megmozdulni, és szeretne ott lenni, és szurkolnak is erőteljesen a csapatnak. Nyilván a közeg is egy picit azt gondolom, hogy magával sodorja olykor a játékvezetőket is, tehát ott jobbnak kell lenni sokkal, mint az ellenfél. És két napra rá, vasárnap majd fogunk játszani a Berlinnel, és hát szerintem az lesz az a meccs, amikor eldől, hogy kijátsza a döntőt. A korábbi lebonyolítással ellentétben most nem lesz elődöntő, hanem a két csoport győztes játsza a döntőt, és a két második játszik majd a harmadik helyért. Úgyhogy ha döntőt akarunk játszani, akkor meg kell venni az Alaklit, meg kell verni a Berlint egymás után. Még lesz még egy ázsiai bajnok, akit le kell győzni, és hát utána meg a legeslegvégén majd október 1-én van a döntő, vagy éppen a harmadik helyezés, hát bízom benne, hogy döntőt sikerül játszani. Ez egy képként egy jó torna, sokan lebecsülik ennek a jelentőségét.
0: Igen, ezt akartam képzelni, mi a presztízs ennek?
1: Hát egyrészt azért azt gondolom, hogy a maga a klubvilágbajnoki cím, az, hogy a különböző földrészek bajnokaiból ugye azért mégiscsak lesz egy klubvilágbajnok, de a tavalyi éveket figyelembe véve Magdeburg, Barcelona az ellenfél, és hogyha tavalyi évet nézzük, akkor a Magdeburg, ha jól emlékszem, ilyen 50-60-70 mérkőzési sorozat után szakadt meg a verességgel azáltal, hogy mi megvertük őket az elődöntőben, és utána pedig egy nagyon komoly mérkőzést játszottunk a Barcelonával, kétszeri hosszabbítás révén kaptunk ki az utolsó másodpercben egy góllal. Emlékeztetném saját magamat is, hogy volt egy Emil Nielsen, aki 29 védéssel vette körül részét a Barcelona sikeréből. Ugye úgy örültem neki, hogy már úgy jövőre a mi csapatunkban, tehát idén a mi csapatunkban játszik, nem a Barcelonájban, mert ő azért rengeteget tett akkor ez a sikerhez. Hát bízom benne, hogy idén meg nekünk tud majd segíteni.
0: Emil Nielsenről is természetesen majd beszélünk mindenképpen. Ugye kérdeztem, hogy mi a presztízs ennek a klubvilágbajnokságnak, azért egy jó eredmény, az biztos, hogy lendületet adhat a csapatnak, és azért lehet emlékezni a 2024-es évre. Úgy ment a Veszprém Egyiptomba a klubvilágbajnokságra, hogy előtte 9 góllal kikapott a Sporting otthonában, a Bajnokok Ligájában. Azért a közvélemény, a szurkolók, a komment szekció már megfogalmazott nagyon markáns véleményt is, szakvezetést, csapatot, mindenkit kritikával illetve, jött a klubvilágbajnoki cím, és ez általában jellemző, és nem tudom, hogy ez mennyire nehéz nektek, vagy ezzel mennyire tudtok foglalkozni, hogy egy-egy győzelem után ugye képesek a szurkolók, a közvélemény az egekig emelni a csapatot, majd jön egy vereség, és akkor mindent képesek rossznak tekinteni. Szóval mennyire nehéz ez?
1: Hát a 24-es, 25-ös év az azért nagyon sok tanulságot rejtett magába. Nagyon sokat beszélgettünk a Paszkival, Csavi Paszkállal erről. Azért ő is, meg talán én is most már életkorunknál fogva mondhatjuk, hogy tapasztalt vezetők vagyunk, ő edzőként, én sportvezetőként. Ha visszamehetnénk az időbe két évvel korábban, akkor azért mindenkit arra intenénk és óvaintenénk, hogy nagyon nagy várakozás ne legyen. Persze, ugye ahogy mondtad, ugye úgy kezdődött a szezon, hogy megvertük a Paris Saint-Germain-t otthon 14 góllal, rá egy hétre kikaptunk 9-el a Sportingnál, majd megnyertük a klubvilágbajnokságot, és ennek a folyamata úgy ment tovább, hogy egyébként a legtöbb pontot szerezve, a klub történetének legtöbb pontot szerezve jutottunk el a Bajnokok Ligája playoff szakaszáig első helyezetként, és azért volt egy, például akkor is volt egy Füksze Berlin a csoportunkban, meg volt Paris Saint-Germain, meg egyéb más, és nem játszottunk a legjobb 8-ért, és játszottunk azzal a Magdeburggal, akinek, legyünk őszinték, nem volt ott helye, mert nem a negyedik helyre várta senki. De a Magdeburgnak annyi sérültje volt ott 24-ben, hogy gyakorlatilag csak negyedik lett a BL csoportkörében, és ugye, hát ismerjük a helyzetet, egy utolsó másodperces góllal kikaptunk, és nem jutottunk ki a Final Four-ba. A tavalyi évben megint csak ugye ez a tapasztalat, igazából nem ott ment el a tavalyi szezon szerintem, hogy kikaptunk a Füksze Berlintől hetesekkel, hanem az, hogy legyünk őszinték, hogy volt egy periódus a BL sorozatban tavaly, amikor nem játszottunk jól, és sajnos az utolsó 4 fordulóból kikaptunk 3-szor, és ezáltal elkerülhetetlenné vált az, hogy egy olyan csapattal játszunk, mint a Berlin. Úgyhogy ez pont az ellenkezője volt a 24-25-ös szezonnak. Én abba bízom idén, hogy ezekből tanultunk, és ezek mind-mind nagyobb tapasztalattal bírnak majd a játékosok területén a pályán, mert ez egy olyan sorozat, ez a Bajnokok Ligája, hogy itt tényleg 8-10 olyan csapat van, aki bárki oda kerülhet. Láttuk 24-25-ben, emlékszem, az Aalborg Füksze Berlin meccsre, ahol tényleg 10 percig játszott rosszul az egyik csapat, és gyakorlatilag 9-el kikapott. Szóval itt ebben a férfi kézilabdában sajnos azt kell mondjam, a legjobb 8 mezőnyét figyelembe véve, hogy kikerül a Final Four-ba, az lehet, hogy tényleg 5 percen, vagy éppen egy utolsó másodperces hetesen, vagy egy utolsó másodperces jó vagy rossz döntésen múlik. Úgyhogy remélem ennek a úgymond tapasztalatnak a birtokában megyünk neki idén. Nincsenek most, még egyszer mondom, olyan nagy változások a csapaton belül. Én azt hiszem, és nagyon bízom benne, hogy a érkező játékosok komoly erősítést jelentenek, kiváltképp, hogy a világ egyik legjobb játékosa az Emil Nielsen, úgyhogy ebben bízom, hogy idén sikerül a Final Four.
0: De akkor, amikor azt elemzi valaki, hogy melyik a jó teljesítmény, amikor ősszel szárnyal a csapat, de tavaszra esetleg egy picit leereszt, és ugye az a legfontosabb szakasz, vagy az, amit például a Bundesliga csapatok vallanak, hogy az őszi idény, nem azt mondom, hogy nem fontos, de nem ott dőlnek el a fontos dolgok, ahogy az előbb említetted, azért az is fontos, hogy ősszel hogy szerepel a csapat a későbbi kiemelés, vagy a későbbi párosítások miatt.
1: Ezt ugye meg lehet könnyen válaszolni, hogyha valaki maga biztos, és azt mondja, hogy igazából nekem április, vagy márciusban, most márciusban lesz majd ez a Final Four-ba jutás. Ha valaki oda teszi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy tőlem jöhet bárki, egy Barcelona, vagy éppen egy Magdeburg, vagy egy Füksze Berlin, vagy bárki más, és ott jól játszik, és bejut a Final Four-ba, akkor igazából nincsen az előtte lévő sok mérkőzésnek olyan nagyon nagy jelentősége. Én azt mondom, hogy aki stabilan játszik egész évben, és nincsenek neki úgymond nagy kilengések, mint ami tavaly azért ránk jellemző volt, az sokkal inkább nagyobb önbizalmat és támpontot adhat a mérkőzésekre, úgyhogy én sokkal inkább ezt preferálom, hogy legyen egy jó folyamat és egy fejlődési szakaszokat figyelembe véve egy egészséges fejlődési periódusra legyen a csapatnak, és abból legyen majd a legjobb időszak ott a tényleg a február-március időszak, ami nagyon nehéz egyébként a férfi kézilabdában, de ugyanakkor szerintem a nőibe is, hogy világverseny után januárban gyakorlatilag úgy térünk vissza, hogy egy hét múlva kezdődik, folytatódik a BL. Tehát azok a csapatok, akik a végén ott a nemzeti válogatott világbajnokságon a Final Weekendre kerülnek, lejátszanak 2-2 és fél hét alatt 8-9-10 mérkőzés, most pontosan nincs előttem a lebonyolítási rendszer, de azért ott borítékot, hogy mondjuk egy dánok, vagy éppen a franciák, vagy a németek, stb. Oda kerülnek. Tehát az nagyon-nagyon nehéz utána, ha visszajöve ismét csúcsformába lenni pár nap után, és hát ott abban a szakaszban van azért a Magyar Kupának az ötödik fordulója, amivel be kell jutni a Final Four-ba, utána van a Magyar Kupa, 4-es döntő, tehát azért nagyon-nagyon szenzitív időszak. Pont most egyébként számolgattam a napokban, hogy ilyen csak klubmeccs egy top játékosnak ilyen 55 körül van, ebben nincs benne a nemzeti válogatott. Tehát hogyha selejtezőt kell játszani, vagy éppen világbajnokságot, vagy adott esetben Európa-bajnoksági év van, akkor itt bőven-bőven 60-70 mérkőzés körül játszanak ezek a top játékosok, és sokat beszélgetek a Paszkival, meg a Nagy Lacival, meg sok volt játékossal, vagy szakemberrel. Engem nagyon érdekel ez, hogy én edzés-elmélet és módszertan tanítok, hogy a sportágnak a dinamikája az hogyan fejlődött. Nem akarok senkit megbántani, de iszonyatos mértékben fejlődött az elmúlt években, főleg fizikai értelemben ez a sportág. Tehát az annyira dinamikus, annyira gyors lett, és annyi sok ütközés van.
0: Támadás számok megnőttek jelentősen.
1: Annyi ütközés van, annyi párharc van, és annyi és ezért van rengeteg sérülés is. Tehát nem senkit nem akarok megbántani, de nem véletlen, hogy például a junior csapatból, akik Európa-bajnokok lettek, ennyi sérült van most. Tehát, hogy egész egyszerűen több pihenőt kell adni, vagy, vagy az ifi korosztályban, vagy a junior korosztályban rendkívül sok akadémista gyerek, fiú, lány sajnos sérül meg, és ennek egyetlen egy oka van, hogy szerintem, hogy nincs meg az a fajta kellő pihenőidő, regeneráció, ami a szervezetnek kell ahhoz, hogy rendben legyen.
0: És ahogy említetted, annyira fejlődik és gyorsul a sportág, hogy az sem járható út talán már, vagy nem túl eredményes, hogyha valakinek van egy kezdősora, egy erős kezdősora, és nincs mögötte olyan cserejátékos sor, akik tudnák őket váltani, hiszen az a tendencia, hogy itt 10-15 perc után muszáj váltani, mert senki nem bírja. Persze látunk erre példát, ugye Matthias Gitzel, aki 60 perces játékos, de szóval ez is megnehezíti talán, mint klubvezető, mint edző dolgát, hogy nincsenek 60 perces játékosok, nem ez a jellemző.
1: Igen, drágább lesz a keret, meg több játékos kell foglalkoztatni a kluboknak, pontosan ezért, hogy tudják kímélni a játékosokat. Azok a tapasztaltabb játékosok, akik még egyszer mondom, nemzeti válogatottat is folyamatosan játszanak, egész egyszerűen szükséges az, hogy tudjanak megfelelő mennyiséget pihenni. És ez nem azt jelenti, hogy nem jó, mert szokták mondani, hogy erősíteni kell a fizikoterapeuta részt, a regenerációt. Nem erről van szó, tehát kiváló szakemberek vannak, kiváló tudással rendelkező szakemberek, vagy éppen gépparkkal rendelkező klubok vannak. Egész egyszerűen a pihenést azt nem lehet mással pótolni, csak pihenéssel. Tehát szoktam mondani a testvérés életemre, amikor még régen volt normális felvételi, már nem akarok bocsánat senkit megbántani, de ugye azt mondtam, hogy a kötélmászást, vagy a függeszkedést, azt leginkább kötélmászással, vagy függeszkedéssel lehet gyakorolni. Hiába tud az ember tolóckodni, meg húzóckodni, meg mindenféle gyakorlatot, ez az a mozgás, amit a leginkább azzal lehet gyakorolni, ami egy speciális. A kézilabda ugyanez, meg a pihenés ugyanez. Tehát pihenés nélkül, alvás nélkül, megfelelő regenerációs protokoll nélkül nem tud az emberi teljesítmény fejlődni, és jó teljesítmény nyújtani. Egyébként amikor megyek külföldre például a csapattal, ugye nekem nem az a dolgom, hogy edzést tartok, vagy éppen a városban shoppingolok, hanem inkább...
0: Figyeled a hátteret?
1: Figyelem a hátteret, meg kihasználom a lehetőséget, és ugye az ellenfeleknek a klubvezetőivel, vagy éppen szakembereivel szoktam sokat beszélgetni, és például a Bundesliga nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy nincs edzés. Tehát a határterelésű edzések, azok gyakorlatilag megszűntek, és magát a határterelést a mérkőzés biztosítja. És abszolút elhiszem, mert hogyha mondjuk megnézem csak a Füchse Berni vagy a Magdeburg ezévi programját, vagy mondjuk megnézem a versenynaptárát, hogy a második fordulóban Magdeburg-Füchse Berlin, előtte másfél héttel Szuperkupa Magdeburg-Füchse Berlin. Ugye tegnap olyan mérkőzések voltak, hogy mind a három csapat egy góllal győzött, mind a Kiel, mind a Magdeburg, mind a Füchse Berlin. Tehát és nem akarom megbántani, nem az élcsapatokkal játszottak, hanem a kieső jelöltekkel játszottak. Szóval nekik olyan terhelés van a Bundesligában, ami meg még inkább indokoltá teszi azt,
0: hogy gyakorlatilag az edzés a pihenés.
1: Hogy az edzés a regenerációnak az ideje, maga a taktikai felkészülés, de úgynevezett határterhelésű edzés, ami a szervezetet adaptációs szükségleteit tovább vinni, az gyakorlatilag azt mondom, hogy eltűntek. És ez már egyébként sok sportágra jellemző, tehát ez már mondjuk a tenisz, vagy éppen az amerikai sportok, ugye a kosárlabdának a találmánya, hogy gyakorlatilag edzésről, vagy mérkőzésről mérkőzésre mennek bele a versenyidőszakban belül, és ugye ez nyújtja az adaptációs lehetőséget.
0: Egyrészt e felé megy-e a Veszprém, tehát ezt tervezitek-e, hogy valami hasonlót megvalósítsatok? Másrészt, hogyha figyeled ezt a sporttudományos háttért, akár külföldön, Bundesliga csapatoknál, Franciaországban, Spanyolországban, ami követendő példa lehet, mekkora a lemaradás, vagy van-e egyáltalán még lemaradás például egy Bundesliga csapat és a Veszprém között?
1: Hát bízom benne, hogy mondjuk a Veszprém szintjén nincs, de mivel nem tudjuk azt pótolni, hogy nekünk olyan bajnokságunk legyen, mint a Bundesliga, éppen ezért ez a mi stábunkban, akár az erőléti edző, akár a stáb többi tagja, vezetőedző, pályaedző szintén, ez be kell illesztenünk a felkészülésünknek a metodikájába. Tehát mondjuk, hogy az a játékos, aki nem játszik eleget, vagy nem olyan intenzitással játszik, mert nem olyan a mérkőzés, mondjuk nem megbántva bármelyik magyar bajnoki mérkőzésen, akkor igenis úgynevezett kompenzációs edzést kell végrehajtani. Tehát azért, hogy fenntartsd azt a színvonalat, ami az adott napon szükségeltetik ahhoz, hogy a teljesítményed az magasabb, ugye adaptációs szintre kerüljön, ne pedig ugye romoljon. Mert ugye sokszor azt a hibát is elkövetik sokan, hogy játszottunk mérkőzés, de egyébként nem figyelem azt, hogy annak milyen pozitív hozatéka volt, és a alulterhelés az sokszor még nagyobb kockázattal jár, mint hogy egyébként mondjuk a normális terhelés kapta volna a sportoló. Úgyhogy ez egy oda visszaható folyamat, folyamatos monitorizálás alatt működik az egész, úgyhogy én bízom benne, hogy ebbe az elmúlt egy-két évben azért sikerült komoly tapasztalatot szereznünk.
0: Ugye 2024 nyarán neveztek ki téged. Mondhatjuk azt, hogy akkor egy ilyen kész helyzetbe érkeztél, akár a keretet tekintve, akár akkor már ugye Xavi Pascallal megvolt a megegyezés, akkor talán nem volt erre nagy ráhatásod, de az elmúlt két évben már mondhatjuk, hogy a te kezed nyoma is benne van a keret alakulásában, és a munka megosztásnál neked van-e ilyenfajta hatásköröd, hogy elmondod, hogy ezt vagy azt a játékos szeretnéd, vagy neked gyakorlatilag a menedzsel és a háttér megteremtése a feladatod?
1: Egy nagyon picit pontosítanék, 24 júniusában érkeztem, amikor még nem volt aláírva a Xavi Pascall szerződése. Tehát nekem volt még az a lehetőségem, hogy lezárjam azt a részt, ami a Momir Ilić, illetve a Gulyás Péter szerződését illette. Ezt meg is tettem rögtön az első héten, és tehát az volt a hivatalos kommunikáció, hogy nem újítjuk meg az ő szerződésüket, és ezek után a Final Four hétvégén lett a megállapodás a Xavi Pascall, és utána került aláírásra ez a szerződés. Tehát valóban voltak már előzetes beszélgetések vele a Veszprémi klub részéről, de igazából a szerződés aláírása az utána, a szerződés aláírása utána került sor. Az első évben gyakorlatilag egy kész csapatot kaptunk a Pascallval, és nem is változtattunk rajta. Annyi változtatásra volt szükség, hogy a pont a klubvilágbajnokság után megsérült az Eldera, és Aaron Palmarsont igazoltuk ilyen villámigazolással le, hiszen kellett egy olyan játékos, aki ismerte a Pascallnak a gondolkodását, a játékrendszerét, és azonnal tudott ebben segíteni. És a tavalyi év volt az első szerintem olyan nagy mozgás, amikor tényleg azt kell mondjam, hogy rengeteg játékos elment, rengeteg játékos érkezett, és ez valahol magába hordozta azt a fajta hektikusságot, ami jellemzett is minket. Visszatérve az, hogy ki dönt, minden héten kedden tartunk egy értekezetet, hogyha ez BL utazással esik egybe, akkor általában ez jobb, mert arra több időnk van a reptéren, illetve a magában a utazás, vagy a szállodában a Pascallval, a Lacival, illetve a Szabó Jánossal. Ennek vannak rengeteg szegmensei, kik azok a játékosok, akik szóba kerülhetnek, kik azok a játékosok, akik beleilleszkednek a edző által való elképzelésbe. Nyilván van rengeteg gazdasági kérdés, hogy kik azok, akik úgymond nem kerülnek pénzbe a játékjognak a megszerzése, kinek mikor jár a szerződése. Tehát szerintem ez minden klubnál nagyjából így működik. Mi a tavalyi évet gondoltuk annak, hogy egy olyan év, amiben ha szerencsénk van, és jól dolgozunk, és minden összeáll, akkor abból kijöhet egy komoly év, de ebben az évben nincs mellébeszélés, tehát én azt gondolom, hogy most tényleg olyan keret van, hogy minden poszton azok a játékosok vannak, akit a Xavi Pascall szeretett volna, és még egyszer, ez nem csak az ő felelőssége, ez ugyanúgy a Nagy Laci felelőssége, meg az enyém is. Tehát tavaly évben, amikor én ebben kritikát fogalmaztam meg, hogy mindenki megérkezett, és mindenki ott van, ez nyilván, ez nem csak az edző felelőssége, ez ugyanúgy a játékos felelőssége, ugyanúgy a sportvezető felelőssége, az én felelősségem, tehát ez mindenkinek van ebben felelőssége, és nyilván a játékosról se vegyük le a terhet, mert én azt gondolom, hogy a Veszprémi kézilabda csapat nem csak az elmúlt 2-3 évben, hanem az elmúlt nagyon sok évben a klub a tulajdonos részéről mindent megkap. Tehát, és nem elfelejtve azt, hogy nem csak a tulajdonos, hanem a szponzoraink, a szurkolóink, tehát azért a mi bázisunk az, hogy nekünk egy 5000-es arénában 4000 bérletesünk van, és csak azért van 4000 bérletes, mert több nem lehet, mert egyébként fönn kell tartani 1000 egyet a Bajnokok Ligája mérkőzésre. A szponzorok, akik évek óta mellettünk vannak, legyen ez Veszprémi szponzor, vagy országos, úgymond budapesti, vagy egyéb más székhelyű szponzor. Tehát én azt gondolom, hogy a feltételrendszer az adott is, és ezt meg kell tudni becsülni, és ki kell mindenkinek hozni magából a maximumot, legyen ez játékos, edző, technikai vezető, sportigazgató, vagy éppen a klubnak a vezetője.
0: Vendégünk továbbra is dr. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, és a hírek évek előtt már egy kicsit a keret alakulásáról tettél említést. Ugye három fő játékos érkezett, Lukasz Jörgensen beállós a Flensburgtól, Emil Nielsen kapus a Barcelonától, és Imre Bence hazatért a Kieltől. Mekkora erősítések ők, és amikor, hogyha azt feltételezzük, hogy az élvonalbeli kluboknak hasonló anyagi kondícióik vannak, akkor mit tesz vonzóvá a Veszprémben egy játékos számára, tehát rosszul fogalmaztam, te szóval miért választja egy élvonalbe egy klasszis játékos a Veszprémet, és akkor vegyük mondjuk Emil Nielsent.
1: Hát ez egy nagyon jó és bonyolult kérdés egyben. Sok összetevője van. Az egyik az, hogy Emil Nielsen egy olyan játékos, akinek a motiváció, és ez elsősorban a belső motivációja, az hihetetlenül magas, és ő egy olyan játékos, aki ugye olimpiai, világ, Európa bajnok, bajnokok ligája győztes, többszörös MVP, különböző világversenyeken, Európa bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, stb. Tehát föltetnénk a kérdést, hogy mi motiválja, és pont az, ami a Veszprémnek egy nagy álma, hogy a Veszprém valamikor bajnokok ligáját nyerjen. Ugye korábban én ugye a győri kézilabda csapatnál dolgoztam, és volt egy dán menedzser, a Krisztina Bille, aki gyakorlatilag annak a menedzsment irodának az egyik tagja, akinek a férfi vonalon a Rasmus Kram a férfi képviselője, és ő pedig az Emil Nielsennek a menedzser. És én, amikor elkezdtünk beszélgetni erről, hogy az Emil Nielsent leigazoljuk, akkor pontosan ezen irányból közelítettem ezt meg, hogy a Veszprémnek, és mondjuk úgy, hogy nekem is személyes ambícióm, hogy és mindenkinek, aki a klubban dolgozik, szerintem ugyanígy van ezzel, hogy a történelem része legyen, és a bajnokok ligáját az ő idejében szerezze meg a klub. Ugye én akkor is elmondtam, amikor Veszprémbe kerültem, hogy nekem egy óriási ugyanilyen belső motivációm, hogy ahogy a nőknél sikerült bajnokok ligáját nyerni többször, a férfi csapatnál is sikerüljön, akár magyar bajnoki, magyar kupa és bajnokok ligáját nyerni. És szerintem ez az Emilnél, ez egy nagyon fontos és egy ilyen hívó szó volt. Tehát amikor mi leültünk beszélgetni a menedzserével, és ezt elmondtuk nekik, akkor láttam, hogy ez inspiráló lehet a számára. A másik nyilván nem megkerülve az anyagi kérdés. De egyébként azért nem anyagi kérdés, mert az Emil Nielsennek a fizetését ma szerintem az a 8 csapat, aki a bajnokok ligája Final Four-é 8-10 csapat, közül szerintem legalább a 90%-a boldogan megadná. Mert úgy van vele, hogy inkább az Emil Nielsennek legyen meg ez a fizetése, és legyen egy vagy két játékossal kevesebb, de ez a játékos azen a poszton tényleg a top legjobb 3-4-5 közé tartozik. Nem hiszem, hogy van olyan klub a világon, nagyon nagy tisztelet mondjuk a Wolf, vagy a Perez de Vargas, vagy a Milosavljevic, tehát nem akarok többet mondani, mert tényleg rendkívül jó kapusok vannak, de nem hiszem az, hogy lenne egyetlen egy olyan csapat, akire, hogyha leigazolhatná az Emil Nielsent, akkor azt mondaná, hogy köszönöm szépen, őt nem kérem. Még akkor is, még egyszer mondom, hogyha az Emil Nielsennek megvan az a fajta költségvetési ára, amit neki ugye jelen pillanatban meg kell adni. A Lukasz Jörgensen, ő olimpiai világi Európa bajnok, de gyakorlatilag, és a Flensburgból ugye dán játékosként tudjuk, hogy az nagyon ideális a dánoknak a távolság és minden más miatt. Egész egyszerűen szerintem volt neki egy olyan váltási kezdeményezése, hogy a Bundesligából most már olyan helyre menjen, ahol elsősorban a bajnokok ligáját tud játszani, biztosan. És az egyik ilyen hely Veszprém. Tehát azért a Flensburg évek óta nem játszik bajnokok ligáját, idézőjelben csak Európa Ligát, de azért ő is kívánkozott arra, és ő is szeretett volna a bajnokok ligáját játszani klubszinten, és ezt mi valahol egy picit kihasználtuk, és lecsaptunk rá, hiszen és a másik az fontos, hogy nekünk egy olyan játékos kellett itt pótolni, aki mint a Ludovic Fabregas. Tehát azért a Ludót egyik évről a másikra, ugye mi ezt is sokan elfelejtik egyébként, de mi amikor oda kerültünk a Veszprémi csapathoz, ugye nyáron, akkor gyakorlatilag nekünk nem volt sanszunk már a Paszkival arról beszélgetni a Ludovic Fabregasról, hogy marad, nem marad, mert az nagyjából eldőlt az a kategória. Tehát, hogy nekünk nem volt arra sem lehetőségünk, hogy a következő évben sokan mondták, hogy miért nem hozunk megfelelő pótlást, miért nem hamarabb jött A Lukasz Jörgensen. Hát azért, mert a férfi kézilabdában olyan mértékű előrehaladott tárgyalások vannak, és olyan mértékű előre gondolkodó stratégia minden top csapatnál, hogy ezt egész egyszerűen megteheted, hogy mondjuk kivásárolsz játékosokat, de hát nem reális pénzeket kérnek játékosokért. Tehát én azt gondolom, hogy most is, amik repkednek akár a Costa testvérek, vagy a Simon Pitlick, vagy egyéb más tekintetében, azt a pénzt a Veszprém nem tudja kifizetni. És zárójelben teszem, nem is akarja. Tehát azért nagyon büszke vagyok arra, hogy az Emil Nielsent, a Lukasz Jörgensent és az Imre Bencét pontosan 0 euróért hoztuk, tehát mindegyiknek lejárt a szerződése, és mind a hármat ide tudtuk hozni, és egy nagyon-nagyon komoly erősítést jelent a csapatunknak.
0: Erre az előre gondolkodásra tudnál úgy példát mondani, hogy a te fejedben már a következő idény kerete, vagy már az azt követő idény kerete is körvonalazódik?
1: Muszáj, tehát azért nem mondanék neveket, mert nem szeretnék...
0: Nem csak az időintervallumra gondolnék.
1: Abszolút, igen. Tehát ez egyébként... Tehát nem szeretek tehát így magamról beszélni, meg tehát egy kicsit dicsérni, de talán a női vonalon a Győrnek megvolt az a stabilitása, ami, hogy mondjam, meg is lehetett ezt tenni, de bárki menedzserrel 2016 és 22 között beszélgetett a top női kézilabda csapatok, minden menedzser azt mondta, hogy a Győr az egy, de legalább másfél vagy két évvel előbb készen van. Mert tehát én emlékszem rá, amikor a Stine Oftedának lejárt a szerződése, és én jót mosolyogtam, amikor elkezdtek rá ajánlatokat tenni, de már rég lecsaptam rá, és már a egy évvel korábban meghosszabbítottam a szerződését, csak nem jelentettük be. Tehát, vagy éppen a Nike Groth hosszabbításánál, vagy az Yvette Brock. Tehát azok a játékosok, akik kulcs szereplők ebben a feladatkörben, vagy ebben a helyzetben, velük ugye nyilvánvalóan, ha előnyöm van abból, és nálam van, akkor ezeket meg kell tenni. Szerintem hasonlóan jár el minden csapat, csak nyilván nem biztos, hogy mindig sikerül ezt megtenni. A férfi kézilabdában egyébként ez sokkal nehezebb, mint a nőinél. Mert nagyobb, sokkal nagyobb a merítési lehetőség, mármint csapatszinten.
0: Egyébként nagyon fontos az, amit említettél, a motiváció. Tehát ezek az élsportolók, akik már mindent elértek, biztos, hogy küzdenek ezzel, hogy hogyan tovább, és mi legyen a következő cél. És ilyen szempontból tényleg a Veszprém lehet egy olyan csapat, amelyiknek az első BL győzelem az egy hatalmas siker legyen. Emil Nielsent sokan látták és csodálták a Szuperkupa döntőben is. Látszólag egy olyan fiú, mint egy szomszéd srác innen a közelből, nagyon könnyeden véd, és ugye sokat beszélünk erről, hogy nem az a kifejezett élsportoló alkat, de mégis olyan szenzációs mozdulatai vannak. Ő mit ad hozzá a csapathoz? Egyrészt a tudása révén, másrészt esetleg a mentalitását, hogyha be tudod mutatni, edzés munkáját.
1: Hát az a tudását én nem merném jellemezni, mert nem értek hozzá. A mentalitása az, hát nem, az, hogy példaértékű, az kevés. Tehát én ilyen profi játékost, ilyen tudatos játékost, ilyen koncentrált feladatvégrehajtást, amit látok tőle edzésen és mérkőzésen bárhol máshol, tehát én még soha nem láttam. Tehát ő az a játékos, aki tényleg olyan motivációs erővel bír, hogy az edzésen is, hogyha gólt kap, abban is hát hogy mondjam, megvan a reakciója, maradjunk ennyibe. De ugyanez látszik a mérkőzésen is. Tehát ő egész egyszerűen ő olyan magabiztossággal is rendelkezik, olyan tudással is rendelkezik, és ez a tudás, ez az, hogy hogyan készül a mérkőzésekre, vagy hogyan, mennyit tesz annak érdekében, hogy ő tudja a játékosoknak a különböző lövéseit, vagy tudja azt, hogy mi következik a pályán, szerintem ez egyértelműen látszik. Az, hogy ő milyen alkotó, azt meg azért nem érdemes szerintem forszírozni, mert olyan gyors, és olyan rugonyos, és olyan hajlékony, hogy egész egyszerűen tényleg bámulatos. Tehát amikor mindig odakodok vissza, hogy amikor 29 védése volt egy Veszprém ellen egy szuperglóban, akkor tényleg nincs miről beszél. Oda mentem hozzá a vacsorán, emlékszem, és mondtam neki, hogy mondom, hát figyelj, ez nem tudok mit mondani. Tehát, hogy olyat már láttam, hogy valakinek van 15-16 védése, de hogy 29, szerintem ilyet még senki nem látott. Úgyhogy mosolygott egyet, aztán ugye tovább ment. De tényleg, te egy fantasztikus ember.
0: Arra is figyeltek egyébként, hogy a játék tudás mellett, hogy milyen emberek a kézilabdázóitok? Tehát ez a tárgyalásnál fontos? Vagy nincs igen. Nagyon erre lehetőség, hogy válogassatok?
1: Én a női csapat vezetésén nem volt olyan játékos, akivel nem mentem volna el külföldre, és ne beszélgettem volna vele. És
0: pont emiatt?
1: Pont emiatt, uh-huh. Igen. És még abban is volt, amiben hibáztam, és sajnos azt kell mondjam, hogy nem sok, de egy-kettő azért volt, de a férfi mezőnyben egész egyszerűen ennek olyan nagyon sok jelentősége nincs. Tehát itt nem, azt szoktam mondani, hogy nem barátokat megyünk szerezni, hanem hogy igazából olyan emberre van szükség, aki az adott közegben a legtöbbet tudja kihozni magából, és ezek azért, ezek látszanak, ezek a dolgok. Tehát említhetném itt ugye az igazolásainkat, tudják, a Janis Len, vagy az Ivan Martinovics, vagy éppen a Hesham, tehát ők mindegyik olyan játékos, aki ugyanezzel a motivációs erővel bír, hogy ő egyrészt bajnokok ligájában akar játszani, másrészt pedig nyerni szeretne. Tehát például az Ivan Martinovics, aki a horvát válogatott kapitánya, ugye akit a tavaly előtti évben hoztunk ugye a Löwenből, ő például azért jött, mert tudta azt, hogy a bajnokok ligájában való küzdelem az egy másik szint. És egész egyszerűen, tehát tényleg visszaemlékszem, hogy az első pár mérkőzésen lámpalázas volt. Tehát az a játékos, aki már olimpiai tornán játszott, világbajnoki, Final Four-on játszott, Final Weekend-en, horvát válogatottban meghatározó, és mégis izgult egy olyan közegben, amiben nem volt neki még tapasztalata. Tehát, hogy ebbe hiába kezdünk el embereknek a tulajdonságait keresni, leginkább akkor fog kijönni, amikor ott van a helyzet, és a szituációban uh-huh. kell jó döntéseket hozni.
0: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet? Ugye elmondtad, hogy korrektnek tartottad, amikor Palasics Kristóf vagy Fazekas Gergő mondta, hogy nem jön haza Veszprémbe, és talán éppen ezért volt fontos, hogy Imre Bence viszont a Veszprémet választotta, de említhetnénk Gács Pető Mátét, aki kiválóan alkalmazkodik ehhez a szinthez, és ugye mondjuk el, hogy az U20-as Európa-bajnok csapatban is Váradi Szabó László, Pintér Koppány és Gács Pető Máté szerepet kapott, Barna János sérülés miatt csak a keretben volt, az EB-n nem volt kint, szóval mi a helyzet ezzel a törekvéssel?
1: Én nekem egyáltalán nem kellemetlen ez a kérdés, és nem sosem szoktam megkerülni, sőt, én nagyon szívesen beszélek erről. Elég markáns véleményem is van, meg szerintem ezt az utat is követjük, amit lefektettünk. Alapvető az, hogy a Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt. Ugye sokan elfelejtik, hogy és nagyon-nagyon nagy gratuláció, tehát a junior U20-as Európa-bajnoki cím az egész magyar kézilabdának egy rendkívül jó visszaigazolás. Nagyon sokat beszélnek sportpolitikában a TAO-ról, nagyon sokat beszélnek arról, hogy van-e vagy nincs eredmény a sportákban. Ez egy rendkívül jó visszaigazolás, hogy az elmúlt időszakban akár serdülő, akár ifi, akár junior szinten, most én a férfi oldalról beszélek, azért minden második évben rendezik meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, a magyar csapat ott van a legjobbak között, 4 évvel ezelőtt harmadik lett, 2 évvel ezelőtt negyedik lett. A Európa bajnokságokon általában ott van a legjobb 4-5 csapat között, most ugye junior Európa bajnoki címet szerzett az a csapat, aki gyakorlatilag meghatározza magyar szempontból az NB1-et. Ugye, hogyha végigmennénk a listán, és hogy kapustól egészen az összes posztokig, akkor azt látjuk, hogy ezek a srácok fantasztikus tehetségesek, de azt is hozzá kell tennem, és itt jön az első, úgymond kritikám, hogy az Európa-bajnokságon tényleg végignéztem az összes mérkőzést, amit adott a tévé, és elkezdtem írni a különböző válogatottakba, hogy kik azok a játékosok, akik fölkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam éppen a Sótonyi Lacinak, talán ennyit elmondhatok itt a közönségnek, nagyon tisztelem és nagyon nagy gratuláció a Sónak, hogy mi voltunk a legjobb csapat. nem volt kérdés. Felkészültség szempontjából, támadás, védekezés, a gyerekek felkészítése szempontjából nagyon-nagyon komoly munkát végzett a show-nak is az egész szakmai stáb, de azt kell mondjam, hogy a posztokat figyelembe véve a nemzetközi piacon voltak nálunk olyan jobb játékosok, minden poszton, akit azért azt gondolom, hogy figyelemre méltó teljesítmény nyújtottak, akár a svéd válogatottat, akár a német válogatottat, akár az izlandi válogatottat, akár a szlovén válogatottat nézem, tehát emlékszem, ott a szlovénnak már volt mondjuk az a beálló srác, hármassal játszott, ha jól emlékszem, tehát hogy azért tehát olyan beállósunk, az jó, Mészáros Máté is nagyon ügyes gyerek, de tehát azért a fizikai adottságokat tekintve az nem semmi. Tehát, hogy nagyon sokat tudnék erről beszélgetni, hogy az U20-as csapatnak az eredménye, majd az NB1, majd pedig a bajnokok ligája között hány lépcsőfok van?
0: Sok.
1: Sok. Uh-huh. Tehát nem szabad becsapni saját magunkat, sem meg a rendszert se. Én nem véletlenül adtuk oda az apró botondot a NEK-nak idén, NB1-be. És nem hagytuk ott nálunk, mert tudtuk azt, hogy van nálunk a Pintér Koppány, egy játékost bőven elég menedzselni ezen a poszton, a másik játékos játszon NB1-ben. Majd jövőre valószínűleg a Pintér Koppányt is oda kell adnunk valahova NB1-be, hogy a feltörekvő következő játékos megint kapjon lehetőséget arra, hogy fejlődjön, de ne meghatározó tagként, hanem egy kvázi kiegészítő emberként jelentkezzen. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy van egy Gáncs Pető Máté, aki gyakorlatilag berobban az NB1-be, berobban a Veszprémbe, és megállja a helyét, nem csak, hogy megállja a helyét, hanem kiköveteli magának a tudásával azt a helyet, hogy ő a bajnokok ligájába játszon. De azért, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen példa van, hát nem sok. Tehát, hogy tényleg nem, azért nem akarok neveket mondani, hogy valakit megbántsak azzal, hogy XY vagy Z, de be kell érni, tehát játszani kell, több tapasztalatot kell szerezni, fizikálisan rendkívül nagy különbség van egy U20-as válogatott, meg egy kész felnőtt játékos között. Tehát nyilván van erre példa, mert hogyha a svédeknél nézem a Roganovicsot, aki ugyanebben az életkorban van, csak igen, csak a Roganovics 2 méter, meg nem tudom, 100-valahány kiló, és egy olyan accelerált játékos, és egy olyan tudású játékos, hogy lehet, hogy a, nem tudom, 10 évente születik egy ilyen. Vagy a szlovénoknál van egy ifikorú, ez az Andzsics nevezetű srác, 2008-as, aki ugyanez, hogy a junioroknál is így teljesít. De ugyanakkor pedig az egészet, egy picit, hogyha hátrébb lépek, és egy kicsit ilyen pedagógiai szemlélettel nézem, akkor azért, hogyha, és most ez az üzenet, ez senkinek nem szól, de hogyha megnézem azt, hogy a Barna Dani 2 év alatt 2 keresztszalaszakadása volt, ha megnézem azt, hogy a junior válogatottból hazajöttek a srácok, jelen pillanatban hány darab sérülés van, akik sajnos több hónapra kiestek most, és itt most még csak szeptemberről beszélek, én legalább 4-5 olyan játékosról tudok, akinek komoly sérülése van, és a junior válogatottban végigjátszotta a nyarat. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy vége egy NB1-es bajnokságnak, ezek a srácok elmennek a válogatottba, 2-3-4 hetes felkészülés után játszanak. Pont a show mondta itt a héten a Nekalani meccsen, hogy játszanak 10 nap alatt 8 mérkőzést, és ott már azért komoly pofonok röpködnek egy junior Európa-bajnokságon, tehát ez nem ez a utánpótlás torna a Mikulás kupa, hanem az ez komoly, komoly rendezvény, és gyakorlatilag visszajönnek, kapnak egy valamennyi pihenőt, és majd mindenki, a leginkább a közvélemény, azt várja el, hogy ezek a gyerekek az NB1-be rögtön játszanak, és rögtön jó teljesítmény nyújtsanak. Játszanak is, csak sajnos a szervezet jelentkezik, és sajnos úgy jelentkezik, hogy egyéb sérülések adódnak. Tehát muszáj betartani. Én teljesen igazadatok a Paszkinak ebben. Nálunk ez úgy működik, hogy egy talentprogramot hoztunk létre, és a talentprogram az, ami az igazi fokmérője a gyerekek fejlődésének. Ott kell, és ott kis csoportokban technikai, igen, technikai, taktikai képzés, akár fizikai képzés, azoknak a gyerekeknek, akik elmaradt területekkel rendelkeznek. Tehát nem lehet lépcsőfokokat átugrani, mert nagyon-nagyon komoly veszélyek vannak benne. Az egy másik dolog, hogy a gyereknek nem is lesz benne sikerélménye. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy a Pintér Koppány nem tud rosszul játszani az Ivan Martinovicsal meg a Hesammal, vagy éppen a, nem tudom, a Juhász Tóth Zalán nem tudna rosszul játszani a Cintrics mellett, mert ugye nyilvánvalóan megoldják helyette. Na de nem ez a felkészítésnek a lényege. Az a felkészítés lényege, hogy például a NEKÁN, és sokszor emlegetem, olyan gyerekek jöttek ki, akik téthelyzetbe, az NB1-be jó döntéseket hozva fejlődnek, és adják a junior válogatott gerincét azzal az emberrel, akit úgy hívnak, hogy Sótonyi László.
0: Így van, Sótonyi László kedvenc mondás, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, ez a legfontosabb egy fiatal pályafutásában. Pár percünk maradt, Csaba, de mindenképpen beszéljünk a klubról, hiszen komoly jubileum előtt álltok. 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Vájévese néven, tehát 50 éves forduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizáld. Másrészt, hogy milyen rendezvényekkel készültök, ahogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
1: Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen. A rendezvények elindultak, augusztusban ugye azzal indítottuk, hogy egy sajtótájékoztató keretében mutattuk be a játékosokat, bemutattuk a klubnak az új, ebben az évben használt címerét, amiben a aranyszín dominált, amit átvittünk magára a mezre is. A játékosok nagyon pozitívak voltak, azt mondták, hogy soha ilyen szép mezük nem volt, ami nagyon örömteli a kollégáimnak, illetve nekem is. Bemutattuk a mezt, bemutattuk az új játékosokat, megspékeltük ezt a napot azzal, hogy a Gáspár Márkucsnak visszavonultattuk a mezét, a messzámát, és ugye a szurkolókkal együtt tudott elbúcsúzni, és a szeptembertől már az első BL mérkőzésen és már a héten is elsősorban a klubnak, először a volt vezetőire, játékosaira, edzőire fókuszálunk, a klub legendákkal készítünk interjúkat, a klub legendákat bevonjuk a BL mérkőzésnek a protokolljába, emlékezünk azokra a kollégákra, akik mondjuk az elmúlt sok időt, az 50 éven belül itt töltötték a klubnál, megkeressük azokat a klubvezetőket, akik sokat tettek azért, hogy ebben az 50 évben, hogy a Veszprém sikeres legyen. A következő hónapokban pedig mind a szurkolók, mind a játékosok, mind a vezetőedzők, mind a szponzorok sorba fognak kerülni, és január 9-ére tervezünk egy nagyszabású rendezvényt a Veszprém Van Arénában, ahol is nem akarok még elárulni titkokat, de két mérkőzést tervezünk, lesz benne sok hazai, illetve külföldi jelenleg, illetve volt sztárjátékosunk is, komoly edzőket, az összes olyan szponzort, klubvezetőt szeretnénk meghívni, természetesen a szurkolók nagy buzdítása és jelenléte mellett. Van egy olyan elképzelésünk is, amit tulajdonképpen csak 4 ember tud az egész világon. Tulajdonképpen
0: ez 4 szemközt vagyunk, elmondhatod.
1: Ezt nem szeretném, de van egy nagyon nagy tervünk is, amit szeretnénk ott megvalósítani. Úgyhogy egészen január 9-ig ebben gondolkodunk, és folyamatosan megy az egyeztetés a szurkoló egyesülettel, a várossal, a polgármester úrral, a házon belül, az építőkes a vezetőségével, és jobbnál jobb ötletek vannak. Szeretnénk végre azokat a trófeákat kiállítani, amiket az elmúlt 50 évben a klub nyert. A problémánk az, hogy annyi van, hogy gyakorlatilag tematikus sorrendet kell majd ebben megalkotnunk, de ebben is kapunk segítséget az építőkese kollégáitól. Úgyhogy terveink vannak bőven, feladatunk van bőven, és utána szeretnénk ezt január 9-e után továbbvinni majd ezt az eseményt. Nyilván attól is egy kicsit függően, hogy hogyan alakulnak az évbeni eredmények.
0: Hát Csaba, végszóként annyit tudok csak mondani, hogy sok sikert, sok energiát és kitartást nektek ehhez az idényhez, sérülésmentes időszakot, és talán azt kívánom, hogy az 50. év tiszteletére mondjuk Emil Nielsennel a pályán egy BL serleggel legyetek gazdagabbak, úgyhogy sok sikert a Veszprémnek. Na, erre az köszönjük. Idényre. Dr. Barta Csabának, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatójának köszönjük szépen, hogy a vendégünk
1: köszönöm
0: volt.
1: Köszönöm a kérdést.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió, valamint a Víz Összeköt adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitmanemélt hallják, a mai műsorvezető társam pedig Göbölyös Gábor, az MTI, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, újságírója. Szerbusz Göbi, köszöntelek az adásban.
3: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat.
2: A következő több mint fél órában pedig vízilabdázunk, és már van egy vendégünk itt a telefonvonal túloldalán, ha minden igaz, hiszen köszönthetjük itt a Víz Összekötben Vindis Ferencet, a Kaposvár férfi csapatának játékosát. Szervusz!
4: Szervusztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Hát az első szó gratulációé neked, illetve a csapatnak, mert hogy a Kaposvár előbb sikerrel vette az egri selejtezőkört, majd a Szolnok kiütésével megváltotta a jegyét a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjére. Igaz, ma még van egy bajnokitok a BVSC ellen, szóval elég sűrű a program, de beszélgessünk. Igen. Először erről a Magyar Kupáról, mert óriási dolog, amit a csapat véghez vitt. Kicsit ilyen klubtörténelmi siker is, hogy újra ott van az együttes a négy között.
4: Igen, valóban siker. Hát kétféleképpen lehet az ilyenfajta bravúrokat megélni, illetve az egyik az, hogy az ember bravúrnak éli meg. A másik az, hogy ugyan valamennyi szerencsével, de egy megérdemelt eredményt ér el. És hát előző évekhez képest ez az első, inkább a bravúr, viszont az, amit most érzünk belülről, az meg inkább a második volna az, hogy megérdemelt volt. Egy kicsit a kettő között vagyok, nehéz feldolgozni, mert tényleg azt nem tagadom, hogy meglepetés, viszont ami a csapaton érződött már a felkészülés elejétől fogva, és így a két meccsen 8-4, 61 gól összesen, az volt, hogy ez egy megérdemelt győzelem volt. Illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy az, amit a csapat beletett, illetve ami érződött pozitív kisugárzás, az alapján nem érdemeltük volna meg, hogyha ezt a visszacsatolást nem kapjuk meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Szolnok, aki egy pillanatnyilag még nagyobb nevű csapat, mint mi, nem érdemelte volna meg a győzelmet.
2: Világos.
4: Én is tudom, nagyon örülök, hogy így alakult.
3: Valamennyire már válaszoltál a kérdésre, de látva a felkészüléseteket, éreztétek azt előzetesen, hogy benne lehet ez a bravúr, mert azért végül is két vidéki fellegvár otthonában tudtátok kiharcolni a négy közé jutást, ugye Egerben és Szolnokon. Számítottatok erre?
4: Először is nagyon nagy kihívás volt a szakvezetésnek ilyen rövid idő alatt összerakni egy olyan csapatot, amiben 7 új játékos érkezett. Ez talán merre nem is volt precedens az idő alatt, amióta én itt vagyok. Úgyhogy ez szakmailag nem pont indokolt, hogy ilyen gyorsan eredményt tudtunk elérni. Ugyanakkor amit én éreztem, amit az újak nem érezhetnek, mert nekik nincs összehasonlítási alapjuk, ők hát valamilyennek biztos, hogy megélték, és többnyire pozitívnak. Én viszont az elmúlt 13 év alapján mondom, hogy nagyon más volt a hangulat. Én azt mondom inkább, hogy reméltem, és úgy reméltem, hogy reális esélyünk van rá, nem pedig úgy, hogy hát ha megcsináljuk a csodát. Ehhez képest az első meccs már az Eger is döcögősen indult, mert ugye 0-4-re ment az ellenfél, ott volt erőnk visszajönni. Azt is egy góllal hoztuk, és végül a következőt, ami sokkal nehezebb volt, azt is egy góllal. Még egyszer mondom, szerintem megérdemeltem, bár talán azért is bravúr, mert egyébként még azt érdemes megjegyezni, hogy a felkészülés az nekünk volt talán a legrövidebb az egész mezőnyben, aminek ugyan vannak előnyei, de hát természetesen hátránya is.
2: Úgy fogalmazott Csurányi László a Szolnok elleni visszavágót követően, hogy az edzői karrierének legnagyobb eredménye, és úgy fogalmazott, illetve azt mondta a csapatról, hogy ez egy szív-lélek társaság. Ez talán nagyon szépen körülírja, hogy mi történt veletek abban a néhány.

0: néhány évben egy valódi csapattá tudtatok formálódni.
1: Igen. Igen, ez eléggé fején találja a szöget. Ezt, hát az ilyesmit nem nagyon lehet tervezni, és ez nem feltétlenül hibája vagy erénye egy-egy embernek, vagy másnak, aki másik gárdának volt a tagja. Egy ember is egy nagyon komplikált lény, két ember viszonya, mint tudjuk, az tovább bonyolítja az életet. Amikor egy csapatra való sportolónak kell együtt dolgozni, az olyan mértékben átláthatatlanul kombinált dolog, hogy nem lehet előre tudni, hogy mi lesz. Ez én szerintem a tervezhetőnél jobban alakult eddig. Remélem, hogy ez ami mindenképpen valós, és az eredmény most igazolja, de remélem, hogy a további eredmények is fogják igazolni, hogy így van.
2: Ugye nem véletlen egyáltalán, hogy téged hívtunk, tehát te vagy a magyar vízilabda örök ifja, hogyha mondhatjuk így. Gyakorlatilag szerintem nagyon jól hangzik, több mint negyed évszázada játszol a legmagasabb szinten, ezt szerintem nagyon durva ezt kimondani. Hogy készülsz fel te egy idényre? Kicsit másképp, mint a többiek, vagy még mindig bírod ugyanazt az intenzitást? Mi a trükköd, ha így veled egykorúaknak adhatnál valami tanácsot?
0: Trükk vagy titok?
2: Vagy titok, igen.
1: Legyen titok.
0: Egy nagyon
1: legyen
0: pici.
1: Titok, és megadom a számomat. Nem, hát a korombelieknek már fölösleges mondani, hogy csinálom, mert nem bolondok, hogy ők is ilyen agyament dologgal foglalkozzanak, mint én ennyi idősen. De vannak extra dolgok, amiket hát mondhatom úgy is, hogy meg kell csinálnom ahhoz, hogy nem ahhoz, hogy jól menjen, hanem ahhoz, hogy egyáltalán esélyem legyen arra, hogy jól megy. Az fiatalon is igaz, hogy bárhogy készül, előfordul, hogy néha nem megy. Azzal, hogy az ember megtesz mindent, azzal én legalábbis mindig is úgy gondoltam, hogy azzal az esélyt adja meg arra, hogy jól tudjon játszani. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy főleg ezen a szinten az ellenfélnél is ott vannak a vízben a játékosok, és nekik az a dolguk, hogy úgy intézzék, hogy nekem ne menjen jól, illetve egymásnak úgy intézzük, hogy ne menjen jól. Ezért nem lehet, hogy mindig sikerül. Én amikor vége van a szezonnak, tulajdonképpen egyből elkezdek magamtól edzeni, mozogni, olyan dolgokat csinálni, amit esetleg versenyidőszakban nem, amire nem is jut idő. És hát ez is egy nagyon jó érzés, jó visszacsatolás, hogy ennek most érzem az eredményét, hogy jó fizikális állapotban érzem magam. Értem ezt a nyárra, amíg nem volt közös munka, vagy akár már a múlt évre, amikor viszonylag korán véget ért a szezon. Nem mennék részletekbe, mert nem akarom azt sugallni, én nem akarok nem is tanácsot adni, nem akarok kontrasztot a között, hogy én hogy csinálom, meg máshogy csinálja, mert tudom azt, hogy van más profi, akinek másra van szüksége. Nekem nagyon sokat kell már foglalkoznom edzésen kívül magammal, pihenéssel, étkezéssel, egyéb egyéni tornával, gyógytornával, hogy tudjam tartani a szintet, viszont hogyha meg tudom csinálni, akkor majdnem ugyanazt az állapotot el tudom érni, ezt lekopogom, de egyenlőre el tudom érni, amit régen csúcsformában.
0: Egy dologban segíts nekünk, próbáltuk itt Göbő és Gáborral összeszámolni, hogy mennyi OB1-es meccsnél jársz pontosan, ami biztos, hogy 2023 novemberében vagy októberében volt a 650-edik, és egyébként ugye te vagy a magyar csúcstartó. A mi számításaink alapján a 700-at már elhagytad. Te ezt számon tartod, vagy van, aki néha jelzi neked, hogy Feri újabb mérföldkő, te mit tudsz erről a számról?
1: Sajnos nem tudom. Amikor a rekord beállt, akkor hívták fel erre a figyelmemet, és az a 621 volt, azt hiszem 620 volt korábban a Tiba Péternek a rekordja. És amikor azt megdöntöttem, akkor szóltak a szövetségből, aki akkor számolta,
0: Ez 22 márciusa volt, igen.
1: Oké, az azt jelenti, hogy akkor a 23-as dátum, amit említettél, az valóban lehetett a 650, mert arra sem emlékszem, hogy ezt... Nem emlékszem, hogy ezt hivatalosan valaki megjegyezte volna, vagy megtartottuk volna akkor.
2: Én egy kaposvári oldalon, bocsánat, egyébként látok egy cikket, megmondom, 23. október 21-én játszottad a 650. mérkőzésedet. Legalábbis ezt írja a kaposvármost.hu.
1: Oké, ez akkor, ez legalább egy pont, amiből ki lehet indulni. Hát azóta ez a harmadik szezon, ez lesz a harmadik szezon, ugye? Kettő.
0: Így van, kettő teljes, be. És még ott volt egy majdnem fél szezon, tehát nagyjából azért a 50 meccset biztos volt, úgyhogy azért gondoljuk, hogy túl vagy a 700-on. Annyit árulj el nekünk, Feri, hogy Isten őriz, hogy visszavonultassunk 47 évesen, mert szerintem öröm minden kaposvári gyereknek, hogyha lát téged a medencében, illetve az ellenfeleknél is biztosan sokan vannak, akik rácsodálkoznak, hogy Atya Isten, egy ilyen nehéz sportákban valaki még ott van és gyűri az ipart. Mi az, ami téged a medencében tart, vagy a csapatban tart? Tehát mi az a belső motiváció? Nyilván imádod a sportágat, vagy még esetleg van-e valami más?
1: Az mindenképpen igaz. Őszintén szólva nem tudok jobb életformát elképzelni, és egész egyszerűen nem akarom, hogy vége legyen. Tudom, hogy egyszer vége lesz, erre figyelmeztettek már 10 éve is, és amíg én azt, hogy meddig csinálom, azt mindig is abba határoztam meg, hogy nem szeretnék teher lenni. Ezért igyekszem megtenni mindent, hogy legalább az általam beletett energiával megfeleljem, illetve igazoljam azt, hogy ott van a helyem. Nem vagyok benne biztos, hogy remélem, hogy látni fogom magam kívülről, hogyha egyszer már kilóg a lábam. Most nem érzem úgy, hogy így lenne, és hát őszintén szólva, amíg nem találok fel valami jobb tevékenységet, addig nagyon szeretném. Ezt őszintén, koktélt szürcsölgetni a tengerparton, az lehet, hogy élvezetesebb, viszont az nem egy fenntartható dolog, mert akkor hamar elcsúnyulna az ember például, és nem volna egészséges az, hogy ez az embernek az életét a sporton kívül is keretek között tartja, tehát a mozgás és ez az aktív életforma, ez amúgy is legalábbis megvannak ennek is az előnyei többnyire, mert hátránya is, de így egy eléggé kerek életet ad, aminél, ahogy mondom, nem tudok jobbat.
2: Én azt azért szerintem a hallgatóknak mondjuk el, hogy nem egy utazó vagy ebben a csapatban, hanem gyakorlatilag egy vezéregyéniség, aki folyamatosan gólokkal hálalja meg a bizalmat, ha mondhatom így.
0: És blokkokkal, labdaszerzésekkel.
2: Így van. Mit vársz egyébként ettől a 4-es döntőtől? Itt nyilván a Fradi elleni meccs az egy, nem tudom, egy örömjáték kell, hogy legyen nektek, de utána mit vársz itt az erőviszonyoktól, hogy BVSC vagy Vasas, melyik? Hazba lehettek-e szerinted a bronzér?
1: Először is köszönöm a kedves megjegyzéseket.
2: Ezek tények, bocsánat.
1: Abszolút. Most az volt, igen. Nem, nyilván nem minden meccsen egyformán tud az ember hozzájárulni az egyéni teljesítményével. Most jól alakult, de egyébként sok jó teljesítmény volt. Nagyon jó érzés, hogy én is kivettem a részemet. Nekem egyen nehezebb, mert nekem, hogyha nem megy, akkor nem tud nem felmerülni a fejekbe, hogy csak azért nem megy, múltkor ment, de most azért nem megy, mert már neki nem megy. Tudjuk, hogy miért, vagy csak azért, amiért a 25 évesnek is előfordul, hogy egyszer jobban, egyszer kevésbé jól játszik. Most ment, remélem, hogy minél többször tudok hozzájárulni a szezon során. Amit várunk a hétvégétől, az egy érdekes dolog, ugyanis, ahogy említettem, a felkészülés viszonylag rövid volt. Így a szakvezetés aszerint készítette fel a csapatot, amit tudott hogy mindenféleképpen abszolválnunk kell feladatot. Ez pedig az volt, hogy 3-án kezdtük augusztusban, és tudtuk, hogy 29-én meccset kell játszani. Ez biztos. Na most, hogyha az erőforrások limitáltak, akkor az ember olyanra nem fordít, ami csak egy eshetőség, ráadásul olyasmi, amihez nagyon optimistának kell lenni, hogy az ember készüljön rá. Ilyen az, hogy egyáltalán tovább jöttünk a csoportból, és mondjuk a Szolnokkal le kell játszani ezt a két meccses derbit.
0: 24 óra alatt?
1: Az, hogy 24, pontosan 24 óra alatt egyébként, igen, mert az első meccs az 5-kor kezdődött, bocsánat, 6-kor kezdődött, a másik másnap pedig 5-kor, tehát pont 24 óra alatt be is fejeztük. Arra pedig készülni, hogy ezen a biztos, hogy nehéz párosításon, mert akárkit kaptunk volna, nehéz lett volna, tovább jutunk, és Magyar Kupa 4-es döntőt játszunk, arra meg pláne nem lehetett készülni, még egyszer, ugye, behatárolt erőforrásokkal. Így már ez is ilyen fizikális teljesítmény szempontjából ez is nagy dolog, hogy erre még pont volt erőnk. Az, hogy a hétvégére mennyi erő jut, úgyhogy ahogy említettétek, ma is van egy bajnoki meccsünk, az első bajnoki itthon.
0: Ráadásul este fél 8-kor.
1: Nagyon fontos, igen, este későn.
2: Egy másik Magyar Kupa 4-es döntő szereplő ellen, tehát ezt az a BVSC.
1: Hát ezt illik megjegyezni, hogy ami nekünk nehéz és fárasztó, az nekik is, mert ugyanannyit játszottak, és ők ugyanúgy játszanak a hétvégén. Ráadásul nekik le kell jönni, úgyhogy nem... Így emiatt nem sajnáltathatom magunkat. A hétvégére viszont azt tuti, hogy nagyon fáradt lesz a csapat. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy ilyen fontos meccsre, vagy két meccsre, mint amilyen egy 4-es döntő, arra talán ember felettit energiákat is megmozgósít az ember. Nem tudunk, ebből már nem tudunk rosszul kijönni, én azt gondolom, ez mindenképpen elismerést érdemel, és ezt nem annyira magunknak, mint inkább a klubnak értem. Nehéz lesz, tehát azt nem szeretném, hogyha azért mondjuk a szurkolóink, akik a belső szakmai részét ennek nem tudhatják, nem is kell tudniuk, esetleg csalódottak kellene, hogy legyenek amiatt, hogyha a Fradit nem verjük meg 6-tal, és másnap nem nyerjük meg az aranyat. Úgyhogy ugye ráadásul, és akkor így ez is felmerül, hogy a Fradit kaptuk az elődöntőbe, így hogyha döntőbe jutunk, akkor könnyebb dolgunk lesz már.
0: A királyi optimizmus az szokott tudni segíteni. Azért, hogyha most itt végignézzük, az előbb pont te kiszámoltad nekünk, hogy ugye az 24 órát, itt most ugye szerdán este BVSC meccs, aztán pedig szombaton délután Ferencváros a Magyar Kupa elődöntőben, másnap pedig egy helyosztó, úgyhogy itt tényleg egy hónapos felkészülés után gyakorlatilag azonnal rá kellett lépni a gázra, és csinálni kell. Viszont az új érkezőkkel ez egy olyan csapatnak tűnik, amely nem csak ezen a héten, hanem így a bajnokságban is tud még kellemes meglepetéseket okozni. Beszélgettek erről az öltözőben, hogy evés közben jön meg az étvágy, vagy azért próbáltok még a földön maradni? Illetve kell is a földön maradni, persze.
1: Érdekes, hogy a csapaton belül a játékosok között kevésbé merültek fel ezek a beszélgetések. Lehet, hogy azért, mert annyira fáradt és fókuszált mindenki, hogy nem annyira beszél róla, inkább csak csinálja a dolgát, örül, hogy levegőt kap. A csapat körüli, akár a klubba, akár a klub szimpatizánsai között merültek fel ezek a kérdések és ezek a beszélgetések, ami engem illet. Csapaton belül tulajdonképpen mindig a következő feladat, hogy délelőtt megbeszéljük, hogy este mikor van edzés, illetve mi a következő feladat. Nekem az a tapasztalatom, hogy ott nem merült fel, valószínűleg azért, mert mindenki fókuszált és az erejét arra használja, amire kell. Ismételd meg, kérlek, a kérdés másik felét.
0: Igazából arra gondolok, hogy most így, hogy ennyire mondhatjuk, hogy jól indult a szezonotok, az alapcélkitűzések azok változatlanok maradtak, vagy esetleg itt ezzel a két bravúr győzelemmel, illetve az egyik egy oda-vissza párharc volt, esetleg messzebbre is tekingettek, vagy maradtok még az alapcélkitűzésnél?
1: Igen, az is elhangzott, hogy földön maradunk-e, hát...
0: Illetve kell is földön maradni, mert...
1: Kell, ugyanakkor nehezedett a feladat annyiban, hogy a bajnokság nemrég még 16 csapatos volt, tavaly már 14 csapatos, most 12 csapatos, a bennmaradás is nehezebb. 8-ba szeretnénk jutni, ez az alap célkitűzés. Ez szerintem egyrészt szakmailag indokolt, másrészt nem is lehetne másképp nekiindulni, viszont nem lesz könnyű. A mostani kép alapján reális, a játékosok egyéni képességei, az újak, a most érkezők rezüméje alapján, amilyen vízilabdás hátterük van, és amilyen pozitív képet a csapat a medencén kívül is mutat, szerintem természetesnek kell lennie. Ugyanakkor ezt az elmúlt napokban elhangzott máskor is, hogy minél jobbnak tűnik valami, minél nagyobb lehetőség előtt állunk, annál jobban izgul az ember, hogy nehogy elrontsa, mert van mit elrontani, tehát nagyon kár lenne érte, úgy mondom. Jobban izgulok, mint máskor, de szerintem az alapcélkitűzés kell, hogy először meglegyen, és utána lehet tovább gondolni, hogy mondjuk a nyolcba jutás után is meg tudjuk-e célozni akár a négyet, vagy akár csak az ötödik helyet, ami nemzetközi kupaindulást jelenthetne.
2: Kicsit segíts nekem, légy szíves, mert az Emil biztos, hogy föltené nekem néhány perc volna azt a kérdést, hogy mit várok az OB1-től. Hát itt azért az, hogy a Ferencváros mögött hogyan alakul majd a sorrend, szerintem ez egyik legnehezebb kérdés, főleg annak, aki mondjuk csak újságíróként van benne a vízilabdába. Játékosként te hogy látod a többi csapatnál az átalakulásokat, kik lehetnek harcban majd itt a dobogóért, milyen erős sorrendet képzelsz el nagyjából?
1: Ezt a kérdést is hallottam az elmúlt héten, és akkor úgy éreztem, nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, nem érezném jól magam, hogyha elmondanám azt a sorrendet, amit egyébként amúgy nekem megvan a fejembe. Tehát valóban van két csapat, akit második-harmadiknak gondolok, közvetlenül utánuk pedig velünk együtt van egy következő 4-5 csapat, akit a következő helyekre. Viszont nem szeretnék neveket, illetve klub neveket mondani, mert nem...
2: A sportszerű abszolút.
1: Igen, nem úgy érezném, hogy a másik ellenébe mondom, és ez egy nagyon erős bajnokság, nagyon jó csapatokkal. Az első 8-ról, aki majd bekerül, mindegyikről tudnék jót mondani, illetve hogy miért nehéz ellenük játszani, úgyhogy ez nem esne jól. Azt más kollégák, játékosok, edzők is elmondták, hallottam most a Magyar Kupa nyilatkozatokban is, hogy például a Szívós Márton is elmondta a Honvéd edzője, hogy két szint van jelenleg, a Fradi az egyik, aki talán jelenleg a világon is a legjobb klubcsapat, hiszen ha Európában a legjobb, akkor a világon is. És a következő szint az pedig mindenki más, aki mondjuk az a 7 csapat, aki majd bekerül a 8-ba. Ez valóban így van. A mostani eddig mutatott játékunk alapján mi is oda tartozunk. Van elképzelésem, viszont nem szeretném megnevezni a konkrét sorrendet, nem szeretném elmondani.
0: Ahogy Göbi is fogalmazott, ez valóban nagyon sportszerű. Feri, akkor majd beszélnek a tettek a vízben, a medencében. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Víz Összeköt adásában. Gratulálunk a remek idénykezdéshez, és sok sikert kívánunk nektek ma a BVSC ellen, a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőben, illetve a teljes idényre, és reméljük, hogy minél tovább érzed azt, amit most érzel, és még sokáig láthatunk a medencében. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm az érdeklődést és a jó kívánságokat.
0: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt több mint 20 percben Vindis Ferenccel beszélgettünk. Annyira élmény volt hallgatni, hogy arról beszél, hogy igazából nem tud annál jobb dolgot elképzelni, mint hogy ő vízilabdázó, és erre készül, meccset játszik, edz, odafigyel magára, hogy valahogy ilyen egy példakép.
2: Igen, és amennyire egyébként lejött a szavaiból, bár a titkot nem árulta el, de én azt érzem a szavaiból, hogy gyakorlatilag ő többet edz, és többet készül, többet figyel magára, mint mondjuk, nem tudom, 20-30 évesen, és szerintem ez az igazán fantasztikus dolog, mert azért mondjuk láthatjuk, nem tudom, más sportágokban, labdarúgásban, kosárlabdában, bárhol, ahol még játszik egy 40 pluszos játékos, hogy ő már egy picit kevesebbet edz, kicsit többet pihen, de pont azért, hogy megtartsa a frissességét. Feri pedig, mondom, én ezt olvastam ki a szavaiból, szerintem ő rendkívül sokat készül azért, tesz azért, hogy még mindig tényező legyen ebbe az OB1-ben, amit ő is elmond, hogy azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk.
0: Hát, illetve a vízilabda azért az nem olyan sporták, hogy ott csak edzegetsz és játszol. Tehát ott eleve a vízben maradáshoz, az életben maradáshoz is olyan melót kell belerakni.
2: Már csak a lefölúszás is egyébként egy rendkívül komoly dolog, és tehát abban még nincs benne a ráncigálás, a taposás, a lövés, a védekezés.
0: Igen, tehát most az, hogy kézilabdában, kosárlabdában részfeladatokra egy-két percre be tudsz hozni valakit, és mondjuk, ha ő kevesebbet edz, akkor még ugyanúgy tud hasznára lenni a csapatának. Vízilabdában azt egyébként elképzelhetetlennek tartom, hogy ne 100%-ot edzél, vagy legalábbis annak a közelében, mert különben elsüllyedsz, nem érsz fel a támadáshoz, lecsúszik a kezed a blokknál. És nyilván valószínűleg arról van szó, amit te is mondasz, hogy annyira be van osztva a nap, hogy gyógytorna, étkezés, pihenés, egyébként 47 évesen nem tudna ezt a szintet hozni. Most itt van előttem a statisztika, a Szolnoki két meccsen két gólt lőtt, amikor pedig Egerben nyertek, akkor pedig ő volt a csapat egyik legeredményesebb játékos a 3 góllal. Ezek azért nem csak úgy jönnek.
2: Így van, amit mondtam is, hogy nem egy utazó ebben a csapatban, és azért azt gondolom, hogy Kaposváron se az van, hogy szorítsunk helyet a 47 éves játékosnak, hanem valószínűleg ott is azért érkeznek újoncok, fiatalok, akár utánpótlásból, mindenkinek az lenne a célja, hogy bekerüljön a csapatba, de mégis itt van egy 47 éves játékos, aki kiérdemli azt, hogy ott benn legyen a vízben, tehát nem is csak a víz mellett áll, hanem tényleg fontos gólokat lő és fontos védekezéseket csinál meg.
0: Csak a rend kedvéért a Magyar Kupa 4-es döntőben szombaton a Kaposvár a Ferencvárossal játszik, az első elődöntőben 16 óra 45 perctől rendezik ezt a találkozót a Komjádiban, ugye az időjárási körülmények miatt inkább bevitték fedett uszodába, ezért lesz a fővárosi Komjádiban ez a találkozó. A másik elődöntőben pedig este 6:30-tól Vasas BVSC találkozó másnap, tehát most hétvégén vasárnap 16 órakor lesz majd a bronzcsata, este 6 órakor pedig a döntő. A helyosztókat az M4 Sport Pluszon élőben lehet majd követni. Mi azonban beszélgethetünk bajnoki erőviszonyokról.
2: Próbáltam lepasszolni ezt a dolgot.
0: Egyébként nagyjából szerintem ugyanoda fogunk kiukatni, amire már Vindis Ferenc is utalt, hogy a Honvéd nagyszerű edzőjének és korábbi kiváló játékosnak, Szívós Mártonnak ugye volt az a nyilatkozata, hogy a Ferencváros és a többiek, és ez nagyjából tényleg így van, ha csak Kakaris nevét bedobjuk, ugye az egyik, vagy hát a világ talán legjobb centere, aki a nyáron a zöld sapkát választotta.
2: És nem voltak távozók gyakorlatilag.
0: És nem voltak távozók, úgyhogy ez egy bivajerős FTC, amelynek idén is, illetve ebben az idényben pontosabban is ugyanaz a célja, eljutni a Bajnokok Ligája döntőjéig, és azt majd megnyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Ferencvárossal kapcsolatban elmondhatjuk a legnagyobb esélyesei a bajnokságnak. Na de ki jön utánuk? Teszem fel a kérdést.
2: Ez itt a legnagyobb kérdés, tehát hogyha mondjuk nyilván a tavalyi, vagy az előző szezonból érdemes kiindulni, ugye ott a Honvéd mindegyik sorozatban, ahol elindult, ott ezüstérmes volt, ugye ez most már nem lesz így, mert a Fradi és a Honvéd összekerült a negyed döntőbe, hát ott a zöldfehérek egy brutális erődemonstrációt tartottak, ettől függetlenül szerintem a Honvéd nyilván ugyanúgy esélyes a dobogóra, ugye a legjobb gólszerzőjük Moszkov távozott a nyáron, de szerintem, ha van edző, aki képes megoldani egy ilyen távozónak a pótlását, az biztos, hogy Szívós Marci. Itt nyilván a másik két pesti csapat, a Vasas és a BVSC lehet szerintem, amely küzdhet a dobogóért, de nagyon nehéz megtippelni. Tehát most láthatjuk, vagy hallhattuk is, hogy Kaposváron is 7 új játékos érkezett, ennek rögtön egy 4-es döntő lett az eredménye. Kevesebb csapat van, más, ugye változott a lebonyolítás is, az alapszakaszban egyszer találkoznak egymással a csapatok, aztán ugye kialakul az első 8, meg az alsóház, utána fordított pályaválasztásra fognak egymással találkozni a felsőházba, tehát gyakorlatilag minden mérkőzés, egyébként pont Szívos Márton fogalmazott úgy még egy két héttel ezelőtt is sajtótájékoztatón, hogy minden meccs gyakorlatilag egy elődöntő lesz majd az OB1-ben, mert különösképpen egyébként a hazai meccseknek lesz szerintem nagyon nagy súlya, hogy ott valaki be tudja el majd húzni a 3 pontot. Nyilván majd a Ferencvárosnak a mérkőzésével ezt nem senki sem kalkulál előre, hogy ott majd pontot vagy pontokat tud szerezni.
0: De tavaly láttunk azért olyant, hogy akár a BVSC Vasas Honvéd 3-asból, hogy minthogyha oda-vissza.
2: Szerintem nagyon sok meglepetés lesz igen. ebben az egész bajnokságban.
0: Ugyanúgy tudott nyerni egy csapat, így tehát van. Ez a hazai medencés katlan dolog, ez talán már egy picit...
2: Hát és ebben nyugodtan belevetjük a Szolnokot és az Egert is hiába most.
0: És vegyük ide a Kaposvárt, mert abszolút, azért... Igen. Amit mutattak itt az előszezonban, és akkor még ott van a Szeged, amely a tavalyi év egyik meglepetés csapata volt, átalakult a Debrecen, az OSC, az UVS-e, számomra a Szentes egy nagy kérdőjel, hogy mennyire tudták azt a csapatot igen. összegyúrni. Egyébként pedig az alapszakasz 9, 10, 11, 12. helyezettje pedig az OB egy B-ből érkező 4 csapattal egészülve játszik igen. majd. Úgyhogy ez egy izgalmas bajnokság lesz, mert aki ott fog billegni a 7-8-9-10 helyen, annak nagyon nem lesz mindegy, úgyhogy itt tényleg minden egyes meccsnek lehet jelentősége, és azért itt a döntetlenek nem fizetnek majd jól, ugye nincs döntetlen, és el kell dönteni a meccseket, úgyhogy itt a rendes játékidő sikerek sokat érhetnek a végelszámolásnál.
2: Így van, és amit én még mindenképpen megjegyeznék, hogy ne felejtsük el azt, hogy jövő nyáron Budapesten lesz egy vizes világbajnokság, és azt gondolom, hogy egy vízilabdázónak az olimpiai aranyon kívül, ha van egy nagy álma, az biztos, hogy az, hogy egy hazai rendezésű világversenyen, pláne világbajnokságon medencébe ugorhasson. Így én abszolút arra számítok, hogy minden csapatból az, aki ott van a válogatott keretében, akár csak tényleg a bő keretében, mert például nem tudom, Szegedről is vannak egyébként válogatott játékosok, meg BVSC, Vasas, mindenki kettőzött erővel fogja magát oda tenni ebbe a szezonba azért, hogy egyáltalán esélye legyen arra, hogy Varga Zsolt majd esetleg az ő nevét is felolvassa itt az utolsó keret hirdetés előtt.
0: Hát igen, és azért ez alapvetően meg fogja határozni a szezont szerintem minden Budapestről, a vizes VB-ről fog szólni, főleg vízilabdában is, és most teljes idényt játszanak, és nem lesz megszakítva, mert azért az elmúlt idényben az, hogy igen. majdnem 2 hónapig megállt a bajnokság, azért az nem ideális. Főleg azoknál a csapatoknál, ahol sok volt a válogatott, már itt mondjuk a Fradit kivetjük ebből a történetből. Itt most ez egy ilyen értelemben egyszerűbb szezon lesz.
2: Egyszerűbb lesz, igen. Én is néztem, hogy gyakorlatilag kevesebb a mérkőzés, gyorsabban lemegy, de
0: csak az egyetlen egy szempont, ami éppen azt gondoljuk, hogy egyszerűbb lesz, mert...
2: Igen, nyilván a játékosok erről mást mondanának, de egy nagyon izgalmas szezonnak nézünk elébe. Nyilván nem a bajnoki cím szempontjából, de azért már valljuk be őszintén, hogy jó néhány éve nem ilyen szemüvegen keresztül nézzük a magyar bajnokságot. Jó lesz nagyon.
0: Hogyha a bajnoki döntős ezüstérmes edzője mondja azt, hogy Ferencváros, illetve a többiek, akkor szerintem tőlünk sem, nem sértörük meg senki, hogyha ezt ugyanígy gondoljuk. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Víz Összeköt adásában, amelynek vendége volt Vindis Ferenc, a 47 esztendősen még mindig aktív, nagyszerű vízilabdázó, aki csapatával a Kaposvárral bejutott a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Ma pedig kezdődik a bajnokság. Vasas, Ferencváros, Szolnok, Debrecen, UVS-e, OSC, Szentes, Eger, Honvéd, Szeged és Kaposvár BVSC meccsekkel. Egyébként a Vasas, Ferencváros találkozott este 6-tól az M4 Sport élőben közvetíti, akár csak a Magyar Kupa 4-es döntőjét a hétvégén. Göbös Gábornak még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatók, jövő héten szerdán ismét jelentkezünk Víz Összeköttel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten szerdán már 17 órakor várjuk Önöket. Addig is minden jót, hajrá Magyar Sport, viszont hallásra.
3: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: héten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugar, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társa, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
3: Emlékszem egyébként. Melegítőben voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasoltak nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló, ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen ez megfogott, ez az edzés.
2: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkát az eredmények alapján.
3: Egyértelműen.
2: Laci, érdekes arckifejezéseid vannak.
4: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
2: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
4: Hát nem nagyon, gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát.
2: Külön tudjátok választani akkor?
4: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
2: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
5: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faragtár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha lehet, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket. Persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
3: Nem, köszönöm, még nem.
2: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
4: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted erről, éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonlókorú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, pengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
5: Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Máté Szalkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki, ha tévedek, kezdte el a munkát. Hát Idestova hány éve volt ez?
4: Sok. Nem tudom, ezt meg kell mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
2: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
4: Én
2: Máté Szalkáról.
4: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TF-en elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
2: Sugi, mennyire szigorú Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
3: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
5: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Máté Szalkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtommal ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
3: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
5: Tehát innen
3: szélsőséges.
5: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értette ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni. Mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág. És hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki 5. helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
4: Igen,
5: történik az ünneplés.
4: A reklám helye, igen.
5: Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezek ezen az úton a legfontosabb állomások.
4: Hát visszatérni kell erre a véres, szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
2: Erre akartam volna mindenképp kérdezni, hogy ez hogy is volt.
4: Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugára ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögde egy 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a Deac az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom, volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni, ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények,

0: egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem. Ott ötödik lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
1: élveztem. Tehát nem jutottál
0: élveztem.
1: Mondjuk az elődöntőbe?
0: Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy.
2: Igen.
0: Igen.
3: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye.
2: Igen.
0: Igen,
3: de erről beszélünk.
2: És az utánpótlással a saját korosztályában nyert, a nem idősebbek között. Tehát ez, erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásába, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
0: Nagyon arra törekedtem volt. Mindig, hogy azt csinálja meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
1: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
2: Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
1: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
3: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mintha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
2: Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
3: Lám, mivel nyert.
2: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot egy elővágással, ugye?
1: Batta és Sugárral a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás, nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
2: Nekem nem nehéz. Én szeretek, én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de ezt nem mondja ő szerintem, hogy...
0: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni. A családhoz, a klubhoz azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg. Úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel. De szerencsére ezt mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
1: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, egy kis bőröndöt
0: Igen.
1: cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
0: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
3: És azért jársz így is eleget Budapestre.
0: Tehát és egyébként meg vagyok sokat.
3: Keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti 2 napot itt tölt a fővárosban.
1: És még egyetlen,
0: hármat. Igen.
1: És egyetlen mondtam még, hogy Dávid László személyében, ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójába.
2: Vezetőedzőjeként.
1: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor 3. lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban. Nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt ennél a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
0: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el valahogy így, így mindig az volt bennem, hogy

0: hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy, nem is tudom, készenlétemhez, az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
1: Laci, te hogy figyelted ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben? Mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
2: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele, tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es, 6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
1: Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd, vagy mit tennétek ki, milyen jelmondatot?
0: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
1: Tehát ki se kell írni ezt, hanem átjön.
2: Egyébként is remélem át tudom adni, igen.
3: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szűnapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
1: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol?
2: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Tákos találta ki, Patócs Ákos, de értesének a
3: rádragadt
2: kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig ugye én elég korán nevezhettem a hajzuhatagomat, és... A
1: hallgatóknak mondom, igen, tehát...
2: Igen, elég korán elvesztettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába 3-szoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László, beszélgető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd bele kezdünk abba is, hogy hogy lesz valaki 3-szoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de... Még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászóltok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát úgy egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
3: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
0: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
1: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló mer így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
0: Persze az is a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen. De nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk, eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a, nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
1: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te is?
2: Én ajánlottam.
0: Sőt, igen.
2: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot űzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a U17-es válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
3: Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni. És ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balog Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra, Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez az eredménnyel is társult.
0: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
1: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
0: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább, de persze ez így a mentális felkészüléssel is, hogy olyan fókuszált tudok lenni, de igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
3: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki, tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át, itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván.
1: Most a pengék csattanásáról nem is beszélek,
3: hát persze, de van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit, arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a pásna, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
2: Sőt, kimondottan kedvelik.
1: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
2: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
1: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtem már pszichológushoz járni. Szerintem már ez is szépen felépült benned. Ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a törpár vagy törkard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Batta és Ugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
0: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
1: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
0: Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodpercet csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor erre ezt igyekszem így valahogy előidézni.
1: Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz. Kezdőd.
2: Az félelmetes.
0: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
2: És elvegyen önbizalmat a másiktól.
0: Igen.
2: Igen. Ezek fontos dolgok.
3: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sportág. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Súgi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
1: Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, mert mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
3: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
1: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett? Mondjátok el ti, mert...
3: Hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonal akciót, ami, hogyha megül a penge hegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez... Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
1: De hogyha már színészkedést mondtál, az
3: de ő egy iskola példája. Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
1: Ő a jelenből.
3: Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
1: Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 5-1-5-1 tehát, hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
2: Jó, ha van nap, igen. Jó, ha jó napja van a vívónak. Ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
1: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapatvilágbajnoki aranyére, méghozzá egy újoncsal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, az ez egyénivel kezdődött.
0: Igen.
1: Volt a pszichológus, mit mondott erre a VB-re, mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
0: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok, de amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
1: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt egyén. Igen, az egyéniben Mihály Lovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérám az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
0: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
1: Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
2: Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a Sugi
3: kettőnek.
2: Kettőnek, Sugin kívül.
3: Nagyor Sujának és Márton Annának.
2: Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a Sugi fejlődése az töretlen. Mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye, most idén az volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
3: Ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont, végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, a legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát, tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez tényleg, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak, és nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
0: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellen vívni, de azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is. Úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
3: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
0: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
3: És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
1: Ádám például most az asztalra csapott. Tehát ez az első.
3: Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgettünk Sugival nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz, a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
1: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
3: Hogyan lehet az, és a kérdés Lacihoz is szól.
2: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja. Megvan a magához.
3: Elegánsan
2: dörzsölt. Ez jó szó.
0: Így.
3: De bocsánat, csak hogy
0: kérlek, szólj hozzá. Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
1: De miért nem hiszed el?
0: Ne hiszem.
1: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség csak, például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
2: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani, valaki nyitott rá, valaki nem, nyilván könnyebb azzal dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
1: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
2: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például az, amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érti ettől jól magát. És a cél az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
1: A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi. Most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
0: Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
3: Ahol a cél pedig az, hogy
2: kiussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
0: Igen, ugyanis még nincs meg a kvalifikáció.
2: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
3: Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
1: Nem ússzátok meg, és csak mondom. Kell behívok egy harmadik társadalmazatot, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
3: Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt, úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban, a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
1: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
3: Igen.
1: Ott. Tehát, ennél hogy... szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
3: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel, ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
0: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán. Úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
3: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
1: ott van... mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
3: Ha... Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság
2: már előtte.
3: Előtt lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan,
1: viszont
3: Amerikából kell menni.
1: Viszont amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
3: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
1: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
3: lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
1: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-ig terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgetünk itt, Battai Sugárral a Nemzeti Sportrendő stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre urottunk, tudom, ki kell jutni, de kijutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpiá.
2: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni. És ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus. Úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
3: És kinek az irányításával?
2: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női kardcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékesebben a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
1: Milyen ez a női kardcsapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Batta és Sugár, illetve tehát te és Szűcs Luca meg már harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
3: Katona
1: Renátát, aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Puszta Eliza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
2: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
1: Ugye az említett Mihajlova.
2: Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta Sugi elől a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik éremesélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat három aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek. De elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
1: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
0: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez, hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
1: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
2: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelivel többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd, de többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióval.
1: Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
3: Nem eleget hozzáteszem.
1: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van.
0: Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, családommal.
1: De az nyaralás, hegyekben, tengerparton.
0: Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
3: De ez is egy rituálé, nem? Hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
0: Igen.
3: Ez azért vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni, így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, hogy sehol, mert mint Görögországban éppen a
1: és ez
3: tengerben...
1: szent és értetetlen, de ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
3: Nagyon gyorsnak kell lenni.
1: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, aki erre tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként, felnőttként is, ne kallódjon el, ne hagyja abba.
2: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna. De ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
1: Sugi, mit tudnál hozzátenni? Tehát, hogy hogyan nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
0: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehető legtöbbet. Illetve szerettem is csinálni. Persze.
3: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson. De olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
1: rosszkor születik
3: generációk valaki. Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok, és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb., de hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés, de régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyobb lenne a rotáció.
1: Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
2: Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapat világbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább maradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
1: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok és ennyiben VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Köszönjük szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: podcasten, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Pisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
1: Hajrá, magyarok.
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: No, kérem szépen, egy picit elmúlt 6 óra, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Szeptember 14-ét tudjuk, hétfő reggel 6 óra, 8 perc pontosan Nemzeti Sportrádió. Abban is persze a Sportreggel adása, szerintem... Hát nem mondom, hogy teljesen kipihent szemekkel nézek itt szembe, de bízom benne, majd rácáfoltok. Ugye itt van Csisztus Zsuzsi, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt kívánok, hello Levi!
1: Bene Feri, szia Feri, köszöntelek téged
3: is! Jó reggelt mindenkinek, hello, sziasztok!
1: No, elérésünk klasszikus úton, módon 0-30-55-55-605, ezt úgy hívjuk, hogy SMS szám, ez tulajdonképpen a boomer csapat, mindenkit üdvözlünk, bár nem feltétlenül erről van szó, de legalább így stabilan átjön az üzenet, ha erről beszéltünk. Én azt mondtam, hogy egy pólóba jöttem, Zsuzsi rám nézett, csak egy pólóban, Levi? Persze, nem engedem, nehezen engedem el a nyarat.
2: Ugye?
1: És bár 18 fokra jöttem most, erősen szemerkélő esőben, ez ki tudja, mi lesz, ugye 10 óráig itt vagyunk.
3: Én veled vagyok, Levi, és gyanítom, hogy októberben is.
1: És a vízilovakkal ki van?
3: Azt adjuk meg már.
2: Igen.
3: De októberben is így fog jönni, úgyhogy kitartás.
1: Azt láttam a hétvégén, volt egy két stabil olyan ember, aki tényleg így egyszerűen kötődik, és nem engedi el valahogy ezt a bizonyos évszakot, és bár hűvös volt.
2: Én már azért kis kabátot beraktam. Igen, biztos,
1: nagyon
2: biztos.
1: De te elegántál. Na
2: jó, elegántál mindenképpen.
1: Szóval komolyan mondom, igen, volt szerencsém, Tamányi Misi bácsi tanított tangóharmonikázni, hogy fiatalok járjanak utána, hogy kiről van szó. És gyermekem édesanyjával voltunk egy eseményen, és ugye hát szerintem 1900-as évek elején született Misi bácsi, 10-valamennyi, 17-es, 8-as, mindegy. És ugye, hogy mennyire más generációkról beszélünk, és azt mondta a gyermekeim anyjának, hogy így az elegántéről jutott eszembe, hogy olyan szép vagy, olyan elegáns, olyan megjelenésed, mint egy párizsi manökennek. Tehát így, párizsi manökennek. Köszi, az azóta megragadt így bennük. Na, hogy tett a hétvége? Mondom, nem a gyerekek, de nem
2: remekül,
1: vagyunk.
2: Remekül, én töményen atlétikát szívtam magamba, óriási volt a világdöntő, úgyhogy minden gyerekek, 3 napon ki voltam.
1: Igen.
2: És a kisebbik gyermekemmel is, ugye, aki maga is atletizál, úgyhogy elképesztő, hát ilyen fotó.
1: Komoly képek készült.
2: Bizony, elképesztő fotós kalpok vannak, kérem szépen, úgyhogy nagyon izgalmas volt ez a verseny, úgyhogy innen is gratulálok. Tényleg a Sebastian Coe vezette Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, a World Athleticsnek. Ugye ez egy teljesen új formátum volt. Önmagában a gondolat, hogy abban a tekintetben volt új, ugye, hogy itt a bajnokok bajnokát keresik azért Ultimate Championships, tehát a bajnokok bajnoka végül is. Ugye a regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, világranglista vezető, tehát egy nagyon-nagyon megszűrt mezőn jön. Itt nincsen hosszú előselejtezés a többi, ugye, hanem 3 nap, 3 este, 3x3 óra töményatlétikát ígérnek, és ugye nagyon gyorsan váltották egymást a versenyszámok. Gyakorlatilag mindennek maximum egy elődöntője volt, illetve az ügyességi számokban ott eleve már olyan volt, megszűrt volt a mezőny, tehát 8 vagy 9 induló szállhatott ugyan ringbe, és onnantól indult az egész.

0: Tehát sokkal közelebb kerülnek valamilyen úton-módon a nézőhöz. Több a csillámpor, ez is igaz. Voltak, akik aggódtak, hogy vajon a show elviszi a úgymond az atlétikai teljesítményt, ezt én nem mondanám. De hát ugye azok a karakterek, mint Mondo Duplantis, vagy Csampai Mekotamberi, tényleg fantasztikus show-t csináltak, de azért ehhez nagyon komoly. Tehát ugye ostromolta természetesen ugye a világcsúcsot értelemszerűen ugye Duplantis, és nem sikerült most ez alkalommal a 6.32.
1: Egy szakmai kérdés, hadd tegyek fel. Én nem, tehát újdonság, még minden nagyon-nagyon tetszett az egész esemény, tényleg televízión keresztül ugye oda tapadtam. Miért egy második világháborús bomba a díj? Tehát a kupa az ilyeneket szednek ki a Dunából a tűzszerészek.
2: Ezért.
1: Tehát ekkora újítás van, komolyan.
0: Igen, mert bombasztikus a viadal.
1: Meg az égére vártam, hogy hatalmas finálét, erre Duplantis énekel. Hát az zseniális volt.
0: Hát az oldán nagyobb
2: fúr. Hogy elmaradtam, amikor egy UN döntőt néztem, igen, hogy mi volt.
1: És jó hangja is van. Ugrott egyet, kettőt, nem is kicsiket.
0: De ez neked új, hogy gyakorlatilag egy ilyen multifunkcionális.
1: Zseniális volt.
0: Több tehetséget is felvonultatni képes, multitalentum, nem?
2: Vagy, hogy nem tud most is színes, hát meg fekete ruhákat.
0: Ennek az egész eseménynek a úgymond a talált ő írta, tehát amikor éppen versenyzett, akkor igen, az a szám szólt, amit ő írt.
1: És magyar válogatott melegítőben, hát zseniális. Eddig
0: hát elmondta,
1: is nagyon
0: elmondta,
1: szerettem.
0: Hogy a kedvenc városa, imádja Budapestet, most is elmondta, és a gulyáslevest, és sok minden más is.
2: Az, hogy a Svédországban is elmondja, de nem a gulyáslevessel.
0: Beszéltem egy pár szót az édesapjával, nagyon jó fej.
1: Jó, mondjuk én ekkorát ugranék Stockholmban, nekem is az IKEA. A húsgolyó lenne a kedvence.
0: Arra jelen az óvodában szerintem.
2: És mindenhol elmondom, ti vagytok a legjobb közönség. Minden rendezvényen elmondom. És ez tényleg így is van. Nem érzi, hogy tényleg egy biztos,
0: nagyszerű. És hát a karakterek fantasztikusak voltak. Tehát azt lehetett érzékelni, hogy úgy mindenki egyrészt átélte azt, hogy totál teltház volt mind a három napon, azért tehát 61 ezernél több néző foglalt helyet itt ugye három napon keresztül. Voltak közöttük, ugye ismétlődünk, mint én is nyilvánvalóan, de összességében tényleg azt hiszem, egyrészt ugye nagyon szeretik azt, hogy a magyar közönség értő néző közönség, tehát nagyon-nagyon tudják, hogy kik a versenyszámok legjobbjai. Persze ez egyébként elképesztő műsorvezetés is volt, ugye világsztár speakerek voltak itt, akik több nyelven jöttek, mentek, és ugye együtt lélegeztek tényleg a bajnokokkal, és az is érdekes volt, ugye, hogy például ott a VIP zónában, én most láttam először ilyet, a bajnokok feljöttek, és ott volt nekik egy ilyen, minek nevezzem, egy ilyen nagy kanapé elhelyezve, ahol tényleg mindenki megfordulhatott, jöhetett, mehetett, stb. Tehát egy picit már nem az volt, tudod, hogy a gladiátor len van a játéktéren, igen, és hát fönt ugye a összes nagy vezető, hanem ott abszolút vegyülés volt, és ilyen szempontból, hát nyilván az, hogy Usain Bolttal lehetett fotózkodni, oda lehetett menni hozzá, ő kijött úgy mondjuk a VIP-zóna szélére, és akkor oda lehetett állni, és hát ugye nagy nehezen, de nem nekem, a kisebbik fiamnak is már lehajolt, így hétrét görnyetett ma.
1: Mikor lesz riportod a nappali lyukból?
0: Tehát ez természetes, hát ez a szervezés alatt van.
1: És azt mondják nekem, hogy Kenneth Bednarek, tehát aki megnyeri a százat is, meg a kétszázat, tehát azt hiszem nem kérdés, a világ leggyorsabb embere.
0: 300K visz haza, igen.
1: Hát az sem utolsó szempont. De azért ott nem nagyon kell magyarázkodni, te vagy a világ leggyorsabb embere.
0: Óriási, és azt is figyeltem, hogy Sebastian Coe, ugye, hogy figyeli, hogy a nagy utódot, Josh Kerr, aki aztán 1500-ot nyerte meg, ugye egy másik zseniális brit futó, tehát nagyon izgalmas dolgok voltak, és hát Bennárek pedig valóban tényleg elképesztő, hogy mit vágott le, ugye ő gyakorlatilag a kétszeres bajnoka ennek a mostani viadalnak, és nagyon jó volt látni nyilván kitűnő magyar sportolóinkat, ugye még egyszer mondom, a Lász Bence még az első napon dobott szép, igen, nagyot. Kicsit nehézkes volt, vizes volt ugye maga a dobó körül, többen elcsúsztak, meg elestek, meg mindezt. De nem voltak nyilván annyira kiugróak a dobó teljesítmények, de Bence megint hozta nyomás alatt azt, ami Isten igazából. Úgymond tőle elvárás, úgyhogy le a kalap,
1: nekem
0: második
1: a kedvencem Takács Bogi. Tehát amikor
0: hát azt mondjuk megértem, a kisebbik fiamnak is. Azt mondta, anya, tehát Bogi fog autó nélkül nem mehetünk haza.
1: De amikor beígérte az összes atlétának, hogy gyertek Budapestre, itt 35 fok van, igen, itt egy csepp eső ne esik 3 hónapon keresztül, és akkor rögtön a második nap szakadó eső, 15 fok, és mindenki melegít.
0: Lecseréljük a becsköt, hogy add már uram az eső című számára erre.
1: És mindenki szegényt őszitte, Barbadosztól, Stockholmig mindenki őszitte, hogy nem ezt ígérte.
0: Igen, igen, igen. De aztán azért időjárás megemberelte magát egyébként tényleg, úgyhogy

0: összességében az is összeállt, és az is nagyon jó volt. Molnár Attila is fantasztikus volt, ugye ne felejtsük el, hogy saját jogán kiharcolta tényleg a 400 méteres síkfutásban a döntőbe jutást, tehát ott volt előselejtező, tehát ott volt középdöntő, igen, és befutott a döntőbe, úgyhogy tényleg óriási. Ez azért nagyon nagy dolog, mert ugye Molnár Attiláról már tudjuk, hogy Európában képes a világ, vagy a kontinens legjobbai között futni, de itt tényleg itt voltak a világ legjobb 400-asai. Tehát oda kerülni, a saját jogodon megfutni azt, hogy ott vagy a döntőben, egész fantasztikus.
1: Mire kapták a meghívást? Az elérteredmények? Vagy ez meghívásos? Ez
0: meghívásos, de hát ugye nyilván a aktuális világranglista, az aktuális olimpiai bajnok, világbajnok. Tehát ez azért így egy elég komoly
1: kör. Ez az új ötletnek az első állomása volt?
0: Abszolút. Így van, és azért az sem lényegtelen dolog, hogy 10 millió dollárt osztottak ki versenydíjban, tehát ez nem hangzik rosszul, úgyhogy jó, tudom, hát amikor néztem tegnap én is a férfi egyes döntőt, és hallottam, hogy ki mit visz haza, azért az egészen más volt, nyilván szóval egy picivel
1: többet. Igen.
0: Úgyhogy
1: nem is tudja, hogy megnyerte, tehát ezt nem tudom, néztetek el, mert végignéztem.
0: Igen, az óriási volt, nem tudta.
1: Ha valaki lehet,
0: ezt magát. Hát ez
1: és még szerintem vagy Szerváton, vagy még várt egy fogadást, vagy nem tudom, azt nem tudom, hogy ilyen szinten.
0: Igen, megnyerte a US Open férfényes döntőjét, és elszámolta magát, és nem örült.
2: Szóltak neki, hogy halló.
0: Nem, még szerintem készült egy következő.
2: De már nem mondják be, hogy match point. Hát, lesz utána 86-ban mondták be, amikor néztem US Open döntőt.
1: Jó a kérdés. Szerintem nem mondják be a mai nap is, csak kiírják a tévő közben, meccs közben, én azt hiszem nem mondják be szetpont, vagy meccslabda, legalábbis én ezt úgy azt mondják, hogy time, tehát ilyeneket mondanak, hogy time, hát meg hogy silent, meg, tehát ez oké, de hogy egyébként, igen, tehát ez nem, de időközben pedig, amíg mi itt ugye tomboltunk, meg közel mentem a kisfiamért, aki kint volt, és szintén megnézte, egyébként iszonyat mennyiségű ember jött, ment ugye ott a Csepeli stadion mellett, közben úgy mentem, hogy már 1-0 vezetett vele, aztán a rövidítés közben értünk haza, tehát elég interaktív volt a történet, aztán de a harmadikat ugye beúszta Shelton. De azt láttam a Sheltonnál már, bocsánat, ugrunk itt témában, meg más sportákban, hogy bár a kora ellenére azért nagyon felszín, nagyon külcsin, nagyon a közönségnek, nagyon hype-olgatja, és azért még nem nagyon van azért ott teljesítmény szinten, hogy ennyire ilyen együtt a játékkal, tehát nekem semmi bajom vele, Isten ments, de hogy tehát ott szerintem el kéne érni még már egy-két grenzte, meg egy-két nagy torna győzelmet, hogy így nagyon így a fülével így kimutogasson a közönség, a gyerekek és taps is. Tehát ilyen nagyon ilyen, meg azt mondom, hogy Ákár az ezt csinálja, azért ott ugye fel is tudja, ugye hányszor a grenztem győztes Ákár az így korán rendben.
2: Nem, én anti-Ákár az tagja vagyok.
1: De hát ez egy hetes, azért tegyünk oda egy hetes.
0: Én szerintem megmondom, hogy lehet a probléma, ugye, tehát, hogy itt valószínűleg egy picit, mert lehet tudni, hogy van azért egy-két komoly tenisziskola Amerikában, és ott bizony azért része a mindenféle fajta képzésnek. Nem, hát van színjátszás óra. De tényleg, ezt most komolyan mondom. Halál komolyan mondom, tényleg így van. Ezt még Szeles Mórika korszakából lehet tudni. A Baliti Eri Tenisz Akadémia bizonyára neked is igen sokat mond. De majdnem fölvettek.
1: Hogy mind múlt.
0: Ott valóban így van. Tehát ott a fonák délelőtt, délután a tenyeres, és közben ebben van iktatva a színjátszás és mindenféle fajta. Mert úgy pontosan tudják, hogy aki ott nagy valószínűséggel ilyen inkubálva van, abból előbb-utóbb olyan játékos lesz, akinek meg kell szólalni a közönség előtt, tehát kell tudni kommunikálni a közönséggel. Lehet egy picit, hogy az volt a probléma, hogy a fiatal ember többet vett ebből, mint a tenyeres.
1: Ugyanakkor vele szemben a Björn Borg törvénytelen fiát láttuk. Tehát a zerevet ennyire nyugodtnak, és hogy egy tök jellemző volt, hogy úgy nyerte meg, hogy nem is tudta, hogy megnyerte. Egy hangos szava nem volt, ütött, nem tudom, azért a tornát csúcs döntéssel, vagy a torna csúcs döntő leggyorsabb szervájával, szóval, hogy egyszerre, úgyhogy közben lezajlott ez is, miközben ugye szombaton este Zabalenka sajnos, annyira sajnálom, hogy kikapott a döntőben, és egyszerűen nem mindegy, látszott is rajta, hogy...
2: Kicsit saját magát veri meg, nem? Idegileg valahogy úgy nem volt stabil. Amennyit láttam a mérkőzésből, Rybakina azért valamilyen szinten megérdemelt.
1: Hát valamilyen ova, és valamilyen ena játszik az utóbbi körülbelül.
2: Ex-szovjet, posz-szovjet döntő.
1: De hát 5-6 körülbelül ez van. És ami sokkal jobban, mert így tulajdonképpen ilyen körbelőnek minket, tehát hogy ott vannak a csehek, a szlovákok, nyilván, hogy a az orosz, vagy nem orosz, vagy valamilyen utód, meg tagállam, meg kazak, és mi annyira, olyan közel vagyunk majd, most jöjjünk már mi női teniszbe.
2: Viszont ha már színészet, kitűnő színészeink vannak. Lehet, hát a színészeinket kell átképezni teniszre. Mondta. És akkor meg lehet egy ilyen új irány.
1: Hát nem tudom elképzelni, hogy Szabó Győző barátomat.
2: Töröcsik Franciska azért Ibakinával.
1: Már jött a Győző, ez volt egy ilyen, nem tudom milyen jótékonysági cucc, aztán ott fellépt, vagy eljött ő is, és ott próbált teniszezni. Egyébként nem játszik rosszul.
0: Na tessék, próbált.
1: Önmagához képest, így a mondat így. Önmagához képest, tényleg. Ne. Viszont gyerekek, hogy ez a pádel milyen térhódításban van, és egyszerűen felkészül, és talán aztán lassan, de ne legyen így, hogy egy nekrológot kell mondanunk, az squash a fallabda felett, mert én úgy érzem,
0: hogy...
1: De komolyan, már mi?
2: Gyengék tenisze a pádel. Továbbra is.
1: Ellenzem. Most azért mondom, szerintem sajnos, tehát ilyen világot élünk, gyorsan, felszínesen, nagyon hamar, szerintem nem feltétlen teljesen alapvetően teljesítmény alapú, de hogy átalakulunk, minél gyorsabban, minél erőteljesebben, látványosabban, hamarabb érje
0: a sikert. Na hát erről szólt a tegnapi esemény is egyébként, ugye? Tehát abszolút, ez az egész
1: hatátok hát erről szólt. Hát
0: látványosan,
1: sűrű,
0: persze,
1: igen.
0: Minél kevesebb időn, minél több látvány, minél nagyobb csinadratával. Ugye az lesz a nagy kérdés, mert pont azon gondolkodtam, volt itt rengeteg nemzetközi sportdiplomata, vagy 25 NOB-tag, én magam is jó néhányal találkoztam.
1: Jó vannak.
0: Köszönjük szépen, igen.
1: Ugye
0: azért nagyon érdekes ez, most csak még egy mondatot talán, mert emlékezzetek vissza, hogy pár évvel ezelőtt nagy vita volt, és Sebastian Coe kapott is érte, hogy ugye bevezette a Párizsi olimpiára a pénzdíjat. Azt nagyon nem szerették, és hiszen Kirsty Kemenetét megválasztották
1: Nobel-nöknek, aki...
0: Hát az olimpián magán, tehát hogy az olimpián ugye kapjon a versenyző, mert hogy azt mondták, hogy mert ez idegen az olimpia szellemiségétől, mert Sebastian Coe, aki maga is ugye kétszeres olimpiai bajnok, kicsit másképp látta ezt a kérdést, meg látja, szerintem érzékeli, hogy az atlétikának a túléléséhez például mi kell, mert azért voltak hullámzó korszakok, helyesének mindig van egy-egy olyan egyéniség, hol Usain Bolt, hol Tamberi, hol éppen adott esetben tényleg Mondo Duplantis, aki óriási karakter és akkora sót csinál személyiségében, tehát a többiről, a többi bajnokról is elmondhatnánk ezzel, ők talán mégiscsak a mezőny fölé magasodnak. És aztán valahogy áttolta ezt, és ez a mostani pénzdíjas esemény is ezt mutatja, mert ugye közben már hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság annak ellenére, hogy Kirsty Coventry egyáltalán nem pártolta a pénzdíjat, erről már beszéltünk egy pár hónappal ezelőtt, ugye, hogy lesz olyan, hogy minden olimpikum fog kapni $10,000 a részvételért, ami ez
1: bár, ez a csak úgy, picit, ez a csak úgy, szia, jó, hogy jöttél, igen.
0: Én is szerettem volna picikét ebben az időben versenyezgetni.
1: Lehet
0: egyébként újra vissza. Hát adja a magyar női torna most kinéz. Még lehet, hogy volna is helyem. Na, szóval a lényeg, tényleg, hogy igen, tehát, hogy a show, meg ezeket a sportolókat itt kell tartani, és meg kell őket becsülni. Tehát ez szerintem ez nagyon fontos.
1: Kicsit én is így gondolkodom, de talán nem csak a sportolók miatt, de abszolút az ő szemszögükből is, meg az ő szempontjaik alapján, de én azt hiszem, hogy itt a show-n van a hangsúly, tehát, hogy meg az atlétika kvázi, most nem megmentése, de hogy tehát újra fókuszba helyezése, mert abszolút. Azért valljuk őszintén, hogy tehát az atlétika volt az egyik legnagyobb kárvalótja annak az átalakulásnak, amit most látunk, akár labdarúgó VB-től kezdve, minden csak a show, csak a látvány körül. Azért valljuk őszintén, nem látom azt a tömegbázist, aki elindul, hogy most egy jó gerelyhajító döntőt megnézen.
0: Nem, nagyon komoly. Tehát
1: de
0: olyan nemzetek is.
1: Összességében,
0: én azt látom egyébként, hogy nagyon nagy energiákat feltett a World Athletics az elmúlt években pont abba, hogy megreformálja az egészet. Tehát a tálalás, a hogy néz ki, ami, tehát igen. Ez, igen. És lehet, hogy ez most csak itt volt így, de szerintem ezek a látványelemek be fognak szivárogni nagy valószínűségre, majd az egyéb világeseményekre, és valamilyen formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még egyáltalán nem lennék azon meglepve, ha más olimpiai sportok is átvennék ezt, hogy az aktuális regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, meg világranglista egy ilyen...
1: Bajnokok bajnokai.
0: Igen, egy ilyen bajnokok bajnokai jellegű.
1: Az ötlet, jó, és gratulálunk, bocsánat, az ötletgazdáknak, a kivitelezőknek, a szervezőknek.
0: Ugye,
1: Bizony. És sose felejtsük el, mert Magyarország igencsak élen jár a nemzetközi
0: és nagyon szerették a helyiek egyébként, a helyiek rendezését, a külföldiek, úgyhogy tényleg csak szuperlatívuszokat lehetett bármára mentél hallani a szervező munkáról.
1: Remélem, hogy így lesz az aranylabda diátadóval is, bár azért vannak erősen hangok. Eleve, hogy Rafinha nincs a legjobb 30 közt, erről beszéltünk előző héten, de meg kell említeni főleg a most hétvégi játéka alapján is, egyszerűen számomra fura, de mégis megnézzük, hogy hogy alakul az aranylabda, hogy mondjam, szoros mezőnye, hogy ki az, akik esetleg még várhatják, hogy a végén ők kapják meg ezt a kitüntető címet. Ezzel is foglalkozunk még ma, aztán majd beszélünk Somogyi Zsolt a Nemzeti Sport főszerkesztőjével, lesz majd Régi Csibészek Bánki Dodival, és persze Fejbük Károly Andit, mert véget ért ugyebár a kosárlabda, női kosárlabda világbajnokság, ahol szerintem igencsak jól szerepeltünk. Hát az USA egy kicsit azért odatett nekünk, de ez szerintem teljesen helyén való, mert akár normálisnak is mondható, sajnos tegyük hozzá. Szóval beszélünk Károly Andival, és összegezzük majd a női kosár VB-t. Most pedig 3 perccel vagyunk fél hét előtt, hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma ismét ülésezik a parlament, tüntetnek a magyar pilóták, borongós időre kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is dönt a héten az országgyűlés. Ma napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. Tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja mára a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek szerint ugyanis folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon. Emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. Követeléseiket 12 pontban fogalmazták meg. A közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a petícióban foglaltakat. Ma kezdődik a hidrogeológusok budapesti világkongresszusa. Az ötnapos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről egyeztetnek. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek az addigi listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést, és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást, írja a portál. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. Rétvári Bence, a párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a folyamatban a gyermek érdeke az elsődleges, akinek egy biztonságos, szerető családra van szüksége, apára és anyára egyaránt. Az ellenzéki politikus azután fejtette ki a pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén a gyermekvédelmi hiányosságait feltáró jelentés kapcsán közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét.
0: Közlekedés.
2: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár mától vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Örs-vezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Valamint jövő hét csütörtökig lezárták az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt. a forgalmat kijelölt terelő útra irányították át.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borús, felhős idő van, csak a keleti területeken lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor, az északi megyékben zivatarok. Nagy területen megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben általában 20-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Az Újpest csak hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a labdarúgó Magyar Kupában. A 4x400-as magyar vegyes váltó a 8. helyen zárt a budapesti atlétikai világdöntő záró napján. A Ferencváros nyerte a férfi vízilabda Magyar Kupát. Andrea Kimi Antonelli győzött a Formula 1-es spanyol nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában az Újpest hosszabbításban győzött 2-0-ra az MB3-as Dorog otthonában. Az Eto az MB2-es Karcag vendégeként, az Alegerszeg pedig a harmadosztályú Dunaharaszti ellen nyert idegenben egyaránt 5-1-re, míg a Puskás Akadémia 8-1-es sikerrel távozott a megyei első osztályú Mezőörstől. Ezzel mindegyik élvonalbeli klub a 32 között folytathatja a sorozatot. Az Újpest első gólját Zeke Mário szerezte a Dorog ellen, akivel Török Olivér beszélgetett.
4: Ez egy nehéz mérkőzés volt, egy tipikus kupa mérkőzés. Azért már én is, meg szerintem többen éltünk át ilyeneket, sosem egyszerűek ezek a mérkőzések, de tényleg a legeslegfontosabb az volt, hogy sikerült a továbbjutás, ezzel a célra érkeztünk ide. Nehezen, de tényleg ez a legfontosabb, hogy sikerrel jártunk.
5: Végül is ezért szerződtettek Paksról, hogy ilyen létfontosságú gólokat szereznem.
4: igen. Viccet félretéve nem ez az elsődleges feladatom, de egy modern játékban már oda kell érnem nekem is a kapu elé. Örülök, hogy jól sikerült eltalálni ezt a labdát. Fontos volt, és a végén, hogy be tudtuk pipálni ezt a mérkőzést, az a legfontosabb, a csapat sikere, a többi az másodlagos.
5: A gólod után megnyugodtak a kedélyek, mert ugye a hosszabbítás első fél idejében, illetve főleg a második fél idő hajrájában azért észre lehet venni, hogy egyre feszültebbek vagytok.
4: Ilyenkor azért nem egyszerű már itt a meccs végén, mindenki nagyon akar, meg nagyon akartuk már azt a gólt begyötörni. Ez egy kis nyugodtságot adott szerintem a csapatnak, és utána már okosan tudtunk játszani, és szerencsére a Krajcsa végén még rárúgta a másodikat, onnantól pedig már be tudtuk húzni a mérkőzést.
5: Ferencváros elleni meccs után mennyire tudtatok felpörögni erre a találkozóra a Dorog ellen?
4: Próbáltunk felpörögni, de elismerésem és gratulálok a dorogi csapatnak, mert felvállalták a focit, jó játékot is mutattak. Ha ezt a játékot hozzák az osztályba, biztos, hogy ott is szép sikereket tudnak elérni. Megnehezítették a dolgunkat, de ahogy mondtam már, a legfontosabb, hogy sikerrel jártunk a végén.
3: A német labdarúgó Bundesliga harmadik fordulójában a Leipzig hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Hamburgot. A lipcseiek harmadik gólját szerző Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A rekordbajnok címvédő Bayern München 2-1-re nyert idegenben az újonc Elversberg ellen. Az angol labdarúgó Premier League negyedik fordulójában a manchesteri derbin a Phil Foden kiállítása miatt a 23. perctől emberhátrányban játszó City Erling Haaland góljával 1-0-ra győzött az Old Traffordon a United ellen.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: Takács Boglárka 9-ként ért célba 200 méteren az elődöntős futamában, így nem jutott be a döntőbe. Az Enyingi Patrik, Brucker Lili, Molnár Attila, Emmanuel Sofia összeállítású 4x400-as magyar vegyesváltó pedig a 8. helyen zárt a fináléban a budapesti atlétikai világdöntő zárónapján a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Somogyi Zsófia a váltó tagjai közül Brucker Lilit, Molnár Attilát és Emmanuel Sofiát kérdezte.
6: Patrik kezdte, aztán Lili, te az voltál, aki átvette a stafétát. Hogy élted meg egyrészt ezt a körítést, és egyáltalán ez a futás? Nyilván ritkán futtok ilyen váltóban. Hogy érezted?
7: Ez volt életem első mix váltója. Nagyon jó élmény volt így elsőre. Fiúkkal nagyon nagy megtisztelés volt futni Szofival is. Egy nagyon jó csapat volt, a hangulat az eszméletlen volt, hidegrázós. A szurkolók voltak az 5. tagja ennek a csapatnak, és eszméletlen volt. Remélem, hogy még futatok ilyen váltóban.
6: Attila, aztán te jöttél, és hát visszahoztad egy komoly hátrányból ezt a váltót. sőt előztél is, a kenyaiakat is meg tudtad előzni. Hogy érezted magadat, és egyáltalán ez az idő? Ugye ez elmaradt az országos csúcstól.
8: Teljesen másik csapat voltam, az volt most itt feltétlen a cél, hogy országos csúcs. Nagyon-nagyon sokat kellett kijárkálnunk az 5-ös, 6-os, 7-esre, ez nem ideális, úgyhogy nem nagyon lehet így összehasonlítani a két váltót. Véráramlásában szerettünk volna benne lenni a többi váltónak, szerintem az nagyjából helyek közel sikerült, és ez nem voltunk így 100 méterrel lemaradva. Ezt a kompetitívséget, ezt a versenyképességet szerintem nagyon felvettük, és itt már sokan a rajtnál mentálisan összeomlanak. A lányok nem omlottak össze, úgyhogy elbírták, ez elképesztő löketet fog tudni adni jövőre nézve, úgyhogy aggódnék az a versenytársak helyében.
6: Azért ez egy hosszú szezon volt neked, hosszú 3 nap, most mi az, ami rád vár?
8: 3 hét tömény pályamentesség, nem is atlétikára gondolás, kell ahhoz, hogy az évben az összes többi napon 2-szer minimum tudjak edzeni. Elengedhetetlen, úgyhogy most nagyon szeretnék messzebb elvonulni a pályától, nehéz lesz, 4 hét múlva meg újrakezdem.
6: Emmanuel Sofia, aki az U18-as Európa bajnokságon ezüstérmet szerzett, és szépen megismerjük a nevedet. Te hogyan élted meg? Azért aztán neked is meg kellett küzdeni, de megküzdöttél azért, hogy behozta a 8. helyre a váltót.
9: Fantasztikus volt ezzel a váltóval futni. A stadionnak is olyan csodálatos volt a hangulata, úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt futhattam, és tényleg a közönség is nagyon sok erőt adott, hogy úgy bíztattak, hogy nagyon nagy löketet adott.
6: Ebben a váltóban látod-e azt a potenciált egyénileg is, megváltóban is azért szépen beérjetek, és ez, ahogy Attila is fogalmazott, ez a 4x400-as mixváltó is azért komolyan ott legyen a mezőnyben.
9: Igen, szeretnék minél többet fejlődni folyamatosan, és szerintem minden lehetséges, úgyhogy minden jó.
3: A 4x400-as magyar vegyes váltó tagjai mellett a 200 méter elődöntője után Takács Boglárka is nyilatkozott Krejsz Bálintnak.
10: Szerintem azt a mosolyt, ami a bemutatásnál kiült az arcodra, a lelátó legtetején is látni lehetett. Így a 3. napra, a 3. versenyedre sikerült megszokni, vagy hozzászokni ahhoz, hogy 21 ezer ember a nevednél elkezd örjöngeni és téged biztatni.
11: Kicsit már egyet tudtam, mire számítsak, amikor beléptem a pályára. Amikor a pályára lépünk és felsétálok a 200 méteret, is már elkezdődött ez az újongás, meg ez a támogatás, biztatás, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Nem mondom azt, hogy megszoktam, vagy hogy ezt meg lehet szokni, meg nem is annyira akarom megszokni, hanem így jó így újra meg újra rácsodálkozni minden nap, és így megtapasztalni ezt, hogy tényleg milyen ez, és nagyon vártam a napot olyan szempontból, hogy még egyszer így magamba szívjam ezt a szeretetet és ezt a támogatást, amit a közönség sugárzott felém. Ilyen szempontból nagyon vártam, hogy újra pályára lépjek, más szempontból pedig azért már nagyon fáradt voltam, és nagyon kimerült, és már így nagyon nehezen találtam magamban bármilyen tartalékot arra, hogy még ezt a 200 métert odarakjam a pályára, de nagyon-nagyon sok erőt adott a közönség, és az, ahogyan érzem azt a hitet és azt a szeretetet, amit kapok, és hisznek bennem, meg büszkék rám az arra, hogy ott vagyok a világ legjobbjai mellett, és futhatok, és képvisel Magyarországot, őket is egy kicsit, mindenkit. Emiatt ilyenkor így annyira szeretnék bizonyítani, annyira szeretnék jól futni, és nem egy olyan bizonyítási vágyban, mert hogy fú, most akkor nekem meg kell mutatnom, hogy jó vagyok, mert akik nekem szurkolnak, és akik engem szeretnek, azok akkor is szeretnek, hogy szurkolnak, hogyha nem vagyok a legjobb. Ettől függetlenül megkapom azt a szeretetet tőlük, de valahogy nekik szeretném, hogy meghálálni egy szép eredménnyel, győzelmekkel, nagyobb eredményekkel, ami most elmaradt ugye részemről, amiatt azért szomorkás vagyok, vagy így nem vagyok maximális elégedett, de én úgy érzem, hogy amiben nem volt, ezt kifutottam, megpróbáltam elindítani a futást, és nem tartalékolni. Elmentem, eddig elment, nagyjából 100-120 méterig ott még jó pozíció voltam, és akkor utána meg így kezdett kijönni azt, hogy azért az egyes pályakanyal eléggé felőrölt.
10: A közösségi médiában volt egy történetet, hogy az utolsó tánc a szezon végén, abban az utolsó 70-80 méterben az egész szezonod benne volt, és az, hogy ez már az utolsó 70-80 méter, és nehéz volt megtalálni azokat az utolsó tartalékokat.
11: Biztos, hogy ez is benne volt, igen. Próbáltam ott még így valamit tartani, de egyszerűen így elfogyott minden tartalékom, minden erőm, minden, ami így az a szezonban egy ideig fokozódott, és voltak olyan pillanatok, ahol kijöttek ezek a csúcspontok, és jó eredmények születtek belőle. Most már így nem volt, mert nem több, egyszerűen hiába próbáltam még mindenfélére támaszkodni, és még így a közönségre figyelni, meg abban bízni, hogy akkor ez egy futás végigmegy úgy, ahogy szeretném, már nem ment annyira. Egyébként szerintem az idő az nem annyira rossz egyes pályán, hogyha mondjuk az ember csúcsfalában, és mondjuk ezt július közepén futja, akkor lehet, hogy lehet ez volna még jobban, de én most így nem azt érzem magamból, hogy fú, most valamit elrontottam, és akkor ebben most nagyon sok maradt, hanem ebben sajnos, vagy nem sajnos, már csak ennyi volt.
3: Takács Boglárkát hallották. Mind a 10 magyar induló helyezetlenül zárt a judo Grand Slam verseny záró napján a Papp László Budapest sportarénában. 90 kg-ban Kis Levente, 100 kg-ban pedig Lakos Máté és Kenderesi Péter tudott csak egy-egy mérkőzést nyerni. A háromnapos viadalt így válogatottunk 2. és 3. helyezéssel fejezte be. A Tatabánya hazai környezetben hatalmas csatában 32-31-re múlta fölül a Szegedet a férfi kézilabda NB1 második fordulójában. Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője Erdei Mártnak összegzett.
12: Jól játszottunk, nagyon akarta a csapat ezt a győzelmet, szerette volna bebizonyítani, hogy a tavalyi győzelem nem véletlen. Nem volt egyszerű, mert most már azért sokan elvárták, hogy ha van lehetőség, nyerjük meg. De annyira jó mentalitással álltak bele a fiúk, hogy tényleg a kezünkben volt sokáig a mérkőzés. Elvesztettünk mi is egy-két játékos, és ez rányomta a bélyegét, a végén már életünkért küzdöttünk, de abból mi jöttünk jobban. Ez volt a célunk, hogy ne nyerjük valahogy az utolsó 5 percet. Annak tudatában is, hogy tudtuk, hogy nagy előnyünk van. Várható volt ez a végjáték, és tényleg örülök neki, hogy ilyen szívük volt hozzá, és volt hozzá fejük is, amiért nagy dicséret illeti a csapatot, hogy észre játszottak.
13: Mindent egyébként lehoztak a pályára, amit kértél tőlük, mind védekezésben, mind támadásban?
12: Megpróbálják mindig. Természetesen vannak benne hibák, de taktikában, a védekezés taktikán nagyon jól sikerült, meg tudták valósítani. Támadásban pedig színesen játszottak, nagyon szép egyéni megoldásokat választottak, amivel tudtunk lőni 31 gólt azért egy ilyen csapatnak, egy ilyen védekezéssel szemben, ez külön dicséret, meg az első fél évi védekezésért.
13: Tavaly is elkaptátok egyébként a Szegedet itt hazai pályán, bár akkor még úgy nem volt talán kimondva, hogy elkapnátok mind a két nagyot, és a bajnokságban is esetleg az ezüstérem lehet a cél minimum. Mit gondolsz, most ezt ki lehet mondani, látva a csapatodat, vagy azért ezt még mindig erős lenne kijelenteni?
12: Nem szabad, tehát nagyon az elején vagyunk, a realitás nem ez, a Szeged nagyon jó csapat. Ők is újak, fejlődni fognak, látszik azért rajtuk, hétről hétre egyre jobban játszanak, nekik ott lesz a Bajnokok Ligája a fejlődésre. Én nem gondolnám, nekünk a saját munkánkkal kell foglalkozni, nekünk a harmadik hely a cél, a sokkal fontosabb. Természetesen, hogyha van esélyünk rá, akkor mindent meg fogunk tenni.
3: A Tatabánya férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjét, Tóth Edmondot hallották. A Ferencváros sorozatban 9. alkalommal hódította el a férfi vízilabda magyar kupát, miután a Komjádi úszodában rendezett 4-es döntő fináléjában 18-12-re legyőzte a Vasast. A bronzérmes a BVSC lett, mivel 18-11-re verte a Kaposvárt. Az FTC vezetőedzőjét, Nyéki Balást Farkas Márton kérte interjúra.
14: Nehéz, mert akárhogy alakul a meccs, aki bejut, mondjuk nagyon megvertük volna a Vasas, de bejutott egy bravúros győzelem, akkor az szinte már kupagyőztesnek minősítik a Vasas, mert akkor a teljesítmény nyújtott az elődöntőben. Úgyhogy azért ezzel állandóan a játékosoknak mindig megküzdeni nem könnyű, szerintem ez egy mentális nehézség volt, tehát terhet adott, ez egyértelmű volt. Bár egyébként szerintem nem kezdtük rosszul a meccset, mert első negyedbe irányítottunk, a második negyedbe megzavarodtunk, de egyébként mondtam a játékosoknak, hogy ez benne van a pakliba, hogy előfordulhat, hogy így alakul. Utána meg annyit kértem, hogy mindig vannak ilyen pillanatok egy szezon során, és akkor megélvezni kell, hogy egy ilyen kemény meccs lesz belőle. A Vasas jól beleállt, le a kalappal előttük. Nem vártam, hogy eddig tudják magukat tartani, de nagyon jól küzdöttek, és így hát még értékesebb a siker, mert ezt a trófeát el kellett venni, ezt nem adta oda a Vasas, így egy jó döntő alakult ki.
13: Azért azt megszokhattátok az elmúlt években, hogy általában a magyar kupa itt a szezon legelején van. Mentálisan ez is egy plusz nehézség, hogy ebben az időszakban ilyen hőfokú mérkőzésekben nem vagytok benne. Tehát gondolom, hogy tavasszal, május-június könnyebb menetből ilyen meccseket lejátszani. Itt mindig valaki nektek ugrik, és ezt valahogy kezelni kell.
14: Többet készül a többi csapat, ilyenkor már egész nyáron tudnak készülni nálunk, viszonylag a válogatottak 3 hét felkészülés van, de ezt nem lehet kifogás, ezt tudjuk. Annak kell örülni, hogy milyen gyorsan lehet nyerni valamit. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez tényleg adhat egy lökést az egész szezonra, és bízom is benne, hogy ad egy lökést a csapatnak, mert nehezen jöttünk ki a mérkőzésen belül, de azért a harmadik negyedtől átvettük az irányítást, már láthatóan jobbak voltunk. Szerintem a nézők is jobban örültek annak, hogy ilyen mérkőzés volt 3/4, úgyhogy ez jó, küzdeni kellett a sikerért, de örülök, hogy megvan.
3: A Ferencváros immár magyar kupa győztes vezetőedzőjét, férfi vízilabda csapatának vezetőedzőjét, Nyéki Balást hallották. A férfiak versenyében legjobb magyarként Dévai Márk a 6. helyen zárt, míg a nőknél Kropkó Márta 8. ért célba a triatlonosok világbajnoki sorozatának Karlovivariban rendezett fordulójában. Az Egyesült Államok sorozatban 5-ször nyerte meg a női kosárlabda világbajnokságot. Az amerikaiak a döntőben az olimpiai ezüstérmes franciáknál bizonyultak jobbnak 97-79-re Berlinben. A bronzérmet Spanyolország szerezte meg a házigazda Németország elleni 81-58-as sikerével. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy 15 órától a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter lesz. A német Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a fináléban 4 játszmában múlta fölül az amerikai Ben Sheltont. Andrea Kimi Antonelli győzelmével végződött a Formula 1-es spanyol nagydíj a Mercedes olasz versenyzője mögött, a holland Max Verstappen a Red Bull-al másodikként, a brit Lando Norris a McLarennel harmadikként intették le. Antonelli újabb sikerével 81 pontra növelte előnyét összetettben csapattársával, a brit George Russell-lel szemben. A spanyol Enric Mas pályafutása első 3 hetes országúti kerékpáros körversenyén diadalmaskodott a Vuelta a Espanyán, amelyen Walter Attila 45. helyen zárt összetettben. A záró szakaszon a norvég Tobias Johannesen győzött. 62 éves korában elhunyt idős Grózer György korábbi válogatott röplabdázó. Az egykori szélsőütő 96-szor szerepelt a magyar válogatottban, amellyel az 1983-as Európa-bajnokságon 11. lett. Magyarországon kívül játszott Németországban és Belgiumban, mindkettőben edzőként is dolgozott, itthon pedig a Gödöllő női, valamint a Pénzügyőr férfi együttesét irányította. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után pedig folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Csisztus Zsuzsa és Bene Ferenc. Takács Boglárka mentálisan és fizikálisan is elfáradt, de a közönség óriási erőt adott neki. Hogy miről is van szó pontosan, arról Kreisz Bálinttal beszélgetett.
2: Takács Boglárkával beszélgetünk, aki 23,24 százados időeredménnyel zárta a 200 méter elődöntőjében. Szerintem azt a mosolyt, ami a bemutatásnál kiült az arcodra, a lelátó legtetején is látni lehetett. Így a harmadik napra, a harmadik versenyedre sikerült megszokni, vagy hozzászokni ahhoz, hogy 21 ezer ember a nevednél elkezd örjöngeni és téged biztatni?
3: Picit már ugye tudtam, mire számítsak, amikor beléptem a pályára, már igazából amikor a pályára lépünk és fölfutok, vagy fölsétálok a 200 méter, az is már elkezdődött ez az ujjongás, meg ez a támogatás, biztatás, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Nem mondom azt, hogy megszoktam, vagy hogy ezt meg lehet szokni, meg nem is annyira akarom megszokni, hanem így jó így újra meg újra rácsodálkozni minden nap, és így megtapasztalni ezt, hogy tényleg milyen ez, és nagyon vártam mai napot olyan szempontból, hogy még egyszer így magamba szívjam ezt a szeretetet és ezt a támogatást, amit a közönség sugárzott felém ma is. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon vártam, hogy újra pályára lépjek, más szempontból pedig azért már nagyon fáradt voltam, és nagyon kimerült, és már így nagyon nehezen találtam magamban bármilyen tartalékot arra, hogy még ezt a 200 métert odarakjam a pályára, de nagyon-nagyon sok erőt adott a közönség, és az, ahogyan így érzem azt a hitet és azt a szeretetet, amit kapok, és hogy tényleg hisznek bennem, hogy meg büszkék rám és arra, hogy ott vagyok a világ legjobbjai mellett, és futhatok, és képvisel Magyarországot, őket is egy kicsit, mindenkit, úgyhogy emiatt ilyenkor így annyira szeretnék bizonyítani, annyira szeretnék jól futni, és nem egy olyan bizonyítási vágyban, mert fú, most akkor nekem meg kell mutatnom, hogy jó vagyok, mert igazából akik nekem szurkolnak, és akik engem szeretnek, azok akkor is szeretnek, hogy szurkolnak, hogyha nem vagyok a legjobb, és ettől függetlenül megkapom azt a szeretetet tőlük, de valahogy nekik szeretem, hogy meghálálni egy szép eredménnyel, győzelmekkel, nagyobb eredményekkel, ami most így kicsit nem elmaradt így a részemről, úgyhogy amiatt azért szomorkás vagyok, vagy így nem vagyok maximális elégedett, de én úgy érzem, hogy ma, ami bennem volt, ezt kifutottam, megpróbáltam elindítani a futást, és nem tartalékolni, elmentem, eddig elment, nagyjából 100-120 méterig ott még jó pozíció voltam, és akkor utána meg így kezdett kijönni azt, hogy azért az egyes pályakanyar eléggé felőrölt.
2: A közösségi médiában volt már egy történetet, hogy az utolsó tánc a szezon végén, abban az utolsó 70-80 méterben az egész szezonod benne volt, és az, hogy ez már az utolsó 70-80 méter, és nehéz volt megtalálni azokat az utolsó tartalékokat?
3: Biztos, hogy ez is benne volt, igen. Én próbáltam ott még így valamit tartani, de egyszerűen így nem elfogyott minden tartalékom, minden erőm, minden, ami így a szezonban így egy ideig fokozódott, és voltak olyan pillanatok, ahol kijöttek ezek a csúcspontok, és jó eredmények születtek belőle. Most már így nem volt bennem több, egyszerűen hiába próbáltam még mindenfélére támaszkodni, és még így tényleg a közönségre figyelni, meg abban bízni, hogy akkor még ez egy futás így végigmegy úgy, ahogy szeretném, már nem ment annyira. De egyébként szerintem az idő az nem annyira rossz egyes pályán. Nyilván azért, hogyha mondjuk az ember csúcsforgalomban és még ezt július közepén futja, akkor lehet, hogy lehet ez volna még jobban. De én most így ma nem azt érzem magamból, hogy fú, most valamit elrontottam, és akkor ebben most nagyon sok maradt, hanem ebben sajnos, vagy nem sajnos, már csak úgymond ennyi volt. És örülök annak, hogy ilyen helyen zárhattam a szezonomat, és ilyen közönség előtt, ezért nagy, ez nagy élmény volt, és egy csomó olyan pillanat volt ennek a három napnak is, még hogyha az eredményekkel nem is vagyok annyira elégedett, amiből azért tudok majd erőt meríteni a jövőre nézve, és ezeket a pillanatokat fogom elraktározni, ezt a szeretetet és ezt a támogatást, amit kaptam a közönségtől. És még egy szezont lehoztam, nagyon-nagyon hosszú szezont lehoztam sérülésmentesen, azért sok mindenben fejlődtünk, de rengeteg mindenben látom, hogy még kell.
2: Sűrű napjaid voltak, volt itt divat bemutató, rajtpályahúzás, három futás. Elég sok mindennel kísérletezik ez az új formátum és a világdöntő. Az egyik fel a kérdésemnek, hogy milyen volt megmutatni kicsit ezt az oldaladat, ahol elegáns ruhában lehet megmutatni magad és a közönségnek is. A másik fel az, hogy szerinted ez az irány milyen az atlétikának, és hosszú távon mik azok, amiket érdemes elengedni ebből a versenyből, és mik azok, amik meg szerinted jól működtek?
3: Szerintem ez egy nagyon izgalmas verseny volt, és egyébként a szervezők is azért szerintem izgultak, hogy amiket kitaláltak látványelemek és újdonságok, azok hogyan fognak működni. és mi meg versenyzőként voltunk kíváncsiak arra, hogy ez akkor minket hogy fog érinteni, mi hogy éljük meg belőről, mi mennyit tapasztalunk ezekből. Szerintem nagyon sok olyan dolog volt, ami most nem azt mondom, hogy szakmailag kifejezetten indokolt, tehát például amikor a divatban tudott a verseny, ott a szakmailag valószínűleg nem indokolt, és nem lesz ettől gyorsabb senki, de egy kicsit egy ilyen játékosabb oldalát is megfoghattuk a dolognak, hogy nem mindig csak az van, hogy a kőkemény munka, és akkor átmozgatás, edzés, és verseny, és akkor mindig a pályán találkozunk, hanem egy kicsit így volt lehetőségünk jobban megismerni akár egymást, és egymás személyiségét, egymás ruháit. Úgyhogy voltak ezekben szerintem olyan jó pillanatok, amiket érdemes megtartani, és nekünk is kicsit kimozgatott a komfortzónánkból, meg a megszokott versenyritmusból, és szerintem ezek fontos dolgok, meg egyébként a világ is afelé halad, hogy minél látványosabban és minél közszerethetőbben kell egy sportágat reprezentálni az atlétáknak és a szervezőknek is, és szerintem ez a verseny most ezt nagyon jól megfogta, legalábbis én belülről is így éltem meg, amikor a lelátóval néztem a többi versenyszámot, akkor is nagyon-nagyon látványos volt, és tévén keresztül még nem láttam, de én úgy hallottam, hogy akik tévén keresztül nézik is nagyon elégedettek vele, és nagyon különleges ezek a fények, ezek a színek. Nem nagyon láttam még ehhez fogható és ehhez hasonló pályát sehol, úgyhogy szerintem nagyon jó ez a verseny, és remélem, hogy a szervezők is így értékelik és megtartják majd a jövőre.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kreisz Bálint Takács Boglárkával beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Egész.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 4 perc van, ez 4-8, ma reggel szeptember 14-én, igen, szeptember 14-én, hétfőn. Köszöntünk mindenkit, itt a Nemzeti Sportrádióban, ugye ez a Sportreggel, Csisztus Zsuzsival, hello Zsuzsi, jó reggeli!
3: Jó reggelt, Levi, hello!
2: Bene Feri, szia Feri!
4: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: No, 06-30-55-55-605-ös az elérésünk, és aranylabda témakörbe ugrunk bele, csak így ebbe a medencébe, fürdőruha nélkül, mert szerintem lesz miről beszélni, mert hogy eleve kezdjük ott, ugye, ilyenkor ugye, hát ez idő tájt kialakul egy ilyen bővebb mezőny, egy 30-as lista, majd ezt szépen szűkítik, és a végén persze majd kiderül, hogy kiemelheti magasba ezt az aranylabdát. Ez

0: Igen, igen. Na, úgyhogy az
1: ne, jó, jó, jó, jó. Nem készültem, vágó úr.
0: Ezzel szerintem. Na igen, szóval ugye ott is nagy problémát okoz, mi alapján, hogy ott a BL győzelem tette ennyit bele a balladba, vagy azért ott volt ugye Rafinha, aki végig tolta tavaly, és most is nagyon jó kezd.
2: Igen, de nézd végig a 30-as listát.
0: Na,
2: és szerintem
0: van nálad egy lista?
2: Van nálam egy lista, és egyértelműen kiderül szerintem, hogy aki nem billantott valamit a világbajnokságon, mint hogy Rafinha
0: nyilván a sérülés. De ez nem BB labda, bocsánat. Tehát ez
2: de, mindig... de most nem arról van szó, ugye 4 évente van ez a világesemény, úgy emlékszem, ugye? Tehát,
0: a VB. Nem, az aranylabda az minden évben.
2: Ne. Hát na,
0: tehát a világbajnokság... Nem miattunk mondom el, ja, lehet, nem igen, mindenki ja, tudja.
2: Oké, okay, tehát világbajnokság 4 évente van, és az szerintem nagyon furcsa lenne, hogyha abban az esztendőben, amikor van világbajnokság, a világbajnokságon nyújtott teljesítmény ne lenne meghatározó abban, hogy a végén kikapja az aranylabdát. Miután azért ez egy egyéni díj, ugyebár, tehát itt nem arról van szó, hogy ki milyen csapatban. Tehát ha a világbajnokságon meg se jelentél, vagy sérült voltál, vagy nem jutott ki a csapatod, vagy tehát attól függetlenül, amit egyébként a klubcsapatod nyújtotta, szerintem
0: ez... Akkor Ferrán Torres, jó, akkor megvan, hiszen ő döntött el a VB-t.
2: Hát például. Tehát, ja, akár az is lehet. Szóval nem azt mondom, hogy csak az, de szerintem a világbajnoksága nyújtott kimagasló szereplés nélkül szerintem képtelenség egy abban az évben az aranylabda jelöltjei közé oda kerülni, amikor van világbajnokság. Én ezt gondolom legalábbis, hogy így erre a listára nézek bizonyos szempontból.
0: Hát Dembele valószínűleg nem ismételhet legalábbis a mutatott játék alapján, nem mint hogyha annyira rossz lett volna, de nem gondolom, hogy a VB róla szólt. Ha ez alapján és ez az egyik legfőbb ok és érv, akkor nagy valószínűséggel egy spanyol játékos kaphatja. Azt mondják, hogy már még nagyon fiatal, bár nem játszott rosszul a VB-n, de...
2: De szerintem ez még nem ért meg erre, én azt gondolom.
0: Na, de hogy? És miért? Tehát mi alapján nem lehet őt? Ez korfüggő? Tehát
2: nem korfüggő. Nem, de én azt gondolom, hogy Jamal a benne rejlő képességeknek még nem használta ki a 100%-át. Én egyszer így gondolom.
0: Hát, de nem. Azért megyek csak neked ellen, mert nem akkor adjuk oda a labdát, amikor maximálisat kihozta magából, vagy már kihozta, vagy még nem hozta. Ki. Hát ilyen napon akkor Messinek is adhatjuk még.
2: Egyébként Messinek, szerintem lehet, hogy
0: nem játszott rosszul.
2: Szerintem a 8 aranylabdája közül ez a mostani, ha most megkaptál, lehet, hogy megérdemeltebb lenne, mint némelyik.
0: Vagy adjon vissza egyet Lewandowskinak. Mondtam az előbb, mikor beszélgetünk.
2: Igen, az például az egy nagyon jó megoldás lenne.
0: Tudjátok, mit hoznék létre? Egy ilyen aranylabda vándordíjat. Tehát amikor ahol esetleg kétséges, hogy szerintetek a megfelelő
2: személy érdemelte meg, adja vissza.
0: Szóval, de szerintem ilyen Modricok meg ilyenek felkészülhetnek, hogy Cannavarót még mindig fel tudnám hívni, hogy pillanatra igen, Fábio, add már át oda, légy szíves valakinek, mert nem biztos, hogy azt adott el esetben.
2: De valóban Lewandowskinak az annyira gáz volt, hogy ez nem sikerült.
0: Azzal tényleg egy félig agyhalott De Paul-al ott az is, de most tényleg milyen?
2: Na mindegy, szóval igen. Tehát én azt gondolom, hogy ezt tudomásul kell vennünk, ugye itt volt vita az elmúlt hetekben a Szoboszlai fel nem kerülése kapcsán is.
0: Ő sincs a 30-as listán. Az is méltánytalan.
2: Lehet, hogy méltánytalan, és ebben
1: hogyha
2: a Premier League mondjuk, mit tudom én, 5. legjobb játékosának jelölik, vagy ha tényleg azt lehet mondani, hogy a Liverpool, ami a világ egyik legmeghatározóbb csapata, annak ellenére, hogy a tavalyi szezon olyan volt.
0: Ezt mindig elmondtuk, ez egyéni.
2: De csak azt akarom mondani, de nem fejeztem a mondatot, tehát, hogyha a világ egyik legmeghatározóbb csapatából ő fölfelé lók ki, mint ahogy ez most tartósan így nézett ki a tavalyi szezonban, egyértelműen ő vitt a vállán.
0: Az ő érdeme, vagy a Liverpool szégyene?
2: Csak megint azt, már, hogy ja. Hát az, igen,
0: a hozzá... kérdés megint csak jó.
2: De...
0: De nem úgy lógott
2: ki fölfelé amúgy egyébként, hogy az hát a többiek gyengén játszottak, az való igaz, de ahhoz képest, tehát nem arról volt szó, hogy a 0 ponthoz képest volt jó Szoboszlai Dominik, hanem úgy amúgy is.
0: Igen.
2: Szóval én csak azt akarom mondani, de megint egyértelművé válik számomra, hogy aki nem von. Ez nem. Azt úgy mondják, hogy nincs, ugye? Tehát, hogy aki nincs jelen a világbajnokságon.
0: Nem von.
2: Tehát, aki nem tud, aki nincs ott a csapatával a világ legnagyobb futballtornáján, az adott évben 4 évente, az nem, valószínűleg nem tud olyan szinten bekerülni tényleg.
0: Okay, jó, akkor viszont egy kérdés itt van velünk, Ferenc, ugye, és hogy hozzátszolok nála. Tehát, hogy tényleg, most én azért ennek utána jártam, mint egy 80%-ban eddig csatár kapta, és vagy nagy ritkán középpályás. Na de, hát de nem

0: hát igen. Hát aki ugye kapott védőként, volt egy ilyen, utána Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Cannavaro, és szerintem Maldini is kellett, hogy kapjon, de nem vagyok most
1: biztos. Nem kapott.
0: Tessék, egy vándor arra.
1: Ha valaki, oda, akkor ő megérdemelte
0: menjen volna. Azért. Nyilván a Jegesta, tehát Neste, biztos, hogy nem.
1: Matthias Sammer kapott, bár ő inkább középpályásként.
0: Igen.
1: Volt védő egyébként a karrierje során.
0: És teljesen jogos, hogy se Iniesta, se Xavi, ezt mindig ilyenkor elmondjuk. Mennyi érdekes, aranylabda diátadó kapcsán mindig, minden évben beugrik, és Xavi és Iniesta miért nem? Tehát akkor ki kapta, vagy Messi kapta, vagy Ronaldo?
1: Itt azért végignézve a történelmét is az aranylabdának egyértelműen domináns a világbajnoki szereplés, viszont annyiban talán vitatkoznék, hogy nem feltétlenül kell spanyol játékosnak kapnia, mert mi van például az angolokkal? Tehát Harry Kane és Jude Bellingham elképesztő szezont produkált, és itt megint azért nem lehet 100%-ig elválasztani az egyén és a csapat sikereket,
2: hiszen
1: azért valójában ez egy egyéni díj, és az egyéni labdarúgónak a teljesítménye szerintem nagy mértékben ugyanúgy meghatározó.
2: Én megmondom őszintén, én nagyon sokáig Harry Kane tartottam a fő favoritnak, hogyha világbajnoksággal mondjuk nem fáradt volna el annyira, amennyire, és szerintem azért az ugye az utolsó mérkőzésen már nem is lépett pályára, akkor egyértelműen azt gondolom, hogy Harry Kane ez egyik legnagyobb esély. És igen, ott de egy most picit nekem ott
1: igen, de a VB bronzmeccseken rendszeresen azok lépnek pályára, akik addig keveset játszottak a VB-ken, tehát ez visszamenőleg így van.
2: De most megint azt mondom, hogy neki azért oda kellett volna tennie magát ezen a VB bronzmeccsen, akkor, ha most az aranylabdáról beszélünk.
1: Csak a bronzmeccs miatt, szóval a VB bronzmeccsen mindig azok játszott,
2: azért annyira nagyon jól, a VB első szakaszában remekül játszott, tehát ez tényleg így volt, nem beszélve, hogy az éves egyéb teljesítményét, az tényleg pazar volt klubcsapati hát szinten.
1: És akkor mi van Jude Bellinghammel? Tehát a világbajnokságon nem elképesztőt nyújtott.
0: Végig a Real Madrid.
1: Bocsánat, de ha Barcelona címerre játszana a mezén, akkor Bellingham fan lennél. Tehát ezt most egy kicsit tekintsük
0: el. Akkor Mbappénak is adjuk oda, hát ne vagy Viniciusnak. Ne jó,
1: és mi van például Michel Olisséval? Tehát én így úgy gondolom, hogy még lehet, hogy korai lesz neki, mert előbb-utóbb meggyőződésem, hogy aranylabdás lesz, de hát ő is rendkívül jól teljesített a VB-n is. Tehát Olisszé a legtöbb gólpasztotta az egész mezőnyben.
0: Nagy meccseken, tét meccseken, ha én szavaznék, bár engem nem kértek fel, nem is fognak, nagy meccseken, tét meccseken lőtt sorsdöntő gólok, esetleg mesterhármasok, és sorolhatnám.
1: Akkor Ferran Torres, és azon kívül mit tudsz róla mondani?
0: Például Szoboszlai Dominik, hát nagyon nagy meccseket döntött el szabadrugás gólokkal, jó, hogy 1-0-ák, de akkor is City arcán, láttuk ezeket. Aki ilyenre képes, azt szerintem aranylabda esélyes, vagy legalábbis azért a 10 között kellene.
1: A Holland fanok kevésbé nagy tábora, és mondhatja, hogy hát
0: Holland is lehet.
1: Hány gólt rúgjon még, hogy szóba kerüljön?
0: Nálam három játékos, tehát a szűk hármasba, Harry Kane, Holland és Rafinha nálam. Tehát, és ha nagyon
1: azért jó, mert Rafinha 30-ba sincs, amit továbbra se értek. Tehát ez valami
2: de
1: elképesztő.
2: Megint azt mondom neked, hát a világbajnokság. A világ szerintem igen. Tehát ugye ott azért nem...
1: Kétségtelen, de ha már világbajnokság, akkor Messi egyfajta életműdíjként.
2: Mbappének is
1: volt.
2: Vannak a menedzseltjei, tehát már úgy értem, hogy akik őt elsősorban, tehát azért ha a világbajnoki teljesítményt nézzük, akkor Mbappé meghatározója volt a francia csapatnak.
0: Igen. Szóval egyrészt nyilván nem nagyon nehéz, és... Szerintem nem is kell, meg nem is szabad külön választani, mint az egyéni, mint pedig a csapat teljesítmény, de valahogy a kettő egymást emeli, és ez esetben egy összesített, hogy mondjam én, teljesítmény lista alapján, aki Lothar Matthäus mondta, aki 90-ben ugye a labdást lett, hogy nála egyértelmű Harry Kane a favorit, a befutó, és elmondta, felsorolt az érveket, hogy német bajnok, német kupát nyert, elődöntött, BL elődöntött játszott a világbajnokságon, harmadik lett az angol válogatott, azért emlékeztek, hogy milyen pillanatokban lőtt gólt, és lőtte tovább az angol válogatott. Az angol válogatottat minden sorozatban kiváló volt, csapatvezér, egyéniség, lehetett lesz, eldöntött meccseket, megint amiről beszélek, fontos, úgyhogy Harry Kane nagyon, ráadásul ő ilyen örökvesztesszerű, hogy bárhová megy, ott igazán hát nem is, hogy nagyot nem nyer, de igazából neki ami kellene, vagy kellett volna, az egy EB, egy BL, egy VB, és ezekről azért ő lemaradt. Tehát egyik részben sem jött oda, de nagyon sokat tett azért, hogy oda jusson a csapat, és az ő teljesítménye, én azt gondolom, hogy közel a kiválóhoz. Az a nagyon pici, az a pöti. Van a 30-as listánk, az nád van, Zsuzsa, 30-as listánk? Nézzük már meg, légy szíves, hogy azért mégis kik vannak, hogy ebből a 30-ból nem tudom, a következő lépés a 10, és utána pedig az majd tovább szűkítik, hogy kik érkeztek ide be.
2: Mert okay, én azt hiszem, hogy... Jude Bellingham, Kubarsi, ugye?
0: Hát őt, igen, őt meg, igen.
2: Cucurella?
0: Cucurella. De nem...
2: Jó, Dembeléről beszéltünk, Luis igen. Diaz, Fabián Ruiz, Bruno Fernandes.
0: Gabriel,
2: ugye? Igen, azt mondja, hogy Holland, természetesen. Hakimi. Hakimi.
0: Nem.
2: Harry Kane.
0: Jó.
2: Kvaratskhelia?
0: Na, Kvaratskhelia egyébként, ő talán még őt a fejlődés szempontjából, tehát az elmúlt 2 évben, vagy 3 évben, amit fejlődött, és megint csak fontos gólokat lőtt, megint csak az, hogy vezéregyéniség volt, bár most erősen visszaesett, nem tudom, mi történt vele, de a 10-ben mindenféleképpen őt is vinném tovább. Aztán
2: várj, én meg közben itt fonalat vesztettem, hogy hol hagytuk abba.
0: Kvaratskhelia volt az utolsó.
2: Igen, nézzük csak.
1: Jó, addig
2: igen, mondja.
1: Addig, amíg keresed a listát, egyre dologra adjatok választ. Kapusok miért nincsenek a listán?
0: Tehát nem is a
1: listán. Unai Simon
0: például. Nem is a listán miért nincsenek, hanem díjazottak, utána ugye csak egy volt.
1: Igen.
0: És azért azóta voltak olyanok, hogy Buffon, tehát...
1: Például.
2: Oda, hát de legjobb kapusoknak erő díjat nem szoktak valamilyen formában kiosztani?
1: Lehet, hogy ez kizárja. Igen.
0: Eleve szegények, ott állnak egy meccset szinte tök egyedül, egy ilyen kis hálós kis kapuban. Senkivel nem tudnak se beszélgetni, semmi. És egy jobb csapat esetén alig-alig van dolguk. Tehát azért én...
1: Hát és azért vannak a pályán, hogy tönkre tegyék a futball legszebb élményét, a gólt.
0: Ráadásul igen, tehát ő az, aki esetleg kifoghatja a 11-eset, vagy egy nagy szabadulás. Igen, tehát én nem mondám ezt külön, bár csomószor van külön legjobb kapusnak járódi, de akkor még nincs legjobb szélsőnek, meg ilyenek, szóval, hogy ugyanúgy a csapat része, meg egészet képezi.
1: Egy csapattag.
0: Hát azért mondom.
1: Nem külön posztként, hanem
0: mondom.
1: Játékosként mondom.
0: Azért mondom, csak azzal nézze, olyat ritkán, van olyan, hogy a legnagyobb védések, vannak ilyen videók, az ember megnézi ezeket, de igazán a legnagyobb gólokat nézed meg. Fura, mert az egész arról szól, hogy azt a bizonyos játékszert, azt valahogy valaki behelyezze leginkább lábbal, igen, vagy fejjel, bármi más testésze, amivel szabályos.
1: Ez úgy, hogy egyszer vettem egy Király Gábor életmű DVD-t. És nagy érdeklődéssel leültem megnézni, és hát végig egyetlen egy gól nincs a rohadt DVD-n, mert mindig a Király Gábor védései vannak. És egyszer megnéztem, az ott van a polcomon, és valahogy nem tudom újra nézni.
2: Na jó,
1: pedig
2: hát
1: csodálatos.
2: Ugye? Igen.
1: Király Gábor is.
2: Hát csorolhatjuk majd tovább, de össze most.
0: Mindjárt folytatjuk, de kíváncsiak vagyunk a mi hallgatunk, hogy ők mondjuk azt a hármast, vagy ha akár akarnak egyébként, klasszikus a kérdés, de most ez esetben ebben a témakörben nem tudunk mást feltenni, hogy tehát nálatok ki lenne az, aki odaérne, illetve talán még lehet egy ilyen zárójeles kérdés, hogy ki az, aki szerintetek, ha lenne egy vándor, aranylabda díj, ezt én egyébként javasolnám, hogy akik tényleg megérdemelték volna, vagy aki tényleg megérdemelte volna, mondtuk már egy-kettőt, ugye Lewandowski, Csáv és Iniesta, de talán biztos, hogy van még, aki szerintetek, és kapott ugye Rodri, aki hát na, és sorolhatná, hogy lehet, hogy valakivel azért lehetne cserélni, én az lenne nagy szám, hogy aki már megkapta attól vissza, és szerintetek ki az, aki jogosultabb lett volna.
2: Attól vissza.
0: Hát nyilván persze ilyet nem lehet. Na, szóval kíváncsi vagyunk, hogy szerintetek most ki lehet az, aki megnyerheti. Nagyon kíváncsi vagyunk, hogy ti ki gondoltak. Illetve egy másik kérdés, hogy két nevet küldjetek, hogy ki az, aki szerintetek megérdemelte volna, baromra megérdemelte volna, de nem kapta meg, jó? Az aranylabdát. 0-30-55-55-605, 3 perc van, ez 7:30, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Minden NB1-es csapat bejutott a 32 közé a labdarúgó Magyar Kupában. Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az ukrán elnöktől Donald Trump. Borongós időre kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában az Újpest hosszabbításban győzött 2-0-ra az NB3-as Dorog otthonában. Az Eto az NB2-es Karcag vendégeként, a Zalaegerszeg pedig a harmadosztályú Dunaharaszti ellen nyert idegenben egyaránt 5-1-re. Még a Puskás Akadémia 8-1-es sikerrel távozott a megyei első osztályú mező őrstől. Ezzel mindegyik élvonalbeli klub a 32 között folytathatja a sorozatot. Az Enyingi Patrik, Brucker Lili, Molnár Attila, Emmanuel Sofia összeállítású 4x400-as magyar vegyesváltó a 8. helyen zárt a fináléban a budapesti atlétikai világdöntő zárónapján a Zsivoszki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol Takács Boglárka 9.-ként ért célba 200 méteren az elődöntős futamában. Így nem jutott be a döntőbe. Tatabánya hazai környezetben hatalmas csatában 32-31-re múlta fölül a Szegedet a férfi kézilabda NB1 második fordulójában. A Ferencváros sorozatban 9. alkalommal hódított el a férfi vízilabda magyar kupát, miután a Komjádi uszodában rendezett 4-es döntő fináléjában 18-12-re legyőzte a Vasast. A bronzérmes a BVSC lett, mivel 18-11-re verte a Kaposvárt. A német Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a fináléban 4 játszmában múlta fölül az amerikai Ben Sheltont. Andrea Kimi Antonelli győzelmével ért véget a Formula 1-es spanyol nagydíj a Mercedes olasz versenyzője mögött, a holland Max Verstappen a Red Bull-lal másodikként, a brit Lando Norris a McLaren-nel harmadikként intették le.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az ukrán elnöktől Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az orosz üzemekben keletkezett károk növelik a teherszállításban elsődleges dízelárát, és megnehezítik az üzemanyag szállítást, ez pedig az egész világnak árt. Beszámolt arról is, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét, de Kijev csak az amerikai technológiánál alacsonyabb színvonalú fegyvereket állíthat elő. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került. Majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független és szuverén országot teremtett. Hozzátette, A Tisza párt Brüsszelnek adta át az irányítást. A jobboldali politika küldetése pedig az, hogy harcoljon a gyarmatosítás és az önkény uralom ellen.
0: Közlekedés.
5: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabányánál egy személygépjármű a terelésben sávos tábláknak hajtott. A 61-es kilométernél a külső sávban a forgalomkorlátozásra kell számítani, szakaszos torlódás alakult ki, a belső átterelt sáv gond nélkül használható.
0: Időjárás.
5: Az ország nagy részén borús, felhős idő van, csak a keleti területeken lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor, az északi megyékben zivatarok. Nagy területen megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így van, picit el is haladtunk a 7:30-as álom határon, ugye 7:40 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Aranylabdával foglalkozunk, már nem magával a díja, hanem a díjazottakkal, ki az, aki szóba jöhet, eddig ki érdemelte meg, ki nem érdemelte meg szerintetek.
2: Ki adja vissza? Ez egy új, ez Harsanyi Levi kezdeményezése.
1: Hidd el, ha lenne egy ilyen konkrét felvetés, most egyébként a hallgatókra is egy kicsit támaszkodunk, és kíváncsiak vagyunk, hogy hogy látják. Ki az, aki szerintetek nem érdemelte meg. Jó az aranylabdát.
2: Vagy ennyiszer nem érdemelte meg, mert olyan is van neki.
1: Ne sugaljuk ezt, kérem.
2: Nem, én csak
1: kérem,
2: úgy finom.
1: Szuzánna, ne sugaljuk ezt, hogy ki az, aki nem érdemelte meg sokszor. De lehet azt is írni. 06-30-55-55-605. Szerintetek ki az, aki adott évben mondjuk szerintetek nem érdemelte meg azt a bizonyos aranylabdát. És most ott tartunk, ugye mindjárt jön a soron következő. Ugye legutóbb Dembele nyert,
2: igen.
1: És most akár már itt erőteljesen írját is, hogy és mi a helyzet, és Mbappéval.
2: Na, és akkor még végig, igen, végig mondjuk a listát.
1: Na, de a 30-as listából azért már Karacsony mondtunk egy
2: hagytuk
1: párát,
2: abba, ugye volt Mané, Marquinhos, Lautaro Martinez, ugye Mbappéról beszélgettük, Nuno Mendes, Messi, természetesen.
1: Igen, arra van, kitérünk még.
2: Soha Neves, Olisséről szintén beszéltünk, William Paccio, van egy fiatal ember Mexikóból, ugye, Julian Quiñones, akkor Declan Rice, Arsenal, Rodri, itt is, William Saliba, gyerekek, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius Junior, Vitinha és Yamal.
1: Na, igen, hát egyrészt nagyon szépen köszönjük. Én azt hiszem, hogy egyrészt tehát felháborító, hogy például Rafinha nincs a 30-ban, ez szerintem az egyik legszembetűnő. A másik, hogy aztán vessetek meg, tehát komolyan mondom, tehát ne lássam többet a tengert, hanem így van, hogy gondolom, hogy valahogy eltűntek a sztárok. Most a szó jó, mindenfajta féle értelmében. Eltűntek a nagy sztárok. Van itt ebben a listában, amit most mondtál, Mbappé mondjuk, Haaland mondjuk, Vinicius, Yamal, Messi, és aztán nagyon, aztán egy nagyon-nagyon-nagyon nagy hálóban ott van az összes többi, a Rice-tól kezdve, Olisier, nem tudom, szóval hogy vannak, de hogy azok közül bárkit betehetné.
3: Isten értesen, hogy köztünk.
1: Harry Kane, bocsánat.
3: Hát figyelj, én ezt 2 éve mondom, hogy nyilván van a Messi-Ronaldo korszak, itt gyakorlatilag a 2000-es
2: években. A
3: végén vagyunk. Na de ha előtte nézzük, hát minden évben ott volt Platini korszak, Rossi, Baggio, és akkor még Bergkamp, aki nem is tudom, hogy egyáltalán aranylabdás-e. Del Piero, szintén nem aranylabdás, de Mateusz.
1: Zidane.
3: Mindig Zidane, hát ne is mondd, és akkor, és tudod, Hulit, Van Basten, tudod, a igen, hatalmas holland korszak.
1: Rijkaard.
3: De ma már nem tudok kiemelni én se egy olyan világsztárt, aki azt mondott, hogy fú, miatt érdemes megnézni a meccset. Tehát
1: kösz.
3: Nyilván Pedri, Rodri, de akár Rafinha is.
1: De így, de ez töltelék, jó, de töltelékek,
3: nem,
1: így van.
3: Nem az a látványos kreatív zseni, aki művészek kellene.
2: Hogy mondjam, de nem a, hogy túl töltöttek vagyunk már foci élményből.
1: Jó, mondod, egyébként a reggeli szó után is ezt tudom mondani, de ennek ellenére... Nem lehet egy olyan...
3: Arra van megoldás.
1: De megint csak egy újítás. Megint csak egy újítás.
2: Kevesebb, egyrészt
1: ugye már bedobtam ezt, adjuk vissza, tehát egy csere aranylabda. A másik pedig, hogy legyen egy olyan, hogy idén nem adunk aranylabdát.
3: Sajnos egyszer volt a Covid idején, de hát...
2: Pont akkor nem kellett volna, ugye?
1: De hogy akkor most nem adunk, mert hogy tehát ez úgy van, hogy amikor elmész felvételizni, van egy felvételi ponthatár. Ugye? Tehát ha azt nem éred el, akkor nem biztos, hogy be tudsz jutni.
3: De valahogy...
1: Én itt egy szinthatárt húznék.
3: Teljesen jó, de nem így lett Dembele is aranylabdás. Tehát, hogy gondolkodtak, nincsek.
1: Pontosan.
3: Jó, legyen a Dembele most.
1: Pontosan.
3: Ez kb. Így lehetett ő is, mert hát, hogy a tavalyi évben
1: nagy bajban lett volna a csapat, vagy nem tudom, az egyéni jelölők.
2: Most akkor legyünk egy kicsit igazságosabbak, olyan szempontból nem arról van szó, hogy itt ezeknek a játékosoknak, akik előtte között vannak, voltak nagyon kiemelkedő momentumai az év folyamán. Azt nem lehet elmondani, hogy viszont minden egyes olyan eseményen, ami igazán számít, tehát akár a saját bajnokságokban, mondjuk a Bajnokok Ligájában és a világbajnokságon, hogy azért nyilván a 3 legfőbbet ide vegyük, ott tartósan egyik őjük sem, vagy nem voltak annyira szem előtt, mert ugye itt megint ez a másik, ugye, hogyha olyan csapaton nézel, ami lehet, hogy nincs annyira szem előtt, mert nyilván a MLS-t figyeljük, de mondjuk nem annyira figyeljük, mint az európai sorozatokat, stb. Tehát, hogy én egy picit azt érzem, hogy olyan sok az impulzus, annyi minden van, annyi töredezi szét a figyelmünket, hogy ebből is adódik az.
1: Annyira jót mond az, hogy tegnap este tankoltam valahol, és az igazán...
3: Elég éles párhuzam.
1: De figyelj, azért mondom úgy, hogy te is megérted. Figyelj, mindjárt elmondom gyümölcsökkel is.
3: Én, aki nem tankolok három éve, semmi gond.
1: Hogy mennyire azt mondom, amit az emberek gondolnak, Zsuzsi, most ez a lényeg. És azt mondja a kutas úriember, azt mondja, most őszintén azért tényleg, hát régen azért volt egy-egy meccs, egy-egy igazi sztár, most itt van ez a hétvége, így nekem esett. Hány meccs volt? És tök jogos volt a fel. Szerintem 30-40.
2: Igen.
1: Azt mondja, most mit nézzek? Ki a jó? Nem tudom, összeért a United a Cityvel. Közben ment ugyebár a Levante, ugye a vidékén, tehát a Levante és a Barcelona. Tehát, hogy melyiket az még nem. Szóval az
2: kicsit
1: van,
2: én
1: annyi,
2: is azt
1: annyi minden van.
2: Igen. Jó, túl mondja, sok az impulzus. Egyszerűen nem tudod már a figyelmedet valóban egy játékosnak a fókuszálására tényleg valamilyen szinten odarakni, mert hogy gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy kapkodnod kell a fejedet, hogy most ide nézd, vagy azt, vagy váltogatsz.
3: Igen, csatot. Viszont ezáltal teljes mezőnyt megismerjük, és mégsem találunk egyetlen egy olyan embert, akire vakon, vagy teljes melszélességgel megtűnik.
1: Azért, mert hogy egy gasztró példát hozzak, elmész, és a svéd asztalról választasz, aztán megkérdezed, hogy melyik volt a legjobb étel. Hát, igen.
3: De Levi, viszont... én a svéd asztalról is a rántódust teszem el.
2: Ja, jó.
3: Úgyhogy
2: a változatos ízlés nevében, igen.
3: Tehát,
1: magad alatt számod a felszerítet, erre csak ezt kell mondani.
3: Tehát
1: az emberek önmagának ruggolt, és mégis az te vagy. Na nézzünk egy üzenetet itt a sok közül, köszönjük a hallgatóknak. Oli azt írja nekünk, sziasztok, ha az argentinoktól elvettük volna Messit, a csoportkört sem élik meg. Ha a spanyoloktól bárkit kivettünk volna, akkor is megnyerték volna a VB-t. Értitek, mit akarok mondani? Ne lepődje meg senki. Ha díját adó végén Lionel kezében fog villanni a bogyó.
3: És azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen jó az érve.
1: Írja
2: Oli.
3: Teljesen jogos az érve, mert én azt hittem, hogy Messinek egy ilyen gála, ilyen búcsú VB lesz ez a legutóbbi, és kulcsember volt, és volt benne sebesség, volt benne dinamika, gólerős volt, és tényleg a hátán vitt az argentin válogatottat bőven a 30-on felül, közel a 40-hez.
2: Így van, abszolút.
3: Tehát nem lehet elvenni. Most, ha Argentina megnyerte volna a VB-t, akkor nem kérdés, hogy Messi az aranylabdás,
2: persze,
3: nem? Vagy ha franciák, akkor meg nem kérdés, hogy Mbappé.
1: Akkor is kérdés.
3: Az
1: a baj.
3: Ha az angolok, akkor nem kérdés, hogy Harry Kane. Tehát most akkor spanyolt meg nem tudsz választani pont emiatt, mert a spanyol válogatottban nem volt igazán kiemelkedő egyéniség, hanem csapatként voltak szenzációsak.
2: Igen, csak hát ugye megint ez a kérdés, hogy akkor mi a kritérium az aranylabdának. Hogy ugye
3: visszaértünk a
2: startvonalhoz, tehát ha valaki leírná azt a 10 szempontot, ami alapján választani kell, és akkor azt lehet mondani, hogy minden évben a bajnoki sorozat, a nemzetközi kupa sorozat, az aktuális esemény, mondjuk világesemény, vagy ha éppen nincsen világ, akkor igen, a kontinentális torna, a gólok száma, tehát hogyha lenne egy olyan pontozási rendszer, ami alapján azt tudod mondani, hogy
1: nincs, ez egy szabadon választ, mindenki beírja azt, aki szimpatikus.
3: És akkor számon tudnánk kérni, mondani, hogy lett Dembélé, meg hogy lett, világos, hogy nem lett Lewandowski, meg hogy nem lett Maldini.
2: Most megint ez a lényeg, hogy ez egy szubjektív szavazás. Így tehát van. Ezt tudomásul kell venni ezeknél a dolgoknál, hogy benne van,
1: igen,
2: nyilván.
1: Például egy argentin szavazón soha nem fog Brazílt jelölni, és fordítva. Uh-huh. Szóval, hogy sok, és én hallottam olyat, aki már szavazott, és ő például annak a játékosnak szavazott, aki a kedvenc csapatában játszik. Na de hát az is nonsens. Hát, érted?
3: Úgy elevi, ez nonsens. Hát hogy nem, lehet nem egy reálosnak szavazni?
1: A egy reálosra.
3: Hát te pont ilyen vagy.
1: A reálosra. Igen, csak én nem szavazok egyrészt, de nem nonsens. Én az alapján szavazok, hogy mit mutat. Ha akkor szavazol arra a játékosra, aki a kedvenced, de mégsem érdemelte meg, hiszen nem lőtt gólokat, és nem adott olyan teljesítményt, akkor nonsens. Egyébként meg nyilván az ember ahhoz húz, persze a szíve ahhoz húz, aki a kedvenc csapatával játszik, ez nem kérdés, de érdemtelenül hiába írod be. Hát itt ez a lényeg. Igen. És sok esetben pedig egyébként szerintem azt csinálták. Szóval, hogy itt ezért nehéz is. Mert az egész szubjektív, ezért én azt a hármas, ötös listát látom magam előtt, ahol Harry Kane, mondjuk Jamal, egyébként talán még talán Messi is, Bappét se tudott kiadni, Holland is, milyen pillanatai voltak Hollandnak?
2: Holland megint azt gondolom, hogy pontosan az a személyiség, aki, és és elnézést, hogy ezt mondom, de szerintem itt a személyiség is megjelenik egy ilyen aranylabda szavazásnál. Ez pontosan ugyanolyan, amikor el szoktunk kezdeni azon vitatkozni az évsportoljagára, hogy mi minden számít bele. Nagyon sok minden számít bele. Az első a teljesítmény, ezt egyszerűen nem lehet félretenni. Hát és utána pedig nagyon nehéz. Sok minden. Nem csak azt mondom, hogy utána nagyon sok olyan, és itt jön be a szubjektum szempont van, hogy ki milyen hatást gyakorol a közönségére. Tehát, és ha innen nézed, akkor nyilván Hollandot nem lehet ebből a körből kihagyni, nem lehet azt mondani, hogy nem voltak mérkőzés eldöntő góljai, mert sok így volt, van. Tehát kifejezetten sok
3: és
2: volt.
3: Is.
2: Már én speciál nem nagyon kedvelem őt, mint figurát nekem egy picit.
1: Így új hajjal se jön be?
2: Hát sőt.
1: Egyébként milyen, amikor azt gondolod valakiről, hogy ilyen hülye hajjal.
2: De elismerem, tehát elismerem, de
1: és
2: nem.
1: És bevágatja, és így se jó. Így tehát, se. Szegénynek nem tudom, mit kell.
2: Az a bajom, hogy minden sok. Tehát minden nagy, minden sok, az nagyon, minden az olyan fura. De hát közben meg tényleg
1: fura elképesztő. Fura egy focizó delfin, hidd el nekem. Nem is fura, de azért ránk cáfol sok esetben.
2: De igen, de ugyanakkor meg elképesztő.
1: Tehát akkor azt mondjátok, ugye, hogy Jamal, Harry Kane és Haaland legyen ott a háromban.
2: Én amondó vagyok, de hát legyen ott Messi is. Erről is beszéltem.
3: Igen, inkább ötöt mondjuk. Ötöt. És a Jude Bellingham, tehát továbbra
1: is. De mi alapján? Hát ne.
2: Beppé.
1: Én akkor már Beppét. Az a baj, hogy ilyenkor nem tudsz elvonatkoztatni. Befejező csatár kell, aki eldönt dolgokat. Vagy adott esetben, egyébként lehetett volna, ha az előző VB most van, akkor lehetett volna az argentin. Igen, az argentin kapus is, aki ugye kivétte a 121. percben.
2: De azt már beszéltük az előbb, hogy a kapusok méltatlanul nem ebbe a felsorolásba igen, kerülnek be.
3: Na de van például olyan játékos, mint Declan Rice. Tehát megnyeri a Premier League-et, megnyeri a BL-t, az angol válogatott a kulcsembere, és pont az, ahogy említitek, hogy sem szakmailag, sem pedig személyiségében nem egy látványos figura. De nélküle elképzelhetetlen mind az Arsenal, mint pedig az angol válogatott. Csak olyan pozícióban van, olyan poszton, hogy nem látványos a játéka. De ez nagyon-nagyon, tehát egy fantasztikus kulcsjátékos, és föl sem merül, hogy győztes legyen, nyilván itt van a listán, de hát nem merül fel az ötbe.
1: Hát gyerek, én nem érdezem, amikor szabadon, mikor mindenki az alapvetően azt csinál, amit szeretne, amikor nincs keretek meg, nem vagy meg szabályok közé, nem vagy ilyen szempontból, hogy nem belekényszerítve, tehát nincsen alappont, amit figyelbe kell venni, hogy a jelölésnél, akkor tényleg elszabadulnak a gondolatok a szó mindenfajta értelmében, és aki neki szimpatikus, aki a kedvenc csapatában játszik, vagy nem tudom, aki példás családi életet él, vagy aki éppen nem, mert nem az, szóval nem tudod ezt eldönteni, és aztán bejön nem tudom, x száz, vagy nem tudom hány, vagy ezer szavazat, és aztán végén pedig majd döntenek, és valaki átveszi. De egy biztos, hogy nagy név kell, hogy kapja. Vagy egy leköszönő, tehát és itt egyedül Messi van, vagy a fiatalabbak közül, ott meg egyedül, aki nagyon fiatal és megérdemel, ez mondjuk Jamal, attól függetlenül
2: igen, barszás, nekem a világbajnokság nyújtott teljesítmény egyáltalán nem volt meggyőző.
3: Ez igaz, úgyhogy a VB-n nem azt nyújtottam, amit a szezon közben, így van.
2: Én azt gondolom, hogy ha ennek van jelentősége, és most egész reggel lesz mondjuk, hogy láthatóan már a listára kerülésnél is volt jelentősége annak, hogy ki mit mutatott a világbajnokságon, akkor azt gondolom, hogy egy Jamal most ezen a VB-n nem csillogott úgy, mint a képességei engednék.
1: Lehet, azt jelenti nekünk titokzatos B, hogy sziasztok, azért ne hagyjátok figyelmen kívül, hogy a foci általános színvonal brutálisan megnőtt. Csak a született zsenik tudnak kitűnni. 50 éve, ugye Olisszé maga Pelé. Ez korspecifikum. Írja nekünk, szép napot írja B. Igen, mondjuk egyet oké, érteném, szóval az, hogy...
3: Hát ezzel kicsit vitatkoznék, mert azért nyilván felgyorsult a labdarúgás, meg sokkal több a jó játékos, de szerintem Pelé a mai edzésmódszerekkel, a mai körülményekkel ugyanúgy a világ legjobbja lenne. A mai korban is.
1: És Puskás ugyanúgy.
3: És Puskás ugyanúgy.
1: És pontosan. Maradona ugyanúgy.
3: Így van, pontosan.
1: És de Mbappé ugyanúgy.
2: Igen, mert
1: és...
2: azért, mert ugye a zseni faktor, tehát az nagy valószínűséggel az egy állandó dolog, amit nem tudunk igazából beazonosítani, ez benne a jó, de valamitől valaki olyat tud, mint a többi nem, akkor tudja, úgy reagál, olyan döntéseket hoz, akkor hozza meg, na ezek azok a dolgok, amit nem valószínű, hogy nagyon sok minden edzhető, nagyon sok minden tanítható, de a zseni faktor az vagy van,
1: nézzétek
2: vagy
1: meg.
2: Nincs.
1: Igen, ott van például ugye a Zidane csel, ott van például a Ronaldinho csel, utóbbi 10 évben mi van ilyen csel, vagy milyen jellegzetes történet van, amit kitalál valaki, vagy behozott valami új
2: vagy test. Panenka.
1: Az igen, arra nagyon vissza kell menni, de akár az is így
2: nem
1: van.
2: Csak azt mondom, hogy amire egy olyan sportágban, amiben ugye például nem úgy van, mint a tornában, hogy elemeket neveznek el az adott tornászról, de mégis úgy nyomot hagyni egy csapatsportágon, hogy tulajdonképpen azt onnantól úgy nevezik, hogy ezt a csált, azt úgy, az megint azt jelenti, hogy valaki több annál, mint sem egy kitűnő játékos.
1: Na hát ezen kell gondolkodni, hogy érdemes elgondolkodni, de elmúlt nem tudom 5-6-8-10 évben volt-e ilyen, nagyon nem. A Zidánccsel is már régebbi, Tandinho az utolsó, amire úgy nagyon-nagyon-nagyon felfigyelünk, vagy ami nagyon klasszis, vagy ami névhez köthető.
3: Igen. És Roy Forduló Puskás csel, de ezek is
1: ezek a 60-70-80-as persze évek. Igen. Tehát, hogy mi azért van, amit hír be is szerintem, hogy ezért van egyet született zseni, ami hát nem tudom, évtizedeket kell rá várni, míg jön valaki, egy új ember, aki ezt újra be tudja nekünk mutatni. Bár az is kérdés, ugye, hogy lehet-e még újat? Tehát, hogy, hogy meddig lehet csavarni, hogy mi lehet még új a labdarúgásban, és mit lehet még kitalálni, feltalálni, ami még nem volt.
2: Igen, ez egy abszolút jogos kérdés, hogy van-e még ilyen szempontból új a nap alatt.
1: Maradt, szerintem már.
2: Vagy pedig tényleg arról van szó, hogy egyrészt ugye a megnövekedett mérkőzés száma hozzá megnövekedett játékos jelenlét, és ez az elképesztő fizikalitás, amit a műfaj produkál, előbb-utóbb tényleg nagyon szorgos erőgépeket pakol a pályára.
1: Vissza kéne venni. Pontosan. Nemzetek ligája, ilyen BL, olyan EB, olyan VB, olyan... Szóval,
3: maga a művészi hatás vész el.
1: Hanem, kifogysz hát ebből az egészből.
3: Kifogy, hanem sokszor az érzése az embernek, hogy a pályán pihenik ki magukat a labdarúgók. Tehát nem tudnak már hol pihenni.
1: Ez nem érzés, hanem konkrétan ez történik. Na, úgyhogy kiderül előbb-utóbb, mikor lesz a diátadó? Tudunk pontos időpontot? Biztos, hogy hamarosan. Október 20-án pedig kiderül. Ráadásul úgy, hogy 25-én ugye El Clásico.
3: Ezt már így tudod?
1: Vannak hát látványdrukkerek, vannak divatdrukkerek.
3: Spanyol bajnokság nagyon két csapatossá vált.
1: Fogunk erről beszélni szerintem.
2: Londonban lesz egyébként október 26-án.
1: Beszélni,
2: így van. Az időpontot is tudjuk már.
1: Így van, úgyhogy köszönjük. Ennyit tudunk hozzátenni, mi az aranylabdához. Remélem, hogy még hallották, akiknek kell, hanem akkor meg egyszerűen csak születik egy döntés, és ezt majd mi elfogadjuk.
2: Illetve van egy új tervünk, ha bevezetjük az Ad vissza a babaruhát, és az aranylabdát, ez leviújítással majd
1: és a függöny mögött ott tulajdonképpen toporog Modric, Cannavaro, ki van, Rodri, jöttünk, kik vannak még szegények, nem megbántva őket.
2: Na nem, jó, hát azt mondtam,
3: hát azért. Ez nagyon mélyre ne rakja ő sem.
1: Igen, ő a nézőtéren ül, de ott van az ölében. Tehát még őt is szólíthatjuk. Na jó van, ne viccelődjünk ezzel. Kérem szépen, nagyon komoly műfaj, ez hamarosan kiderül majd októberben, hogy ki lesz az idei aranylabdás. Mi pedig persze, hogy haladunk tovább, mindjárt folytatjuk. 2 perc múlva lesz 8 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Kérem szépen, 7 perccel vagyunk 8 óra után, mindössze szeptember 14-a van, így lesz egészen éjfélig, hétfő van. Jó reggelt! Hello, itt van Csisztu Zsuzsi, szia Zsuzsi!
2: Szia Levi, jó reggelt mindenkinek!
1: Itt van Beneferi is, és jó magam is, és persze támadunk, van szó a szó nemes és jó értelműben kiváló sportértő szakember barátomat, nemes a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, éppen elértük telefonon.
2: Éppen csak.
1: De csak azért, mert megbeszéltük, és ha megbeszéljük, akkor azért Soma...
2: És ő azért, aki ilyenkor tudja,
1: hogy... És Soma itt van, hogy a Somogyi Zsolt a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Hello!
1: Olvassuk ezt a gyönyörű Nemzeti Sportot, megmondom neked őszintén. Ha esetleg lemaradtál volna róla, Teltház a középpályán, egy ilyen felütéssel a címlapon.
2: Bizony.
1: Aztán Dorogon megizzadt az Újpest. Ugye?
3: Bizony meg.
1: Igen, sorozat hősök.
2: Hát van nekem. Megjel, Ferencváros ismét nyert a férfi vízilabda Magyar Kupában.
1: Úgyhogy nem tudunk hova kapkodni, hogy ne a sporttól lenne hangos egyrészt az újság is, meg az életünk is. Meg hát itt van az atlétika, ugye, legek csatája.
2: A világdöntő bizony, abszolút fantasztikus esemény volt.
1: Úgyhogy szuper jó, nagyon-nagyon aktív hétvége volt. Nyert például ugye a Real Madrid csapata is, bár kapott egy gólt, de bőven könnyedén 4-1-et ujtott az ellenfél. Úgyhogy egészen jó. Nem is tudom, mi az, amit kiemelhetünk. És itt van az aranylabda, bocsánat.
2: Hogy hát talán folytassuk is a témát valóban. Hát
1: kezdjük,
2: van itt egy szakértő.
1: Kezdjük főszerkesztő úr, kezdjük ezzel. Hogy lehet az például, az általad is nagyon tisztelt, hogy a brazil sztár Rafinha nem jut a 30 közé. Hogy látod ezt a helyzetet?
3: Mert én úgy látom ezt a helyzetet, hogy
1: igen.
3: A világbajnokság évében szerintem a világbajnoki teljesítmény az hatványozottan erős.
2: Köszönöm, ezt mondtam az elmúlt fél órában, nem hallottam.
1: Akkor Harry Kane. Akkor nálam Harry Kane.
2: Jó, de hát ő is a végére picit elfáradt. Tehát ott a bronzmérkőzésen nem mondanám, hogy ott, mert hogy pályán sem volt.
3: A bronzmérkőzés az semmit sem számít. Az semmit sem számít.
2: De ha azt mondod, a világbajnokság nyújtott teljesítményt, tehát hogy egyébként Harry Kane remekelt, a vége felé egy kicsit elfáradt.
3: 104 mérkőzés a világbajnokságon, a bronz mérkőzés, az semmit sem számít, az senkit sem érdekel, az nem is volt futball mérkőzés, az egy tenisz mérkőzés volt. 4-6-6-4-7-6-6-2 4-6-ra nyert a egyik nem csapat, rossz, a másik ellen. Én nem tudom melyik.
2: Tetszik ez a megközelítés, csak azt mondom, hogy
3: de
2: ha egyéni teljesítmény.
3: Csapat, tét nélküli mérkőzése, azt vegyük ki innen, mert ez egy sportrádió, az meg nem sportmérkőzés volt. Figyelek!
2: Nem csak, hát azért szerintem Kane remek teljesítmény nyújtott, de ott már nem csak a bronzmérkőzésről nem lépett pályára, már előtte is egy picit olyan fáradtabbnak tűnt, mintha nem a régi volna. Amúgy az egész éves teljesítménye nekem simán, mert
1: akkor viszont
2: aranylabdát érne.
1: Ferran Torres.
3: Annál azért Harry Kane meggyőzőbb volt, szerintem is.
1: Akkor mennyire könnyű, nem tudom, mennyire látsz ebbe vele itt a bugyrokba, mennyire könnyű, mennyire egyértelmű ilyenkor egy aranylabda szavazás. Rengetegen szavaznak, én azt gondolom inkább szubjektív, mint hogy szakmai alapon kinek ki tetszik, nyilván persze teljesítmény kell, de hogy hát nem fed, inkább szimpátia szavazásnak tartanám én ezt.
3: Hát szerintem mindenki saját szakmai vélemény alapján voksolt. De azért ez így ettől még szubjektív választás marad, és az újságíró is ugyanolyan futballkedvelő, mint azok a szurkolók, akik ott vannak a mérkőzésen, vagy a televízió előtt nézik, és mindenkinek más a véleménye, mindenki mást lát, mindenki mást szeret. Nyilván a gólszerzők azok nagyon fókuszban vannak ilyenkor, a támadók ugye uralják ezt a szavazást, és védők, vagy védekező középpályások is nagyon ritkán nyernek, bár volt most már erre példa. Úgyhogy szerintem mindenki a saját magában megformált szakmai elképzelés alapján rangsorol, de ugyanakkor az is igaz, hogy annyi kiemelkedő jó teljesítmény van, annyi nagyszerű labdarúgót lehet látni hétről hétre, és most már ugye azt látjuk, hogy mindenkit látunk. Azt nézünk, akit akarunk, ez igen, nem így volt.
2: Óriási, túltöltött az élmény.
3: Így van, túlkínálat van, és mindegyik döntés jó. Mindegyik döntést meg lehet indokolni, tényleg van 6-8 olyan játékos, aki nagyon tudnék érvelni, hogy miért ő volt az évben a legjobb, és ugyanezt a 6-8-ot megindoklom, hogy miért kell, hogy más kapja, és nem éppen ő, úgyhogy ez honnan nézzük című kérdés. Kíváncsi vagyok, hogy milyen végeredmény születik.
1: Nyilván azon se lepődünk meg, hogyha Messi így elvinné egy utólag, mert azért ha VB nyújtott teljesítmény, meg egyébként ő maga, akkor ezzel egy teljes korszak lezárás visszavonult ugye a válogatottságtól, ez akkor tessék.
2: Neked beleférne Messi? Zárásként?
1: Dehogy.
3: Hát egy nehéz kérdés, mert a világbajnokságon azért többször is lenyűgöző teljesítmény nyújtotta, amit nem gondol volna, hogy őszinte legyek azok után, hogy ugye megnyerte a világbajnokságot.

0: 90-ben, Messi pedig 2022 után 2026-ban ugyanezt a mintát követte, úgyhogy hogy őszintén legyek, nem gondoltam arra igen, hogy az argentin csapat jó lehet és sokáig eljuthat, de hogy Messi ennyire markáns teljesítmény nyújt közel a 40-hez, az egyrészt lenyűgöző, másrészt inspirál arra, hogy a beszélgetés után én is lemenjek kocogni, bár én lényegesen idősebb vagyok nála, hogy érdemes időskorban is sportolni, mert Lionelnek is egész jól ment.
1: Egészen jól ment neki valóban. Na, hát jó, hát akkor kezdjünk egy ilyen nem tudom, most idősek tornáját. Viszont...
0: Idősebbek is elkezdtették.
1: Abszolút,
0: igen.
1: Ez így volt, igen. Szóval, viszont egy nagyon kellemes problémát vetettetek föl itt a Nemzeti Sport címoldalán, ugye, ami Marco Rossi kellemes problémája, mert az még mindig jobb, hogy ennyire lehet válogatni, ugye, hogy telt ház lenne a középpályán, és ugye keddig nyilván majd a keddet hirdetésig várni kell, de ugye leginkább azt talán, hogy ugye Nagy Ádám remek teljesítmény nyújt, aki hazajött a Ferencvárosba, és meg az elmúlt két évben nem volt válogatott, de azért ugye ott vannak nyilván a klasszisaink, Szoboszlai még mellett, már ugye a rutinosabbak természetesen, mint Schäfer Andris, és hát a két feltörekvő Tóth Alex és Vitális Milán is. Szóval, te hogy látod Marco Rossinak ez a fejtörés, ez most jól esik, vagy ezért akad egyéb probléma egyéb posztokon?
0: Jó kérdés. Hát ugye Nagy Ádám nagyon speciális eset, ő ugye 88 alkalommal volt eddig válogatott, szóval a tapasztalata óriási, ebből ugye 64 alkalommal Marco Rossi küldte a pályára, ugye hosszú éveken keresztül az elmúlt 10 évben ugye Ádám légiós volt, egy rövid időszakban ugye az angol másodosztályban játszott, de előtte és utána Olaszországban kiválóan beszéli, tehát Marco Rossi nyelvét nagyon jól megértik egymást. Szövetségi kapitány nagyon sokszor mondta, hogy a meghosszabbított karja a pályán, és egy szellemi vezére a csapatnak, de nagyon nagy szurkoló ellenállást lehetett vele tapasztalni, amelynek több oka lehet. Egyrészt, hogy nagyon a labdabiztos játékával, a közeli kis oldal és hátra passzaival szurkolók és talán a szakemberek egy részének is az ellenszenvét kiváltotta. Másrészt, amit én tapasztalok, amióta közelről próbálom, vagy hát olyan közelről figyelhetem a labdarúgást, amennyire szerencsés életem ezt megengedi. Én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogyha valaki sokszor, vagy hosszú éveken keresztül a figyelem fókuszában van, egyszerűen megunják az emberek, kiszeretnek belőle, és eltávolodnak tőle. Ezt láttam Király Gábor esetében, Dzsudzsák Balázs esetében, és még nagyon sok játékos tudnék mondani, hogy egyszerűen valahogy a szurkolók ráunnak, és ez a Nagy Ádám ellenes hangulat valahogy olyan szinten felerősödött, hogy én azt érzékeltem, hogy ez a kapitányra is hatott, és tulajdonképpen minden átmenet vagy indoklás nélkül egyszer csak az egyik első számú alapemberét elfelejtette. Most Ádám ugye visszakerült a figyelem középpontjába, hiszen eddig nem láttuk az olasz másodosztályban, hogy teljesít, de most látjuk, hogy a Ferencvárosban azonnal beilleszkedett, a fizikai paraméterei nagyon jók, a hírek szerint a teszt eredményeken lenyűgöző teljesítményt nyújt, tulajdonképpen a csapat nélkül edzett, és ahogy mondani szokás, a strandról papucsba megérkezett fizikai tesztekre, és évek óta fennálló ferencvárosi rekordokat azonnal megdöntött. Tehát, hogy olyan brutális állapotban van, hogy nagyon meggyőzte egyrészt a társait is, és a szakmai stábot, úgyhogy nem csoda, hogy azonnal főszerepet kapott, hogy aztán ez elég lesz-e ahhoz, hogy visszakerüljön a válogatottba, azt nem tudom, de az biztos, hogy számomra az a legérdekesebb, hogy a kettejük kapcsolata, tehát Marco Rossi és Nagy Ádám kapcsolata mennyire tudja átvészelni ezt az elmúlt időszakot, de remélem, hogy igen, nem tudom, hogy dönt a kapitány. Én is egyébként beszéltünk a kollégákkal, hogy érdemes talán a mai napon egy szavazást indítani az online felületünkön, hogy mit gondolok a szurkolók, hogy kerettag lesz-e újra, vagy nem. Ez egy egyszerű szavazás, és az a tapasztalat, hogy egyébként az olvasóink szeretnek ilyen kis játékban részt venni, és mindig nagyon

0: Nagyon érdekes, ugye sose egyértelműek ezek a kérdések, úgyhogy egy 60-40-es vagy 70-30-as választás az arányokat tekintve is mindig izgalmas lehet, úgyhogy valóban kíváncsi vagyok. Nyilván hosszú távon ezen a poszton, ugye hát a Dominik mögötti, én azt gondolom, hogy Séfer András az első számú jelölt, de Tóth Alexis, Vitális Milán, né egyébként a jövő, és ők is ugye már egy ideje ott vannak a csapatban, úgyhogy ez a közösség így kialakult, aztán nyilván a VB-s selejtező viszont nem úgy sikerült, ahogy a kapitány, és az minden magyar szurkoló szerette volna, de hogy egy régi tapasztalt játékost visszahozni ebbe a közösségbe, amely összeállt nélküle, hogy ennek milyen hatása van, szerintem ezeket is meg kell vizsgálni, de a forma alapján én nem lennék meglepve, a tapasztalat alapján én nem lennék meglepve. Az én személyes véleményem Nagy Ádámmal kapcsolatban, hogy ő egy olyan karakter, egy olyan egyéniség, akinek mindig a magyar válogatott első számú volt, mondom, a tudás és a tapasztalata az nagyon sokat érhet ennek a közösségnek.
1: Nem lehet, hogy, mert abszolút értem, amit mondasz, és nyilván a tapasztalat mondatja veled ezt a kiszeretnék a játékosokból, sokat vannak szem előtt, és így idő után ráunnak. De nem lehet, hogy ebben azért az is benne van, amit azért sokszor hallottunk már Rosszitól, hogy egyszerűen az olasz másodosztályos spécia az egy ilyen radar alatti dolog, és igazából nyilván a Ferencvárosban meghatározó szerepet játszani, az pedig annyira frontvonal, hogy megint egyszerűen szinte a kihagyhatatlanság státuszát hozza.
0: Lehetséges. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha az a csapat, ahonnan Nagy Ádám érkezett, annyira szint alatti, akkor nem tudsz így teljesíteni a Fradiban.
1: Jó, de az egyéni teljesít, mint amit te is mondasz, ugye, hogy ő valószínűleg külön rápakolt erre, mert az nem létezik, hogy valaki úgy jön haza, hogy te is mondasz, hogy megdönti a különféle, mindenféle rekordokat az ilyen-olyan méréseken. Tehát szerintem ő nagyon akarta azt, hogyha ő hazajön, akkor elképesztő formában legyen.
0: De ehhez az olasz másodosztályban eltöltött évek is azért felkészítették, és én nem nehéz összehasonlítani nyilván, hogy az olasz másodosztály és a magyar NB1 irama vagy az igénybevétel között mekkora különbség. Az biztos, hogy az olasz másodosztály és a nemzetközi kupa, amelyben a Ferencváros szerepel, ott azért jelentős a különbség, de Nagy Ádám ezt meg tudta ugrani, vagy át tudta hidalni, ez igaz, de hát ez egy nehéz kérdés, ez egy szakmai kérdés, és ez Marco Rossinak a kompetenciája, hogy én elfogadom tőle, hogy az olasz másodosztályt ő biztosan jól ismeri, ha úgy gondolja, hogy az ott nyújtott teljesítmény, és biztos követték, vagy biztos látták az adatokat, látják a futott teljesítményt, a passzokat, ugyanúgy, ahogy azok a passzok milyen irányba mennek, mert mindent vizsgálnak, mindent látnak. Úgyhogy lehet, hogy ott én elfogadom, hogy a kapitány ott a fiatalítás mellett döntött, akkor is, hogyha én úgy gondolom, hogy mondjuk az írek elleni mind a két mérkőzésen, amelyen végül elcsúsztunk a VB-selejtezőkön, szerintem mind a két meccsen óriási szükség lett volna Ádámra.
2: Egyrészt az könnyen előfordul, hogy százszoros válogatott lesz, ugye most 88, ez könnyen becsúszhatunk, az a 12, egyébként nem méltánytalanul természetesen, de kicsit még maradva focinál, ugye Magyar Kupa, és arról beszélünk, hogy milyen sokat játszanak a játékosokat, és ők is panaszkodnak erre. A Magyar Kupa rangja és jelenlétét hogy látod ma, ez nyilván a magyar labdarúgásban, de ez kinek, a csapatoknak jó, vagy esetleg azoknak a játékosoknak, akik nem kapnak olyan falsős szerepet mondjuk a bajnokságban adott esetben, vagy a nézőknek is, mert ugye újabb meccseket látnak, és ugye most a hétvégén az erőteljes Magyar Kupa lázban égett a magyar labdarúgás.
0: Én nem érzem ezt a nagyon sok mérkőzést a Magyar Kupában érdekelt csapatok között. Nyilván mondjuk a Fradi az egy külön eset, ugye nemzetközi kupával. Igen. Szerintem a többieknek talán nem haragszanak meg, ha azt mondom, hogy belefér. Én egy jó törekvésnek tartom, ugye ezek hétközi meccsek voltak, de ebben a körben, ebben a korai szakaszban még kis csapatok vannak, ahol egyrészt ugye nincsen villanyvilágítás, és nagyon korán el kéne kezdeni a meccset, főleg, hogyha már átállunk a téli időszámításra, és akkor hosszabbítás veszélye miatt akár délután egykor, fél kettőkor muszáj elkezdeni a meccset, nehogy besötétedjen, de akkor a egyrészt a szurkolók még dolgoznak, tehát nem tudnak elmenni a meccsen, mondjuk, hogyha az ő kis településükre jön egy NB1-es csapat, másrészt a játékosok is dolgoznak, hiszen sokszor ezeknél a csapatoknál, amatőr csapatoknál ott nincsen profizmus, úgyhogy ott az egy komoly probléma volt már tavasszal is, amikor így a 16-ba meg a 8-ba bejutottak kis csapatok, hogy a sorsolás, nem is tudom, talán Vasashoz jött a Mezőőrs, hogy ott az egy komoly probléma, hogy ott a munkából ki kell venni azokat az embereket hétközben, és ugye este lesz a meccs, nagyon későn érnek haza, lehet, hogy másnap sem tudnak reggel hétkor teljes erőbedobással a munkára koncentrálni, szóval, hogy nyilván profi futballhoz szoktunk, ahol ilyen ez nem téma, de itt az amatőr futball is megvillantja magát, és akkor ilyen problémákkal is meg kell küzdeni.
2: De ez
0: én azt gondolom,
2: jó.
0: Hogy ezeknek, de persze, én amióta futballt követtem, az 80-es évek eleje, azt mondhatom, minden évben ezt hallottam, hogy vissza kell adni a kupa rangját.
1: Uh-huh. Igen. Ez
0: egy 40 éve hallom.
2: Igen. De sikerült.
0: Én azt gondolom, hogy a döntő jó úton.
1: Igen, a Puskás azért az egy nagyon méltó helyszín szerintem most már az utóbbi évek.
0: És sokan, mindig is sokan vannak a döntőn, sok gyerek van, sok gyerekcsapatot látok én ott a nézőtéren, nagyon jó hangulata van. Én továbbra is ezt már erről beszéltünk a fagyasztott golyókkal, de ez persze csak vicc. Valahogy elirányítanám, hogy egy Fradi Újpest legyen már a Puskásban. Egyszer, eddig életem során egyszer jött össze, hogy ez a két csapat legyen a fináléban, ugye 2016-ban, de akkor ugye a stadion átépítése miatt az előre kijelölt semleges helyszínen a Grupa Marénában volt a döntő, ami ugye így el kell fogadnom, sőt, mélyen egyetértettem az újpestiek, hogy nem tudják azt semleges helyszínnek tekinteni. Azt a meccset akkor Gera Zoltán góljával a Ferencváros nyerte, de a Puskás Aréna az tényleg semleges lenne, és úgy gondolom, hogy ott rengeteg újpesti megmozdulna, rengeteg fradista ott lenne, tehát el tudok képzelni mondjuk 30-35 ezer Ferencvárosítés, 25-30 ezer újpesti.
2: Szerintem sokan el tudnánk.
1: Hát, biztos. Yeah.
0: Úgyhogy az egy nagyon jó meccs lenne, és ott már nem lenne kérdése a kupa rangja, de hát nyilván ez sorsolástól függ. Ráadásul tényleg az Újpest egy kicsit ugye Buzánszki Jenő bácsi városában, a Vártnál sokkal jobban meg kellett küzdeni a továbbjutásért, de végül is a Lilák megoldották a feladatot, ha nem is könnyen, de nincsenek ilyenkor jelentősége, tovább kell jutni, igazából mindegy, hogy tanulságokat levonják, és ott lesznek a sorsolásnál. Úgyhogy kíváncsi vagyok a következő körre. Visszatérve, hogy a hétközi korai kezdés miatt hétvégére tették be, így a bajnokság csúszik. Ez szerintem egy jó ötlet, hogy a nézők is nyugodtan meg tudják nézni a kis csapatukat mondjuk egy NB1-es ellenfél ellen.
2: Én azt hiszem, igen, jó lehetőség ez nekik brillírozni, hogy csak egy zenei párzamot hozzak, mint Rakócai Imrének ugyebár a koncertjein, és akkor ez pont azt hozza, azt a váratlan fordulatot, amit például Imre is szokott meg egyébként maguk a kis csapatok. Ugye a magyar kupa szerintem megfelelő szinten és úton van. Vagy már vissza is érkezett. Hát csak már elrohant veled az időt, tényleg azt kell mondani, mint egy jó, mondjuk egy Inter-Udinéze meccs, ha ilyen lesz. Pont ma lesz.
0: Beneferivel mi van? Én vártam szegény, de gondolom a Sassuolo elleni mérkőzést.
1: Az igen, az
2: tulajdonképpen heveri. Most itt integető, köszönni szépen, nem tudná ez így hozzászólni, mert hogy a szíve
0: ott
2: is...
0: Ott van Ferenc?
2: Így van, szíve és a lelke is megszakadt a 3-2-es vereség kapcsán, és azt üzeni egyébként itt van az épületen belül, csak pont itt nincs, de hogy ugye ezt kívánja ma az Internacionálénak, hogy egy 3-2-vel lépjen túl az Udinézén, ami egyébként benne van. A mai meccsben.
0: Nekem azért elrontotta az estémet, mert eszembe jutott, hogy milyen szomorúság lehet az öltözőben, és milyen hangulatban utazott vissza a Juventus Torinóba, úgyhogy én ennyi empátiát azért a Feri elvárhat tőlem, és bízom benne, hogy a Juventus magára talál, és ott lesz a dobogó mindenképpen.
2: Hát a Róma és az Inter mellett. Bár az a nagy kérdés, a Kómo mit szól.
0: A Róma szenzációsan szerepel, a Lazio is, nagyon jó, a Kómót jó nézni, úgyhogy én...
2: Meglepett, most a Széria az most nagyon feljött. Nyilván látta, hogy erős a lemaradás, és összerántották magukat, egy csapat kivétel, ugye a Juventus. Tehát az összes többi.
0: Nem, a Juventus is jó. A Juventus is jó. Két sérülés nagyon rosszul jött. ugye Yildiz és Locatelli kiesése rengeteget számít, úgyhogy, de ez, én azt gondolom, hogy magára talál ez a csapat, és meghatározó lesz már ebben a bajnokságban is.
2: Így, legyen így, meg kell, hiányzik, és ha ő nincs, megfelelő szinte a Juventus, akkor az észrevehető. Zsolt, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést,
1: további
2: kellemes pihenést, jó munkát kívánunk neked. Szevasz, köszönjük szépen.
0: Sziasztok,
2: Zsolt, ha beszélünk a Nemzeti Sport főszerkesztőjével, mi pedig loholunk tovább, hiszen van még egy-két érdekes dolog, mint például ugye jön majd, hát, ha csak annyit mondok, hogy majd beszélünk, ugye már kiváló Károly Annival, mert hogy beszélünk
1: kell. Abszolút, sőt, lesz majd természetesen régi csibészek is Bánki Dodival.
2: Hát mi más mondhatnánk, mint hogy jó reggelt kívánunk. Egy perc van, ez fél kilenc.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A Ferencváros nyerte a férfi vízilabda magyar kupát. Péremelést kapnak a gyermekvédelmi dolgozók. Felhős, esős időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
0: A labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában az Újpest hosszabbításban győzött 2-0-ra az NB3-as Dorog otthonában. Az Eto az NB2-es Karcag vendégeként, az Alágerszeg pedig a harmadosztályú Dunaharaszti ellen nyert idegenben egyaránt 5-1-re, még a Puskás Akadémia 8-1-es sikerrel távozott a megyei első osztályú Mezőörstől. Ezzel mindegyik élvonalbeli klub a 32 között folytathatja a sorozatot. Az Enyingi Patrik, Rucker Lili, Molnár Attila, Emmanuel Sofia szállítású 4x400-as magyar vegyes váltó a 8. helyen zárt a fináléban a budapesti atlétikai világdöntő zárónapján a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol Takás Boglárka 9-ként ért célba a 200 méteren az elődöntős futamában, így nem jutott be a döntőbe. Tatabánya hazai környezetben hatalmas csatában 32-31-re múlta fölül a Szegedet a férfi kézilabda NB1 második fordulójában. A Ferencváros sorozatban 9. alkalommal hódította el a férfi vízilabda magyar kupát, miután a komjádi uszodában rendezett 4-es döntő fináléjában 18-12-re legyőzte a Vasast. A bronzérmes a BVSC lett, mivel 18-11-re verte a Kaposvárt. A német Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a fináléban 4 játszmában múlta fölül az amerikai Ben Sheltont. Andrea Kimi Antonelli győzelmével ért véget a Formula 1-es spanyol nagydíj. A Mercedes olasz versenyzője mögött a holland Max Verstappen a Red Bull-lal másodikként, a brit Lando Norris a McLarennel harmadikként intették le.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Kétnapos üléssel folytatja munkát az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszertitkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is. Visszanyerte a függetlenségét a közmédia, a rendszerváltás fontos állomása, hogy itt lehet a Kossuth Rádióban. Ezt mondta a Magyar Péter a Felkelő című műsorban, ahol most először kérdezték a miniszterelnököt a választások óta. Magyar Péter az interjú elején arról beszélt, hogy a gyermekvédelmi rendszer csak azért nem omlott össze, mert az elhivatott szakemberek fenntartották. Hangsúlyozta, a kormány mindent elkövet, hogy a gyermekvédelemben élő több tízezer gyermek boldog és felhőtlen életet éljen. Megerősítette, azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. 180 új férőhelyet hoznak létre, és a kormányzati ciklus végére felújítanak minden gyermekvédelmi intézményt. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik, mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A miniszterelnök azonban hangsúlyozta, így is megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál, vagy a rendvédelemben. Hozzátette, ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem kiemelt prioritása.
1: Közlekedés.
0: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár mától vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezér tere és a Szabadság telep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén borús, felhős idő van, csak a keleti területeken lehetnek derültek körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor, valamint az északi megyékben zivatarok, nagy területen megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan történetek, sztorik, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Mátyus Jánossal beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak! Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnere Mátyus János, az egykori 34-szeres magyar válogatott labdarúgó. Szia Matyek, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervuszok!
2: Szia! Figyelj, sok mindent lehet rólad tudni, meg sok interjú is készült veled. Azt viszont kevesen tudják, hogy hogy telt a gyerekkorod. Győrben születtél, mikor kerültél föl Pestre, milyen gyerekkorod volt? Mesélnéd elő, röviden?
3: Hát hogyne, persze, még egyszer köszöntöm a hallgatókat. Valóban én Győrön születtem 70-es évek gyermekeként, és talán a legutolsó generáció, tehát legutolsó generáció a tagja vagyok, amelyik még tényleg az utcán nőtt olyan szempontból, hogy gyakorlatilag reggeltől estig futballoztunk, de ezt te is jól tudod, hogy ez hogy nézett ki, hiszen köszönben nálam is még idősebb vagy, ugye Judikám.
2: Igen.
3: A következő helyzet, ahogy elképzelitek, egy klasszikus lakótelepen nőttem föl, Győrött a Nádorvárosban, a szüleimmel és nővéremmel, és egészen 8 éves koromig éltem Győrben, aztán volt családi döntés után felkerültünk Budapestre, de igazából azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon szép és meghitt gyerekkorom volt, futballal, kis tanulással és sok-sok csibészséggel.
2: És a pesti felköltözés után hogy alakult a sorsod? Hol kezdtél el futballozni?
3: Ahogy előbb mondtam, 74-ben születtem, és 82-83-ban felkerültem Budapestre, és a KSZ-ben kezdtem el futballozni 83-ban.
2: Ökrös Sanyi bácsiéknál? Vagy ki volt az edződ?
3: Pontosan így van. Isten nyugosztalja Sanyi bácsánkat.
2: Bizony.
3: Hozzá kerültem iskolomban, aztán a KSZ megszüntével, hogy a rendszerváltás környéken a KSZ megszűnt, az egész szakosztályunk átkerült a BVSZ-hez. Uh-huh. A BVSZ-hez kerültem a 80-as évek vége felé, és 89-90 környékén a kispesti, akkori kispesti utánpótlás szakemberek azt vették észre, hogy milyen tehetséges vagyok, és átkerültem a Honvédhoz. A 90-es évek elejétől Kispesten futballoztam, ott volt a Mifista.
2: Ki szúrt ki, a Longa Feri bácsi, vagy a Kácsor Béla bácsi?
3: Vági Pista bácsi.
2: Vági Pista bácsi, igen, ő is legendás.
3: Igen, igen, igen. Hozzákerültem, aztán pedig hát az akkori, ugye, kirakacsapatról volt a Honvédot illetően, és 93. november 1-én az első N1-es meccsen is lejátszottam. Igazából, hát most így elmondom, ez könnyű lett, de rengeteg munkával, nyilvánvalóan sok-sok csalódással, sok-sok sikerrel, de összességében haladtam a szamárvétlen. 93-ban, ahogy mondtam az előbb, első osztályfutballista lettem, 90-es évek közepe után, 98-ban lettem válogatott, és 99 tavaszán kerültem át a Ferencvároshoz.
2: Na,
3: ami... Igen?
2: Ez jó, hogy említed, mert azon kevesek közé tartozol, akik a mai napig jó kapcsolatot ápolnak a Kispesten, mert nem felejtettek el, honnan indultak, és ritka, hogy a kispestiek is elfogadták ezt a döntésedet, persze eleinte nem olyan könnyen, de hogy érted ezt meg akkor, és hogy éled meg ma?
3: Ez pontosan, így utólag most már ez nagyon szép emlék volt, de 98-99 környékén ez elég nagy feltudulást okozott annak, hogy ilyen Honvéd táborban, olyannyira, hogy még a lakásomhoz is kértek Honvéd szurkolók, és nem voltak túlságosan boldogok a döntésem miatt. De aztán szépen lassan, én mindig ezt elmondtam mindenhol, és ezt most is tartom, hogy soha nem fog se a Ferencváros, se a Honvéd felé igazából pálcát törni. Ez a két klub nekem talán egyetlen az országban egyforma arányban van meg a szívemben.
2: Hát ez nagyon szép dolog egyébként, és nagyon ritka a mai eldurvult világban. Aztán utána vándorbotot vettél a kezedbe, ahogy mondani szokás, mentél Németországba, a Cottbusba játszottál, aztán Skóciában, aztán Ausztriában. Aztán milyen az élet, hazatértél Győrbe is. Hogy emlékszel a németországi meg a skóciai időszakodra?
3: Pontosan így van, azért a mi időnkben, bármennyire szerettünk Magyarországon futballozni, talán a legnagyobb kihívás, legnagyobb esély arra, hogy igazán komoly karriert csinálhassunk, az abban jelentkezett, hogy kimehetünk külföldre. Nekem ez 2000 januárjában sikerült, az akkor még másodosztályú Energie Cottbushoz kerültem, amely csapat aztán történelmet írva 2000 nyarán fölkerült az első osztályba, és hát ez mai életem meghatározó emléke, élmény igazából 3 éven keresztül játszottunk első osztályban, hétről hétre fantasztikus.
2: Sok magyar játékossal a soraitokban.
3: Igen, ezt tudni kell, hogy Cottbus az egy talán a legkeletibb német város. Ez egy háború után, ezt teljesen lebombáztak háborúban, és igazából ez egy igazi klasszikus kelet-német kisváros. Igazából egyetlen egy látványosság volt annak idején. Ez a futballcsapat volt, és valóban hát fantasztikus élményeket gazdagodtam.
2: Bocsáss meg, de Angela Merkelnek, az egykori kancellárnak a kedvenc csapata, bérletes is volt a Muti.
3: Pontosan így van. Egy igazi klasszok, ilyen retro kis keletnémes város volt, és fantasztikus élményeket értünk el. Előbb talán mondtam azt, hogy először kerültünk fel a Cottbus történetben az első osztályban, bemaradtunk kétszer. Hazai pályán igazi oroszlán barlang volt a kis stadionunk, hiszen legyőztük a Bayern Münchent is, a Dortmundot is,
2: Travolta fejes góljával, nem a Sebők Vili fejelte azt,
3: jó barátunk, nem? Jó barátunk góljával legyőztük még a bajorokat is. Igazából azt kell mondjam, hogy játszottam Magyarországon kívül még három országban, de a Bundesliga az meghatározó az életemben, nyilvánvalóan.
2: És a győri visszatérés, meg aztán a Fradiban való visszatérés, az milyen emlék?
3: Kicsit előre szaladtam Németországban, mivel elkerültem Skóciába.
2: Skóciába, így van.
3: Edinburgh-ban. Aztán játszottam még 2 éven keresztül Admira Wackerben is Bécsben, és valóban, ahogy mondtad az előbb, a szülővárosom 2005-ben megkeresett, és visszaigazoltam Győrbe a csapatához. Nyilvánvalóan ez egy akár lelkileg is, meg hát minden szempontból meghatározó élmény volt számomra, és 2005-ben pedig a Ferencvároson, akkor nehéz helyzetben lévő Ferencváros megkeresett, és próbáltam segíteni a klubot.
2: Így van, a legnehezebb időszakban. Edzőségre, hogy gondolsz vissza? Mert voltak nagyon szép sikereid, de sokszor nem töltötted ki az idődet. Összességében hogy emlékszel rá?
3: Ez így van, foci után nyilvánvalóan én igazából csak ezért értettünk, és én már a labdarúgó pályafutásom alatt is készültem az edzői karrierre, az összes létező licencet megszereztem, aztán pedig 2010-ben, hát egy elég furcsa módon, egyik hétvégén még majd meccset játszottam, aztán következő hétvégén már a kispadon ültem, a Reasz kispadján ültem, szegény megboldogult Kutasi Robert invitálására kezdtem az edzői karrieremet. Igazából voltam, hát most nem is nagyon dolgoztam Rákospalotán, aztán dolgoztam Nyíregyházán, dolgoztam Pápán, dolgoztam Szombathelyen. Igazából egy picit úgy besokatulyáztam magam arra, hogy...
2: De Budafok volt a legnagyobb siker.
3: Nagyon nehéz,
2: nem?
3: Nagyon nehéz helyzetben...
2: Budafok volt a legnagyobb siker, nem a kupadöntővel?
3: Így van. Budafok az egy meghatározó csapat számomra, hiszen a klub történelmének talán legnagyobb sikerét elérve 2022-ben kupadöntőt játszottunk az Budafokkal, amely akkor olyan fájó reményen zárult, hiszen 2-0-es vereséget szemeztünk a Zalaegerszegtől, de összességében, ahogy mondtam, egy csodálatos tavasz volt, és hát mindenki szívesen emlékszik rá, aki a Budafokot szerette.
2: A játékos pályafutásodra visszatérve, melyik volt életed legjobb meccse, meg a legemlékezetesebb gólja?
3: Hát ez jó kérdés, és szerintem válaszolni fog neked. 1999-ben játszottunk májusban az Újpesttel, otthon fogadtuk a Lilákat a Ferencvárossal, én gondolom, hogy nyerettünk 1-0-ra. Elég nagy balhé volt a mérkőzés előtt, közben, után, de igazából nekem ezért meghatározó mérkőzés volt az életemben.
2: És hogy telnek a napjaid, jársz velünk a Fradi öreg fiúkkal, várod már a túrákat?
3: Hát hogyne, 2026 januárjában elkerültem a német Belgiumba, az olimpik sellelőlás sportigazgatója lettem, de most Magyarországon vagyok, és nagyon várom már azt, hogy újra mehessek a Ferencváros turné csapatával. Hát nézd, azt kell mondjam, hogy már nem tudunk olyan gyorsan futni, nem tudunk annyira gyorsan szaladni, nem bírunk olyan keményen játszani, és nem bírunk olyan minőségben futballozni, de összességében amilyen elképesztő szeretet, tisztelet kísér, minket bárhol megyünk, ez egészen felemelő.
2: Így is lesz. Köszönöm a beszélgetést, Matyek, egészséget!
3: Én köszönöm szépen, minden jót!
2: Szia! Köszi! Szia!
3: Legjobbakat! Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Lendülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, így van, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel adása Csisztu Zsuzsival, és benne Ferivel. Jó reggel!
2: Jó reggel mindenkinek!
1: És akkor pedig pattogjon a labda, és itt van Károly Andi. Hello Andi, jó reggel!
2: Jó reggelt, Andi!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Jaj, de jó, ilyen letisztult, ilyen boldog hangon beszélgetni.
2: Kipihent az utazás fáradása.
4: Kis berlini akcentussal, nagyon jó.
1: Van egy kis berlini akcentus, holtam után megtörökül. Andi, na hát egyrészt köszöntünk, ölelünk, szeretünk.
2: Bizony.
1: Ugyanezt tudjuk mondani a magyar női kosárlabda válogatottra is, hogy öleljük őket, szeretjük őket.
2: Na de Andi, én annyira vártam a te jóslatodat, a meglepetést, hogy esetleg a franciák nem csak, hogy megszorongatják, de le is győzhetik az amerikai női kosárlabda válogatottat. És mégis nem.
1: Igen?
2: Nem. Tehát megint az amerikaiak nyertek én már ötödjére. Egy hozamban, döbbenet.
3: Szóval, hát igen, egy fél ideig hihettünk a csodában, addig tudott a francia válogatott partnere lenni ebben a játékban az amerikaiaknak, de hát sajnos a második fél idő az már az amerikaiakról szólt, és igen, sajnos mondtam, mert tényleg annyira bíztam ebben a francia válogatottban, mert az egész világbajnokság alatt, most azt az utolsó fél időt leszámítva, tényleg egyszerűen fenetikusan játszottak, és gyönyörű volt az a kosárlabda, amit ők játszottak. Hát sajnos kijött a papírforma a végére.
4: Mitől ennyire jók az amerikaiak? Most nem tényleg mélységébe belemenve, hogy egész egyszerűen még csak szoros találkozójuk se volt a VB során.
3: Hát ugye a legelső az, hogy a merítési lehetőségük az azért jóval nagyobb, sokkal, de sokkal nagyobb. És hát az a fajta önbizalom, amiben ők felnőnek egész pici koruk óta, ugye ez a you can do it, meg tudod csinálni, elv alapján élik az életüket, és ez abszolút a pályán is kijön téthelyzetben. Amíg a franciák tudtak vezetni, addig a franciákon is lehetett látni ezt, hogy tényleg olyan csíny szituációkból át merték vállalni a dobásokat, hogy egészen elképesztő volt. Amikor aztán az amerikaiak átvették a vezetést, akkor azért az ő önbizalmuk is megremegett.
2: Egy kicsit hadd kérdezzek erre rá, inkább egy hozzáfűzni valóm lenne, most a napokban készült, aztán még nem hallható, de rövidesen majd a Lénárt Ágotával, ugye kitűnő sportpszichológussal szoktam egy időről időre egy Fejben dől el című beszélgetést bonyolítani, és nagyon komolyan sokféle dologról beszélgettünk, a csapatépítéstől elkezdve az egyéni ambíciókon át az önbizalomig, hogy mit jelent ez sportpszichológiai szempontból, és nagyon mélyen belement, hogy ez hogy épül, milyen rétegek vannak, és hogyan lehet építeni ezt, és adott esetben milyen életkorban érdemes elkezdeni az önbizalomnak a hízlelását ahhoz, hogy ebből mondjuk az legyen, amit látunk, hogy az amerikaiaknak tengernyi van. De veled is beszélgettünk már, Andi, és David Cornerrel is ugye egy pár nappal ezelőtt próbáltam belőlette kiszedni azt, hogy az, ami az önbizalmon meg a merítési lehetőségen túl van, metodikában hogy néz ki az amerikai. Ugye ez a fajta döbbenetes gyorsaság, tehát az, amit láttunk a játékukban, az a fajta tényleg variációs készség, az, hogy a döntéseknek a sebessége is ez láthatóan megelőzi a világ összes csapatát, hogy ez valóban egyfajta képzési, hát nem is tudom, más rendszer, vagy ez mind abból adódik, hogy akkora a verseny, olyan nagyon-nagyon sok kitűnő kosárlabdázó van, hogy valóban tényleg csak a legjobbak maradnak fönn a szűrőn, és akkor készen van a válogatott.
3: Azt gondolnám, hogy amit felsoroltál, az mind tényező ebben. Az edzés módszereik is valószínűleg sokkal másabbak, mint bárhol máshol. Most, hogyha csak a Kathleen Clarkot megnézitek, mert ugye mondhatjuk azt, hogy igen, az amerikai válogatott java része azért a fizikai paraméterekben eltérnek a bármilyen európai atlétától, de De mondjuk, ha nézed a Kathleen Clarkot, egy vékony kis csenevész fehér kislány, és mégis amikor elindul, akkor három lépéssel ver meg bárkit, és akkor itt hoznám be azt, hogy sokkal többen, sokkal jobb minőségben játsszák ezt a sportot, és mondjuk az egyetemi sportok sokkal nagyobb versenyre készítik folyamatosan a játékos, vagy késztetik folyamatosan a játékosokat, míg mondjuk vegyük a magyar bajnokságot. Egyszerűen nem jön veled szembe nap, mint nap, hetente olyan ellenfél, aki fel tud arra a szintre téged készíteni, ami egy világbajnokságon szembe jöhet.
2: Hát ez valóban így van, és hát nyilván ebből azért nagyon nehéz akár morzsákat, egyebeket is leszedni, ugye én láttam tényleg, hogy az NCAA egy olyan rendszer, aminek a végén már ugye az ügynökök gyakorlatilag már ott állnak élesre töltve, és igazolják le akár a WNBA-be, akár az NBA-be ugye a kitűnő játékosokat, és tény is valahogy mondott, tehát ez ugye a potenciális válogatott korú játékosoknak egy olyan elképesztő medencéje, egy ilyen gyűjtőtég, hogy az hihetetlen, ezzel valószínűleg a világon semmelyik nemzet nem tudja fölvenni a versenyt.
3: Hát igen, nem lehet, és mondjuk, hogyha ezt a tegnapi döntőt nézi az ember, amikor mondjuk a franciák vezettek 14 ponttal, akkor nem gondoltuk azt, hogy vége van a meccsnek, még mindig az a nyitott a meccs, az az érzés volt bennünk, viszont amikor az amerikaiak átvették 10 ponttal a vezetést, ott már mindenkibe az volt, hogy kész, vége.
2: Igen, hát ez a hozzáállás.
3: Igen.
1: És így is lett.
3: Igen.
4: Mit szólsz a bronzmérkőzéshez, hogy azért a házigazdát nagyon-nagyon keményen lebombázta a spanyol válogatott, hogy ez előre látható volt, és igazából a németeknek ez egy kifutott eredmény, ami elsősorban a hazai pályának köszönhető, vagy ez igenis egy meglepetés?
3: Hú, hát azt gondolnám, hogy... Talán meglepetésnek nem mondanám a németeket, hogy négybe jutottak, mert ők, amit az elmúlt években elvégeztek a női szinten, az egészen fantasztikus, mert igazából minőségi klubkosárlabda nélkül sikerült nekik egy olyan válogatottat építeni, ami tényleg felveszi a versenyt a világ élvonalával. Ugyanakkor a spanyolok meg olyan fantasztikus munkát végeznek, és egyébként a merítési lehetőségük is jóval nagyobb, és most, hogyha ezt a mostani spanyol válogatottat megnézzük, a két húzó embere, az 2006-os születésű volt. Ugye most, aki a bronzmeccsen 22 pontot dobott kislány, a Martin, az is 2006-os születésű volt, és bekerült az All-Star 5-ösbe.
4: De ez nem meglepetés? Után... Ez a elképesztő nagy arányú győzelem? Annak ellenére, hogy a csoportmeccseken Malitól is vereséget szenvedtek, mondjuk.
1: Na jó,
3: hát talán a különbség az meglepetés. Az, hogy a spanyolok megverték a németeket, az számomra nem meglepetés. Talán az arány, ami egy kicsit túlzó. De tényleg a spanyoloknál most az U20, U18, U16-ban összesen a három korosztály, a korosztályos Európa versenyeken egy darab vereséget szenvedett, és általában ilyen 20-30-40 ponttal verik az ellenfeleiket. Úgyhogy ott az utánpótlás az egészen biztosan biztosítva van az elkövetkező, nem tudom, 10-20-30 évre.
1: Ha jól sikerült, szerintem nekünk jól sikerült VB, akár is nézzük, ugye ez volt a terv, hogy ide jussunk. Talán ilyenkor ez egy elmozdulást is jelent, ugye az eddigi stagnant állapotból. Hogy érzed ilyenkor az emberek, meg ezt ugye a szakma majd ezt elemzi, hogy valami jó értelemben elindult, egy hosszú befektetett időszak tulajdonképpeni hozadékát láttuk, éreztük, és folytatódhat

0: hogy még a következő világverseny, mondjuk egy 4 év múlvani világbajnokság, ha sikerülne kijutni, még az is ennek a csapatnak a versenye lenne. Hát az, hogy ez megoldaná a kosárlabdázásunkat, abban nem vagyok biztos, de hogyha ennek már csak annyi eredménye volt, hogy egyszerűen több gyereket vonz be magába a kosárlabdázásba, akkor már megérte. És amit nagyon, nagyon jó volt látni, hogy mennyi szurkoló kilátogatott Berlinbe, és tényleg most az amerikai meccset leszámítva, ami azért csütörtökön volt, teljesen furcsa időpontban, ugye ez a délelőtti kezdéssel.
1: Igen, valóban.
0: Tényleg hazai pályát teremtettek a lányoknak, és mondták, hogy nem is lehetett más szurkolást hallani, csak a magyart, és ezt nagyon jó volt látni, hogy itt most nem volt az szempont, hogy diósgyőri vagyok, szekszárdi vagyok, vagy milyen szimpatizáns vagyok, hanem egymás mellébe állva, idézőjeles B közébe, ugyanúgy egyszerre buzdították a lányokat. Úgyhogy én azt is remélem, hogy ez is elindított kosárlabdázás vonalon egy ilyen szintű fejlődést, hogy ami már mondjuk egy kézilabdának, vagy egy focinak, vagy egy jégkorongnak stabil szurkolóbázisa megvan, az most talán kialakult a kosárlabdában is.
1: És egyébként, amit mondasz, ugye most egyrészt lesz majd a Magyar Kosárlabdázás napja, ugye szeptember 19-én a Hősök téren egy ilyen fantasztikus streetball fesztivál. Hát ugye utoljára ilyen sikereket még a te válogatottság idején ért el a magyar női kosárlabda válogatott, hogy akkor volt kézzelfogható bővülés, ugye most azt mondtad, hogy ha más nem, de az, hogy több gyereket visznek le kosárlabdázni, tehát van egy ilyen viszonylag tetten érhető pozitív elmozdulás egy ilyen csapat siker után, egy ilyen válogatott siker után, leginkább, mert szerintem a válogatott az, ugye emlékezünk vissza, hogy amikor Szilágyi Áron egymás után 3 olimpiát nyert, egyszerűen mérhetetlen mennyiségű gyerek ment a vívóterembe, és minden fiú gyerek kardvívó akart lenni. Tehát hogy biztos, hogy ez a beszippantó vákum hatás, ez szokott érvényesülni, de itt is emlékszel ilyenre, hogy van ilyen hatás, és most ez eljöhet?
0: Hát most az, hogy emlékszem rá, azt így nem feltétlenül tudok válaszolni rá, mert nagyon-nagyon rég volt az emlékeim, azok már a saját tapasztalásomban is megkoptak, de tény, hogy azért abban az időben jóval több gyerek kezdett el sportolni, vagy hát kosárlabdázni, sokkal nagyobb volt a létszám a kosárlabdázók terén. Én tényleg csak bízni tudok abban, és ez nem az elkövetkezendő 2-3 évben fogjuk tapasztalni, hanem azért ennek egy hosszabb kifutása van, míg azért tényleg realizálni lehet azt, hogy adott esetben minőségi utánpótlás érkezik a kosárlabdázásban.
1: Meg hát nyilván ugye ehhez kell, hogy folytatódjanak ezek a sikerek, ugye te magad mondtad, hogy az Európa bajnokság lesz most az igazi következő fokmérő, tehát hogyha ez nem egy egyszeri kiugró dolog volt, hanem azt lehet látni, hogy a magyar női kosárlabda válogatott tartósan ott tud lenni ebben a nevezzük ezt elitnek, ebben az elitben, hát akkor persze, azt gondolom, és adott esetben a kontinensen meg pláne, akkor ez megalapozhat valóban egy masszivitást itt az utánpótlás szempontjában. Hát legyen így, én szerintem ezt nagyon kíván. Mert tényleg ez szívet melengető volt, amit most láthattunk a világbajnokságon.
2: Meg hát köszönjük neked is, Andi, meg nektek már azért ebben is nagy érdemetek volt. És most mi, hogy így kiült az életed, most milyen foglalkozol? Tudod, eddig van magas, ott és vége, nekem szokott ilyen lenni, bár a sportolói aktivitásomat azt engedjük el, de amikor nagyon benne vagyok valami, és úgy vége van.
1: És akkor megnyersz egy Grand Slam tornát véletlenül például.
2: Én tévéműsorokban tudom ezt mondani, hogy vége, most ugye volt a dal, azt levezettük egy nagyon erős, nem tudom, 8-7, vége, és akkor másnap reggel felkelek, és most? Tehát most vége van ennek a csodás időszaknak, milyen most a te, illetve nyilván sportág, az most hogy alakul a magyar kosárlabda, milyen fontos teendők vannak most, azt kipihenjük ilyenkor, elemzik, mi történik ilyenkor?
0: Hát igen, alapvetően bennem is megvolt ez az érzés, ez a, hát és akkor most mi lesz?
2: Igen.
0: Mert ez olyan jó volt.
2: Igen.
0: Igen, hát ugye azért most

0: már a klubkosárlabda beindul, elég gyorsan a bajnokságok két héten belül elkezdődnek, 30-án már a Pécs és a Pécs, de jó lenne, ha a Pécs is,
1: igen,
0: de ő sajnos volna. Nem. A Sopron és a Diósgyőr Euroliga selejtezőt játszik, úgyhogy azért nem maradunk, hála jó Istennek, kosárlabda nélkül, de az tény, hogy most egy ilyen másfél hetes pihenő az mindenképpen van. Mondanám, hogy ráfér a játékosokra, de szerintem ebből a játékosok látnak a legkevesebbet, mert ugye a klubjukba vissza kell menni közösen készülni, mert az eddig semmelyikőjüknek nem sikerült. Ilyen szempontból azért ez a szeptemberi világverseny, ez annyira nem jó időzítés, hogy a klub kosárlabda jóval később, vagy klubcsapatok jóval később állnak össze. De hát ez van, ezt kell szeretni, vagy nem kell szeretni, de el kell fogadni, és hát novemberben megjönnek majd aztán az Európa bajnoki selejtezők is.
1: Hát akkor ahhoz is mindenkinek jó felkészülést kívánunk. Addig köszönjük szépen a beszélgetést, gratulálunk a csapatnak, neked, és persze az egész magyar kosárlabdának. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
1: Hello, puszi, szia, köszönjük szépen! Károly Andival beszéltünk, pedig mindjárt jövünk, folytatjuk, mert hát már mennyire is szorítja a szívem a benefelé harapó fogója, azért valahogy búcsúznunk kell, hogy mindjárt jövünk vissza.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Ferencváros nyerte a férfi vízilabda magyar kupát, jövőre jelentősen emelkedik a családi pótlék. Felhős, esős időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában az Újpest hosszabbításban győzött 2-0-ra az NB3-as Dorog otthonában. Az Eto az NB2-es Karcag vendégeként, a Zalaegerszeg pedig a harmadosztályú Dunaharaszti ellen nyert idegenben egyaránt 5-1-re. Még a Puskás Akadémia 8-1-es sikerrel távozott a megyei első osztályú Mezőőrstől. Ezzel mindegyik élvonalbeli klub a 32 között folytathatja a sorozatot. Az Enyingi Patrik, Brucker Lili, Molnár Attila, Emmanuel Sofia összeállítású 4x400-as magyar vegyesváltó a 8. helyen zárt a fináléban a budapesti atlétikai világdöntő zárónapján a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol Takács Boglárka 9.-ként ért célba 200 méteren az elődöntős futamában, így nem jutott be a döntőbe. Tatabánya hazai környezetben hatalmas csatában 32-31-re múlta fölül a Szegedet a férfi kézilabda NB1 második fordulójában. A Ferencváros sorozatban 9. alkalommal hódított el a férfi vízilabda magyar kupát, miután a Komjádi úszodában rendezett 4-es döntő fináléjában 18-12-re legyőzte a Vasast. A bronzérmes a BVSC lett, mivel 18-11-re verte a Kaposvárt. A német Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a fináléban 4 játszmában múlta fölül az amerikai Ben Sheltont. Andrea Kimi Antonelli győzelmével ért véget a Formula 1-es spanyol nagydíj, a Mercedes olasz versenyzője mögött a holland Max Verstappent, másodikként a brit Lando Norris-t a McLarennel harmadikként intették le.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Még a hónap végéig felállhat az alkotmányozás folyamatát felügyelő testület, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter hangsúlyozta, a grémium tagja lehet mások mellett a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia képviselője, továbbá a jogi karok dékánjai, szakemberek. Olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, tette hozzá. A 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és választójogi törvényt. Jövőre jelentősen emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió szintén felkelő című műsorában. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kormány legfontosabb feladata a családok segítése, hogy ne kelljen kiemelni a gyermekeket. A kormányfő arról is beszélt, 20-25%-os béremelés lesz a gyermekvédelmi dolgozók körében. Ennek első lépcsője már az októberi fizetésekben megjelenik. Víz alámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Sződ-liget utcában. Az eset egy BKK buszt is érintett, közölte a katasztrófa védelem. A buszon 30-40 ember utazott. A helyszínre mentő érkezett, az utat egy szakaszon lezárták. Földrengés volt a magyar-horvát határon hajnalban. A Baranya vármegyei Selyjétől mintegy 18 kilométerre 2 és feles erősségű földmozgást regisztráltak. Lakossági bejelentés nem érkezett, károkról nem tud a katasztrófa védelem.
0: Közlekedés.
2: Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy kis teherautó és egy személyautó összeütközött. A 32-es kilométernél a legbelső sávot lezárták, a torlódás már 1-2 kilométer hosszú.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borús, felhős idő van, csak a keleti területeken lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor, az északi megyékben zivatarok. Nagy területen megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-25, késő este 14-18 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csodás jó reggelt kívánunk mindenkinek, ugyanez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel egészen 10 óráig, és eljött a búcsú ideje, amikor ott állunk a déli pályaudvaron, és a vonat lassan-lassan elhalad, Feri integet egy fehér zsebkendővel. Zsuzsi is ott van.
2: Elmorzsoltam egy köncsepet.
1: Igen, és tulajdonképpen ez. Ilyenkor mindig olyan nehéz, vagy lehet éppen olyan örömittas, nem tudom milyen egy búcsú. Ez esetben, ugye nem beszéltünk ma a Juventus mérkőzéséről és hanyatlásáról, Feri, tekintette voltunk
3: rád. Éve,
1: úgyhogy tekintettel voltunk rád.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: De ha csak a mai eseményeket nézzük, és ilyenkor ugye ebben a műsor végén mindig feljük a figyelmet arra, hogy éppen mi lesz, amit ajánlunk sport tekintetében. A US Open-en már túl vagyunk, azt már maximum nézzék
2: az
1: vissza.
2: Az atlétikai világdöntőn is túl vagyunk, de milyen jó is volt. Atya úristen, érdemes elolvasni az ezzel kapcsolatos cikkeket. Tényleg pezsgés volt 3 napon át a Zsivócki Gyula atlétikai stadionban. Nagyon jó volt látni a magyar atlétákat. Tényleg fantasztikus volt, amit ők is nyújtottak, úgyhogy de hát a világklasszisok pezsegtek.
1: És ha már itt tartunk, hogy atlét, akkor ugye Vinicius Junior atlétában ment el a Madridi formegyes nagydíjra. Nem is értem, szóval, hogy ez valaki te
2: gyereke. Szerette volna fölülöltözni a rendezvényt, úgy látom.
1: Értesz a divathoz, te vagy a divat önmagában. Önmagamról nem beszélek, hisz én is. De most akkor légy szíves, segíts te. Hogy lehet ez, hogy valakinek ennyi pénze van?
2: Atletico
1: trikó? És elmegy egy atlétában egy ilyen eseményre.
2: Szerette volna fölülöltözni az eseményt. És hát gondolta, hogy alul úgyse tudja.
1: Vagy azt gondolják, akkor... hogyha olyan sok pénz van, akkor direkt nem vesz olyan ruhát?
2: Valószínűleg igen. Tehát, hogy ez már, ez a tudod, ez a, hogy mondjam, szóval az ellentét.
1: Hogy úgy is tudod, hogy
2: csak
1: ő ki nem kell ide a ruha.
2: Megengedhetné magamnak, hogy felöltözzek, de most azért sem. Tehát, hogy ez...
3: És nem tudom, Levi, tudod-e, hogy 2 Inter is játszik ma? Na, most...
1: Hát most idegileg most az elmondom, hogy azért összetörtél. Egyrészt az Internacionáli biztos játszik, az
3: Udinéze mérkőzés, nagyszerű, és képzeld-e, Inter Turku a Vászán Pálosz Eurával vagyok.
1: Mind a kettő nyerni fog, igen, azért előre szólok.
3: A finn bajnokságot se tekintek.
1: Ma az Interek meccse lesz.
3: Így van, nagyon jó fogalmaztál.
1: Plusz egy picit tegyük hozzá, már mondtad, hogy ugyebár Széria A, ugye az Inter kapcsán, így hogy van. Valahogy én, aki ugye nagy Széria ellenes vagyok, mert én szerintem visszafogottan űzik ezt a sportágat, hogy most a hétvége is rám cáfolt, ugye, gólgazdag meccsek voltak, és ezt folytatják. És ma lesz, ma játszik, ugye, tulajdonképpen a végső olasz bajnoki címre esélyes 2 csapat közül, Zsuzsi, ezt most kicsit neked is mondom.
2: Figyelek.
1: Az egyik ugye az AS Róma csapata, aki Torinóba látogat, ugye Torinóban azt mondják, 1 csapat van, Feri.
3: A Juventus.
1: Így van, és a Torino. A Torino AS Róma lesz, és érdekes, hogy Fabregas csapata, a Como is, de úgy
2: az
1: megy.
2: Az valami embertelen. Hát a Fabregas egy, nem tudom, mit csinál.
3: A legspanyolabb olasz csapat.
2: Igen.
3: Jó futballoznak.
2: De egyébként az azért, azt hisz, tényleg gyerekek, tehát, hogy a spanyol edzők milyen szinten uralják az európai labdarúgást.
1: De jó, erről majd egyszer beszélni.
3: És Nico Paz gyerekek, új kedvencem.
1: Ja, tehát, hogy új. Hát az mindig is jó volt.
2: Pazolj egyet ide. Jó, rendben.
1: Úgyhogy lesz egy ilyen is. Ugye a török bajnokságban Fenerbahce játszik ma, ha lehet azt mondani, kiemelten fontos, de mégis. Az első osztályban Inter Turkut mondtad, még mindig a labdarúgásnál ugye tartunk, azért lesz egy, ha nem is dán derbi, de mégis egy Michiland és egy Bröndby, 2 nagyon híres ismert csapat ütközik, és hát azért nem felejtsük el, hogy a Leeds fogadja a Newcastle csapatát, és ahogy Feri mondta, igen. Egyszer most már nyerni kell a Newcastle-nek, egyébként és többre hivatott ő is. Tehát
3: igen, és hát nem tudom, hogy Gulácsi Péter játszik-e, de ugye Villarreal is pályára lép, tehát Villarreal Betis mérkőzés van, azért ez így eltörpül egy kicsit a hétvége után, de azért a hétfő is
1: hozták.
3: Komoly meccseket.
1: Igen, szürke hétfőnek indult reggel, és nyilván az is marad, de azért ezekkel a meccsekkel szerintem meg lehet ezt törni, úgyhogy ezeket ajánljuk nagyon nagy szeretettel a figyelmetekbe, drága hallgatók, nem tudom, más típusú sport, mint a labdarúgás, annyira ural mindent, de lehet, hogy most ki Forma 1-eztük, ki atlétikáztuk magunkat, ki teniszeztük magunkat. Nem nagyon.
3: Guadalajarában van tenisztorna egyébként, de Hát röplabda, Szerbia, hát egy Hollandia.
1: Egy US Open után. Amennyiben. Egy utolsó apró kérdés.
3: Te szereted a férfi röplabdát.
1: Igen, egy utolsó apró kérdés, ha már itt vagyunk. Zsuzsa, egy picit hozzá, tudom, hogy a tenisz nem feltétlenül a te területed, de nem biztos, hogy nem tud rá a választ. Feri, leginkább neked. Ugye kérdezném, hogy tudtok-e olyanról, van-e ilyen? Úgynevezett, ugye van egy karrier Grand Slam, ugye, és van egy bizonyos, ugye egy évben mind a négy Grand Slam tornát megírás, azt nem tudom, hogy hívják pontosan, de van úgynevezett Golden Year Grand Slam, tehát abban az adott évben megnyerte-e valaki szerintetek, és ha igen, akkor mikor és ki az adott évben
2: az összes Grand Slam,
1: és a Golden Slam, plusz még az olimpiai arany.
2: Hát egy Steffi Graf volt egyszer, az biztos.
1: Nagyon jó,
3: tessék, akkor Gyokovics gyerek.
1: De nem tudom elfogadni, mert a válasz rossz. Jó mondta, csak a válasz rossz.
3: Ugye miért?
1: A helyes válasz Steffi Graf, és a világon egyedül állok.
4: Köszönöm.
1: Én. És ráadásul, ráadásul 88-ban.
2: Bizony.
1: A Zsuzsi születésének az évében.
3: Mivel akkor volt olimpia.
4: Ezt akarom mondani, akkor születtem, és olimpián is voltam ugyanabban az...
1: gyerekek, hát ezt csinálja valaki a Zsuzsi után.
4: Nem semmi.
1: Na de az milyen?
2: Igen, az milyen? Azt tudom, hát ez fantasztikus.
3: Az
2: volt az első év, amikor igazából rájöttek arra, hogy saját magukkal szúrnának ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetője, hogyha a legjobb profi teniszezőket nem engednék az olimpián indulni, mert ugye ez nagyon sokáig, ez az amatőr kontra professzionális dolog. És akkor ezen az olimpia Steffi Graf volt, és tarolt, és gyakorlatilag megszerezte, vagy elérte ezt a Golden Slamet, illetve hát akkor még nem tudtuk, hogy elfogja, de elérte, hiszen ugye ez évközben volt egészen fantasztikus.
1: És gyanítom, hogy nem nagyon. Az a világon valamiben egyedül uralkodónak lenni úgy, hogy többé-kevésbé az esély, hát nem is a nullával egyelő, amíg ugye játékosok vannak, meg olimpia és tenisz, addig persze ezt bárki persze megdönteti, vagy egyáltalán nem megdönteti, meg egyáltalán hozza be ugyanezt, azért, de az, hogy egy évben megnyerni négyet,
2: plusz még az olimpiát. De ha már 88 és Szőul, és egy kicsit a torna szóval jött, akkor zárásnak egy egyébként nem nagyon komoly napvilágot látod, de nagyon fontos, mint hadd mondjak el nektek, tessék, amit tudok, hogy a magyar aerobik válogatott az aerodance-ben ismét világbajnok lett.
1: Na,
2: megvédte
1: igen,
2: világbajnoki nagyon címét, a felnőtt csapatról beszélünk. Egyébként a közelmúltban a juniorok ugyanezt tették, tehát egy héten belül Sinko Andrá vezetésével két csapat nyert világbajnoki aranyérmet, úgyhogy a terv is az, hogy majd a héten valamikor komolyabban beszélgessünk velük. Hát az a
1: be
2: helyzet, hogy a magyar női, be is fogjuk, a magyar női, nem a magyar tornász, mondjuk így válogatottnak, tehát nevezzük ezt, akkor a Magyar Torna Szövetség egyik legeredményesebb, sőt, hosszú évek óta a legeredményesebb szakágáról beszélünk, úgyhogy szívből gratulálunk ezúton is az Aerodance csapatnak, mert nem csak megszerezni, hanem annál még nehezebb megtartani, vagy megőrizni egy világbajnoki címet. Nekik sikerült, úgyhogy szerintem ezzel a klassz hírrel
1: nagyon
2: engedjük
1: szép
2: el a napot.
1: Nagyon szép lezárás, a ma reggelnek, hogy gratulálunk nekik, és várjuk őket mielőbb. Ugye hölgyekről beszélünk.
2: Így van.
1: Tehát én azt gondolom, személyesen kellene velük beszélünk.
3: Akkor pláne várjuk.
1: De most komolyan mondom, de. Úgyhogy erre készünk fel, jó? Telt ház, nem csak a középpályán a labdarúgó válogatottban, hanem itt is az volt. Köszönjük szépen a minőségi és mennyiségi üzeneteket, amit a hallgatóink küldtek nekünk, és holnap reggel 6-kor újra folytatjuk. Mindenkinek tényleg csodálatos hétfőt kívántunk. Még jó idő van lesz, azért még ez a szeptember-október tartogat. Szerintem kellemes pillanatokat, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Mikfalvi Tamás, a társműsorvezető Mene Ferenc és Csiszt Zsuzsa nevében a műsorvezető Harsány Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk pedig újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9.
6: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó mérkőzésekről. Magyar futballszurkolók több generációja várta ezt a mondatot egész héten az iskolában, munkahelyen, nyugdíjas évei alatt az unokával játszadozva. A Magyar Rádiózás történetének ikonikus műsora volt ez, de kérdem az örök ifjaktól, emlékeznek rá, hogy mikor indult? Kérdem a középkorúaktól, szorítottak még zsebrádiót a fülükhöz, szombat délután a pálya mellett, hogy tudják, mi történik a párhuzamos meccseken? És kérdem a fiataloktól, tudják, hogy a Nemzeti Sport Rádió 2024-es születése előtt is volt már egy körkapcsolás nevű műsor Magyarországon? Minden generáció figyelmére számot tarthat a következő két óra, mert ez történelmi lecke fiúknak. Nosztalgiát, igen, nosztalgiát hord a városban szerte a szél, érzés a középkorúaknak, és édes évek, hol vagytok ma már, emlékezés az örök ifjúknak. A múlt évezred végén készült műsor első részét ismételjük most meg, a műsorvezető Deák Horváth Péter.
7: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó mérkőzésekről.
8: Hálló itt Győr! Hálló itt Pécs! Hálló itt a Népstadion! Kedves szurkolóink, itt Győr! A Győr-Honvéd mérkőzés utolsó 10 percében vagyunk, és az eredmény 0-0, amikor Bozsik felvágása miatt 11-eshez jut a Honvéd. A büntető pontra állított labdának tíz fut neki, amikor átadom a szót Pécsnek. Itt is tetőfokra az izgalom, már csak 3 perc van hátra a pécsi Dózsa Csepel mérkőzésből, amikor a szigorú, de igazságos Hegyi a kapura törő Rottenbillert felrúgja a tribűnre. Amíg Rottenbillert megtalálják, kapcsoljuk a Népstadiont. Az MTK FTC örök rangadón Dalnok és Sándor sportszerű küzdelmét élvezi a közönség. Sajnos messze van a mikrofonom, így nem hallhatom tisztán, hogy Csikar mit mondott Dálnokinak, de Jenő bizonyára hallottam, hogy nagyon csóválja a fejét. Nagyon csóválja a fejét, ezek szerint azt mondhatta, kapcsoljuk Győrt. A izgalmak között állt neki ti a 11-esnek, óriási lövés küldött a kapura, de a győri kapus csodálatos vetődéssel kivédte. De most így újból rálövi. Óriási kavarolás a kapu előtt, a kapus kiejti a kezébe a labdát, amikor kapcsoljuk Pécset. A tribűnre felrugott Rottenbiller előkerült, de a dressze színe megváltozott. A piros kék meze sárgává lett. S mintha ő maga is sárgaságot kapott volna. Most tudom meg, hogy egy Pécs környéki kopaszurkoló tojásos kosarába zuhant. Egyébként a mérkőzés állása, kapcsoljuk a Népstadiont. Tombol lehet, ez a nézőidek tépő pillanatok, már csak 3 perc van hátra, amikor Bödör név van a labda. Kiátsz a Mátra, itt Landi kifut a kapujából is. Bödör, jobb külső rüsztel, a kapuval felső sarkába vág a lasztit. Kapcsoljuk Győrt. Itt sajnos nem változott az eredmény, úgyhogy nyugodtan levonhatjuk a tanúságot, de átadom a szót Pécsnek. Egy néző elájult mellettem az izgalomtól. A bírót körbe kergetik a pályán, de ez nem is csoda, hiszen a mérkőzés állása, kapcsoljuk a Népstadiont. Sándor mellé lőtt a hatalmas helyzetet. A bíró lefújt a mérkőzést, úgyhogy köszönhetem a végeredményt a totózók nagy meglepetésére. Kapcsoljuk a stúdiót. Kedves hallgatóink, időnk lejárt, a mai mérkőzések végeredményeit megtudhatják a televízió ma esti telesportadásából.
9: A Rátonyi Róbert közvetített. Szóval így beszéltek ők, illetve így beszélünk mi. Változott valami 1963 óta, azóta, hogy a klasszikus körkapcsolás labdarúgó mérkőzésekről elkezdődött a Magyar Rádióban? 1963-ban, amikor Dél-Vietnámban zavargások kezdődtek, amikor Dallasban lelőtték John Kennedy amerikai elnököt, amikor a Kozmoszban járt Valentina Tereskova, az első női űrhajós.
10: Közel fél évszázada immár, hogy Gulyás Gyuszi barátommal elámulva figyeltük a londoni olimpia idején a BBC körkapcsolásos tudósításait.
9: Szepesi György, riporter.
10: Összekapcsoltak 2-3, sőt 4 helyszínt, és megkérdeztek bennünket is, nem akarunk-e uszodával és birkózásról egymással fölváltva közvetíteni. Persze azonnal ráálltunk, és azt hiszem frenetikus sikere volt idehaza ennek a újszerű kezdeményezésnek. De valójában ez még csak az első lépés volt. Aztán, mikor hazajöttünk, elhatároztuk, hogy ezt valahogy megvalósítjuk idehaza is. Bajnoki labdarúgó mérkőzéseken. Jó másfél évig tartott, amikor a rádió elnöksége végre kimondta a boldogító igent, és 1950 márciusában megpróbálkoztunk az új bajnoki idején kezdetén egy Szombathely MTK és Salgótarján Honvéd mérkőzés kapcsolásos közvetítésével. Az emberek az első pillanatban nem értették, de az igazán frenetikus hatást azt tette, amikor a mérkőzés végén Szombathelyen Hidegkuti Nándi, Salgótarjánban pedig Puskás Ferenc fejére került a fülkagyló, és a két nagyszerű labdarúgó elkezdett egymással beszélgetni. Hát ez nem lehet igaz, hát ez valami csalás, itt valami trükk van, mert egyszerűen elképzelni nem tudták a rádióhallgatók, hogy egy ilyen telefonbeszélgetésszerű valami elhangzik majd az éterben, tehát a rádió hullámain keresztül, ők is egy ilyen beszélgetésnek fültanúi lehetnek. Ez volt a nyitány, ez volt az indulás, és ettől kezdve hétről hétre kiválasztottunk két izgalmas mérkőzést, és a helyszínen ott volt Gulyás Gyuszi, ott voltam jó magam, kapcsolásos közvetítés, ha valahol nem volt éppen érdekesség, átkapcsoltunk a másik pályára, a közönség megszokta, ki kellett találni valami újat. Jó alkalom volt erre az újításra, 1954 májusa, a Magyarország-Anglia visszavágó mérkőzés, amely talán emlékeznek 7-1-es magyar győzelemmel végződött. Nos, itt a középső pálya helyett én foglaltam el a mikrofonommal, és az egyik kapu mögött ült egy kis széken, a kapus hát mögött és a háló mögött Kis Péter Mihály Gulyás Gyuszi társaságában, a másik kapu mögött Szusza Ferenc Csillag Pistával együtt. És amikor valami izgalmas, érdekes esemény adódott az egyik vagy a másik kapu előtt, akkor oda kapcsoltam át, mondják el a játékosok és az ott ülő két riporter kolléga, az ő szemüvegekén keresztül hogyan is nézett ki az egész. Nos, a kísérlet nem sikerült, férfiasan be kell vallanom, talán érdemes lenne mostanában felújítani. A következő történet 1961 Salgótarján. Az ottani barátaim nem nagyon örülnek, amikor felelevenítem ennek a mérkőzésnek az eseményeit. A Vasas játszott a Bányásszal, a félidőben szülők és gyerekek jöttek oda autogramért, gyönyörű napsütéses idő volt, és valóban derűs hangulat. Aztán a másik félidő elején, amikor elkezdtem közvetíteni, bekapcsolták a táskarádiókat, és mit hallanak? Talán a 10. perc táján Pál, a Vasas játékosa előre tör, a 16-oson belül van, Olá 2 keresztez, fölvágja, és én abban a pillanatban azt mondom, tiszta 11-es. Igen ám, de Vadas játékvezető egy másodperccel később sípol, a közönség fölhördül, és azt hiszi, hogy az én bemondásomra ítélte meg a játékvezető a büntetőrugást. Elszabadul a pokol, mindent bedobálnak felém, megkaptam apait, anyait, úgyhogy kénytelen voltam azt mondani, kedves hallgatóim, ne haragudjanak, innen most már nem tudom folytatni a közvetítést, időnként majd bejelentkezem az eredménnyel, átadom a szót Gulyás Gyulának, aki Pestről folytatja majd egyedül a közvetítést. Így történt azután, hogy Salgótarjánból csak az eredménnyel tudtam elbúcsúzni, és még hozzátehetem, a kapcsolásos közvetítés jövőjét egyáltalában nem befolyásolta ez a tudósítás. Sőt, ezután döntöttük el Roska Miklós kezdeményezésére, hogy körkapcsolássá alakítjuk át a két pályás helyszíni közvetítést.

0: minden lila füreden a palotaszállóban egy délutáni kártyacsata közben kezdődött?
1: Pontosan. Annak idején, háj, még szép ifjú koromban, Nászútól jártam ott.
2: Takács Árpád, riporter.
1: És összehozott a sors Roska Miklóssal és családjával. A két Kati, a nagy és a kis Kati gyakran megfenyegetett minket, mert Miklóssal voltak ferde útjaink is, no, szó szerint úgy értendő, hogy elmentünk egy kicsit csavarogni hegyekbe, jobb helyekre, meg hát a palotaszálló büféjébe. Mi lehetett volna mindig a téma, mint a munka, a rádiózás, és hát természetesen a foci. Aztán úgy adódott, hogy egy alkalommal kimentünk a Diósgyőr-Komló mérkőzésre. Aztán mit ad Isten, egyszer csak a Miklós felfigyel rá, hogy a pálya szélén áll egy alacsony emberke, és mikrofon állvány van előtte. Fülhallgató került a fülére, és a második félidőben beszélni kezdett. Nem akartam kotyogni, kérdezte tőlem, hogy mit csinál az a fiú. Mondom, közvetít. Azt mondja, hol? Mondom, a Miskolci rádióban. Miskolci rádióban, miért? Hát vidéken is van rádió, mondom, de mennyire? És mondom, divatos nálunk, hogy futballmérkőzéseket közvetítünk, legalábbis a második félidőket mi is Győrött. Azt mondja, no csak beszélj erről nekem részletesebben, mondom, fölösleges. Végez a Horváth Kálmán barátom, Isten nyugosztalja, később a körkapcsolásban évtizedekig jelentkezett, ugyancsak alapítótag volt, elmondta, hogy itt gyakorlat a hazai mérkőzéseket, az NB1-es csapat találkozóit a Miskolci Rádió élő adásban közvetíti. Ugyanígy volt Győrött és Pécset is, ahol Kovács Imre volt a krónikás. Tulajdonképpen meglepődött Roska Miklós barátom, és láttam, gondolkodóba esett. Meditált rajta, hogy anya, valamiképpen kamatoztatni kéne ezt a lehetőséget. Hát, ha van itt technika, ha vannak itt emberek, ha vannak itt ilyen megszállott sportriporterek, akik hát közvetítenek fél időket, akkor valamiképpen kamatoztatjuk majd. És aztán hát így tulajdonképpen beletettük a Miklós fülébe a bogarat.
0: És hogyha azt mondom neked, hogy rábaltó haladás bajnoki mérkőzések, azok mit jelentettek neked?
1: Mindig rettenetes próbatételt jelentettek számomra, hiszen Szombathelyen születtem, Vas megyei gyerek vagyok. Aztán Győrből, amikor közvetítenem kellett, akkor hát bizony a szívem fele odahúzott, a másik fele idehúzott. Ott születtem, itt élek, és valahogy mindig meg kellett találni a középutat a mérkőzés bírálatánál, hogy nehogy véletlenül megsértsem a földjeimet, vagy azokat, akikkel együtt lakok, élek most már itt Győrött.
0: Kovács Imre mondta, hogy ti fokhagymaszagú vidékiek, ugye, a körkapcsolásban. Na most ehhez képest neked volt itt egy olyan időszakod a 80-as évek elején, amit azt hiszem, hogy nem nagyon sokan, hanem mindenki megirigyelhetne, igaz? Ez a bizonyos verebes korszak.
1: Különös helyzeteket hozott ez a körben, mármint, hogy a verebes csapat győri volt. Az egyik körparancsnok, ha jól emlékszem, Vas István Zoltán szólított, illetve mindannyiunkat, hogy gyerekek, fussunk végig a pályákon gyorsan, csak az eredményt és a góllövőket kérem. És amikor én kezdtem, hogy Csonka, Hajszán, Pócik, Burcsa, ő nem figyelt oda, hogy nem az összeállítást előről a kapustól indítom. A nevek felsorolásánál, mikor már a hatodikhoz értem, akkor rám szólt keményen, Takácskám, nem értettél a szóból? Csak az eredményt és a góllövőket, mondom, dehogy nem, sorolom a góllövőket. Tudnék, itt már 8-2-re vezet a verebes csapat valamelyik együttes ellen, és ne haragudj, hát ez itt a verebes csapat. Ja, bocsánat, mindent visszaszívtam. Aha, a verebes csapat. Volt olyan szituáció itt Győrött, amikor Zsolt István dirigált egy mérkőzést, és sosem felejtem el, az Eto 2-2-re végzett a Honvéddel. Két vitatott ítélete volt, az egyik felén, a másik felén esett gól miatt, les volt vagy nem les volt, és én úgy tálaltam, hogy igaza volt Zsolt István. Közben én a mikrofonállásban az összefoglalót mondtam, a túlsó feléről megindult a szurkolók áradata, és táskarádión hallgatva az összefoglalómat láttam, hogy a 40-50 méter távolságból többen is lehúzzák a cipőjüket, és rohannak felém. Hátra néztem, mint egy védelmet remélve a rendőrkapitánytól, aki fehemre ugyancsak nagyon-nagyon megszállott etoszurkoló volt, és oda nézett rám, majd érthetően a fülest egy kicsit levettem a fejemről mondván, csak üssenek agyon, aki ilyen bolondokat mondta, hogy szabályos gól volt, és a Zsolt mellett kardoskodik, az megérdemli, hogy agyon verjék.
0: Meddig még?
1: Nem lehet abba hagyni. Lehetséges, hogy bekövetkezik az, hogy már mint Matuzsálem kis hajtós kocsival közlekedek majd a következő években, mert hiszen 3 esztendőn van a nyugdíj, de hogy a futballpályára kimegyek, ha már nem is a rádió körkapcsolásaiban szerepelni, hanem egyáltalán a futball iránti rajongás kivisz majd a pályára, és meggyőződésem, hogy azért akárki lép a helyembe az utódok közül, abba a kis kaibába, abba a kis kabinba, azért bebocsátanak majd.
2: Körkapcsolás. Nálunk egy olyan futballkorszakban kezdődött, amikor mi magyarok még mindig a világmárkát képviseltük. 1964 olimpiai bajnoki cím. 4 évvel később ugyanígy. Világszintű játékosok optatták a gyepet. Igazi sztárok. Egy sor kitűnőség. Albert, Varga, Farkas, Mészöly, Szűcs, Sipos, Bene, Novák. Közben jött 1966 a világbajnokság, ami itthon egy kis csalódást hozott a szovjetektől elszenvedett 2-1-es vereség miatt. De hát ott volt az a bizonyos magyar-brazil, az a 3-1-es győzelemmel végződött óriási mérkőzés. Albert Flórián nagy napja volt az. Albert természetesen a körkapcsolások során sem maradt mellékszereplő.
3: A játékosoknak is, hogy úgy mondjam, segítettek, főleg akkor, hogyha hát olyan kétes kimenetelő mérkőzések voltak, és nem utolsó sorban ugye, hát a bajnokság élovasai azért, hogy a bajnoki címért küzdhessenek, és az eredmény tudatával esetlegesen még plusz tudnak adni az utolsó fél órába, vagy a második fél időbe, a kiesőknek pedig úgy szintén csak természetesen más aspektusban.
4: Előfordultak olyan esetek, hogy ezt kihasználva esetleg a csapatok egyezkedtek?
3: Hát az, hogy egyezkedtek, én csak a mi mérkőzéseinkről tudok beszélni, mert a körkapcsolás ugye 10 éven keresztül, majdnem 11 évet a Népstadionban játszottunk, és akkor a riporteri állás közvetlenül ott volt az oldalvonal mellett. Hát a közönség is hallgatta, ugye a szemükkel nézték a saját csapatuk mérkőzését, és a fülükkel pedig hallgatták a többi mérkőzés eredményét. Mindenütt a világon úgy van, hogy ha olyan eredmény van alakulóban, ugye, egy rivális csapat, mit tudom én, a Újpest játszott Pécset, mi itthon játszottunk a Salgótarjánnal, hát azért nem volt mindegy. A mi eredményünkön túl az, hogy a Újpest esetlegesen mit játszik Pécset. A búcsú mérkőzésemben a Szepesi Gyuri közvetítette a mérkőzést a Zalaegerszeg ellen, ott állt a pálya szélén. És ez volt egy olyan momentum, egész pályafutásom során, még pályára sem léptem, és már interjút adtam.
4: Ugye Albert Flóriánnak voltak újságírói ambíciói, arra nem gondolt, hogy egyszer beszáll a körkapcsolásba?
3: Nem, megmondom miért. 10 éven keresztül dolgoztam a távirati irodánál. Én már akkor hát olyan mestereim voltak, tanítómestereim, ugye, elsősorban Hopper Józsi bácsi, aki annak idején a sportosztály vezetője volt. Nekem a ifi válogatottban szövetségi kapitányom, nagy válogatottban úgy szintén szövetségi kapitányom, és ez alatt a 10 év alatt megtanultam azt, hogy az újságírás teljes egész embert kíván. Egy elfogadható bá tenni magát az embernek csak úgy lehet, hogyha, mit tudom én, egy külföldi mérkőzésre akkreditálják, vagy az a csapat jön ide, hogy a megérkezéstől az elutazásig úgy, ahogy van, ott kell lenni minden rezzenésnél, mert akkor hivatalosabbnak, ugye, és tényszerűnek konkrétá tudja tenni azt, amit leírt.
2: 1967-ben Albert, eddig egyetlen magyarként, megkapta a legjobb európai labdarúgónak járó aranylabdát. 67-ben, amikor az NSK tárgyalásokat kezdeményezett hazánkkal a kapcsolatok fölvételéről, amikor az Egyesült Arab Köztársaság lezárta a Suezi csatornát, amikor már készen voltak a tervek az új magyar gazdaságokat,

0: tehát Kovács Kati fesztivál győztes lett, de kérem szépen, ez mind semmi. Kati azóta is irigykedik egy trióra. Az irigység nem véletlen, de inkább hallgassuk Gulyás Gyulát, Novotny Zoltánt és Szepesi Györgyöt 27 év megszépítő régiségből.
1: Erdő szélén nagy a zsivajlár, lerúgták a fél csapatot, kórház ez a pálya.
2: Salgó Tarján, MTK.

0: most halljuk újra a Népstadion.
1: Összecsendül két csatár, jaj, Szabukoly messze száll. Mi fáj, gyere, mesél, mondj el mindent, kérlek, ne félj, mert hiába a Népstadion nem Apáca zárda, Népstadion nem fényes lokál, speaker legény, ha vasárnap bezörgeti,

0: Alonda, Alonda!
1: Igen, szép volt. De az egész történetben mégis az a legszebb, hogy a Gulyás családban Gyula után a fia László sem maradt hűtlen a mikrofonhoz.
2: Nálunk úgy zajlottak mindig a hétvégék, hogy édesapám állt már elmentében az előszobajtóban, amikor én oda sündörögtem és kérdeztem, hogy hova mész. És akkor ő mondta, Csepelre, Újpestre, Salgótarjánba. És egy ilyen tétova kérés, hogy mehetek? Persze, gyere. És akkor gyorsan kaptam a kabátot, és mentem vele futballmérkőzésre, de más sporteseményekre is. Egész egyszerűen nem is volt más választás az embernek, ezt a szakmát kellett valahol folytatnia. Akkor még mások voltak a körülmények, az ember lelkesebben figyelte a dolgokat. Nem, mint hogyha ma nem lenne az ember lelkes, csak valahogy más volt a sportnak a légköre, valahogy sportszerűbb volt a sport légköre, mint manapság.
3: Technikailag sokkal szegényesebb volt egy ilyen.

0: közvetítésnek a felszereltsége, mint manapság.
1: Ez érdekes dolog volt, ugye, mert Hüvel, Matyi, a Lityiék jöttek egy kis háromlábú székkel, meg még egy háromlábú székkel, az egyikre rátették a kis keverőpultot, mellé tették a német hadseregtől itt maradt ilyen kurblis telefont, azzal meg összekötötték, ami ott kilógott a kerítésből a drótot, és aztán lehetett telefonálni, és ment a vonal, és a riporter odaállt a pálya szélére, és ott volt előtte a mikrofon, egy ilyen nagy kerek akármi, és akkor abba kellett belebeszélni, akár esett, akár fújt, ott voltak a pálya szélén.
0: Fülhallgató nem is volt?
1: De természetesen volt fülhallgató, a körkapcsolásokra is, meg egyáltalán azért kellett, na, de az is egy hatalmas nagy bakelit valami volt. Arra emlékszem, hogy ilyen fém kapcsok tartották, és rettenetesen szorított, mert természetesen a gyerek mindent ki akart próbálni, ott ültem a technikus mellett, és hallgattam, hogy miket közvetít édesapám.
0: Milyen járművel jutottak el a helyszínekre akkoriban?
1: Voltak Pobedák, voltak Moszkvicsok, akkor voltak úgynevezett Dodge autók, ezek ilyen hatalmas nagy amerikai keverőautók voltak, be volt rendezve mindenféle stúdiónak, ezek nagyon szürkék voltak, akkor voltak Csepelek, akkor voltak Roburok, voltak autók, ilyen nagyok, lassúak voltak, az utak is rosszak voltak.
0: Arra volt lehetőséged, hogy édesapáddal együtt dolgozz valami mérkőzésen, sporteseményen?
1: Egyszer voltunk 69-ben egy Fradi MTK meccsen, de én akkor még csak úgy suttyomban közvetítettem, nem dolgoztunk együtt, az az igazság sajnos, pedig az nagy dolog lett volna, igen.
0: Melyik volt az az első emléked, amely még édesapád közvetítéséhez fűződött, amelyiken természetesen jelen is voltál?
1: Rengeteg közvetítésen voltam, és úgy igazából nem nagyon tudok kiragadni úgy 15 éves koromig semmit, de onnantól kezdve majdnem minden egyes mérkőzésre emlékszem. Szóval emlékszem például arra, hogy ott voltam Kozma Misi első honvéd mérkőzésén, amikor a Tatabánya ellen játszott, akkor láttam Fazekas játszani az első meccsén, ha jól emlékszem, Csepelen, de ültem úgy Salgótarjánban a lelátó előtt egy kis padon, hogy azt hittem, hogy most ott megölnek mindenkit, aki belül van a kerítésen. A Salgótarján nem tudom már kivel játszott, és vesztésre állt otthon, és a bíró természetesen a vendégcsapatnak, valamelyik fővárosi csapatnak húzott, legalábbis a tarjáni közösség szerint. Ilyen ma már nincs.
2: És eljött a kulcsév. 1969. Ekkor még a Kossuthon ment a körkapcsolás, de jöttek a csehszlovákok, mégpedig Marseille-ben, ahol a magyar válogatott 4-1-re kikapott északi szomszédainktól, és nem juthatott el a mexikói világbajnokságra. Jöttek a szlovákok is, hiszen ebben az évben alakult meg a szlovák kormány. Áprilisban lemondott Dubček, a párt első titkára Huszák lett. Párizsban De Gaulle is lemondott, Washingtonban Nixon előterjesztette a vietnámi rendezési tervet. Július 20-án az Apollo 11 űrhajó elérte a holdat, Armstrong és Aldrin pedig holdsétát tett. 1970. Csúcson az Illés, a Metro és az Omega. Mégis a Neoton együttes írta meg azt a fölvételt, amely kislemezre került. Ez az első kislemez, amely Magyarországon aranylemez lett, egy érzelmes dal. Kell, hogy várj!

0: A nosztalgia persze újra szárnyára kapta a dalt, újból földolgozták, sláger maradt, az biztos. És ha már a nosztalgiánál tartunk, a Megyeri úton halk sóhajjal emlegetik már a legendás újpesti támadósort, Fazekas, Bene, Dunai 2, Zámbó. A mai olimpiai válogatott szakvezetője Dunai 2 Antal beszél a körkapcsolásról.
1: Annak idején, amikor tényleg én a pályafutásomat elkezdtem az NB1-be, tulajdonképpen akkor jött ez be. Hát az már jó pár év eltelt, utána már, amikor hát ugye pályafutásom vége felé voltam, és 300. bajnoki mérkőzésemet éppen Szombathelyen játszottam, és ott a végén, illetve akkor még ugye a pálya szélén közvetítették, tehát még mostanában úgy látom, inkább már a kabinokban vannak, nincsenek régebben, ugye a félpályánál sokszor a Szerbesi Gyuri bácsi, hát mert ő invitált, ugye a jubileum alkalmával, hát egy interjút csinált velem.
2: Olyan előfordult, hogy esetleg a kispadon ott szólt a zsebrádió, és úgy játszott a csapat, ahogy épp a rivális játszott.
1: Igen, ez van, bár én nem szeretem, mint edző, ez tulajdonképpen a profi világban, Spanyolországban, amikor edző voltam, ott is néhány játékos, ugye annyira akarta tudni, hogy mi az eredmény a másik mérkőzéseken, és figyelt az eredményeket, és ez egy kicsit vonta őt a saját mérkőzésekről, mert bármely percre be kellett volna neki menni, és ezért meg is írtottam a játékosoknak, hogy hallgassák a kispadon, tehát tilos volt, és tulajdonképpen, ha ők hallgatták, az én hozzám is eljutott egy dolog, és az is esetleg engem is megzavart a koncentrálásba, tehát nekem akkor 90 perc alatt oda kellett figyelni a csapatot, és a játékosoknak is a kispadon oda kell figyelni, tehát nem lehet bármennyire is jó dolog tudni a másik eredményt, de először a mi eredményünk a fontos, hogy mi győzzünk. De hát az ember játékos korában más, amikor 67-ben több mint 100 gólt rúgtunk, és megérdemeltük volna a bajnokságot, akkor volt az a dolog, hogy a Fradi volt az egyetlen riválisunk. Meghallottuk fél időben, hogy nagyon jó áll a Fradi. Az ellenfélnél vezetésre is áll, és mi biztosak voltunk, hogy nem tudott X-nél rosszabbat elérni, és ha mi győzünk, akkor mi nyertük volna a bajnokságot, úgyhogy hát az történt, hogy mi ugyan nyertünk, de a Ferencváros is elérte azt az eredményt, aminek is szükség volt a bajnoksághoz, és tudom, hogy fél időben, amikor megtudtuk az eredményt, hogy hogy áll a dolog, nem nagyon tetszett nekünk, akkor a Fradi nyerte a bajnokságot, de a következő hétszer viszont mi nyertük.
2: Akkor még szabtak ilyen téli ruhadarabokat a pályán?
1: Hát igen, ez 7-2 ruhadarab volt abban az időben is, ha nem is olyan, nem is gyakran, de hát hideg volt, és lehet, hogy kellett valamit kitalálni.
0: 1973. szeptember, már a 10. születésnapját ünnepelte a rádiós körkapcsolásos műsor, egy olyan esztendőt követően, amikor elveszítettük az olimpiai labdarúgó döntőt a lengyelekkel szemben, amikor Kádár János és Fok Jenő aláírták a magyar-román barátsági szerződést, amikor Nixon látogatást tett a Szovjetunióban, aztán kirobbant a Watergate botrány, amikor megkezdődött az amerikai csapatok kivonása Vietnam területéről, amikor két gént kapcsoltak össze, és ezzel elkezdődött a modern génsebészet korszaka. De mi most inkább beszéljünk 1973-ról. Műsor a műsorról. Vas István Zoltán készítette a körkapcsolásról az összeállítást, a kulcsszereplők pedig Büki Mara, a technikusok klasszikusa, Roska Miklós, a hazai körkapcsolás atya, és Novotny Zoltán.
3: A helyszíneken a kint lévő technikusok keverik a riportereket be, és ha nem nagyon figyelnek, akkor 2 perc múlva indulunk.
4: Kettő,
3: igen.
4: Kicsik az órán, erről jut eszembe, hogy a
3: szünet. Már megint, tehát uraim, 2 perc múlva indulunk, illetve most már 1 perc 45 másodperc múlva, mindenki keverjen le, kivéve a litványit, aki a Népstadionban van, és akkor a Zoli fülébe beszólok, hogy ki van adva.
5: Ott van a Népsport.
3: Köszi, belehallgatok most már csak.
5: Ott a Népsport.
3: Köszönöm. Halló, Népsport. Jó napot kívánok! Na most már magát csak itt tudom meghallgatni, behallgatom. Beszélj egy picit?
5: Rendben van, itt én nagyon jól hallok. Megbeszélés szerint engem 45 után hívnak.
3: Így van, Boskovics után fogják hívni. Köszönöm szépen,
5: Balázsa,
3: majd előtte azért szólok.
6: Szóval Büki Mara elkezdte a választ, de amint hallják, nem sok ideje maradt diskurálni, mert közben az adóról a bemondó már konferál.
7: Kossuth Rádió Budapest, a pontos idő 14 óra. Körkapcsolás bajnoki labdarúgó mérkőzésekről.
3: Jöhet, Zoli!
8: Ma délutáni körkapcsolásos
3: közvetítésünkben
8: helyszíni közvetítést adunk a Makar Csepel találkozóról, innen Novotny Zoltán közvetít a Hungária útról, az NTK havadás mérkőzésről, Szűcs Ferencet hallják.
9: Közvetlenül a kvízasztal mellett egy ellenőrző fülke található, és benne Roska Miklós. Nos, innen az irányító fülkéből már meglehetősen régen irányítja ezt a körkapcsolást, nem is tudom pontosan mióta.
10: Hát pontosan 1963. szeptember utolsó vasárnapja óta, akkor hoztuk első ízben létre a körkapcsolást. Annak idején még az volt a címe, hogy közvetítés bajnoki labdarúgó mérkőzésekről. Majd 3 év múlva változott a cím, mérkőzések percről percre, és kb. 3 éve megy így, hogy körkapcsolás bajnoki labdarúgó mérkőzésekről. Amikor bevezettük a körkapcsolást, rajtunk kívül Európában egyedül az olaszok csinálták.
9: A 10 éves körkapcsolás irányítója szerint mi a körkapcsolás sikerének biztosíték a záloga?
10: Az, hogy a hallgatók 90 percen belül valamennyi mérkőzés eredményéről azonnal értesülhetnek, sőt, minden évben igyekeztünk valami újítást bevezetni a körkapcsolásunkban. Először bevontuk az NTI sportrovatát más jellegű sporthírekkel, majd a népsportot, tőlük megkaptuk az MB2-es eredményeket, az idén pedig bevezettük, hogy kapcsolatot tartunk fenn valamennyi NB1-B-s pályával, tehát a körkapcsolásban nem csak a 8 NB1-es mérkőzés állását tudjuk, s végeredményét tudjuk közölni, hanem a 9 NB1-B-s mérkőzés félidejét és végeredményét is.
0: Ugye tetszenek emlékezni arra kemény hangú hölgyre ott az összeállítás elején. Müki Marának hívják. A neve fogalom, emlékszem rá, körülbelül 12 évvel ezelőtt ott állt a vágógép mellett. Én meg ültem, és ifjú riporter jelöltként igyekeztem elvágni a szalagot az S hang után. Forgattam a szalagot egy kicsit, ugye egyszer, kétszer, tízszer, hogy beálljon már. Most jó, Mara néni? Maga hallja, Péter, mondta Angyali türelemmel. Ikerült.
11: Ugye Mara nem szokott csuklani?
12: De, néha, de nem gondolok magukra, hogy akkor csak néha eszembe jut, ha magával találkozom, vagy az Olival, vagy a Vassal, Mihály Lajossal, azt szoktam mondani, annyit emlegetjük. Volt ez a lelátott, ugye, amiben belejött a körkapcsolás, bejött az üzemvezető, és azt mondja, hogy Mara, jöjjön már át, mert egyszerűen nem tudjuk elindítani az adást. Még a Szűcs élt, ő vele volt ez, és akkor a Szűcshez bementem, és beintettem neki, nem szólt. Oda mentem a másik asztalhoz, mert ez két asztalos volt, akkor még magatán tudja, de a hallgatók nem annyira, hogy egy ilyen repülőzsinórral át kellett dugni az egyik asztalt a másikhoz, hogy egyáltalán megszólaljon, és akkor ott azt nem kapcsolták át. Nem a kapcsolóteremben, hanem a kolléganő. És átkapcsoltam, beintettem a Ferinek, és megszólalt. Akkor már rendben volt, szegény azt hitte, hogy még mindig nem szól, és még egyszer elmondta. És aztán azt mondja nekem, hogy te, ha nem jössz át, akkor lehet, hogy még mindig ott tartok, hogy sportíron.
11: Majd átkiabálunk közben akkor Fehérvárra, egy perc múlva, hogy mi lett a végeredmény. Itt 3-2-re vezet továbbra is az újpesti Dózsa, és támadásban a Lila-Fehér együttes. Fazekas csatázik az egyik csepeli játékossal, Pádár bíró mutatja, lökést látott a csepeli játékosnál, tehát szabadrugás következik. Az újpesti csapat javára mintegy 28 méterre Kovács kapujától. Mintegy 6-7 ezer főnyi közönség figyeli a küzdelmet. A szabadrugást azonban nem kapura küldi Fazekas, hanem beemel előre, törőcsik elesik a 16-oson belül, a bíró mutatja, mehet tovább a játék. És Tarnóci, a csepeliek újonc játékosa küzd most már az újpesti oldalon, el is viszi a labdát, két újpesti mellett óriási a vágta, Tarnóci a 16-osnál Tóth Zoltán kiszabad, elviszi mellett a lövés, gól!
12: Voltak olyanok, akikkel veszekedtem szegény Roska Mikivel, hogy már azt mondta, hogy nem lesznek jók, nincs jó állóképessége, meg ilyen hasonló dolgok. Aztán volt egy olyan, nem tudom, emlékszik rá, hogy annak idején, amikor elvégezték az ifjúsági munkastúdiót, a Péter is úgy került ide. A Ney Gyuri nagyon szeretett volna sportos lenni, és egyetlen egyszer, vagy kétszer csinált összesen sportot, és pont a körben akkor adta át a szót, amikor éppen berúgták a gólt. Azt nem mondta be. Hát akkor az akkori elnök helyettes rögtön telefonált, hogy én megmondtam, hogy ez nem alkalmas rá. És akkor vitatkoztam vele, és mondtam neki, hogy Jóska, ne haragudjon, de miért? Hát maga nem tévedett az életbe se. Hát ez már úgy izgul, hogy örül, hogy él. Hát nem az, most biztos, hogy a nej nem látta, hogy előkészítik azt a gólt. Hát nem volt még rálátása. Hát senkinek nincs, amikor először csinál valamit, vagy másodszor. Hát azt meg kell tanulni.
13: A pillanatban viszont Burcsa a főszereplő, aki a jobboldali nagy három beadást a hálóba fejeli. Ezzel a góllal tehát a Videoton megszerezte a vezetést. Videoton Vasas Izzó tehát 0-0.
14: Kezdeti körkapcsolások azok hány helyszínből álltak?
12: Hát azok 2-3, nem férte több a keverőasztalom.
14: Tehát műszakilag nem lehetett megvalósítani?
12: A nagy kvízasztal, az csak később jött be, és akkor az már 10 vonalat tudott fogadni.
14: Az az időszak volt az, amikor Szepesi mindig azt mondta, hogy Hübel Mátyás kollégám érkezik az eredményekkel, ugye?
12: Pontosan, pontosan. Akkor nem tudtam kiszólni a fülükbe. Aztán ugye akkor mindegyik keverőhöz külön volt egy mikrofon lehetőség, hogy kiszóltam, csak ő hallotta, hogy mit tudom én, adja át, meg bele lehetett. Volt egy olyan időszak is, amikor biztos emlékszik rá, de aztán az nagyon megzavarta a körkapcsolást, hogyha valahol gól volt, hogy bekiabáltak. És akkor aztán végül is ezt abba hagyták.
14: Amikor ez elindult, akkor hát ahogy én emlékszem, a rádiónak azért többnyire felvett műsorai voltak. Élő műsor talán nem olyan sok volt.
12: Azért szerettem csinálni, mert ebben volt izgalom. Abba, hogy mit tudom én, egy magnót ellenítok, abban semmi izgalom nincs.
14: Egyébként szerette a focit?
12: Nem, soha.
14: Hallgatni hallgat például a körkapcsolást most már? Soha ennyire hűtlen lett hozzá?
12: Nem, nem bírom. Meg kell, hogy mondjam, egyszer-kétszer megpróbáltam, és akkor megjött az első hiba, akkor kikapcsoltam. És fáj a szívem.
14: Nagyobb volt a fegyelem hajdanában, tehát a műszaki fegyelem, mert gondolom, hogy a műszaki berendezések azért akárhogy nézzük, csak javulhattak.
12: Maga, az egy másik dolog. Maga is azt mondta, hogy akkor volt utoljára fegyelem. Pontosan ezt mondta a múltkor nekem a Mihály Lajos, hogy ha nem hiszem el, hogy meg az utolsó pillanatban mennek ki, meg se nézik jóformán a berendezést, működik, nem működik. Hát én nekem egy órával előbb le kellett, hogy próbáljam, mert agyonvágtam. Hát ne vicceljen már. Hát nem mehetek neki egy élőadásnak úgy, hogy na, lesz, ahogy lesz.
0: Értjük, Mara néni, de most szünetre vonulunk. Addig is nyitva a büfé, mi is letesszük egy kicsit a mikrofont. Amiga!

0: Sörről szó sem lehet munkaidőben, de én is elmegyek, ha nem is a büfébe, csak ide a közeli automatához, de igyekszem vissza, mert ennek a múlt évezred végén készült műsornak a második részére is kíváncsi vagyok.
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
3: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
4: És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Andrea Kimi Antonelli győzött a Formula 1-es spanyol nagydíjon. Sikerült megfékezni a horvátországi tüzet Brass-szigetén. Felhős, esős időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
6: A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában az Újpest hosszabbításban győzött 2-0-ra az NB3-as Darog otthonában. Az Eto az NB2-es Karcag vendégeként, a Zalaegerszeg pedig a harmadosztályú Duna Haraszti ellen nyert idegenben egyaránt 5-1-re, míg a Puskás Akadémia 8-1-es sikerrel távozott a megyei első osztályú mezőőrstől. Ezzel mindegyik élvonalbeli klub a 32 között folytathatja a sorozatot. Az Enyingi Patrik, Brucker Lili, Molnár Attila, Emmanuel Sofia összeállítású 4x400-as magyar vegyesváltó a 8. helyen zárt a fináléban a budapesti atlétikai világdöntő zárónapján a Zsivotki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol Takács Boglárka 9.-ként ért célba a 200 méteren az elődöntős futamában, így nem jutott be a döntőbe. Tatabánya hazai környezetben hatalmas csatában 32-31-re múlta fölül a Szegedet a férfi kézilabda NB1 második fordulójában. A Ferencváros sorozatban 9. alkalommal hódított el a férfi vízilabda magyar kupát, miután a Komjádió szodában rendezett 4-es döntő fináléjában 18-12-re legyőzte a Vasast. A bronzérmes a BVSC lett, mivel 18-11-re verte a Kaposvárt. A német Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a fináléban 4 játszmában múlta fölül az amerikai Ben Shelton-t. Andrea Kimi Antonelli győzelmével ért véget a Formula 1-es spanyol nagydíj. A Mercedes olasz versenyzője mögött a holland Max Verstappent a Red Bull-lal másodikként, a brit Lando Norris-t a McLarennel harmadikként intették le.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Sikerült megfékezni a horvátországi Brajsz-szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. A hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A kormányfőt a 444.hu-n megjelent írásról is kérdezték, miszerint a Tisza párt tavaly novemberben krízisbe került. Magyar Péter közölte, teljes a bizalma a Radnai Márkban. Természetes, hogy egy új politikai közösségben kialakulnak konfliktusok, de ezeket megbeszélték, tette hozzá. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebesség mérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is, a kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöntendő börtön vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitás formáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek között a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez.
1: Közlekedés.
6: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár mától vasárnapig a Csömöri hév, a szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.
1: Időjárás.
6: Az ország nagy részén borús, felhős idő van, csak a keleti területeken lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor, az északi megyékben zivatarok. Nagy területen megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-25, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9.
0: A múlt évezred végén készült a Magyar Rádióban egy nagyon igényes, nagyon szórakoztató és helyenként nevetésre is ingerlő műsor, amelynek műsorvezetője Deák Horváth Péter volt, és melynek második részéhez is jó szórakozást kívánok.
7: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó mérkőzésekről.
8: Második félidő.
9: Ugye manapság az első osztályú mérkőzések második félidejét kísérjük élőszóval, mert ahogy mondani szokták, akkor jön az érdekes, és jön más is, csak győzzük visszatartani. Egy alapító tagé, Lobozi Lászlóé a szó.
10: Tatabányán voltam, kis szemrehányást kaptam a vesztes csapat edzőjétől, de a szerkesztőtől nem, és hát nekem ez volt a fontosabb. Dolgoztam egy időszakot a Szolnoki Rádióban, akkor az itteni főnökségnek persze, hogy úgy mondjam, lábra jött, hogy a Szeged mérkőzéseire küldtek. Annak idején a Szegednek folyamatosan NB1-es csapata volt, még Kozma Misi, szegény Pusztai Laci futballozott ott. Sokat jártam Szegedre, és aztán, tehát azt mondhatom, hogy az első körkapcsolástól rendszeresen, hát tetszik vagy nem tetszik, kereken 25 évet, mert ugye 63-tól 88-ig az 25.
11: Miért kellett ezt abba hagyni?
10: Ne fájdítsd a szívemet, mert a körkapcsolás az a mai napig is a szívem egyik csücske. De tényleg sokszor nagyon kiélezett helyzetbe kerültem, hogy Ugye egyszerre két helyütt lenni fizikai képtelenség, és bizony előfordult, hogy így jött ki a lépés.
11: Egy picit fájdítom a szívedet, hát mi találkozunk, nem csak velem, hát a kollégákkal állandóan találkozol, hiszen vannak olyan pályák, ahol ugye az újságírók és a rádiósok egy azon fülkében vannak, és akkor úgy gondolom azért eszedbe jutnak dolgok, nem?
10: Eszembe jutnak dolgok, hogyne, rengeteg kellemes és kedves emlék fűz a 25 évhez, amit a körkapcsolásban eltöltöttem, és tényleg a mai napig is fáj a szívem érte, és sokszor eszembe jut, hogy mi lenne vajon, hogyha most nem tudom, pontosan 6 év, azt hiszem, 6 év kihagyás után vajon meg tudnám-e oldani, hát lehet, hogy megint a szilveszteri műsornak a szereplője lennék. Mint...
11: Voltál?
10: Hogyne, nagyon büszke vagyok rá a mai napig is. Egy baki gyűjteménybe szerepeltem. Az Egyetértés MB1-es volt, az Újpest, akkor természetesen Újpesti Dózsa játszott a Soroksári úton, és egy olyan szót, hogy, illetve nem egy, két olyan szót, hogy fut föl a jobb oldalon, hát nem tudtam kimondani, volt föt, full, meg full föt, csak éppen föl, már ne, hagyjuk.
11: Mi volt a legkellemetlenebb emlék a negyed század alatt?
10: Kettőre emlékezhetek ilyenre. Az egyik az, amikor egy szivarcsik landolt az orkán, a barna orkán kabátom gallériának a gyűrődésébe, vagy nem tudom. Géci Pista technikus barátom kiabált, hogy égsz, Dobozi. A hazai csapat égett, hát nyilván annak köszönhettem én is, mert nem mondtam rájuk semmi rosszat, de éreztem én is ilyen égett macskaszagot, de nem gondoltam, hogy magam lobbantam lángra, de hát Pista szerencsére kivette a nyakamból az égő csikket, mielőtt még bőrt ért volna. A másik, hát éppen Szegeden történt. Bajnokság befejezése előtt 3 fordulóval a hazai csapat már kiesőnek számított, és elkövettem azt a könnyelműséget, hogy azzal kezdtem a mondókámat, hogy a már biztos kiesőnek számító X csapat, hát ez tény volt, szóval én hiába mondtam volna akármit, ők kiestek. De hát ezt a hazai szurkolók nagyon rossz néven vették, és ahogy ez a mondat elhangzott, ahogy a pontot kitettem a mondat végére, egy ilyen zápor, amely kinél mi volt kéznél a közeli szurkolók azzal tiszteltek meg. Salgótarjánba mentünk közvetíteni. 60-ba megálltunk ebédelni, az egész stáb, gépkocsi vezető, hangtechnikus, jó magam. Megebédeltünk, és nem emlékszem pontosan mit tettem, de egy jó magyaros kaját, gyerünk rá egy fél liter kólát. Hát aztán elkezdődött a mérkőzés, és hát tanító néni, nekem ki kell menni. Akkor az első fél idő is ment már. Múltak a percek, egyre inkább kényelmetlen, kellemetlen helyzetbe kerültem. Szurkolók biztos nevettek nagyokat, hogy egy X beáll ez a riporter ott a mikrofon mellett. Rengeteget szenvedtem, és hát általában, ahogy ez lenni szokott, hogyha megyünk az utcán egymás mellett, és én hasra esek, akkor neked nem az az első reflexiót, hogy fölsegítesz, hanem nekiállsz. Elnézést, röhögni. Na most hát a kedves technikus barátom is azt mondta, Netolicki Tibivel voltunk együtt, hogy Dobozi, menj nyugodtan ki, majd ha ide kapcsolnak, én azt mondom, hogy neked ki kellett menni. Kibírtam, de egy új korszak kezdődött az életembe. A körkapcsolás napján hiába volt nekem 17 órakor a mérkőzésem, én már reggeli teját nem ittam meg.

0: és elkövetkezett az 1978-as év, amikor labdarúgó válogatottunk kijutott az argentinai világbajnokságra. Kikaptunk Argentínától, Olaszországtól és Franciaországtól is. 1978, amikor elrabolták Aldo Moro olasz politikust, amikor elhunyt hatodik Pál pápa, amikor 34 év után ismét hazai földre került a magyar korona, amikor megjelent Nagy László posztumusz verseskötete, Jönnek a harangok értem címmel.
1: A 70-es években Szűcs Ferivel, Vas Pistával és a nem sportrádiós Csapó Györggyel volt egy kedves játékunk.
0: Novotny Zoltán, riporter.
1: Minden körkapcsolás előtt kitaláltunk egy szót, vagy egy elcsépelt fordulatot, esetleg értelmetlen mondatot, amelyet mindhármunknak el kellett mondani a közvetítésben. A hallgatóság talán észresen vette, mi pedig jól szórakoztunk. A feladatokat Csapó Gyuri adta. A meglepett kapus mellett fordulat nem okozott gondot, szemrebbenés nélkül mondtuk mindhárman. A rebarbarát is megoldottuk. A csatára, hogy leállítja a szabadrúgáshoz a labdát, babonásan mormolja a varázsszót rebarbara, mondta egyikünk, mire a másik. Alaposan világgá küldött lövés volt ez, a labda vagy 2 méterrel süvített el a kapu fölött, s valahol a kerítés szegélyező rebarbara bokrok között landolt. Harmadikunk sem maradt szégyenben. Az üdvöskét ápolni kell, a gyúró mindent előkapkodt táskájából, van ott még rebarbara is. A csúcsot ez a Csapó szülemény jelentette. A védők mindkét oldalon jól állták a sarat, de meg kell hagyni, a csatárok se jeleskedtek. Mindhárman elmondtuk a körkapcsolásban a mondatot. Vas Pista mellett szegedi barátja értetlenül suttogta. Ez képzavar. Szűcs Feri mondatára a város meteorológusa jelentkezett, hetek óta nem esett, kiveri a szika pályát. Azon a mérkőzésen pedig, ahol én voltam, 5-4 lett az eredmény.
0: A riporterek a bajnoki idényben hétvégenként megszólalnak. Jól-rosszul, de általában jól hallhatóan. Sokat tudnak hozzátenni a közvetítéshez a helyszínen dolgozó társak, a hangért felelős technikusok, a háttéremberek. Most ketten beszélnek. Először Géci István.
2: Pista bácsi, te hány éve jársz körkapcsolásos fordulókra?
3: Amióta létrejött, azóta én járok. Szabó János volt akkor az a technikus, aki engemet betanított. De már a második héten már akkor egyedül mentem. Csak a Fradi pálya volt az első. És most a utolsó, mert ha minden jól megy, akkor nyugdíjba megyek, a fehérvári jégpálya lesz.
2: Milyen dolog ez a technikusság a körkapcsolásban?
3: Nagyon felelősségteljes, mert tulajdonképpen te vagy a rádió, hogy a hallgatóhoz eljusson a riporter hangja.
2: És mitől más egy körkapcsolás, mint egy parlamenti közvetítés, vagy egy lottó sorsolás?
3: A felelősség az óvodások műsorától a parlamenti országgyűlésig az mind egyforma. Inkább azt, hogy felvétel vagy élőadás. Itt a kettő között van olyan, hogy nyugisabb, ha felvétel van. Esetleg meg lehet ismételni, ha valami nem úgy megy. De élőadásnál, ott, ami volt, az úgy kiment adásba, és azt százezrek hallják. Ez az izgalmas benne.
2: Melyek a legmostohább helyszínek?
3: A régebbi közvetítés stílus a pálya mellett, a pálya szélén, középütt ott volt a vonalvég. 2 hókupasz között ott voltam én, asztallal, mikrofonnal, és ott fagyoskodtunk. Amikor már voltak ilyen fülkék, akkor az már óriási volt. Még ha hideg van is, de nem esik az eső, és nem ázik szét a berendezés.
2: Hogy telt el ez a néhány évtized?
3: Úgyhogy összeszedtem a reumát, meg isiászt, meg mindenfélit ezek miatt a hideg közvetítések miatt. Meg valamikor még nem volt fűtött autó, tudod? És nagy kabátba, csizmába, sapkába kellett utazni. És ez most jön ki rajtunk.
2: Az egész rádiós műfaj egy nehéz dolog, hiszen itt nincs olyan, hogy hétvége, vagy ünnep, vagy este, vagy késő, itt mindig dolgozni kell.
3: Na hát ez az, amiben én belefáradtam. Nem a munkába fáradtam bele, abba, hogy húsvétkor, húsvét másnapján, karácsony másnapja, akármi, mindig dolgozni kellett. Kaptunk ezért szabadnapot, rendben, megadták, de hétköznap, egy kedden, szerdán, de ez nem olyan, mint a szombat, vagy a vasárnap. Én gyerekkorom óta csinálom ezt. és ez a munka mindig tetszett nekem. Ugyanígy kezdeném. Csak legfeljebb kellene változtatni a körülményeken, hogy ne legyen olyan fárasztó egy közvetítés. Kiharcolni, hogy elvégezhessed a munkádat. Most már ezek a fárasztók.
2: Milyennek lesznek most az elkövetkezendő évek?
3: Rádiót hallgatok.
2: Nem fognak majd hiányozni a kis gombok, műtyűrők, csövek, kábelek, telefon?
3: De hát az hiányzik, biztos az első időben főleg. Hát aztán meg kell szokni, hát 41 évig csináltam, tehát ez sok idő már. Csinálják most már a fiatalabbak.
0: Öreg róka már a szakmában a pécsi Laufer László is.
4: Technikus vagyok, de mi gépkocsit soha nem kaptunk a Magyar Rádiótól, hogy meccsre eljussunk. Szombaton kivittük Komlóra a berendezést, amit berendezés 63-ban még úgynevezett csöves erősítő volt külön fűtőteleppel.
5: Teherautónyi?
4: Hát legalább háromszor kellett fordulni a pálya közepéig az embernek a kocsitól, amire mindet odavitt. Aztán nem mondják más, tehát most is pillanatnyilag is több mint 30 éves berendezéssel dolgozunk a körkapcsolásba.
5: Technikusnak a hát hogy is mondjam, csak a rémálma, hogy nem jön össze a kapcsolat. Volt ilyen?
4: Volt ilyen, hogy ne, az összebeszélés Kaposváron történt. Összebeszélésnél megvan a kapcsolós, megköszöni, hogy ott vagyunk, köszönjük szépen, mondja erre föl a posta, azt hitte, hogy vége, szétszedett bennünket, az első bejelentkezés már nem jött össze Kaposvár.
0: Pelikán József gátőr például szintén nem akart hős lenni. Húsos, nagy darab ember volt. Mázsás comjai egymást akadályozták a járásban. Nem hősnek való az ilyen. Volt egy kis szolgálati háza a Dunai-sziget csúcsában, és volt 8 neveletlen gyereke. Azért csak ennyi, mert a felesége, különben jól főző derékasszony, 2 éve megszökött egy göndörhajú román uszálykormányossal. Így kezdődik az a filmregény, amelyet Bacsó Péter írt, és amelyet a Tanú címen ismerünk. A film 1969-ben elkészült már, de csak 10 évvel később mutatták be Magyarországon. Maradván a filmnél, 1980-ban meghalt a krimi atyamestere Alfred Hitchcock. Május 28-án felszállt az első magyar űrhajós Farkas Bertala. Moszkva olimpiát rendezett. Aztán 1981-ben nálunk hivatalosan elismerték az evangélikus felekezetet, és népszerűsége csúcsára érkezett egy miskolci rockegyüttes, a kemény zenét játszó Edda Művek.

0: Honrép alapító tag. Én a második adástól dolgozom a műsornak, és a karrieremet egy sajnosnak köszönhetem, mert Isten nyugosztalja Lengyel Zoli barátomat. Ő egy kipróbált sportriporter volt itt a Pécsi Rádiónak, 70 órát közvetítette egy az egybe. Leng Gyula bácsi vezérletével, aki kezdte ezt a történetet, aztán a technikai oldalt Laufer Laci vette. Na, én egy sajnosnak köszönhetem, mert itt volt az MTK és nyert 1-0-ra, és az Oli bemondta komolyan, hogy sajnos egy lesgóllal nyert az MTK. Utána én jöttem.
1: Kovács Imre, Pécs.
2: A bejelentkezéseknél mindig az idővel és az állással kezdi. Ettől soha nem tér el. Miért?
0: Mert egy nagyon komoly ember megtanított, a Roska Miklósnak hívták. De itt megemlítem, hogy számomra mindenképp nem kell félrejteni, megtiszteltetés volt együtt dolgozni ezzel a vonallal, hogy Roska, Szepesi, Gulyás Gyula, Szűcs Ferenc, Novotny. Én úgy mondom, hogy ez az úriember vonal, és ennek az elejétől már, hát ugye én Roskával kezdtem, akkor még az Oli fiatalember volt, aki most a Góri, ha jól tudom. Szóval az a lényeg, hogy a tisztességet ott meg lehetett tanulni, néhány mondattal, nem volt vita a Roskánál, és mondjuk jó eset, hogy nem éreztette velünk, hogy mi vagyunk a fokhagymaszagú vidékiek.
2: 30 éven át olyan szerepbe kényszerülsz a körkapcsolásba, hogy tulajdonképpen közvetíteni igazán sokat egyszer sem kell. Néha-néha beesik egy gól, mint például legutóbb az ETL ellen.
0: A művész én vagyok. Nekem, amellett, hogy pontosnak kell lennem, nekem 3-4 mondatba össze kell foglalni. Nekem nincs időm öblögetni, szenvelegni, szenvedni. Nekem a lényeget el kell mondanom élőben. Most már ott tart a divat, hogy újságíró kollégák a szünetben végignézhetik az első félidő gólját, hogy hogy is volt, és akkor megírják pontosan. Én nekem a nyugalmat a vasárnap reggeli sport adja, azt még megveszem, meg a hétfőit, a többit már nem. Az én videóm az a másnapi, a vasárnapi sport, ha benne vagyok a körben, és akkor megnyugszom.
2: Nem rossz dolog ez a, úgymond, háttérben maradás?
0: Ha valahol vidékiek vagyunk, mindenhol, mi Pécsett élünk, vidékiek vagyunk. Ha 3 mondatod van, azért vállalod a felelősséget, és aludjál nyugodtan.
2: Mennyit fizettek az első bejelentkezésért annak idején?
0: Nem tudom. Nem, azt tudom, hogy most mennyit fizetnek. A zsebedbe az jön 1208 forint, valaki még fütyül az első kanyarba, és mit tudom, nem az MLS, hanem mondjuk adóhivatal. Mindjárt nem jár meccse, de ennyi jut. 1208 forint, de nem, ezért nem lehet csinálni. Azért a varázsért kell csinálni, hogy ott van a futballpálya. Régen volt egy kalap, biztosan sokan tudják, hogy ki. Hát ő Kaposváron is érdekelt volt, meg Pécset is, meg sok mindenfele járt. Hát a kalapot már az úr az Örök Stadionba szólította, de én esküszöm, hogy amíg nem lesz újra egy ilyen kalap a pályán, mint tartozék, aki, ha most megállna bármelyik dühöngő, mindenféle Red Boys, meg mit tudom én, milyen feliratos szektor előtt, és kiszólna egy marék frutit. Nagyobb csend lenne, mint 70 lovas rendőrrel, én mondom. Hát hangulatot tudott csinálni. Ha már itt tartom, sose fogom elfelejteni, a legnagyobb dicséretet a kalaptól kaptam Kaposváron. Megállt a nyitott fülkénk előtt, bedobott egy marék rágógumit, vagy frutit, nem tudom már mi volt, és ordított, hogy két úr van a pályán, ezen a pályán, a Kalap úr, meg a Kovács úr, aztán ment tovább.
3: A körben néha kakukktojás is szerepel.
1: Radnóti László, riporter.
3: Ha a futballal egy időben valami más sportág jelentős eseménye is zajlik, akkor bevesszük a buliba az onnan közvetítő kollégát. Így volt már vízilabda és tenisz, öttusa és kézilabda, sőt súlyemelés és atlétika is, ötvözve a hazai pályákon történtek krónikájával. A hallgatók számára néha kicsit sokkoló, amikor a hangos és nem mindig zárdai szöveget dübörgő lelátók öleléséből mondjuk egy légyzümmögős vívóterembe kapcsolunk. Óriási a hangzásbeli kontraszt, de ez néha jótékonyan hat, mert fölébred rá az esetleg elszenderedő rádióhallgató. No, egy ilyen focis kanyarban lehettem egyszer az előkelő idegen, aki Rostockból, Észak-Németországból, a Cselgáncs Európa-bajnokságról jelentkezett minden alkalommal, mielőtt bezárult a karika, azaz visszakerült a szó a vezető riporterhöz. 3 tatamin mentek a meccsek, mindig volt magyar valamelyik szőnyegen, így nem szenvedtem téma hiányban. Egyszer rám kerül a sor, Ekkor éppen egy medvetermetű, nagy, benga, óriás orosz gyúrja a mi emberünket, ha jól emlékszem, Ozsvárt. Ismertem az orosz, pardon, akkor még szovjet fiút is, Baranovnak hívták. Gondoltam is rá, milyen jól rímel a magyar pályán a labdával rohangál egy Berán nevű futballista, aki éppen fele súlyú a szláv judósnak. Elhatároztam, rá is játszom egy szó csavarintással erre a véletlenre, de amikor hozzám került a szólabda, egyszerűen leblokkoltam. Az előre fölépített szójáték valami megmagyarázhatatlan gátlással kitörlődött, kiment a memória egységemből. Sőt, kioltódott az orosz óriás neve is. Pedig megkerülhetetlen volt, hogy nevén nevezzem. Mondtam róla mindent, hogy mekkora, hány éves, mit csinál civilben. Csak éppen a neve nem kattant be. Kivert a víz, gyorsan megszabadultam a szótól, sűrű elnézést kérve a rövid zárlatért. Megígértem a hallgatóknak, hogy a következő körben pontos névvel szolgálok. Kit is vert meg időközben a magyar fiú. De ez a kör aznap már nem jött el. A rostoki csarnokra sötétség borult, kiment a főbiztosíték. Mire megcsinálták, otthon már régen lekonferálta a bemondó a sportműsort.
1: Szóval, kakukktojás a körkapcsolásban. Volt, van, és lesz ilyen. Egy 1989-es produkció pedig maga a kakukktojás. Olyan esztendőben született, amikor futballkatasztrófa történt a Sheffieldi stadionban. 95-en haltak meg. 1989-ben, amikor befejezte földi pályafutását Vörös Sándor költő, Salvador Dali festőművész, Kádár János politikus. 1989-ben, amikor Billy Graham baptista lelkész igét hirdetett a Népstadionban. 89-ben, amikor kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Na most hihetetlen összpontosítást kérek. A kérdés az, hogy kik szerepelnek a mostani körkapcsolás fölvételén. Szóval, így beszélünk mi, Fülöp László szerint.
4: Jó estét, hölgyeim és uraim! A labdarúgó NB1 23. fordulójában itt az Üllői úton a második félidő 3. percében Ferencváros-Siófok 0-0 arányú eldöntetlen. Tekintettel arra, hogy műsoridőnk rövid, nézzük mi újság a többi pályán. Győr, Takács Árpád.
5: Csörmák András hangszetikus vagyok, nincs itt az Árpi.
4: Hol a fészkes fenében van?
5: Mit tudom, én biztos elment vizet inni.
4: Minden rendben van, itt vagyok. Fantasztikus. Hogy áll a mérkőzés? A 7. percben nyílt el Pazár góljával. 1-0 vezetett Hátó a Zalaegerszeg ellen. Szép számú publikum, sőt kérezik a lemenő napsugaraiban a Rába partján. Közben megint Mörtel durrantott kapu fölé, jó 40 méterről. Tehát továbbra is a 2. félidő 3. percében 1-0 vezet. Bocsánat, a 7. percben járunk már. 1-0 vezetett Hátó a Zalaegerszeg ellen.
6: Kispesten a budapesti Honvéd videóton mérkőzésen Török László a riporter. Hey, a legjobbkor kaptam szót. Kovács Kálmán szinte lefókálozta a bal felső sarkot. Csodagól! Nem ez volt a mérkőzés egyetlen gólja, hiszen a Honvéd 2-0-ra vezet. Van itt minden, kedves hallgatók, ezen a mérkőzésen. Kezdődött azzal, hogy Szijjártó álomszép gólt fejelt a 3. percben, szinte kihúzta a Sámlit Petri alól, aztán felliftezett valahova a 2. emeletre, és onnan bólintott a hálóba. Az imént Kovács Kálmán pedig valahonnan a Teleki térről lőtt egy varázslatos gólt. Elnézést, kedves Török László, azért kérek itt válcott szót, mert megígérték itt a mérkőzés előtt, hogy Csank János följön majd a szünetben, és néhány szót mond a találkozóról, de még mielőtt Csank Jánosról beszélnék, csak annyit, hogy most vámad a Vác, közben figyeljük ezt a Váci akciót, most azonban már ne figyeljük, mert a labda elhagyja az alapvonalat, közben Zsidai Kifőke, azaz Zsidai István integet a túloldalról, valamit akar mondani, de mivel egy nadrág szíjjal van a fejemre erősítve a fejhallgató, arra kérem Zsidai Istvánt, hogy írja le, amit mondani akar, hiszen nem hallok semmit, de amíg ő leírja, addig megint csak figyeljük a mérkőzést. A labda megint kint van az oldalvonalon túl, közben Spangel Péter kollégám mutatja, hogy cserélni fognak a Váciak. Amíg a Váciak cserélnek, gyorsan arról, hogy Csank János miért is hívtam fel ide a stúdióba,
7: De még mielőtt erre rátérnénk, gyorsan azt, hogy mit írt ide nekem Zsidai István. Zsidai István azt írta, hogy a mérkőzés után találkozzunk. Én csak annyit tudok erre mondani, hogy rendben van, remélem Zsidai István hallotta, közben a csere megtörtént, és időközben Spangel Péter kollégám mutatja, hogy valahol gól született még hozzá egy Váci gól. Most már csak azt kellene megtudni, hogy ki lőtte. Spangel Péter azt mutatja, hogy a gólszerző, mindjárt mondom, egy kis türelmet kérek, mert többen mutogatnak előttem, tehát a gólszerző talapa.
8: Kedves Molnár Dániel, azt hiszem már ezerszer megbeszéltük, hogy minden helyszín csak akkor kérjen szót, ha okvetlen szükségét érzi mondandója közlésének. Na már most, az, hogy Csang a mérkőzés végén a mi Danink vendége lesz, nem hiszem, hogy olyan rettenetesen fontos hír lenne. Na mindegy, lépjünk azonban tovább. Labdarúgás után súlyemelés, gondolom Novotny Zoltán tűkön ül már Plovdivban.
9: Hát ha nem is tűkön, de az biztos, hogy olyan, mintha laborban ülnék, vagy laborból beszélnék, a dobogón a bolgár Babkov. Az a Babkov, aki 1978-ban Osztravában ifjúsági világcsúcsot szakított. Akkori 175 kg-os teljesítménye már a múlté, hiszen két évvel később a budapesti Pannonia kupán még erre rátett 2,5 kilót. Aztán a havannai univerziádén újabb 1,5 kilóval javította a világcsúcsot. Majd fél évvel később Moszkvában már a 180 kg-ot is kiszakította. Most azonban lökés gyakorlata következik. A súly kimondani is borzalmas. 245 kiló. A Zsivkov csarnok lélegzett visszafolytva figyeli Babkovot. Az embernek suttogni kell, mert minden egyes zaj megzavarja a versenyzőt. És minden egyes zaj fortissimóban jelentkezik a csarnokban. Ha a bolgár fiú kilöki ezt a roppant súlytömeget, új világrekordot állít fel. Babkov most lehajol, szétterpeszt, fogást keres. Technikája leginkább a kubaiakéra emlékeztet. A közönség szinte együtt lélegzik Babkovval. A teremben a légy zümmögését is meg lehet hallani. Figyeljük a gyakorlatot. Babkov lehet, hogy elindítja. Igen, Babkov feláll, de most jön a neheze. A feje fölé kell vinni ezt a rettenetes súlyt. A bolgár fiú még néhányat fújtat, aztán elindítja a súlyt. A 245 kiló a feje fölött, most már csak a lábakat kell zárni. Megvan, három fehér lámpa, a gyakorlat érvényes. 245 kiló, új világrekord. Bravo, Babkov!
7: Végre, hogy Babkov felemelt azt a roppant.

0: töltöd az öngyújtót!
1: Ugye 78 körül kezdtem el hallgatni, de én általában a hazai meccseket nem hallgattam, mert labdaszedő voltam majdnem minden hazai mérkőzésen, a vidéki meccseket azokat kísértem figyelemmel a rádió útján.
2: Ifjabb Albert Florian, labdarúgó.
3: Ugye amikor édesapád játszott, akkor még nem voltál felfogóképes korban.
1: Hát igen, akkor még fiatal voltam, és pont amikor már kezdtem volna felfogni, tehát ahogy te mondtad, emlékezni a dolgokra, ő akkor pont sérült volt, és ő utána már csak a búcsú meccsét láttam, és az utolsó edzéseit.
3: Mire emlékszel még, amikor mint szurkoló hallgatod a Fradi meccseit?
1: Ahogy mondjam, szerintem akkor régebben egy kicsit olyan nagyobb lelkesedés és szerintem egy kis szurkolással közvetítették a mérkőzéseket. Lehet, hogy a hangulat miatt, tehát hogy akkor még teltházas mérkőzések voltak, az emberek nagyon odafigyeltek az akkori focira, mert akkor még talán, hát nem talán, de szerintem akkor még jobb is volt a színvonala. Most egy kicsit úgy, kicsit olyan, hogyha már ilyen kötelezővé tennék, hogy most körkapcsolás lenne. Például, ahol kevés a néző, meg mondjuk egy esti meccset raknak mondjuk egy Zalaegerszeg-Stadler mérkőzésre, szerintem mindenki jobban szeretne mondjuk egy rangadót közvetíteni.
3: Flóri, mondok neked valamit, szerintem annak örülnének legjobban a kollégák, hogyha mind a 8 meccs egy időbe kezdődne, mert az az igazi körkapcsolás, ha legalább 6 helyszín van, de most ez nagyon nehezen jön össze.
1: Hát persze, én is így vagyok vele, mert régen pont így volt, hogy állandóan adták egymásnak a szót, és lehetett hallani, hogy pont akkor volt egy kapufal, vagy valami, és rögtön egymástól kérték el a vonal, mert mindig volt valami esemény. És most, hogy így össze-vissza vannak a mérkőzések, tehát 2-3 meccs van egy időben, és hogy kapcsolják kárt, és akkor pont azt kell közvetíteni, hogy bedobás van, vagy szabadrugás, vagy ápolás, tehát ami nem annyira érdekes, mint hogyha tényleg egymástól kapkodnák el a szót.
3: Hogyha nem játszol, akkor hallgatod a körkapcsolást?
1: Ha persze, hogy ne hallanám, főleg amikor olyan sérült vagyok, hogy nem tudok a csapattal leutazni. Régen volt egy ilyen sztorim, hogy amikor még épp, hogy bekerültem a csapatba, míg a Rákosi Gyula bácsival játszottunk, azt hiszem pont Pécsen játszott a csapatsérülés miatt nem játszottam, és az elején pont egy olyat hallottam, hogy Albert vezeti a labdát jobb oldalon, bead, és abból lett egy helyzet, és közben a Topor Anti játszott, akkor pont helyettem.
2: Most valami olyan következik, amit önök nem hallhatnak sohasem. Egy körkapcsolásos műsor az igazi körkapcsolás előtt. A magnó forog, az alkotók, a szerkesztő, a riporterek és a technikusok pedig hangolnak az előadás előtt. Összebeszélés indul.
4: Valaki berakott 3 fotót a pakomba.
5: Én is rajta vagyok?
4: Igen, takarásban, de rajta
5: vagyok. Ja, jó. Lábam látszik, mi?
4: Nem, az én hátam látszik, ahogy eltakarlak téged, azok is jó fotók.
5: Az nagyon jó lesz. Akkor van nagyon egy, jó, hogy...
4: Van egy olyan fotó, ami látszik a... Milyen Erzsé? Mindig elfelejtem.
6: Spéter.
4: Ez a csinos zenei szerkesztő Erzsé, na.
5: Ja, a nem Dénes,
4: hanem
5: Jenei. Köszönjük Jenei. Szépen, Jenei Erzsék.
4: Jenei, igen. Egyedül egy képen látszom, ahol telefonálok.
5: Jó kis mellett készülékem.
7: Szevasztok, fiúk, a központból vagyok, Sipos.
6: Szervusz, Jani.
7: Hogy vagytok? Jól vagytok?
6: Köszönjük.
8: Akkora szerencséje van öregem.
7: Kinek?
8: A Lajosnak. Nem, mert legalább tud beszélgetni, és Péter Erzsébet, szóval második Erzsébet királynőről. Igaz, hogy Jenei Erzsére gondol, de...
6: Na, de az partnerek is
8: kellene. Ilyen rossz meccset, öregem.
6: Danikám.
7: Danikám, hol vagy?
8: Pécset. Ha még láttál, tragikusan rossz meccset, érted? 1-0 Pécsi a vára. De hát akkor is üresen hagyták itt az Ulveckit, aki fejelte a gólt szöbben után. De azon kívül egy nagy lótúró. Hogy mondod? Ki kérdezte, hogy felismerem-e? Szervusz, János. Nem ismerem fel. Janikán, emiatt ne zavartasd magad. Adok neked egy jó tippet, ha a Zoli még nincs a vonalban. De ha a vonalban van, akkor is. Lehetőleg annak a csapatnak a játékosát mond, amelyiknek a színében, vagy színénél van a labda, érted? Ez már egy tuti tipp, érted? Tehát mondjuk az Újpest játszik a Vasassal, vagy a Fradi játszik a Vasassal, akkor lehetőleg nem mondd azt, hogy Vasas támadás Lipcseinél van, tudod? Lipcsei Albertnak. Legyen akkor Sáfár.

0: Érted?
1: Na most itt megint... Golf! Gyerekek, 2-1-re vezet a Honvéd.
0: Idegenben. Nagy Kanizsán, ugye?
1: Igen.
0: Ott van az Oli?
2: Pista van.
1: Igen, Pista.
0: Ja, Pista.
1: De Lassi István Zoltán van, így van, így már tökéletes.
0: Janikám.
2: Igen.
0: Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, Danikám, van középszarul.
0: Középszarul, jó van, én is. Azt jön, na nézd a főtörzs őrmester állatás, aztán jön a tehén, lelegeli, feldolgozza, lepottyant egy nagyot, és én meg megszorulok. Ej, ej, főtörzs, maga semmit se változott.
2: Ja, azt tudjátok, hogy mi a különbség a tehén szar és a nő között?
0: Nem.
2: Minél öregebb, annál könnyebb felszedni.
0: Ja, igen.
3: Nagy igazság.
2: Debrecen Parmalat 0-2.
0: Ne viccelj.
3: Ne hülyeskedj.
2: Igen.
0: Debrecen Parmalat 0-2.
1: Így van. Hát én maradt az eredmény. Annyi.
3: Ha ne hülyeskedj.
0: Ide figyelj.
3: Itt valami nem oké.
2: Hát az a debreceni kapus olyan volt, mint a tej. Kétszer kifutott, kétszer leégett.
3: Olva jó legyen.
0: Igen.
4: Jó, Zoli is fölteszi a többentyűt.
2: Szervusz, Zoli.
5: Ki van, Sipike?
2: Igen.
5: Molnárka. Mindenki.
2: Hogy álltok, Zoli?
5: Kérlek szépen, azt hiszem volt egy kapura lövés, nem ezt? Nem ezt.
2: Akkor
0: jó, nálunk egy fejes. De az gól lesz.
5: Több no, nem nálunk is.
0: Igen?
5: Persze. Na, hát gyerekek, 45, úgyhogy Nagy Kanizsa, Maort, Vaspista.
0: Uh-huh.
5: Adj is. Ebédel, szevasz, vagy már
0: ebédel? Nem. Sokan körültekintő vagyok annál.
5: Hogy?
0: Már megebédel. Hát, már megebédel.
5: Hát, én is előttem itt egy kis nejlonzacskóban, banánhéj, staniol, még a hűsítőmből van egy kicsi, ezen rögök mindenkiben.
0: Az az emésztésnek jó tesz?
5: Biztos, merem remélni.
0: Állítólag a banán, a székret fogó.
5: De olyan még nem született olyan kaja, ami engem megfogott volna.
2: Volt a fogó.
5: Igen, mennyi.
0: Meg a vizafogó.
5: Na tessék, és a kis csirkefogó.
0: Meg a kipufogó.
5: És a csirkefogó.
0: Hát azért a kipufogó az jobb.
5: Na, szóval én nálam itt
0: én
5: az NB egy legkisebb szurkolótáború csapatának pályáján hetesi góljából vált Eto 1-0, Nagy Pista, Nagy Kanizsa, Kis Pista, Vas Pista.
0: Szóval. 1-2. És a Kispest a vendégszereplő.
5: Na, fene. Pécs, Molnár, Dani.
0: Pécs, Aba, 1-0.
5: Kérlek szépen, azt beszéltük sokan, hogy ha a Kecske valóban ment veled Pécsre,
0: jött,
5: akkor ott a gépkocsi vezetőnek, meg a technikusnak nem nagyon sokat kellett beszélni.
0: De nem arról volt szó, nem tudtam aludni a Kecske miatt. Mert az ól hátul foglalt volt, Mihály Lajos vagy a Kecske lefoglalta az ól felét, és emiatt nem tudtam lefeküdni, érted?
4: Milyen Kecske?
0: Hát Kecske
5: zenei szerkesztő.
4: Ja.
5: Tudod, a Pécsről ma zenés műsorra.
4: Nem, én azt hittem, hogy most már kecskét is szállítunk, nem, Netolickinak nincs arra rokonsága.
0: Ez a fekete kecske volt József és testvérei közül. Szöglet.
5: No, akkor nézzük meg az ötödik állomásunkat. Debrecen Bálint Pista.
6: Szevasztok, itt vagyok.
5: Mondj valami biztatót.
6: 2-0 vezet a Parmalat.
5: Hát a Debrecen is tegye össze a két kezét, na mindegy.
0: Én elmegyek nyugdíjba, érted, amikor már nem kell, véletlenül nem kell majd dolgozni, mert felnőnek a gyerekek, meg felnő a felesége, meg a macskák, meg a kutyák.
5: Zanikám, akkor majd jössz, hogy az unokám.
0: Így van.
7: Ennyi. Mert az összebeszélés vége mindig ez.
8: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó mérkőzésekről.
7: De hát innentől már úgy is tudják.
9: Talán megbocsátható irónia részemről, ha a műsor címét már réges-régen egyetlen magánhangzóval voltam bátor megtoldani, minek következtében egyszerűen ökörkapcsolásként szoktam emlegetni.
7: Vas István Zoltán, riporter.
9: Szolgáljon mentségemre, személy szerint én is érintett vagyok az ügyben több mint 2 évtizede. Másrészt ez az önirónikus titulus gyakorta egybeesik szurkolói megítélésünkkel is. Csak nem 2,5 évtizednyi időt töltöttem el Magyarország legkülönbözőbb labdarúgó pályáin, tehát eddig megélt éveim csak nem felét. Így aztán nem csoda, ha a magyar városokban a stadionok jelentik számomra a tájékozódási támpontot, nem pedig a kocsmák, bár sokak szerint fordítva lényegesen célszerűbb és egészségesebb lenne. Közvetítettem már mínusz 14 fokos hidegben az MTK pályáról, és plusz 38 fokos hőségben délben Győrből. Megjegyeztem legalább 2000 játékos nevét, majd elfeledtem csak nem ugyanennyiét. Tönkretettem a hóban, sárban, latyakban legalább 6 pár cipőt, és 2 alkalommal kezeltek krónikus hólyakurúttal. Ha a mérkőzések miatti utazásaim kilométereit összeadnám, valószínűleg megkerülhettem volna a földet. Ha minden egyes baklövésem után csak 20 centit süllyedtem volna a talajba, már régen bányász lennék, nem pedig riporter. Ha szorgalmasan gyűjtögettem volna vidéki útjaim során a napi díjamat, talán már futná belőle egy kerékpár, persze csak az olcsóbb fajtából. Amennyiben minden egyes mérkőzés bennem felgyülemlett feszültségét tárolni akartam és tudtam volna transformátorként vagy akkumulátorként, biztosíthatnám legalább fél napig a főváros áramellátását. Abban nem vagyok biztos, hogy tudok beszélni a futballról, de abban igen, hogy tudok hallgatni róla. Különösen mióta az emberek többsége erről akar velem beszélgetni. Régen, amikor riporter szerettem volna lenni, nagyon sokat jártam kedvtelésből mérkőzésekre. Amióta az vagyok, elvétve sem követek el ilyen könnyelműséget. Azt mondják, Magyarországon a labdarúgásból ezrek gazdagodtak meg. Hát ez lehetséges. De hogy nekem nem sikerült, az hold biztos. Ha valaki tudja a módját, ne felejtsen el szólni. Cserében, ha akarják, évekre garantáltan hallgatni fogok, szavamat sem hallják a futballról. Gondolkodjanak el rajta. Előnyös ajánlat, nem de?
7: Szóval, kész a leltár? Nem. Nem egészen.

0: közeledünk a második félidő végéhez. De a játékvezető most egy kicsit hosszabbít. 1994. decemberét írjuk. Szünetel a körkapcsolás, mert szünetel a bajnokság. Mi egy kicsit játszunk még. 1994. Lillehammerben téli olimpiát rendeztek. Barcelonában leégett az operaház, a Liceo. Imolában halálos balesetet szenvedett a világbajnok autóversenyző Ayrton Senna. 20 év után hazatérhetett Oroszországba számüzetéséből Alekszandr Szolzsenyicin író. Itthon Kossuth Lajos halálának 100. évfordulóját ünnepeltük. Az Egyesült Államokban a Schindler listája című film 7 Oscar-díjat kapott. Mit lehet még ehhez hozzátenni? Budapest volt a házigazdája az Európa értekezletnek. De tényleg lassan lejár az időnk, úgyhogy Zoli, légy szíves, egy egyperces összefoglalót.
1: Ha bárhol bárki megkérdőjelezi a körkapcsolás létét, ha bárhol bárki lekicsinylően szól róla, nekem mindig Hans-Dieter Krebs szavai jutnak az eszembe. A Deutsche Welle helyettes főnöke egy nemzetközi kongresszuson mondta. A rádió az egyetlen folyamatos hírforrás ma is. A leggyorsabb, a legáltalánosabb, a leghitelesebb. Mindennel szemben legnagyobb előnye a helyszínről való azonnali jelentkezés. Nagyon kevés technikai berendezés kell, olykor elég egy telefon is. A készülék mozgatható, sokan hallgatják útközben, strandolásnál, kórházban, megszokott helyüktől távol, sportpályák nézőterein, de még a kispadon is. A körkapcsolás a rádiózás non plus ultrája. Németországban a szombat délutáni közvetítéseket a hallgatók 35%-a hallgatja. Egyetlen igazgató sem olyan stupid, hogy csökkentse a népszerű sportközvetítéseket. A Deutsche Welle igazgató helyettese a szívemből beszélt. A körkapcsolás a rádiózás non plus ultrája.
2: Igen, azt hiszem, sokan egyetértenek ennek a múlt évezred végén készült műsornak az utolsó mondatával. A körkapcsolás a rádiózás non plus ultrája. És ugye, hogy megérte ezt a műsort végig hallgatni?
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A képzeletbeli 10 órai óta egy múlt évezred végén készült kétrészes műsort hallhattak a magyar sportrádiózás legnagyobbjai által készített legendás adásról, a körkapcsolásról, mely nevét a Nemzeti Sportrádió ma is tábja büszkén örökölte meg a nagy elődöktől. A mi délutáni körkapcsolásunk kisé más szerkezetű adás, de valamennyien megtisztelőnek érezzük, hogy dolgozhatunk benne. És megtisztelő a visszajátszás stábjának, hogy ön még most is velünk van, és a déli harangszóig egy 2000-es különleges körkapcsolást elevenítünk fel röviden. Akik már szurkolói korban voltak akkor, azok bizonyára sejtik, miről van szó. Igen, igen, igen, egyszerre vívott a Sydney olimpián döntőt a férfi vízilabda és a női kézilabda válogatottunk. Nem körkapcsolás volt a műsor címe, de igazi, hamisítatlan körkapcsolás volt a tartalmát illetően. Ezt idézzük most néhány percben.
9: Jó szurkolás, kedves hallgatók, szép jó reggelt valamennyiüknek. Hát eddig jó a reggelünk, szó se róla, hiszen két aranyérem, egy ezüstérem. Mi az, hogy két aranyérem? Na, szóval az a lényeg, hogy most már összességében 7-nél tartunk. Ez akárhogy is nézzük. Fantasztikus, mondom azt, hogy két aranyérem, de hát tulajdonképpen ez nem is kettő, hanem három a mai napon. Hiszen Kolonics György, hiszen a Stort-Kammerer páros, hiszen a Novák Kenukféle kettes, a Pulai Novák Kenukettes, egy szó mint száz, sok mindenre lehetett számítani. Arra, hogy így indul a mai nap, önök számítottak rá, és hogy folytatódik? Hogy folytatódik egy Magyarország-Oroszország vízilabda döntővel? Akkor, amikor fölnézek, és nincs teljesen telt ház a nagy uszodában, tehát vagyunk 14 ezeren a 16 ezeres uszodában, ott a felső sorokban látom a piros-fehér-zöld magyar zászlókat, nem is keveset, és a fiúknak elhangzott most a jelszó, ami nem más, mint hogy hajrá magyarok! 3-1-re vezet a magyar válogatott, 3-1-re vezet, Radnóti Lászlót hívom!
10: Nekünk elment a hajó a futásban, semmi esélyünk a dobogóra kerülni. Az Egyesült Államokbeli Dörriel 4208 ponttal áll, 4 szám után az élen, a brit Allenby 4187 pontok, aztán az amerikai Jagorasküri következik, aztán mindenki. A 15. helyen Vörös Zsuzsa 3894 pontjával, 1 perc és 21 másodperccel később indulhat, mint az amerikai Dörriel. Simó Kanóra 23. 3042 pontjával, ő 4 perc 51 másodperccel később rajtolhat, mint az élen induló.
11: Pillanatokon belül kezdődik a Dánia-Magyarország női kézilabda mérkőzés az olimpiai bajnoki címért. A címvédő az egyik oldalon, a dánok, hiszen Atlantában ők végeztek az első helyen. Korea ellen emlékezetes mérkőzésen hosszabbítás után győztek 37-33-ra, és Andersen, Bocau, Hoffman, Csergor, Kolling és Rantala most is itt van a kezdőcsapatban. Ott van Hoffman, a vélelmetes balszélső. Aztán már Andersennél a labda, tőle megkapja a jobb szélen Kolling, hihetetlen zumbereket tud produkálni. Festergor, az ötös számú játékos, kinn a bal oldalon, érdekes módon most Frülund kezd, persze, miért ne kezdene, nagyon gólerős hátvédjátékos, tehát többnyire betörésekből szerzi a góljait. Festergor, egyelőre zártan védekezünk, a dánok nem közelítik meg a kapunkat. Andersen bejátszás, Kolling lőgól! Kolling góljával 1-0 arányban Dánia csapata vezet Magyarország ellen. Uszoda!
9: Itt viszont 4-1-re vezetünk, mert Kásás olyan szemtelen gólt lőtt, amiért mondanám, hogy csak ő tud lőni, de nem csak ő tud lőni, hiszen Benedek is lőtt egyet, Vári is lőtt egyet a szemtelen fajtában, és most jönnek előre az oroszok, miközben Várit kiállítják a játékvezetők. Jogos a kiállítás. 4-1-re vezet a magyar vízilabda válogatott akkor, amikor 6 perc, 30 másodperc van hátra a második játék részből. Az oroszok jönnek előre, megkapja Gorskova labdát, Gorskova adja tovább ide be középre, aki megkaparintotta, az Jerisov. Jerisov, Gorskova labda útja, még mindig Gorskovnával. Gorskov ráijeszt egyet, aztán ő is megijed. Ebben a pillanatban tovább kerül a játékszer méghozzá Stratánhoz, de Stratán lövésébe bele tud blokkolni a magyar játékos. Így tehát a miénk kezén a labda, a kézilabda, Novotny Zoltán.
11: 2-0-ra vezetnek már a dánok, hiszen eladtunk egy labdát, vagy megszerezték a dánok, és a két szélső az félelmetesen veszélyes. Most Radulovics hatalmas bombagólja, valamit enyhít a fájdalmainkon. Az elején viszont nem igen van fájdalom.
9: Én nem tudom, hogyha engem hívtál, akkor mondom.
11: Én hívtam, de senkit, én haptam egy utasítást, betartottam, de úgy látszik, hogy nem következett, úgyhogy hívhatlak téged, 2-1-re vezetnek a dánok.
9: Mi 4-1-re vezetünk már, mint a vízilabda meccsen. Molnár csavar, Maximov véd! 4-1 a találkozó állása, Maximov pedig kidobhatja a labdát, előre jöhet előre az oroszok támadása. Kövessük inkább majd a miénk támadását, most kézilabda.
11: Hát egyelőre nem vagyunk a pályán, 3-1-re vezetnek a dánok a magyar csapat ellen, és tetszés szerint lövik a góljaikat. Nem csak a két szélső, Kolling és Hoffman, hanem Frülund is feliratkozott a góllövő listára, aki amúgy hátvédjátékos, de előretörésekkel, betörésekkel rendkívül veszélyes tud lenni. Mi csak Radulovics lévén voltunk veszélyesek, akinek nem csak a sérült, hanem a másik lába is fáj. Bal kezén a labda, Farkashoz teszi, nagyszerű bejátszás Pádárnak, és Rantala, a dánok csodakapusa, véd. 2 perc 30 másodperc telt el, 3-1-re a dánok vezetnek. Uszoda.
9: 4-2-re módosult a találkozó állása. Történt ugyanis, hogy Jerisov a rövid sarkot vette be onnan a túloldalról, és a kapu bal oldalába vágódott a labda. 4-2 a találkozó állása az olimpiai bajnoki döntő mérkőzésen a Magyarország-Oroszország összecsapáson akkor, amikor Bíros Péter úszik át most az ellenfél térfelére a középkezdés követően. Vári, akinek a nevét, ha kimondom, csak nevetni tudok, mert olyan szemtele, olyan pimaszgolt, amilyet ő lőtt a 7 méter méteres vonalon kívülről, de most inkább nézzük, hogy most mit tud kezdeni a labdával. Továbbadja Benedeknek. Benedek, aki szenzációs, két gólt lőtt már a mai mérkőzésen. Még mindig az ő kezén van a labda. Be lehetne oda a center pozícióba játszani. Még 12 másodpercig támadhat a magyar együttes. Kiszorítja a miénk támadását az orosz válogatott. Benedek küzd a labdáért, Benedeket lenyomják a víz alá. Benedek ezért megszerzi a labdát, a játékvezető az oroszoknak adja. 4-2-re vezet Magyarország a második negyedből eltelt idáig. 3 perc, következik a kézilabda.
12: 7 méteres jutottak a dánok, akkor, amikor 3-2-re vezetnek. Pignicki dobott egy gólt, ezzel szépítettünk, és Camilla Andersen nem igen szokott hibázni a 7 métereseknél. Farkas Andrea, farkas szemet néz ugyan vele, de ez kevés. Andersen bedobja első gólját, Hold biztosan lövi a 7 métereseket. A dánok karmestere, a szőkehajú játékos, nem ő a kapitány, hanem Csergor. A magyar csapat talán rendezi sorait, hiszen arról volt szó, hogy ha olyan kapus teljesítményt tudunk nyújtani, mint a norvégok ellen, hogy meg tudjuk akadályozni a dánok futóját, és főleg a két veszélyes szélsőt ki tudjuk kapcsolni a játékból, akkor a magyar csapat kereshet ezen a mérkőzésen. Farkas őrzi, Csergor kilép elé, szabálytalankodik, így a szabaddobás vonalról mi jutunk szabaddobáshoz. Pádár Ildikó, aki hihetetlen jó százalékkal használja ki helyzeteit, hiszen a torna folyamán eddig 12 mérkőzésből 11-szer lőtt gólt, tehát 91%-on felüli a teljesítménye, ő harcolta ki a szabaddobást, elvégzi el, aztán Radulovics, Siti elől elhalászák, de megszerzi Farkasági, aztán nagyszerű átjátszás lenne, de Prülund elcsípi ezt a labdát, Uszoda.
9: Kósz elcsípett egy labdát itt is, Kósz pedig adja már is tovább 4-2-es magyar vezetésnél Várinak. Vári pedig hatalmas iramban átúszik az ellenfél térfelére, már az oroszok térfelének közepén jár, már lassan a 4 méteres vonalhoz érkezik, átúk, érik le, gól! Kinézett oda Kásásra, követte mindenki a tekintetét, hogy most Kásás fogja megkapni a labdát, és aztán rálőtte. Hát ez valami csoda! 5-2-re vezet a magyar válogatott Oroszország ellen, amikor a második negyedből 3 perc, 42 másodperc van hátra. Kézilabda!
12: 5-2 itt is az állás, de hát ezt nem mondhatom, hogy csoda, mert a dánok vezetnek 5-2-re, és most ők jönnek sarokdobással. Nem tudtuk egyelőre fölvenni a dánok ritmusát, és a rendkívül veszélyes szélsőket nem tudjuk kikapcsolni a játékból. Festergaard bejátsz a Csergornak a labdát, ő hátra Andersennek, majd Frülund is szerzett már gólt ezen a mérkőzésen. Ismét Festergaard fölugrik, ő nem fog dobni. Camilla Andersen dob, és most Farkas Andrea hárít, véd, ment, ezt kell, így kell, kapus teljesítmény kell, jó kapus teljesítmény kell. 3 gól a hátrány, ledolgoztunk ennél nagyobbat is Ausztria ellen, ekkorát Franciaország ellen, Radulovicsot teperik le a földre, szabaddobás a mi javunkra, és sárgalapos figyelmeztetés is a mérkőzést. Két francia vezeti, bár a nevük teljesen spanyol, Garcia és Moreno, a keresztnevük az francia, François és Jean-Pierre. A szabaddobást elvégezhettük, Radulovics, Siti irányítja, forgatja a csapatot, csak úgy, mint a legutóbbi két mérkőzésen Kőkén, csak a védekezésben a blokkot, a falat erősíti. Siti, Farkas, nagyon kellenének Farkasági átlövései. Radulovics, őnek már volt egy gólja, Siti lő, gól! Hát most bizony hibáztunk. Az az igazság, hogy labdát szereztünk, és mi lehetett volna egyenlíteni, de ugyanakkor a támadásban ezt a labdát el is adtuk. Camilla Andersen pedig vércsekén csapott rá, végigrobogott a pályán, még a hátráló magyar játékosok mellett cselt is tudott alkalmazni, és Farkas Ág Andreát kibillentve lőtte a hálóba a labdát. 7-5-re vezetnek a dánok, akkor, amikor 10 perc, 15 másodperc telt el, és csere a dán együttesben, bejön Brodsgaard, nem sokat játszott az eddigi mérkőzéseken, nyilván taktikai feladata lesz, egyébként jól megtermett játékos, 178 centi magas és 75 kiló, nála magasabb és nála súlyosabb csak a tartalékkapus Petersen, ha jól tudom. Na nézzük, tudunk-e valamit kezdeni? Adogatás sorozat, Siti forgat, Radulovicsnál a jobb oldalon alatt, a Siti most fölgyorsít, Farkas lő, gól! Farkas Ági először ereszti el a labdát. Farkas Ági a norvégok ellen a csapat legjobb mezőnyjátékosa volt véleményem szerint, bár nem szabad kiemelni senkit, hiszen Siti nagyszerűen forgatta, irányította, tartotta karban ott a csapatot azon a mérkőzésen. Farkas Andrea remekül védett, Farkas Ági pedig megbízhatóan lőtt, és Gradulovics is sok gólt lőtt azon a találkozón, és a csapat harcolta ki a győzelmet, hiszen a szélsők teljesen a csapat érdekeinek rendeltek alá magukat. Most tehát megint egy gól a különbség, labdát kellene szerezni, és Andersen a kapufára vágja a labdát, és sajnos a lepattanót bedobja bedobja Fesztergor, ő ezt mért a leggyorsabban, miért ilyen rossz a mi reakcióidőnk? Kérem szépen, 8-6, kajakkenu.
13: Aranybetűs lap lesz a Magyar Olimpia történeti könyvben a 2000 október 1-jéről szóló fejezet. A dobogó legmagasabb fokán Kolonics György már kétszeres olimpiai bajnok kenus füligérő szájjal fogadja a gratulációkat. Három magyar arany az árónapon a kajakkenu versenyek napján. Azt hiszem, hogy itt Penritben megtanulják a magyar himnuszt. Talán, ha ki lehetne hangosítani ott az Aquatic Centerben, vagy pedig a Dómban, akkor az jót tenne a kézilabda és a vízilabda válogatottnak is. De hát hallgassuk tovább Novotny Zoltánt.
12: Én minden esetre megüzentem a lányoknak, hiszen én beszélni nem tudtam belőle, megüzentem nekik a három aranyat, remélem, hogy jól hatással lesz ez rájuk. Egyelőre egyetlen gólra közelítettük meg a dán csapatot, és most nálunk a labda, a mi kezünkben ki kellene egyenlíteni. Ezen a mérkőzésen eddig végig a dánok vezettek. Radulovic kezében a labda, tőle Siti kapja, Farkas mutatja magát, aztán megint Radulovicé, messze vagyunk a kaputól, aztán Siti, majd Pignicki is játékba avatkozik. Farkas távolülővése a blokkról levágódik, de még a milyen, hiszen kikerül a labda az oldalvonalon túlra, bedobás. Az ember a szívével, a lelkével, az eszével, mindenével szeretné a gólt, szeretné bent látni a dán kapuban a labdát. Siti, Radulovic kína jobb oldalon, lesz-e bejátszás belőle, nem, egyelőre csak hátra teszi a labdát. Passzivitást mutatnak a játékvezetők, én úgy látom, Pignicki közben megszerzi kína bal szélen, taszítanak rajta egy jó nagyot, de Farkasági kezét lefogják, nagyon keményen védekezik a dán csapat, nagyon keményen, ahol merre a labda mozog, ott már három dán ott van, és a beállós fogják, és amikor Farkasági elereszti a labdát, bizony Rantala kapus véd. Uszoda.
14: Először vezetünk, csak hát mi, hogy mondjam, 1-0-ra vezettünk, most meg 10-3-ra vezetünk, mindig mi vezettünk. Így szép a játék, így gyönyörű a játék, Biros távol a labda, Biros bejátszik középre, ebben a pillanatban eltűnik ott az ölelő karok között Benedek Tibor, a mérkőzés hőse, aki 4 gólt lőtt ezen a mai találkozón, és aztán az oroszokhoz kerül a labda, mert lejár a támadás idő, és kézilabda.
12: 9-8-ra vezetünk, és elvették a labdát passzivitásért a dánoktól. Farkas, Kökény, nem tudtunk cserélni, hiszen olyan lendülettel jövünk előre, és amikor Kökény tovább tolja a labdát, én úgy láttam, hogy dán játékosról ment ki, de Radulovic túlfutott a labdán, az pedig kikerült akadálytalanul a játéktéren kívülre, tehát hallatlan izgalma közepette. 9-8, ide, uszoda.
14: Itt nálunk 10-3, egy hátra néz, hajtunk be István, és azt mutatja nekem, hogy nem hisz a szemének. Firenzéből együtt közvetítettünk, ő a televíziónak, én a rádiónak, és épp innen a régi-régi barátság, de most nézzük az oroszokat, hiszen emberelőnyben vannak. Vári megpróbál lőni, és az emberelőnyből nem tudják belőni az oroszok a labdát. Várit kiállították, beszélek itt zöldséget, Vári lő. Na mindegy, zöldséget beszéltem, Várit kiállították, az oroszok próbálkoztak, de emberelőnyből sem sikerült betalálniuk gózhálójába. A mai nap az, amikor minden jön be nekünk, minden az ég egyadta világon, elől, hátul, mindenhol. Gyönyörűen játszik a magyar vízilabda válogatott. Kásásnál van a labda, Kásásra jön ki Kozlov lenyomja a víz alá. Még ebből a negyedből van hátra 20 másodperc. Benedek kapja meg a labdát, egy nagyon jó szelleméváltás volt. Milyen pontos átadás. És Benedek hogy fölmegy a második emeletre a labdáért, lehúzza, aztán egy szabálytalanságot vél észrevenni a görög játékvezető. Biztos igaza van. Őt is szeretjük, ma mindenkit szeretünk, hiszen 10-3-ra vezetünk. Miért ne szeretnénk mindenkit? Amikor Maximov előre dobja a labdát, rögtön vége a harmadik negyednek. Közben egy kiállítás, méghozzá a miénk részéről van egy kiállítás. Nevezetesen Fodor küldik ki a medencéből. Fodor ki a medencéből, Jerisovnál van a labda. Jerisov oldalra adja. Kozlov az? Azt hiszem Kozlov. Aztán ebben a pillanatban megint Jerisov. A bal oldalra a Jacevnek. Jacev beveri a hálóba, megszólal a duda. A játékvezetők azonban ennek ellenére azt hiszem teljes joggal adják meg a gólt, hiszen betaláltak még a hálóba. 10-4 a találkozó állása, akkor, amikor megtörtént a duda szó, és megkezdődik az utolsó szület, Budapest.
12: 11-8-ra vezetünk, nagyszerűen játszik, fantasztikusan játszik a magyar válogatott. Igaz, hogy a labda a dánoknál bal szélső támadás, de Holman, amikor Cserzgónak adja a labdát, már rosszul zár, nem tud lőni Cserzgór, közben valamit észrevesz a játékvezető, balogot kiállítja, úgy látom. Megsokalta a francia-spanyol játékvezetői kettős, franciák, ők csak a nevű spanyol, megsokalta, hogy a magyar együttes ilyen vihar iramban 2-4-5 gólt dobott egymás után, és 8-6-ról, vagy ha úgy tetszik, 6-8-ról 11-8-ra fordított. Balog, Radulovic, Siti, és 7 méteresből Farkasági volt a gólszerző. De a történethez tartozik az is, hogy Radulovic megsérült, úgy kellett lehozni őt a pályáról. Már a mérkőzés előtt is fájt a másik térde, ne felejtsük, hogy kapott ő, aztán itt hideget, meleget, mindent. A korábbi mérkőzésen sanyargatták, lőtték, rúgták, karmolták, harapták, csípték őt. Hoffman lő, és ez is gól.
14: Kis Gergő, micsoda csehet megcsinál, lők! Hát mondom, hogy amihez nyúlunk, mindenbe jön. Komolyan mondom. Kinézett az órára, hátra volt 2 másodperc a támadásból, és rávágta a labdát, és bemegy a hálóba. Hát egyszerűen csoda! Hát 13-6, hát 13-6, hát nem tudunk olyat csinálni, ami nem jönne be. Hát ilyet nem láttam, komolyan mondom. Hát komolyan mondom. 13-6. Hát ez őrület. 10 másodperc, és vége lesz. És meg lesz, és visszaszámol mindenki itt a Sydney uszodában, itt az olimpiai bajnokcsapat. Én egyszer azt mondtam, a fele királyságomat odaadnám ezért az olimpiai bajnokságért. Hát ott tegye meg a fele, nincs királyságom. De olimpiai bajnok a magyar válogatott a döntőben. 13-6-ra legyőztük Oroszországot. Káprázatos játékkal.
15: Hát igen, ez a kérdés, hogy a magyar olimpiai csapat 9 arany, 5 ezüst, 3 bronzéremmel, vagy 8 arany, 6 ezüst, 3 bronzéremmel fejezi be a Sydney nyári olimpiai játékokat. Miközben persze még nem tudunk az 5 tusázó lányokról, legfeljebb azt, hogy Vörös Zsuzsa a 15. helyről vágott neki a futásnak, és Simóka Nóra a 23-ról, tehát feltehetően előrébb rukkolnak, de olyan nagyon nem. Pedig Vörös Zsuzsa világbajnokként érkezett ide, és vártuk tőle is az érmet. Nem éppen az aranyat, ami lehetett volna persze arany is, de az érmet. Itt a kézilabdás lányok 2 góllal vezetnek a dánok ellen. Volt néhány alapkérdés. Az egyik, hogy ahhoz, hogy itt sikert érjen el a magyar együttes, jó kapus teljesítményt kell nyújtani, legalább olyat, mint Norvégia ellen. Nos, Farkas Andrea eddig remekül védett. Gyors 5 tusa. 5 tusa, Radnóti László.
16: Megvan a végeredmény. Az 5 tusa után angol aranyéremnek örülhettek a britek. Stephanie Cook szenzációs futással, valami egészen valószínűtlenül szép futással a 8. helyről futott föl a dobogó legtetejére. Második az Egyesült Államokbeli Emrisden Royal. Tulajdonképpen ismeretlen név az 5-tusa nemzetközi világában. A 3. helyre az ugyancsak brit Kate Allenby érkezett. A magyarok számára, a magyar hölgyek számára itt nem sobb a bértermet. 15. lett Vörös Zsuzsa végül, Simóka Nóra pedig a 23. úgy, hogy az utolsó tusára már nem is nevezett be, elment inkább a kórházba megnézetni a lábát, remélhetőleg nincs komoly baja.
15: Egy hátrajátszás, Andersennél van a labda, megint csak egy továbbítás, Jerszkú, Farkas még megszerzi ezt, lővi még, megindul a bal oldalon, középen megkaphatja azt, Zsemberiné és kapufát dob, majd Balog, és végre dobunk egy gólt. 30-27-re a dánok vezetnek, Balog be a szépített, de ahogy az órára nézek, már csak 23 másodperc van hátra, igaz, hogy áll az óra pillanatban, de ez alatt a 23 másodperc alatt a dánok alig hagyják ki a kezükből a labdát, és így 1996 olimpiai bajnoka megvédte bajnoki címét, de kiadják a kezükből a labdát, mert Hoffmann egyszerűen úgy gondolja, hogy ő neki ezen a mérkőzésen sok gólt kell dobni, és ha az első fél időben dobott 6-ot, akkor miért ne dobna 5-öt a másodikban is? 2 másodperc, 1 másodperc, és vége! Minden dán a pályán, a magyarok pedig kissé bánatosan, szomorúan vonulnak le. Én szerintem lehetünk is egy kicsit szomorúak, hiszen 22-16-os vagy 23-17-es vezetés után nem illik kikapni, de előfordul. Hát ezért ilyen játék ez a kézilabda. Gólra játsszák, gólt kell lőni. Ha gól dobunk, akkor minden bizonnyal lesz a 6 gólos hátrány. A megtáltosodó dánok nem dolgozzák le, és akkor nem védik meg olimpiai bajnoki címünket. Mi azért örülünk, mert az ezüstérem nagyszerű fegyvertény. És Dánia megint olimpiai bajnok, Magyarország megint nem, de lesz még rá alkalom, hogy Európa bajnokok, világbajnokok és olimpiai bajnokok legyünk. Összefoglalót gondolom még korai mondani, pihegni kell rá egyet. Hát itt minden volt ezen a mérkőzésen. Kezdetben a dánok vezettek, de ha jól számolom, 3 gól volt a legtöbb, amennyivel vezetni tudtak. Aztán mi vezettünk, 16-14-el fordultunk, mi is 3 góllal vezettünk legtöbb, legnagyobb különbséggel az első fél időben. Fordulópont volt az első fél időben az az időszak, amikor Farkas Andrea egyszerűen minden kapura jövő labdát hárított, elől pedig eredményesek voltunk, hiszen volt egy 5-ös gólszériánk, meg volt egy 3-as gólszériánk, és ekkor remekelt Radulovics, remekelt Farkasági, remekelt Balog Bea, tehát nyugodtan mondhatom, hogy a csapat hozta magát. Szünet után pedig valami olyan lendülettel kezdtünk, ami hihetetlen, és 6 gólos előre is szert tettünk. de még legalább 15 perc volt ekkor hátra. Tudtuk, hogy nem lehet hátradőlni, tudtuk, hogy félelmetes az ellenfél, de hogy ennyire félelmetes, nem hittük volna. Hogy Hoffmann és Kolding valóban a világ legjobb szélső játékosai, roppant gólerős játékosok, hogy Andersen, amikor kell, akkor bizony dobja átlövésből, 7 méteresből a gólokat, és igen ördöngős, kiismerhetetlen ez a Frölund is, de nyugodtan mondhatom, hogy talán a legkiemelkedőbb teljesítményt a dán együttesben mégis a Rantala kapus nyújtotta, vagy pedig mi tettük nagyjá Rantala kapust. Én úgy látom, hogy Farkas Andrea sírva jön le, Kántor Anikó sem boldog, mert ugye 23-17-es vezetésünk után egyenlítettek a dánok, majd megszerezték a vezetést is, a végén pedig 26-26-nál ugyan még egyenlítettünk, de lehajráztak bennünket, és nyertek 31-27 arányban. Nincs szégyenkezni valónk, hiszen ha az eredményeket nézzük, akkor a dánok egy vereséggel kezdtek, Norvégiától kaptak ki 2 góllal, attól kezdve csak győztek, Ausztria ellen 30-26-ra, Ausztrália ellen 38-42-re, Brazília ellen 39-26-ra, Franciaország ellen 28-26-ra, Korea ellen 31-29-re, és ez nagyon fontos, hogy az egyik esélyes Koreát verték ki. Mi Angolát 42-22-re vertük, Franciaország ellen a sírból hoztuk vissza a győzelmet, lett belőle 23-22, Koreától 7 gólos vezetésünk ellenére 8 góllal kikaptunk, a románok ellen egy 21-21 arányú döntetlen, nehéz mentéssel, mint ahogy az osztrákok ellen is hosszabbítás után 2,5 vagy 3 perc alatt hoztuk be a 4 gólos hátrányt, mint a rendes játékidőben, és hosszabbítás után nyertünk. A norvégok ellen játszott igazán kiválóan a magyar csapat, és hozzátehetem, hogy a mai 60 percből 40-45 percen át ma is kiválóan játszott a magyar csapat, és akkor sokkal jobb volt, vagy jobb volt ennél a dán együttesnél. De egy mérkőzés 60 percből áll, ezt kell megtanulni, és hogyha ez a gárda 60 perces lesz, akkor bizony kimerem mondani, olimpiai bajnok lesz, világbajnok lesz, Európa bajnok lesz. Most csak azt tudom mondani, Dánia-Magyarország 31-27, a mai érmeink száma pedig nem az az óhajtott 953, mármint a Sydney olimpia utáni érmeink száma, hanem 8 arany, 6 ezüst és 3 bronz. Budapest.
17: Minden idők talán legizgalmasabb körkapcsolását elevenítettük fel az elmúlt bő negyed órában, előtte pedig a körkapcsolás történetét feldolgozó műsort hallhatták másfél órában, és reméljük, hogy jól szórakoztak. Ebben a reményben búcsúzik a visszajátszás stábja. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
18: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
20: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
21: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
22: Labdarúgás.
23: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
24: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
25: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
24: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
26: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai műsorunk vendége Hajszán Gyula, 37-szeres válogatott labdarúgó, aki 2-szer volt bajnok az Eto csapatával, de úgy érzi azért, maradt még benne, bár hosszú volt a pályafutása, hallgassák meg a vele készült beszélgetésünket. Éppen egy Győr-Ferencváros mérkőzés előtt beszélgetünk, gondolom, hogy ez egész életedet végig kísérte ez a párharc, és ráadásul úgy, hogy győztesen jött ki belőle az akkori Nagy Győr.
0: Hát persze, nyilvánvaló, mert mindenki egy csapat zöld-fehérbe játszott, úgyhogy néha tévesztettem is, de viccet félretéve nyilván a Ferencváros, a Fradi az egy olyan kuriózum Magyarországon, mondjuk így, hogy az ő pályájukon játszani, vagy akár itt nálunk Győrben, a mi stadionunkban játszani ellenünk, mindig tertházas, óriási érdeklődés és óriási hangulat.
26: Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre, ami mondjuk egy bajnoki címről döntött a zöld-fehérek ellen?
0: Hú, hát az valami utólag fölemelő volt, hát az eleje az nem úgy kezdődött, mert nyilván mindenkiben megvan a meccs előtti druk és a meccsláz, az átgondolja ezerszer a meccset, de hát volt egy olyan edzőnk, mint a Vereves Józsi bácsi, aki hát ott félelmetesen önbizalmat öntött belénk, azt se tudtuk már, hogy menjünk már, alig vártuk a meccsnek a kezdését. Tudta a csapatot úgy motiválni, úgy összerakni, hogy szinte két perc alatt elfelejtetted azt, hogy hol vagy. Mindenki, legalábbis győriek, akik akkoriak, azok tudják, hogy mik voltak az utolsó szavai, amikor kimentünk a meccsre, hogy...
26: Na valamit mondj erről!
0: Ja, hát igen! Bejött az öltözőbe, és akkor kinyitott a Springer szobor mögött volt a két öltözőnek így a felső ablak, és kinyitotta az egyik ablakot, és akkor mondta, hogy tehát hallottad a hangulatot, minden kutyafüle, és akkor mondta, hogy na, halljátok ezt a 30 ezer birkát, na, és egyet vegyetek tudomásul, hogy ma titeket nem győzhetnek le. Irány a színpad. Tehát ez volt, onnantól fogva, én most libabőrös vagyok, tehát ott vagyok, és hát nekünk egy nagyon jó csapatunk volt, jól álltunk össze, kicsit aggodalmas volt, mert voltak sérültjeink, hogy a Búcsa Győző, hál' Istennek utólag sérült volt, mert bejött és mindjárt ő egyenlített, aztán utána szerintem a gépezet beindult, és tényleg azt csináltuk, amit szerettünk volna, amit akkor nem volt meccsterv, de most annak hívják, tehát végrehajtottuk azt, amit a mester mondott, és sikerült egy nagyon jó kis bajnoki címet szerezni.
26: Ugye ez kétszer is sikerült, de hát azért beszéljünk arról, hogy indult ez a győri csoda, mert nem hiszem, hogy bárki számított arra. Az első bajnoki cím ugye 19 év után jött, tehát közte meg azért volt egy olyan időszak, amikor nem Győrről szólt a bajnokság, meg a futball.
0: Igen, nagyon jó generációk voltak pedig előttünk is, nagyon jó futballistákkal, válogatott futballistákkal, most hogyha csak ugye a Keglovicsékig nem megyek vissza, a Palotai Karcsivácsékig, akkor mondhatom a Somogyi Józsit, mondhatom a Horváth Lacit, mondhat a Garast, úgynevezett Garast, de játszottak még abba a csapatba később a Posgai, ugye akit eltitottak, nagyon jó futballisták voltak, és tényleg ők is egy jó generáció volt. Hát bajnokságot nem sikerült nyerniük, de mi is talán úgy csöppentünk ebbe az egészbe, hogy az előző évben majdnem kiestünk az NB1-ből. Hát a Békés Csaba ellen nekünk itthon kellett legalább egy pontot szerezni, hogy ne legyenek gondjaink Kovács Imre bácsival. Aztán jött egy impulzus azzal, hogy idehozták a Vereves Józsefet edzőnek, Vágust, és gyakorlatilag három helyen változott a csapat. Jött a Szentes Lázár, a Kovács Laci, és hát egy kicsivel később a Burcsa Győző, a többi az gyakorlatilag adott volt, ők is itt voltak előtte, és ők is ugyanolyan futballisták voltak akkor, mint amikor bajnokságot nyertünk. Mondjam azt, hogy ennyire számított a veré. Teljesen más légkört csinálta az öltözőbe, teljesen megújított mindent. Komolyan mondom neked, hogy öröm volt edzésre járni. Minden nap két edzés, meg volt a pihenőnap, óriási dolgokat művelt velünk, tehát pszichálisan is olyan szöveket lenyomott, hogy nagyon sokszor mosolyogtunk, persze nyilvánvaló, de mikor a képtelenségeit, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de a képtelenségeit megvalósítottuk, és azt vettük észre, hogy innentől fogva könnyebb a meccset hozni, és jöttek a meccsek, nyertünk, jött az önbizalom, és csináltuk, és mindenkinek megvolt hozzá a kvalitása.
26: Jó, de hát valahogy el kellett eddig jutni, hogy bízzatok Vereves Józsefben. Ugye összeszedte a csapatot, de például te is győri ikon vagy, de nem Győrön indult a pályafutásod.
0: Törzsgyökeres újkéri paraszgyerek vagyok. Tehát én 14 éves koromig vadászottunk kívül, jóformán kisebb tettem valahol, mert édesapám hordott mindig magával, ő vadászott, és hát mentünk össze-vissza, de minden percemet a focipályán töltöttem, tehát nem tudom, én belém ivódott, de azt mondták, hogy az apukám az ugyanilyen volt fiatal korában. Nos, kimaradtam át is iskolából, és mi jelentkeztünk erre a harmadik képesport tehetségkutató akció, az volt a pontos címe, képesport tehetségkutató akció, és akkor ugye kiválasztásra kerültünk, aztán járási válogatott, megye válogatott, aztán az országos serdülő válogatott. Dunaújvárosban játszottunk, a Dunaújváros-Kaposvár NB1-es nyitó meccs előtt, pirosak és fehérek, és hát ott nyertünk, meg hát ott kezdődött a pályafutás, aztán Szombathelyre kerültem, Halmosi Zoliékkal, Király Feriékkel, hát én voltam a legfiatalabb, élmény volt, szenzáció volt, aztán volt egy fél éves soproni kitérő, és akkor 78 őszén jöttem ide a Kovács Imréhez Győrbe, és gyakorlatilag egész pályafutásomat itt töltöttem, és hát voltak különböző időszakok, jók, rosszak, de egy összességében nyertük azt a két bajnokságot, a harmadik azt elvették, ebben biztos vagyok, és hát azért ott volt ezüstérem, bronzérem, és hát örülök, hogy ezeknek a éveknek. Magyar kupa, igen, de abban nem vettem részt, azt amikor idejöttem, akkor nyerték, és azt pont a Fradi ellen, ugye Budapesten 1-0-ra nyertek, és mi sajnos elvesztettük a Siófok ellen Székesfehérváron azt a kupa döntőt, de nem hiszem, hogy kellene panaszkodnom, lehet, hogy egy kicsit talán a válogatottság az több lehetett volna, de így is sikerült 37-szer ott lennem. Hát is játszanom, mert ott voltam többször, csak nem játszottam. Így utólag pedig összehasonlítva most az ittenit, a mait és azt, teljesen más világ.
26: Emlékszem, hogy nagyon gyors voltál, ez még lehet, hogy onnan eredt, amikor apukáddal vadászni jártál, és nem lőni kellett a vadakat, hanem kergetted?
0: Volt olyan is, igen, mert akkor még egy kicsit más világ volt, tényleg igazad is van, mert akkor volt annyi apró vad, nyúlra gondolok, amikor még hálóztak, tehát élő nyúlokat befogtunk, és azt szállították ki, adták el jó pénzél Olaszország és Franciaországba. Na most ott ugye volt olyan, hogy volt egy kis doboz, egy ilyen fadoboz, amögé be kellett feküdni, mögötted a háló, és amikor a nyúl elment mellette, akkor kiabálva bele kellett hajtani, és akkor gyorsan oda szaladni, és két hátsó lábánál fogva kiemelni. Hát kellett futni, de egyébként a gyorsaság az nem onnan jött.
26: Honnan jött?
0: Nem tudom, én nagyon sokat voltam otthon egyedül, mert apám, anyám dolgozott, és én az udvaron kaptam egy piros pöttyös labdát, és az udvaron kergettem. Első kapu, hátsó kapu, labdát vezettem, kapura lőttem, ugráltam a kerítésre, mit tudom én. És nyilván alig vártam, hogy egyébként télen-nyáron, nem ilyen telek voltak, mint most, de télen-nyáron mi kint voltunk a focipályán, meg volt a társaságunk, nálamnál 4-5-6 évvel idősebbek között is, mi teljesen frankon el voltunk, játszottunk, ügyesek voltunk, és tényleg egy nagyon jó kis generáció volt, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy utólag is, hogy én a fizikai állóképességemet azt ott szedtem össze.
26: Persze, hát a háló megvolt a nyúlnál, utána megjött a háló itt a labdarúgópályán. Gólerősnek érezted magad, vagy maradt benned gól?
0: Maradt, nem tudom, lehet, hogy furcsán hangzik, de szerintem nem. Belső berkekben mindig azt szoktunk mondani, én legalábbis azt mondom, hogy sokkal jobb előkészíteni, jobb érzés előkészíteni. Most bepasszolom a kapuba, akkor mi van? Hát jó, oké. Az más kérdés, hogy hát viszed 4-5 emberen a labdát, aztán egy lövőcsellen még kiugrik a kapus a szögletzászlóra, és akkor befejled. Az egy más dolog, de becselezed magad az alapvonalig, aztán a verémnél, ugye, bocsánat, tehát a Józsi bácsinál, de mondjuk azt nyugodtan, hogy verémnél, megvolt az, hogy megvolt a gyorsaság. Józsi bá mindig mondta, leérsz az alapvonalra, de nincs időt fölnézni, akkor tudod, hogy ki jön a rövidre, ki jön az ötösön, és ki a visszaálló. És a Józsi bá mindig azt mondta, hogy ha le tudsz menni az alapvonalra, akárki, tehát nem csak én, ezt bármelyikünkre vonatkozott, akkor gyerekek egy mindig maradjon a fertekbe. Az a védelem, amelyik a saját kapuja felé fut, az rendezetlen 1-2, az azt nézi, hogy te ott a szélen hova vagy mit akarsz csinálni. Nem azt, hogy hova rúgod, hanem azt, hogy. És aki a saját kapuja felé fut, azt nem nézi, hogy mi van mögötte. És gyakorlatilag a Hanik Peti független attól, hogy rúgott nem tudom hány 11-est, úgy lett az első évben gólkirály, hogy visszarúgdostuk. Tehát nem a rövidre, nem löbbörtük át a hosszúra, visszarúgdostuk a 11-es, 16-os közé, ő ott egyedül érkezett és passzolgatta be jobbra-balra a labdát. És ebben volt egy óriási látvány, amit egyébként néha most is látok itt ebbe a csapatba is, de hát ugye főleg a Balázsnál voltak ezek, hogy nagyobb arányban egyébként be is jöttek, mostanában nem jön be annyira, de pontatlan, csak azért nem, egyébként meg óriási. Tehát az alapon erről visszagurított, mindenki nézi, hogy most miért odaadtad, és akkor azt látod, hogy van egy üres ember, aki fölnéz és oda rúgja a labdát, hát ahova akarja, mert az utóbbi időben volt 3-4 egy ilyen szitu, hogy hát az égben ment az ötösről.
1: De te szerettél cselezni.
0: Hát én imádtam meg, én nekem, hát nem kötelező volt, hanem én a csapatban az a játékos voltam, aki piszkos utót rögtönözi, tehát én voltam az, aki kiszámíthatatlan. És egy szorosan védekező csapat ellen, hogyha te megversz egy embert, tehát ember fölén tud szerezni a mostani kifejezése, akkor nyert ügyed van, ha utána pontosan meg is tud játszani a lasztit. És én nekem a Józsi bá mindig mondta, hogy félrehívott, vagy nem hívott, volt, amikor a csapat előtt mondta, hogy figyelj, tehát elmondta, hogy az a védő, akivel én játszom, az amit kell csinálni. Mit tud, mire figyeljek, és mivel tudom megverni most. Nem csak a gyorsaság, de nagyon-nagyon ilyen klassz dolgokat tudott mondani, és mindig bejött neki. Most azt, hogy te rögtönzöl, elengeded a lábad között a labdát, lehet, hogy az első nem jön be. De másodikra már nem a nyakadban van, hanem betartja azt a bizonyos követési távolságot, nevezzük ilyen csúnyán, mert nem tudja, hogy mit akarsz.
1: De neked nagyon jó volt a bal lábad, ezt használtad szabadrugásoknál, 11-est rúgtál?
0: Nem. Hát 11-est akkor rúgtam, hogyha mit tudom én, Magyar Kupa meccsen volt olyan egyébként pont a Siófok ellen, mi ejtettük őket, hogy 11-es egy ordinári sáros rossz időben játszottunk egy X-et ott Siófokon, és 11-esekkel jutottunk tovább. Akkor rúgtam, de egyébként nem szerettem.
1: És a szabadrugást?
0: Az meg volt nálam a sokkal jobb lövő, a Hanik Peti, a Pócik Józsi, néha jöttem Miles Anyi is a külsővel, a Lötyivel, ahogy mondta a Józsivá, mert a két, ugye volt amikor egymás után kihagytuk a helyzeteket, vagy bocsánat, a 11-eseket, rosszul mondom én, kihagyta a Hanik Peti, kihagyta a Győző talán, vagy a Pócik Józsi, már nem tudom, és akkor Kovács Laci a kapus mondta, Józsivá, most már jövök. És akkor itt a régi pályán, nem tudom, talán lehet, hogy a Tatabánya volt, kaptunk egy 11-est, jött a Kokó, és lerúgta az óráról a nullát, úgyhogy többet nem bíztuk rá, visszaállt az eredeti rendbe. Nem.
1: Ugye egy ilyen holland játékstílusnak nevezték ezt, amit ti bevezettetek Magyarországon, és az első évadban több mint 100 gólt rúgtatok. Ez ennyire meglepte az ellenfeleket?
0: Igen, a második szándék, amit neked az előbb elkezdtem mondani, az a Visszagurítom című műsor. És tehát be volt osztva a hely, hogy felnéztél, ez se jó, az se jó, akkor megpróbáltál rögtönözni, nyilvánvaló. De ha a Szentes Lázárnak a nyakán két ember jött a röviden, akkor csak át kellett löbölni a hosszú oldalra, mert jött a szabortó üresen. És onnantól fogva, amikor te szinte már átállsz, és a hosszú ötösre átjön a labda, van időt fölnézni, és nem mindig azt csináltuk, hogy bevertük egyből a kapuba, hanem nálunknál még jobban, tisztábban helyzetben lévő társunknak odarúgtuk, aki még le is vett, azt a bepasszolta. És ezek valahol a nézőknek óriási élményt adott, és a végén elvárták tőlünk.
1: Azt mondtad, hogy nem a gól volt az elsődleges, hanem inkább a gólpassz, de hát azért voltak góljaid is. Van emlékezetes gólod a bajnokságból?
0: Húha, nem tudom. Én nekem mindegyik az volt különben, de persze voltak, de meglepően, tehát nem a erebes korszakban, hanem volt később, talán itt, amit a Honvédnak rúgtam, talán 4-1-re vertük őket meg, és jobb oldali szöglet, tehát játékostársam, nem tudom már ki volt, az visszapasszolta a 16-ra. és 18-szor talán eltaláltam úgy a rövid felső kapufát, hogy lepattant a gólvonalra, visszament, és még másodszorra ment a... Tehát az is egy hatalmas lövés volt, ott tényleg egy nagyon jó kis szituáció volt, meg hát nyertünk.
1: Ugye akkor nagyon sok néző követelte a győri játékosokat a válogatottba. Te is említetted, hogy 37-szer játszottál, de hogy maradt ebben még például a 86-os világbajnokságon?
0: Hát igen, igen, az egy ilyen... Eleinte úgy gondoltam, hogy jó, oké, rendben van, lett az a hatos, meg mit tudom én, ott az a társaság valami miatt szétesett, és nem játszottam, pedig aztán később, ahogy telt az idő, gondoltam, hogy jó lett volna játszani, de ennek meg volt az oka egyébként. Ugye mi úgy mentünk ki a világbajnokságra legalábbis Hanik Petivel, hogy Gyuri a mezei azt mondta, hogy olyan játékos nem akar kivinni, akinek nincs szerződése. Aztán végig azért kiderült, hogy azért soknak nem volt. Nyilván az a szándék volt, hogy ha bejön egy játék, akkor külföldre el tudja jól adni magát, de nem ez volt a lényeg, hanem hát minket el akart vinni, nem a Hanik Petivel, egy másik játékos társammal el akart vinni a Honvéd. Nem akartam elmenni Győrből, viszont előtte én itt eltöltöttem jó pár évet, és pontosan 8-at, és mondtam, hogy én szeretnék azért itt egy tuti hátteret, tehát én szerettem volna egy lakást kérni, amit nekem

0: Na most a Hajszán nem ment, és ugye akkor volt a Buda István vezette államtitkárság, tehát az Országos Testvény Sporthivatalnak ő volt az első embere, a magyar sportnak, és ugye a Komora meg ő nagy cimborák voltak, és én akkor, amikor mi az Erzsébet szállóba elbúcsúztunk, tehát elbúcsúztattak bennünk, és kimentünk Mexikóba, akkor tudtam, hogy nem fog játszani. Aztán az utolsó meccsen, ugye volt ott egy olyan érdekes szituáció, hogyha mi ott egy gólt rugunk, tehát kikaphatunk 6-1-re is, de rugjunk egy gólt, mert akkor legjobb harmadikként tovább tudtunk volna menni, és akkor van, mit tudom én, 4-5 napunk, amikor még ott össze tudjuk magunkat szedni, és a Gyuri el is küldött melegíteni, elment a melegíteni, és közben becserélte a Bognár Gyurit. És ugye akkor nem volt ilyen 5-6 meg 7 csere, és hát több csere nem volt, azt tudtam, hogy nem fog játszani, és be is akartam menni az öltözőbe, és a tatabányai masszőr, a édes Tubikám, Isten nyugosztalja, szaladt utánam, gyere kicsi, nem kell a valhén, gyere, és akkor visszaültem, aztán hazafelé a 8 órás repülőúton a Gyuri azért elbeszélgetett sok játékossal, köztük velem is, és elmondta, hogy ennek az becserélésnek az volt a lényege, hogy leszóltak, hogy nem megy, ő nem játszhat. És ennek az volt az oka, hogy nem mentem a Honvédba. Tehát innentől fogva tudtuk, hogy kiszólt le a VIP-ból. Hogy...
1: És legalább a lakás meglett?
0: Győrbe meglett, persze, már másnap már fél győr azt harsogta, hogy a, most már megmondom, a Turbék Pistával együtt voltunk így a jelöltek, és akkor behívtak bennünk a városházára, és nem az, hogy meglett, még választhattunk is, hogy hol.
2: Akkor megértem.
0: Igen, négy évet aláírtunk, és gyakorlatilag így tehát nem kifizették, hanem ugye az OTP kölcsön, 25 évre azt hiszem, vállalati visszanemtérítendő kölcsönként kaptuk meg azt a 2000-es évek elején, 2005-6 körül járhatott le valahogy így ez a 25 év, úgy emlékszem rá.
1: Ez a győri csoda, ez tarthatott volna tovább is?
0: Igen, de tehát mi azért beleszaladtunk egy nagyon nagy ellenszélbe, ugye akkor is megvolt azért, nagyon megvolt ez a főváros centrikusság, minden Budapest, és hát azért azt nem vették jó néve, hogy meg is védtük a bajnoki címünket. Aztán a harmadikat itt a Honvéd ellen azt úgy csalták el, nyugodtan el lehet mondani, én szerintem, mert nyugodtan, tehát nincs vakker a játékvezető, úgy jött ki a játékos kiáról, vagy ment a Magyar Lajoshoz, és mondta neki, Lajos, remélem azt tudja, hogy ma itt nem nyernek. Tehát most az egy kicsit boholtság volt, hogy a Szabó Ortó, a 160 centis Szabó Ortó ellökte a nagyon tartó, és úgy lett a 11-es, hát vicc volt az egész. De mindegy, tehát az elment, nem engedték idehozni, a Józsi bár meg akarta, semmi más nem kellett csinálni. Kardos Józsi Rótlanta, a két ország legjobb belső védője, vagongyár előteremtette azt, amit kellett, a Kardos már 3 hónapja felünk edzett, miután aztán visszahívták, és muszáj volt visszamenni, mert megzsarolták, és a Rótlantit ide se engedték. Ha az a két belső védő megvan, akkor szerintem nálunk itt Győrben még egy 3 évig az aranyérmet így alá lehetett volna írni. Aztán ott mivel ilyen ellenszél volt, ugye jött a 86-os VB, amit a Veréb mondta, hogy volt egy bronzérem, és akkor a Veréb Józsvá mondta, hogy akkor ő most elmegy. És csinált nekünk egy csodálatos 5 évet, és gyakorlatilag mindannyian, akik ott játszottunk, azokból ő csinált legendát. Úgyhogy hálás, óriási köszönet neki.
1: De te voltál nála is válogatott Verebes Józsefnél.
0: Igen, nála voltam utoljára, igen, a Szombathelyen, a horvátok ellen talán, igen.
2: Szlovénok
0: ellen, bocsánat, igen. Sőt, hát beálltam, aztán ott rúgtam szabadrugást, és a főső lécet találtam el a fene egyemek. Ha egy 2 centivel lejjebb megy, akkor lehet, hogy nem kapunk ki, hanem egy meccs. De azt hiszem, kikaptunk 1-0.
1: És te azért elég sokáig tudtál játszani, meg azért kijutottál külföldre is, pedig abban az időben még nem volt könnyű.
0: Hát az egy kicsit már ilyen kényszer volt, hogy remélem a Gergely Peti nem haragszik meg, hát egy szálloda menedzser volt, de imádta a focit, és ő általa valahogy kikerültem Duisburgba, másodosztályba, első osztályba nem játszhattam. Akkor még úgy működött, hogy két

0: külföldi volt a csapatnál, és nem, három lehetett, és kettő játszott, bocsánat, rosszul mondtam. Hát volt előttem egy hústorony orosz, meg egy ugyanolyan egy center, meg volt egy belső védő, ez a Nijhuis, egy holland srác, aki aztán válogatottba is játszott nem keveset. Tehát ki lehettem, láthattam azt a profi világot, ott voltam. Aztán két évért még, ami a csoda volt, az a Berlin, az a tenisz Borussia Berlin, az szerintem, tehát a másodosztály volt, és nekem az egy óriási élmény volt, mert egy hatalmas, csodaszép város, ugye Duisburghoz nem is lehet hasonlítani, hát az egy kikötő és iparváros, ott az acéllal, meg a nem tudom mivel, de Berlinben minden nap óriási jó programok, jó társaság, kellemes csapat, és ott szenzációs jól éreztem magam. Két évet töltöttünk ott is, aztán hazajöttünk. Nem tudom, miért jöttem haza egyébként a mai napig, mert maradhattam volna, de valahogy kaptam egy hívást egyébként. Havasi Misi, ő megkeresett, hogy ugye ő ott volt a vállalatlan technikai vezető, és onnan ismertem őt, Páncsics Mikivel úgy karöltve, és engem megkeresett, hogy nem lenne-e kedvem. És én úgy indultam el Berlin.
1: Ez a Fradi volt.
0: Így van. Úgy indultam el, hogy a Fradiba jövök vissza, és nem Győrbe. És végül is nem tudom, hogy miért, egyszer csak úgy vége szakadt, és meghiúsult, és akkor a Bolla Péter keresett meg. Szerintem a Bolla Péter, ugye itt volt sokáig technikai vezető, és ő talán még elnök is volt itt egy bizonyos időben, és akkor ő megkeresett, hogy nyilván hallotta a pesti dolgot, és megkeresett, hogy Gyötyi, gyere akkor vissza. És akkor visszajöttem. Csak ugye lett a Verebesnek a második korszaka, hát Győrbe. Mert akkor jött vissza a Józsibá is.
1: De akkor már nem jöttek ezek a nagy sikerek.
0: Nem jöttek nagy sikerek, nem volt rossz társaság, különben Csertőit, most a Kuttort, a Végzolit, hát mindegyik sokszoros válogatott lett. Klaus Laci, ugye a feltörekvő fiatalok, a ifja Somogyi Józsi, Fehér Mikiről nem beszélve. Tehát ők fiatalok voltak, de az a generáció még annyira nem ért össze, meg azért voltak ott olyan játékosok, mondjuk, akik hát nem akarok senkit megbántani, nem ütötték meg azt az etó színvonalat, amit meg kellett volna akkor ütni.
1: Ha már említetted a Nemzetközi Kupát, hát ott is alkothattatok volna maradandót, alkottatok olyat, amire emlékszünk, de nem biztos, hogy maradandót.
0: A legnagyobb, ugye én a Manchester nem éltem át sajnos, mert Mexikóba kaptam egy mágyulladást, és én akkor pont kórházban voltam, onnan néztem a meccset, de a Standard Liège az 5-0. Hát ott az megint egy olyan meccs volt, hogy azzal a játék, azokkal a játékelemekkel, azokkal a taktikai elemekkel játszottunk ott úgy tartalékosan, hogy az első 3-4 helyzet a miénk volt. Aztán ott a második fél elején elkezdte volt egy kiállítás, és akkor a második fél elején elkezdte a partjelző azt a játékát, hogy lekötötték a kezét, tehát hatalmas leseket elengedett. Tehát ugye videóztunk, visszajátszották, látszott.
1: Mindegy. Akkor még nem volt VAR.
0: Persze, így van, jaj, hál' Istennek nem volt. Mi voltunk a VAR meccs után. Hazajöttünk egy ötössel, és a Józsi mondta, gyerekek, hát most mit? A szokásos önbizalom, mit tudom én, tehát óriási volt. És 30 ezer ember kijött a meccsre. Azon múlott a mi továbbjutásunk, ott nyertünk 3-0-ra, azon múlott a továbbjutásunk. Szepesi Laci, hogyha az első 15 percben azt a két ötösről a felsét, ha csak az egyiket befejeli, és előbb esik az első gól, aláírtam volna, hogy tovább megyünk. Túl későn rúgtuk az elsőt sajnos, bedaráltuk őket, meg voltak a helyzeteink, nem sikerült. Óriási meccs volt, én nekem az egyik legnagyobb élmény a válogatottnál, meg az angol meccs a Wembley-be. Kikaptunk 2-0-ra, az még a Mésző Kálmánnál volt EB meccs, ott már nem osztott, nem szorzott. Az volt talán azt hiszem az ötödik meccsem, de hát az húha, az valami csoda volt ott játszani.
1: De neked a görögökkel ment jól, ott rúgtál EB selejtezőn is gólt, ja. Meg az olimpiai válogatottban is.
0: Igen, azok nekem mindig feküdtek aztán. Mindig azt vártam, hát oda mehetek, de nem mehettem sajnos.
1: Nem,
0: az volt a baj. Hát én utólag 15-20 év után megtudtam, hogy én például mehetem volna a Portóba. Nem, engedtek. Szánia János úr gondolta, hogy nem.
1: ami így hiányzik belőled, mert a testalkatod az olyan, mint korábban, tehát filigrán ember vagy, nem is látszik rajtad a korod, pedig elárulhatom, mert férfiaknál lehet, hogy most már egy hónap múlva, hogy beszélgetünk, 65 éves leszel, csak a bajuszod nincs meg.
0: Ja, ennek története van, hajjaj, ezt most jól előhoztad. Na, mi jártunk 16 évig Spanyolországban nyaralni, mindig megvolt a kis helyünk ott Alicante alatt, és egy nyáron történt egy olyan dolog, hogy én rosszul mértem fel a dolgokat. Úszni azért annyira nem tudok, azt hozzáteszem, és úgy jöttem ki, hogy a gyerekem, tehát totál véletlen, elmondom az elejét is, reggel az ottani kínai boltba vettük ezt a hosszú ilyen nem tudom, hogy fönnmarad a víztetején, tudod, ilyen lehet belőle kört is csinálni, nem tudom, hogy hívják. És a gyerek, ma megy, jó, oké. És a gyerekem látta, hogy bajba vagyok, mert tehát azt csináltuk, hogy bementünk nyakig érő vízbe, néztük a hullámokat, és mindig a 7.-8. a nagy, és az így fölugrott, és kivitt a partra. Ilyen 15-20 métereket. És én rosszul számoltam ki, és nem kifelé, hanem befelé vitt. Na most a gyerekem kiszúrta, és oda jött, és oda nyújtotta ezt a valamit, és én ebbe belekapaszkodtam, és tőlem 3-4 méterre volt kihúzva a bólyasor, aminek a madzagjába bele tudtam kapaszkodni, és most itt így beszélgetünk egyébként, ha ez nincs, akkor most nem beszélgetnénk. És akkor ott volt a lányomnak egy olyan ígéretem, vagyis pontosabban a lányom mondta, hogy apa, azért, ja, mondom, tudom, sokkal tartozom neked, igen, annyi van, hogy vágd le a bajszomat, és levágtam a bajszomat. Ez volt a története.
1: És azután nem növesztetted vissza?
0: Nem, mert én utána meg a feleségemnek hittem, mert az meg mindig mondta, hogy látod, de legalább egy 10 évet le tudsz tagadni. Én meg olyan hülye vagyok, hiú vagyok, hogy el is hittem.
1: És amikor befejezted a pályafutást, akkor hány éves voltál?
0: Levezettem Sopronba, aztán levezettem a Győri Dózsából, ugye visszamentünk MB2-be, aztán játszottam Ausztriába is 2 évet, és még a Győri Dózsába, tehát ilyen edzőjátékos, meg Nagy Szent János. Hát olyan 50 éves koromig biztos. Nem tudom pontosan, nem figyeltem.
1: De még itt játszottál, úgy tudom, Győrben a kispályán is a bajnokságban.
0: Hogyne, persze, most is megvan a kis társaságunk minden szerdán. Mindig kérdezik, hogy miért kispálya? Hát szoktam mondani vízből, hogy azért, mert középpálya, de beállok a nagypályán a kezdőkörbe, akkor már nem látom a nagykaput úgy, hogy marad a kicsi. Aztán többet nem kell magyarázkodni, de egyébként meg egy nagyon jó kis társaságunk van, és jó, és odafigyelünk egymásra, és nem szakadunk el a sporttól, meg hát kell a mozgás.
1: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hajszán Gyula volt. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sport Krónika.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sport Rádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Emelkedik a családi pótlék és a gyermekvédelmi dolgozók bére. Meghallgatták az alkotmánybírákat, holnap dönt a parlament, felhős, esős időre van kilátás a továbbiakban is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Hajrá, magyarok!
4: Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A kormányfőt a 444.hu-n megjelent írásáról is kérdezték, miszerint a Tisza párt tavaly novemberben krízisbe került. Magyar Péter közölte, teljes a bizalma Radnai Márkban. Természetes, hogy egy új politikai közösségben kialakulnak konfliktusok, de ezeket megbeszélték, tette hozzá. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 szék megüresedett. Az új alkotmánybírák személyéről holnap titkos szavazással dönt a parlament. Másfél év börtönt kértek a lomb nélküli lomb koronasétányt létrehozó polgármesterre. Filemon Mihály nem vallotta magát bűnösnek az előkészítő tárgyaláson a debreceni járásbíróságon. Nyírmárton falva akkor került be a hírekbe, amikor 64 millió forintos Európai Uniós támogatásból építettek egy letarolt erdő miatt fák nélküli területen lombkoronasétányt. A volt polgármester ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt emeltek vádat. A másodrendű vádlott a kivitelező cég vezetője, aki segítette a projekt megvalósulását. Az ügy november 11-én tárgyalással folytatódik. Konstantinovics Miklós lett az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója. Az Egészségügyi Minisztérium közlése szerint nyílt pályázaton szakmai szempontok alapján választották ki a szakorvost. Mint írták, 9-en nyújtottak be pályázatot, 6 jelölt jutott el a szóbeli meghallgatásig. Konstantinovics Miklós június elejétől a kiválasztási folyamat végéig megbízott főigazgatóként irányította az OMSZ-t. Első fokon több mint 7 évre ítélte a szicíliai Catania bírósága azt a 3 marokkói férfit, aki tavaly megtámadtak így és megerőszakoltak 2 magyar turista nőt. Csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt mondták ki a bűnösnek őket. Az ügy gyorsított eljárással zajlott, így az eredetileg kiszabható büntetés 1/3-át elengedték. Az eset tavaly augusztusban történt. A 2 magyar nő elfogadott egy fuvart a szállásukra, a 2 vádlottól, majd a férfiak 3. társa is csatlakozott, és megerőszakolták a magyar turistákat. Ma kezdődött az idei biztonság hete. A rendőrség és a Magyar Biztosítók Szövetsége programokkal, kitelepülésekkel és bemutatókkal hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Idén az e-rollerek használatának veszélyeire fókuszálnak. Idehaza 2 év alatt csak nem 3-szorosára nőtt a mikromobilitási eszközökkel okozott közlekedési balesetek aránya. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebesség mérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is, a kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet.
5: Közlekedés.
4: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár mától vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Örs-vezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.
5: Időjárás.
4: Az ország nagy részén borús, felhős idő van, csak a keleti területeken lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső zápor. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet 20-25, késő este 14-18 fok között alakul.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Újpest csak hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a labdarúgó magyar kupában. A 4x400-as magyar vegyes váltó a 8. helyen zárt a budapesti atlétikai világdöntő zárónapján. A Ferencváros nyerte a férfi vízilabda magyar kupát. Andrea Kimi Antonelli győzött a Formula 1-es spanyol nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában az Újpest hosszabbításban győzött 2-0-ra az MB3-as Dorog otthonában. Az Eto az MB2-es Karcag vendégeként, az Alaegerszeg pedig a harmadosztályú Dunaharaszti ellen nyert idegenben egyaránt 5-1-re, míg a Puskás Akadémia 8-1-es sikerrel távozott a megyei első osztályú Mezőörstől. Ezzel mindegyik élvonalbeli klub a 32 között folytathatja a sorozatot. Az újpestiek első gólját Zeke Mário szerezte, akivel Török Olivér beszélget.
2: Ez egy nehéz mérkőzés volt, egy tipikus kupa mérkőzés. Azért már én is, meg szerintem többen éltünk át ilyeneket, sosem egyszerűek ezek a mérkőzések, de tényleg a legeslegfontosabb az volt, hogy sikerült a továbbjutás, ezzel a célra érkeztünk ide. Nehezen, de tényleg ez a legfontosabb, hogy sikerrel jártunk.
3: Végül is ezért szerződtettek Paksról, hogy ilyen létfontosságú gólokat szereznem.
2: igen. Viccet félretéve nem ez az elsődleges feladatom, de egy modern játékban már oda kell érnem nekem is a kapu elé. Örülök, hogy jól sikerült átállni ezt a labdát. Fontos volt, és a végén be tudtuk pipálni ezt a mérkőzést, az a legfontosabb, a csapat sikere, a többi az másodlagos.
3: A gólod után megnyugodtak a kedélyek, mert ugye a hosszabbítás első fél idejében, illetve főleg a második fél idő hajrájában azért észre lehet venni, hogy egyre feszültebbek vagytok.
2: Ilyenkor azért nem egyszerű már itt a meccs végén, mindenki nagyon akar, meg nagyon akartuk már azt a gólt begyötörni. Ez egy kis nyugodtságot adott szerintem a csapatnak, és utána már okosan tudtunk játszani, és szerencsére a Krajcsa végén még rárúgta a másodikat, onnantól pedig már be tudtuk húzni a mérkőzést.
3: Ferencváros elleni meccs után mennyire tudtatok felpörögni erre a találkozóra Dorog ellen?
2: Próbáltunk felpörögni, de elismerésem és gratulálok a dorogi csapatnak, mert felvállalták a focit, jó játékot is mutattak. Ha ezt a játékot hozzák az osztályba, biztos, hogy ott is szép sikereket tudnak elérni. Megnehezítették a dolgunkat, de ahogy mondtam már, a legfontosabb, hogy sikerrel jártunk a végén.
1: Az Újpest labdarúgóját Zeke Máriót hallották. A német labdarúgó Bundesliga harmadik fordulójában a Leipzig hazai pályán 5-0-ra kiütötte a Hamburgot. A lipcseiek harmadik gólját szerző Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A rekordbajnok címvédő Bayern München 2-1-re nyert idegenben az újonc Elversberg ellen. Az angol labdarúgó Premier League negyedik fordulójában a manchesteri derbin a Phil Foden kiállítása miatt a 23. perctől emberhátrányban játszó City Erling Haaland góljával 1-0-ra győzött az Old Traffordon a United ellen.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Enyingi Patrik, Brucker Lili, Molnár Attila, Emmanuel Sofia összeállítású 4x400-as magyar vegyesváltó a 8. helyen zárt a fináléban a budapesti atlétikai világdöntő zárónapján a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol Takács Boglárka 9.-ként ért célba 200 méteren az elődöntős futamában, így nem jutott be a döntőbe. Most hallgassák a váltó tagjait, Brucker Lilit, Molnár Attilát és Emmanuel Sofiát, a riporter Somogyi Zsófia.
4: Patrik kezdte, aztán Lili, te az voltál, aki átvette a stafétát. Hogy élted meg egyrészt ezt a körítést, és egyáltalán ez a futás, nyilván ritkán futtok ilyen váltóban, hogy érezted?
5: Ez volt életem első mix váltója, nagyon jó élmény volt így elsőre. Fiúkkal nagyon nagy megtisztelés volt futni Szofival is. Egy nagyon jó csapat volt, a hangulat az eszméletlen volt, hidegrázós. A szurkolók voltak az 5. tagja ennek a csapatnak, és eszméletlen volt, remélem, hogy még futtatok ilyen váltóban.
4: Attila, aztán te jöttél, és hát visszahoztad egy komoly hátrányból ezt a váltót. Sőt, előztél is, a kenyaiakat is meg tudtad előzni. Hogy érezted magadat, és egyáltalán ez az idő, ugye ez elmaradt az országos csúcstól.
6: Teljesen másik csapat volt, nem az volt most itt feltétlen a cél, hogy országos csúcs. Nagyon-nagyon sokat kellett kijárkálnunk az 5-ös, 6-os, 7-esre, ez nem ideális, úgyhogy nem nagyon lehet így összehasonlítani a két váltót. Véráramlásában szerettünk volna benne lenni a többi váltónak, szerintem az nagyjából helyjel közel sikerült, és ez nem voltunk így 100 méterrel lemaradva. Ezt a kompetitívséget, ezt a versenyképességet szerintem nagyon felvettük, és itt már sokan a rajtnál mentálisan összeomlanak. A lányok nem omlottak össze, úgyhogy elbírták. Ez elképesztő löketet fog tudni adni jövőre nézve, úgyhogy aggódnék az a versenytársak helyébe.
4: Azért ez egy hosszú szezon volt neked, hosszú 3 nap. Most mi az, ami rád vár?
6: 3 hét tömény pályamentesség, nem is atlétikára gondolás. Kell ahhoz, hogy az évben az összes többi napon 2-szer minimum tudjak edzeni. Elengedhetetlen, úgyhogy most nagyon szeretnék messzebb elvonulni a pályától. Nehéz lesz. 4 hét múlva meg újra kezdem.
4: Emmanuel Sofia, aki az U18-as Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, és szépen megismerjük a nevedet. Te hogyan élted meg? Azért aztán neked is meg kellett küzdeni, de megküzdöttél azért, hogy bejöttél a 8. helyre a váltót.
7: Fantasztikus volt ezzel a váltóvá futni. A stadionnak is olyan csodálatos volt a hangulata, úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt futhattam, és tényleg a közönség is nagyon sok erőt adott, hogy úgy bíztattak, hogy nagyon nagy löketet adott.
4: Ebben a váltóban látod-e azt a potenciált egyénileg is, megváltóban is azért szépen beérjetek, és ez, ahogy Attila is fogalmazott, ez a 4x400-as mixváltó is azért komolyan ott legyen a mezőnyben.
7: Igen, szeretnék minél többet fejlődni folyamatosan, és szerintem minden lehetséges, úgyhogy minden jó.
1: A 4x400-as magyar vegyes váltó tagjai mellett a 200 méter elődöntője után Takács Boglárka is nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
6: Szerintem azt a mosolyt, ami a bemutatásnál kiült az arcodra, a lelátó legtetején is látni lehetett. Így a 3. napra, a 3. versenyedre sikerült megszokni, vagy hozzászokni ahhoz, hogy 21 ezer ember a nevednél elkezd örjöngeni és téged biztatni.
8: Picit már egyet tudtam, mire számítsak, amikor beléptem a pályára. Amikor a pályára lépünk és felsétálok a 200 méteret, is már elkezdődött ez az ujjongás, meg ez a támogatás, biztatás, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Nem mondom azt, hogy megszoktam, vagy hogy ezt meg lehet szokni, meg nem is annyira akarom megszokni, hanem így jó így újra meg újra rácsodálkozni minden nap, és így megtapasztalni ezt, hogy tényleg milyen ez, és nagyon vártam a napot olyan szempontból, hogy még egyszer így magamba szívjam ezt a szeretetet és ezt a támogatást, amit a közönség sugárzott felém. Ilyen szempontból nagyon vártam, hogy újra pályára lépjek, más szempontból pedig azért már nagyon fáradt voltam, és nagyon kimerült, és már így nagyon nehezen találtam magammal bármilyen tartalékot arra, hogy még ezt a 200 métert odarakjam a pályára, de nagyon-nagyon sok erőt adott a közönség, és az, ahogyan érzem azt a hitet és azt a szeretetet, amit kapok, és hisznek bennem, meg büszkék rám az arra, hogy ott vagyok a világ legjobbjai mellett, és futhatok, és képvisel Magyarországot, őket is egy kicsit, mindenkit. Emiatt ilyenkor így annyira szeretnék bizonyítani, annyira szeretnék jól futni, és nem egy olyan bizonyítási vágyban, mert fú, most akkor nekem meg kell mutatnom, hogy jó vagyok, mert akik nekem szurkolnak, és akik engem szeretnek, azok akkor is szeretnek, és szurkolnak, hogyha nem vagyok a legjobb. Ettől függetlenül megkapom azt a szeretetet tőlük, de valahogy nekik szeretném, hogy megállni egy szép eredménnyel, győzelmekkel, nagyobb eredményekkel, ami most elmaradt ugye részemről, amiatt azért szomorkás vagyok, vagy így nem vagyok maximális elégedett, de én úgy érzem, hogy amiben nem volt, ezt kifutottam, megpróbáltam állítani a futást, és nem tartalékolni. Elmentem, eddig elment, nagyjából 100-120 méterig ott még jó pozíció voltam, és akkor utána meg így kezdett kijönni azt, hogy azért az egyes pályakanyar eléggé felőrölt.
6: A közösségi médiában volt egy történetet, hogy az utolsó tánc a szezon végén, abban az utolsó 70-80 méterben az egész szezonod benne volt, és az, hogy ez már az utolsó 70-80 méter, és nehéz volt megtalálni azokat az utolsó tartalékokat.
8: Biztos, hogy ez is benne volt, igen. Próbáltam ott még így valamit tartani, de egyszerűen így elfogyott minden tartalékom, minden erőm, minden, ami így az szezonban egy ideig fokozódott, és voltak olyan pillanatok, ahol kijöttek ezek a csúcspontok, és jó eredmények születtek belőle. Most már így nem volt velem több, egyszerűen hiába próbáltam még mindenfélére támaszkodni, és még így a közönségre figyelni, meg abban bízni, hogy akkor ez egy futás így végigmegy úgy, ahogy szeretném, már nem ment annyira. Egyébként szerintem az idő az nem annyira rossz egyes pályán, hogyha mondjuk az ember csúcsfalában, és mondjuk ezt július közepén futja, akkor lehet, hogy lehetett volna még jobban, de én most így nem azt érzem magamból, hogy fú, most valamit elrontottam, és akkor ebben most nagyon sok maradt, hanem ebben sajnos, vagy nem sajnos, már csak ennyi volt.
1: Mind a 10 magyar induló helyezetlenül zárt a judo Grand Slam verseny zárónapján a Papp László Budapest sportarénában. 90 kg-ban Kis Levente, 100 kg-ban pedig Lakos Máté és Kenderesi Péter tudott csak egy-egy mérkőzést nyerni. A 3 napos viadalt így válogatottunk 2. és 3. helyezéssel fejezte be. A Tatabánya hazai környezetben hatalmas csatában 32-31-re múlta fölül a Szegedet a férfi kézilabda NB1 második fordulójában. Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője Erdei Mártnak összegzett.
9: Jól játszottunk, nagyon akarta a csapat ezt a győzelmet, szerette volna bebizonyítani, hogy a tavalyi győzelem nem véletlen. Nem volt egyszerű, mert most már azért sokan elvárták, hogy ha van lehetőség, nyerjük meg. Annyira jó mentalitással álltak bele a fiúk, hogy tényleg a kezünkben volt sokáig a mérkőzés. elvesztettünk mi is egy-két játékos, és ez rányomta végét, a végén már az életünkért küzdöttünk, de abból mi jöttünk jobban. Ez volt a célunk, hogy megnyerjük valahogy az utolsó 5 percet, annak tudatában is, hogy tudtuk, hogy nagy előnyünk van, várható volt ez a végjáték, és tényleg örülök neki, hogy ilyen szívük volt hozzá, és volt hozzá fejük is, amiért nagy dicséret illeti a csapatot, hogy észre játszottak.
10: Mindent egyébként lehoztak a pályára, amit kértél tőlük, mind védekezésben, mind támadásban?
9: Megpróbálják mindig. Természetesen vannak benne hibák, de taktikában, a védekezés taktikán nagyon jól sikerült, meg tudták valósítani, támadásban pedig színesen játszottak, nagyon szép egyéni megoldásokat választottak, amivel tudtunk lőni 31 gólt azért egy ilyen csapatnak, egy ilyen védekezéssel szemben, ez külön dicséret, meg az első félidejű védekezésért.
10: Tavaly is elkaptátok egyébként a Szegedet itt hazai pályán, bár akkor még úgy nem volt talán kimondva, hogy elkapnátok mind a két nagyot, és a bajnokságban is esetleg az ezüstérem lehet a cél minimum. Mit gondolsz, most ezt ki lehet mondani, látva a csapatodat, vagy azért ezt még mindig erős lenne kijelenteni?
9: Nem szabad, tehát nagyon az elején vagyunk, a realitás nem ez a Szeged, nagyon jó csapat. Ők is újak, fejlődni fognak, látszik azért rajtuk, hétről hétre egyre jobban játszanak, nekik ott lesz a Bajnokok Ligája a fejlődésre. Én nem gondolnám, nekünk a saját munkánkkal kell foglalkozni, nekünk a harmadik hely a cél, a sokkal fontosabb. Természetesen, hogyha van esélyünk rá, akkor mindent meg fogunk tenni.
1: A Tatabánya férfi kézilabda csapatának edzőjét Tóth Edmondot hallották. A Ferencváros sorozatban 9. összességében 26. alkalommal hódította el a férfi vízilabda magyar kupát, miután a Komjádi uszodában rendezett 4-es döntő fináléjában 18-12-re legyőzte a Vasast. A bronzérmes a BVSC lett, mivel 18-11-re verte a Kaposvárt. Az FTC vezetőedzőjét, Nyéki Balást Farkas Márton kérte interjúra.
11: Nehéz, mert akárhogy alakul a meccs, aki bejut, mondjuk nagyon megvertük volna a Vasast, de bejutott egy bravúros győzelem, akkor azt szinte már kupa győztesnek minősítik a Vasast, mert akkor a teljesítmény nyújtott az elődöntőben. Úgyhogy azért ezzel állandóan a játékosoknak mindig megküzdeni nem könnyű, szerintem ez egy mentális nehézség volt, tehát terhet adott, ez egyértelmű volt. Bár egyébként szerintem nem kezdtük rosszul a meccset, mert első negyedbe irányítottunk, a második negyedbe megzavarodtunk, de egyébként mondtam a játékosoknak, hogy ez benne van a pakliba, hogy előfordulhat, hogy így alakul. Utána meg annyit kértem, hogy mindig vannak ilyen pillanatok egy szezon során, és akkor megélvezni kell, hogy egy ilyen kemény meccs lesz belőle. A Vasas jól beleállt, le a kalappal előttük. Nem vártam, hogy eddig tudják magukat tartani, de nagyon jól küzdöttek, és így hát még értékesebb a siker, mert ezt a trófeát el kellett venni, ezt nem adta oda a Vasas. Így egy jó döntő alakult ki.
10: Azért azt megszokhattátok az elmúlt években, hogy általában a magyar kupa itt a szezon legelején van. Mentálisan ez is egy plusz nehézség, hogy ebben az időszakban ilyen hőfokú mérkőzésekben nem vagytok benne, tehát gondolom, hogy tavasszal, május-június könnyebb menetből ilyen meccseket lejátszani. Itt mindig valaki nektek ugrik, és ezt valahogy kezelni kell.
11: Többet készül a többi csapat, ilyenkor már egész nyáron tudnak készülni, nálunk visszajönnek a válogatottak, 3 hét felkészülés van, de ezt nem lehet kifogás, ezt tudjuk. Talán kell örülni, hogy milyen gyorsan lehet nyerni valamit. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez tényleg adhat egy lökést az egész szezonra, és bízom is benne, hogy ad egy lökést a csapatnak, mert nehezen jöttünk ki a mérkőzésen belül, de azért a harmadik negyedtől átvettük az irányításot, már láthatóan jobbak voltunk. Szerintem a nézők is jobban örültek annak, hogy ilyen mérkőzés volt 3/4, úgyhogy ez jó. Küzdeni kellett a sikerért, de örülök, hogy megvan.
1: A Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzőjét, Nyéki Balást hallották. A férfiak versenyében legjobb magyarként Dévai Márka 6. helyen zárt, míg a nőknél Kropkó Márta 8. ért célba a triatlonosok világbajnoki sorozatának Kárlóvivárban rendezett fordulójában. Az Egyesült Államok sorozatban 5-5-ször nyerte meg a női kosárlabda világbajnokságot, az amerikaiak a döntőben az olimpiai bronzérmes franciáknál bizonyultak jobbnak 97-79-re Berlinben. A bronzérmet Spanyolország szerezte meg a házigazda Németország elleni 81-58-as sikerével. Maradva még a sportágnál és a tegnap befejeződött VB-nél, 15 órától a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya Völgyi Péter lesz. A német Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot, a férfi egyes versenyt, mivel a fináléban 4 játszmában múlta fölül az amerikai Ben Sheltont. Andrea Kimi Antonelli győzelmével ért véget a Formula 1-es spanyol nagydíj, a Mercedes olasz versenyzője mögött a holland Max Verstappent a Red Bull-lal másodikként, a brit Lando Norris-t a McLarennel harmadikként intették le. Antonelli újabb sikerével 81 pontra növelte előnyét összetettben csapatársával a brit George Russell-lel szemben. A spanyol Enric Mas pályafutása első háromhetes országúti kerékpáros körversenyén diadalmaskodott a Vuelta a Espanyán. Walter Attila 45. helyen zárt összetettben. A záró szakaszon a norvég Tobias Johannessen győzött. Egy éven belül a harmadik profi ökölvívó mérkőzését is megnyerte Veres Roland, így már 3-0-ás mérleggel büszkélkedhet. Az eddig elért KO és pontozásos siker után a Veresegyházi gálán technikai KO-val bizonyult jobbnak Ajtai Józsefnél 59,8 kg-ban. Veres Roland nem csak a meccséről beszélt a győzelem után, hanem további terveiről is szót ejtett.
12: Örülök, hogy az ellenfelem bunyózni jött. Megpróbált ő is ökölvívást bemutatni, és én rá tudtam erőltetni az én akaratomat. Hogyha az ellenfelem nem vette volna ki a részét a bunyóból, nem tudtunk volna egy-két menetet boxolni, és nem tudtunk volna kombinációkat is ökölvívást bemutatni. De azt gondolom, hogy aki eljött, nem csak showmisort látott, de valóban sportértéket is. Ez volt a harmadik mérkőzésem, 2 idő előtt fejeztem be, 3 győzelem, 2 KO, és ez még mindig csak az út eleje. Szeretném meghódítani a világot, kimenni vissza Amerikába újra boxolni, és aztán szeretném visszajönni és Budapesten egy újabb gálát majd. 2 amerikai mérkőzés után egy nagyobbat és még nagyobb gálát rendezni itthon.
1: Veres Alandot hallották. 62 éves korában elhunyt idős Grózer György korábbi válogatott röplabdázó. Az egykori szélsőütő 96-szor szerepelt a magyar válogatottban, amellyel az 1983-as Európa-bajnokságon 11. lett. Magyarországon kívül játszott Németországban és Belgiumban, mindkettőben edzőként is dolgozott, itthon pedig a Gödöllő női, valamint a Pénzügyőr férfi együttesét irányította. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Gyerünk, Luca, megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vendéget köszönhetünk a stúdióban, hiszen itt van velünk a friss világbajnoki aranyérmes Guzi Blanka és edzője Kállai Ákos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Gondolom, hogy most ilyenkor nagyon kapósak vagytok, mindenki hív benneteket, mert hát azért ez egy óriási siker.
2: Köszönjük a lehetőséget, és köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Igen, hál' Istennek ez egy édes velejárója egy ilyen szép eredménynek, úgyhogy hál' Istennek most már azt tudom mondani, hogy tudom, hogy mire számíthatok egy ilyen szép eredmény után.
1: Nem is olyan régen, augusztus 12-én jártál itt a stúdióban a hazafutás műsorban, és akkor ugye még az EB aranyéremről beszélgettünk, meg arról, hogy a világbajnokságon is azért szeretnél valami maradandót alkotni. Hát betartottad a szavadat, nem sok időt eltelt, és sikerült.
2: Így van, azt mondtam magamban, hogy ez egy nagyon, nagyon jó kis év volt eddig, és szeretném méltóképpen lezárni. Én nem korlátoztam arra, hogy ez csak egy aranyéremmel lesz teljes, hanem egy jó érzéssel szerettem volna ezt befejezni, és ez sikerült.
1: Minden esetre beálltál egy nagy sorba, Simóka be, a Vörös Zsuzsa és Kovács Sarolta volt eddig ugye egyéniben világbajnok, és most már te is ott szerepelsz. Majd a végén azért még megkérdezem egyszer, de most már a sorban így az EB meg a VB győzelem után, most már az olimpiai aranya, ami motiváció?
2: Nem csak az olimpiai aranya, hanem egyáltalán az olimpiai érem, azt gondolom az a legfőbb célom még, úgyhogy abszolút egy állomásként tekintek erre a világbajnoki címre is, még hogyha ez egy nagyon nagy dolog, de jó érzés, hogy azért volt egy némi hiányérzetem a versenyen, ugyanis a lövészetemmel, illetve az úszásommal nem voltam maradéktanul elégedett, úgyhogy éhesen fogok belemenni a jövő évbe, az biztos.
1: Majd még részletesen beszélünk a versenyről. Az a két ezüstérem, ami korábban volt Ákos, az kellett ehhez az aranyéremhez? Ez egy út volt? Így lehet elérni, vagy lehet úgy robbantani, mint mondjuk a nagy vetélytárs, az egyiptomi lány, aki hát elképesztő, háromszor megnéztem, hogy tényleg még csak 15 éves.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetünk. A két ezüstérem biztos, hogy nagyon fontos volt ahhoz, hogy fejlődjön, ahhoz, hogy tovább lépjen. Bár az első ezüstéremnél közelebb állt az aranyhoz, mint a másodiknál. De ugye volt egy sportágváltás, gyakorlatilag egy új elem került be a lovaglás helyett, és ez a kislány akkor 14 évesen olyan előnyből indult, mert már 2 éve csinálta ezt a sportágat, és annyira kora éretnek tűnt, vagy tűnik, és annyira edzetnek tűnt, hogy gyakorlatilag nem is lehetett őt megverni, tényleg nem lehetett megverni. És ez a motiváció szerintem Lankában benne volt, hogy ő szeretne most már a két ezüstérem után aranyéremmel föl előlépni, de azt is tudni kell Blankáról, hogy ő soha nem úgy megy oda a versenyre, hogy most ő nyerni fog. A verseny napján lehet, hogy kimondja magának, hogy ma meg lehet, ma megcsinálom, de a verseny nem úgy készül föl, hogy nyerni fog, mert nem is szabad ötösában, mert nagyon hamar közbejöhet valami kis apróság is, az kizökkenti az embert, meg hát ugye mások is pont ugyanarra készülnek. Úgyhogy ez az, hogy aranyémet érte el, és hogy ennyire összetudta magát tenni ezen a versenyen, a döntőben is, meg az egész versenyen, ehhez ezek a lépcsőfok kellenek. És akik ezt nem lépik meg, hanem csak felugnak a csúcsra, onnan nagyon könnyen vissza lehet esni. Nem szeretnék jós lenni, mert nem vagyok, de én úgy érzem, hogy az egyiptomi kislánynak ez nagyon-nagyon-nagyon nagy teher, és innen inkább visszafelé fog fejlődni vagy csúszni, és nehéz lesz neki fönntartani a fókusz még 2 évig.
1: Persze, mi beszélünk Blankáról, és hát arról, hogy a ti munkakapcsolatotok az mióta tart már?
2: Gyakorlatilag ugye Ákos szövetségi kapitányként indult az én életemben, és utána gyakorlatilag 2023-ban volt az a státuszváltás, amikor ő koordináló edzőm is lett, és gyakorlatilag a stábomat elkezdte koordinálni. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy egymásra találtunk, és tényleg ennyire összepasszulunk, hogy ilyen jól tudunk együttműködni, mert ez azt látom, hogy nagy áldás.
1: Mi az, amiben többet tud adni? Most Ákos, te fogd be a füled, mert ha kérni fog, akkor ne, hogy elbízd magad. Szóval mi az, amiben többet ad, mint a korábbi edzőid?

0: alkalmaz a gyakorlatban is most már.
1: Ez az ölelés azért úgyis szóba került volna a beszélgetésen, ez edzői ölelés ilyenkor, vagy azért nyilván tudja mindenki, hogy ti együtt is éltek, együtt is vagytok, hogy ez a kettő gondolom azért olykor okoz egy kis problémát, bár láttunk sok olyan versenyzőt már, aki a párjával, a férjével együtt versenyzett, például ugye Hosszú Katinka, csak kíváncsiak erre az emberek nyilván, hogy hogy működik ez közöttetek.
2: Ez nem párkapcsolati ölelés, hanem ez egy érzelmi töltés, tehát ilyenkor a versenyzőt megnyugtatni kell, nem a magánéletbe kizökkenteni, nem a versenyből kimozdítani, hanem kellene ki egy olyan rezonancia, ami őt megnyugtatja, ami helyre billenti, ami egy picikét a fókuszt újra megtalálja. Mert ugye ilyenkor az a baj, hogy nagyon elmennek a gondolatok, és az indulat, a gondolat az elindul abba az irányba, amit nagyon nehéz menedzselni, és ilyenkor meg kell nyugodni. Hát ilyenkor jön egy jó ölelés.
0: Egy biztos pont.
1: De ezt megkapja mondjuk Gipsz Júlia.
2: De ezt megkapja Gipsz Júlia is az edzőjétől, tehát hogy ez nem egy testi érintkezés, hanem ez egy olyan szeretet, megnyugvást ad a versenyzőnek, amire szerintem nekik szükségük van adott pillanatban. Valamikor nem erre van szükség, mert azt persze nem mondta Blanka, hogy időnként keményen szólok hozzá, amit később megbeszélünk, hogy nem kellett volna, de az eredmény szempontjából viszont ott nem megy rosszul a dolog, tehát bizony nem esik jól néha a nyers és őszinte kritika, vagy vélemény, viszont hosszú távon meg kell találni azokat a pontokat, mikor így, mikor úgy szóljon, vagy nyúljon a versenyzőhöz az edző.
1: Nyilván neked is megvan a tapasztalatod versenyzőkorodból, mert azért nem egy hétköznapi öttusázó voltál. Ezt tudod hasznosítani?
2: Hát más, mert ugye én fiú vagyok, ő meg lány, és a fiúkat az edzők nem szokták ölelgetni, és nincs is rá annyira szükségük, ugye más a kommunikációnk. Én azt gondolom, hogy lehet azért sok mindent hasznosítani a tapasztalatból, amit mi tanultunk, vagy mi kaptunk az edzőktől, ezeket használjuk, de tényleg változnak. A mai fiatalok egészen másképp gondolkodnak, másképp vannak becsatornázva, bekötve. Blanka tényleg egy különleges személy minden szempontból, tehát hogy ezt erre tényleg rá kell érezni, hogy őre, neki mire van szüksége. Úgyhogy az ember próbál tanulni mellette is, meg a tapasztalatot előhozni, de itt a tankönyv semmit nem segít. Tehát azt azért nagyon fontos mondani, hogy lehet itt bárki akármilyen adjunktus, vagy professzor, vagy mindegy milyen tanár, ezek nem segítenek. Tehát, hogy nem a tankönyvből kell, hanem az életből kell, és sokszor ösztönből kell meríteni azt, hogy mi segíthet a versenyzőnek.
1: Persze, az is egy fontos dolog, mindig mondják az edzők, hogy a formaidőzítés milyen fontos, de hát most ez egy speciális helyzet volt, mert nem sokkal az EB után idejött a VB, nem lehetett kiengedni. Volt, aki, tudom, hogy pihent a fiúk közül is, éppen az interjúban beszélgettük is akkor, de te dolgoztál végig.
0: Így van, ugye mi a budapesti világkupa és világkupa döntő között pontosan azt is mondtuk, hogy ez egy fő próba az EB és a VB közöttre, hogy mi az a munka, ami esetleg beválik, vagy éppen nem válik be, de kipróbáltuk, és én tudatosan ebből merítettem is egyébként, hogy mi volt az, ami esetleg ott nem vált annyira be. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas gratuláció az összes táptagnak, ugye most 14 szakemberre dolgozom együtt, mert nagyon-nagyon jó munkát végeztek, és oké, én viszem a vására a bőrömet, azt szabad így fogalmazni, de azért ebben nagyon-nagyon sok embernek a lelkiismeretes munkája van benne, és örülök, hogy ezt is sikerült összehoznunk csapatmunkával.
1: Azért 14 ember munkáját nem könnyű, gondolom, koordinálni. Te mondod meg mindig az utolsó szót, Ákos?
2: Nem, Blanka, de az elsőt is. Nem. Tulajdonképpen itt az a különleges dolog, hogy Blanka az nagyon jól kezeli saját magát, irányítja az embereket, menedzseli saját magát, de kell egy kontroll, és amikor olyan a szituáció, akkor én beavatkozom a szituációkba, de alapvetően a nagy ernyőt azt a háttérben összetesszük neki, hogy mi az irány az edzőkkel, és akkor mindenki teszi a saját szakmai legjobbját teszi bele, és ott nem nekem kell megmondom, azt ő tudja. Hát azért ő a szakágért a felelős. Visszatérve erre a kérdésre, amire előbb Blanka válaszolt, hogy a két verseny között két hét volt, vagy két és fél hét, és ugye ez a világkupa, a világkupa döntő, és az EB és VB között is ugyanez az élethelyzet jött elő. Hát mondhatnám, hogy dicsék

0: magunkat agyon, hogy milyen jól sikerült, mert hogy főpróbája volt a VK és a VK döntő, és hogy az EB-n ugye harmadik lett, nem negyedik, mint a VK döntőn, a VB-t pedig megnyerte, tehát meg tudta fordítani a sorrendet, de azért ez nem ilyen egyszerű. És a fő szempont az az volt, hogy alapvetően abból lehet sokat tanulni, de nem az EB a főverseny, hanem a VB, és az EB-t mint egy ilyen terhelést tettük bele, és például az EB-n a váltót ezért is szerette volna annyira Blanka, mert az egy gyorsító edzés volt számára, egy nagy terheléssel. Speciális környezetben, mint a verseny, mert ugye azt nem lehet sehol szimulálni, úgyhogy mi azt tényleg edzésként fogtuk föl, ahhoz nagyon jól sikerült, mert egy szép bronzérem lett, zárójelben a hallgatóknak, hogy csak is azért, mert ott az egyik asszót, az nem egy, bocsánat, három asszót a zsűrik elcsaltak, és így a Blankáinak is egyik asszóját elcsalták, az asszó azt amúgy megnyerte, tehát ezt edzői szemmel vagy zsűri szemmel azt megnyerte, hogyha azt hivatalosan beírták volna az ő neve mellé, akkor ott Európa-bajnok lett volna.
1: De miért? Mit történt ott pontosan?
0: Az utolsó tized másodpercekben adott egy találatot a Blanka, mint kedvezményezett vívó, azzal kiegyenlítette az asszót, azzal nyert volna, de a zsűri valamit nem adta meg, amit a Blanka nem realizált, visszaállt középre, és lejárt az idő, ugye volt még hát a 9 tized, és akkor döbbent rá, hogy gyakorlatilag ő most kikapott. Az egy teljesen szabályos tus volt, a zsűri úgy ítélte meg, annyi előzménye volt, hogy ez a zsűri két asszót már levezetett korábban a török lánynak, aki később megnyerte a versenyt, és ott látványosan elcsalta az asszót a török lány javára. Ez egy török születésű edző volt, Isztambulban volt. Senki nem feltételező, hogy egy szándékos dolog volt, de hogy nem volt hozzáértő, az egészen bizonyos. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy ez is kellett ahhoz de erre én beszéltünk, hogy mi kellett ahhoz, hogy a Blanka a világbajnok legyen, az a két ezüstérem. Ez is nagyon fontos volt a Blankának, hogy ezt a lépcsőfokot meglépje, hogy túltélje magát rajta, hogy ezt ne teherként élje meg, ezt ne kudarcként élje meg, hanem ebből fejlődött és tanult, és most megnyerte az első asszóját.
1: Ott abban a szituációban kinek van lehetősége arra, ha felismeri, hogy akár óvjon, akár jelezze, hogy itt hiba történt a zsűri asztalnál?
0: Csak a versenyzőnek, és egy dolgot tehet, hogy a fő zsűrit kihívja. De ugye ez egy veszélyes dolog, vagy nem, önmagában ez nem veszélyes, hanem az a nehéz, hogy a fő zsűri nem feltétlenül látja az asszót, a zsűri elmondhatja, hogy mi történt. Általában tudják, hogy mi az a mondat, ami levédi őket. Áj után volt, kilépett a pástról, tehát azokat a bűvös szavakat megtanulták már, hogy mivel védjük le magukat, és akkor onnantól kezdve nem lehet vele vitatkozni.
1: Akkor ez is egy olyan felkészülést igényelt, mondjuk tőled a VB-re, hogy jobban figyelj arra is, hogy a bírók hogy ítélnek, hogy észrevedd az ilyet, erre kell figyelni, készülni?
2: Alapvetően engem nem igazán rázott meg az, hogy ez nem egy EB aranyérem lett, hanem bronzérem, én örültem a bronzéremnek, de úgy egy jó kihívás volt az élettől, hogy hogyan reagálok egy újabb szituációra, és azért is voltam büszke, hogy sikerült egyáltalán érmet szerezni, mert ott kicsit elment a kedvem a versenyzéstől, és ezt utána szépen menedzseltem, viszont azért egy jó tanuló pénz volt az a verseny, mert azóta én is sokkal szemfülesebb vagyok, és jobban követem a szabályokat, hogy mi az, ami mondjuk így a jogkörömbe tartozik, úgyhogy élelmesnek kell lenni a vívás alatt, amit így szépen az évek alatt megtanultam.
1: Mert ugye itt már pici kis különbségek vannak a legjobbak között, és ezért is kell, hogy nehogy véletlen becsúszson egy ilyen baki.
2: Így van, nem lehet azért itt oda ajándékozni egy-egy értékes pontot sem az ellenfélnek.
1: Hogy telt el az időszak az EB és a VB között ott? Munka-munka, vagy azért lelki fölkészítés? Hogy zajlott ez?
0: Ez azért érdekes, mert annyira a VB-re készültünk, hogy gyakorlatilag az EB az már majdnem, hogy így az utolsó finom hangulásnak kellett volna, hogy legyen, ahelyett egy hatalmas terhelés volt, és gyakorlatilag annyira elfáradt a vers az Európa-bajnokság után, hogy ott az volt a kihívás, hogy hogyan tudjuk úgy föltölteni, pihentetni, de közben ugye azért mozogni kell, hogy visszatöltődjön, hogy energetikus legyen, hogy energikus legyen, hogy motivált legyen. plusz még jött ugye az utazás az akklimatizációhoz, ami ugye szintén ott meleg van, időeltoldás van, ezeket ott meg kell szorítani, tehát hogy ott sem lehet egyből nekiesni az edzésnek, és itt ez okozta inkább a kihívást, hogy ezt hogyan menedzseljük, de én azt gondolom, hogy ezt Blanka nagyon jól helyretette. Mindig van egy kis apróság, ami megzavarja az embert, vagy közbe jön, ugye a repülőnek kicsit megfájdult a válla a rossz tartástól, ami egy érzékenyebb pontja neki évek óta.
1: Igen, itt egy elég hosszú repülőút.
0: Igen, és ott éppen ezért az első héten nem is tudott az OCR pályára fölmenni, de ezeket ott rögtönözni kell, és meg kell oldani. Amúgy azért nem nehéz, mindamellett most mind, amiről beszélünk, mint hogyha ilyen lehetetlen dolgok lennének ezek, mert Blanka nagyon jól reagál ezekre a dolgokra, tehát hogy nem ijed meg attól, hogyha azt mondjuk neki, hogy kevesebbet kell, könnyebben kell, szeretne többet, tehát őt vissza kell húzni inkább, de pont ezért sokkal egyszerűbb, mint hogy valakit előre kéne lögdösni, hogy most már jól ne mozognál.
1: Akkor te nem úgy vagy, mint a sztár futballisták, ott azt mondta éppen Löw Zsolt, hogy úgy tudta motiválni Mbappékat, hogy ha nyernek, akkor kapnak két nap szabad napot, mert már pénzzel nem lehet őket motiválni, annyit keresnek. Tehát neked nem az a motiváció, hogyha azt mondják, most két napot nem kell edzeni.
2: Hát nekem a belső motivációm a legerősebb, úgyhogy hogy általában a külsőségekkel nem lehet engem nagyon megvenni. De szerintem a legtöbb ilyen sportoló egyébként ez jellemzi, hogy van valami különleges belső hajtómotor, amit egyszerűen nem lehet elmondani, hogy mi az élvezet abban, hogy az ember mondjuk reggel 6-kor felkel, és akkor vagy reggel 6-ra elmegy úszni, vagy nem is tudom, bármit így csinálni a sportolóként, de ez jó dolog egyébként.
1: Fogunk beszélni természetesen magáról a versenyről, és csak így kíváncsi vagyok a részletekre. Az, hogy Kínában volt már világbajnokság, már jártál Kínában, ez segített?
2: Abszolút segített, már csak olyan szempontból is, hogy tudtam, hogy mire számít csak mondjuk az étkezés terén.
1: Gondoltam.
2: Igen, én nem árulok el a titkot, 9 napra legendő készítellel utaztam ki Kínába, a dietetikusommal egyeztettünk, hogy na, akkor mit legyenek ezek, hogy ne érjen meglepetés, és bár jobb volt az étkezési lehetőség, mint 2 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy lehet, hogy még volt az, aki így volt rám, hogy na, nekem nem lehet meglepetést okozni a kajával, és nagyon jó volt az, hogy például nem éreztem azt, hogy elfogynék a verseny végére, mert 2 évvel ezelőtt viszont ez megvolt, ott rendesen elfogytam a versenynek a legvégére, illetve azért hasonló volt ugye az, hát azt mondom, hogy nem az időjárás, hanem az időeltódás ugye az ugyanaz volt, de hogy az időjárásban a verseny legelején nagyon füllett volt, páras volt az idő. Ez picit másabb volt, mint 2 évvel ezelőtt, mert akkor 42 fokos hőségben futottunk, az semmihez nem fogható, nekem azóta sem. De jó volt, hogy...
1: Itt is volt ilyen Magyarországon, tehát végül is erre is tudták készülni. A 42 fok az itt is megvolt az idén nyáron, ami de akkor, hát aztán végül is itt nem annyi lett.
0: Akkor éppen edzőtáblán voltunk, ott meg hűvös volt.
2: De az a kínai hűség 2 évvel ezelőtt, az nekem azóta sem fogható semmihez.
1: Ja, van egyébként olyan, hogy mondjuk be van osztva az étrended, és akkor olyan lábbal keltél, hogy azt mondod, hogy nekem nem ez kell, hanem most a másikat választom. Van ilyen lehetőséged?
2: Most már nem tartok olyan szigorú étrendet, hogy na, akkor csak ennyit eltek ebből és ennyi grammot. Sokkal jobban beválik nekem az, hogyha kicsit ez ilyen szabadabb. És az irányvonalat azt tartom, azt megtartom. Főleg egyébként a versenyek között meg úgy még szigorúbb ez, hogy mondjuk nem eszek már úgy csokit például. De szerintem ami most 2 éve tart mondjuk, az nagyon jól működik, és nagyon-nagyon beválik.
1: És ha ott nem tudott Blanka edzeni, akkor mivel tudtad tölteni az időt, hogyha fájt a vállad, vagy azért volt olyan munka, amit tudtál végezni?
0: Hát természetesen azért gyógytornázott, futni tudott, úszni tudott, vívni megpróbáltunk, azt mondjuk másokból csináltunk csak fél edzést, de alapvetően igen, edzeni azért lehetett.
1: Amikor ott vagy a Páston, és most már térjünk át a versenyre, tudod azt, hogy az EB-n voltak ilyen dolgok, akkor ez hoz ki belőled valami dacot? Vagy nem lehet így indulni, mert akkor az félrevisz?
2: Nem, abszolút nulláról indítok. majdnem, hogy minden versenyt, legalábbis az évben ez volt a jellemző, hogy igyekeztem úgy menni, hogy na, ez a verseny is nulláról indul. Persze az előző versenyek tanulságai, tapasztalatai azor ott vannak már a kis tanisztjámban, és ezeket jól tudom hasznosítani. De abszolút úgy megyek oda a versenyre, hogy legjobb tudásom szerint felkészültem rá, és gyakorlatilag szerintem az évben a vívásom volt az, ami a legnagyobb fejlődési éven ment keresztül, és itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon nagy köszönet a hazai veterán öttusázóknak, veterán vívóknak, mert olyan lelkiismeretesen segítettek nekem a felkészülésben, hogy szerintem ez látszódott a vívásomon.
1: Tehát tudni, hogy kik ők?
2: Nem akarok mindenkit egyesével felsorolni, mert biztos, hogy kihagynék egy-egy nevet, de voltak olyanok, akik majdnem minden edzésen ott voltak, például Kálmány Roland, Bánkút Imre,
0: Csikós Attila,
2: Lőrincs Leó, vagy éppen Bárdi Róbert, és tényleg nem akarok senkit kihagyni, úgyhogy nem is akarnám folytatni a sort, de ők pontosan tudják, hogy mennyit segítettek.
1: És a 14 tagú stábba tartoznak, úgy számoljátok őket, nem ők még külön?
0: Ők extrák, de ők nem stábtagok, de nagyon-nagyon-nagyon segítőkészek.
1: Ugye, ha emlékeim nem csalnak, régen, ha valaki a vívásban elvívta magát, akkor gyakorlatilag vége volt a világversenynek. Ez most is így van, hogyha ott nem sikerül el jól, akkor reménytelen a helyzet?
2: Most azért nagyon sokat változott a sportág, mióta ugye a lovagás felváltotta az OCR, az akadás sportág. Úgyhogy így nehéz azt mondani, hogy az ember elvívja magát, mert hogyha mondjuk egy rossz alapkört vív, onnan kezdve ő még gyakorlatilag megnyerheti a vívást, mert egy új nap indul az elődöntőben, illetve a döntőben is. Viszont, hogyha egy jó pozícióban várja a folytatást a körvívás után, akkor azért kedvezőbb a pozíció, és utána, még hogyha veszít is. Úgyhogy ez nagyon, nagyon furcsa így, de most már azért nem olyan a vívásnak a hangsúlyossága, mint régebben, legalábbis, hogy átértékelődött.
0: Ezt azzal egészteném ki, hogy ez az elődöntőtől van így. Tehát a rangsoroló vívás, elődöntő, döntő, mert ott vívnak egy rangsoroló víváson, beosztják őket a sorrendbe, ott nem pontot kapnak, hanem csak helyezést, és azt szerint mennek a pástra az elődöntőben, meg aztán végül a döntőben, és ott, ha olyan napja van valaki, hiába vívott rosszul, vagy gyengében a rangsoroló víváson, még másnap, vagy két nappal később lehet, hogy egy jó teljesítmény nyújt. De ha nem, akkor sem esik el annyira a mezőnytől, hogy teljesen kiessen a versenyből, viszont a selejtezőben ott még a régi pontszámítás van, és ott egy gyengén sikerült vívással bizony ki lehet esni a versenyből ideje korán, mert ott nagyon erős pontokat tudnak adni, különösen akkor mondjuk egy selejtező csoportban csak mondjuk 28-an vannak, akkor az 7-8 pontot is jelenthet egy találat, míg mondjuk a 35-en vannak, akkor csak 5 pontot ér. És az meg 10 vereségnél az már rengeteg.
1: Ha összehasonlítod a korábbi EB-kkel, VB-kkel, olimpiával a mostani vívásodat, ez hova tartozik?
2: Ez az év nekem abszolút a csúcs volt eddig a karrieremben a vívás szempontjából. Nagyon-nagyon sok munka volt ebben, és nem csak úgy a vívó edzéseken, hanem a mentális oldalról is, hogyha nézem. És hülyeség azt mondani, hogy mi lett volna, ha így vívok az olimpián, vagy az eddigi világbajnokságokon, mert én hiszek abban, hogy mindenek oka van, és ezeket a lépcsőfokokat nem lehetett kihagyni. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a körvíváson például most nagyon jól sikerült magamhoz képest, meg egyébként a mezőnyben sem volt egy rossz eredmény, mert szerintem nagyon kevés az az ember, aki pontosan látja, hogy én mind mentem keresztül, hogy egy ilyen eredményt végre tudjak hajtani.
1: Munka, munka, munka?
2: Nem feltétlenül csak munka volt egyébként, mert a munka ugye az általában erőfeszítés jelent. Itt meg nekem nagyon sokat kellett lazulnom is, vagy könnyed felfogást találni hozzá, vagy mondjuk az alap személyiségemben is kellett úgy kicsit úgy változtatni gondolatokon, hogy felfogáson, hogy eredményesebb legyek.
1: Persze ezek után, hogy világbajnok vagy, nem biztos, hogy érdemes ilyet kérdezni, de van musod azért ott a páston, akivel nem szeretsz vívni?
2: Van, szerintem minden vívónak, még a legjobb vívónak is van olyan ellenfele, akivel mondjuk azt érzi, hogy a statisztikája nem olyan pozitív. Nekem is akad azért jó pár versenyző, de nagyon örülök neki, hogy például azért ez dinamikusan tud változni. Akár itt vannak a, nem is tudom, most pont egy svájci lány jutott eszembe, aki ellen eddig alig-alig szúrtam tusokat, viszont az elmúlt versenyeken meg sokkal pozitívabb a statisztikám ellene, vagy éppen volt olyan orosz, akit azt hittem, hogy ment tudok megverni, és ott volt a Pazardzsiki világkupa, ahol meg bizonyítottam, hogy őt is meg lehet verni. Úgyhogy ez jó dolog, mert vannak az embernek kedvenc ellenfelei.
0: Ehhez hadd csatlakozzak, ezt nem említette Blanka, de most a döntőben a litván lány ellen vívott, és én megnéztem, mikor megtudtam, hogy vele fog vinni, hogy az elmúlt asszók az Európai Bajnokságon is itt milyen arányban és ki nyert. Ott vívtak, 5 asszót vívtak összesen, abból 4-1-re a litván lány nyert, és így álltak föl az egyperces egyenes kieséses szakaszba, és ott a Blanka nyert. Tehát, hogy ilyen értelemben ő mumus, mert alapvetően, ha visszanézzük az időben, akkor általában ő szokott nyerni, ritkán nyer a Blanka ellene, de hogy ez pont nem erről szól, hogy mumus, nem mumus, az az 1 perc 5 tus, az a jobbívónak is okozhat egy olyan lelki nyomást, hogy ő neki nyerni kell, ő veszíthet itt. Most ez a litván nem annyira jó vívó, de neki egy mumus volt, és ilyen értelemben jól kezelte.
1: De ezt ilyen rossz a statisztikád?
2: Persze, azért azt érzi az ember, még hogyha nem is írogatja le magának, hogy na, akkor ez a statisztikám, de érzi, hogy ki az, aki ellen mondjuk kevesebbszer tudja érvényesíteni az akaratát, de ezt igyekszem ilyenkor félretenni egyébként. Na,
1: akkor ilyenkor nem mondod azt neki, hogy tehát nem idézed föl neki, hogy tudod, hogy neki szokták kapni, nyilván butaság, amit mondok, de mit mondasz ilyenkor, amikor tudod, hogy ilyen nagy ellenfelei?
0: Azt beszéltük meg Blankával, hogy nem akarja tudni, hogy kivel vív.
1: Igen.
0: Nem is elemezünk ki senkit, hanem ott a pást, mikor hívják föl őket, akkor fogja megtudni, az neki meglepetés legyen. Ezt csináltuk az elődöntőben is, ott is bejött. Ezt csináltuk a döntőben is. Annyi, hogy ő akkor is rögtön összerakja magának a kockát, hogy mit kell csinálnia. Én persze ott kint a lelátón, akivel beszélgettem, ott mondtam, hogy mi a statisztika, nem annyira örülök ennek a dolognak, de hát ugye ez van, majd megoldja, meg is hodotta. De még érdekesség azért ennél az asszónál, visszatérve arra, hogy hogyan menedzsel Blanka a bizonyos szituációkat, és hogy fejlődik, és hogy tanul. Az Európa-bajnokságon történt mondjuk negatív, rossz érzése a vívó eredmény következtében. Itt is történt egy bírói hiba, nem kicsi, és a litván lány kiegyenlített, pedig ott a Blanka már letette a kezét, megállt, mert a zsűri azt mondta, hogy állj. És ezután, jóval ezután, mikor a Blanka letette a kezét, akkor szúrt őt meg, hát kb. 3 ütemmel később, mint hogy a állj elhangzott, és ment a vita, kívülről is kiabáltunk be, hogy Blanka kiállt magáért, ami azért nem jellemző. Ennek a zsűri megítélte, az oldalzsűrik hatható segítségével, aki gyakorlatilag minden nézte, csak nem a versenyt, és ez nem vicc, hanem ez tényleg így történt.
1: Hát én csak nézek nagyokat itt, amiket mondasz, hogy nem nézik a versenyt?
0: Hát most mindjárt mondok egy másik példát, hogy miért, és akkor itt a Blanka kiállt magáért, harcolt, megítélték, hogy mégis tus, egyenlő, visszaállt, és akkor onnan nyert. Vagy a következő asszóban ugyanez a zsűri, vívott a svájci lány pont az egyiptomi Faridával, hát kb. Már majdnem lejött az emelvényről is a svájci lány, onnan szúrta meg az egyiptomi lányt, és az oldalpás bírók azok megítélték, hogy ez még páston volt. De az olyan szinten mellette volt már, hogy azt már mondom, már leesett a emelt pástról.
1: Guzi Blanka világbajnok 5-tusázóval és felkészítőjével, edzőjével, menedzserével, Kálai Ákossal. Hát már túl vagyunk a víváson, és akkor jön ez a bizonyos akadály, pálya. Hát ezt én nehezen tudom kívülállóként megemészteni, hogy nincs lovaglás. Már erről beszélgettünk korábban, hogy alkalmazkodni kell. Ákos is említette, hogy például az egyiptomi lány ugye már úgymond ebbe született bele, tehát neki nem a lovaglás volt az egyik főszáma. Ez most hogy sikerült neked?
2: Nagyon elégedett voltam a döntőbeli teljesítményemmel, mert harmadik eredményt mentem összetettben, vagy az ócérpályán a mezőnyből, és nem is csak ezért örülök, mert ugye ez máshoz viszonyított eredmény, hanem azért is, mert 3 másodperccel jobbat mentem ugyanazon a pályán, mint az elődöntőben, és gyakorlatilag sikerült minden egyes elemen azt a technikát végigcsinálni, ami most jelen pillanatban a csúcs nálam, úgyhogy tét helyzetben ezeket azért nem mindig könnyű végrehajtani, de nagyon örülök neki, hogy sikerült.
1: De mondtad a múltkor, hogy volt már valami fantasztikus jó időd, ami a legjobb volt, az annak a közelében voltál?
2: Nehéz összehasonlítani, mert ezek azért nem mindig azonos pályák, ugye az ötös, illetve a hetes elemet sorsolják a verseny előtt, és ami most volt kombináció, az nem a legeslegyorsabb pálya lehetőség. Sőt, egyébként amiatt az ötösre sorsoltak, szinte egész évben az volt a döntőkben, elődöntőkben, döntőkben. Ezt nem annyira szeretem.
1: Ez nem volt annyira jó neked akkor, nem a kézenfekvő volt.
2: Nem mondom egyébként, hogy rossz, de például ez eszi legjobban a vállamat, így ezt sajnos nem tudom annyiszor gyakorolni, amennyiszer szeretném, mert ha egy hajszányival többet dolgozom rajta, akkor utána van, hogy heteket kell kihagynom, vagy 10 napot kell kihagynom, hogy újra edzeni tudjak, mert megfájdul a vállam.
1: Már említettétek többször ezt a váll problémát, ez mit takar körülbelül, mitől van ez?
2: Hát igazából egy nyáktűmő gyulladást tud kiújulni ilyenkor a vállamban, illetve korlátozottabb sokkal a bal kezem, bal karomnak a mozgástartománya, mint a jobbnak, és azért ez fejben is néha megakadályoz, hogy tudom, hogy mik azok a mozdulatok, amik ezt előidézik jobban.
1: De nem kell ezt műteni, vagy valami hasonló dolgot csinálni vele?
2: Nem, de folyamatos gyógytornával egyébként viszonylag szépen kontrollálva lehet tartani.
1: Akkor ússzunk tovább. Jön az úszás. Ott ugye megint az rémlik fel, hogy az úszásban ott talán ott is olyan kicsi különbségek vannak, nem?
2: Így van, ugye nekünk januárban bejelentve, hogy 200 méter helyett most már 100 méteres úszás lesz, és kicsit meg is ijedtünk, mert nem tudtuk, hogy mit várhatunk ettől a változtatástól. Egészen jól sikerült alkalmazkodni hozzá, és egyébként nagyon megszerettem ezt a rövidebb távot is. Viszont azért volt némi hiányérzetem a világbajnokságon, mert én erre a versenyre, mint főversenyre szerettem volna kitűzni magamnak azt, hogy 59, legalábbis egy percen belül úszom le a 100 métert, és sajnos ez nem jött össze, úgyhogy van némi hiányérzet bennem, de azért elégedetlen nem vagyok.
1: Ugye azért érzékelem, hogy mit jelent ez, amit akkor mondta Ákos, hogy ilyen maximalista vagy, mert még ilyenkor is találsz kifogásokat, hogy mi nem jött össze, de valószínűleg ez kell ahhoz, hogy mondjuk az olimpián is remekül szerepelj. Hát megmondom őszintén, vasárnap délelőtt az volt a családi program, hogy bekapcsoltam a tévét, és minő, tényleg nem jutott így hirtelen eszembe, jött az öttusa. Hát ott ragadt az egész család, és hát nagyon-nagyon szurkoltunk neked, ott a végén már kiabáltunk, örültünk, de hát azért nem volt ez egy egyszerű menet ott a végén. Elég nagy hátránnyal indultál el. Volt benned bizodalom, vagy úgy voltál vele, hogy hozod a legjobbadat, lesz, ami lesz?
2: Így van, 34 másodperccel indultam később a kombinált számban az élenálló egyiptomi versenyző után, és papíron tudtam, hogy az elődöntő, illetve a selejtező alapján nekem bőven-bőven meg kell tudnom fogni, viszont azért 34 másodperc, amikor az ember ott szembesül vele, az nem egy kis kevés másodperc, és az biztos, hogy az első 2-3 körön az ember nem fogja tudni ezt még ledolgozni. Ilyenkor azért nem szabad pánikba esni, hogy na, akkor ez nem sikerül, de fura érzés, hogy így világbajnokként is azt érzem, hogy egy világbajnok is fog kételyekkel, szorongással, félelemmel találkozni egy-egy verseny alatt, viszont az a nem mindegy, hogy hogyan reagál ezekre a váratlan szituációkra, és én azért vagyok nagyon büszke rá, mert ezekre nagyon-nagyon jól tudtam most reagálni, és végig bíztam benne, hogy futáson és lövészeten csináljam azt, amit tudok. Annak ellenére, hogy lövészeten azért sokkal többet hibáztam, mint azért szerettem volna, de
1: ezek... Volt egy olyan lövészeted, amikor már letetted a fegyvert, mert azt hitted, hogy jó, úgy tűnt legalábbis, és utána akkor lőni kellett még egyet, nem is tudom, mert talán a harmadik körben, vagy a negyedikben?
2: Igen, ez egy rossz szokásom, bevallom őszintén, ez az, amit szeretnék azért majd csiszolni itt az elkövetkezendő hónapokban, vagy években, mert több verseny is előfordult, főleg az utóbbi időben, hogy a negyedik lövés után azt hittem, hogy majd megvolt az ötödik, és már majdnem tovább mentem. Ilyenkor nagyon nehéz egyébként úgy visszaállni, hogy stabilan megtaláljam az állást, és ne hibázok a következő lövésnél, de ezek előre visznek, hogyha az ember tudja, hogy miben szeretne még javulni.
1: Ákos, te úgy gondoltad, hogy a 34 másodpercet le tudja Blanka dolgozni?
0: Hát első blikre én azt gondoltam, hogy ez könnyű lesz. Ugye látva a egyiptomi lányt, hogy a selejtezőben és az elődöntőben hogy futott, és hogy lőtt. Nagyon sokat szenvedett, mert az edzésen azt is szoktuk ott nézni, hogy mások mit csinálnak, és nagyon-nagyon szenvedett a lövészettel. Mint kiderült, volt valami probléma a pisztolyával, ezért kölcsönfegyverrel edzett, és kölcsönfegyverrel versenyzett, és hát sokat javult a lövészete a döntőben, az elődöntőhöz képest, ugye ott majdnem kiesett, nem sokon múlott, hogy lefussák a végén, és én éppen ezért azt gondoltam, hogy ez sima ügy. De a másik futókörön, úgyhogy viszonylag jól lőtt a lány, ott egy picit meginoktam ebben, de ugyanakkor néztem a különbséget, hogy hogy fogy az előnye az éptoni lánynak, és akkor ott a magyar srácoknak mondtam is, hogy ez azért meg lesz, mert azért egy kör alatt 9 másodpercet hozni, aztán megint 8-at, azért az nagyon sok, és ugye itt inkább az utolsó 2 kör az, ahol nagyon sokat lehet adni a másodnak, akik elfogynak a verseny közben. És ugye ő nem annyira jó futó lány, viszont ötösában meg nagyon erős versenyző, és az volt a csavar benne, hogy megviccelte a Blankát, hívjuk így, nagyon taktikusan, vagy nagyon éretten versenyezve, amikor a Blanka utolért és megelőzte, a lány váltott egyet, visszaelőzött, igen. És ami a csavar volt benne, hogy azonnal vissza is lassított.
1: Igen.
0: És ez a Blankát úgy megfogta, hirtelen vissza elvesztette az ütemét, a ritmusát.
1: Ott volt is egy olyan dolog, hogy nem tudtuk, mintha ráléptél volna ott valamire, vagy ő zavart meg ennyire, hogy egy kicsit így megbotlottál.
2: Igen, próbáltam arra figyelni, hogy nehogy összeakadjon a lábunk. Kerestem azt az ívet, hogy hol tudok esetleg kivágni előtte is, és akkor visszaelőzni, mert nekem az egy kicsit lassabb ritmus volt, amit ott elkezdett utána diktálni. Ráadásul pont egy kanyar előtt volt, úgyhogy nagyon-nagyon rossz ritmusba jött az ki, de hál' Isten nem volt ebből bukás, vagy nem volt lábösszeakadás.
0: De ügyesen próbálta visszafogni Blankát és kizökkenteni a ritmusból, de jól kezelte, mert egyrészt utána, amikor már tudott előzni, akkor kielőzött, és a lőtéren ez nem zavarta őt meg, tehát ott már, sőt, én már előtte sem nagyon izgultam, már csak izgultam, mint ember, izgultam, mint társ, izgultam, mint edző, de tudtam, hogy meg lesz, csak végig kell csinálni, és az mindig olyan hosszú.
1: Igen, ez így van. A lövészetnél, talán az utolsó előtti körnél, ott már mosoly is volt rajtad, aztán futás közben is láttuk, hát akkor már biztosak voltunk benne, hogy megnyered, gondolom, ott már érezted.
2: Szoktam mosogni egyébként többször, hogyha beállok a lőállásba, már csak azért is, mert ilyenkor mindig jó egy kicsit megpihenni, hogyha nem esik jól annyira a futás. De ez így rajtam ragadt egyébként, hogy néha ez kicsit inkább ilyen vicsorra emlékeztető valami, néha pedig azért kivehető, hogy ez egy mosoly.
1: Volt annak a futásnak egy olyan pillanata, amikor egy kicsit úgy érezted, hogy butaszol vagy besavasodsz, hogy egy kicsit fáradsz, vagy ilyen nem volt, hanem végig úgy érezted, hogy minden rendben van?
2: Persze, az a jó, hogyha az ember érzi azt, mert akkor azt jelenti, hogy azért a komfortzónáját sikerült már átlépni. Illetve egyébként, megmondom őszintén, a lőállásban is éreztem azt, hogy picit megzavart az, hogy az egyiptomi lányt éreztem, hogy na akkor így oda-vissza veregetjük egymást esetleg a lőállásban is. De azért... Még egyszer is mondtam, azért jó ilyeneket átélni, mert ezek valóban előre visznek, hogyha az ember ezekből tud tanulni, és én szeretek ez ilyen momentumokból tanulni.
1: De ha jól állapítottam én meg, akkor neked jóval egyenletesebb volt a lövésed, mert az egyiptomi lánynak volt egy sorozata, amikor nagyon-nagyon nehezen tudott onnan eljönni. A lövészet dönt általában ilyenkor, vagy a futás? Tehát melyik a, mind a kettő fontos nyilván, de melyik, amelyik dönthet igazán?
0: Hát ez attól függ, hogy jó futók találkoznak, vagy egy gyengébb futóval találkozik egy jó futó, vagy éppen egy gyengébb képességű lövővel találkozik egy jó futó, vagy egy gyengébb futó. Tehát
1: lövővel, meg egy jó futóval, akkor nincs esélye, mint Blanka ellen.
0: Hát akkor nagyon nehéz. Egy gyengébb futónak nagyon nehéz fölvenni a versenyt, mert ott extra jól kéne lőni. Majd itt azért tudni kell, hogy egyrészt első helyet kell futni. A lány egészében nem versenyzett, tehát azért... Ehhez azért kell vissza kell rázódni a versenyzésbe, le a kalappal előtte, hogy így első versenyére milyen jól összerakta saját magát fejben is, meg fizikálisan is. Ugyanakkor egy olyan versenyzővel, aki ebben erős, azzal szemben ez nagyon kevés. Tehát, hogy 32-4 másodperc az tényleg kevés ilyenkor.
1: Amikor beértél a célba, ugye ott nyilatkozni kellett angolul, magyarul, elmondtad, hogy kinek ajánlod a díjadat, ugye szerelmemnek, Ákosnak, ez talán még nem hangzott így a versenyen, ugye?
2: Nem, és egyébként bevallom őszintén, hogy már egy jó ideje ugye a fejemben volt, hogy már nem tudom, én nagymamámtól kezdve a lovamigát nagyon sok embernek vagy állatnak ajánlottam a versenyemet, de Ákosnak egy... De Ákosnak egy különlegeset szerettem volna szánni, és biztos voltam benne, hogy lesz még itt az utamon olyan különleges, amit majd neki tudok ajánlani, úgyhogy amikor ez sikerült, akkor igazából nem is kellett gondolkodnom, hogy ez most az övé lesz.
1: De azért ott a dobogón, amikor jött a himnusz, akkor ott úgy kiszakadt belőle sok minden.
2: Ott ki. Amikor bejártam a célban, egyébként ott volt egy kis üresség bennem. Én inkább úgy mondanám, hogy sokkos állapotba kerültem, úgy nagyon nehéz volt azt úgy realizálni, hogy amiről az ember mondjuk éveken át álmodozik, vagy úgy gondol rá, hogy hú, ez milyen nagy cél, az úgy, mintha egy csettintés ott sikerült volna egyik másodpercről a másikra. Jó, tudom, hosszabb volt, de érzésre az volt. És amikor a dobogóra szújtottak, akkor tudtam, hogy na, ez himnusszal fog járni, még párosulni, és azért engem nagyon-nagyon meg tud hatni, vagy érinteni, amikor szól a magyar himnusz, és azt hittem, hogy végig fogom tudni teljesen énekelni, de elöntöttek a könnyek.
1: Muszáj szóba hoznom, de ha azt mondjátok, nem akartok erről beszélni, akkor természetesen nem, hogy azért egyfajta, az eredmény mellett egyfajta elégtétel is volt ez, mert azért titeket támadtak éppen a kapcsolatotok miatt itt a sportágban, hogy ez egy ilyen visszaigazolás is volt, hogy na lám.
0: Nem, egészen azzal támadtak, hogy kapcsolatban vagyunk, amikor nem voltunk, aztán kapcsolatban lettünk, és akkor már nem támadtak, és én egyetemben nekem nincs visszaigazolás, vagy elégtétel, mert semmivel nem vettünk revanst, tehát hogy én ezt nem érzem ennek.
1: De bebizonyosodott, hogy ti így is jól tudtok együtt dolgozni.
0: Ez így igaz.
2: Így van, én sem elég tétlenek éreztem inkább annak, hogy ez nekünk is egy nagyon jó érzés, hogy érezzük, hogy mi milyen jól működünk, és mennyire tényleg hatékony ez. De az, hogy eredmények formájában is kijött, ez még különlegesebbé teszi.
1: Most lesz egy kis pihenő, mentek nyaralni? Hogyan telik majd itt a szeptember?
0: Itt még megy a harc közöttünk, mert ilyen hosszabb pihenőt szeretnék neki adni, mert ez az ötusa, ez rendkívül módon eszi a testet. Nem véletlenül fáj a válla, fáj a lába, több helyen a bokája, a lábfeje, a csípője is fáj.
1: Most mindent felsoroltál, most nincs olyan, ami nem fáj.
2: Igen, a
0: szíve az nem fáj. Mentálisan erős, ezért bírta ki az egész évet, de hogy ezt vissza kell tölteni, regenerálni kell, jön egy következő időszak, egy keményebb időszak, jön kvalifikáció kezdődik, és éppen ezért én egy jó másfél hónap pihenőt szeretnék neki adni. Mindaközben évközben is folyamatosan egyre többször kap ilyen kisebb szüneteket, 2-3 napokat versenyek után is, de ez az arra elég, hogy visszálljon a sorba, a csatasorba, de most viszont vissza is kell tölteni magát, úgyhogy ebben még megy a
1: Panka, te mit szeretnél?
0: A csata közöttünk.
2: Én kicsit hosszúnak tartom ezt a másfél hónapot, de nem mondom, hogy elzárkózom mindentől, mert nagyon megbízom egyébként bennük szakmailag is, viszont az biztos, hogy nem egy ilyen egész nap egy napágyon heverészűs pihenés lesz.
1: Hol lesz ez a napágyazás?
2: Igazából pénteken fogok indulni a Berlinbe a kosárlabda világbajnokságra. Szurkolni megyek oda a lányoknak, és egyedül fogok menni, úgyhogy ez szerintem kicsit egy ilyen belső utazás is lesz nekem, hogy feldolgozzam a világbajnokság, illetve az egész szezonnak a történéseit. Utána pedig egyébként lesz egy közös hajós utunk majd Ákossal.
1: Hát akkor ez jó szórakozás, de hát azért tekintsünk egy picit előre, mert ugye vészesen közeledik 2028, lehet már ti ilyen szemmel gondolkodtok?
2: Én abszolút 24 óta úgy gondolkodom, hogy nem sokára itt a 28, és nagyon-nagyon durva belegondolni az, hogy januártól gyakorlatilag megkezdjük az olimpiai kvalifikációt, miközben tényleg nem olyan régen volt még Párizs, és bár hatalmas eredmény ez a világbajnoki cím, és nyilván nagyon kedves a szívemnek. Én úgy tekintek erre, mint egy állomásra, mint ugye ezt említettem az év során többször is az eredmények után, és vannak azért még nagy céljaim, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó kis motivációt ad nekem a folytatásra is, és azok, hogy nem sikerült ugye a lövészetem, nem sikerült ugye az úszásom, ezek mind-mind éhessé tesznek a jövő szezonra is, hogy igen, van még hova fejlődni, mert ez nem a csúcs.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Először jó pihenést kívánok, aztán egy jó fölkészülést az olimpiára. Reméljük az olimpia után is tudunk erről beszélgetni. De hát már lassan azért kezd el azt felidézni magadból, hogy majd ott esetleg a dobogó tetején mit üzensz Ákosnak.
2: Legyen így.
1: Köszönjük szépen. Guzi Blanka és Kála Jákos volt a vendégünk.
3: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupa sorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetségi kapitánya volt méghozzá röplabdasportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbb, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem így lenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel, azt hiszem, hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdésre, ha magáználak.
5: Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
4: A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos EB mikor lesz a legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott EB szerepléséről. 2021. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Glusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-n, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd azt a megteszed, amikor arról kérdezek, de 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réke is az első EB-n volt ott 25 évesen.
5: Hát igen, ez az alfája és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól, én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igen, csak sűrűn ott vagyunk mi azért az Európa elitjében, az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátáink, Szatmári Grétáink.
4: Horváth Dórák.
5: Horváth Dodók, igen, ez az a Lilium.
4: Később Szatmári Gréta, igen.
5: Szatmári Gréták, azért mondom, az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette, hogy az európai középmezőnyt, itt ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, mert már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékos, aki odavaló volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
4: Petrengo Brigitta.
5: Petrengo Brigitta.
4: Ez remek. A 3 játékos a rutinos, aztán utána 11 rutintalan.
5: De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig éppen, hogy Európában vagyunk című kategória, és azt jól művel. mind a három. Jó, játszott a mai nemzeti sport osztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a német Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a három embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni, még háromat állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgattunk, nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
4: Cserekje Zsófi, a 18 éves.
5: Cserekje Zsófi, ez egész, én nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik, én csak a Dobin Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak idején, Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, olyasmi jó lesz ez, mint te vagy, Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne, ezek nagyon komoly dolgok. Ezért az a hatos osztályat, amit ő kapott, az teljesen rendben is van, hiszen nem játszott a végül is, teljesen végig, de hát nem volt más center forgatási lehetőség, de nem utoljára és nem megkerülve, borzasztó nagy hibának tartom. Nem tudom, hogy mi győzte meg a kapitányt erről, hogy ő vagy valami tanácskozás, vagy tanácsadók, vagy saját kútfejéből, hogy 11 olyan játékost, aki gyakorlatilag még nem is junior korú, vagy a többsége már junior korú, hiszen mondjuk 18-20 éves, de még mindig a magyar junior bajnokság válogatottban játszhatnak, és ezek közül 3-4 teljesen stabil pozíciót, felelős pozíciót kapott ebbe a válogatottba, amit az első két meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
4: Főleg, ha van játszmalap, de a törökök ellen, ugye hazai pályán játszanak, címvédők, azt mégis
5: nem is
4: 24-23 ide.
5: És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
4: Vargas.
5: És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó kettőből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemmé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekbe a pillanatokba. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges hölgyet láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
4: 18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek. Most még 16 éves Pampuk Gréta Nyíregyházáról, és a két zsombók lány, Anna és Eszter, 17 évesek, Vasas.
5: Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése, én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert ezt látom rajta, csak valamiért a kommunikáció, tehát hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején, még amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia Széria B-ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én két gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az Emes, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyar a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
4: Ezek szakmai kifejezések.
5: De sokszor
4: nem ez kell.
5: Nem, ha úgy van. Ott félre kell hívni, egy lány belekarol, és azt mondja, kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálnod, ne te félj tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem, ennyi a felelősség. No, itt az olasz edzői volt az egész felelősség, ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
4: 2023-ban Kiáp Pirnével ugye utolsók lettünk matematikailag, a 24 csapatos EB 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a Lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették, azt mondom, a 3. játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
5: Mind a kettőben teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
4: Az megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
5: Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak a labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb valahol le kellett esni. Az egyik dolog. Én azt mondom Zsolt neked, hogy azért azt ne felejtsük el ettől a női szakáktól, és se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem a 4 utolsón kim volt, ezóta a 4., ahova kijutottak.
4: Sőt, több sorozatban ez most már 6. EB volt 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk
5: ki. Így van, így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek már elnézést kérlek, de ha a magyarok ellen edzősködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkról, vagy beütni. Ha bejebb kapja a bal kezére, tolódjatok bejebb, 2-es blokk, 3-as blokk, és még a leszakadó is be, átló. Anett csodálatos röpadás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk is bejutott a Csepelt annak idején a Bajnokok Ligája 4 közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
4: És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
5: más
4: fejlődött.
5: Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékosa, a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azon kívül egy gyönyörű hölgy. Ugrik, mint a nickelból, ha
4: 105 km/órás sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
5: Hát ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km, fiúknál 120-140-nel ismán vannak csodabogarak.
4: Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene. Valószínűleg el ne találjon.
5: Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állandó a Csepelbe, és aztán később a Szegedbe, egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy erre eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda, csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom, a szakmának aláhúzom, nagyon észnék kéne lenni, azt a lyukat, ami itt a U18, hát az azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ, ezek között voltak 3-an, vagy 4-en ebbe a csapatba. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztályunk? Hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy 4 tengeren túli, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légió röpladás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál és integet.
4: Mármint az extraligában a bajnokságban.
5: Bocsássál, meg visszatértem az extraligában a magyar bajnokságba.
4: Nyári Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük a legutóbb tét mérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap. Valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembócki Zóra nincs. Nem is beszélve volt egy vasas trió, Juhárdalma, Papporsolya, és most gyorsan akartam mondani, Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembócki Zóra ott volt. Két olyan centerünk játszott, Ambrózi, Melanie és László Alexandra, akik szintén nem most hozzá, ehhez képest 4 új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugye olyan mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Ugye? Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
5: Húha, amit felsoroltál a játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar
4: bajnokságban. Biztos, hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petővári Fanni egyébként átlóban.
5: Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességűek.
4: Hát a Petővári Fanni az Brazíliába igazolt, azt mondom, 24-ben. Tehát, hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba. Tehát, hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
5: Ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy 2 évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a 2 fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát
4: az lenne a normális.
5: Úgy, a pótló 2 center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy állsz már egyet. Na de meccset nyerni velük törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
4: Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonszon, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? Mert nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
5: Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékos és játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból 3-4 itt kellett volna tartani kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen

0: Van. Ez nagy hiba, ezek a lányoknak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelki világukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a két évben, amit te kérdeztél, mi lesz itt két év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mint hogy az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
1: Hát a világ egyik legjobb az
0: igen.
1: Olasz.
0: És hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem-e van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4-en külföldön dolgoznak.
1: Hát, Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, még ő volt a szövetség kapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
0: Igen, a Hollósi Laciról annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet a BSN-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnokok csapatot csinált.
1: Ismeretlen német csapatban.
0: Nem szépségverseny ez, nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg irigy rám, vagy nem szeret. Ez egy dolog. Nem kell meg mindenki szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodező magyar...
1: Tóth Gábor.
0: Tóth Gábor, aki szintén bizonyította a magyar bajnokságban, aztán a Békéscsabában, többé-kevésbé, bizonyította, hogy bizony egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésnél magyarul el tudja mondani, amit kellene. Nem egymástól kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, de én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségkapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándorral is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
1: Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocisztal, akkor csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, mennek, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Csereke Zsófia szemében van, ő 194 centi, de hát gondolom, kellene, nem? Hány Csereké Zsófia kellene?
0: Igen, kellene a Csereké Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása miatt.
1: Mert ugye 180 centivel is hátrány játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
0: És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy, egyedül nem bírt a túloldalon több tudással rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok, a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, vagy lelemegyek néhány dolgot megnézni edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás neveléssel. A Kaposvár, a Békés Csaba, lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk két meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk két meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek volna, én azt mondom, hogy egyet biztos nyertünk volna, majdnem biztos vagyok benne, lett volna merítési csere, a taktikai cserék lehetősége jobban bejött volna, biztos nyertünk volna, én még azt is megkockáztam, 50%-os sanszra, tovább jutottunk volna két győzelemmel. Én így gondolom.
1: Akkor a legjobb 16 közé jutottunk volna. Legutóbb 2015-ben, amikor ugye 28 év szünet után ott volt a válogatott az EB-n, akkor még csak 16 csapatos EB volt. Az azeriek, nyugodtan mondhatjuk, lenéztek bennünket, és legyőztük őket, ezért ők nem mentek a legjobb 12 közé, mi igen. Az egy másik generáció, hogy mondtad itt a Horváth Dóra, Dobi Edinás, Lilium Ritás korosztály volt, de akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, illetve nem majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondtad, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
0: Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodát a mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra, most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert az ilyen, próbált ő angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle, úgyhogy hát hát nem annyira könnyű. Nem annyira könnyű.

0: nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédországban, Portugáliában, hanem föl kell nézni északra, a csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, ezt át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos, hogy mondtam mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk át Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros. Menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
1: Hát az ukránok és a szlovének legutóbb
0: mind a két egyben kapunk, hogy jaj, és szoros meccseket játszunk, és megszokjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszaütik, nincs olyan meccs, amikor hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy ne támadjanak életvezetés, és amikor azt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly lásd Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok meg van, kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. Itt kéne megmérettelni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part, a spanyoloktól szettet nem fogtunk 2 meccsen, Belgiumban se voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel.
1: Így nekünk... Sajnos a MEVZA tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1, 18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kisagyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön a mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
0: A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokkal tud a röplabdás, jó csapatkapitány, jó hangulati tényező a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot, meg a diagonal játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadozott, és mindenki csak meredezett, nem lehet 2 év alatt 4 évet öregedni. Ezek a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt, őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, de nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-asával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
1: A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott se voltak az EB-n, előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer, Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
0: Én köszönöm.
2: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: a madarak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot. A gyermekvédelem válságáról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Holnap már sok felé kisüt a nap. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
3: A német Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a fináléban 4 játszmában múlta felül az amerikai Ben Sheltont. Udvardi Panna 3 játszmában győzött a francia Louise Boisson ellen a Guadalajara-i női tenisztorna első fordulójában. Szongott Domán az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres magyar játékosa gólt lőtt a vendég Boston Bruins ellen 6-2-re elveszített junior felkészülési mérkőzésen. A 18 éves válogatott csatár az idényt a kanadai kiemelt junior bajnokságban a Sue Greyhounds-nál kezdi, de mivel a Buffalo draftolta őt, ezért készülhet most a kerettel együtt. A játékvezetői testület hivatalos álláspontja szerint a VAR vizsgálat után érvényteleníteni kellett volna Erling Haaland gólját az angol labdarúgó Premier League tegnapi manchesteri derbijén. A City norvég támadója az 59. percben egy balról érkező beadás után lőtt a United hálójába, a játékvezető elsőre les miatt nem adta meg a gólt. A VAR azonban megállapította, hogy a csatár nem volt lesen, ellentétben csapattársával, a középen érkező Enzo Fernandezzel, aki így hatással volt az ellenfél mozgására. A City épp a vitás góllal nyert 1-0-ra.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az Orbán kormány a gyermekek ellen követte el a legsúlyosabb árulást, fogalmazott Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök a hétvégén nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentésből 3 válságtünetet emelt ki. 1000-nél több gyermek vár hónapokig arra, hogy bántalmazó vagy elhanyagoló családjából kiemeljék. Az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben csak nem 2000 bántalmazás történt, valamint évente 17 000 szökést jegyeznek fel ezekből az intézményekből. A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 tagnak megszűnt a megbízatása. Az új alkotmánybírákról holnap titkos szavazással dönt a parlament. Péntekig lehet jelentkezni a nemzeti parkok vezetésére. A pályázóknál a többi közt a természetvédelmi szakmai felkészültséget, a stratégiai gondolkodást, a vezetői tapasztalatot, valamint az együttműködési és kommunikációs készségeket veszik figyelembe. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A balatonparti településeken, Kaposváron és néhány drávaparti lakóövezetben permeteznek a szakemberek a héten, az esti, éjszakai órákban. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat. A kijelzők a valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közlik, napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működnek. Beszakadt az aszfalt egy BKK busz alatt a főváros 15. kerületében, a Szőlőliget utcában. A járművön csaknem 40 ember utazott. Többen megsérültek, 6 utast, köztük 4 gyermeket kórházba kellett vinni. A baleset miatt a környéken több járat is terelt útvonalon közlekedik.
1: Közlekedés.
3: Baleset történt az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Rákos-Ráckeresztúr-Ercsi csomópontnál. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Teherautói és személyautó karambolozott a 31-es főúton Mende és Maglót között. A 31-es kilométernél az utat lezárták, kerülni Gyömrön keresztül lehet. Felborult egy teherautó a 472-es főúton Hódmezővásárhely térségében a 47-es főúti csomóponti körhíd után. A 203-as kilométernél a belváros felé vezető irányba egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult az idő, a Dunántúlon és a középső területeken elszórtan esik az eső. Később keleten is lehetnek záporok, északon zivatarok. A szél megélénkül, északnyugaton megerősödik. Hajnalban helyenként köd képződik, majd csökken a felhőzet, és délután néhány órára kisüt a nap. A szél mérséklődik. Éjszaka 10-15, napközben 22-26 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Érem nélkül fejezték be szereplésüket a budapesti Papp László sportarénában a magyar dzsúdósok a hétvégi Grand Slamen, ahol még pénteken két magyar is az éremért dzsúdózott, Végluca, valamint ő 57 kg-os ceglédi versenyzőnő, valamint a férfiak között a 60 kg-os Andrási Márton, mindketten ötödikek lettek, bronzmeccsüket elvesztették. Vasárnap ott volt, illetve az egész versenyen, de vasárnap beszélgettem, azaz tegnap, Barcelona olimpiai bajnokával, Kovács Antallal a Papp László sportarénában, nem csak judóról.
5: Az, hogy egy budapesti Grand Slamen mondjuk a régi cimborák közül itt összefussál, akár Hatfi Dániel, akár Ungver Rémikevel, és sztorizgassatok, ez mennyire fér bele az életedben mostaniba, vagy az elmúlt 10-15 évben, mennyiben ez látom, hogy nagyon jól esik neked, és akár órákat tudnál itt eltölteni és sztorizgatni.
6: A tavalyi világbajnokság is, meg a Grand Slamek erre nagyon jó alkalmak. Időnként még itt régi sportársakkal, külföldiekkel is összefutunk. Azért ez nagyon jó, ez egy olyan közeg az ember életében, hogy akármennyi idő telik el, ha összefutunk, akkor ezek ilyen egyvérből valók vagyunk, nagyon hasonló a közeg, és hát tényleg ez egy olyan, mint egy család. Tehát amikor itt van, akivel évek óta nem találkoztam, de rengeteg időt és nagy küzdelmeket folytattunk, és ez egy ilyen nagyon ilyen sors közösség. Hogy ezek nagyon jó poénok. Hát most például itt a Lajnak mindig van egy-két jó sztoria, itt a Kanszter Pisti.
5: Gombkötő Roland, ugye, aki ezzel a sportággal, mint kommunikáció most a évtizedek óta összefonódik.
6: Hát nagyjából 30 éve, úgyhogy igazából sok-sok sztori van, és akkor ezeket mindig felevenítjük.
5: Na de, edzések hajnali 6-kor, az nekem hajnal, neked az reggeli 6, az abból mennyi van még mindig, ezt korábbi beszélgetéseink során mindig elmondtad, hogy nem hagyott ki, és így, ahogy rád nézek, szerintem most is még vannak.
6: Most már nem reggel, mert ez akkor volt, amikor gyerekek kicsik voltak, és azért kellett reggel edzenem, mert a délután őket vittem ide-oda, meg bizonytalan volt, amit velük akartam időt tölteni. Most az egy nagy szerencse, hogy a esti 5-től 7-ig tartó judó edzésen a két fiam is részt vesz, tehát a Vencel és az Ágostonna egy edzésre járunk délután, egyszer-egyszer belefér reggel, de azért egy sokkal kíméletesebb, mert én még este és általában dolgozom egy picit, és így az, hogy együtt tudunk edzeni minden nap, azért ez nagyon sokat segít, úgyhogy az reggeli félhatos kerésekből most már kevesebb van szerencsére.
5: Munka az viszont bőven van, ha csak a paksi atomerőműre gondolok.
6: Hát az elmúlt másfél nap az nagyon kemény volt, és olyan történt, amikor elkezdett nagyon süllyedni a víz, hogy 10 napig nem tudtam edzeni. És hogy visszagondoltam, hogy ilyen nem volt. Szerintem, amióta elkezdtem a judót.
5: Annyi munkád volt magyarán, meg vészhelyzet volt.
6: Folyamatos helyzet, tehát a folyamatos információkészség, utána nézni. Nekünk mindenre megvan a protokoll, tehát arra is van protokoll, hogy mi van, hogyha kiszárad a Duna. Tehát olyan helyzet állt elő, ami igazából a modellekben nem volt benne. És gyakorlatilag azt, hogy ezt hogyan tudjuk úgy megoldani, lekezelni, az információval ellátni, akár a kormányt, hogy a megfelelő döntések jöjjenek, a belső csapatot, ez irányba tolni, mert nem akarok ebben nagyon részesen belemenni, de mondjuk a vízszint előrejelzéseknél volt olyan, hogy az egy hétre előrejövő vízszint az 60-80 centi különbséget mutatott a valós, meg amit előrejeleztek.
5: Annyiban kevesebb volt ráadásul. Kevesebb
6: volt, az azt jelenti, hogy pont a teljes leállás, vagy a normál üzem között nálunk 30 centi van, ekkora mértékű vízcsökkenés nem mutatta semmilyen modát, csak azért erre kellett készülni. Szóval volt egy nehezebb időszak, de azt gondolom tényleg, hogy az az összefogás, amit itt az ország mutatott, az döbbenetes volt, és az atomőrnek ez azért volt nagyon jó, mert azt éreztük, hogy nem csak egyedül vagyunk, és meg kell küzdenünk ezzel a kihívással, hogy gyakorlatilag egy természeti katasztrófa, ilyen alacsony víz, ilyen kiszáradás van az országban, tehát nem csak nekünk kell vele foglalkozni, hanem nagyon nagy segítséget kaptunk az egész országtól, kiemelte nyilván a vízügytől, aki odaállt a katonaságtól, és az összefogásban majdnem 400 cég küldött valamit azért, hogy ezt a dolgot meg tudjuk oldani, és igazából azon csoda volt, hogy két hét alatt, amikor megszületett a döntés, két héten belül úgy állt a fenéküszöb, hogy egy lényeges emelést hajtott végre. És ha már itt tartunk, most napok óta nem menne az atomerőm nullába, tehát le kellett volna állítani, annyira kevés a víz a Dunába, minden negatív vízhozam megdőlt azóta is, és Pakson meg stabilan tudunk működni, azért, mert a fenéküszöb teszi a dolgát. És ebben tényleg ez egy mérnöki, meg kiviteli, meg összefogási, tehát mindenféle olyan csoda volt, ami azt gondolom, hogy azért az ország megmutatta, hogyha ha valamiben összefogás van, akkor nagyon hatékonyan és gyorsan tudunk működni.
5: Hát ez nem egy ilyen teljesen kedélyes beszélgetés, mert a következő ebből adódik, hogy akkor judóra terelem a szót. Tóth Krisztián, olimpiai bronzérmesünk, ugye 2021 Tokió, és azóta már ő a Magyar Judó Szövetség elnöke, és ha jól emlékszem, te azért ebben bőven benne voltál. Na itt mennyit javított a helyzeten Krisztián érkezése, mint sportvezető, mert azért nyilván, hogy ő még nagyon-nagyon fiatal ebben a pozícióban.
6: Hát ugye felmerült, hogy én is induljak az elnöki pozícióért, és így főleg az atomerőműves történések kapcsán mennyire jó, hogy én éreztem, hogy az atomerőmű az egy olyan elfoglaltságot jelent, ami mellett egy elnöki pozíció az nem elfogadható. Sokat beszélgettünk erről még a Tóth Lacival annak idején, aztán...
5: Korábbi elnökkel, aki ugye rekordideig volt elnök.
6: Igen, és a Krisztiánnak kapcsolatban azért voltak kérdések, hogy de még fiatal, még hiszen majdnem versenyző volt, de azt beszéltük meg, hogy minden támogatást, amit lehet, megadunk a Krisztiánnak, mert alapvető emberi képességei azok megvannak, hogy megoldják a feladatot. És az atomkupa-ra jött le Paks, és akkor beszélgettünk, hogy hol tartanak, hiszen ezért itt ez a Grand Slam teljesen új helyzetbe megszervezni, egy nagyon nagy kihívás. És akkor, ahogy láttam, hogy a Krisztián hogy kezeli a dolgokat, akkor megnyugodtam, mert nagyon nagyot fejlődött. A rájellemző lázattal álltam Elóhoz, iszonyatos teherbírással, és mindent gyönyörűen megcsinálta a Krisztián, ami ahhoz kellett, hogy egy ilyen sikeres rendezés legyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy mondtam neki, hogy na Krisztián, ez a mély víz, mert úgy kell elkezdeni a dolgot, hogy nem egy normál nyugodt nyár, amikor mondjuk a válogatott keretek programjában meg egyebekbe kell részt venni.
5: Hát 67 ország több mint 500 judokája versenyzője jött ide a Paplászló Sportarénába a budapesti Grand Slamre. Elég komoly verseny, mit nem mondjak, nem mintha amikor még Grand Prix volt, akkor is ide mindig, hát Budapesten mindig szívesen jönnek.
6: Igen, egy nagyon jó központ, és visszamondani, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, az nagyon nagy presztízsveszteség lett volna. Szerencsére a kormány is így gondolta, de akkor is azért úgy nekiállni és megcsinálni ezt, hogy ez jó legyen, az nem volt egy kis feladat, úgyhogy a lelkalappal Krisztián megugrotta, amikkel, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nagyjából meg is nyugodhatunk, és ahogy beszélgettünk rendszeresen, bár mondom, az elmúlt másfél hónap nekem ebből a szempontból kimaradt, azért azok a célok, amit meg az a hozzáállása, hogy a Krisztián is a csapat hozzááll, én azt gondolom, hogy ez jó lesz.
5: Ha már azzal kezdtük, hogy ugye itt van Ungvári Miklós például, vagy Hatfidálnél, és akkor a korábbi esernyőtartók, természetesen Miki az volt az olimpiai ezüstérmével, Csernobicskéjével, olimpiai bronzérmével, korábban még Jó Abigail, maga Tóth Krisztián is, és elnézést attól, akit kihagytam, kifelejtettem. Szóval, hogy most már nincsenek ilyen nevek, de van egy Özbasz Szofink, aki viszont sérülés miatt valamikor jövő tavasszal versenyezhet, pontosan talán nem is tudni ezt, illetve Pupréka és Gyertyás Róza szintén kihagyták ezt a mostani budapesti grenzlemet. Na mennyire, hogy érzed, mennyire erős ez a magyar judósport? Most hol tartunk? Mert most már azért benne vagyunk a kvalifikációs időszakban, irány 2028 Los Angeles.
6: Én azt gondolom, hogy az őszben Szofi nagyon nagy lelke meg szíve van. Ő akkor fog tudni jól harcolni, hogyha ebben a részében rendben lesz.
5: Európa bajnok volt tavaly, VB-érmes, tulajdonképpen az olimpia nem sikerült még neki, de hát felment a 70 kg-ba, ahol tavaly úgy lett Európa bajnok, hogy rengeteg meccsen ki se kapott egyfolytában.
6: Igen, és annyira lendületben volt, hogy lehet, hogy idén mondjuk megnyerte volna a VB-t, de lehet, hogy pont az olimpiára fáradt volna el. Tehát én azt gondolom, hogyha persze majd ezt az olimpia után fogjuk megmondani, de lehet, hogy neki nem is tesz ez rosszat, mert egy kicsit pihen, gyűjti magába az energiát, az erőt, neki nagyon nagy erő van a lelkébe.
5: 16-17 éves kora óta, tehát folyamatosan versenyzett.
6: Igen, de iszonyatos nagy lelke meg ereje van, és azt gondolom, hogy most, hogy nem tud versenyezni egy kicsit a sérülés miatt, gyűlik benne ez az erő, és én az előző olimpián is azt mondtam, hogy ő benne bármi benne van. Tehát ő az, aki olimpiai bajnok lehet.
5: Nagyon ideális a testalkata is, tehát a súlypontja is annyira alul van.
6: Ideális, és akkor az enyém mi? Tehát a judó pont olyan, ami
5: hát ettől még nem lesz valaki sikeres, hogy van egy adottság.
6: Hogy a Szofi a saját alkatához nagyon jó technikákat csinál, de mondom neki, a legnagyobb ereje az a lelke. Tehát iszonyatosan tud küzdeni valamiért, amikor nézd meg a meccseit, amikor elkapja a ritmust. És akkor látod azt, hogy na, ma őt senki nem fogja megverni. Ha két súlycsoport a följebb indulna a fiúknál, lehet, hogy akkor se, mert akkor a tartás, meg a hit, meg az erő benne. És én tehát azon ő megcsinálja a melót, mint az állat. Van, amikor picit törékenyebb, akkor nem szabad bántani. Az a nagy feladat a magyar judónak, hogy ő az olimpiára lélekben, nyilván most szereljék meg a térjét, tehát megszerelték az emberen, de lélekbe ott legyen. A melót ő el fogja végezni, és ha olyan állapotban van, akkor bármire képes.
5: De egy ilyen műtét meg sérülés, akkor az nem vészes ezek szerint, tehát ebből vissza lehet térni?
6: Simán. Sokkal vészesebb a pszichés és lelki fáradtság. Abból sokkal nehezebb kijönni, és az vezethet kiégéshez. Nekem is volt számtalan műtétem, nem ez a nagy gáz, és azt gondolom, hogy a Szofi szempontjából ez, ha valamikor belefért, akkor ez most fért bele. Ha egy évvel később van, akkor már túl közel lehetett volna az olimpiához. Szerintem ez így most pont még belefér.
5: Nem kell aggódnunk, mert idő van, két éven keresztül lehet gyűjteni a pontokat, és inkább az szokott lenni az ő esetében, meg a nagyon jó judósainknál, hogy már hamar megvannak az eredmények, akkor következő évben megint gyűjtögetni. Tehát, hogy ahogy mondtad, ez inkább kiégéshez vezethet, és úgy megy az olimpiára az ember, hogy már a háta közepére sem biztos, hogy kíván bármilyen verseny, nem hogy egy olimpiát.
6: Igen, a Szofinál szerintem ez így jól jött. A másik esélyek, aki most itt nem volt, a Réka.
5: Pupréka 52 kg.
6: Pupréka, neki volt egy kézműtéte, megsérült.
5: Olimpián ugye 5. helyezés, hát a sírására emlékszünk, mert nagyon fájt neki, hogy másodszor is lemaradt a dobogóról.
6: Persze lehet ezt így nézni, más oldalon meg lehet úgy nézni, hogy két olimpián is éremét tudott küzdeni, ez szerintem eszméletlen nagy dolog, és neki benne van ugyanúgy a pakliba, hogy a következő olimpián is ott. Látom, hogy edző, ugye Paksi, már rendben van a keze, de még nem volt benne küzdelmi munka, és senki nem szólt bele, hogy indulni akar-e vagy nem. Én azt javasoltam volna, hogy ne ezen a versenyen, mert az embert egyébként viszi a harcikket, vagy itthon valamit alakítson.
5: Csak akkor sérülés lehet.
6: Sérülés, meg ha nem 100%-os valaki is úgy megverik, akkor az a önbizalmának, a tartásának nem nagyon tesz jót, mert egy ilyen vereség az benne tud ragadni az emberbe. Ő neki van akkora tudása, tapasztalat, szorgalma, hogy a VB-re fel fog tudni készülni, és inkább ott homorítson egy nagyot.
5: Ami nem is olyan sokára lesz egyébként a Bakuban, és aztán majd jön a következő évi VB is, meg Európa-bajnokság. Mi az egy Gyertyás Rózával, ugye szintén 52 kg, és akkor még a majd a férfiakról is mondjál néhány szót, mert mintha ott lehetne kicsit hiányérzetünk. Igaz, hogy Andrássy Márton, ahogy a VB-n Budapesten, ugye a Grand Slam-en is 5. lett, Feszkó Csanád szintén 60 kg-ban, meg 7., tehát azért, hogy mondjam, lehet, hogy ők most aláírnák azt, hogy olimpián is 5. meg 7. helyezést érnének. Nyilván nem, de mégis.
6: Igen, azt gondolom, hogy azért az első nap sikerült egy-két nagyon jó skalpot begyűjteni, vertünk olimpiai ezüstérmest, az, hogy ketten küzdöttek éremért, ez mindenképpen nagyon jó. Szerintem 60 kiló az ki fogja tudni kvalifikálni magát, hogy ez nagyon jó lesz. A múltkori versenyen Gábor Áron még a zürichi versenyen bement ötödiknek, ami szintén egy nagyon szép eredmény, és most is azért egész jól dolgozott. Végluca is egy nagyon jó fejlődést mutat. Tehát van
5: 57 kilogram.
6: 57 kilóba. Van
5: Ceglédi, ahol aztán Ungvári Mikiék, szóval van múlt.
6: Meg a Végi Zsombinak a tesója. Tehát van itt tartalék, a fiatalok megmutatták. Tehát azt láttam, hogy egy picit célirányosabb melóra van szükség ahhoz, hogy ezekből a pontokból aztán stabil érmek legyenek. A Rozit kérdezted még. Rozinál a...
5: Berobbant a tavalyi VB-n számunkra. VB-n.
6: Nagyon egy végtelenül szolgalmas, egy nagyon szimpatikus, tiszta szívű ilyen, ahogy edz, én láttam, hogy edz.
5: Az érmet szerzett itt Budapesten tavaly.
6: De ennek az edzés munká is minden nagyon...
5: Nagyon vagáncsaj.
6: Nagyon vagáncsaj. Ami nála egy picit nehézsége, az a súlya. És ez egy kérdés, hogy tudja tartani az 52 kilót, vagy vált az 57-re. Nyilván 52-be nyert VB érmet. Az a dolog pikantériája, hogy ott a Puprikával ők nagyon jó barátnők, egymás riválisai.
5: Csak egy mehet az olimpiára.
6: VB-re mehetnek, de az olimpiára csak egy mehet, de ők, tehát amikor itt az esélyesebb Puprika nem tudott odaérni a VB-n, és végszurkolta, és örült a Rozi bronzélmének, ezt mutatta, hogy milyen egy ilyen barátság, és hiába rivalizálnak a barátság, azóta se romlott meg közöttük, ez szerintem nagyon-nagyon szimpatikus dolog, de Rozinál ez még egy kérdés, hogy a súlyával hogyan tud majd megdolgozni. Hát ezt nyilván neki kell eldönteni, meg annak a stárpnak, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy de mindenképpen ez azt jelenti, hogy azért van még tartaléka a judóba. És akkor a Gábor Áron mondtam 73-ba, tehát azt gondolom, ott azért lehetnek még.
5: Hátrány Péter, Nerpel Gergely 90 kg-ban, de valóban azért férfiaknál van egy kis hiányérzet.
6: Igen, az a baj, hogy a Sáfrány Peti is az a kategória, hogy iszonyatosan bele tud állni a melóba, és beletesz mindent, 150%-ot. Csak amikor egy sérülésbe jön vissza, akkor még nincs állapotban, hogy a fokozatosságot, legalábbis ez most magánvélemény, amit én látok, hogy neki nincs olyan tartalékol, nincs olyan, hogy visszafogja magát, megy, mint ahogy szoktuk mondani, megy, mint az állat. Csak ha mondjuk sérülésből jön vissza valaki, akkor nagyon kell figyelni, hogy ne vigye túl a lendület. És ő pont olyan szerencsétlen volt, hogy több ilyen apró sérülése volt, amiatt nem tudott egy nagyobb makrociklust végigcsinálni egybe, úgyhogy ne sérüljön meg. Nála, hogyha rendben van egészségileg, és végig tudja csinálni, a súlya is egész jól beállt, most a 94 körül van, tehát nem kell sokat fogyasztania, akkor azért ő is nagyon, nagyon ígéretes. A Nerpel Gergő egy nagyon tehetséges srác, nála is voltak azért sérülések, pár sérülése volt. Hát itt azt kell valahogy kitalálni, hogy a minél több melót egészségesen elvégezni, mert akkor ebből a 90 kilóból is jöhet valami. Végig Zsombi van még 100 kilóban. Ő az a kategória, akinek szerintem már évek óta azt látom, hogy egy nagyon paraszt hajszál hiányzik, hogy átlépjen egy komoly vonalat. Nagyon ügyes, bárki ellen tud dobni, ami azért a judóban nagyon fontos. Egy pici szerencse kellene neki, idén az abból volt kevesebb, meg hogy a meccsek végét egy kicsit jobban bírja.
4: Az olimpiai bajnok judós Kovács Antal volt az elmúlt bő negyed órában a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban a hétvégi judón Grand Slam kapcsán. Két nappal 62. születésnapja előtt szombat este Veresegyházi otthonában váratlanul elhunyt Grózer György, korábbi magyar és német válogatott röplabdázó és edző. A következő 5 percben Nyári Sándor egykori röplabda szövetségi kapitánnyal beszélgetünk Grózer Györgyről, mert hogy sajnos hát vannak emlékeit bőven. Legutóbb a Pénzügyőr férfi csapatánál is dolgozott Magyarországon, még régebben a Gödöllői női csapatánál, de hát az ő története Németországgal is összefügg.
7: Tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, téged is, Zsolti. Vidámabb dolgokról szoktunk beszélgetni, még hogyha szakmaizunk is, néha is kicsit kemények vagyunk, amit soha nem is fogok megváltoztatni, de itt keménységről szó nincs, itt rettenetes hírt kaptam tegnap este felé Buzek Laci barátomtól, aki edzője volt a korábban eltávozó Buzek László Németországban a Grózel Györgynek, azt hiszem, hogy német kupát, vagy német bajnokságot is nyertek.
4: Így van.
7: Egészen komoly szakmai munka volt közöttük, és hát a Grózer névről annyit, hogy az elmúlt 50 esztendőnek a három muskétása, mohikánja, Tatár Mihály, Buzek László és Grózer György, és hát annak a fiacskája, aki 42 évesen még most is az első ligában döngeti a labdát Németországban, sokszoros magyar és német válogatott mind a kettőjük. Azt még el szeretném mondani, hogy drága testvére, akit szintén nagyon jól ismertem, Grózer Anikó néhány éve itt hagyott bennünket fiatalom, most meg a Gyuri, borzasztó nagy vesztesége a magyar röpadasportnak. Megmondom őszintén, férfiasan, hogy sírtam, amikor letettem a telefon, mert ez több, mint az igazság. Sors igazságtalanság, ez több annál. Ő nagyon, nagyon nagy játékos volt. Egyik a legnagyobb magyar röpadas férfi. Fiú. Fiatal ember, mert hát ő 62 évivel azért.
4: 70-szeres magyar válogatott volt, 81 és 85 között, 83-ban EB-ben. EB-n szerepelt, 19-szer meg német válogatott volt. Mi volt az ő erőssége, mint röplabdázó a pályán?
7: Őre találták ki az újkori röplabdát. A régebbkori röplabdát, amit említettünk az legutolsó interjúkban, és a Buzek Laci féle hármason kívül támadásokat, erről már ma már nincs szó, egész más a tempója a röplabdának. Kimondottan szűkebb labdákat, elől félelmetes volt, tehát egyes, a nyitósarok elő és a középső, pálya középső részéről rásegített mindig az első sornak hármason kívülről, tehát ez a klasszikus Buzek iskola volt, de a Grózer még kellemetlenebb, még szűkebb labdákat ütött a maga 110-120 kilójával és a közel két méteres magasságával. Egy kalapácsvető akat volt, aki mindenevő volt, ügyes játékos volt, és támadásban félelmetes volt. Nem szerettek a német válogatottba sem játszani a nemzetek válogatottjai, amikor a Grózer pályán volt. De aztán a kisfia, aki még egyszer mondom, kedves, nagyon jó barátom, és már itthon van Grózer Timivel beszéltem, a Gerhard Timi, az ő felesége, aki szintén nagyszerű röplabdás volt, tévedt. Kolléganő beszélgettem, vigasztaltuk egymást, jó, ismertük egymást. Nem régen a Buzek Laci születésnapján együtt ünnepeltünk. Szomorú elővenni ezeket a fényképeket, de ez van. A tény az tény, nincs közöttünk. A magyar röplabda egyik legnagyobb értéke volt. Gyermekei, unokája, lányunokája német válogatott. Most mit mondják? Szóval kitelepültek Németországba. Ez egy szépség, de a Grózer Gyuri közelmúltban hazatért Magyarországra, sőt, te is említetted, Pénzügyőr vezetőedzője volt, és a egyik gyermeke is játszott a Pénzügyőrbe, nem rontotta őket egyik sem.
4: Amit még olvasok itt a Nemzeti Sport mostani számában, 2026. szeptember 14-én, hogy éppen az említett felesége nyilatkozta, hogy a kiérkező mentők próbálkoztak szombat este az újraélesztésével, de már nem jártak sikerrel, és hát, hogy egy picit vidámabb témára tereljem, hogy 2006-ban kezdett el Grózer György edzősködni, ugyancsak Németországban. Egyébként ez a német kaland, ez hogy jött ebnek a röplabda családnak az életében? Mit lehet erről tudni?
7: Hát, hogyha kalandról akarsz, és tényleg egy kicsit oldjuk a feszültséget, nagyon-nagyon életszerű, mindig érdekes, sokszor jó helyen, sokszor rossz helyen vagyok, nem ott, ahol kellene, vagy ott, ahol kellene. Én 1987-ben Délépnél edzősködtem bőségesen már.
4: Tehát Szegeden.
7: Szegeden, igen, Szegedi Délép sportklubban edzősködtem. Nagyon jó pattan nekünk ott a labda, bajnokok lettünk később, eddig kíván a címszó alatt, de nem ez a lényege. Cellében voltam kint egy remek magyar szakembernél, bizonyos professzor Sándor Rácnál, aki baján a Tüskérferi, a Lantos Csaba, egy Kasztila Pista egy csodálatos röplabdát épített föl, majd összepakolt 56-ba is elment. Fogadott, nagy szeretettel voltunk egymás iránt, és mondta, hogy na most menjünk el megebédelni, de várjál, itt álljunk meg a sarku, még egy meglepetés vendégünk is lesz. Gondolod, hogy én, de az Hamburg mellett van Celle, fönt te is szeretném, hogy én nekem itt ki lehet meglepetés. Ennek látok a sarkon befordul egy hosszú, magas, lagaválló emberkét csámborogni, felénk mondom, ezt mondtam a sarkának, hogy pont úgy néz ki, mint a Grózer Gyuri. Azt mondja, ez ő. Két hónappal előtte a Délép Tungslan mérkőzésen, éppen a Tatármisével beszéltem az előbb, játszott ellenünk, és hát üdött bennünket, rendesen nem örültünk neki.
4: A Tungslan játékosa volt akkor.
7: Tungslan játékosa volt. A Tatármisi is sokat tett az ő játékához, hozzá meg sok edzőkkal, a kiváló csapat. Egyszer csak összepakolt, és elment, hibbolt egy nyugat-német, vagyis egy német túrán, maradjunk annyiban, a Tungslan és a Gyuri meg elfelejtett hazajönni, és ott összeölelkeztünk össze, hát, na, hagyd ne mondjam, hogy örültünk egymásnak, három magyar, ott is aztán estünk el, még a Buzek Laci is beállított, akkor nem messze a Düsseldorfba, hát egy 200 kilométer beállított, és hát együtt voltunk. Csodálatos emlék, azóta vagyunk jó barátok. Ellenfélként tiszteltük egymást, ő is engem, mint edző. Én, mint játékos mondtam, hogy ez nagyon tetszik, és a fia nem rosszabb nála, nem is jobb. Két grózer van a világon, aki rangot adott a német és a magyar röplabdának, sajnos többé-kevésbé Németországban.
4: A fia ugye több olimpiára is kijutott, a német válogatottal volt világbajnoki bronz és EB ezüstérmes is, 41 évesen még mindig játszik, ahogy te is mondtad. Köszönöm szépen a megemlékezést, két nappal a 62. születésnapja előtt szombat este Veresegyházi otthonában váratlanul elhunyt Grózer György, korábbi magyar és német válogatott röplabdázó és edző.
7: Ma lenne 62 éves pontosan.
4: Nyári Sándor, köszönjük szépen, korábbi szövetségi, röplabda szövetségi kapitányt hallották itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol hamarosan Völgyi Péter lesz élőben 15 órától a hazafutás vendége, vagyis a VB negyeddöntős női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. Virányi Zsolt búcsúzik.
1: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: 15 óra 2 perckor kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok. A mai Hazafutásban 16 órától Nemzeti Sportkör következik, majd Box utca magazin és vízilabda magazin is lesz. Az első órában viszont kosárlabdával foglalkozunk. A tegnap véget ért női kosárlabda világbajnokságot az Egyesült Államok csapata nyerte, amely a döntőben 97-79-re nyert a franciák ellen. A magyar válogatott, amely 28 év után jutott ki ismét a világbajnokságra, mindkét együttessel játszott, és az elvárásokat messze felülmúlva a 8. helyen végzett. A világbajnoki teljesítményről, az idáig vezető útról és a jövő feladatairól is, céljairól is beszélgetünk most a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányával, Völgyi Péterrel. Kapitány úr, nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethetünk.
9: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
8: Néhány nap már eltelt, ugye a világbajnokság óta, amióta hazautazott, hazaérkeztetek. Milyen érzések kavarognak benned? Gondolom, hogy van egyfajta fáradtság, egy jó leső, büszkeség, de mondd el te bővebben, hogy így mik jutnak eszedbe, amikor visszagondolsz erre a néhány napra?
9: Igazából nagyon fura érzés volt tegnap nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymásján, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok. és valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre, és nem is igazából elsősorban az eredménye, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
8: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt, erről is fogunk majd beszélgetni. 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
9: Így van. Most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen. És az első, másik mérkőzés eredményéből kiindulva azt is könnyen ki lehetett következtetni, hogyha megverjük Nigériát, akkor valószínűleg tovább tudunk jutni a csoportból, és Korea ellen már egy olyan mérkőzés vár ránk, ahol lehet gyakorolni, és nem elsősorban továbbjutás múlhat rajta, tehát egy kellemesebb helyzetből tudtunk volna nekivágni, és bizony az, hogy 9 órás mérkőzés, az körülbelül éjfélkor értünk a hotelba, 1 óra volt, mire megvacsorázott a csapat, és másnap reggel már 9 órakor videóztunk a Nigériából, és utána buszra szálltunk és mentünk a csarnokba. Ez nagyon kemény feladat volt a lányoknak. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha jó, van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk, és ennek hiány, az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, ahogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
8: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott?
9: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelépni. Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebbe a csapatban, mint amit eddig megmutatott, és akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, szíves rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki, és szerintem ez a 2 év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés, és szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
8: Említetted, hogy voltak kísérletezgetések, ezek milyen jellegű tesztek voltak? Pihenés, sorozatterhelés, technika, taktika, szóval gondolom, hogy ebben te is, vagy a stáb is tanult.
9: Így van, volt egy a VB menetelés közepette, azért volt egy Európa-bajnoki selejtező, ahol nagyot hibáztam én személy szerint, és ennek az lett az ára, hogy a csapat nem jutott ki az Európa-bajnokságra, és például hasonló szituációban voltunk az afrikai előselejtező után, mint most vagyunk a VB után, hogy van egy rövid alapozása a csapatnak, utána a lányok visszatérnek a klubjukba, és igazából alapozó munka nélkül belevetik magukat a magyar bajnokság, az Euroliga vagy a külföldi csapatnál a szezonba, és igazából azt a pihenést, amire a kis feltöltődési idő, amire ilyenkor nagyon nagy szükségük lenne, ezt úgy bele kell csempészni sokszor a válogatott programba. Úgyhogy kicsit túledzettük azt az időszakot, és nem találtuk meg azt a megfelelő egyensúlyt, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy csapat jó állapotba, motiváltan és frissen tudjon kimenni ilyen sorsdöntő mérkőzésekre.
8: Amikor az EB-selejtező nem sikerült, akkor volt egyfajta ilyen feladat, hogy kicsit a lányokat mentálisan felrázzátok, és újabb motivációt találtok a számukra, hiszen jöttek már a VB-selejtezők.
9: Ilyen szempontból szerencsés volt az, hogy már előtte Afrikába kiharcoltuk azt, hogy az világbajnoki selejtezőbe részt vehessünk, tehát a cél az adott volt, és ott volt az orrunk előtt, tehát nem frissen kell belvágni egy új sorozatba, ez biztos, hogy nagy segítség volt, és hát nyilván mindenkit bántott, hogy lemaradtunk az Európa-bajnokságról, úgyhogy ez a hiba javítása egy óriási lehetőség volt, és nem csak azért, hanem elsősorban saját magunk miatt szerintem extra motiváltan vetették bele magukat az isztambuli tornába is a lányok, és most a VB döntőbe is.
8: Említetted, hogy hibáztál ott az EB selejtező során, ezt így lehet, meg lehet fogalmazni, vagy körvonalazni, hogy ez mit jelent, vagy...
9: Szerintem elmondtam az előbb, tehát kicsit túledzettem a lányokat, kevés pihenőt adtam nekik, nem tudtuk úgy föltérképezni az ellenfelet, akkor is már kicsit akartam jobban szélesíteni a taktikai repertoárunkat, amire azért kevés idő volt, és jöttek szembe olyan ellenfelek, ami ismertnek voltak számunkra, hiszen a bulgároknál honosítottak közben egy meghatározó légióst, aki előtte ugyan játszott Magyarországon, de azóta rengeteget fejlődött, és nagyon nagy feladat volt az ő, túl nagy feladat volt például az ő semlegesítése. Úgyhogy az egész programnak az összeállítása az egy nagyon speciális dolog, hiszen a legtöbb játékos azért különböző csapatból, nyilván van 2-3, aki akár Diósgyőrből, akár Pécsről, de a legtöbben különböző csapatból érkeznek, és ebből a különböző fizikális és mentális állapotban lévő játékosokból kell egy egységes csapatot varázsolni pár nap alatt, és az azért sokszor nem olyan egyszerű feladat.
8: Ugye az isztambuli VB-selejtezőn is az volt a helyzet, hogy sokan szinte az első mérkőzés előtti napon vagy aznap érkeztek a kerethez. Most a világbajnokság előtt viszont volt lehetőség felkészülni. Ez jelentős minőségi javulást mutatott, és a ti helyzetetek is jelentősen megkönnyebbült, vagy megkönnyült ezzel?
9: Hát nagyon érdekes kérdés, mert ugye mondjuk egy francia válogatottnak a játékosai, az amerikai válogatott játékosai mind az NBA-ből érkeztek, 2-3 nappal a világbajnokság kezdet előtt utaztak Berlinbe, ott találkoztak, tudtak együtt dolgozni egy-két edzést, ugyanakkor nagyon jó ritmusba és nagyon jó állapotba voltak a mi játékosaink, juhászdókát leszámítva, aki szintén az NBA-ből érkezett, egy-két napot tudtunk itt közösen dolgozni Székesfehérváron. A többiek mindannyian nyári pihenőből jöttek, tehát kellett egy alapozó munkát elvégezzünk. Nagyon fontos volt, hogy minimálisra szűkítsük le a sérüléseknek a kockázatát, ezért tényleg keményen dolgoztak a lányok. Menet közben akadtak olyan játékosok, akik elkezdték velünk a felkészülést, de aztán sajnos sérülés miatt nem tudtak rendelkezésre állni, és alapvetően egy-két dolgot meg kellett változtatni a támadásunkban, a védekezésünkben, és hála Istenre jól reagált a csapat, meg tudtuk oldani ezt a feladatot a világbajnokságon, de a munkánkat azért nem könnyítette meg. Úgyhogy talán a kis túlzás, de tényleg így van, hogy a franciák elleni első mérkőzés az igazából a felkészülésünknek az utolsó mérkőzése volt, hiszen azon a meccsen érkeztünk meg valósan a helyszínre, és ott tudtuk fölvenni a VB-nek a ritmusát. Ugye egy klubalapozásnál van 8-10 edzőmérkőzés, itt meg igazából kettőt tudtunk játszani, a német válogatott ellen, aki azért tartalékosan lépett elnünk pályára, és sajnos a japánok sokáig hitegettek bennünket, ővelük szerettünk volna még felkészülési mérkőzést játszani, és többet nem tudtunk leszervezni, úgyhogy egy viszonylag kevesebb edző mérkőzés volt, viszont ami miatt én nagyon szurkoltam, és nagyon izgultam a világbajnokság kezdete előtt, hogy tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, és ezért a Nigéria elleni mérkőzés volt rettenetesen fontos, és hát szerintem ebből a lányok nem tudom, hogy mennyit vettek észre, mennyit nem. Azért nagyon feszült voltam ezelőtt a mérkőzés előtt, mert nem szeretek így belemenni egy meccsbe, hogy nem tudtunk úgy fölkészülni, hogy mi azt megszoktuk, és ami a mi ritmusunk, és az egyik erősségünk. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy azt a mérkőzést megnyerjük.
8: Mennyire volt feladat az a világbajnokság előtt, hogy ezt a felfokozott izgalmat, motivációt, ezt ne egy ilyen görcsös állapot kövesse, és mit mondtatok a lányoknak, illetve a ti fejetekben mi fogalmazódott meg, hogy mivel lennétek elégedettek a világbajnokság után?
9: Oké, hát nagyon egyszerű módszerem van erre a dolga, megkérdezem, hogy ki izgul, felrakja a kezét, aki izgul, és megmondom, megtiltom mindentől kezdve. És,
8: és ez
9: hat? Mosolyognak egyet, és valamennyi feszültség azért eltűnik ilyenkor, de nyilván nem ez volt a döntő. Én azt mondtam nekik, hogy 28 év után kijutottunk, de ez nem a végállomás, tehát itt nekünk saját magunkkal szembe más célokat kell kitűzni, és az egyik az volt, amit már említettem, hogy csapatként, akármi is fog történni, csapatként kell végigmenjünk. A másik pedig az, hogy jussunk tovább a csoportból, hiszen abszolút nem tűnt lehetetlennek, bár a VB-n szereplő összes csapat a világranglistán előttünk helyezkedik el. Ettől függetlenül tisztában voltunk az erősségeinkkel, esetleg a gyengéinkkel, sebezhetőségeinkkel, és én úgy láttam, akár Nigérián, akár Koreán, hogy igenis, ha jó napot fogunk ki, és jó játékot nyújtunk, és tudunk változtatni pillanatok alatt a két kosárlabda stílus között, akkor eredményesek lehetünk.
8: A segítőd Iványi Dalma úgy fogalmazott, hogy ahogy meccsről meccsre haladtatok, észre lehetett venni, hogy már más szemmel néztek a magyar válogatottra. Ezt hogy kell érteni, mit tapasztaltatok? Ez, hogy 28 év után ott vagyunk újra, lehet, hogy volt felétek, vagy a magyar válogatott felé egy kicsit, nem azt mondom, hogy lebecsülés, de egy olyan, hogy jó, hát itt vannak, rendben, és hogy ahogy egyre jobb teljesítményt nyújtottatok, észrevehető volt ez, hogy a respekt az megnőtt irányatokba?
9: Természetesen, és szerintem ezt az energiát jól is használtuk. Nagyon fontos része volt a felkészülésünknek, amikor a lányoknak mutattam a három kosárlabda szakírónak a véleményét, hogy fog alakulni a csoportba a sorrendünk, és mind a három szakíró bennünket az utolsó helyre rakott, akik az utaznak majd a csoportmérkőzések után, és azt gondolom, ez is egy olyan fajta motiváció volt, amit utána jól tudtunk használni. Szerintem napról napra nőtt ez a fajta a tisztelet, amit a csapatnak sikerült kiharcolni, és nem csak elsősorban a győzelmek miatt, hanem azt gondolom, hogy amikor éppen fegyelmezettek voltunk, és jó játékot tudtunk produkálni, akkor ez egy olyan kosárlabda volt, amit minden edző szeret, mert a játékosok kiszolgálták egymást, mindig megtaláltuk az üres helyzetbe lévőt, és védekezésben voltak olyan erényeink, ami elengedhetetlenül szükséges az agresszivitás és az egymásért való küzdelem, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy eredményes tudja lenni egy ilyen mezőnyben.
8: Ugye értelemszerűen egy bővebb kerettel kezdtétek el a felkészülést a világbajnokságra. A keret szűkítése mennyire volt nehéz számodra? Az, hogy ezt közöld a játékosokkal, azért ez nem mindig a szövetségi kapitányi munka legkellemesebb része. És milyen szempontok alapján választottad ki a játékosokat? Itt ugye sokat beszélünk erről, a csapatösszhangról, a jó hangulatról, gondolom a motiváltságról, az, hogy döntőhelyzetben ki hogyan viselkedik, szóval milyen szempontok játszottak szerepet?
9: A legtöbb játékossal utánpótlás válogatottakban már dolgoztam együtt, vagy

0: sikeréhez, de nyilván ez elengedhetetlenül fontos, hogy a saját bajnokságukba, klubcsapatukba olyan teljesítmény nyújtsanak, amire föl tudják hívni magukra a figyelmet. Másik nagy probléma és másik nehéz dolog, hogy teljesen más a szerep egy válogatottban, mint egy klubcsapatban, tehát aki ezek között, a szerepek között tud váltani, és elfogadja azt, hogy lehet, hogy nem nekem lesz a legtöbb rádobásom, lehet, hogy olyan védőfeladatot kapok, amit a mondjuk a klubomban nem bíznak rám, azok a játékosok tudják jól lemenedzselni ezeket az időszakokat.
1: Tehát ez azt feltételezi, hogy valaki jó csapatember legyen, és ne az egyéni céljainak megfelelően játszon, hanem szépen a rendszerbe beilleszkedjen?
0: Fontosak az egyéni célok szerintem, és én szoktam is segíteni a játékosaimat abban, hogy ezeket elérjék, de első a csapat. Inkább az első három helyen van a csapat, és utána jöhetnek ezek a célok.
1: Ez az egészséges hozzáállás. Ugye a csoportban Franciaország, Nigéria és Dél-Korea várt a magyar válogatottra. Úgy lehetett kalkulálni, hogy egy győzelemmel már meg lehet a továbbjutás a csoportból. Mennyire szabad ilyenkor úgy felmenni a pályára, hogy súlyoztok, hogy a franciák ellen nem mi vagyunk az esélyesek, lehet, hogy ott nem kellene mindent kiadni magatokból, vagy a ti hozzáállásotokat ismerve szó nem volt ilyenről, és nem volt feltett kéz?
0: A játékosok nyilván beszélnek egymás között, a stáb és a csapat is nyilván beszélt ezekről a dolgokról egymás között, de az teljesen tiszta volt, hogyha ezen a francia csapat ellen nem 100%-os koncentráció és akarattal megyünk fel a pályára. Már az előbb említett hátrányok, hogy nem volt ritmusban a csapat, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, azért nem voltunk teljesen felkészülve ilyen szinten a világbajnokságra, egy óriási hiba lett volna bármit is súlyozni, nyilván a játék percekkel az, hogy ki mennyi lehetőséget kap, egy nagy különbségű mérkőzésen sokkal könnyebb játszani szövetségi kapitányként, mint egy olyan meccsen, ahol minden kosár akár eldöntheti a mérkőzés kimenetelét, úgyhogy ilyen szempontból volt talán az egy kicsit könnyebb a francia meccs, és onnantól kezdve már kicsit más volt a rotációnk is, és azok a játékosok kapták meg elsősorban a játékperceket, akik az adott szerkezetű csapat ellen, az adott ellenfél ellen eredményesek tudtak lenni.
1: 99-53-ra nyertek ugye a franciák, ez nagy arányú vereségnek mondható. Ilyen szempontból szerencsése az, hogy rövid idő, tényleg kiszámoltuk, ilyen 15 óra közötti különbség volt a két mérkőzés között, szóval, hogy nem volt idő arra, hogy valaki agyaljon ezen, vagy esetleg csüggedjen, hanem rögtön fel kellett pörögni a másnapi nigériai meccsre, szóval ez így esetleg pozitívum volt-e, és milyen feladataitok voltak, hogy ezt az időt kihasználva már a holnapi, a másnapi feladatra hívjátok fel a lányok figyelmét.
0: Igazából ez csak úgy lehetett megoldani, hogy ott, ahogy lefújták a mérkőzésbe, mentünk az öltözőbe, nyilván egy ekkora vereséget bevinni magaddal, az nem egy egyszerű feladat, viszont ott lezártuk abba az adott pillanatba, és mire a játékosok felszálltak a buszra, és indultunk vissza a hotelba, addigra már mindenki csak a Nigéria mérkőzéssel foglalkozott. Ez ilyen lebonyolítás a stábot is nagyon kemény helyzetbe hozza, hiszen az első mérkőzést ott az éjszaka során kellett megvágni, és azokat a jeleneteket, azokat, amiben előnyünk lehet akár támadásban, védekezésben, azt a csapatnak egy reggel 9 órás videónál már be kellett mutatni, úgyhogy ilyenkor csapatmunka van, és mindenki az ő saját részét vágja általában. Ez úgy zajlott, hogy én mindig a saját mérkőzésünkből emeltem ki azokat a dolgokat, ami tanulságos lehet, és építeni lehet rá a következő mérkőzésen. A stábom többi tagja pedig a következő ellenfélből készült, és ebből kellett egy olyan mixet összerakni reggelre, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, átmegy az üzenete, és ebből tudnak profitálni a játékosaink.
1: Ilyen szempontból jó befogadó képességűek a játékosaid, ismerik már a módszereidet, a rendszer, tehát gondolom, hogy néha csak kulcsszavakra van szükség.
0: Abszolút, át kell idő, amíg összeszokik egy stáb és a csapat. Mi próbáltuk tényleg lehetőleg optimálisabban összeállítani ezt az időt. Néha azért úgy érzem, hogy általában becsúszok ebbe a hibába, hogy saját magamat akarom megnyugtatni, hogy még ezt is megmutatom, azt is megmutatom, és most szerintem sikerült visszafogni magamat vagy magunkat, mert a túl hosszú információ áradatnak az a veszélye, hogy a végére nem volt semmi meg a fejekben. Szerintem ebben most jól megtaláltuk az egyensúlyt.
1: Következett Nigéria, mik voltak a kulcsmomentumok, amelyek eldöntötték a meccset, és amire fel lehetett készülni, vagy felkészítettétek a csapatot?
0: Hát volt egy olyan dolog, amit nem sikerült igazán.

0: Igazából egészen a japán mérkőzésig megoldanunk az adott labdáinknak a számának a leszűkítését. Nigéria ellen is túl sokat adtunk el, viszont nagyon szépen szedtük a lepattanót, nagyon keményen harcoltak a lányok mind a két oldalon, tehát támadó védő oldalon. Tudtuk, hogy Nigéria inkább egyéni kosárlabdára törekszik, egyénileg nagyon jó játékosaik vannak, de bizonyos védekezések ellen már nem találják meg annyira a megoldásokat, nem tudják annyira kidomborítani ezeket az egyéni megoldásaikat, és hát erre tettünk föl mindent, hogy a lepattanó párharcot megnyerjük. Nyilván ez kellett egy jó dobó teljesítmény ahhoz, hogy folyamatosan vissza tudjunk élni, ne kapjunk gyors kosarakat, meg tudjuk szűrni az átmeneti támadásaikat, és fontos volt az asszisztjainknak a száma, mert az mindig megmutatja, hogy egy csapat mennyire játszik csapatként, és ebben a két mutatóban maximálisan felülmúltuk őket.
1: Amikor meglett a Nigéria elleni győzelem és a továbbjutás, akkor ez okozott egy ilyen megkönnyebbülést, hogy oké, amiért jöttünk, az megvan, rossz már nem lehet, és így ment el a csapat a Dél-Korea elleni meccsbe.
0: Nyilván ez egy könnyebbséget jelent, és ez a csapat azért az utóbbi időben nehéz feladatok elé volt állítva. Említhetném a soproni olimpiai selejtezőt, most az isztambuli VB selejtezőt, ahol mind a két helyen az utolsó pillanatokban dőlt el az, hogy ki tud tovább jutni, és ki nem, és ez pszichésen azért egyrészt nagyon kemény dolog, amit el kell tudni viselni, másrészt pedig nagyon nehéz modellezni, tehát ami például Sopronban volt, az arra szinte lehetetlen egy csapatot felkészíteni, ezt át kell élni, le kell vonni a tanulságokat, és beleépíteni a következő időszaknak a munkájába, és szerintem ez nekünk sikerült Isztambulba, mert ott hasonló volt a helyzet, hogy az utolsó öt mérkőzés, azt hiszem bármelyik a rajtunk kívül a csapatoknál másképp alkul, akkor mi már az utolsó mérkőzésbe továbbjutóként megyünk be, és mind az öt mérkőzés úgy alakult, hogy ahogy nem szabadott volna, de nem foglalkoztunk, sikerült kizárni, és így sikerült kijutnunk Berlinbe. Itt pedig az a szerencsés helyzet állt elő, hogy tovább jutottunk már a csoportból, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy minden egyes győzelem egy újabb csapatépítő, és a legfontosabb téglák a győzelmek, minden másra ki kell egészíteni, meg színesíteni kell, de a győzelem az mindig erősíti a kohéziót. Úgyhogy ezért volt fontos, hogy megnyerjük a Korea elleni mérkőzést.
1: Dél-Korea következett, majd utána Japán, ugye két mondhatjuk hasonló ázsiai stílusú csapat, Japánt ráadásul a közelmúltban kétszer-háromszor is megverte a válogatott, szóval ez így egyszerűsítette a felkészülést.
0: Igen, és szurkoltam is nagyon, hogy Japán jöjjön majd a másik csoportból, ugye az ő csoportok úgy állt, amikor mi már továbbjutók voltunk, hogy mindenkinek egy győzelme, egy veresége volt, bárki végezhetett az első meg a negyedik helyen is, úgyhogy nagyon kemény csoportjuk volt. Én a Korea mérkőzés után, mivel az alapelvek ugyanazok egy Korea és Japán ellen, igazából apróbb különbségek vannak a játékokban, mind a két csapat iszonyatosan gyors kosárlabdát játszik, és a dobó távolságuk az kiebb van egy másfél-két méterrel, mint mondjuk az európai csapatoknak, úgyhogy erre fejbe kell átállni. Isztambulban a japánokkal játszottuk az első mérkőzésünket, ott viszonylag könnyebb dolgunk volt, hiszen az egész alapozást, vagy az egész előkészületet felraktuk arra, hogy Japánán sikeresen tudjunk kezdeni, és az edzőmérkőzésünk is úgy voltak felépítve olyan ellenfelek ellen. Itt viszont ugye már harmadik mérkőzés volt pontosabban a Japán már negyedik mérkőzés volt a sorba, viszont könnyebb volt visszanyúlni azokhoz az alapfeladatokhoz, amit akkor sikerült megfogalmaznunk. Ez pedig az volt, hogy egy az egybe kell ellenük védekezni, igazából nem kettő-kettő védésünket is leegyszerűsítettük, támadójátékainkat is le kellett egyszerűsíteni, és hát a legfontosabb az volt, hogy higgyük el, hogy ha nem emeljük fel a kezünket, hiába állunk a három pontos vonaltól, még egy méterre kiebb, akkor is be fogják dobni. Úgyhogy sikerült lelassítanunk Koreát is és Japánt is. Japánnak adtunk egy negyedni előnyt, mert ővelük a másik negyedbe próbáltuk futóversenybe fölvenni a harcot, hát ez hiba volt, és rögtön közelebb is jöttek hozzánk. Minimális előnye mehettünk be a fél idei pihenőre, de a második fél időben sikerült rendezni a sorokat, és sokkal tudatosabb, türelmesebb, okosabb játékkal nagyon meggyőző győzelmet sikerült begyűjtenünk.
1: Igen, ez a türelmes játék, ez végig jellemző volt, a fegyelmezett játék is, és azt is jó volt látni, de majd megerősített, vagy megcáfolt, hogy erőlétben is abszolút bírtuk ezeket a kiki meccseket is a végéig, tehát erőléten nem múlt.
0: Nem, és ez nyilván a játékosoknak a plusz munkáján is múlik, ahogy oda jön egy ilyen nyári pihenőből ki, milyen állapotba, kinek mennyire volt egész nyáron a fejében az, hogy itt kőkemény csaták várnak ránk, és óriási hiba lenne úgy oda jönni, hogy erre nem készült föl, illetve szerintem többen voltak, akik azért is nem kerültek be a csapatba, mert ezt a munkát elhanyagolták, vagy nem vették elég komolyan.
1: Ez egyébként ez ilyen fakultatív egyéni terv, vagy kaptak szigorúan előírt felkészülési tervet egyénit?
0: 4 hetes közös munkánk volt, előtte 3 héttel már találkozott a csapat, és igazából az volt a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy ki hol tart. Felidézzük azokat a legalapabb dolgokat, amit a támadásunkban és a védekezésünkben akarunk csinálni, és megkapják azt a programot, ami alapján a következő 3 hetet végig tudták dolgozni egyénileg. Szerintem ez a maximum, amit úgy egy hosszú szezon kezdeteként, mert ez egy nagyon hosszú szezon lesz mindenki számára, ezt be lehet iktatni a felkészülésbe, szerintem jól sikerült ez a rész is.
1: Innen folytatjuk majd, vendégünk Völgyi Péter, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, a hírek után jövünk vissza.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
2: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
3: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Lidl Track csapatához szerződött Vas Blanka. Benyújtotta a gyermekvédelmi törvénycsomagot a kormány, ma még országszerte borult lesz az ég. Besenyei Márkogyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: A DVSC vizsgálja a fellebbezés lehetőségét, ezért a soron következő Vasas elleni mérkőzésen nem lesz bezárva a Nagyerdei stadion 3 szektora. A lezárást korábban az MLS rendelte el, mert a DVSC szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak be az MTK elleni meccsen. A büntetés csak a fellebbezési határidőn túl, szeptember 25-e után léphet életbe, így a szombati mérkőzést még nem érinti. Októbertől a Lidl Track kerékpáros csapatánál folytatja pályafutását Vas Blanka. A terepen 2021-ben, országúton 2024-ben olimpiai negyedik magyar klasszis, 2028 végéig szóló szerződést írt alá az amerikai istállóval. A 25 éves sportoló a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot. A US Open friss bajnoka, a kazah Jelena Rybakina vezeti a női teniszezők legfrissebb világrangsorát. A korábban sokáig világelső Arina Szabalenka visszacsúszott a második helyre. A magyarok közül Bondár Anna 4 helyet javítva a 69. Udvardi Panna pedig a 15 helyet rontva a 83. A férfiaknál továbbra is az első helyen az olasz Jannik Sinner áll, az amerikai nyílt teniszbajnokságon győztes német Alexander Zverev maradt a második, a spanyol Carlos Alcaraz pedig a harmadik. A legjobb 100-ban egyedüli magyarként Marozsán Fábián a 60. helyen áll.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A kormány elkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a ma benyújtott gyermekvédelmi javaslatcsomaggal kapcsolatban a többi közt azt emelte ki, hogy eltűnnek az utcákról a gyermekek személyiség fejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetések, valamint felgyorsítják a kórházakban hagyott csecsemők megfelelő elhelyezését. Novemberben találkozik Friedrich Merz német kancellárral, Magyar Péter, jelentette be a külügyminiszter, miután Budapesten tárgyalt német kollégájával. Orbán Anita és Johann Wadephul a többi között az Európai Unió bővítéséről, a Nyugat-Balkánról, valamint a lipcsei repülőtér elleni dróntámadásról is egyeztetett. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőgépekre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Sikerült megfékezni a horvátországi Brács szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. A hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. Az egyelőre ma este 10 óráig érvényes intézkedés az érkező és az induló járatokra egyaránt vonatkozik. A repülőtér lezárása a vulkánból felszálló hamufelhő miatt szükséges. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, szakaszos lassulás alakult ki a kiépített terelésben Herceghalom és Bicske, azaz a 30-as és a 40-es kilométer között. Felborult egy teherautó a 472-es főúton, Hódmezővásárhely térségében, a 47-es főúti csomóponti körhíd után. A 203-as kilométernél a belváros felé vezető irányba egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult az idő, a Dunántúlon és a középső területeken elszórtan esik az eső, később keleten is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül északnyugaton megerősödik, hajnalban helyenként köd képződik, majd csökken a felhőzet, és délután néhány órára kisüt a nap. A szél mérséklődik, éjszaka 10-15, napközben 22-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: Folytatjuk a Hazafutást. Vendégünk továbbra is Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi kapitánya, és a vonalban van a válogatott csapatkapitánya, Takács Kis Virág is. Szia Virág, szeretettel köszöntünk!
5: Sziasztok!
4: Nem tudom, hallgattad-e a hírek előtt a beszélgetést. Péterrel odáig jutottunk, hogy az amerikaiak elleni mérkőzésig hogy alakult ez a világbajnokság. És tőled is azt kérdezem, amit neki is feltettem kérdést, hogy miben volt érezhető az, hogy esetleg más szemmel néztek rátok az ellenfelek, vagy ott, akikkel találkoztatok, letettétek a névjegyeteket, és egyfajta tiszteletet kivívtatok magatoknak.
5: Igen, én úgy gondolom, hogy nyilván azért a torna előtt, ahogy láttuk a rangsorokat is, meg ahogy érezhettük, valamilyen szinten nem feltétlenül számoltak azzal, hogy mi akár tovább juthatunk ebből a csoportból, és nyilván még a francia mérkőzés után sem feltétlenül ezt a képet mutattuk, viszont ahogy ott nagyon rövid időn belül összeszedtük magunkat, és tényleg visszatértünk erre a tornára, és ahogy játszottunk már a második mérkőzéstől fogva, azt gondolom, hogy az ellenfeleink is láthatták azt, hogy velünk igenis számolni kell, és én azt gondolom, hogy azért ez visszamenőleg egy nagyon kemény munka mentálisan, hiszen szerintem ez a csapat eljutott már egy olyan szintre, hogy nagyon rövid időn belül is tud változtatni, és tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, bizonyos szituációkhoz, és nagyon örülök neki, hogy most már tényleg ilyen szinten van a csapatunk, és bízom benne, hogy még ennél is van feljebb, de nagyon örülök neki, hogy letettük a névjegyünket, és egy ilyen világbajnokság van mögöttünk.
4: Neked milyen feladatod volt csapatkapitányként, kérte tőled valamit Völgyi Péter, hogy mit képviselj, vagy ez így adta magát, és mindenki egy emberként küzdött a másikért?
5: Én azt gondolom, hogy abszolút adta magát, hiszen nagyon sokszor kihangsúlyoztuk már azt, hogy ez egy milyen jó közösség, és mennyire jó hangulatban telnek a mindennapjaink a válogatottban. Nyilván én próbáltam ott segíteni a többieknek, ahol csak tudtam, akár a pályán, akár a pályán kívül. Azért ez a keret most egy viszonylag nagyobb változáson ment keresztül, és több olyan játékos is velünk volt, aki esetleg a selejtezőn nem, vagy még akár soha nem játszott velünk tétmérkőzésen. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezek a játékosok is érezzék azt, hogy mennyire fontos tagjai ennek a válogatottnak, és abszolút a mi célunk az, hogy mi mindig csapatként haladjunk előre, és csapatként legyünk sikeresek. Én szerintem ez egy nagyon szerencsés helyzet egy ilyen csapatban csapatkapitánynak lenni, hiszen nagyon összetartó közeg vagyunk, és nyilván ez egy kulisszatitok, nem kulisszatitok, de a francia mérkőzés után is kétszer összegyűltünk az öltözőben is, és másnap a videózás előtt is, és átbeszéltük a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon hálás feladat ez a szerep egy ilyen csapatban, ahol egy ennyire összetartó közeg és ilyen szerethető emberek alkotják.
4: És az abszolút látszott a pályán és a televízión keresztül, tehát ez tényleg nem csak ilyen lózunga, amit szoktak mondani, hogy jó a hangulat, és ez mondjuk a pályán nem mutatkozik meg, itt nem ez történt. Amikor tervezgettük, hogy mikor ér haza a válogatott, kit, melyik médium hív meg, akkor én azt az értesülést kaptam, hogy az amerikaiak elleni meccs előtt még nem volt megvéve a repülőjegy. Számomra ez is egy ilyen jelzésértékű, hogy itt abszolút nem arról volt szó, hogy jó, hát az amerikaiak az esélyesek, és akkor majd hazajövünk, és úgyis ők nyernek, hanem számomra ez azt jelzi, hogy úgy mentetek bele a meccsbe, abba a meccsbe is, hogy itt bármi lehet.
5: Igen, nyilván tudtuk azt, hogy Amerika milyen erőt képvisel, és tényleg egytől egyik szupersztárok alkotják a keretüket. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni. Nyilván egy ilyen erőltetett menetben se szabad kihangsúlyozni azt, hogy a fáradtság, és azt, hogy érezzük magunkat valójában. Viszont én azt gondolom, hogy ez volt a tornán az első mérkőzés, amikor azt éreztem magunkon, hogy egy kicsit a fáradtság kezd eluralkodni. Én azt gondolom, hogy jobb szájízzel tudtuk volna zárni a tornát, hogyha egy kicsit szorosabb mérkőzést játszunk, és ez miatt van bennem egy kis hiányérzet, és ezért is voltam kifejezetten csalódott a mérkőzés után. Én bízom benne, hogy ebből is le tudjuk vonni a tanulságokat. Ez is egy olyan összecsapás volt, amiből nagyon sokat fogunk profitálni a jövőben, és tudjuk azt abszolút, hogy miben kell fejlődnünk, miben kell még előrelépnünk, és igen, és nem számít, hogy kijön velünk szemben, el kell hinnünk azt, hogy tudunk meglepetést okozni, hiszen nagyon sok csapat, európai csapat megszorongatta Amerikát ezen a tornán, és ez egy nagyon jó példa mindenkinek.
4: Ezt is nagyon köszönjük nektek, hogy mindig nagyon-nagyon reálisan értékeltetek, akár a győzelmeket, akár a vereségeket, nagyon tisztán nyilatkoztatok minden egyes meccs után, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Mi az, amit te személy szerint magaddal hozol erről a VB-ről, és amire tudsz építeni a jövőben a pályafutásod során?
5: Mindenképpen azt, hogy nagyon rövid időn belül is egy adott szituációhoz, egy adott ellenfélhez alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk profitálni, hiszen klubszinten is, és akár ha külföldön, akár magyar csapatban játszunk, azt gondolom, hogy az, hogy egy adott edző, egy adott csapatnak a filozófiájához tudjunk alkalmazkodni, az nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a szerepünket is akár egy csapatban. Én azt gondolom, hogy ez a világbajnokság igenis megmutatta azt, hogy az elmúlt éveknek a kemény munkája az igenis kifizetődik. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy akár afrikai, akár ázsiai csapat teljesen más játékerőt képvisel, viszont én úgy gondolom, hogy amellett sem szabad elmenni, hogy ezek ellen a csapatok ellen is nagyon nehéz nyerni. Akár az, hogy ha tényleg a franciák ellen, vagy Amerika ellen, nyilván a fizikalitás az, amit ki kell emelni, de én úgy gondolom, hogy az, amikor egy ilyen mérkőzés után bele kell menni egy teljesen más fajtájú összecsapásba, amikor tényleg a 9-10 méteres hárompontosok a csapatnak az erőssége, akkor is muszáj alkalmazkodni. Úgyhogy én összességében alapvetően tényleg azt emelném ki, hogy az ilyen tornák is azt erősítik bennünk, hogy azt, hogy minél hamarabb tudjunk változtatni és alkalmazkodni az adott helyzethez, az a legfontosabb, és ez is ezt erősíti bennünk.
4: Hát szívből gratulálunk az egész csapatnak és neked is. Mennyi időd van pihenni, és mikor kell visszatérned a klubhoz?
5: Nagyon szépen köszönjük. Én holnap reggel utazom már ki Valenciába. Én ezt a 3 napot is egy nagyon gyors regenerálódásnak, de tényleg nagyon pozitívan éltem meg, hogy legalább ennyi lehetőségem volt egy kicsit, hogy itthon legyek. Úgyhogy holnap reggel már indulok, és egyből egy média napba fogok belecsöppenni, és utána pedig már kezdődik a készülés, hiszen jövő héten szuperkupát fogunk, 2 hét múlva szuperkupát fogunk már játszani.
4: Hú, hát akkor nagyon sűrű a menetrend Takács Kisvirágnak, nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert neked a továbbiakban is, és a novemberi EB-selejtezőben pedig már majd újra a válogatott színeiben láthatunk. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
5: Én is köszönöm.
4: Péter, meg tudod ezt erősíteni, hogy ebben volt jó a csapat, hogy alkalmazkodott minden típusú ellenfélhez, minden típusú játékrendszerhez, taktikát szépen alkalmazták, amikor kellett?
6: Az utolsó meccsen már nehezebben tudtunk alkalmazkodni, de a világban egyetértek abban maximálisan, hogy ott már látszottak a fáradtság nyomai a csapatom. Azért szerintem azok az együttesek jutottak el a legjobb 4-be, akiknek legerősebb is volt a játékos kerete, és nem az 5 játékosa volt erős, hanem a 12 játékosa együttvéve, hiszen sokkal könnyebb ilyen összetételű csapatoknak a csoportmérkőzések során osztani a terheket, és akár védő, akár támadó feladatokat szétbontani, mint egy más összetételű társaságnak, úgyhogy ez a szerintem az utolsó meccset leszámítva azért jó sikerült ez a változtatás.
4: Tőled is megkérdezem, hogy Virágnak milyen szerepe volt, mint csapatkapitány. Tehát volt-e külön olyan fajta kérésed felé, hogy nem tudom, legyen kapocs közöttetek, vagy például Iványi Dalma is tudott ebben segíteni neked?
6: Igazából az egész egy nagy team munka volt, tehát nem csak a Virágnak volt feladata, hanem minden játékosnak megvolt a maga kis feladata ebbe a kohézió kialakításába, és a stábtagoknak is, hiszen az lehetetlen, hogy mindenki mindenkivel folyamatosan tudjon beszélni, akár még csak két mondatot is, de szerintem ezek a szerepek és a feladatok is jól el voltak osztva.
4: Az amerikai meccsről is beszéljünk egy kicsit, nyilván más szint volt, lehetett látni. Rád Géber László értékelésében elmondta, hogy itt olyan világsztárok vannak. Nem tudom, kiemelte Catherine Clarkot, aki állítólag több meszt ad el, mint LeBron James, tehát teljesen más dimenzió a női kosárlabda az Egyesült Államokban, szóval mennyire volt nehéz adaptálódni és ezt a meccset lehozni, ahogy már Virág említette, úgy, hogy a fáradtság már azért nyilván benne volt a lábakban.
6: Nehéz feladat volt, mert ez a csapata szerintem, hogyha hibátlanul játszunk, és ebbe beleértem azt, hogy a külső dobásainkat sokkal jobb százalékkal értékesítjük, ezáltal sokkal kevesebbszer kell gyors lerohanásaikat megvédeni, sokkal több ütközést tudunk vállalni, egy csomó olyan dologra marad energia és idő, amire sajnos itt a mérkőzésen belül nem maradt, akkor tudtunk volna szerintem egy ilyen 15-20 pontos mérkőzést játszani. Azzal, hogy az elején, mérkőzés elején ezek a tiszta, kidolgozott dobóhelyzetek kimaradtak, ezzel szerintem önmagunkat raktuk bele egy ilyen rossz szerepbe, és sajnos lemaradtunk támadásban, védekezésben, onnantól kezdve nagyon sok szituációban, de tényleg nagyon nehéz ezen a csapat eljátszani, mert hogy az első perc, az utolsó ugyanazt játsszák. Ugyanaz az elánnal, ugyanaz az energiával, ugyanaz a motiváltsággal, és tényleg a világ legjobb játékosai vannak összerakva, és még két-három világsztár itt sem volt ezen a világbajnokságon, ellentétben a franciákkal, akik minden idők legerősebb VB csapatát rakták össze, hiszen még soha nem játszottak, azt hiszem, döntőt sem a világbajnokságok történetében. Úgyhogy ezért volt kemény ellenfél mind a két társaság.
4: Ott a VB helyszínén hozzád eljutottak-e visszajelzések, oda mentek-e más szakvezetők esetleg, hogy pozitívumokról beszéljenek a válogatott kapcsán?
6: Igazából úgy néz ki egy ilyen hotel, ahol az amerikaiakat leszámítva minden csapat ott volt, hogy mindenki teszi a saját dolgát, nézi a videótermet, indul edzésre, reggelizik, mindenkinek megvan perce pontosan a napi beosztása, minimális kommunikációra van idő, ettől függetlenül azért nagyon sok ismerős, akár a játékosok között is, akár az edzőstábokban nagyon sok ismerőssel találkozik ilyenkor az ember, és megvoltak ezek a pozitív, sokszor csak egy pacsi meg egy vigyornak a kísérletében, és ilyen hosszabb beszélgetéseken nincs idő, de szerintem ezek is mindennél többet jelentenek.
4: Szerencsére itt a Nemzeti Sportrádióban van lehetőség hosszú értékelésekre, ezt meg is tettük. Rád Géber László, korábbi szövetségi kapitány, aki ugye a 98-as, a legutóbbi magyar szerepléssel járó világbajnokságon vezette a csapatot, ő értékelt, ebből következik most egy részlet.
7: Sportszakemberként elkezdtem élvezni. Mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanatban Magyarországon, ez egy kiemelkedő produkt. És a lányok. A lányok, ők szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Nyilvánvaló a három győzelem, az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a 8 közé. Azt gondolom, hogy a másik 2 mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat. Nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket.
4: Ezt meg tudod erősíteni? Lehet-e profitálni valamennyi mérkőzésből, és a te gondolkodásmódodban esetleg jelenthet-e változást, akár a franciák, akár az amerikaiak elleni meccs?
6: Abszolút minden mérkőzésből tanulni kell, meg az, hogy valaki test közelbe átéli, meg az, hogy látja, amikor tévében vagy akárhol máshol ezeket a játékosokat, ez teljesen más élményt jelent. Most test közelből sikerült megizlelnünk egy csúcsformában játszó francia csapatot, egy nagyon agilis amerikai válogatottat, és én biztos vagyok benne, hogyha jövő héten játszanánk velük, akkor már teljesen más képe lenne a mérkőzéseknek. Úgyhogy nyilván a győzelmekből azért könnyebb, a vereségből meg többet lehet tanulni, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek, hogy igen, ezeknek a tapasztalatait is bele kell majd építenünk a jövő munkájába.
4: Hogyha a VB, nem tudom mennyi lehetőség volt mérkőzéseket nézni, de hogyha a VB mezőnyét, a tendenciákat nézzük, miben változik leginkább a női kosárlabda, és mi jellemezte ezt a világbajnokságot?
6: Női kosárlabda egyre férfiasabb lesz, tehát egyre magasabbak a játékosok, képzettebbek, rengeteg ütközés van, óriási harc van a lepattanó párharc, rengeteg olyan dobást kell most már tanítani, dobás formát, amit igazából 10 évvel ezelőtt még női kosárlabdázótól nem is igen lehetett látni, szóval a védekezés és a fizikalitás olyan szinten fejlődik, hogy nagyon nehéz a tiszta dobóhelyzetekért értékesíteni, és odaig egyáltalán eljutni nagyon sokszor, úgyhogy talán ezek a legfontosabb dolgok, és az, hogy az a csapat tud eredményes lenni, aki olyan távolságba tud maradni, hogy folyamatosan hozzá tudjon érni a támadójához a védekezésben, és ez óriási lelkierő kell, meg fizikum kell, de nagyon kis ellentétesek ezek a szerepek, de tényleg azt kérjük a lányoktól, hogy legyenek kreatívak, és legyen gladiátorok benne a pályán, és ez nagyon sokszor nehéz összeegyeztetni.
4: Milyen kérésekkel, milyen feladatokkal engeded ilyenkor útjára a csapatot, és ugye tegyük hozzá, hogy nem sok idő van, hiszen novemberben már kezdődnek az EB-selejtezők, tehát akkor találkoztok újra. Addig mivel engeded útjukra a klubjukhoz a játékosokat?
6: Hát most már stáb dolgozik rajta, szerintem jövő héten lesz kész, mert az összes mérkőzésünkből fognak kapni a lányok egy olyan összevágást, ami tartalmazza pozitív dolgokat, de azokat is, ami lehet változtatni, és ebben a rövid időszakban, rövid két hónap alatt azért sokat lehet dolgozni. Egyénileg, amit el fogunk jutatni majd a klubokhoz is, és kérünk abba segítséget, hogy bizonyos dolgokban hogyan tud előrépni az adott játékos, ez általában teljes mértékben összevág a klubnak a feladataival és az érdekeivel is, úgyhogy ez egy közös munka. És hát nem vagyok jó ezekbe a záró beszédekbe, úgyhogy most is Báder Márton elnök úrra hagytam ezt a dolgot, viszont következő két hétben minden játékosomhoz el fog jutni, és személyesen beszéljük át a tapasztalatokat, és kitűzzük ezeket a célokat, amit novemberig, meg utána februárig majd meg kell oldanunk.
4: Minden egyes játékossal leülsz, és elmondod, hogy mit láttál a VB-n, vagy esetleg adatokkal?
6: Ez a tervem, most nekem változik a beosztásom, eddig a DVTK felnőtt csapatánál voltam, és Euróligába szerepeltünk, heti két meccsünk volt, ez nagyon kemény feladat volt a válogatott együtt, úgyhogy most egy kevesebb munkám nem lesz a DVTK akadémiába, kosárlabda akadémiába, viszont jobban be tudom osztani az időmet, és kevesebbet kell a utazások mellé terveznem, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ez így működne, mert ez lenne egy nagyon jó visszajelzés, és azt gondolom, hogy ez az, amiben ki lehet egészíteni azt az időszakot, ami két válogatott összetartás között eltelik, és kicsit a tüzet azt életbe tartani.
4: Nyilván nem térünk ki minden egyes játékosra, mert így, ahogy említettük, csapatként volt igazi csapat ez a válogatott, de azért Juhász Dorkáról mindenképpen beszélünk, mekkora a húzóerő, az ő tapasztalata, a rutinja, a külföldi bajnokságban való tapasztalat szerzése, az mekkora segítség volt?
6: A Dorka tényleg óriási rutinnal rendelkezik, és remek szezonja volt, hiszen az Euróligában a legjobb játékosnak választották, és a női NBA is be is a meghatározó játékosok közé tartozik. Viszont most pont olyan időszaka volt, hogy egy sérülés után azért kevesebbet játszott, és neki is nagyon nehéz volt ezt a ennyi játékpercet folyamatosan minőséggel támadásban, védekezésben megtölteni. És hát csak olyan csapat volt, ahol 4-5-6, akár 9 NBA játékos érkezett meg, és vitték közösen a vállukon azt a terhet, itt pedig a Dorkától mindenki rengeteget várt, és a Dorka rengeteget is tett ezért a csapatért, és a Kisvilág személyében, a Lelik Réka személyében, azt gondolom talált olyan két szársegédet, aki maximálisan segített és kiegészítette egymást a nehéz pillanatokba, és hála Isten voltak olyan játékosok, akik tudtak előrelépni mondjuk az isztambuli selejtezőhöz, vagy az elmúlt időszakhoz képest, gondolok itt a Kányási Verára, a Studer Ágicára, a Török Ágira, akik tényleg a Honinára, akik óriási teljesítményt tettek le ezen a tornán, és az összes többi játékosnak voltak nagyon jó momentumjai, és Josipovics Kinga, aki az egész VB legfiatalabb játékosa volt, is lerakta a névegyét ebbe a mezőnybe. Úgyhogy,
4: szemtelenül, fiatalos, lendülettel még játszott. Még
6: egy kicsit szemtelenebb, de nagy akarattal játszott, és önbizalom, és ez a fontos.
4: Az is fontos lenne, hogy ilyen hőfokú mérkőzéseket játszanak a magyar játékosok a klubokban, és ezt akár itthon, akár külföldön, nem tudom melyiket preferálod jobban, és ugye az, hogy a Pécs nem indul az Euróligában, ez mennyire jelent hátrányt mondjuk?
6: Ez komoly hátrány, és komoly hátrány az is, hogy nem tudni, hogy lesz Euróligás csapatunk, hiszen Sopron is és a DVTK is elejtezni fog. Ezek a mérkőzések, amikor benne van az ember, és van egy rossz széria, akkor sokszor óriási teherként éli meg, hiszen az Euróligában már olyan csapatok vannak, akik 8-10-es költségvetésből a játékos állományban is sokkal nagyobb fölényben vannak, mint ahogy az normális lenne. Ezek nehéz időszakok, ugyanakkor szerintem ezekből a mérkőzésekből lehet a legtöbbet profitálni. Egy olyan tükröt tart elénk, hogy amiből mindenképpen kell és lehet is tanulni, és ez a nemzetközi megmérettetések, ezek mindig kiemelten fontosak. Úgyhogy sajnálom, hogy kevés ilyen meccs lesz a magyar válogatott keret legtöbb játékosának, de pont ezért is lenne nagyon fontos, hogy a Sopron és a DVTK is tovább jusson.
4: Nyilván ennek a világbajnoki nagyszerű szereplésnek akkor van különös jelentősége, hogyha a csapat kijut az Európa-bajnokságra, és ott esetleg hasonló teljesítményt nyújt, szóval emiatt is különösen fontosak lesznek ugye a novemberi EB-selejtezők.
6: Abszolút, ugye az Európa-bajnoki selejtezőn van javítani valunk, és mindenképpen kint szeretnénk lenni a következő Európa-bajnokság döntőjében, annál is inkább, hiszen innen lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, és ez nem lesz könnyű feladat, hiszen itt a világbajnokságon is az első 8 csapatban 5 európai csapat volt található, tehát rettenetesen nehéz az Európa-bajnokságokon is a 4 környékére odajutni, és ott még akár be is verekedni magát egy csapatnak, mert rengeteg jó társaság van, voltak olyanok, akik nem voltak, például ott most a világbajnokság mezőnyében például a szlovénok, úgyhogy nagyon nehéz feladat lesz ez is, de én remélem, hogy egy nagy önbizalom, egy nagy zsákkal több lesz az önbizalmunk, és ugyanez az alázattal fogunk neki veselkedni ennek a munkának, a felkészülésnek, és ha megtaláljuk ebben jó az egyensúlyt, akkor ki is fogunk jutni az Európa-bajnokságra. Ott egy újabb mérkőzés sorozat, az már egy következő lépés lesz.
4: Ehhez kívánunk nagyon sok sikert a felkészüléshez is, és az EB-selejtezőkhöz is, és nagyon köszönjük az elmúlt napok élményeit nagyon sok magyar szurkolónak, szerzett a magyar női kosárlabda válogatott szenzációs élményeket, és nagyon sok szurkolót szerzett magának. Völgyi Péter szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy eljöttél, Péter, és hát egyelőre akkor egy kis pihenést kívánunk, de feltöltődve akkor jó munkát az újabb feladatokhoz.
6: Nagyon szépen köszönjük. Egyetlen mondatom lehet. Én köszönöm minden edző kollégának, aki először labdát adott ezeknek a játékosoknak a kezébe, és lehet, hogy Szolnokon volt, lehet, hogy Nagykanizsán, lehet, hogy valahol külföldön, teljesen mindegy. Nagyon fontos, hogy ezek a csajok elkezdtek valamikor 15-20 évvel ezelőtt kosárlabdázni, azóta itt van, és egy ilyen szinten jutottak el, úgyhogy tudom, hogy ez nagyon nehéz munka, mert sokkal kevesebb figyelemmel jár, viszont nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk.
4: Nekik is köszönjük szépen, Völgyi Péter szövetségi kapitány volt a vendégünk, mi pedig hamarosan folytatjuk a hazafutást.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 perc van, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, balról jobbra mondom, hogyha valaki néz bennünket, Kis Tamás az MTI sportszerkesztője, Csisztu Zsuzsa a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, és Elpap István a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, sziasztok!
3: Szia!
2: Óra telt csak el azóta, hogy az első ízben Budapesten megrendezett atlétikai világdöntő véget ért. Zsuzsi, te kint voltál a helyszínen, de nyilván fiúk, ti is sokat láttatok belőle a televíziós közvetítéseken keresztül. Nyilván első ízben megrendezett versenyről beszélünk, voltak gyerekbetegségek, de azért az összkép az azt gondolom, hogy pozitív, és mindenképpen a sportág népszerűségének jót tett.
3: Egyértelműen én azt gondolom, hogy az egész formátum, meg az, hogy a World Athletics vezetői erősen és láthatóan nagy energiákat fektettek abba, és erősen gondolkodtak, hogy hogyan lehet ezt a sportágat egy olyan jellegű csomagolásban megjeleníteni, ami roppant szórakoztató, tömény, ugye nélkülözi a hosszú selejtezőknek azt a fajta unalmát, a délelőttöknek ugye azt a fajta néha üresebb stadionját, persze attól függ nyilván, hol is rendezik az eseményt, hanem tényleg megkapod a világ legjobbjait egy rakáson, olimpiai bajnokokat, világbajnokokat, világranglista legjobbjait, akik egyébként én azt vettem le, hogy láthatóan maguk is élvezték ezt a fajta felhajtást. Most az, hogy ez mennyire nyomta rá a szakmai teljesítményre bélyegét, azért azt se felejtsük el, hogy ez egy záró eseménye volt a szezonnak. Tehát már azért néhányan lehet, hogy nem voltak csúcsformájukban, vagy elfáradtak. Én Halász Bencével beszélgettem a döntő után, ugye a kalapácsvetés döntőjében, ahol hát ott is történt egy-két érdekes történet, tehát hogy azért lehetett látni, hogy esések, kelések, hálóban kikötött dobások is gazdagon voltak. Mondta, hogy nagyon csúszott az eső miatt, vagy a vizes terep miatt a dobókör, tehát nyilván voltak olyan elemek, amelyek szokatlanok voltak. Szokatlan volt a hiányzó zöld fű elsőre. Aztán persze nyilván az ember látta, hogy a színek viszont nagyon sok mindent pótolnak. Én azt nagyra értékeltem, hogy azt éreztem, hogy a sportolókat, tényleg az esemény sztárjait egy olyan polcra igyekszik helyezni a World Athletics, amit az ő világklasszis teljesítményük amúgy egyébként megérdemel. Ugye az, hogy 10 millió dollárt szétosztottak, hogy ez mennyire lesz majd pénzügyileg fenntartható, hát ez majd egy másik kérdés természetesen, de aztán persze az ember utána megnézte ugye a US Open férfi egyes döntőjét, és azt mondta, hogy jó, hát ott egy szem teniszező mennyit visz haza nyilván, még a vesztes is. De összességében szerintem nagyon jó kezdeményezés, simán el tudom képzelni, hogy a gondolatot magát más olimpiai sportágok is átveszik, hogy lesz egy ilyen bajnokok bajnokai jellegű megméretés adott esetben az üresebb években, ha olyan sportágok vannak, aminek nincs minden évben esetleg világbajnoksága, úgyhogy én nekem összességében nagyon tetszett, nyilván nagyon nehéz elsőre tökéleteset csinálni. A tévét nem tudom értékelni, mert ugye nem azt néztem, hogy ott ez mennyire volt más, vagy több, de ott a helyszínen remekül szórakozott a közönség, nagyon értő a magyar közönség, imádják ezt a sportolók, hogy pontosan tudják, hogy mikor kell nagyot tapsolni, hogy mikor kell húogni, mikor kell csöndbe maradni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy olyan helyszín, amit tényleg méltó módon szeretnek az ide érkező világklasszis atléták.
4: Hát a látvány az szerintem szenzációs volt. Kicsit az jutott eszembe, mint ha valakit megkérnek most csinálj olyat, hogy hogy fog kinézni a világ 2045-ben, és akkor megálmodunk valamit, és kb. Hasonló, tehát mint amikor visszajövőbe elképzelik a jövőben játszódó részt, amit persze azóta már túlhaladtuk, tehát az korábban volt, mint amennyi most van, és ez nem teljesen olyan volt a világ, de egy kicsit ilyen abszurd volt az egész, de olyan gyorsan megbarátkoztam vele, tehát nekem a látványon nem volt bajom. Az, hogy a lebonyolítás más, hogy maguk a számok is adott esetben rövidebbek, kevesebbet dobnak, nincs selejtező, hát még szép, hogy nincs, mintán legjobbak vannak idehívva. Valóban az időzítés az talán nem a legtökéletesebb, mert hogy ha már így hirdetik, hogy a bajnokok bajnoka, meg a világdöntő, akkor akkor az eredmények is méltóknak kell, hogy legyenek ehhez, és azért sok versenyszámban teljesen objektív okok miatt nem voltak azok. Az, hogy pont hónapok után először ilyen idő van, mint amilyen pénteken az első nap volt, arra még azt hiszem Takács Boglárka is azt mondta, hogy én mindenkinek mondtam, hogy jöjjenek meg Budapesten, ilyenkor aztán akkora nyár van, hogy nem igaz, meg majdnem megfagytak. Tehát ezt nem lehetett kalkulálni, arra se vennék mérget, hogy ez egyébként minden sportágban működne. Biztos van olyan sportág, ahol igen, valamelyikben nem, az atlétikában abszolút működött. Én megbarátkoztam a homok színével, meg a gyep színével, az összes villogó sokszínű látványelemmel, mert egyébként nagyon szép kulisszákat varázsoltak az atléták köré, és azért sztárból, meg nagy menőből azért nem volt hiány, még úgyse, hogy pára nyilván ilyen-olyan okok miatt, sérülés miatt hiányozhattak. Magyarok is voltak. Nekem úgy bejött a dolog kifejezetten.
5: Hát a lényegi dolgokat elmondták a kollégák előttem, úgyhogy túl sok mindent nem tudok hozzátenni. Az biztos, hogy szenzációs esemény volt. Látványvilágban is, ahogy Leo is mondja, mindenképpen nagyon, nagyon élvezetes volt, és ami Zsuzsi említett, ugye ez egy jó kezdeményezés, egy jó döntés volt, hogy az atlétákat bevonták a show részeknek a szervezésébe, vagy a kitalálásába, tehát közösen találták ki, hogy mi az a szint, ami még nem zavarja őket a versenyzésben, de közben a nézők akár a tévén, akár a helyszínen kapnak egy olyan pluszt és olyan show elemeket, amivel ezt az egészet lehet színesíteni. Várom a FIFA-t, hogy majd mikor fogja megkérdezni a labdarúgókat, hogy a világbajnokság show elemeiben mivel értenek egyet, és mivel nem.
6: Foszforászkáló labda.
5: Tehát lehet, hogy ezt majd mások is átvehetnék, úgyhogy ez szerintem egy jó döntés volt. Nyilván itt a sportszakmai részét azt lehet megközelíteni innen, onnan, amonnan, de összességében ez egy nagyon látványos és jól sikerült verseny volt.
6: Ugye az olimpiához közeledben mindig beszélgetünk erről, hogy mennyire közvetíthető, mennyire látványos egy sportág. Szerintetek az atlétikának kell, hogy megújuljon, és ilyenfajta módszerekhez folyamodjon, hogy még látványosabb legyen, még inkább a versenyző legyen fókuszban.
4: De szerintem, ha a mostanin változtatnak azzal, a versenyző kevésbé lesz fókuszban, tehát a versenyzőnek az már nem annyira. Nem, szerintem az atlétika így, hogy párhuzamosan futnak a különböző ügyességi, meg a futószámok, ez egy nagyon jó kitalált projekt, és én biztos mindenhez hozzá lehet nyúlni, de az esetek többségében az, amikor hozzányúlnak, az nem feltétlenül javít, hanem inkább ront, és az a sportága még sokszor nyúl önmagához, az előbb vagy utóbb az attól nem lesz jobb az esetek nagy többségében, és egy világbajnokságot nem is tudok elképzelni hasonló kulisszák között, mert azért kelleténél azért ott már soknak érezném a show elemet, itt szerintem elfért most az, hogy persze föláll egy döntő mezőnye, fölállnak heten, és akkor nyolcadikat egyedül külön bemutatják, mert ő a legnagyobb sztár, azt szerintem az ugye a sport alap eszményével egy kicsit ellentétes, kicsit szembe megy, de egy ilyen világdöntőn ez is elfér, de mondjuk egy VB-n már nem érezném ezt nagyon helyén valónak.
3: Kicsit az volt az érzetem egyébként, ugye ezt Usain Bolt sajtótájékoztatós megnyilvánulásában is láttuk, hogy ugye Szepkóék nyilván szervezték ezt, de találkoztam más világklasszis IOC tagokkal, Navarel Mutavakkel például, ugye, aki most alelnöke, és 84-ben ugye női 400 gát első muszlim női afrikai olimpiai bajnoka. Kicsit azt éreztem mindenkinek, hogy ők ezt szerették volna az ő idejükben. Tehát most végre, ha már ugye ezt nyilván aktív korukban nem lehet, de legalább megvalósítják azoknak, akik ugye jelen pillanatban az atlétika sztárjai, és hát azt meg külön szerencsére, már beszéltünk a múltkor, ugye, hogy ha már Bolt nincs, de akkor van természetesen ugye egy Mondo Duplantis, vagy nyilván nagyon sokan, mert azért nagyon sok izgalmas személyiség van, még akkor is, hogyha olyan, aki tényleg az atlétikát annyira nem ismerők is megismernek már, nem csak a zenéje miatt, hanem egyébként is. Természetesen Tamberi szerintem egyébként ebbe a kategóriába tartozik. Akkor azért az azt jelenti, hogy amit el akar érni szerintem az atlétika, hogy kilépjen egy picit a személyiségekkel a sporták keretein kívülre, szerintem ez egy ilyen verseny, ezt abszolút szolgálja. Az egy másik kérdés, hogy az olimpia a maga komolyságával, vagy egy világbajnokság, ahol ugye valóban a sporták minden legjobbja szeretné magát megméretni, és ott érték a selejtezőből bejutni a 16-ba, vagy éppen a 8-ba, az egy másfajta rendszer kell, hogy legyen, mert az abszolút a vegytiszta sportszakmáról szól. De ez meg a vegytiszta szórakoztatásról, és mellesleg közben nem árt, ha látunk néhány kimagasló produkciót, és voltak, és hát persze voltak gyengébbek is.
6: És hát ugye Halász Bence, aki ezüstérmes lett, de ő is elmondta, hogy ez, hogy 4 kísérlet volt, és mondjuk Ethan Katzberg eljött azért, hogy az első 2 kísérlet után kiesett. Az tehát ez egy kicsit van, olyan, ilyen, olyan kicsit talán hiányérzet, és azt nem lehetett tudni, hogy mi alapján válogatták össze ezeket a versenyszámokat, mert voltak, amelyek hiányoztak. Tehát
4: hát úgy válogatták össze, hogy férfi kalapácsvetés nem lett volna, hanem Budapesten van ez a világdöntő, de mert Budapesten volt, így meg elképzelhetetlen volt, hogy ne legyen férfi kalapácsvetés, hát így. Tehát azért például akadályfutás sem volt, 10 000 sem volt, tehát azért pörgették a programot, vagy feszessé próbálták tenni a programot. Egyébként ez a része szerintem sikerült is. Most az, hogy a kalapácsvetők 4-et dobnak, azért az kicsit ilyen fából vaskarika, mert hogyha te arra trenírozod magad egész életedben, hogy van 6 dobásod, abból 3-ba kell olyat dobni, hogy folytathasd, és szépen fölépíted a versenyt, itt meg az elsőt elrontod, azt mondja, Jézus Mária, már csak 1-et dob, lásd Katzberg, és akkor utána ott a baj. Szóval azért ez kicsit más sportág innentől, de csak egy kicsit.
6: Tomi?
5: Szerintem az eredeti kérdésedre visszatérve, én sem látom azt, hogy drasztikus változtatásra lenne szükség az atlétikában, mármint így olimpia világbajnokság szempontjából, mert mit lehetne változtatni. Nyilván nem vagyok a szakértője a témának, tehát biztos vannak különféle ötletek, meg lesznek is, de azt gondolom, hogy ennek a sportágnak nincs szüksége ilyen jellegű változtatásokra, inkább hogy külön kezeljük az ilyen jellegű eseményeket, mint ami most a hétvégén Budapesten volt. Tehát, hogy ez az a fajta kicsit könnyedebben vett verseny, ahol helye van a show-nak, és helye van egy csomó minden olyan dolognak, kiegészítő elemnek, ami nem feltétlenül van ott az olimpián vagy egy világbajnokságon, de azok maradjanak meg a maguk komolyságába, és egyébként meg magának az atlétikának szerintem nem kell változtatni semmit.
4: Még több vegyes vált.
6: Mondani, hogy kössünk át labdarúgás, és volt közös pont, hiszen Nagy Ádám is, a Ferencváros labdarúgója is ott futott az egyik csapatban, de ő már esetleg a holnapi válogatott kerethirdetésre is figyel. Márko Rossi ugye ugyanis megnevezi holnap a közelgő Nemzetek Ligájára készülő válogatott névsorát. Milyen meglepetésekre számítotok? Esetleg Nagy Ádám visszakerülhet-e, és milyen szempontokat mérlegelhet most Márko Rossi?
4: Hát azért ne felejtsük el, hogyha csak úgy helye közzel is, de ezek már tétmeccsek, és ugyan tavasszal játszottunk 2+2 mérkőzést, és szerintem Rossi ott aztán kísérletezgethet kedvére, meghívott is be mindenféle embereket. Itt azért én kevésbé számítok arra, hogy olyanok is meghívót kapnak, akik egyáltalán nem játszanak a csapatukban. Nagy Ádámot nem tartanám egyáltalán meglepőnek, ha Rossi behívná, egyrészt, mert Rossi édes gyermeke, ilyenből van 1-3-4 a csapatban. A Szalai Attila, tehát ha hadrafogható, ha játszik, Szalai Attila is szerintem beleszívva, miután ismét játszik, van klubja és játszik, és van nyilván egy 10-12 kirobbanthatatlan ember. Én nem hiszem, hogy, vagy azon gondolkozom, hogy ki az, aki egyáltalán teljesen újoncként itt feltűnhet most ebben a keretben. Nem feltétlenül lesz ilyen, bár Rossi szokott, vagy szeret ilyen kisebb, nagyobb meglepetésekkel szolgálni. Én szerintem Csongvai megint ott lesz, hiszen abszolút alapemberként játszik, igaz, hogy francia másodosztály, de francia másodosztály élcsapat, és azért az ér valamit, és a saját, a Rossi emberek jellemzően ott lesznek. Kérdés, hogy Varga mellé, most akkor Kovács Benedek, aki nem játszik, bár a felnőtteknél van, de nem játszik, lehet, hogy a Paksi Szalait behívja, lehet, hogy talán Német Andrást, aki azért életjeleket mutat az utóbbi időbe. Nem tudom, de itt mondjuk a kezdőcsapatnál ott szerintem hűden nagy meglepetésekre nem kell számítani. Én szerintem az utóbbi időben a kezdő meg a kispad között billegő Vitális ezzel, hogy kifejezetten jól, majd hogy nem azt mondom, hogy várakozáson felül jól teljesít Görögországban, amikor lehetőséget kap, lehet, hogy Vitális a kezdőbe találja magát, mert Séfer biztos ott lesz, Szoboszlai, Sallai, Varga, Kerkez, Bolla, Orbán biztos ott lesz, tehát gyakorlatilag a kezdőt azt így ki lehet pipálni, így 2-3 pol, másik belső védő, nem tudom ki lesz, lehet, hogy Szalai Attila, de 4 védős felállásban, nem tudom Szalai hányszor játszott a válogatottba, általában akkor szokott játszani, akkor már annó mindig 3 belső védővel játszottunk, nem tudom mennyire életbiztosítás, azt majd Rossi biztos tudni fogja. Én olyan nagyon nagy meglepetésekre emiatt, mert a Nemzetek Ligája azért mégiscsak abból a szempontból mindenképpen tétmeccs, hogy a következő EB kalap kiemeléseknél sokat számít. Egyszer már ennek köszönhetően jutottunk ki tök simán az EB-re legutóbb, hogy a Nemzetek Ligájában jó szerepeltünk, hogy első kalapból voltunk sorsolva, és mindenki mondta, hogy ebből a csoportból, hát igen, de azért volt ez a csoport, mert mi voltunk az első kalaposak, tehát mi nem tudtunk volna egy nagy csapatot kapni, így csak a szerbeket, idézőjelben csak a szerbeket kellett megelőzni.
3: Nekem az érdekel, hogy ki lesz a kapuban. Szerintem ez most egy
6: izgalmas... Nem alap, hogy Tóth Balázs?
4: De.
6: Szerintetek?
4: De.
3: Nem tudom.
6: Zsuzsi, te kit várnál?
3: Nem tudom, hogy mennyire alap. Nyilván az utóbbi időben persze őt láttuk első számú kapus státuszban, de azért ugye tesz szinten is szerintem jól megállt a helyét Jakobasvili Áron is, és hát nyilván Dibusz Dénes sem véd rosszul, azért azt ne felejtsük el, hogy itt ő legalábbis, hogyha megnézzük, ugye nem a magát ugye a kupa...

0: De az, hogy most tényleg Magyarország első számú klubjában fontos szerepet játszik, meghatározó szerepet, szerintem ez egy egészen más pillanat most abban a tekintetben, hogy akkor miért ne lenne, vagy lehetne újra helye a válogatottban.
1: De kezdőben nem hiszem. De keretben én is úgy gondolom, hogy Nagy Ádámot be fogja hívni. Viszont én mert nem én vagyok Marco Rossi, de én azt gondolom, hogy Tóth Balázs ott Rossi nagyon ragaszkodó, és láma, hogy Gulácsira azt mondta, hogy ő az első számú kapus, még akkor is ő volt az első számú kapus, amikor egy évig sérült volt, és Dibusz élete legjobb formájába védett, még akkor is visszarakta Gulácsit az EB-re, úgyhogy ezen az alapon Tóth Balázs, aki végül is csak azért nem védett, mert nem tudták, hogy most marad Blackburnbe, vagy nem marad, és aztán utána volt valami kisebb sérülés, de most már megint ő védett. Úgyhogy én szerintem, ráadásul szinte mindig jól védett, amikor a Rossi betette a válogatottba, úgyhogy szerintem Tóth Balázs az hosszú távú első számú kapus, ez mintha a Rossi egyébként így ki is jelentette volna még tavasszal.
2: Hát ha nem is jelentette ki, de már sokszor beszéltünk róla itt ebbe a stúdióba is, hogyha hosszú távon keresünk kapus megoldást a válogatottnak, akkor jelenleg Tóth Balázs tűnik a legjobb megoldásnak. Én is arra számítok, függetlenül attól, hogy egyetértek azzal, amit Zsuzsi mondott, de én is arra számítok, hogy Tóth Balázs kapja majd meg a bizalmat a szövetségi kapitánytól. Ami pedig a keret összetételét illeti, azt gondolom, hogy tavasszal vagy nyáron, ugye amikor volt ez a két barátságos mérkőzésünk, akkor Rossi is, meg a szakmai stáb is kísérletezett annyit, amennyit szeretett volna. Nyilván azóta egy-két fiatal játékos mondjuk úgy, hogy feltűnt, de hogy ők mennyire vannak Rossi radarján, azt majd kiderül. Lehet, hogy lesz egy-két újonc, aki a keretbe meghívást kap. Nem gondolom, hogy pályára lépnek ezeken a tétmérkőzéseken. Vagy ha esetleg is adja ég, hogy nem tudom, valahol 5-0-ra vezessünk valamelyik csapat ellen, akkor lehet, hogy az utolsó 5 percre lehetőséget kapnak, de
1: igen, alapvetően... Rossi szokta csinálni, hogy ott tartja a keretben, telkiben a fiatalokat, de ugye, pályán nem feltétlenül.
2: Behívja a fiatal, tehát ugye itt van Jurek Gábor, aki fiatal, és vezeti a góllövő listát, a társa Kerezsi szintén mind a ketten jól játszanak, és eredményesen futballoznak, ugye itt csatárposztról beszélünk, de egy összetartásra, egy keretbehívásra lehet, hogy ők már elég érettek.
1: Nagy Oliver.
2: A stáb döntése alapján, akár még az is
1: előfordulhat. Főleg azért, mert ugye nem tudom, mi van Négóval például, de Bolla mögött pillanatilag mondjuk Osváth szokott lenni a B opció, aki helyett inkább Nagy Oliver játszik a Fradiban.
2: Igen, igen.
0: Tehát abba is rosszul.
2: Igen, ebbe is van ráció, tehát én arra számítok, hogy egy-két, esetleg három fiatal feltörekvő játékos a meghívót megkapja, a keretbe ott lesz, az összetartásokon részt vesz, és akkor elkezdődik ez a beépítés, amit ugye Rossi mindig szokott csinálni, hogy időről időre meghívja őket a keretbe, és aztán egyszer csak majd lehetőséget is kapnak.
1: Tóth Alexet meghívja szerinted? Mert ugye ott amellett...
2: Szerintem meg kell, hogy hívja.
1: Igen, mert
2: meg kell, hogy hívja, mert más szinten
0: viszont ő szokta, hogy elmondani, hogy aki játszik a klubjában, arra számít igazán.
2: Így
0: de
2: van, de ettől még a keretben
1: ettől azért lesz. Néha el szokott érni, de az a kivétel, mondja ő mindig.
2: Igen, de én azt gondolom, hogy a keretnek tagja lesz Tóth Alex, aztán, hogy mennyit játszik, vagy hogy játszik, azt majd látni fogjuk.
1: De Vitális előbb játszik, mint Tóth Alex. Nem tudom, hogy nem teljesen az a poszt, de azért nagyjából a válogatottban. Séfer biztos.
2: Igen, tehát Vitálisnak, ami egyébként engem nem lepett meg az alapján, amit Vitálistól az elmúlt években láttam, meg ahogy a Győrben is teljesített, nem lepett meg, hogy Aténba ő megállta a helyét.
1: De nagyon jó felvette a ritmust.
2: És úgy játszik, ahogy, de tényleg nagyon dicséretes és nagyon jó, hogy van egy ilyen játékosunk. Nyilván ott van Varga Barnabás, és csak ugye ott más posztról beszélünk, de hogy van egy ilyen játékosunk az AEK Aténba, aki folyamatosan lehetőséget kap. Úgyhogy Vitális abszolút igen. Lehet, hogy hamarabb kap lehetőséget mondjuk kezdőként Vitális, mint Tóth Alex, még ha nem is ugyanaz a poszt. Ami pedig Nagy Ádámot illeti, egyetértek Leóval, tehát Nagy Ádám annyira Rossi saját
1: gyermeke
2: mondjuk így, hogy azzal, hogy hazajött és játszik, és a Ferencvárossal egyébként az Európa Liga alapszakaszába bejutottak, és játszott a mérkőzéseken, tehát játékban is van, szerintem.
1: És mindig nem van nagyon öreg.
2: És nem is nagyon öreg, és ugye Nagy Ádám sokszor kap mindenféle felületeken különböző kritikákat a szurkolóktól, meg ugye a komment szekció rendszeresen felrobban Nagy Ádám kapcsán, de azért
0: De szerintem azért mindig... ő már azt úgy a játékával

0: szerintem megszolgáltat, cáfolta.
1: Hát nem? Szerinted tehát igen, csak ugye, hogyha olvasgatod, akkor látod, hogy sokszor azért vannak az én kedvenceim, nagyon szeretem a futásszakértőket, akik egyszerűen nem akarják látni, hogy a futball az nem csak arról szól, hogy akkor kirugdossa a gólokat, meg hogy a védő az most nem tudom, 10-ből 10-szer tudott-e szerelni, meg a kapus bravúrokat, hanem vannak jó értelembe vett zongoracipelők, tehát akiknek az a feladatuk, hogy stabilitást adják a csapatnak, és ebbe szerintem Nagy Ádám már sokszor bizonyított. Úgyhogy nem csak azért, mert egyébként rossz is a gyermeke, ahogy Leo mondja, hanem azért is, mert sokszor bizonyította már, hogy arra a szerepkörre, amire őt behívják, és ami neki a feladata, azt általában jó százalékkal rendesen teljesíti.
0: De ugye a komment szekcióban ez a visszapasszolgatása szerepel a legtöbbet, és azóta szerintem erre már rácáfoltát gólpasszokkal vette ki a részét a nemzetközi kupában is.
2: De nem csak az, hát arra emlékszem, hogy játszottuk azt a visszak sorsdöntő meccset, ugye a csoport elsőség múlt rajta a Montenegro ellen itthon. Hát ott a Szoboszlánynak ott az első szólógója, amikor ott fel is bőrözött egy montenegróit, ott valami rosszul elvégzett szögletünk volt, amiből olyan 3 montenegró indult volna a Dibusz kapujára. Egyedül Nagy Ádám volt hátul, aki ilyen csimbe szerezte meg azt a labát, amiből egyből gólpassz lett a Szoboszlainak, és aztán a harmadik gólt meg ő lőtte. Tehát ott annyira nem volt passzív. Uh-huh. Egyébként meg teljesen nyilvánvalóan Nagy Ádámot már Stork is arra találta ki, meg aztán Rossi is mindig arra használta, egész addig, amíg Schäfer föl nem tűnt. Mert szinte ugye a futszálos múltja miatt is ő volt az, akire föl lehetett passzolni a labdát. Ő hátra ment a labdákért, és mitán labdabiztos középpályás, és nem pattognak el tőle 5 méterre a passzok, ezért kockázatmentesen át lehetett a középpályán. Aztán utána majd meghaphat, tehát hogy ne kelljen a Szoboszlainak visszamászkálni a 16-osra a labdáért, tulajdonképpen a Nagy Ádámnak, meg a Schäfernek volt, amikor Nagy Ádám el volt felejtve, Schäfer meg sérült volt. Hát abból voltak ezek, amikor a Szoboszlai rosszul végzi el a kirúgást, meg állandóan ott van a saját kapunknál, meg rosszul passzol a Kerkeznek, mert nem kell, hogy oda hátra jöjjön, tehát az ő energiáit nem erre kell fecsérelni. Ezt Nagy Ádám és Schäfer is, most már ezt mondom, elsőbb a Schäfer, tehát azért mégiscsak a kora, meg a mégiscsak Bundesliga játékos Nagy Ádámmal ellentétben, tehát elsőbb a Schäfer, mert azért ő biztos kezdő ugye Rosszinál, meg legyen is az, de a keretben én szerintem Nagy Ádámnak is Nagy Ádámnak is mostani teljesítmény alapján, és ez inkább az Európa Liga selejtezőben, amiket láttunk, mert egyre jobb, tehát amikor megjött nekem, nem tetszett egyébként, de hát most nem volt játékban, új csapatba került.
0: Szkeptikus voltál
2: egyébként? Hát nem, szkeptikus nem voltam, csak kicsit olyan testidegennek tűnt a Fradiba, de ez csak ez az első kb. 2x20 percet kapott, azt hiszem, az első meccsein, de aztán nagyon gyorsan fölvette a ritmust, és az utóbbi meccseken ez a Fradi egyik legjobbja volt. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy meg a közös múlt miatt is, hogy lesz abból 89 válogatottság, abból a 88-ból, azt mondjam neki most.
0: Minden esetre az, hogy ugye sokat beszéltünk róla, hogy 7 magyar játékos szerepel a Bajnokok Ligájában 7-ről 7-re nemzetközi szinten, az, hogy a Ferencváros továbbra is az Európa Ligában 7-ről 7-re ilyen hőfokú meccseket játszik, az mindenképpen jó a válogatott szempontjából.
2: De a 7 az 6, meg Gulácsi ugye már nem válogatott, de...
0: Igen, de
1: egyébként van egy szignifikáns ugrás abban a tekintetben, és most nem csak a BL szereplő csapatokról beszélek, hanem ugye sokkal több légiósunk van, hogyha szerte szétnézzünk a világban, mint korábban, és ugye itt például a védelem kapcsán ugye Willi Orbán egyelőre még a stabilitást meg a biztos pontot adja a védelembe, de előbb-utóbb ugye gondoskodni kell majd arról, hogy amikor ő a visszavonulást fontolgatja, vagy éppen már elhagyja majd a válogatottat, még ha klubszinten játszik is, akkor ki lesz majd helyette. És biztos vagyok benne, hogy ezen Rossiék is dolgoznak, hogy a védelem az majd hogy nézzen ki a poszt-Orbán időszakban, tehát hogy amikor már Willi Orbán nem fog játszani. És itt van például Várkonyi Bence, aki Zalaegerszegből ugye az azeri bajnokságba szerződött, nyilván ennek a színvonalát, ezt nem nehezen tudjuk belőni.
2: Olvastam, hogy egyértelműen magasabb színvonal, mint a magyar. Miért lenne magasabb?
1: Ezt nem tudom. Én
2: ezt egyszer nem tudtam értelmezni.
1: Magam kevés azeri bajnoki mérkőzést látok. Igen, de az tény, hogy Várkonyi Bence például a Karabakba, amelyik ugye azért kirakat csapat Azerbajdzsánba, minden mérkőzést végigjátszik, és védőposzton játszik, úgyhogy lehet, hogy még ő belőle is lesz válogatottságra alkalmas védő.
2: Mondjuk holnap.
3: És kell is.
2: Mondjuk holnap elhangzik.
1: Az is lehet, hogy elhangzik a neve, persze.
2: Nézd, játszik, tehát annak a kritériumnak megfelel.
1: Aztán, hogy ezt milyen szintre lövik be Rossiék, ez...
2: Hát igen, csak ez, hogy mennyi légiósunk van, volt már nekünk sok légiósunk, egyébként általában akkor van sok légiósunk, amikor itthon kevesebbet fizetnek, és régebben itthon felháborítóan, persze nem felháborító, mert aki a futballt kizárólag fizetésen keresztül méri, az nem tudja értelmezni, hogy kereshet egy labdarúgó többet, mint ő, mint a világon sok ezerszeresét keresik a labdarúgók az átlagembernek. Magyarországon még a legkisebb a különbség, csak mondom. És abban a pillanatban, hogy ez csökken, és most csökken, mert most mindenhol azért visszavágják a fizetéseket, megy mindenki külföldön, a külföldön mindenhol még többet fizetnek ám, mint itt. Tehát emiatt...
3: Még akkor, még a jó időközként is többet
2: fizetnek. Igen, ebből a szempontból viszont ez egy ok miatt jó, hogy beszorozva a úgynevezett magyar szabálya, hogy egy csomó fiatal magyarról kiderül, hogy lám, hadrafogható, és annál olcsóbb nincs, mint egy saját nevelésű játékost a csapatba rakni, és nem tűnik úgy, hogy ettől olyan nagyon gyengülnének a csapatok. Azok a csapatok, ahol teljes vérfrissítés van, Győr, Zete, adott esetben Debrecen, azok igen, de a nagy többség az nagyjából tartja az eddigi szintjét.
0: Innen folytatjuk a hírek után, hogyha hallgatóinknak van ötlete vagy jó tanácsa, Márko Rossi felé írják meg nekünk SMS-ben 0630 55 55 605. Beolvassuk majd, hogyha jönnek javaslatok, és a Ferencváros Európa Liga szereplésével folytatjuk a hírek után.
4: Ez a Nemzeti Sportfőr a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A Skót óriás ellen már a második európai kupasorozatban volt lehetőség megméretnie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Még mindig kérdéses, hogy megrendezik-e az idei utolsó két Forma 1-es futamot. Szigorítják a gyermekvédelmi jogszabályokat. Ma még esős, holnap már többnyire napos idő lesz. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
6: Egyelőre még nem tudni, hogy megrendezik-e a Forma 1-es idény idei utolsó két versenyét. Az eredeti elképzelések szerint november 29-én Katarba, majd egy héttel később a zárófutamra Abu Dhabiba látogatna az autós gyorsasági világbajnoki sorozat, ám az amerikai iráni konfliktus miatt a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan a térségben. A Forma 1 vezetői még nem döntöttek a kérdésben. A férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll Magyarország az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A sorrendet a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állították össze. Az összesített listán hazánk vezet a spanyolok és a görögök előtt. Októbertől a Lidl Trek kerékpáros csapatánál folytatja pályafutását Vas Blanka. A terepen 2021-ben, országúton 2024-ben olimpiai negyedik magyar klasszis, 2028 végéig szóló szerződést írt alá az amerikai istállóval. A 25 éves sportoló a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot. A US Open friss bajnoka a kazakh Jelena Rybakina vezeti a női teniszezők legfrissebb világranglistáját. A korábban sokáig világelső Arina Sabalenka visszacsúszott a második helyre. A magyarok közül Bondár Anna 4 helyet javítva a 69. Udvardi Panna pedig a 15 helyet rontva a 83. A férfiaknál az első helyen továbbra is az olasz Jannik Sinner áll, az amerikai nyílt teniszbajnokságon győztes német Alexander Zverev maradt a második, a spanyol Carlos Alcaraz pedig a 3. A legjobb 100-ban egyedüli magyarként Marozsán Fábián a 60.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúabban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. a Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget, a Fidesz pedig nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 5 tagnak megszűnt a megbízatása. Az új alkotmánybírákról holnap titkos szavazással dönt a parlament. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés 3. fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. Ingyenes szűrővizsgálatokkal várja az érdeklődőket a Magyar Vöröskereszt 10 településen. Péntektől vasárnapig a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterinszint méréseken, valamint véroxigénszint ellenőrzésen is részt lehet venni. A részvételhez előzetesen időpontot kell foglalni. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet, a listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben.
4: Közlekedés.
6: Erősödik a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, szakaszos torlódás alakult ki Török Bálint és Herceghalom között a korábban kiépített terelésben. Letért az útról és árokba borult egy autó a 63-as főúton, Aba és Székesfehérvár között. A 81-es kilométernél a műszaki mentés idejére a félútpályát lezárták. Felborult egy teherautó a 472-es főúton, Hódmezővásárhely térségében, a 47-es főúti csomópontnál lévő körhíd után. A 203-as kilométernél a belváros felé vezető irányba egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon és a középső területeken elszórtan esik az eső. Később keleten is lehetnek záporok, északon zivatarok. A szél megélénkül, északnyugaton megerősödik. Hajnalban helyenként köd képződik, majd csökken a felhőzet, és délután már néhány órára kisüt a nap. A szél mérséklődik, éjszaka általában 10-15, napközben 22-26 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás és Elpap István, és már a Ferencvárost érintettük Nagy Ádám esetleges válogatottba való meghívása kapcsán, de ugye a Ferencváros elkezdi majd az Európa Liga szereplését a héten, csütörtökön a Celtic otthonában lép pályára Borbély Balázs együttese. Milyen meccsre számítotok? A Celtic nyilván nem egy egyszerű ellenfél, sőt kellemetlen stílusban játszik. Borbély Balázs képes, hogy bármit kitaláljon.
1: Nehéz meccsre számítunk, gondolom én, vagy én legalábbis nehéz meccsre számítok a Ferencváros szempontjában, mert ugye a Celtic vendégeként Glasgow-ba sose könnyű játszani, de egyébként, hogy erre a kérdésed második felére válaszoljak, abszolút érzem azt, hogy Borbély Balázs most is ki fog tudni találni valamit, hogy ez milyen eredményben mutatkozik meg, azt majd látjuk, hogy meg az majd a pályán dől el, de azt gondolom, hogy felkészülve fel lesz a Ferencváros minden forgatókönyvre, ami lehetséges, és azt azért nem gondolnám, hogy nem lesz pariban a Celtickel, tehát és nyilván benne van egy szoros meccsen egy gólos vereség, vagy esetleg bal szerencsés körülmények között, ugye itt erről mindig szoktunk beszélni, hogy azt sose tudjuk előre, hogy kiállítás, vagy bármi egyéb, vagy egy rossz, most már nem is azt kell mondani, hogy játékvezető, hogy egy rossz VAR döntés esetleg befolyásolja a mérkőzés végeredményét, de mindenképpen szoros mérkőzésre számítok.
3: Én szerintem, ja, bocsánat.
2: Mondjad.
3: Na, csak annyi, hogy olyan sokféle, és egyébként olyan nehéz ellenfeleken ásta át magát tényleg a Ferencváros itt a selejtezőben, ami szerintem önmagában már nagyon meggyőző volt, tehát annyiféle játék stílusra, és mindegyikre volt képlete Borbé Balázsnak, úgyhogy én bizakodó vagyok, független attól, hogy nyilván a helyszín az azért egy nyilván egy katlan lesz, és nem lesz könnyű. De én tényleg úgy gondolom, és nagyon sok helyről az ember ezt hallja, hogy ez egyrészt a tudatos építkezés, olvastam ugye Hajnal Tamásnak is a nyilatkozatát ezzel kapcsolatban, hogy hogyan alakították át a körülményekhez is igazítva a csapat struktúráját, szerkezetét játékosok cseréjével, eladásával, és a többi. De én azt gondolom, hogy Borbé Balázs meg elképesztően részletgazdagon, és nagyon-nagyon tényleg olyan elemző munkát végez, és annyira felkészülten áll oda minden meccsre, ezt nyilván az itthoni mérkőzéseken is látom, de én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas idénybe elébe nézünk.
2: Hát legutóbb nyert a Fradi Glasgow-ba, ugye? Akkor, amikor nem voltak visszavágók, és idegenbe kellett megverni a Celticet, hogy BL főtáblás legyen még a Covid alatt. De hát hol van már Sigér, meg Tokmak, azt hiszem az ő két góljukkal sikerült nyerni, de meg hát sokan távoztak azóta, meg abból a csapatból nyilván Dibusz van itt, meg Zakariasen talán, aztán körülbelül kész, mert Nagy Ádám ugye élete első főtáblás mérkőzésére készül, így 30 fölött 88-as válogatott egykori Fradi játékosként, de hát ilyen jellegű ellenfelekkel a Fradi már rengeteggel találkozott, és az elmúlt években tényleg egy-két kivételtől eltekintve azok a nagy vereségek, amik régebben olyan jellemzőek voltak a magyar csapatokra, a Fradira is, azok a nagy vereségek abszolút elkerülték a Fradit. Most persze tudom, hogy mindenki jön az adja, de a Klaksvik jó, az egy volt. Tehát tényleg az volt a kivétel, tehát aki abból von le következtetéseket, az szerintem az vak. De mit tudom én, a Nottinghamtől kaptak ki, meg legutóbb a Bragától kaptak ki a visszavágón, de hát ott is inkább ilyen fatális egyéni hibák voltak. Szóval a játékban ez a Fradi elég stabil, azért vereség nélkül hozta le ezt a négy selejtezős kört, és nem volt benne egy Noah sem, mert ugye játszottak már ilyen csapat, szóval nem volt benne luxemburgi, nem tudom, negyedik helyezett.
3: Nem volt a könnyű ellenfelek, így van.
2: Úgyhogy tényleg le a kalappal, ha ezt a formát tudják prolongálni, akkor abból az elérhető simán, hogy a legjobb 24-be végez az Európa Ligába a csapat, minden, ami e fölött van, az már ajándék, mert a 24-be jutás is bárki bármit mond, mert játszott persze a Fradi már 8-at döntött, mit tudom én, de a 24-be jutás is bravúr, mert ugye a pénz nem focizik, de a mostaninál jobban eleresztett Ferencváros is a szegény gyerek Európában, és de hát de játékos minőség, játékminőséggel meg szakmai munkával nagyon sok minden kompenzálható, és azért mondjuk a Trabzonsport tulajdonképpen gond nélkül elbúcsúztatta például a Ferencváros vagy a Twentét, miközben a lehetőségek nyilván összehasonlíthatatlanok. Úgyhogy legyen az ember bizakodó, most az, hogy a Juventusszal meg a Milánnal is összecsap, nyilván nem ezeken a meccseken kell feltétlenül megszerezni azokat a pontokat, amely a továbbjutáshoz kell, de egyrészt minden szurkoló örül, hogyha ilyen csapatok jönnek, vagy ilyenekhez megy a Fradi, hát ha lehet hinni, akkor már gyakorlatilag már nincs jegy például Milánóba, de és senki sem mondja azt, hogy valahol egy pontot nem lehet szerezni ezek ellen a csapatok ellen, tehát majd meglátjuk, hogy mi lesz, de hát van még másik 6 ellenfél, és abból minimum 3-4 olyan, hogy a Fradinak kifejezett minimum pontszerzési, de akár győzelmi esélye is van, és egy 10-11 pontot, ha szerez a Fradi, már pedig annyit szerintem tud szerezni, szokott legalábbis, akkor megéri szépen a tavaszt is megint, és Borbéban. Aztán onnantól meg arccal a bajnokság felé, mert ha nem vigyáznak, akkor úgy járnak, mint az előző idényben, de szerintem egyébként vigyáznak, és a bajnokságban is egyébként azért egy kicsit jobban néznek ki, mint ahogy tavaly néztek ki, dacára annak, hogy azért ott már voltak vesztett pontok.
0: Azt már elérte a Ferencváros, hogy egyik ellenfél sem becsülheti le őt, és igenis komolyan kell venni, hiszen olyan eredmény sora van, ami erre predesztinálja a Ferencváros. A másik kérdésem pedig az, hogy az előny vagy hátrány, hogy nem ez az erőltetett szerda-szombat, vagy hát a heti két meccses ritmusból jön a Fradi, így van, hanem most volt egy kis pihentetőbb szakasz, és a Magyar Kupában ugye a Deac ellen elért 7-0-ás meccs, azért nyilván nem egy olyan erő kifejtés volt, mint egy komoly bajnoki, talán mondhatjuk ezt, szóval, hogy
3: edzőmérkőzés jellegű.
2: Hát hétköznap nem játszottak, hétvégén meg így játszottak, aztán most ugyan kicsit játszanak, de utána még jön a válogatott szünet, tehát mindent összevetve azért a keményebb verkli az majd csak októberben.
0: Mondjuk az is jól ment eddig a Fradinak, azért mondom, hogy az képest most
2: ment,
0: egy kicsit
2: jól ment,
0: ilyen...
2: a bajnokságban nem ment jól, tehát az sem ment jól, mert azért kellett 4 bravúros párharcot nyerni az Európa Ligában, mert nem a bajnok elselejtezőjéből indult a Ferencváros, tehát ők ezt azért megspórolták volna egy bajnoki címmel, de majd talán idén, vagy jövőre.
1: Arra a kérdésedre, amit az elején feltettél, hogy megszolgálta-e már a Ferencváros az ellenfelek tiszteletét, vagy valami ilyesmit kérdeztél, arra Robi Kín válaszolt még a márciusban a Braga elleni mérkőzés után, amikor én kértem, hogy összegezze ezt az egész dolgot, amit itt végrehajtottak az Európa Ligában, és akkor ő pont ezt emelte ki, hogy kiharcolták maguknak azt, hogy már egyik ellenfél sem úgy tekint rájuk, mint egy olyan ellenfélre, akit biztosan legyőznek, vagy kötelező győzelem, vagy bármi ilyesmi, hanem komolyan veszik őket. És én azt gondolom, hogy az előző Európa Liga alapszakasz előtt is ilyen óvatosan fogalmaztunk, meg hogy próbáltuk belőni a Ferencváros esélyeit, aztán utána Genkből ugye 3 ponttal jött haza a Ferencváros, Salzburgból 3 ponttal jött haza, a Fenerbahce ellen egy fantasztikusan jó hangulatú mérkőzésen vezetett, aztán 1 pont lett belőle. És igen, valóban volt egy
2: magától értetődő természetességgel. Igen.
1: Csak hogy tehát most olyan csapatokat soroltam, akiket azért magasabb polcra helyezünk papíron, mégis sikerült pontokat szerezni, sokat, és persze utána volt egy Nottingham elleni vereség, amit, ahogy Leo mondja, nyilván egyéni hibáknak köszönhetően, vagy eredményeként, viszont aztán a 8 döntőig menetelt a Ferencváros.
2: Meg az nem volt egy élethalál meccs a Fradinak. Hát abból a szempontból igen, hogy azt hiszem megspórolhatta volna a rájátszást.
1: Megspórolhatta volna, de egyébként nem volt.
2: De tovább voltak jutva.
1: Végül aztán az se volt baj, mert a Ludogoreczen azért sikerült átverekedni magukat, és aztán megjött a Braga, akit itthon azért sikerült legyőzni 2-0-ra egy nagyon jó hangulatú mérkőzésen, és természetesen érvényesült a papírforma, hiszen már a 8 döntőbe voltunk Portugáliába, és valóban jobb volt a Braga, de valahogy úgy éreztem, hogy senki sem várta azt, hogy...
2: De tehát az a csodakat is egy kicsi csúnya védekezésbeli, vagy kapusiba vezetett
3: szóval,
2: ahhoz,
3: igen,
2: hogy ez hogy az ilyen csúnya
3: abszolút, amit az urak mondanak, hogy ugye egyrészt akár a tavalyi csapatok elleni győzelmek, vagy megszerzett pontokra, amit ugye Robi Kín válaszolt meg szerintem, Barbé Balázsék ezekkel a selejtezőkkel, és azon el csapatok elleni győzelemmel, akár a Trabzon, akár a Twente, még rátettek egy lapáltal, hogy ha már itt a tiszteletről van szó, de hát persze nyilván ez egy új szezon, az egy átformálódott csapat, úgyhogy semmilyen elbizakodottság ez nem adhatok ott, de az, hogy önbizalom az teljesen jogos, és lehet is, és van mire legyen, azt szerintem az egyértelmű.
2: És azt se felejtsük el, hogy megint egy 3,5-4-5 milliárd forintnyi UEFA pénz meg fog érkezni, amivel kapcsolatban senkinek semmilyen kifogása nem lehet.
0: Csütörtökön 21 órától tehát a Celtic otthonában kezdi meg az Európa Liga szereplést a Ferencváros. Foglalkozunk egy kicsit a Liverpool-lal is. Nem biztos, hogy túl jó hírekről lehet beszélgetni, hiszen a Fulham elleni 0-0-ás eredmény az angol Premier League-ben mindenképpen csalódást keltő lehet. Ellenben ami jó hír, ről beszélhetünk, hogy a hírek szerint a holnap esti Liverpool, tehát a nem Liga Kupa mérkőzésen akár Szoboszlai Dominik is lehet a vörösök csapatkapitánya, hiszen a hírek szerint Andoni Iraola vezetőedző nem szerepelteti sem Alisson, sem Van Dijkot, így pedig Szoboszlaira szállhat ez a csapatkapitányi karszalag. Szóval mi a helyzet most a Liverpool-lal?
2: Hát az elfelejtsük el, hogy a héten megverték az Atlétikót a BL alapszak az első fordulójába, és szerintem a holnapi Tottenham meccset is beleértve ebből a háromból az volt a legfontosabb meccs, és ott nem nézett ki a nagyon rosszul a Liverpool, de tagadhatatlan, hogy a Fulham ellen viszont igen, eléggé tompa volt, még akkor is, hogyha Szoboszlainak volt két, lehet, hogy 3, de minimum két olyan passza, ami nem rajtam úgy, hogy nem gólpasszként vonult be. Most az a 2 gól, akkor mindenki ellenálljó, vagy 2 ragyogó gólpasszt adott Szoboszt, de ugye a gólpasszon nem minden rajtad múlik, és ez ebben az esetben fényesen bejött. De Szoboszlai sincs szerintem csúcsformában. Az Atlético ellen egyébként jól játszott, nem csak a gólya miatt, hanem hogy egyébként is jobban nézett ki, mint előtte a bajnokikon, de azért még van hova fejlődni, én bízom benne, hogy majd a Nemzetek Ligájában csúcsosodik.
0: Igen, ki Szoboszlai formája. Igen, azt akartam mondani, hogy Szoboszlai mindig egy ilyen új inger számára, persze, és imád a válogatottban játszani.
2: Nagyon, és én is ebbe uh-huh. bízom, meg a válogatottban betöltött szerepköre az semmi mással össze nem hasonlítható. Tehát ott konkrétan Rossinál gyakorlatilag ő az egyetlen ember, akinek van szabad keze a pályán, de neki viszont van. Uh-huh. Úgyhogy de az első helyen azért a Szoboszlai, hogy nyilván ilyen szemmel nézi az ember, mert én örülök annak, ha nyer a Liverpool, de a Szoboszlaiék miatt örülök neki, de azért inkább a válogatottra.
3: Uh-huh. Persze, de gondol az ember nyilván azért mindaz a teljesítmény, amit akár ugye a Bajnokok Ligájában nyújt a csapat, a Liverpool, akár pedig a Premier League-ben, ugye az minden szempontból meghatározó lehet, mert abból következtetéseket lehet levonni. Ugye beszélgettünk itt az elmúlt napokon, milyen formában van. Most valóban a Fulham ellen nézegettem itt az angol portálokat, ugye elsősorban azért azt mondták, hogy magához képest mindenképpen alul teljesített, de érdekes bejegyzések voltak, eléggé széles skálán mozgott az értékelés, a 3-astól a 7-esig ilyen is volt, és azért érdekes meglátások voltak, hogy mi lehetett Szoboszlai problémája, és voltak olyanok, hogy Szoboszlai problémája leginkább a csapaté, ugye Florian Wirtz, tehát például ott kellene Iraolának rendet tennie meg, hogy a körülötte lévőknek a teljesítménye annyira alacsony, írják néhányan, ugye ilyen-olyan szakértők, hogy azon kellene változtatni, amit talán felhúzhatná Szoboszlait is, hiszen nem lehet minden egyes alkalommal neki megmenteni a csapatot. Egy szó, mintha ez a Liverpool még nem az, amit várunk, ugye? Tehát az edzőcserét követően azt gondoltuk, hogy ezért egy picit más dinamikával áll majd bele Iraola ebbe az őszbe. Szerintem még van dolga.
2: Ők vereségük nincs.
1: Vereségük nincsen, igen, és addig jó, amíg vereségük nincsen, mert ugye akkor nem nyílik nagyon az olló, és akkor nem az lesz, hogy nagyon nehéz visszakapaszkodni, de egyébként...
2: Bár annyi döntetlenjük van, hogy ez lassan
1: tudja. Azért a szurkolóként nekem nem mondta, hogy milyen jó, amikor sok döntetlen van, mert aztán utána soha nem érsz oda. De igen, tehát amit én említettem itt a szezon elején, hogy Iraolával szemben kell egy kis türelem nyilván a Liverpool szurkolók részéről is, mert nem lesz ez olyan egyszerű ezt a csapatot a saját képére formálni. Ez most még megvan, bár ezért egyre többen én is látom, hogy kezdik kritizálni a vezetőedzőt. Ez valameddig majd még lehet húzni, de hogyha nem akarok ilyen időhatárokat belőni, de azt gondolom, hogy egy idő után, mondjuk nem tudom, október közepe környékén, vagy november elején, hogyha még mindig ez a kínlódás megy, és nem igazán látjuk azt, hogy mit is akar játszatni a Liverpool-lal, vagy a saját játékosaival Iraola, akkor aztán az lesz valószínűleg a Angliában azért szigorúan szokták ezeket megítélni a szurkolók is, meg a szakírók is, akkor valószínűleg az lesz, hogy meg fogják állapítani, hogy ez a kabát ez nagy Iraolára, aki egyébként a Bournemouth-szal nagyszerű szezon teljesített, tehát hogy ott bizonyított, de hogy azt fogják mondani, hogy hát ez a Liverpool, ez nekik sok
2: szezonokat.
0: Viszont igen. Amit Pisti említett, hogy az Atletico elleni győzelem, az nem szépíti meg egy kicsit a képet.
2: Ráadásul hátrányból fordítva, vagy Atletico ellen.
1: Így van, és a BL-ben, hogyha ezeket a teljesítményeket tudja hozni a Liverpool, az nyilván tolja ezt a türelmi időszakot, hogy akkor, mert ugye a bajnokság az egy egészen más történet, mint a Bajnokok Ligája, ahol most az alapszakaszban le kell játszani, nem is tudom, 8 meccset, vagy mennyit?
2: Igen.
1: És akkor onnan eldől, hogy merre jutsz tovább. Tehát ott 8 mérkőzésed van, míg egy bajnokságban azért 38 meccs alapján ítélnek meg. Úgyhogy ha a BL teljesítmény megmarad, akkor aztán még alakíthat Iraola, de hogyha Dominik lesz a csapatkapitány, annak én kifejezetten fogok örülni. Mert egyrészt már megérdemli, másrészt meg kíváncsi leszek, hogy akkor mi fog történni a pályán, hogyha ő viseli a csapatkapitányi karszalagot.
3: Természetes evolúciója szerintem ennek a csapatnak, hogy Szoboszlai be fog érni.
1: Hát erről már beszéltünk sokszor, igen, és ez igazából...
0: De azért mégis, amikor elkövetkezik, szerintem az egy ilyen nagyon...
2: Ha volt már ő.
0: Jó, nem tét meccsen.
2: Ezzel együtt legalább van valami értelme ennek a hónapi meccsnek, mert egyébként...
1: Hát főleg a Tottenham szempontjából szegények, igen. Igen.
0: Még nincs pontjuk, ugye? Góljuk
1: sincs még. Igen. Tehát sok uh-huh. dolog hiányzik, ami a futballban fontos uh-huh. lenne.
0: De egyébként Iraola említette mindig ezt a fizikai faktort, nem? Hogy a csapatnál még vannak ilyen gondok, és többek között ezzel is indokolta, hogy Kerkez például csak a szünet után lépett pályára?
2: Hát meg, ez még hát ilyen... meg az Atlético ellen ugye combjához kapott, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy az a 2-3 perc hiányzott ahhoz, hogy mind a 7 magyar végigjátsza, nem csak hogy játszon, hanem mind a 7 magyar kezdőként végigjátsza az első fordulót. Ez is ok lehet, de így legalább most Kerkez egyébként nem nézett, Kerkez nem nézett ki rosszul, mindenképpen jobban nézett ki, mint Tsimikas, tehát ebben a szempontból ez csak megerősítette Iraolát abban, amiben Kerkeznek ugye mégiscsak az edzője volt Bournemouth-ba, tehát Kerkeznek is atom a helye a mostani Liverpoolba, meg nyilván a válogatottba is, úgyhogy megmondom, őt is nézzük azért csak ilyen szemmel. De még sokat kell itt dolgozni, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy tavaly Arne Slotot védte a Premier League bajnoki cím, Iraolát nem védi a Premier League bajnoki cím, tehát neki olyan 2-3-4-5, mert nem tudom hány hullámvölgye volt Slotnak évközben, neki mondjuk abból egyet még talán megbocsátanak, de már kettőnél többet nem biztos, úgyhogy nála sokkal hatványozottabban és gyorsabban eredmény kell ahhoz, hogy megvesse a lábát Liverpoolba.
0: Pedig nyilván ezt a türelemfaktort szeretné ő kérni a szurkolóktól, tehát újonnan vett át a csapatot. 3 percünk van, de egy kicsit a véleményeteket elmondhatnátok. Súlyos vádak merültek fel Samuel Eto'o ellen, a kétszeres BL győztes kameruni labdarúgot azzal gyanúsítják, hogy mintegy 568 000 eurót sikkasztott. A Times értesülései szerint a pénz egy Oroszország elleni barátságos meccs fellépési díjából származott, és a kameruni szövetség kasszája helyett a korábbi sztárcsatár katari magánszámláján kötött ki. A FIFA-nál feljelentést tettek, azonban az elnök Gianni Infantino gyanúsan hallgat, és sokak szerint ez az ő szoros kapcsolatuk miatt van így. Mennyire vett hát rossz fényt egy kiváló labdarúgó pályafutása utáni életére egy ilyen történés?
3: Hát alatti és utáni életére is nyilván rossz fényt vett minden tekintetben, és valljuk meg Gianni Infantino ügyei Rajs. Szempontjából sem egy, mondanám, hogy egy újabb szépség volt, Zági hanem
1: Súzzel,
3: inkább...
2: De miért az ő kapcsolatukról mit lehet tudni?
0: Szoros kapcsolatot ápol a FIFA elnökkel, és ezért talán a FIFA nem foglalkozik.
3: Uh-huh. Hát nem tudhatjuk mi, hogy
2: összejárnak-e
3: valamilyen társaságban adott igen, esetben, hogy mit jelent.
1: A részleteket nem tudjuk, de abban egyetértek Zsuzsi, hogy
0: az biztos, barátság,
1: hogy,
0: biztos.
1: Az biztos, hogy rossz fényt vett rá, de nekem Samuel Eto'óról és a pénzről az időszak jut eszembe, amikor Dzsudzsák Balázs ugye az Anzsi Mahacskalához szerződött, és Eto'o már ott volt, és akkor olvastam utána, hogy készítettek egy interjút Eto'óval, amikor oda szerződött, és kérdezte tőle az interjút készítő kolléga, hogy tudja egyáltalán, hogy hol van ez a Mahacskala, és azt mondta Eto'o, hogy fogalmam sincs róla, de ennyi pénzért a Holdra is elmennék játszani, úgyhogy ő mindig szerette a pénzt, ki tudja, hogy ezt most milyen módon próbálta.
2: Meg az oroszokat ezek szerint. Nem kell itt nagyon meg, ismerve az összes résztvevőt, de még Infantino is érveszem, itt egyáltalán nem kell meglepődni, ha igaz, de egyelőre ez csak egy vád, tehát vagy egy gyanú, tehát nem arról beszélgetünk, hogy éppen elítélték
0: Eto'ot. Gondolom azt lehet tudni, hogy a szövetség kasszájában nincs ez a pénz, akkor hol van? Tehát ezt kell
3: hideríteni. Nem lennék meglepődve, hogy most jelen helyzetben ezek az ügyek azért is kerülnek felszínre, mert ha köthetők Gianni Infantinohoz, akkor most pont egy olyan sorozatban vagyunk.
2: Meg az oroszokhoz, az mindig jó.
3: Igen, mert pont egy olyan sorozatban vagyunk, hogy akkor ez most derüljön ki.
2: Keressünk mellé egy afrikai elnököt.
3: Lesz majd FIFA elnök választás nem sokára, majd egyszer persze. Csak, tehát ez itt a terep gyakorlatilag.
2: Az is lehet, hogy egy szó nem igaz az egészből, meg az is lehet, hogy szó szerint így igaz, hát majd megtudjuk.
0: Igen, nem jutott már rá idő, de akkor gyorsan ide közbeszúrom, mert szintén ezzel kapcsolatosan a marokkói királyi labdarúgó szövetség elnöke már készténként közölte, hogy ők adnak otthont a 2030-as labdarúgó VB döntőjének, ám a FIFA gyorsan tisztázta, hogy hát még nem született döntés, de hát nyilván nem zörög a haraszt.
2: De a FIFA ezt csak azért mondta, hogy a spanyolok most ne idegeskedjenek még egy darabig. Gondolom, már rég leboltolták a marokkóiakkal.
0: Hát ez a közelgő hetekben, napokban nyilván majd kiderül, hogy mennyire igaz ez. Ennyi fért a mai Nemzeti Sportkörbe. Csicu Zsuzsának és Tamásnak és Elpap Istvánnak köszönjük szépen a mai részvételt.
1: Köszönjük.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 2 perckor folytatjuk a Hazafutást. A hétvégi spanyol nagydíj történéseit elemzik szakértőink a Formula 1-es Box utca magazinban. A műsorvezető Pattantyús Lőrinc, ez a műsor következik most.
0: Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Sziasztok, ez itt az mnsport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Hát túl vagyunk a szezon legunalmasabb futamán, ezt remélem, hogy igaz ez a kijelentés, mert az azt jelenti, hogy ezután csak izgalmasabb futamok következnek. Amit azért nem nyert meg Lando Norris, mert túl gyors volt. És ez egy elég érdekes tény, de ezt is majd kivesézzük itt. Matiz Zsoltal, illetve Nagy Danival, sziasztok, köszi, hogy elfogadtátok ismét ide a meghívást. És kezdjük a pályával, mert az itt a legnagyobb téma itt a futam után igazából. És itt már a verseny után a versenyzők sem fogták vissza magukat, hogy ez milyen is ez a pálya, meg milyen volt ez a verseny. A Bortoléttől mondta, hogy majdnem elaludt. Alonso, hát ugye ott a nagy ikonikus monumentál kanyar, azt mondta, hogy hát ezt a sajtófőnöke is padlógázasan tudta volna teljesíteni. Lando Norris mondta, hogy ki volt az, aki ránézett erre a vonalvezetésre, és azt mondta, hogy ez így rendben van. Elkezdték nagyon ekézni a pályát a versenyzők. És akkor most rajtatok a sor, hogy ti így most egy napot így aludva a futamra, vagy hogy így egy nappal később ti mit gondoltok a pályáról, min lehetne, kellene változtatni, akár vonalvezetés, akár körítés, ami eljutott hozzátok információ, Dani, kezdjük veled. Ott látom, hogy nálad előtte nyitva van egyébként a pályarajz.
5: Készültem.
4: Mert hogy igen, ez érdemes, és aki teheti, akár rádióban hallgat minket, akár a YouTube-on néz, hogy nyisson egy pályarajzat, és akkor úgy majd, ha esetleg ugye vannak javaslatok, akkor nézze meg, hogy miről van szó, a pálya melyik szakaszáról.
5: Össze mondta három állítást, csak nagyon-nagyon gyorsan, hogy a Bortolét, hogy majdnem elaludt, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy közben ez fizikálisan egy nagyon-nagyon megterhelő pálya volt, hogy Zsoltival már erről beszéltünk korábban, tehát hogy ez az elaludt, ez azt jelenti, hogy nem tudott előzési lehetőséget generálni, beszorult valaki mögé, és nem tudott előzni. Norris ránézett a pályarajzra, és kiértett ezzel együtt, ebbe belemehetünk, és menjünk is bele, ezzel szerintem sokan egyetértünk, és mindjárt meg is mondjuk szerintem itt mindenki a saját verzióját, hogy miért. És volt még egy állítás,
4: Alonso mondta, a sajtófőnök is padlógázasan.
5: Na, az meg ugye inkább a szabályrendszernek köszönhető, nem is annyira. Maga a pályának ez az egy ikonikus kanyarja, ez a Lemonumentál, ez tényleg ikonikus, és tényleg különleges, és tényleg veszélyes, és izgalmas. Csak hogy ugye a pályának egy olyan részévé vált, ami ugye pont határon teljesíthető padlógázon, vagy így nagyon közel van ahhoz, hogy már időmérőn esetleg padlógázon, és tipikusan ezek a szakaszok, de minden másik pályán ugye ilyen visszatöltő állomásokkal válnak. Akár Silverstone ikonikus kanyarja is, mert egyszerűen nem éri meg, mert amennyivel gyorsabban mész padlógázon, az jelent 500-ot, pedig pont az 500-at szeretnénk, hogy számítson az időmérő végeredményét tekintve, de túl sok energia kell hozzá, úgyhogy nem éri meg a plusz energia befektetés, mert nem hoz elég időt. Úgyhogy pont ez az a logikai buktató, amivel pedig Alonso ugye nagyon nem ért egyet. A pályának pedig több pontján lehetne szerintem egyébként változtatni, inkább az a kérdés, és aztán majd menjünk bele, csak nem akarom itt kibeszélni a műsor elejét, hogy mire adnak ugye lehetőséget a körülmények ott a helyszínen.
4: Zsolt, neked hogy tetszett ez a spanyol nagydíj?
6: Megmondom őszintén, én azt vártam a versenytől, hogy fizikálisan és kognitív szempontból is rendkívül nehéz versenyről beszéltünk, és hogy ez versenyzői hibákat fog maga után vonni.
5: Csalódott vagy, hogy nem hozod?
6: Nem, mert legfőbb a biztonság. Mindazonáltal nekem az a véleményem, hogy ez az egyetlen dolog az, ami izgalmassá tehette volna a versenyt, és természetesen még egyszer leszögezem, nem a balesetről beszélek, hanem arról, hogyha egy versenyző mondjuk, vagy több versenyző úgy elfékezi magát, mint ahogy mondjuk Lance Stroll is hibázott, akkor mi történt volna? Tehát, hogy akkor lett láttunk-e volna több előzést, vagy mondjuk azok a klasszikus hibák, mint mondjuk amelyek Szingapúrban is előfordulnak, és hogy évekkel ezelőtt George Russell az utolsó előtti körben beletette az autóját a falba, attól várhattunk volna olyan körülményeket, amelyek valamilyen formában megváltoztatják a versenynek a végkimenetét, és nem, véleményem szerint nem véletlen várt nagyon sokáig a Ferrari, mert nem volt más lehetőségük, mert ők is arra vártak, hogy a versenyzők fáradnak. Mind fizikálisan, amely magával hozza a koncentrációbeli csökkenést, vagy az élességének a csökkenését, az majd hibát eredményezhet. Hát nem jött be.
4: Ott volt a hőség is ráadásul.
6: Így van. És még annak a különbség is, amelyet időmérő előtt az élő adásban beszéltünk, hogy a változás, amihez a versenyzőknek alkalmazkodni kellett ebből a szempontból, hogy reggel hűvös volt, napközben nagyon meleg, ez nagyon sok energiát kíván az emberi szervezettől. De konkrétan, hogyha az egész hétvégét megnézzük, akkor igazán Bermennek volt egy törése, Lindbladnak is volt egy törése. Hamiltonnak is, de ahhoz képest, amire számítottunk, hogy mennyi versenyzői hibát fog követelni ez a pálya, ez nem következett be. Hát hallottunk, a Verstappent kérdezted Monzában a PEN-be, hogy melyik lesz a pálya legnehezebb része, és azt mondta, hogy szimulátoron is rendkívül nehéz a pálya, és nem tudja meg, hogy melyik lesz a pálya legnehezebb része. Ehhez képest nagyon tisztán hozta le a mezőny ezt a versenyt. Hát és még... ez egy unalmas versenyt eredményezett, szerintem.
4: Igen, és mégis csak egyébként hát bebizonyosodik talán ilyenkor is, hogy azért nem véletlenül ők vannak itt a Forma 1-ben, ezek a versenyzők. Csatolva csak arra, amit mondtál, hogy az már rég rossz, azért számítunk jó futamra, mert hogy a törések okoznak káoszt és a balesetek, és nem pedig azért, mert olyan a pálya karakterisztikája, hogy akkor sok előzés lehetséges, most akár akkumulátoros, akár nem. Na de akkor Dani, kicsit ássuk bele magunkat, hogy akkor miért nem lehet előzni ezen a pályán, és hogyan lehetne egy-két olyan zónát kialakítani, ahol lehetne, és egyébként a versenyzők is tettek javaslatot, akár a sajtótájékoztatón, akár a PEN-ben, hogy lehetne ezt a pályát jobbá tenni, akár már jövőre.
5: Igen, egyébként ahogy elindulunk a pályán, és akkor most ezt beszéltük ugye adás előtt Lőrinccel, hogy önök is, ti is vegyetek otthon elő egy pályarajzot, vagy esetleg az interneten, telefonon hozzátok be, vagy rajzoljatok egyet emlékezetből, hogy valaki ennyire megtanulta a pályát. Szóval ahogy elindulunk ugye a célegyenesben, a célegyenes rövid, ha egy 4-500 méterrel hosszabb tudna lenni, gondolom, hogy megvan az oka, hogy miért nem hosszabb, akkor sokkal jobb előzési pont lehetne, mert utána pont a tökéletes kanyar következik, egy derékszögű, nagyon lassú kanyar, amihez egy teljesen egyenes féktáv párosul. Tehát a pálya eleje ilyen szempontból szinte tökéletes, utána van egy kigyorsítás, itt pedig egy hosszú 8-800 méteres szakasz, és ugye ettől remélték szerintem a pályaalkotók is, hogy itt lehet majd igazán izgalmas a futam. Itt ugye az a probléma egyrésztről, hogy már egy nagy kanyarral kezdünk a kigyorsításra, ez még úgy, ahogy rendben van, itt már egyébként egy kicsit talán turbulens levegő be tud zavarni, viszont ami igazán tönkreteszi ezt a részét a pályának, az a 4-es kanyarív, ami tulajdonképpen végig egy kanyarrá változtatja a féktávot, és emiatt ezt elmondta minden versenyző, egyetlen egy ideális ív autózható, és hogyha valaki belül akar menni, törmelékes, poros és hosszabb ívet tesz meg a féktáv elején, nem tudsz odaférni, csak akkor, hogyha hatalmas sebességkülönbséget autózol ki, vagy hogyha már a féktáv előtt szinte a másik előtt vagy, de hát ehhez meg nem kell különleges szakasz, mert azt egyébként is meg tudod csinálni az előzést. És akkor tulajdonképpen véget ért a pályának azon szakaszai, ahol bármilyen jellegű akciót remélhetünk, mert innentől kezdve egymásba torkoló, vagy nagyon rövid, kőkeményen átvágós kerékvetőre fel kell rakni az autótípusú sikánok következnek. Ugye egymás után jönnek a kanyarok, és valójában ugye ezek a hosszanti kanyarokban egyrészt ugye követni sem tudod a másikat, ugye ez a középgyors gyors kanyarok tipikusan azok, ahol nagyon nagy a turbulens levegő az autó mögött kialakult, tehát már ott maradni is nagyon-nagyon nehéz, és hogyha egyébként nem lennének ezek a gyors kanyarok itt a második szakaszán a pályának, hanem egy-két rövidebb törés lenne, már az is egy fokkal egyszerűbbé tenni ezt a helyzetet, de hogyha megnézzük, hogy ahol még reménykedhetünk egy előzésben, az esetleg még lehetne talán a 20-as kanyar, ami megint egy ilyen derékszögű, de előtte nincsen egyenes, azt megelőzően pedig ilyen gyors kanyarok vannak, ahol pedig egyszerűen nem tudsz ott maradni a másik versenyző mögött, és ezután már nincs, hát folyamatos kanyarok egymás után, ami szerintem tipikusan egy nagyon jó időmérő pályává változtatják a madringet, erről is beszéltek a versenyzők, de valójában előzni nem igazán lehet. Amiben különbözik az a kép, amit kaptam én, meg mint amire számítottam, az az, hogy én azt gondoltam, hogy a pálya első szektorában viszont azért sokkal jobban lehet majd előzni. Én megmondom őszintén, hogy alábecsültem azt, hogy, hogy mennyire elrontja a pálya elején lévő egyenest az az íves féktáv. Ami utána egyébként jellemző a pálya minden más szakaszára. Úgyhogy valahol én az első szektorban azt mondom, hogy rendben vagyunk, valahogy le kellene kockázni az egyenes utáni részt, és a második részére koncentrálni a pályának. Ott hogy lehet olyan egyenes szakaszt kialakítani, ami előtt nem egy ilyen hosszú, gyors, íves nem tudom, sikán kombináció van, és utána hogy lehet egy egyenes féktávot beletenni. Hiszen egy ilyen szakasz a pályában, mint ahogy látjuk Bakuban, ez tök jól működik, és nem kell 2 kilométeres padló ez a szakasz hozzá, az nagyon sokat segítene.
4: Zsolti, bármi hozzáfűzni való?
6: Pont azt szerettem volna ide csatolni, amit el is mondtál, szerintem szintén az időmérő előtt, hogy nagy különbség van azok a típusú kanyarok között, ahol a versenyző egyenesen fékezi meg az autót, és azok a kanyarok között, amelyek közép-gyors-gyors kanyarok, és kanyarba befékezel, mert az ilyen típusú kanyarokba nincs lehetőséged arra, hogy bevetődj a másik versenyző mellé, mert ahogy el is mondtad, ott törmelék van, por van.
5: Meg szerintem még egy nagyon fontos dolog, és tök jó, Zsolt, hogy ezt felhasztad, hogy beszélünk róla, hogy milyen kanyarok kellene, de hogy miért, és a törmelék az az egyik dolog, a másik meg az, hogyha egy ilyen kis sugarú, kis ívű, gyors, nagysebességű kanyarba mész be, akkor ott a kanyar azon szakaszon elkezdett fordítani a kormányt, és azon szakaszon, ahol a fékre lépsz, az majdnem megegyezik. Tehát nem tudsz egyenesen fékezni, nem tudsz, ebben a kanyarban nem tudsz később fékezni a másik, nem fogsz befordulni. Tehát nincs meg az a lassulós szakasz, ahol akár egy ilyen bevetődős messziről érkezős manőverre tudsz próbálkozni, mert egyszerűen maga a féktáv, ahol ezt meg tudod tenni, az annyira rövid, hogy szinte nincs is, mert kanyarban fékezel.
6: És utána pedig nincs egy olyan kombináció, hogy alá tudjál vágni a versenyzőnek, ahonnan lassú tempóról gyorsítanál ki a következő kanyarba, mert gyors kanyart, vagy középgyors kanyart egy másik középgyors-gyors kanyar követ, ahol folyamatosan súlypontást, áthelyezést alkalmaz a versenyző. És egyébként, ahogy mondtátok is, hogy időmérős pálya, szerintem az egyetlen izgalmas része a versenynek az az időmérő volt, és ezen belül is Lando Norrisnak az a köre, amit összerakott, még mindazonáltal, hogy azt mondta Andrea Stella, hogy 3,5 tizedet hagyott benne az utolsó 2 kanyarban, de előtte annyira tökéletes jó kör teljesített, hogy úgymond még ez is belefért neki.
4: Ilyen szempontból abszolút Monakóra hajzott, és ugye a szombat sokkal izgalmasabb, és ugye vannak ezek a szurkolói ötletek, hogy akkor a szombatot pontozzák ott Monakóban, vagy az ilyen pályákon, akár, hogy emlékezhetünk tényleg ugye Szingapúrban, ugye Lewis Hamilton körét, hát itt lehet azokat a pályákat, és amiket te mondtál, Zsolti, a szombaton, a stúdióban, a levezetőben, hogy ugye nézzük meg az első 4 helyezettet, 4 különböző csapat, kik vannak ott, akik a legnagyobb önbizalommal versenyeznek manapság, és ez így, és hogy így, és tényleg egyébként, tehát, hogy akár így a csapatokon belül néz a 4 élcsapatnak, az a 4 versenyzője volt ott, aki jobb formában van, jobban bízik az autóban és saját magában.
6: És szinte már azok a versenyzők, akik nagyon megverik a csapattársikat, kivételt képez ez alól Lewis Hamilton, Charles Leclerc páros, mert ők mind a ketten erősek, még úgy is, hogy Leclercnek nincsen jó
4: szezonja. Hát igen, és ugye Leclerc ott is volt az 5. helyen, igen, tehát ugye ők voltak a legközelebb megint csak egymáshoz egyébként.
6: Többiek meg fényévekre a másiktól.
4: Ugye itt Norris is javasolt itt az utolsó szektorban, azt mondta, hogy a 18-19-es kanyart azt ki kéne venni, ott egy egyenes létrehozni, szélesebb kanyarbejáratok. És a legtöbb versenyző azt mondta, hogy itt azért nem lehet előzni, mert vagy besorolsz a másik mögé, vagy ütköztök, ha megpróbálsz előzni, tehát hogy ez volt így a pályával a
5: igen, de ezek ugye pont ebből fakadnak, hogy a gyors kanyaroknál is megvan egyébként a pontos válasz arra, hogy miért nem tudsz akár egy ilyen alávágással utána jobb kigyorsításra játszani, mert annyira hosszú a kanyar, hogyha már nem vagy bent a féktávon a másik mellett, amiről beszéltünk, hogy kvázi lehetetlen, akkor beállsz mögé, és mész utazol mögött. Olyan hosszú a kanyar, hogy nem tudsz más ívet autózni, mert soha nem ér véget, tehát hogy nincs más lehetőséged.
6: És az lett a következménye egy próbálkozásnak, hogy összeütközött Alonso és Carlos Sainz, és aztán utána egymást is, vagy hát Alonso Sainzot kritizálta.
5: Meg jogosan.
6: Igen.
4: De kapott is büntetést, ugye Sainz. Az érdekes futam után, csak amely erről beszélünk Sainz, hogy ugye Nico Rosberg kritizálta Sainzot, hogy vállalja a felelősséget, hogy ilyen lett a pálya, mert ugye nagy követe volt a pályának. Egy picit erősnek éreztem azért, de valóban egy
5: Sainz... Nico Rosberg moment.
4: Igen, tehát az kicsit a címlapokra akart kerülni.
6: Lassan Jacques Villeneuve magasságokba.
4: Igen, jönnek érdekes vélemények ex-versenyzőktől néha. De hát nyilván egyébként nem Sainz hétvégéje volt, tehát sok szempontból sem, mert most azért a hazai nagydíját tényleg, ahol ő felnőtt, azt most így elég negatív felhanggal beszélnek róla az emberek. Zsolti, még hozzád lenne egy olyan kérdésem, ugye arról is panaszkodtak a versenyzők, hogy sok a beláthatatlan kanyar, és hogy ez is, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen kanyar, nyilván tudják fejből a versenyzők ezeket a pályákat, de hogy mégis ilyenkor ez milyen hatással van rájuk, amikor hiába tudják, kb. Csukott szemmel a pályát, de ha beláthatatlan kanyarba érkeznek, akkor ők hogy gondolkodnak, mert ugye mégse látják, hogy mi van a túloldalán, de tudják.
6: Szétválasztanám kettő részre az egészet, mert addig a pontig, amíg a tanulási folyamat zajlik, addig sokkal nagyobb stresszel jár ez a folyamat, ezt hívjuk kognitív terhelésnek, amikor a versenyző az ismeretlenre készül, és ez magával hoz egy sokkal magasabb nyomást, egy sokkal magasabb stressz szintet, és ilyenkor mindig lassabban cselekszik az ember, és azok az automatizmusok, amelyek megvannak, hogy elmentél már ott 5-10-szer, azok nincsenek meg. És akkor mindig közelítenek ahhoz a bizonyos falhoz, és lopják a centiket. Viszont amikor már elérkezünk a versenyhez, ott már teljesen automatikusan működnek ezek a versenyzők, sőt szerintem már a második-harmadik szabad edzéshez közeledve. Egyszer Alonsónak feltették azt a kérdést, persze viccelődött, de hogy hány körre van szüksége ahhoz, hogy egy új pályát megtanuljon, és azt mondta, hogy 3 vagy 5 körre, és akkor jött Vettel, pont ő meg azt mondta, hogy neki csak 1 körre, ott már szurkálták egymást, de hogy azt látnunk kell, hogy ezek a versenyzők nagyon-nagyon gyorsan tanulnak. De ez mégis egy nagyobb stressz szintet eredményez, főleg a tanulási folyamatoknál, és ezt a stúdióban nem tudtam elmondani, szerintem nagyon fontos, mert ott nem volt rá időnk, vagy sok esetben nincs rá időnk, de ilyenkor a versenyzők úgy tudnak készülni, hogy azokat a rutinokat, amelyek nekik a legfontosabbak, belérte az alvást, a táplálkozást, akár a regenerációs mozgásokat, vagy mentális készülést, mindfulness vizualizációt, sokkal nagyobb mértékben, vagy nagyobb arányban alkalmazzák ezeken a hétvégéken. Főleg akkor, amikor 2 verseny, vagy 2-3 verseny egymást követi. És ilyenkor, amikor egy új pálya, egy ilyen nagyobb mentális terhelést jelentő pálya van egy versenynaptárban, akkor ezeket kell alkalmazni, és látszik is, hogy ezt nagyon jól csinálta a mezőny, mert biztos vagyok benne erre, hogy a teljesítményezők nagyon odafigyeltek.
4: És akkor legjobban Lando Norris csinálta, és akkor kanyarodjunk is rá, és azért vele kezdeném a versenyzők sorát, mert tehát nem csak szerintünk, meg a Forma egy világa szerint, hanem a riválisai szerint is Lando Norris hétvégéje volt ez, és egy végtelen balszerencsének köszönhetően, vagy pechnek köszönhetően csúszott le erről a

0: formában a mezőnyben. Nincs bajnoki esélye idén, tehát azt azért már 100 pont fölött van a hátránya. Most ez egy mennyire építhet erre a McLaren is, a Norris is, a következő évekre, ez a teljesítmény, amit most látunk tőle. Ráadásul tényleg, amit beszéltünk 2-3 hete, hogy elképesztő önbizalommal versenyez, és itt is mondta a rádió, hogy oké, srácok, túljósak voltunk, bal szerencsénk volt, nyugi, én fogom hozni az eredményeket továbbra is. És az utolsó mondat maradt meg bennem, hogy ez továbbra is ez a Lando Norris, aki ez az új Lando Norris. Mm.
1: Nagyon jól lehet építeni erre hosszú távon a McLarennél, és egyébként erre az idei évre és az idei évi teljesítményére Norrisnak, hiszem ez a durva, jobban lehet építeni hosszú távon, hogyha egy McLaren döntéshozó vagy, mint a tavalyi évre, amikor világbajnok volt. Mert nyilván az egy különleges dolog, hogy valaki egy ekkora gödörből ki tud mászni, erről már különböző műsorokban ugye sokat beszéltünk, megnyerte, megérdemelten a világbajnoki címet, pedig nem volt tökéletes szezonja, de az egy igazán erős ilyen visszatérés volt, egy comeback, hogyha lehet így fogalmazni. Viszont Norrisnál az idei év az azért sokkal fontosabb, mert megvan a világbajnoki cím, nincs meg a futamgyőzelemre esélyes autó évelején, nincs meg a világbajnoki esély, küzdelem van, még évelején azért Piastrival is küzdöttek, és voltak hétvégén, amikor Piastri ment jobban, folyamatos technikai problémák, folyamatos hátrány, és ahogy mondjam, a csapat élére lépett, és húzza magával az egész alakulatot, és hozza azt, amit a versenypályán tud, a maximumot, a maximum teljesítményt, nem hibázik, jó az időmérő, jó a futam, ha az autó a negyedik helyre képes, akkor negyedik lesz vele, hogyha elsőre, akkor pedig első, és hogyha egy olyan hétvége van, mint most, amikor a négy nagy csapat autója az nagyon-nagyon közel van egymáshoz, és csak egy pici dönt, akkor ő hozza azt a pici extrát. És hogyha tényleg ez a negyedik helyre elég, akkor a negyedik lesz, hogyha az elsőre, akkor az első lesz. Antonellivel nem állítanám össze, mert szerintem Antonelli is, hogyha a formákat tekintjük, akkor szerintem Antonelli is nagyon-nagyon magas formát képvisel, tehát a kettő között nehéz különbséget tenni. De az alapkérdés az, hogy lehet egy ilyen versenyzőre építeni. Én azt gondolom, hogy az idejében, amit Lando Norris nyújt, az engem egy kicsit pozitív értelemben meglepett, több, mint amire én számítottam, annak ellenére, hogy tavaly világbajnok volt Norris, és szerintem ez az a fajta versenyzői habitus, amire egy csapat hosszú távon tud építeni, és közben ott van mellette Oscar Piastri, aki pedig hozza a kontrasztot sajnos, pedig tavaly a világbajnoki címért harcolt.
0: Itt is egyébként Norrisszal kapcsolatban eszembe jutott az, amit viszont Monzában, amikor ugye hosszabbított, volt az a hosszabbítós anyag, amikor elmondhatta, hogy miért ilyen hosszú távra terveznek a versenyzők, és mondta, hogy ilyen dinasztiák épülnek, és hogy itt tehát a versenyzők ezt a konstrukciót ismerik jobban, és hogy Norris is adott esetben nem tudna ezt a teljesítményt hozni mondjuk egy jobb Mercedesben, mert hogy ő ezt a McLarent ismeri minden hibájával együtt, és ebből tudja kihozni azt, hogy ő most ott tart, ahol. És igazából szerintem erre láthatunk most példát, tényleg az, hogy ő ennek az autónak a fejlesztésében vett részt. Nem a legjobb autó, de ő, ha összerakjuk a legjobb formában lévő Norrisszal, akkor viszont ez egy legjobb, egy nyerő konstrukció most ennek a szakaszában az évnek legalábbis.
2: Igen, ezzel én is abszolút egyetértek, illetve ezt már sokszor mondtuk, és szerintem azt a tényt, hogy világbajnoki karakterre érett mentálisan nem szabad elfelejtenünk. Ezt jelenti az, amikor egy bármilyen sportoló, ne csak Forma 1-et figyeljünk meg, lehet ez tenisz, egyéni sport esetében főleg, ha egyszer ledől a fal, akkor utána azon a falon az adott sportoló, adott versenyző már át tud menni. És világbajnok, tehát úgy viselkedik, úgy versenyzik, mint egy világbajnok. És ezt láthatjuk Norrison, de a kommunikációjából is. Hol tudtunk volna tavaly elképzelni egy ilyen visszavágást, hogy hagyjatok már, ha én most kólát akarok kínni, akkor kólát ízok. Nem, tehát ezt nem tudtuk volna tavaly elképzelni arról a Norrisról, aki állandóan saját magát bántja, saját magát ostorozza. Most teljesen megváltozott. Itt vagyok, én vagyok a bajnok, én vagyok a mezőnynek az egyik legjobb versenyzője, és tökéletes kört is össze tudok tenni, amikor arra van szükség. Pont.
0: És kólát fogok inni, ha kólát akarok inni.
2: Így van. Ha kólát akarok inni, akkor kólát iszok. Úgyhogy igen.
0: Nekem ugyanez még, nekem pont az a levezetőkörös rádiózásnál is eszembe jutott, hogy pár éve ez elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen csalódás után Norris ilyen éretten beszél a rádióba. Tehát konkrétan megköszönt a csapatot, megnyitotta a csapatot, mi voltunk a legjobbak, bal szerencsések voltunk, nyugi, megyünk tovább, jó leszek. Tehát, hogy ténylegesen azt lehet látni, hogy vezér egyéniség, és most már képes vezetni egy csapatot lényeg, hogy hozni a hátán, amire igazából igazából tényleg a világbajnok alkatversenyzők képesek, mint Verstappen, mint ott volt Hamilton, Schumacher,

0: és vagy Fettel is mondhatnám, akik a nyerő konstrukciót megkapják, vagy a jobb, jó autót, akkor világbajnokok lesznek, a kevésbé jó autót, akkor viszont tudják a motivációt a csapatba vinni tovább. Beszéljünk erről a VSC szakaszról, mert ugye Norris azért a csalódottságát nem tudta elrejteni teljesen érthető módon, és a sajtótájékoztatón tett is javaslatokat erre, hogy hát ez nem igazság, hogy ő volt az egyetlen a mezőnyből, akinek nem jutott ingyen kerékcsere, az úgy ingyent az idézőjelbe teszem, de hát ezzel ugye 15-20 másodpercet lehetett nyerni, és hogy lehetne változtatni esetleg, mert hogy ez nem korrekt, hogy emiatt bukja valaki a futamgyőzelmet, és ugye mondta azt, hogy akkor legyen kint egy teljes körig, vagy esetleg akkor ne lehessen kereket cserélni ilyen időszakok alatt. Mit gondoltok ezekről az ötletekről, illetve van esetleg más ötletetek erre a megoldásra?
1: Én kikockáztam már a közvetítés közben egyébként, és valóban egy ilyen 4-5 másodperc volt a különbség Antonelli és Norris között. Én azt gondolom, szerintem ez a legfontosabb, hogy a csapat is ilyenkor megvizsgálja, hogy mit csinálhattak volna másképpen. Én azt is megnéztem közben, még a közvetítés közben beszéltem is Róla Gáborral, hogy Stroll autójának a belső kameráját néztem, hogy mi történik akkor, amikor Norrisnak még lett volna lehetősége lelassítani és bejönni a boxba, mert akkor már nem volt benne a kormány az autóban, csak hogy annyira jó helyen állt meg Stroll, hogy én megmondom észre, hogy nyilván valamilyen százalékos esélyt kell ilyenkor hozzápárosítani az esethez, hogy mennyi az esélye annak, hogy bejön a virtuális biztonsági autó. Hogyha 50 fölé teszed, hogy be fog jönni és életbe fog lépni, akkor gyere ki kereket cserélni, ha 50 alatt van, akkor meg ne csinálj olyan butaságot, hogy ki jössz kereket cserélni, mert az egy nagyon rossz stratégia lett volna, mint ahogy láttuk másoknál, hogy ez nem működik, vagy mint ahogy láttuk Norrisnál, hogy nem működik, mert ugye végül is az történt, mint hogyha nem jött volna ki a virtuális biztonsági autó, de Norris kijött úgy kereket cserélni. Tehát az egyértelműen az a rossz stratégia volt. És annyira bent volt az autó a falak mögött már, szinte épp, hogy belógott a pályára, hogy teljesen valid volt az, hogy sárga zászlós jelzés volt, és valószínűleg be kellett menni az autó mögé emberi erőforrással, a marsaloknak, a sportbíróknak betolni az autót, és ezt viszont nem csináld meg szimpla sárgánál, mert túl veszélyes. Tehát szerintem a verseny irányításnak sem nagyon volt más döntése, de abban az adott pillanatban nagyon nehéz volt ezt eldönteni, hogy ez most akkor valós veszély, és jön a virtuális biztonsági autó, és azért nem csak 10-20 másodpercre jön, hanem 1-2 percre, és végül úgy döntöttek, hogy kint maradtak. Szerintem ez volt egyébként a helyes döntés, tehát hogy én nem látom, hogy másképpen dönthetett volna a csapat, viszont innentől kezdve meg Norrisnak nem volt lehetőség. Antonelli meg, ugye a Mercedes négy visszahallgatva a rádiózást, ott pedig már készültek, ugye Totóék már mondták Antonellinek, hogy kicsit lassítson, figyeljen, Antonelli lassított, és egy másodpercen múlt. Egy darab másodpercen múlt.
0: Mi is visszanéztük Antonelli onboardját, és hogy majd erről is rátérünk, hogy felvillant a VSC, és kb. Így a boxbejárat vonal igen. Előtt járt egy ilyen, nem is
1: tudom. De látszott, hogy úgy jött ki már a kanyarba, hogy nézte, és puf.
0: Fogatosan. Igen.
1: Tehát, hogy nagyon képbe volt.
0: Mit szólsz az ötletekhez, amiket Norris bedobott?
1: Tetszik is, meg is maga a próbálkozás, hogy próbálja meg itt valamit tenni, az együtt azért tetszik, mert szerintem a technikai sportok világa, kifejezetten az autósport így is ha az egy darab versenyzőt nézed, vagy a csapatot, nagyon ki vagy szolgáltatva a külső körülményeknek. Nem jó az autód, nem jó a pályára az autód, tönkre megy a motor, eltörik a felfüggesztés, nem tudom, mi történik. Tehát nagyon sok külső körülmény tudja befolyásolni a teljesítményedet. Sokkal több, mint mondjuk egy atlétika esetén, egy foci esetén, vagy nem tudom, vízilabda, vagy egyéb nem technikai jellegű sportok esetén. Így én minden olyan próbálkozást egyébként támogatok, ami még egy-két változót, vagy egy ilyen szerencsefaktort kivesz a történetből. Ugyanakkor szerintem ezzel nagyon sokat kell dolgozni, mert ezek meg nagyon mesterkélté teszik akkor az egészet. Tehát, hogy ne lehessen kereket cserélni a virtuális biztonsági autós fázis alatt. Egyébként az F2-ben így van, ott a kötelező kerékcserét nem lehet a VSC alatt letölteni. Ez ugye kivesz egy izgalomfaktort mindenképpen az egészből, és hát ugye amióta van virtuális biztonsági autós fázis, azóta ez így van, és a biztonsági autós fázis is be tud kavarni egy-egy stratégiának. Úgyhogy nézzük meg, kezdjünk el megoldásokat keresni, biztos, hogy nem fogunk egyszerű megoldást találni, és vigyázni kell arra is, hogy ne legyen túlságosan mesterkélt. Mert hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a virtuális biztonsági autós fázist alakítsuk át, egyenlítsük ki, mindenki elmehessen legalább egy kört ilyenkor, akkor fölösleges virtuális biztonsági autós fázis lesz a pályán. Ha nem cserélhet kereket senki, akkor lehet, hogy valakinek épp akkor fog tönkre menni a kereke, vagy már nagyon a végén van, és akkor ki kellene jönni kereket cserélni. És ha meg ezt változtatjuk, akkor miért nem nézünk rá a biztonsági autós szabályokra? Akkor miért nem változtatunk meg még 15 másik dolgot? Úgyhogy én ezzel meg tudok barátkozni, de támogatom, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy van-e valamilyen jó megoldás.
2: illetve szerintem...
1: Zsoltinak lehet, hogy van.
2: Nem, sajnos nincsen, de ilyenkor szerintem egy szempontot mindenképpen érdemes figyelembe venni, az pedig az, hogy annak a ténye, hogy mikor megy ki, vagy mikor hagyják jó a virtuális biztonsági autót, és mikor veszik le, az csak is kizárólag biztonsági okokon múlik.
0: Nem nézik a versenyzőket, hogy kinek kiprofitálhat belőle, vagy ki nem.
2: Rosszul fog bele Lando Norris kijönni, aki eddig a hétvégén domináns teljesítmény nyújtott. Ez
0: fogják emiatt plusz 30 másodpercig kint tartani.
2: Nem.
0: Igen. Nyilván ez így a logikus, és ezt én sem hiszek az ilyenfajta összeesküvés elméletekben. Pedig azért az előző szezonokban lehetett hallani ilyeneket, amikor később hozták, később lett piros zászló, vagy később jött a biztonsági autó, mint indokolt lett volna. Valóban voltak ilyen esetek, de ez nem azért, hogy valakinek kedvezzenek, bár akkor voltak ilyen kontáok egyértelműen, hogy ez volt az oka. Mindegy. Akkor kerüljünk el Kimi Antonellire, és pont ez, amit mondott Dani, mert ugye Antonelli elmondta az interjúban, hogy valóban Bono szólt a fülére, ugye a versenymérnöke Peter Bonington, hogy van esély virtuális biztonsági autóra, és hogy ezért, hogy Antonelli direkt lassított és lassabban ment, és így is egyébként persze, hogy piszok nagy mázia volt, ez egy másodpercen múlt. Egy másodperccel később a VS, akkor ő is, neki is tovább kell mennie, vagy akkor nem basz, hogy kijött volna. De itt megint az, hogy a csapat egyébként rendkívül felkészült volt. Bonington szólt, tehát Bonington szerintem egyetértünk, hogy az egyik legjobb versenymérnök a Forma 1-ben, nem is csak azért, mert amit Hamilton mellett nyújtott, de hogy pont azzal a kisugárzásával, a higgadtságával, és az ilyen éles eszével, amiről már többször tett tanul bizonyságot, és ez hozta meg ugye Antonellinek a sikert, aki ugye a verseny elején azért nem volt, hát ugye az a két levágás azért az egy picit ilyen hebrencs volt a részéről.
1: Szerintem teljesen rendben volt.
2: Én is reagálhatok?
0: Persze.
2: Pont ezt akartam mondani. Megnézve a rajtot és az első két levágást, az volt bennem, hogy hú, ez most egy nagyon éles eset, vagy helyzet, itt ott maradhat Antonelli a rajtot követően, és nekem megvolt az a switch a fejében a második levágás után, hogy oké, vissza az agar, beállok Verstappen mögé. Szerintem az egy nagyon tiszta momentum volt, és ott nagyon jól összetette azt, hogy hop, most vissza kell fognom magam, mert nem mehetek bele egy olyan helyzetbe, ahol ott maradok.
0: Tehát ott is az volt, hogyha nem csinálja ezt, akkor ütközés.
1: Nagy
0: kockázat.
1: És ugye pont a Dávid tett föl egyébként jó kérdéseket, szerintem a levezető műsor nagyon hülyén néz ki, ezt miért engedik, hogy ilyenkor miért lehet csak úgy levágni a kanyart. És jelen pillanatban azért lehet, mert egyébként ezt mondja a szabály, hogyha balesetet kerülsz el, és nem szerzel vele előnyt kifejezetten az első körben, akkor simán levághatod. És ugye tök jó, amit most Zsolti mondtál, mert hogy valójában ez a nagy különbség egy verseny és egy olyan verseny között, ahol közben a világbajnoki címet is szeretnéd megszerezni, hogy lehet, hogy évelején azért, mert hogy ha ott marad és nem vágja le Antonelli, akkor egy kis esély azért ott lett volna, hogy esetleg előzni tud, vagy jó helyzetbe kerüljön, de egy másik kis esély ott lett volna, hogy kiüti valaki őt a versenyben, mert összetömörült a mezőny, és ezelől menekült Antonelli, és látszódott, hogy ez egy tudatos, előre eltervelt. Úgy ment bele ezekbe a kanyarokba, a legkisebb veszélyes, hogy nyilván ment is le, és levágta a kanyart.
2: És megkerest az első adandó alkalmat, amikor rizikómentesen vissza tud sorolni Verstappen mögé. És onnantól megnyugodott a mezőny, és tudta azt, hogy jó, nyugi van, úgyis el fog jönni az a helyzet, amikor ki tudom használni azokat a lehetőségeket, amelyek majd adódni fognak.
0: És azért ment vissza Verstappen mögé, mert pályán kívül került el, és igen, akkor úgy volt, hogy inkább veszítek egy így pozíciót, van, viszont ha maradt volna a pályán, mondjuk a kanyarokban, ugye ott volt a kockázat, meg az esélye, hogy még több pozíciót veszít, ergo így járt a legjobban, csak igen, ezt az egy pozíciót adja
1: fel. Esély lett volna arra, hogy pozíciót javítson, de arra is, hogy pozíciót veszítsen, vagy éppen balesetbe keveredjen.
2: Igen, és amit elmondtál a körülményekről, itt még azt szeretném hozzácsatolni elé, hogy igen, sok esetben tényleg az van, hogy nagyon sok olyan változó körülmény van a motorsportban, amelyet a versenyzők nem tudnak irányítani és befolyásolni. De látható, hogy egy Kimi Antonelli-Bono páros mindent megtesz azért, hogy ezeket a körülményeket úgy alakítsák, ahogy nekik a legjobb. És ez hozza ezeket az eredményeket. Természetesen nagyon szimpatikusan elmondta Kimi Antonelli, és látszódott is rajta, hogy nem volt annyira boldog, mint a ezt megelőző futamgyőzelmei során, hogy ezt a futamgyőzelmet nem ő érdemelte meg. Ezt Lando Norris érdemelte meg, mert minden szempontból ő volt a legjobb, de mégis a körülmények az ő kezükre játszottak, mert jókor jót reagáltak.
1: jókor jót reagáltak, és szerintem ez ennél sokkal több volt, mert hogy egy ilyen nagyon nehéz pályán megint ott volt az első sorban Antonelli. Megint összerakott egy olyan kört, ami lehet, hogy nem a legjobb volt, nem élete köre volt, de egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős kör volt, nagyobb hibamentesen. Ott volt az első sorban, jól sikerült a rajt, jól oldotta meg ezeket a helyzeteket. Amikor egy kritikus döntést kellett hozni, hogy visszáblassítok a virtuális biztonsági autót, meghozza a jó döntést, és hogy egy ilyen futammal, egy ilyen teljesítménnyel azért bőven lehet megérdemelten futamot nyerni. Ez nem azt jelenti, hogy ő volt a leggyorsabb, nem azt jelenti, hogy nem Norris érdemelte volna meg, de Antonelli, Bono, a Mercedes az egész hétvégén egyébként gyorsak voltak, mindent megtettek, és szerintem nagyon megérdemelték egyébként azt, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el, mert egyszerűen jó munkát végeztek.
2: Teljesen látszik, hogy együtt mozog ez az egész csapat, úgy, ahogy van. És nekem az volt nagyon meggyőző, hogy úgyhogy ha valamelyik versenytől, akkor persze az utolsókon kívül, de ettől kicsit féltettem Antonellit. És nem azért, mert neki szurkolok, hanem nézze az idei teljesítményét. És nem másért, hanem azért, mert Monzában oké, hogy emocionális és minden más szempontból csúcson volt, de ez egy stressz a szervezetnek. Akkor is, hogyha egy szélsőségesen pozitív stressz, ez egy nagy stressz. És ebből neki vissza kellett jönni.
1: Egy hét alatt.
2: Sőt, 3 nap alatt. Úgyhogy hétfőn még elmentek gokartozni a csapattal. Az persze feltölti az embert, de ebből vissza kell jönni a lehető leggyorsabban. És ebből látszódik az, hogy mennyire jó munkát végez az a kor vagy kulcs csapat, aki körülötte van. Beleértve a médiását, a teljesítménytrénerét, a csapatfőnököt, a mérnököt, az egész brigád, aki körülötte van a közepén a versenyzővel.
0: No, hát bár nem volt egy eseménydús futam, de azért erről is lehetett beszélni szerencsére. Mati Zsoltnak és Nagy Daninak köszönöm, hogy eljött. Én a műsorvezető Pattantyús Lőrinc voltam. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján.
3: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
5: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
4: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
6: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
4: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14:35-től a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Elkezdődött az idei biztonság hete. Holnap már kellemes őszi idő lesz. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: A kormány elkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában a ma benyújtott gyermekvédelmi javaslatcsomagról azt mondta, a tervezet célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. A Mi Hazánk támogatja a gyermekek elleni bűncselekmények elkövetőinek szigorú megbüntetését és a gyermekvédelemben dolgozók bérrendezését. Torockai László frakcióvezetője hozzátette ugyanakkor, hogy az azonos nemű párok gyermekvállalását nem támogatják. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szintén egyetért a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de úgy fogalmazott, hogy a kiskorúakat nem szabadna politikai kampánycélokra használni. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, szintén arról beszélt, hogy szerinte a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importároknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Hozzáteszik, hogy az infláció csökkenése is indokolja a kivezetést. Elkezdődött az idei biztonság hete. A rendőrség és a Magyar Biztosítók Szövetsége programokkal, kitelepülésekkel és bemutatókkal hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre. idén az e-rollerek jelentette veszélyekre hívják fel a figyelmet.
3: Időjárás.
7: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon és a középső tájakon elszórtan esik az eső, később keleten is lehetnek záporok, északon zivatarok. A szél megélénkül északnyugaton megerősödhet. Hajnalban helyenként köd képződik, majd csökken a felhőzet, és délután néhány órára már kisüt a nap. A szél mérséklődik, éjszaka általában 10-15, napközben 22-26 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Folytatjuk a Hazafutást. Mostantól minden hétfőn a Hazafutás utolsó fél órájában felváltva jelentkezik majd vízilabda magazinunk és az amerikai sportokkal foglalkozó magazin. Most a Pólózóna első adását hallhatják. Ennek középpontjában a hétvégi férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntő áll.
10: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Erdei Márk. Ez itt a Pólózóna, a Nemzeti Sportrádió új vízilabdával foglalkozó magazin műsora. Első témánk adott, hiszen sorozatban 9-szer története során 26-szor nyerte meg a férfi vízilabda Magyar Kupát a Ferencváros. A címvédő a döntőben 18-12-re győzte le a Vasast, de az eredmény csalóka, mivel a piros-kékek 2,5 negyeden át komoly csatára készítették a Fradit. A kupagyőztes csapat válogatott játékosával, Nagy Ákossal beszélgetünk. Szia Ákos, először is gratulálok és nagy tisztelettel köszöntelek.
11: Én is köszönöm a kedves hallgatókat. Igen, mint ahogy mondtad, az eredmény talán nem mutatja jól azt, hogy mennyire nehéz dolgunk is volt a tegnapi nap. Gratulálok a Vasasnak innen is, mert tényleg nagyon jól játszottak az elejétől kezdve, de nyilván örülök nagyon, hogy a végén felénk billent a mérleg nyelve.
10: Aludtál már egyet erre a kupa győzelemre, de most mégis arra lennék kíváncsi, hogy ami most beugrik első emlékként, az mi róla?
11: Az első emlék, ami így rögtön eszembe jut, az a bemelegítésnél volt egy olyan kapufás gól a Vendeltől, ami úgy megmaradt bennem, hogy úgy éreztem, hogy hú, igen, jó, akkor jó úton vagyunk, akkor jó lesz ez a meccs, és hát az elkezdte így növelni azonnal az önbizalmamat, és utána minden negyedbe, vagy minden percbe tudnék olyat mondani, ami sokat jelentett, vagy amit tudod így adott egy kis plusz motivációt, vagy lökést.
10: De babonás vagy egyébként ilyen szempontból, hogyha mondjuk jól sikerül a bemelegítésed neked, akár a lövések szempontjából, akkor érzed, hogy ez a meccs is olyan lesz?
11: Nem, inkább a csapatot szoktam nézni, hogy a többieknek hogy megy a lövés, és az szokott nekem valami visszajelzést adni. Az, hogy nekem hogy megy, abból már annyira sokszor átéltem azt, hogy bemelegítésnél mindenbe ment, vagy éppen semmi, és pont az ellenkezője volt a mérkőzésem.
10: Ugye néhány nappal ezelőtt a bajnoki nyitányon 11 góllal győztétek le a Vasast, ebből arra lehetett volna akár következtetni, hogy a kupadöntő is hasonlóan sima lesz. Ehhez képest 9 perccel a vége előtt még úgy nézett ki, illetve egészen pontosan 12 perccel a vége előtt még 9-9 állt a táblán, fej-fej mellett mentettek, és volt, hogy a Vasas is többször vezetett. Aztán az utolsó 12 percet 9-3-ra nyertétek meg. Mit mondott ott Nyéki Balázs, Süni Bál, mivel látott ott el titeket? Ez inkább taktikailag segített mondjuk, amikor ilyenkor beszéltek, vagy mentálisan kellett valamit felpörgetni nálatok?
11: Ez egy jó kérdés, de igazából úgy készülünk a meccs első pillanatától kezdve, hogyha ne adj Isten, nem tudunk elszakadni rögtön az első percbe, vagy az első negyedbe, második negyedbe, akkor olyan ritmust tudjunk diktálni, ami a mérkőzés második felében nekünk fogja hozni a gólokat, és talán ez volt a tegnapi napon is, hogy rögtön az elejétől olyan ritmust mentünk, amit annyira a Vasas talán nem bírt, és akkor ott volt egy rövid zárlata, talán így fogalmaznék a Vasasnak, és akkor azt tudtuk kihasználni, és akkor ez volt az a kis plusz szerintem, ami tegnap nekünk segített.
10: Igen, amit említesz, ez a erőnlétbeli különbség általában a magyar csapatok és a Ferencváros között, az kiszokott jönni mindig a mérkőzés végére. Mindig ez a cél, hogy valahogy felőröljétek az ellenfelet itthon, mert külföldön azért az a BL-ben is akár látszódik, hogy ez nem mindig jön össze, mert ott azért hasonlóan erős és hasonlóan 15-16 jó játékossal érkező csapatok jönnek, de a magyar bajnokságban talán ez nem figyelhető meg így első körben.
11: Talán ezt így nem mondanám, hogy nincsen 16 jó játékosos csapat Magyarországon, de az biztos, hogy mint ahogy mondtad, a BL-be és Magyar Bajnokságban is az a cél, hogy úgy ugrunk be a vízbe, hogy küzdünk, megyünk ezerre, légünk 100 000 fokon, és bízunk benne, hogy az ellenfél hamarabb fárad el, mint mi, és akkor mondhatjuk, hogy ez egy ilyen ki nem mondott taktikai elem.
12: Egy ilyen mérkőzésen volt bármikor olyan érzésed a találkozó során, hogy veszélyben van esetleg a kupa győzelem, vagy ezt azért így erős lenne kijelenteni?
11: Nyilvánvalóan nagyon izgultunk a meccs lefújása pillanatáig, ez szerintem így normális, és minden sportoló így éli meg, hogy rögtön nagyon izgul, vagy az utolsó pillanatig izgul, és be kell vallanom őszintén, hogy persze volt olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy ajaj, lehet, hogy baj van, de olyankor mindig ránézek egy csapattársamra, és látom az ő szemében a higgadságot, meg az önbizalmat, és akkor rögtön ki is száll a fejemben mindenféle kételj, és rögtön biztos vagyok benne, hogy hát jó, most lehet, hogy kicsit nehezebben megy a szekerünk, de nem kérdés, hogy mi fogunk nyerni.
12: Ez volt ugye sorozatban a 9. Magyar Kupa győzelmetek. Hol helyezkedik ez el nálatok? Tudtok neki ugyanúgy örülni, mint egy magyar bajnoki címnek, vagy akár egy BL győzelemnek?
11: Számomra sok esetben ez még fontosabb, mert ez egy szezon elejé kupa, és itt még nem olyan jó a forma, és senki nem tudja igazából, hogy az ellenfelektől mire számíthat, nincsen olyan anyag, amiből fel tudnánk készülni, és emiatt egy teljesen más atmoszférája van ennek az egész versenynek, de nyilvánvalóan ugyanolyan fontos, mint bármelyik másik trófa, amit meg tudunk nyerni, és az a célunk, hogy mindent meg is nyerjünk.
12: Ez, amit említesz, ugye, hogy évelején rendezik meg most már a Magyar Kupát, ezt tavaly kezdték el, ha jól emlékszem, bevezetni, előtte ugye december környékén volt általában a Magyar Kupa 4-es döntője. Erről már tavaly is beszélgettünk, hogy ennek vajon örültök-e, avagy sem. Ezek szerint akkor ez egy jó döntés volt a Magyar Vízilabda Szövetség részéről?
11: Én örülök neki, igen, rögtön az elejétől egy tényleges versenyhelyzetbe kerülnek a csapatok, és azonnal bizonyítani kell. Szerintem ez egy plusz motivációt ad mindenkinek a nyári felkészülés alatt, hogy igenis küzdeni kell, mert nem az van, hogy az év végén vagy év közepén kell jó formában lendülni, hanem rögtön a nulladik pillanattól harapni kell.
12: Beszélgessünk egy picit a Magyar Kupának az idei küzdelmeiről. Ugye az elődöntőben nagyon simán legyőztétek a Kaposvárt. Azt a Kaposvárt, amelyről azért azt gondoltuk, vagy gondolták sokan, hogy meglepetés, hogy bekerült ebbe a bizonyos 4-es döntőbe. Nyilván, hogyha hozzátesszük azt, hogy a 4-es döntőben meg például a te kiváló játékoddal sikerült legyőzni a Honvédot oda-vissza, akkor mégsem olyan meglepő, hogy az utolsó 4. hely egy kvázi kisebb csapat élet. De mennyire lepett meg titeket, hogy a Kaposvár bekerült ebbe a Final Four-ba?
11: De őszintén bevallom, hogy engem meglepett, én a Szolnokot vártam volna az elődöntőbe, de tényleg egy parádés játékot mutatva a Kaposvár nyert, és utána nyilvánvalóan velük kellett megküzdenünk a döntőbe jutásért, egy nehéz mérkőzésre készültünk, főleg a Szolnok meccs után úgy éreztük, hogy ők elkapták a flót, és nehéz lesz őket legyőzni, és meglepetésünkre rögtön el tudtunk lépni, és örültünk neki, hogy fejben talán már tudtunk készülni a másnapi vasas mérkőzésre.
12: Nyilván mindig azt kell legyőzni, aki éppen szembe jön a következő ellenfelet, de te milyen típus vagy? Inkább azt szereted, hogyha ebben a 4-es döntőben mondjuk jön két nagyon kiélezett meccs, akár mondjuk a BVSC-vel lett volna egy elődöntő, aztán a Vacsassal szintén egy nagyon jó, szoros, kemény csata, vagy jó volt ez is így, hogy a Kaposvár ellen gyakorlatilag összejött egy simább, és hát nem hiszem, hogy nektek szükségetek van rá, de önbizalomnövelőbb mérkőzés.
11: Hát én bevallom őszintén, hogy engem ez annyira nem foglalkoztat. Uh-huh. Én úgy állok neki minden mérkőzésnek, hogy bárki jön is szembe velem, akkor vagy velünk, az őket szeretnénk legyőzni, és nem arra gondol, hogy mi lett volna, ha... Ez is egy ilyen klisé, mint ahogy szoktam mondani, hogy a sportban ez a mi lett volna, ha ez ilyen nem létezik. De igen, mint ahogy mondtam, nekem az a fontos, hogy éppen most ki van velünk szembe, és ott megtenni mindent annak érdekében nyerjünk.
12: Ha már visszafele haladunk, a negyeddöntőben pedig a Honvéd volt az ellenfél, amit már említettem. Ott ugye az első mérkőzésen 4-szer volt a eredményes, a visszavágón pedig 1-szer. Az első meccs az abszolút rólad szólt, ezt szerintem mondhatjuk nyugodtan, nem elvéve a többiektől sem a sikert természetesen, de nagyon-nagyon sima győzelmek lettek ezek a Honvéd ellen. Ezek vajon tükrözhetik, hogy mi vár akár a Honvédra idén, meg rátok idén a magyar bajnokságban, vagy ennyire azért ne szaladjunk előre?
11: Én ennyire azért nem szaladnék előre. Mint ahogy utólag megtudtam, azért a Honvéd küzdött pár beteg játékossal, pár sérült játékossal, ők azért nagyban befolyásolni fogják a Honvéd játékát az elkövetkezendő szezonban, vagy elkövetkezendő meccseken, szóval én annyira nem vonnék le túl nagy tanulságokat azokból a mérkőzésekből. Nyilvánvalóan örültünk, hogy jó játékot mutatva eredményesek tudtunk lenni, és meg tudtuk őket verni nagy gólkülönbséggel, de szerintem ez nem mutatja jól a valóságot.
12: Ha már a sérüléseket említetted a Honvédnál, akkor ugye neked is volt egy kisebb-nagyobb sérülésed tavasszal, abból már teljesen felépültél?
11: Igen, hála Isten. Innen is köszönetet mondok minden kedves rehabilitációs kollégának a Ferencvárosban és a válogatottban, hogy segítették a felépülésemet. Most már hála Isten lekopogom, de teljesen jól vagyok.
12: Akkor ezek szerint a nyári felkészülés során is teljes értékű munkát tudtál már végezni a csapattal?
11: Igen, abszolút.
12: És milyen volt egyébként a csapat összhang így a nyár folyamán? Nem volt alapvetően nagy lényegi átalakulás, amit el lehet mondani, az talán az, hogy centerben történt egy csere, De Toro helyén most majd Kakaris, a görög kiváló center fog majd szerepelni. Ővel is megtaláltatok a közös hangot, nem volt ezzel probléma, hogy beilleszkedjen?
11: Nem, abszolút nem. Szerintem mi egy borzasztó befogadó társaság vagyunk, és bárki, aki érezzük, hogy szeretne hozzánk tartozni, őt azonnal befogadjuk, és ezzel nem volt baj, a KK ugyanúgy Fred is szeretett volna lenni, mint mi, szóval tényleg azonnal megvolt a közös hang, és hát élvezzük az edzéseket, edzünk sokat.
12: Mennyi pihenőt kaptatok egyébként, ha már említett, hogy sokat edzettetek?
11: Kaptunk 2,5 hét volt.
12: Ez soknak számít?
11: Ez abszolút, ez kiváló mennyiség.
12: És ha már itt a pihenésről, a nyári felkészülésről beszélünk, azért a sok edzés mellett belefértek edzőmérkőzések is, Kassán is játszottatok például mérkőzéseket. Ha jól olvastam, volt olyan, hogy 48 órán belül 4 találkozót is lejátszottatok. Ez mennyire volt megterhelő? Nyilván azért Nyéki Balázsnak a filozófiáját, aki ismeri, azért benne van ez, hogy ilyesmiket kitalál.
11: Igen, ott az egy nehezebb pillanat volt. Nyilvánvalóan ennyi mérkőzést lejátszani ilyen rövid idő alatt soha nem egyszerű, de szerintem, mint ahogy már a Magyar Kupánál utaltunk rá, hogy ahhoz, hogy rögtön jó formában tudjon lendülni egy csapat, vagy egy játékos, ahhoz kellenek a versenyhelyzetek, és ez szerintem kiválóan megteremtette a Kassai torna, és szerintem annak a tornának is nagy részben köszönhető, hogy az utána lévő Honvéd mérkőzést könnyebbnek bizonyult, mint amire számítottunk.
12: Mik azok a játék elemek, amikben mondjuk úgy érezte Nyéki Balázs akár, vagy az edzői stáb, amiben még tudtok tovább fejlődni? Itt gondolhatok mondjuk az emberelőnyös, emberhátrányos játékra, akár a zónáknak a továbbfejlesztésre. Tehát mi az, amiben még ti is éreztétek, hogy a tavalyi
13: abból a szempontból csalódást kelt vég után, hogy a BL4-es döntőt most nem sikerült behúzni, hogy utána valamin fejleszteni kell?
11: Az a szomorú vagy örömteli hírem van, hogy igazából nem nagyon volt olyan elem, ahol ne tudnánk fejlődni, ez a sport és a vízilabda is nyilvánvalóan olyan helyzet, ahol nincsen tökéletes, nincsen olyan dolog, amit nem lehetne még egy kicsit megspékelni valami extrával. Szóval igazából amiket így felsoroltál, mindig be tudunk fejlődni, és mindenhol be tudunk hozni egy olyan új dolgot, amivel meg tudjuk lepni idén a vetétársakat.
12: A te szereped az most hol helyezkedik el a csapaton belül? Ugye tudjuk, hogy évek óta egy nagyon tehetséges fiatal balkezes játékosnak számítasz a Ferencvárosban, talán már túl is vagy ezen a fiatal jelzőn, azért most már rutinosabbnak, illetve rutinosabbak közé tartozol, nyilván nem úgy, mint Vámos Márton vagy éppen Dusan Mandics, de ti vagytok így hárman a balkezes, hát gyakorlatilag triója a Ferencvárosnak, ezt mondhatjuk nyugodtan. Mennyit tudsz még tőlük tanulni, mennyiben segítenek, milyen viszonyban vagytok egyáltalán ti hárman?
11: Nagyon jó viszonyban vagyok mind a Mándával, mind pedig a Marcival. Minden nap lehet tőlük tanulni, és ezt most mindenféle túlzás nélkül mondom. Ahogy hozzáállnak az edzésekhez, ahogy belemennek egy úszásba, azt gondolná az ember, hogy a Manda példájából, hogy mondjuk háromszoros olimpiai bajnokként, amikor hétfő reggel azt mondják, hogy akkor álljunk fel úszni, akkor hát azért azt mondja, hogy neki annyira most nincs kedve, vagy, és akkor azt mondaná az ember, hogy persze, természetesen háromszoros olimpiai bajnok, ő biztosan tudja, hogy mi kell a szervezetének, de erről szó sincs, ugyanúgy beleáll, sőt, még akár néha jobban is küzd, mint bárki más, és ez egy, ha már csak ezekről az emberi dolgokról beszélünk, és nem a taktikai elemekről, akkor már csak ez olyan dolog, hogy megsüvegelendő és eltanulandó, és ezt ugyanúgy el tudnám mondani a Marciról is.
12: A válogatotton belül is nyilván csapattársak vagytok, és hozzájuk, vagy illetve hozzátok csapódik még mondjuk Zalánki Gergő is.
13: plusz Burián Gergely, tehát annyi jó balkezese van a magyar vízilabdának, ami nyilván 30-40-50 éve jellemző, de most mintha megint egy aranykorszak lenne ebből a szempontból.
11: Hát szerintem a többiek nevében is azt tudom mondani, hogy köszönjük, hogy ilyen szép jelzőkkel illetsz minket, és az, hogy én is része vagyok a felsorolásnak, az meg végképp. Igen, én is úgy érzem, hogy most sok jó balkezesünk van, hála Istennek, és egymástól tanulunk, és tényleg így fejlesztjük egymást.
13: Az, amit mondtam, hogy a Ferencvároson belül most mi a te szereped, ez abból a szempontból, hogy ugye korábban tehetséges fiatal játékosként, aki tanulni akar nyilván Vámoségtől, az átfordult már afelé, hogyha mondjuk van az utánpótlásban egy tehetséges fiatal, ő hozzád jön oda, és mondjuk kér segítséget, vagy akár motivációt szerez tőled?
11: Igen, ezt megmondom neked őszintén, hogy nem tudom. Kérdést az szoktak feltenni a fiatalok, mint ahogy bár mindenki másnak is, és megpróbálok a legjobb tudásom szerint válaszolni nekik. Nyilván nem biztos, hogy a legjobbat mondom, de próbálkozok.
13: A korai formaidőzítés akkor az kiválóan sikerült, hogyha itt a Magyar Kupára gondolunk. Mik az idei céljaitok? Nyilván gondolom mindent megnyerni, de azon belül is az, hogy megint hozzatok egy nagyon jó, mondjuk veretlenhez közeli, vagy veretlen szezont?
11: Abszolút, ezt fogalmaztuk meg célnak így a csapatban egymás között, hogy minden meccset meg akarunk nyerni, és úgy akarunk BL-t, magyar bajnokságot nyerni, hogy senki még csak meg se szorongat minket. Nyilvánvalóan ez egy nagyon merész cél is, és nagyon merész megfogalmazás, de ezt fogalmaztuk meg célnak, és megcéloztuk nyilvánvalóan a csillagokat.
13: A magyar bajnokságban kik lehetnek most a leginkább potenciális ellenfelek majd, akik megpróbálhatnak ebben meggátolni titeket?
11: Nyilvánvalóan a Vasassal kell kezdenem a tegnapi mérkőzés után, de ugyanebben a felsorolásban mondanám a Honvédot, ugyanebben mondanám a Szolnokot, Kaposvárt.
13: PVSC?
11: Nyilvánvalóan persze. Velük ő. Nyilvánvalóan ők is.
13: Nem titok, említetted, mikor még kint beszélgettünk, hogy a Szeged is akár lehet egy titkos favorit, amely mondjuk a 8-ba oda kerülhet. Akár velük is most lehet majd komolyabban számolni?
11: Igen, én úgy gondolom, hogy a Szegeden lent játszott mérkőzés az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz számunkra is.
13: Meglátjuk, így van. A Bajnokok Ligájában pedig majd például a megint csak tovább erősödött Pro Recco is majd egy komoly ellenfél lesz, mert ugye Zalánki Gergő visszatért a Reccóba, mellettük nyilván a címvédő Barcelonéta mellett sem lehet elmenni, azért Szerbiában is lesznek komoly csapatok, Horvátországban is. A BL erősségéről mit gondolsz?
11: Szerintem a BL a tavalyi évhez képest erősödött. Biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, de úgy érzem, hogy egy abszolút reális cél, hogy megnyerjük, és ennek tükrében edzünk minden nap, és ez a cél lebeg a szemünk előtt.
13: Ez, amit említesz, hogy a BL erősödött, ez mondjuk annak köszönhető, hogy a játékosok inkább egy helyre, vagy egy-egy klubba koncentrálódnak jobban, és odaigazolnak többen, vagy éppen jönnek olyan tehetséges fiatalok, akár tényleg Horvátországból, hogyha mondjuk a világkupa a szuperdöntőre gondolunk, ott ugye az U20-as horvát válogatott jött és játszott, mert ők is készültek a korosztályos Európa-bajnokságra. Tehát inkább a fiatalok kezdenek el, az egyre tehetségesebb fiatalok jönni már a felnőttbe, vagy éppen tényleg ez, hogy koncentrálódnak a jó játékosok egy-egy csapatba.
11: Szerintem a kettőnek az egyvelege, ami így ezt eredményezi, hogy egyrészt az idősebb nagy nevű játékosok célirányosan mennek olyan klubokba, ahol sikert lehet elérni, és a fiatal feltörekvő játékosok pedig odaállnak melléjük, és akkor ez egy olyan kohéziót eredményez, ami jó csapatot eredményez, hogy így ismételhetem önmagamat.
13: Abszolút, persze. Nagy Ákosnak mik a saját céljai erre az évre? Szoktál mondjuk magadnak akár gólokban kitűzni célt? Nem muszáj elárulni, hogy az mennyi, csak mondjuk van egy olyan cél, ami lebeg a szemed előtt?
11: Ilyen gólok meg hasonlókat nem nagyon szoktam kitűzni magam elé célnak, ami viszont egy cél lebeg előttem, az pedig a budapesti VB-re való csapatkeretbe jutás, és nyilván ez egy olyan megtiszteltetés, vagy egy olyan élmény lenne, amit nem nagyon lehet máshol átélni. Szóval ez egy ilyen nem titkolt célom, hogy ott be szeretnék kerülni minden áron a csapatba.
13: Igen, hát hogyha ezt nézzük, hogy tényleg jövőre már a budapesti világbajnokságról beszéltünk, ugye a 2027-es vizes világbajnokságról, amelyet majd ugye az MVM Dome-ban fognak megrendezni. Ha ezt a mondatot így meghalod egyben, és nagyjából, ha jól tudom, 12.500 szurkoló előtt csobbanhattok majd vízbe, hasonlóan, mint a belgrádi körülmények voltak az Európa-bajnokságon, akkor inkább a hideg végig fut a hátadon, vagy öröm tölt el, hogy de jó lenne ott lenni?
11: Liba bőrös leszek az izgatottságtól, már csak hogyha rá gondolok, hogy ne adj Isten, megkapom a lehetőséget, hogy egy ilyen millióbe vízbe ugorjak, de így nem akarok semmi ilyen túl nagy önbizalmat mutatni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak.
13: Szóval... Vagy túl nagy nyomást tenni a saját válladra ebből a szempontból?
11: Lehet, hogy talán így fogalmaznám meg. Most tényleg csak az a cél, hogy a csapatba bekerüljek, és megterjek mindent annak érdekében, hogy a csapatba bekerüljek, és akkor utána, ami nagy Isten, majd az MVM domba történik, az már csak tényleg a cherry on top.
13: Érdekes ez az MVM domos kérdés is, hogy ugye alapvetően a magyar vízilabda szentélye, az a Margit szigeten van, a hajós Alfréd úszó, de ezt mindig mindenki elmondja. Ti ugye évközben a Császárkomjádi úszodában játszotok, ami valahol ott a második hely környékén lehet szerintem a rangsorban. Amikor meghallottátok ezt, hogy az MVM domban fogtok vízilabdázni, akkor inkább először örültetek, vagy sem? Most nyilván, hogyha néző vagy szurkolói számra gondolunk, akkor az kiváló, de még egyszer mondom, hogy azért csak a magyar vízilabda szentélye, az a hajós Alfréd úszoda.
11: Igen, mint ahogy mondtad, tényleg a szentély az a sziget. De én nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz a rendezés, és szerintem ez egy jó döntés volt, hogy áttegyék, annak ellenére, hogy nekem is a szívem csücske tényleg a sziget.
13: A válogatottakról mit gondolsz, hogyha egy picit még előrébb tekintünk, akár mondjuk a világbajnokságig, ott ugye majd Amerika is szembe jöhet, vagy éppen Ausztrália, hogyha mondjuk az Európán kívüli csapatokat nézzük, nyilván Európában megvan az a 6-7-8 csapat, akiről mindig lehet beszélni, és most már talán a franciákat is ide lehet azért pár éve sorolni, ezért kezd kibővülni ez a lista. Ez is azért nem hiszem, hogy játékosként a legjobb hír, mert még nehezebb oda kerülni a top 3-ba, top 2-be, vagy akár megnyerni egy adott kontinens viadalt. De mit gondolsz a válogatottak erősségéről, akár amiket említettem, a Európán kívüliek mennyiben tudnak fejlődni évről évre?
11: Szerintem mint minden sportban, a vízilabdában is egyre kiélezettebb a verseny, és minden ország egyre jobb. És mint ahogy mondta, talán Franciaország az ékes példája, hogy nagyon hirtelen fejlődtek hatalmasat. Nyilván ez nehéz, hogy folyamatosan tényleg legjobb teljesítményt kell nyújtani, és senki ellen nem szabad elhinni azt, hogy fél szívvel bemenve a vízbe, majd meg tudunk nyerni minden mérkőzést. Tényleg mindenkire oda kell figyelni, és az a meccs utolsó pillanatáig harcolni kell azért, hogy megnyerj az adott mérkőzést, és így a tengeren túli ellenfeleinkre reagálva, igen, ők is fejlődnek, és egyre nehezebb mérkőzéseket játszunk velük.
13: Említetted most ugye a szívet, behoztuk már a szurkolókat, innentől kezdve azért vissza lehet kötni, hogy keretesek legyünk a ferencvárosi szurkolótáborra, akik megint csak kiváló hangulatot teremtettek a Császárkomjádi úszodában, mert hát elég csak bármelyik bajnoki vagy BL meccsetekre gondolni, mindig kiváló a hangulat. Azért mondtam a szívet, mert szokták mondani, hogy ez a Fradi szív, ugye, a Fradi táboron belül. Mit gondolsz a szurkolóitokról, mekkora erőt tudtak, illetve tudnak majd nektek adni a szezon során?
11: Minden mérkőzésen tényleg, és az elmúlt évek tapasztalatában mondom, minden mérkőzésen nagyon sokat számít, hogyha történik valami rossz, vagy éppen valami jó, lövünk egy gólt, vagy kapunk egyet, akkor azonnal halljuk a pozitív visszajelzéseket tőlük, és tudjuk, hogy jó, nincsen semmi baj, itt van a plusz egy csapattagunk, hallgassuk őket, nyugodjunk meg.
13: Ez a tipikus 12. ember, hogy mondjuk a futballban szoktak rájuk hivatkozni?
11: Ez tökéletesen, ez pontosan ugyanaz. És bármennyire is klisé, tényleg nagyon sokat számít, és nagyon-nagyon köszönjük nekik.
13: Úgy hiszem ez a kiváló végszó. Nagy Ákos, a Magyar Kupa győztes Ferencváros válogatott vízilabdázója volt a vendégünk. Gratulálunk még egyszer a trófeához, és sok sikert kívánunk a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában és a válogatottban is.
11: Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget.
13: Ez volt a Nemzeti Sportrádió új, két hetente hétfőn jelentkező, vízilabdával foglalkozó magazin műsora, a Póló Zóna. Erdei Márkot hallották, viszont hallásra.
9: Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében megköszönöm a figyelmüket, Szabó Szilviát hallották. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás Tóth Bélával, benne többek között foci óra 19 órától és a hétvégi visszatekintő a különböző sporteseményekre. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
14: Műsorajánló. Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
15: Hétről hétre különleges vendégek.
16: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
17: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
14: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
18: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok!
18: Hajrá, hajrá!
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
19: Kellemes hétfő esti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Szeptember 14-e van, 5 perccel múlt 18 óra, kezdődik a Körkapcsolás, amelynek szerkesztője Szabó Szilvia, a hangmérnök pedig Brerák József. 4-11-ig tartó műsorunkban összefoglaljuk a labdarúgó Magyar Kupa hétvégi történéseit, telefonon kapcsoljuk majd Terca Gergőt, a Debrecen 19 esztendős szélsőjét, aki a felnőtt karrierje első gólját lőtte a Gödöllőnek. 19 órától vendégünk lesz Elbert Gábor és Simon Zoltán, állandó vendégeinkkel a futballvilág legfontosabb történéseit tárgyaljuk meg. Felidézzük még a budapesti atlétikai világdöntő legemlékezetesebb teljesítményeit, Topor Csabával a tegnap véget ért US Open tanulságait szedjük össze, és megújuló rovataink, a hét hősei és a légiós radar is visszatér ma, érdemes tehát velünk tartani itt a Nemzeti Sport Rádióban. Első körben tehát futball, a Magyar Kupa küzdelmeiben ezen a hétvégén csatlakoztak be az NB1-es és az NB2-es egyesületek. A harmadik forduló izgalmait most Maros Réti Ervin foglalja össze.
20: Nem történt meglepetés a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, abból a szempontból semmiképp, hogy mind a 12 élvonalbeli együttes sikerrel vette az első akadályt. Volt, aki egészen könnyedén, de volt, aki nagyon megszenvedett a továbbjutásért. Vegyük sorra, előbb az NB1-es csapatok mérkőzéseit. A címvédő hamar döntésre vitte a dolgokat a harmadosztályú Deac vendégeként. A Ferencváros 7-0-ra győzte le az egyetemista együttest. Matisz Beró 3-at rúgott, rajta kívül Zakariassen, Lévi Kovacevic és Lakatos Csongor volt eredményes. Borbély Balázs együttese könnyedén lépett tovább. A mérkőzés után a kapus Varga Ádám nyilatkozott.
21: Tudtam, hogy ilyen fajta mérkőzés lesz, hogy a kupa első köre általában ilyen mérkőzés szokott lenni, de ezt is meg kell oldani, ez is egy kihívás, és nagy dicséret a fiúknak, mert nagyon jól játszottak előttem, tényleg az ellenfélek csak a legvégén sikerült helyzetig eljutnia, úgyhogy ott meg sikerült segítem a csapatnak, úgyhogy örülünk ennek az eredménynek. Csak hálásak lehetünk a szurkolóinak, mindig nagyon jó atmoszférát teremtenek, tényleg bárhova megyünk, bármilyen kis faluban játszunk, ilyen például kupa első selejtező meccseket, akkor is mindig ott vannak, és tényleg hangulatot csinálnak, és nem tudom, hogy vannak vele a többiek, de sokkal jobb így játszani, mint egy kevés nézős, üres stadionba játszani, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük a szurkolást, és köszönjük minden szurkolónak, aki eljött ide.
20: Sérüléséből felépülve Madarász Ádám fél órát töltött a pályán a zöldfehéreknél a debreceni kupa mérkőzésen.
22: Nagyon jó volt, hogy így 4 hónap után, kicsit több is, mint 4 hónap után úgy sikerült visszatérnem egy viszonylag súlyos sérülésből, sőt többször is rásérültem, ugye. Én nagyon élveztem a játék, nagyon jó volt újra játszani. Combhajlítom szakadt el egymás után 3-szor volt, egy első az kevésbé súlyos, a második az súlyosabb volt, a harmadik meg megint egy kicsit kevésbé, de így összességében volt azért nagyon hosszú, így mindent tudtam csinálni, bele is megyek rendesen a várházba, belemerek, úgyhogy minden rendben volt. Hát egyre többet szeretnék játszani, legalábbis az NB1-ben, hogyha lehet, de természetesen Európa Ligában is, hogyha számítanak rám, úgyhogy csinálom tovább is, amit tudok.
20: A Ferencvároshoz hasonlóan a Kisvárda is gólzáporos győzelem lépett tovább. Igaz, ez elvárható is volt, hiszen 3 osztállyal alacsonyabban szereplő ellenfélhez látogattak. A nagykozári összecsapás a szabolcsiak 9-0-es győzelmével zárult. Schweitzer Norbertet, a hazaiak vezetőedzőjét hallják.
0: Egy emlékes csapattal játszottunk, nagyjából 9 gólt kaptunk, ami kicsit kevesebbre gondoltunk, de nagyjából ez a realitás, ez egy 3 osztály volt. Próbáltuk eltudni, próbáltunk fegyelmezettek lenni. Hát kaptunk 3 egyéni hibából és 4 pontrugásból. Egy ilyen csapat ezeket nyilván kihasználja. Tanulságos volt, de nyilván nekünk nem is a mai napon a győzelem volt a célunk, hanem a tisztes helytállás. És úgy gondolom, ez a kis falu büszke lett ránk, hiszen évről évre fejlődünk, bent voltunk a legjobb 64-be, főtáblán mentünk 3 kört, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatunk.
20: A baranyai kis csapat az első negyed órában tartotta magát, ezután futószallagon érkeztek a kisvárdai gólok. A 9 találatot 8-an lőtték, mindenki nagy kedvel futballozott. Subka Attila a vendégek mestere értékelt.
1: Azt gondolom, azt kaptuk ettől a mérkőzéstől, amit vártunk. Tudtuk nagyon jól, hogy egy olyan hazai csapat lesz, amelyik megpróbál mindent megtenni azért, hogy minél kevesebb góllal megúszta ezt a mérkőzést. Nekünk volt egy mesterünk, volt egy célunk, nagyjából elértük azt, és én azt gondolom, hogy megmutattuk, hogy az osztályok között azért van akkora különbség, mint amely mérkőzésen az eredmény is mutatja.
20: Tavaly még az NB1-ben találkozott, idén pedig a MOL Magyar Kupában csapott össze a Kazincbarcika és a Paks. A borsodiak már az első percben vezetést szereztek, később azonban Hán János és Sieri góljával fordított Bognár György csapata. 2-1-es győzelemmel lépett tovább a kétszeres kupagyőztes. Ugyancsak szoros meccset játszott az NB3-as ellenfele vendégeként a Debrecen. Gödöllőn jól kezdtek a hajdúságiak, 2-0-ra elléptek, de a hazaiak a 70. percre kiegyenlítettek. A győzelmet és ezzel együtt a továbbjutást jelentő 3. gólt a 90. percben Szendrei Ákos szerezte, így a Lokinak nem kellett belemennie a hosszabbításba. Ettől jóval simában hozta a kötelezőt a Nyíregyháza. Az NB3-ban sereghajtó Majosi Ese vendégeként 8-ig meg sem álltak. Bódog Tamás vezetőedző szerint a két osztálynyi különbséget így kell érvényre juttatni.
2: Én úgy gondolom, hogy mindenkivel elégedettek lehetünk. A hozzáállás az tökéletes volt, és nem adtuk meg azt a lehetőséget a majosi csapatnak, hogy vérszemet kapjanak. Úgyhogy az első perctől kezdve rájuk mentünk, agresszívak voltunk. Fontos volt, hogy azért a kaput is eltaláljuk. Hál' Istennek ez már működött. Ez egy pozitivitást, egy sikerélmény kell, hogy adjon a Fradi elleni meccs előtt. Egyértelmű, sok lövésünk volt, sok befejezésünk, sok labdaszerzésünk volt, gólokat rúgtunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az önbizalom ezzel nőtt. Természetesen nem fog minden mérkőzés így kinézni, mert azért különböző ellenfelek vannak, de én úgy gondolom, hogy ma mindenki megtette a dolgát, és még azt is tudom mondani, hogy részenként jól játszottunk. Ez mindig fontos, hogy a kupameccseken főleg, hogy egy alacsonyabb osztályú csapat ellen gólt szerzel, betalálsz, mert nem kap lángra az a pici szikra, ami bennük van, mert hogyha vezetsz, azért ők is egy kicsit elveszítik azt a motivációt, ami ilyen mérkőzéseken benne van. Minél tovább x-es a mérkőzés, annál nagyobb az esélye az alacsonyabb osztályú csapatnak, hogy valami szenzációt tud elérni. Én úgy gondolom, hogy ezt ma Csírájába elfolytottuk, és jó hozzáállás mellett jó játékkal is megnyertük a mérkőzést.
20: A Vasas is érvényre juttatta a papírformát. Nem kellett messzire utazniuk, hiszen a BVSC stadionjában csaptak össze a TFS-e együttesével. Az angyalföldiek Horváth Rajmund, Radó András és Pető Bence góljaival már 3-0-ra vezettek, az egyetemisták a hajrában Forrai Zoltán révén szépítettek, így alakult ki az 1-3-as végeredmény. A lefújás után a Vasas labdarúgója Radó András értékelt.
23: Ez egy igazi kupamérkőzés volt, lezárhattuk volna, azt gondolom már előbb is az első félidőben is megvoltak, nem azt mondom, kimondott zicserén, szerint, de nagyobb helyzeteink voltak. Hál' Istennek azért ebből egyet sikerült berúgni, utána a másik félidőben is nyilván próbáltunk még gólokat szerezni. 3 lehetett volna nyilván több is, picit azért akadozott a játék, de ahogy említettem, azért kupamérkőzések azok általában ilyenek szoktak lenni. Lényeg, hogy sikerült maga biztosan tovább jutni. Gólpassznál kaptam egy jó kiugratást, utána láttam, hogy ketten érkeznek, igazából hosszú oldalon, és a Rajmi nagyon szépen ugye berúgta, itt a gólnál pedig a Banó Szabó Bencétől kaptam egy labdát, amit ugye visszavettem balra, és igazából hál' Istennek jól sikerült eltalálni, bement, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült eredményesen játszani. Nyilván örülök annak, hogy most pályán voltam, igen, eddig kevesebb lehetőséget kaptam, de igazából próbálok, hogy amikor lehetőséget kapok, akkor élni vele és segíteni a csapatot, úgyhogy örülök, hogy most egy 60 percet a pályán tudtam lenni.
20: A Vasas vezetőedzője a továbbjutás mellett azt emelte ki, hogy a keretből ezen a napon többen is éltek a lehetőséggel. Erős Gábort hallják.
4: Továbbra is azt mondom, hogy nem 11 vagy 15 játékos alkotja a keretünket, hanem 23 mezőnyjátékos plusz a kapusaink, úgyhogy mindenkire szükség van, hosszú a bajnokság, és ezek azok a nem csak a kupa mérkőzések, természetesen igyekszünk majd a mérkőzéseken is rotálni. Azért azt tudni kell, hogy azt hiszem talán két mezőnyjátékoson kívül mindenki pályára lépett már az első osztályban, természetes több-kevesebb lehetőséggel, de ez egy jó alkalom volt rá, úgyhogy voltak azért többen, akik úgy gondolom, hogy éltek a lehetőség, de legyünk őszinték, olyanok is, akik kevésbé. És azért az ellenfél attól függetlenül, hogy gondolom, hogy több gól különbség van a két csapat között, de megnehezítette a dolgunkat, és jár nekik a gratuláció. És az is látszik, hogy hiába negyed osztályban vannak, de jó szakmai munkával. Én azt szoktam mondani, hogy amatőr szinten is lehet profi, meg profi szinten is amatőr, és én azt gondolom, hogy ők amatőr szinten profik, úgyhogy még egyszer jár a gratuláció. De ugye sajnos vannak fontosabb dolgok az életben is, én mindig elmondom, mint a foci, úgyhogy ezt a győzelmet szeretnénk Ferenc István barátomnak, kollégámnak ajánlani, hiszen a hajnali órákban elveszítette az édesapját, úgyhogy őszinte részt vettünk az egész csapat nevében, és fogadja ezt a, hát nem tudom, mert ezt a ajándéknak ugye nem lehet nevezni, de ezt a pici gyógyírt a csapattól, úgyhogy tehát még egyszer mondom, a csapat nevében szeretnénk ezt a győzelmet neki ajánlani.
20: A Honvéd is hozta a kötelezőt, a kispestiek Baján rúgtak egy hetest úgy, hogy közben a saját kapujuk érintetlen maradt. A 17 éves Somogyi Tamás háromszor talált az ellenfél hálójába.
5: Nagyon örülök neki, lehetett volna rosszabb is, viccet félretéve, nagyon örülök az eredménynek. Ezt tűztük ki célul, hogy megbecsüljük az ellenfelet, és tényleg mindent kiadunk magunkból az elsőt az utolsó percig. Úgy gondolom, hogy ez sikerült, sok gólt szereztünk, szerintem jól is játszottunk a körülményekhez képest, úgyhogy az ellenfélnek is gratulálok, mert nagyon jól helytáltak. Tényleg jó felkészülés volt, tehát azokat a dolgokat bele is tettük, akár itt a fizikális részére, akár a taktikai részére gondolok. Nyilván a mai naptán a legfontosabb az volt, hogy élvezzük a játékot, próbáljunk önbizalmat szerezni. Ez sikerült, a jövő heti meccsre pedig ugyanúgy fókuszálunk MVP többje. Nagyon szeretnénk elhozni a három pontot. Úgy gondolom, hogy ez sikerülhet csapatmunkával, jó egyéni teljesítményekkel, úgyhogy mindenkinek ez a célja.
20: Az MTK Budapest a másodosztályú mezőkövesd otthonában vívott igazi kupa meccset. A dél-borsodi városban a fővárosiak 2-0-ra győztek, ennek ellenére Máté Péter, a hazaiak mestere, elégedett volt csapata teljesítményével.
6: Próbáltunk futballozni, ami számomra pozitív, bár sokszor túl sok rizikót is vállaltunk, olyanokba is belementünk, ami szerintem egy MTK ellen vagy egy NB1-es klub ellen nem biztos, hogy be kell vállalni. Ettől függetlenül 10 emberrel is azt gondolom, hogy partnerei voltunk az MTK-nak, de ők uralták a mérkőzést, tehát náluk volt többet a labda, ettől függetlenül nehezen találtak rajtunk lést, helyzeteket tudtak kialakítani, de nekünk is volt egy-egy olyan lehetőség, amiből tudtunk volna gólt szerezni. A második félidőben picit másabb felfogásba jöttünk ki, ami szerintem működött is volna, hogyha esetleg a 10 emberre tudjuk befejezni a mérkőzést. Utána pedig egyértelművé vált, hogy még labdabiztosabbá váltak az ellenfél játékosai, próbáltuk labdát szerezni, abból kontrákat vezetni. Akkor is úgy volt tartása a csapatnak, de azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a Jobbik csapat jutott tovább.
20: A kövesdi mérkőzésen 30 perc játék után Szuhodovszki Soma szerzett vezetést az MTK-nak, fél órával a lefújás előtt pedig Komáromi György állította be a 0-2-es végeredményt. Pinezics Máté, a fővárosiak vezetőedzője.
7: Gratulálok én is a saját csapatomnak is, mert azt gondolom, hogy nem csak a továbbjutás miatt, hanem az egész héthez, illetve ahhoz a felfogáshoz, ahogy ezt az egész mérkőzést ma végigjátszották, úgyhogy ehhez gratulálok a saját játékosaimnak is, illetve gratulálok a mezőkövesnek is, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kultúrált és jó focit csinálnak, úgyhogy nagyon remélem, hogy további sikerekben lesz majd részük, mert én azt gondolom, hogy ez a felfogás ezt megérdemli, illetve nagyon szépen köszönöm azoknak a szurkolóknak, akik ellátogattak és szenzációs hangulatot teremtettek. De tényleg azt gondolom, hogy egy kimondottan jó kupa hangulatú mérkőzés volt, ahol a szurkolók is jó hangulatot teremtettek. Egy kupa mérkőzésem azért az nagyon-nagyon fontos tud lenni, hogy ha alacsonyabb osztályú csapattal játszol, azok azért általában mindig jobban meccsben vannak egészen addig, amíg esetleg meg tudod őket törni. Azt gondolom amúgy, hogy az első gólunk előtt is azért volt bőven lehetőségünk, akár támadásépítésből, akár jó előrefele védekezésből és letámadásból. Úgyhogy én szerintem azért több gól is volt az első fél időben. Én aminek még örülök, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon kevés helyzetet tudott kialakítani az ellenfél, és mondom úgy, hogy azért kombinatívan próbáltak és sokszor játszottak is.
20: Az MTK-val szemben az Újpest túlórára kényszerült az MB3-as Dorog vendégeként. A rendes játékidő ugyanis nem hozott gólt, A ráadásban viszont Zeke Mário és Krajcsovics Áber is betalált, amivel a lilák, ha nehezen is, de hozták a kötelezőt. Zeke Máriót hallják.
8: Ez egy nehéz mérkőzés volt, egy tipikus, mondhatni, kupa mérkőzés. Azért már én is, meg szerintem többen éltünk át ilyeneket, sosem egyszerűek ezek a mérkőzések, de tényleg a legeslegfontosabb az volt, hogy sikerült a továbbjutás, ezzel a célra érkeztünk ide. Nyilván ezen, de tényleg ez a legfontosabb, hogy sikerrel jártunk.
10: Végül is ezért szerződtettek Paksról, hogy ilyen létfontosságú gólokat szerez, nem?
8: Igen. Nyilván viccet félretéve nem ez az elsődleges feladatom, de nyilván a modern játékban már oda kell érni nekem is a kapu elé. Örülök, hogy jól sikerült átállni ezt a labdát. Fontos volt, és a végén, hogy be tudtuk pipálni ezt a mérkőzést, az a legfontosabb, a csapat sikere, a többi az másodlagos.
10: Most őszintén, a Ferencváros elleni meccs után mennyire tudtatok felpörögni erre a találkozóra, Dorog ellen?
8: Én azt gondolom, hogy próbáltunk felpörögni, de tényleg elismerésem és gratulálok a dorogi csapatnak, mert felvállalták a focit, jó játékot is mutattak. Ha ezt a játékot hozzák az osztályba, biztos, hogy ott is szép sikereket tudnak elérni. Szóval tényleg megnehezítették a dolgunkat, de ahogy mondtam már, a legfontosabb, hogy sikerrel jártunk a végén.
20: A dorogi találkozó után az újpestiek mestere Szélesi Zoltán értékelt.
11: Ugye azzal kezdtem, hogy a Totya egy nagyon jó csapatot rakott össze, jó mentalitással, jó védekezéssel, és nem tolták be a buszt a kapu elé, tehát magasan

0: kellett változtatni, hogy átvegyétek a kezdeményezést.
1: Hogyha egy picit is kevesebbet viszünk ki a pályára, akkor ilyen nehéz lehet, és ez volt a fő probléma, hogy azért is éltem rögtön a félidőbe, azért lettek a srácok megint egy kicsit felpörgetve, mert elmondtam, Hafradi, hogyha a dorog, közel azonos rezgésszámmal kell kimenni és focizni.
0: Akárhogy is nézzük, kinkes erves győzelem ide vagy oda, akkor is egy nagyon jó sorozatban vagytok, ha figyelembe veszük a Vasas elleni mérkőzést, a Ferencváros elleni rangadót és a mostani meccset.
1: Nem mondom, hogy kinkes erves, azt mondom, hogy a tipikus sajátosság egy kupának, ki kell pipálni, megtettük, kicsit több ment a fiúknak a lábába, összességében nagyon fontos szerintem, mindig beszélek arra az útról, amin járunk, hogy bizonyám a hosszabbítás ugyanis, de megyünk a következő fordulóba, és ezzel a győzelemmel tudunk tovább menni tulajdonképpen az alegerszegi következő break előtti fordulónkra, otthon.
2: Az MB3-as Dorog hatalmasat küzdött a találkozón, amelyen több gólszerzési lehetőségük is volt. A hosszabbításban viszont már kiütközött az osztálykülönbség. Tóth Andrást, a Dorog vezető edzőjét hallják.
3: Én is nagyon büszke vagyok a csapatra, szerintem tényleg kitették, ami a bennünk volt. Nyilván a végén hosszabbítása kicsit elfáradtuk, már nem volt annyira minőség a játékban, de hát annak örülök, hogy igazából nem adtuk fel azt, amit szerettünk volna, megpróbáltunk játszani, folyamatosan voltak lehetőségeink, a Banai jó napot fogott ki. Pici szerencsénk van, akkor lehet, hogy egy kicsit izgalmasabb ez a meccs, de nyilván tehát el kell ismerni, fizikálisan rendben volt az Újpest, jól jöttek be a cseréi. Ami az egyik oldalon bement, az a lövés, a másik oldalon nem ment be. Ezzel picit sajnálom, de nagyon büszke vagyok a játékosokra. Szerintem nagyon jó teljesítmény volt. A játékosokkal nagyon sokat beszélgetünk erről, hogy hát meg lehet úszni, nem tudom, most az élet bármelyik területét beszéltünk, de most a futballról nyilván meg lehet úszni egy meccset, le lehet hozni úgy, hogy megpróbálod kivédekezni, nem csinálsz semmit, majd lesz valami, majd lesz egy hosszabbítás. Hosszú távon nem vezet sehova szerintem. Én azt gondolom, hogy ha kockáztatsz, akkor annak van eredménye. Kockáztattunk, nyilván a végére le lehetett volna hozni, hogy azt mondani, hogy jó, akkor álljunk vissza, és akkor valahogy húzzuk ki, most már ideig eljutottunk. De úgy voltam vele, és egyébként a játékosok is belülről, hogy érezték, hogy azért van lehetőség, abban maradtunk, hogy megyünk, és megpróbáljuk behúzni a meccset.
2: A Zalaegerszeg számára nem okozott gondot a harmadosztályú Dunaharaszti legyőzése, a találkozó 5-1-es zalai sikerrel zárult, és ugyanilyen arányban győzött a bajnoki címvédő Eto az MB2-es Karcag vendégeként. Ettől is nagyobb különbséggel hozta az elvárt sikert a Puskás Akadémia. A mezőőrs vendégeként Babó Levente csapata 8-1-re nyert. Lamin Kolli és Farkas Bendegúz duplázott, rajtuk kívül Dárdai Pál, Németh András, Nagy Zsolt és Lukács Dániel is betalált. Az alacsonyabb osztályú párosítások közül kiemelkedett a két nagymúltú együttes miskolci összecsapása. A DVTK a MOL Magyar Kupában visszavágott a Videotonnak a bajnoki vereségért. Babinski Bence és Galántai Tamás duplájával a piros-fehérek 4-1-re verték a fehérváriakat. Feckó Tamás győzelemmel debütált a diósgyőri kispadon.
4: Egész héten nagyon jól dolgoztak a fiúk, tehát azt a munkamorát ki is vitték ma a pályára. Első másodperc úgy léptünk fel, hogy ezt a mai mérkőzést mindenféleképpen akarjuk nyerni, és nem kiszenvedve, hanem a mutatott játékkal, amin nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy minden játékos elhitte azt, amiről beszéltünk egész héten, és igazi csapatot alkottak.
2: Oldalról érkező labdákat követően is szerzett gólokat a diósgyőr és átlövés után is sikerült betalálni. Ez azt is mutathatja, hogy talán szélesedik a támadások szempontjából a repertoár. Néhány nap alatt lehet ilyen következtetést levonni?
4: Igen, azért középső zónás védekezést és a pressinget gyakoroltuk egész héten, valamint a támadó játéknak az felépítését. Nem mindenre nem volt idő, úgyhogy azért még nagyon sok munka előttünk, és sokat kell még fejlődjünk, de amiket gyakoroltunk, azok visszaköszöntek a mai mérkőzésen, és ezért vagyok a legboldogabb.
2: Ez nyilván egy kupa mérkőzés volt, és az lesz a fontosabb, hogy a bajnokságban is hasonló mentalitással és hasonló színvonalon tudjon játszani a csapat, de bemutatkozásnak mindenképpen kellett egy ilyen siker?
4: Mindenféleképpen sokkal magabiztosabb lett, mint ahogy gondoltam volna, és nem csak az eredményre gondolok, hanem mutatott játékra is. Az látszik, hogy azért szükségünk van arra, hogy a kispadról beszállók is hozzá tudjanak tenni a mérkőzéshez, amit ma hozzá tudtak tenni. Nagyon-nagyon örülök neki, mert minden játékosunkra szükség van. Azokat sajnálom, csak nem tudtak ma pályára lépni, mert nagyon becsületesen és jól dolgoztak ők is a héten.
2: Egyfajta görcsösséget feloldhat ez a 4-1?
4: Mindenféleképpen, hiszen ahogy hallottam a napokban ezt a statisztikát, tényt, hogy utoljára december 6-án nyert a csapat hazai pályán. Egy naptár évben, szeptember közepén nyerjen a csapat, az nagyon nagy szó, de remélem, hogy most már csak arról fogunk beszélni, hogy hányszor nyert hazai pályán. Adi József.
2: A DVTK utoljára tavaly decemberben nyert hazai pályán, ebből a szempontból most egy hosszú sorozatot zártak le. Molnár Gábor csapatkapitány.
5: Nem csak nekünk, a szurkolóknak is végre nagy öröm volt, de

0: Bízom benne, hogy ez a győzelem ad a lelkeknek is, meg mindenkinek olyan impulzust, hogy el tudunk indulni végre egy olyan úton, amin szeretnénk járni.
1: Mi változott meg néhány nap alatt? Ugye kedden vette át Feczkó Tamás a Diósgyőr irányítását, és most egy abszolút támadó szellemben pályára lépő, helyenként már önbizalommal telve futballozó csapatot lehetett látni.
0: Azt gondolom, fejben is mentálisan nagyon sokat változott a csapat, és nyilván taktikailag is. Úgyhogy ezt a kettőt mondanám, ami nagyon nagy változás volt. Játékosoknak végre rájöttek arra, hogy mit is kell tenni egy Diósgyőri mezben, úgyhogy reméljük, hogy folytatjuk ezt tovább.
1: Érdekes volt látni, hogy távoli átlövések is érkeztek a Fehérvár kapujára, ami talán az elmúlt hetekben, hónapokban, még akár az NB1-es időszakot is idevéve, amikor még nem volt el itt, de nem volt jellemző a csapatra.
0: Igen, mester kérte is külön, hogy a lövőhelyzet van, mindenki lője nyugodtan. Ebből volt is egy jó pár ma, hál' Istennek 4 gólt is sikerült szereznünk, győztünk, úgyhogy reméljük már a bajnokságban is így fogunk.
1: Az első lépést megtette a Diósgyőr a kupában. Egy kiugrási pont lehet akár ez a sorozat, hiszen azért NB2-es csapatként nyilván a bajnokság az elsődleges, de hát a kupában meg lehetne mutatni magatokat.
0: Azt gondolom lehet, de 2 hét múlva jobban tudok válaszolni, hogyha a bajnokságban is így fogunk szerepelni. Nyilván ott is kellene már a győzelmek, úgyhogy azt mondom, hogy ha ott nyerünk, akkor erre a kérdésre azt tudom válaszolni, hogy igen, sikeres volt.
1: Pető Tamás csalódott volt a meccs után. A Fehérvár vezetőedzője szerint több játékossal kapcsolatban is választ kapott néhány kérdésre.
2: De az első félidő az katasztrofa volt, azt mondhatjuk így, borzasztó sok hibával, önbizalom nélkül nem lehet futballozni, tehát ez méltatlan volt hozzánk. Aztán a második félidőben ugye próbáltuk rendezni a sorokat, sikerült is, én azt gondolom, hogy akkor azért jobbak voltunk, mint a Diósgyőr, de ők nagyon jól kontrollálták a mérkőzést, volt jó pár lehetőségünk visszajönni, még 3-0-nál kicsit a meccsbe, de aztán a negyedik volt, én azt gondolom, hogy ott eldőlt minden. Utána ők már csak azt játszották, amit ilyenkor kell. Sajnálom, hogy kiestünk, de nekünk ez viszont egy jó visszajelzés volt arra, hogy a bajnokságban kikre tudunk számítani, és kikre nem.
1: Mi az, ami elcsúszott ott az első fél időben? Ugye a 10. percben már vezetett a Diósgyőr, előtte volt egy lesgól, tehát ott abszolút volt egy időszak, amikor a hazaiak domináltak.
2: Nem értettük, hogy mi történik a pályán. Ki lettek osztva a feladatok. Én azt gondolom, hogy mindenki megértette, amit kértünk tőlük. Ezek a játékosok, akik az első fél időben játszottak, azért nem nyeretlenek. Évesek, tehát nem egy ifi csapatot raktunk fel, hanem sokat megélt labdarúgókat, akikben nagy volt a bizodalmunk, de amit mondtam sajtótájékoztatón is, hogy szerintem mi jobban bíztunk bennük, mint ők saját magukban.
1: Két NB3-as csapat feszült egymásnak Sopronban, ahol a szegedi VSE vendég szerepelt. A meccs 9 gólt és hazai sikert hozott. A soproniak 6-3-as győzelem után várhatják a következő forduló sorsolását. A másik szegedi együttes, az NB2-es Szegedcsanád Grosics Akadémia 4-et rúgott Iváncsán. Az alföldiek kapott gól nélkül léptek tovább. Lackó Zsolt a szegediek vezetőedzője.
3: Ez volt az elsődleges cél, hogy tovább jussunk, és hogy ne kapjunk gólt, és rúgjunk sok gólt. Ezt a játékosok teljesítették, erre készültünk, ezt szerettük volna megmutatni. Örülök, hogy utána tudtam több játékosnak lehetőséget adni, ez is nagyon fontos ilyenkor, de mindenképpen a kupába, ahogy a srácoknak is említettem, minél tovább szeretnénk jutni, hál' Istennek tovább jutottunk. Ott a második félidő első része nem tetszett annyira, megmondom őszintén, ott volt egy ilyen 20 perces periódus, ami lehetett volna jobb. Utána rendeztük a sorokat, megint a második félidő vége, első félidőben is voltak periódusok, ahol lehetett volna jobb. Mostantól már teljes gőzzel a bajnoki mérkőzésre készülünk. Szóval fontos volt, hogy majd gyakoroljunk elemeket. Héten készültünk direkt támadás védekezésbe, és gyakoroljuk ezeket az elemeket, de nagyon nehéz azért a kupába, hiszen jó ellenfélen játszottunk, tehát nem volt egyszerű, ráadásul idegenbe, és azért tudjuk a kupa sorozatokat, hogy bármi probléma történhet, és néztem az eredményeket, már ott is voltak olyan szoros mérkőzések, ami mindig előfordulhat, és ezt mondtam a srácoknak, hogy nem lehet érezni azt, hogy mi az ellenfélre készülünk, nem, hanem a saját játékunkat kell játszuk, és akkor nem lesz probléma.
1: A megyei osztályban szereplő Harta szoros meccsre késztette az NB3-ban érdekelt Bicskét, de Molnár Sándor a Hajrában betalált, így a magasabb osztályban szereplő együttes lépett tovább. Cigándon NB3-as párharcot rendeztek a kupában, hiszen a helyi együttes a Dabast látta vendégül. A rendes játékidő 1-1-es döntetlennel zárult, a ráadásban viszont eldőlt a meccs, a Cigánt 3-2-re győzött Kocsis János, a hazaiak vezetőedzője.
4: Nem kezdtük jól a mérkőzést, picit talán tompák voltunk, lemaradtunk a párharcokról, másik labdákról, de viszont sikerült megszerezni a vezetést, és akkor úgy tűnt talán, hogy ki is egyenesedik a játékunk. Fél időbe váltottunk két pozícióban is, amit igazából egy tervezett csere volt mind a kettő, tehát nem feltétlen annak szólt, hogy gyengébb teljesítmény nyújtott volna az a játékos, aki kezdőként játszott. Az ellenfelünk a második fél időben, szintén azt mondom, hogy jobban kezdte a második fél időt, sikerült kiegyenlítenie, és a mai napon azért nem a legjobb arcunkat mutattuk, de viszont nagyot küzdöttünk, amikor kellett, akkor védekeztünk, amikor megvolt a lehetőségünk, akkor próbáltunk támadásokat építeni. A hosszabbítás az már szívünkről szólt, mindkét csapatnak, és ebben mi jobbak voltunk, főleg a hosszabbításban nyújtott teljesítményünknek köszönhetően megérdemelten jutottunk a következő fordulóba.
1: A harmadosztályú 60 hazai pályán bukott el a Kaposvár ellen, a somogyiak 4-1-re nyertek idegenben. Tatabányán még ettől is több, pontosan 9 gól született, ahol az MB2-es Kecskemét 5-4-re nyert egy változatos, fordulatos összecsapáson. A hazaiak a meccs során háromszor is egyenlítettek, végül azonban Tímár Krisztián együttese lépett tovább. Horváth Ferenc a Tatabánya vezetőedzője.
5: Én is azt gondolom, hogy egyértelműen abszolút nem nevezhető a Kecskemét sikere. Ugyanazzal a játékkal készültünk, nem akartunk beállni, nem akartunk mást játszani, ezt a játékot szerettük volna játszani, és szerintem ezt elég jó minőségbe is játszottuk, úgyhogy büszke vagyok arra, hogy végig partiba tudtunk lenni. Azzal a Kecskeméttel, aki a feljutásra esélyes, azt gondolom, hogy erre azért lehet építeni erre a teljesítményre. Egy teniszmeccs jellegű volt, csak nekünk kellett felszerválni még egyet a végén, de sajnos ez elmaradt, de mondom így is, én nagyon elégedett voltam a csapattal, nyilván az, hogy kiestünk, az nem egy jó érzés, de amit láttam, az viszont tetszett. Hát a tanulság az, hogy ahhoz, hogy igazán jó csapat legyünk, ahhoz sok ilyen meccset kéne játszanunk, de a mi osztályunkban ilyen meccsek nincsenek, tehát ilyen tempójú és ilyen iramú meccsek nincsenek sajnos. A fejlődés útja az lenne, hogyha ilyen meccseket tudnánk folyamatosan játszani.
1: A Merkantilbank ligában Sereghajtó Kozár Mislenyre is ráfért a sikerélmény. Máté Szalkán már 3-0-ra vezettek, végül 3-1-es sikerrel léptek tovább a legjobb 32 közé. Büntetőkkel dőlt el a Monor Nagykanizsa találkozó, amely a rendes játékidő és a hosszabbítás után is 1-1-el zárult, a 11-eseket pedig a hazaiak rúgták jobban, akik így kiverték az MB2-es Kanizsát. Karancslapújtőn a harmadosztályú Tiszaújváros nyert 4-2-re, Szolnokon pedig a hazaiak 3-1-es győzelemmel búcsúztatták a Komárom csapatát. Hévízen pedig a Merkantilbank ligát veretlenül vezető Soroksár menetelt tovább, 6-1-re nyert a vendégcsapat, Kolorovszki Gábor, a Soroksár vezetőedzője ismét elégedett lehetett a játékosaival.
6: Ez egy ilyen mérkőzés volt, ez volt a lényege igazából, hogy menjünk tovább, és a lehetőség szerint úgy menjünk tovább, hogy azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak a nyár óta, most ők játszanak többet vagy végig, és ez meg is történt. Most a játék nem volt olyan szintű, amilyet úgy mindenképpen tökéletesen elvártam, de nem is lehet elvárni azért tökéletes játékot azoktól, akik nem játszanak hetek óta. Teljesen jó volt, fiatal játékos is beállt, örülök teljesen. Ez így jó, ez így volt jó, meg ez így jó, hogy most ez így vége lett. Meccsről meccsre megyünk, minden meccsre úgy megyünk fel, hogy tudjunk nyerni és játszunk jól. Kupában ez ugye egy kicsit speciális, vagy kicsit másabb. Ritkábban játszol, meg akárkivel is játszhatsz. A cél azért az, hogy addig menjünk, ameddig csak lehet, de hát nyilván a bajnokság a legfontosabb. Ugyanakkor meg a kupában, hogyha tudunk szerepelni minél hosszabb ideig, azért az egy nagy dolog minden játékosnak. Meccsről meccs vagyunk. Ha éppen szombati meccs lesz, akkor az a fontos, ha keddi, akkor keddi, ha hétfő, úgyhogy ugyanaz a cél. Vagyunk hál' Istennek annyian a keretben, hogy minden meccset tudunk komolyan venni.
1: A Hévíz erejéből ezúttal egy becsületgólra futotta, a két osztályi különbséget nem tudták eltüntetni a pályán. Így látta ezt Hegedűs Gyula, a Hévíz vezetőedzője is.
7: Én úgy gondolom, hogy abszolút nem vallottunk szégyent. A végére már kijött a, úgymond azért a tudásbeli különbség, meg hát azért a két osztályi különbség az rengeteg, de én is úgy gondolom, hogyha ezt a mentalitást és még a játékon tudunk esetleg majd egy kicsit változtatni, akkor én úgy gondolom, hogy erre lehet majd építeni.
1: Szombathelyen a szurkolók örülhettek a csapat MOL Magyar Kupában nyújtott teljesítménye kapcsán. A haladás ugyanis 4-0-ra verte a Tiszafüredet, így magabiztosan lépett tovább a legjobb 32 közé. Simon Ádám, a haladás vezetőedzője.
8: Azt gondolom, hogy nagyon jó foszi csapattal játszottunk. Hát mondom, hogy megleptek minket, mert volt róluk felvételünk, tudtuk, hogy milyen játékosokat képviselnek és hogy mit szeretnének játszani. Okozott kellemetlenséget egyszer-kétszer, de azt gondolom, hogy jó kontrollált meccsen nyertünk azért. Az eredményben nem biztos, hogy kijön az, hogy mennyire nehéz volt ez, de mondom, a fiúk előtt le a kalappal, így kell lehozni a kupameccset profi módon, mindenki beletett a magáit, több fiatal játékosnak lehetőséget adtam a játékra, mondjuk úgy, hogy mindegyik őjük meghálálta, és hát Erik duplája. Nagyon boldogat, de ez minket szerintem őt is. Külön kiemelném az Eriknek a játékát, de több játékos miatt is boldog vagyok, mert a Szújó Attila végig tudott játszani, ott Máténak tudtam adni 60 percet. Tehát szépen épülgetnek vissza a játékosok, mert szükség lesz mindenkire a szezon végéig. Nehéz meccseink jönnek, sok meccs van még hátra, úgyhogy szükség van mindenkire, de nagyon erős keretünk van, úgyhogy nagyon boldog vagyok a mai meccs miatt.
1: Az MB3-as Pécs magasabb osztályban szereplő ellenfelet vert ki, hiszen a Merkantil Bank ligában kiválóan szereplő Tisza Kécskét kapta el. 1-1 volt az első félidő után, a fordulást követően pedig újabb gólváltás következett. 10 perccel a vége előtt pedig a pécsiek harmadszor is betaláltak, amire már a másik oldalról nem érkezett válasz. Ajkán másodosztályú párharcot rendeztek, hiszen a BVSC-t fogadták. A rendes játékidő és a hosszabbítás után is 2-2 állt az eredményjelzőn. A büntetőket pedig a hazaiak rúgták jobban, ami elég volt a továbbjutáshoz. Gál Bálint az Ajka edzője.
9: Magunknak tettük nehezzé ezt a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy 65-70 percig, nem tudom pontosan a BVC, mikor rúgta az első gólt, de addig kimondottan, főleg az első fél időben jól játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki, de a második fél időben ott az elején ott volt egy-két kavarodás, amit sikerült ledokkolnunk, rövésiket, plusz a Gyurján Marci nagyszerűen helytált. A második gól után én úgy éreztem, hogy lényegében megvehet a mérkőzés, mert ott úgy éreztem, hogy jobb amikor akaratunk érvényesült, sajnos volt egy 3-4 perc, de lehet még annyi se volt egy rövid zárlat, ami alapján a BVSC kiegyenlített, és ezáltal eléggé nehézé tettük magunknak ezt a mai továbbjutást, de a lényeg az egészben a továbbjutást, mert az viszont a csapat mentális erejét jellemzi megint, hogy egy ilyen mérkőzés után, tehát lényegében azt mondom, hogy egy nem könnyed, de egy jól megharcolt 2-0-ból lesz 2-2, plusz a 117. percben hatalmas helyzeteket kihagyunk. Ezt a mérkőzést nem biztos, hogy minden csapat meg tudta volna nyerni 11-esekkel, de én büszke vagyok a srácokra, mert magabiztosak voltak a 11-eseknél, és látszik, hogy van tartása a csapatnak.
1: Kincses Ádám a BVSC vezetőedzője szerint a kiállítás után is voltak lehetőségeik, de a szerencse most nem állt mellettük.
10: Egy tipikus kupamérkőzés volt, azt gondolom, sok küzdelem, sok szabálytalanság, hosszabbítás, 11-esek részünk, csapatunkat kiállítás sújtotta, emberhátrányban játszottunk a mérkőzés jó hosszabbításával együtt majdnem a felét, emberhátrányban is több lehetőségünk volt, 11-esek pedig az már egy ilyen más világ, én azt gondolom, éhezzetokból mindenki belúgta az ötöt, mi hibáztunk, így az ellenfél sikerült a győzelem.
1: Ugyancsak MB2-es párharcot rendeztek Gyirmóton, ahol a Csákvár vendég szerepelt. A meccset egy gól döntötte el, amit Lányi Bence szerzett a 33. percben. Ezzel a hazaiak kiharcolták a továbbjutást. A 32 között ott lesz a Csepel is, amely villányban győzött 3-1-re. Hosszú évtizedek után jutott el ebbe a szakaszba az Ózdi csapat, amely az MB3-ban kiválóan szerepel, a kupában pedig az Emőd 5-0-ás legyőzésével menetelt tovább. Szala Ákos az Ózd Sajóvölgye vezetőedzője.
11: Játékép alapján már egyébként hamarabb is vége lehetett volna a meccsnek. Végén nyilván jöttek még gólok, de nem éreztük nagyon a veszélyt annak, hogy ne jutnánk tovább ma, úgyhogy köszönjük a gratulációt és bízunk a jó sorsolásban. Ezeket a meccseket hamarabb le kell zárni. Nem is abban az összeállításban játszottunk egyébként, ami a megszokott összeállításunk, egy 4-5 ember hiányzott, de ettől függetlenül, akik szerepet kaptak, azt gondolom, hogy jobban kellett volna élni a lehetőséggel, érezni kellett volna végig a vérszagot, és azt gondolom, hogy néha saját magunknak tették nehezen a meccset, úgyhogy ebbe fejlődnünk kell, hogy nyilván, amikor szansz van, akkor le kell zárni minél hamarabb a meccset.
1: Lébényben nem volt kérdés, jobb volt a vendégcsapat, az SMTK 7-1-re győzött. Ettől sokkal szorosabb volt a Gyula-Szentlőrinc összecsapás, ahol az MB2-es baranyaiaknak elég volt egyetlen gól. Rideg Bálint találatával juttatták érvényre a papírformát. A MOL Magyar Kupában tehát kialakult a legjobb 32 mezőnye. A negyedik forduló párosítását hétfőn este az M4 Sport stúdióban tartják meg. A következő játéknap október 28-án lesz.
12: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
13: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
12: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
14: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
12: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
15: A gyermekvédelem helyzetéről vitáztak a parlamentben. Budapesten tárgyalt a német külügyminiszter. Holnap már csak elszórtan lehetnek gumoly felhők. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
13: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
15: A kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában a ma benyújtott gyermekvédelmi javaslatcsomagról azt mondta, a tervezet célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. A Mi Hazánk támogatja a gyermekek elleni bűncselekmények elkövetőinek szigorú megbüntetését és a gyermekvédelemben dolgozók bérrendezését. Torockai László frakcióvezető hozzátette ugyanakkor, hogy az azonos nemű párok gyermekvállalását nem támogatják. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, szintén egyetért a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de úgy fogalmazott, hogy a kiskorúakat nem szabadna politikai kampánycélokra használni. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, szintén arról beszélt, hogy szerinte a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban. A magyar-német gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről tárgyalt Budapesten a magyar és a német külügyminiszter. Johann Wadephul azt mondta, hogy elsősorban az autóiparban lát több lehetőséget a közös munkára. Hozzátette, egyeztettek arról is, hogy Európa energiaellátását ellenállóbbá kell tenni, és meg kell szüntetni a függőséget Oroszországtól. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben mára virradóra folytatódtak a kölcsönös légicsapások ukrán és orosz területeken. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk tartományban pedig 2-en sérültek meg. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízelára. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppó közötti autópályát, és akadályozták a nyersolajszállítmányok eljutását a finomítókba.
13: Időjárás.
15: Idehaza többnyire borult az ég az országban, elszórtan esik az eső. Este észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után holnap már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérséklődik. Hajnalban általában 10-15, délután 22-26 fok valószínű.
13: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
17: A mikrofonnál Tóth Béla, 17 perc múlva 19 óra folytatjuk a körkapcsolást. Méghozzá labdarúgással, és hogyha van olyan hallgatónk, aki figyelmesen hallgatta Marosréti Ervin összeállítását, még a híreket megelőzően a Magyar Kupa harmadik fordulójáról, annak feltűnhetett, hogy egy mérkőzésről nem volt szó. A Gödöllő és a Debrecen összecsapását tudatosan kihagytuk, mert ezt a találkozót választottuk az elmúlt hétvége mérkőzésének, és ezzel a találkozóval fogunk most mélyrehatóbban foglalkozni. Méghozzá két főszereplő szemén keresztül, szavain keresztül, hogy egész pontos legyek. Először következzék Sipeki István, a Gödöllő szakvezetője, aki játékosként több mint 300 NB1-es mérkőzésen szerepel, többi között a DVTK, a Paks, a Vác és a Siófok felszerelésében is. Most pedig már negyedik évada irányítja a harmadosztályú Gödöllőt. Na, hogyan élte meg Sipeki István ezt a Magyar Kupa mérkőzést? Aki kérdez, az Marosréti Ervin.
18: A Gödöllő csapata volt az egyik olyan alacsonyabb osztályú, amely nagyon megszorongatta első osztályú ellenfelét. Az NB1-es Debrecen ellen egy kiélezett mérkőzést sikerült játszani. Milyen az összkép benned a 3-2-es vendéggyőzelem után?
19: Először is ilyen szempontból ez volt a célunk, hogy ezt érjük el. Tehát a célunkat elértük, sikerült úgy megszorongatni az ellenfelünket, hogy nem adtuk könnyen magunkat. Meg volt az esélyünk az utolsó percekben is arra, hogy akár hosszabbításra irányítjuk a mérkőzést, de hát mivel egy NB1-es csapatnak igazából egy harmadosztályú csapat ellen olyan nyomást kell tudni alkalmazni, mint amit azért a Debrecen megtett a mérkőzés vége felé, benne volt, hogy sikerül neki gólt találniuk, össze is jött. Természetesen igazából nem vagyunk úgy szomorúak, mert tényleg 2-0-ás hátrányból visszajönni a mérkőzésbe egy NB1-es csapat ellen úgy gondolom az egy nagy dolog, kell, hogy erőt adjon a továbbiakba.
18: Valóban nem alakult úgy a forgatókönyv, hogy ideális lenne egy NB3-as csapat életében, amikor Magyarország egyik legjobb együttesét fogadja, vagy egy élvonalbeli csapatot, hiszen a Debrecen 2-0-ra vezetett fél óra után, de ez is mutatja, hogy mekkora tartás van ebben a gödöllői társaságban. Hittél benne, hogy 0-2 után is vissza lehet jönni ebbe a mérkőzésbe?
19: De persze, úgy beszéltünk a játékosokkal, hogy semmiféleképpen sem szabad feladni a mérkőzést. Ugye megvolt a mérkőzésnek az a része, hogy igazából akkora tét nem volt, mert a tét a Debrecennek volt. Tehát nekünk ez egy olyan mérkőzés volt, ahol bátran lehetett játszani, futballozni, sikerül megvalósítani azt, amiket gyakorlunk, amire odafigyelünk a NB3-as bajnokikon, és meg akarjuk mutatni. Ha ezeket sikerül második fél időben fölvinni a pályára, akkor lesz lehetőségünk. Beszéltünk arról, hogy biztos, hogy lesz helyzetünk, amikor oda kerülünk, akkor legyünk határozottak, és használjuk ki, és ez sikerült. Sok helyzetünk nem volt a második fél időben, de jó használtuk ki. Ez volt a lényeg tünetben, és ez sikerült. Úgy gondolom a debreceniek elhitték azt, hogy ez a mérkőzés már megvan, és ezt nekünk sikerült kihasználnunk.
18: A 90. percben veszített el végül is annak a lehetőségét a gödöllő, hogy legalább hosszabbításra mentse ezt a párharcot. Nyilvánvalóan a két osztályi különbség az azért a Debrecen mellett szólt, de rossz érzés így kikapni egy ilyen kupamérkőzésen?
19: Persze, rossz érzés, mert a 90. percben kapsz egy gólt, és azon megy el a mérkőzés, az nem jó érzés, és olyankor szomorú vagy. De így egy-két nappal a mérkőzés után már azért másabb az embernek a lelke. Látja a pozitív dolgokat, figyeli azt, hogy miben fontos, hogy fejlődjünk, abba az irányba kell elmenni, azokra a dolgokra majd odafigyelni, és az, hogy tényleg, hogy fejlődjünk. Nekünk abban a szempontból volt nagyon fontos mérkőzés, hogy fejlődjünk, hogy kapjunk vissza olyan dolgokat, hogy mi az, ami nem úgy működik, a fiatal játékosoknak legyen egy olyan irány, hogy nem merre szeretnének tovább menni, hogy szeretnének magasabb osztályba focizni, így játszik egy NB1-es csapat így focizik, akkor ahhoz, hogy közelebb kerüljenek ehhez a szinthez, ahhoz mire van szükség, és ezt a saját bőrükön megtapasztalták, ott bent a pályán, tapasztalták azt, hogy ők megfelelő koncentrációval, odafigyeléssel, alázattal, szenvedéllyel, igazából, ha védekezésre koncentrálnak, nagyon meg lehetne nehezíteni egy csapat ellenfélnek a dolgát, mert ez megvolt, oké, kaptunk 2 gólt, egy picit első fél időben is kijött az, hogy mentálisan egyszer-egyszer elfáradtunk, és nem tudtunk úgy koncentrálni, de a második fél időben nem feltétlenül éreztem azt, hogy akkor olyan hatalmas nagy különbség lenne ilyen téren, tehát hogy a csapat bírta erővel, ennek örülök, úgyhogy mindenféleképpen pozitív. Játékban mondtam is a srácoknak, hogy egy picit szeretnék én majd többet, még inkább oda tudjunk érni a kapu elé, és esetleg alakítsunk ki még több helyzetet, de ez a jövő, és ezért fogunk dolgozni.
18: A gödöllő egyébként a bajnokságban is jól szerepel, hiszen az őszi szezon nagyjából felénél ugye a harmadik helyen álltok az NB3-as mezőnyben a táblázaton. Ez valamilyen szinten előrevetítette, hogy a Magyar Kupában is lehet egy jó és szoros meccset játszani egy magasabban jegyzett csapat ellen?
19: Igazából nem is ez vetítette elő, inkább az, hogy a hazai pályán azért a csapat eredményes tud lenni. A szezonban a hazai mérkőzéseinket megnyertük, tehát ez kellett, hogy adjon egy olyan önbizalmat, hogy hazai pályán tudunk jó mérkőzést játszani. Örülünk annak, hogy így kezdtük a szezon, tehát ez nagyon pozitív, hogy ott vagyunk a harmadik helyen. Igazából összességében nézzük, akkor egy nagyon rossz mérkőzésünk volt, az összes többi elfogadható és rendben van, úgyhogy dolgozunk azért, hogy még jobb legyen. Ugye a klubvezetés részéről nincsen kimondva az, hogy ott kell lenni a dobogón vagy elől. Próbáljunk meg minél jobb helyen végezni a szezon végén, de a lényeg az, hogy maradjunk bent a bajnokságban.
18: Ugyanakkor az ilyen szereplések is a bajnokságban aratott győzelmek pedig mind-mind fokozzák az étvágyat és növelik az önbizalmat. Ebből a szempontból most jó neked személy szerint ezt a csapatot irányítani?
19: Igen. Hát nagyon fontos tényleg az edzőnek, hogy olyan játékosai legyenek, akire el tud számítani, akinek van önbizalma és bátran focizik. Bízom abban, hogy tényleg tehát ez a mérkőzés kell, hogy adjon olyan önbizalmat a játékosoknak, hogy a következő mérkőzések ebből profitáljunk. Még inkább ott tudunk lenni az elején, tudunk az előttünk lévő csapatokra is akár nyomást helyezni, úgyhogy bízom benne, hogy ez adott az egyesületnek mindenféleképpen, meg a játékosoknak.
18: Nyilván egy ilyen kis csapat életében lépésről lépésre kell haladni, zajlik az építkezés, de hova futhat ki ez a gödöllői projekt, mert néhány évvel ezelőtt jutottatok fel az NB3-ba, lehet esetleg magasabb célokról, tervekről beszélni, vagy tényleg csak egy-két hétre előre szabad nézni az esetetekben?
19: Egyesületnek a hosszú távú célja az, hogy a saját utánpótlásából épüljön majd fel a felnőtt csapat, ezért dolgozunk, vannak ügyes játékosaink, fiatal játékosaink a csapatban is, meg az utánpótlásba is. Azon dolgozunk, hogy őket majd idővel beépítsük a csapatba. Az, hogy ez most mire fog majd, mikorra fog majd beérni, hogy fog sikerülni idő, de azon dolgozunk, hogy természetesen, hogy minél feljebb legyünk. Hogyha most ez azt jelenti, hogy 5-6-7-8-10 évig NB3-as a klub, akkor NB3-as, ha esetleg sikerül azt elérni, hogy megnyerd a bajnokságot, akkor majd meglátjuk, hogy ugye van még osztályzó, tehát az osztályzón is sikerrel kell lenni az osztályzót ahhoz, hogy valaki feljebb kerüljön. Az a jövő, ezt majd a vezetők eldöntik, hogy mire van lehetőség, mi az, ami belefér, mi az, amit meg lehet oldani, és mi az, ami az egyesület érdekét szolgál.
17: A DVSC első csapatában először talált be tétmérkőzésen Terca Gergő, aki a Magyar Kupa harmadik fordulójában a gödöllő kapuját vette be. A debreceniek 19 esztendős játékosa a kupacsata első félidejében 1-0-ás vezetésnél fejezett be egy akciót Boskovics emelését követően a baloldalról. Ezzel a hajdúságiak 2-0-ra vezettek a harmadosztályú rivális otthonában, a gödöllő azonban innen felállt, egyenlített, és a 90. percben Szendrei Ákos fejes gólja kellett a továbbjutáshoz a Lokinak. Erről is beszélünk majd a kupa mérkőzés egyik hősével, Terca Gergővel, aki itt van velünk a vonalban. Szia Gergő!
20: Sziasztok!
17: Jól tudom, hogy a mai délutánodat egyetemen töltötted?
20: Igen, így van, most fejeződtek be az óráim.
17: Na mesélj akkor róla, hogy hova jársz egyetemre, milyen szakra, mit tanulsz?
20: A Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán sportszervezői szakon kezdtem el a tanulmányaimat első évesként, úgyhogy izgalmasan várom, hogy mi fog kisülni belőle.
17: Na és milyen eddig? Akkor gondolom az első heten vagy túl még.
20: Igen, eddig semmi megterhelő nem volt, majd évközben jönnek az áthelyi dolgozatok, illetve a decemberi vizsgaidőszak.
17: Hogy látod, mennyire nehéz ezt majd összeegyeztetni a futballal?
20: Egyéni tanrendben vagyok, így egy kicsit kedvezményebb a helyzetem a többiekhez képest, így nem muszáj bejárnom az órákra, csak az órákat kell kötelező megírnom.
17: Na hát akkor ez nem tűnik vészesnek, szurkolunk akkor az egyetemen is, de beszéljünk akkor a futballról, hogy mégis a gödöllői kupacsata egyik hőse te voltál. Nagyon sok fiatal kapott lehetőséget abban a kezdő felállásban, amit Gert Remmel pályára küldött a harmadosztályú együttessel szemben, és nagyot is kellett azért küzdenetek, hogy bejussatok a 32 közé, mert kiváló ellenfélnek bizonyult a gödöllő. Végigjátszottad a mérkőzést, és végül is a góloddal a 36. percben már 2-vel vezetett a Debrecen. Hogyan emlékszel vissza erre az akcióra, ami végül is ahhoz vezetett, hogy betaláltál?
20: Megkaptam fél pálya körül a labdát, elkezdtem befelé vezetni, Leo Mirtály felbukkant, odapasszoltam hozzá, ő visszakészítette Boskovicsnak, ő egy gyönyörű labdával megtalált engem, bevettem mellel a 16-oson belőre, és ballal a hosszú alsó sikerült kirúgnom.
17: Na hát most az én tudásom szerint, illetve amikor én Debrecen mérkőzéseket figyelhettem a helyszínen, én úgy emlékszem, hogy te jobb hátvédként szerepelsz, Nem tudom, hogy ebben meg tudsz erősíteni.
20: Így van, így van.
17: Na de akkor mit kerestél ott a bal oldalon, és hogy bal lábbal fejezted be az akciót?
20: Hát így jött ki a helyzet. Tovább futottam abból a passzból. Hál' Istennek a társak is olvasták a játékot, és így sikerült. Az, hogy ballal rúgtam be, az csak úgy jött. Mondanám, hogy rutinból, de igazából ez volt az első gólom így a felnőtt színekben.
17: Emlékezetesre sikeredett, nem tudom, hogy akkor ezek szerint a ballábadat azt nem csak buszra szállásnál használod.
20: Hát igen, azért tudok vele egymást.
17: Jobb hátvédként elvárás az Gert Remmelnél, hogy folyamatosan kísérd a támadásokat? Tehát ez szerepel a taktikában, valamint a te szerepkörödben, hogy hát a szélen mozogva folyamatosan kövesd az akciókat?
20: Így van, a támadó focit azt szereti a mester, így elvárja tőlünk, a szélső védőktől, hogy kövessük a támadást, hogyha odaérünk, lőjünk, gólpasszokat próbáljunk adni a társaknak.
17: Mennyire mozgol egyébként otthonosan abban a rendszerben, amit Gert Remmel favorizál?
20: Eddigi tapasztalataim alapján ezt nagyon élvezem. Szeretek támadni is. Ugye régebben középpályán is megfordultam. Támadó középpályás szerepkörben is, és ez még benne maradt a véremben, hogy ezért szeretek támadni.
17: Érdekes ez, amit mondasz, hogy támadó középpályásként is megfordultál, azért, hát ha végig gondolom, akkor nem feltétlen jobb hátvédként kezdik el a karrierjüket a gyerekek, amikor elkezdenek focizni. Te is végigjártad ezt a létrát, vagy hát ezt a rangsort, hogy a pálya minden helyén, zugában feltűntél, és végül a jobb hátvéd lett az a pozíció, ahol végül is kikötöttél?
20: Mondhatjuk, igen. Első körben az akadémiai szinteken belső középpályás voltam, 6-os, 8-as, néha 10-es, és azt hiszem MB3-ra kerültem be jobb hátvédbe.
17: És akkor ezek szerint ott is ragadtál.
20: Így van.
17: Az jól látszik Gert Remmelnél és most már a Debrecen klub filozófiájában is, hogy a fiatalokat azt előszeretettel használja az észt szakvezető, hogyha csak ezt a kupamérkőzést nézem, akkor hát 10 évesként nem csak te voltál ott a pályán, hanem Patai Dávid, Egrémre, ugye ő is betalált ezen a találkozón, Szakáldénes közületek a legfiatalabb, tehát érezhető az, hogy a fiatalokat szereti játszatni Gert Remmel. Te is érzed ezt a bizalmat, hogy bátran nyúl hozzátok?
20: Abszolút érezzük a bizalmat a vezetőedző felől. A sérülés hullámok is ugye nekünk kedveztek, úgymond, de persze érezzük a bizalmat, természetesen.
17: Ja, már az előző idénynek a végén is bemutatkoztál az NB1-ben, ott néhány percet azért rendre kaptál a mérkőzéseken csereként, de jól látszik az, hogy erre az idényre változott a szerepet, tehát most már egyre többször a kezdő csapatban kapsz helyet, nem csak a kupamérkőzéseken, hanem valóban a bajnokságban is, tehát te is úgy érzékeled, hogy a felkészülés során a te szereped az, hát fogalmazzunk úgy, hogy inkább a stabil kezdőtagság felé tendál?
20: Igen, ezt nagyon érzem, és szeretnék is benn maradni sokáig a kezdő csapatban. Élvezem a bizalmat, és mindent megteszek érte, hogy benn maradjak.
17: Kiváló sorozatban vagytok azt illetően, hogy ezzel a kupamérkőzéssel most már még tovább nyújtottátok a veretlenségi szériátokat. Ugye emellett azért hozzáteszem, hogy a döntetlenek száma az elmúlt hetekben az főleg a bajnokságban szembetűnő. Sokszor játszotok döntetleneket, viszont hát a veretlenségi sorozat az mégiscsak azt mutatja, hogy nehéz legyőzni ezt a Debrecent. Mi lesz ennek a csapatnak most az erőssége ebben az idényben?
20: A csapatnak az erőssége az, hogy nagyon összekovácsolódtunk, és a nem egyéni eskedés, hanem a csapat játéka, illetve a befejezésében javuló tendenciát mutatunk, és ez látszik is az eredményeken, hogy jönnek sorba a gólok.
17: Na térjünk vissza akkor arra a gödöllői kupamérkőzésre, mert hogy ahogyan említettem korábban, a te találatoddal már 2-0-ra vezetett a DVSC, onnan végül is visszaküzdötte magát a gödöllő és egyenlített. Na ezt hogyan élted meg a pályán belül? Miért jöhetett vissza a harmadosztályú rivális? Belekényelmesedtetek, vagy mi volt a helyzet?
20: Hát szokás mondani, hogy a 2-0 a legveszélyesebb eredmény. Ezt hangoztatták nekünk is az öltözőbe. De valahogy mégis úgy adták a szituációk, hogy elkezdett nyomni a gödöllő, és sikerült is nekik betalálni kettőt is. De utána abszolút átvettük a fölényt az ő kapujuk előtt, és sikerült Szendrény Ákosnak megszerezni a győztes gólt.
17: Ez a végjátékban sikerült a 90. percben, egy fejessel talált be a kapuba Szendrei. Nem tudom, hogy azért ott a végjátékban, amikor egyre inkább nyomást helyeztetek a gödöllőre, akkor több helyzet is adódott előttetek, tehát éreztétek azt, hogy hát nem feltétlen lenne jó, hogyha hosszabbításra kerülne sor.
20: Igen, igen, éreztük, és nem is szerettük volna elhúzni a mérkőzést, és hál' Istennek sikerült is találni egy gólt.
17: Ma már ellenfelet is kap a Debrecen majd a Magyar Kupában, ugye a negyedik fordulónak a sorsolását azt 7:30-tól az N4 Sport élőadásában lehet majd figyelemmel követni. Mi is beszámolunk majd róla itt a Nemzeti Sport Rádióban. Azt hiszem, hogy ilyen szinten még a legjobb 32 között nem feltétlen az a kérdés, hogy milyen ellenfelet szeretnétek kapni, de hogyha már a Magyar Kupáról beszélgettetek és az idénybeli célkitűzésekről, akkor van egyfajta minimum elvárás azt illetően, hogy a kupában meddig szeretnétek jutni?
20: Hát szerintem ezzel minden játékos így van, hogy a döntőig szeretne eljutni és azt is megnyerni.
17: Na hát ehhez kívánunk akkor sok sikert. Köszönöm, Gergő, hogy a rendelkezésünkre álltál. A DVSC fiatal szélső hátvégével, Derca Gergővel beszélgettem.
13: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 5 perccel múlt 19 óra a mikrofonnál Tóth Béla. Kezdjük a foci órát állandó vendégeinkkel, Elbert Gáborral, a Pécsi Tudományegyetem docensével.
3: Jó estét kívánok!
2: És Simon Zoltánnal, az NB1.hu felelős szerkesztőjével.
4: Jó estét!
2: Magyar kupával is foglalkozunk majd, ahogyan az elmúlt egy órában itt a körkapcsolásban a labdarúgó magyar kupái volt a főszerep, viszont most ezt egy picit pihentetjük, mert még az a terv, hogy majd a híreket követően az élő sorsolással egybekötve fogjuk megbeszélni a magyar kupa harmadik fordulójának legfontosabb történéseit, és aztán válogatottal kezdünk, mert hogy holnap Marco Rossi keretet hirdet, méghozzá az előttünk álló négy nemzetek ligája mérkőzésre, hogy ez is újítás, hogy itt most október elején, szeptember végén egyszerre négy mérkőzést játszanak a nemzetek ligájában, 25-én Ukrajna ellen kezdtünk itt hazai pályán a Puskás Arénában, aztán utazik Belfastba az együttes 28-án Észak-Írországhoz, majd október 2-án fogadja Grúziát, Georgiát, és 5-én Ukrajna ellen idegenben, hát Nagyszombatban zárja ezt a sorozatot, ezt a kéthetes kis összetartást, együttlétet a magyar válogatott kerete. Na de, hogyha arra gondoltok, hogy Marco Rossi kiknek szavazhat bizalmat, kiknek küldhet meghívót, akkor fogalmazunk úgy, hogy általános és jól megszokott neveken túl ti számítotok-e újoncra, vagy éppen nagy visszatérőre, olyanra, aki régen volt már a válogatott keretében?
3: De az első mondatom ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy azért van szövetségkapitány, mert ez az ő joga és kötelessége eldönteni, tehát hogy ebben nem érdemes beleszólni, de ha játszunk ezzel, és
2: játszunk a gondolattal.
3: Lehet sok nevet mondani, mert épp néztem, hogy a Mancini az olasz válogatott régi új szövetségkapitány a 35 mezőnyjátékost és 8 kapust hívott meg, és azon gondolkodtunk, hogy vajon volna 8 kapus magyar, akit be lehet hívni a válogatott, beszélni, egy érdekes játék volna. De ha mondani kell neveket, ugye én sokáig mondtam a Szűcs Tamást, vagy egy fél évig. Zolinak tetszeni fog az első név, szerintem a Vasasból Doktorics most már jó ideje olyan teljesítményt nyújt, hogy én el tudom képzelni, hogy ha Kerkez mögé kell találni egy ballábast, akkor az esetleg ő legyen. Szerintem a Szalai Józsit meg fogják hívni előbb-utóbb a Paksból, ugye, aki az elég sok gólt termel, és az a klasszikus 9-es, és én nem várom azt, hogy újra Németh András bizalmat kapjon, mert azt látom, hogy amit a Babó Levente az edző felcsúton azóta ő magára talált. Tehát most így elsőre én ezeket a neveket mondanám. Kíváncsi vagyok például, hogy ki lesz a három kapus.
2: A Szoli?
4: Németh András valóban több figyelmet érdemel, mert amikor lehetőséget kap élvele, és akkor is, amikor a mérkőzés hajrájában kell beszállnia, ez nem okoz neki gondot, és ezek szerint az sem, hogyha nem kezdőjátékos, ami azért fontos, mert ugye én meg mindig azt szoktam mondani, hogy amióta ötöt lehet cserélni, igaz, három játék megszakítással, ugyanolyan fontos, hogy kik fejezik be a meccset, mint hogy kik kezdik el a mérkőzést. Doktori Csáron szerintem is megérdemelné, de itt nagyon fontos, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány hány játékos tervez behívni, mert ugye most már tétmeccsek lesznek, és elméletileg nincs idő kísérletezgetése, de ahhoz, hogy fiatal játékosok vagy olyanok, akik még nem voltak ott benne, legyenek a meccskeretbe, ismerkedjenek a közeggel, az újoncnak, a válogatottnál lévő hétköznapokkal, a munkavégzéssel, a társakkal is ismerkednie kell, szerintem erre bőven van lehetősége, mert azért most 2 hétig lesz együtt a válogatottal.
2: És 3 naponta mérkőzés fognak
4: igen,
2: játszani.
4: Igen, és van 3 nap felkészülés is majd nagyjából, amikor már mindenki teljes értékű munkát tud végezni, ugye az egészséges játékosok közül, hogy megérkeztek. Ha már a Vasast említette Gábor, ugye a Vasas 3. és Hurblik József is kiemelkedően futballozik, ő is megérdemelné én szerintem, de ugye a pálya tengelyében és pont azon a régióban van meg leginkább a válogatottól a Vasas csapatkapitánya is játszik, viszont én nem tudok engedni Nagy Ádámból, akit nagyon intelligens futballistának tartok, és amikor élőben láttam a Ferencvárosban, ugye a Trabzonspor, meg az Újpest elleni mérkőzéseken is, akkor én a mezőny egyik legjobbjának gondoltam. Engem nem az érdekel feltétlenül, hogy mit szeretnének látni tőle a szurkolók, természetesen tiszteletben tartom mindenki véleményét, hanem én beszéltem Borbély Balázzsal a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, és tudtuk ezek után, hogy ő mit kért a játékostól, és azt maradéktalanul betartotta, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, nem Nagy Ádámnak kell kifejelni a szögleteket, megérkezni az akciókra, a befejezésre. Azon kívül, hogy Németh Andrásnak egy kis konkurenciát is adjak, Szalai József a Paksból ugye nagyon jól futballozik, egyből duplával kezdett a Ferencváros ellen, nagyon jó mentális és fizikai állapotban van a legutóbbi híreim szerint, nagyon jól illeszkedett be a Paksba, érdemes rá figyelni, mert nagyon jó mentalitású srác, én még a Vasasból ismertem őt, ott ugye kevés játék lehetőséget kapott, én egy picit többet adtam volna, de érdekes a dolog, mert az élet a Vasast és Szalait is igazolta, tehát az egy kölcsönös megegyezésen alapuló külön vállás volt egy gyere vissza hamarabb fél évvel szituáció után, mind a két fél jól jött ki belőle, és egyébként ezt a váltást így is kommunikálták. Úgyhogy én neki is adnék bizalmat. A kapus kérdésre ugye ott van Tóth Balázs, Jakabos Füli, Pécsi, vannak itthon azért Lehocki, Engedi, akik már felhívták magukra a figyelmet, úgyhogy én szerintem lenne 5-8 kapus a bőkeretbe, de Tóth Balázs szerepe az megkerülhetetlen, úgyhogy csak ő is legyen mindig egészséges, mert ez nagyon fontos dolog.
2: Több név elhangzott itt, és azért a nevek nagy részénél volt egyezés kettőtök között. Gábor, akkor először Nagy Ádámra reagálj, mert Zoli azt említette, te viszont nem. Nagy Ádámot érzed-e olyan formában, hogy neki mindenképpen vissza kellene térnie a válogatottba?
4: Egy fontos, hogy ugye én nem kezdőcsapatot mondtam vele kapcsolatban, igen, csak ezt hangsúlyozzuk. Igen.
2: És én, ha Nagy Ádámra gondolok, akkor az én emlékeimben ő úgy él, hogy talán a 2024-es EB óta nem nagyon volt kerettag, de amíg válaszolsz, Gábor, ezt azonnal biztosra mondom majd.
3: És így is 88-szoros válogatott. Nem tudom, ő egy nagyon érdekes, nem a személye, de az egész jelenség egy nagyon érdekes dolog nekem a magyar labdarúgásban, mert, és ez lehet, hogy demagóg módon hangzik, azért tudnék felsorolni néhány tucat olyan labdarúgót, aki nem volt ennyiszeres válogatott, de talán jobb futballista volt, abban meg azon teljesen igazom, hogy ő valami olyan intelligenciát tud hozni a középpálya közepére, amit valószínűleg kevesen, és az látszik a Fradiban, hogy nem ő a fazon szabász, tehát igazából nagyon nehezen tud megmondani, hogy mit csinál, de hogy nagyon fontos, amit csinál, az egészen biztos. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ott középen nagyon megvan a magyar válogatott, és még a ma játszók közül is tudnék sokat mondani, akit én sajnálok, hogy nem kapott lehetőséget a válogatottban. Nagyon érdekes a Rossi és a Nagy Ádám kapcsolat is ebben a tekintetben, hiszen Rossinál ő nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőséget kapott, akkor is, amikor az egyébként Rossi által meghirdetett és erősen betartott elvek szerint nem kellett volna, hogy meghívót kapjon, mert hogy nem első osztályba játszott, és ott is keveset. Erre mondom azt, amivel mindig a válogatott keret összetesével kapcsolatos beszélgetést kezdeni szoktam, hogy azért van egy szövetségkapitány, neki joga, kötelezettsége és felelőssége az, hogy ezt eldöntse, mi meg itt ötletelhetünk. Ha én lennék a kapitány, akkor valóban, mint Zoli mond, biztos, hogy nem az első 2-3 lenne Nagy Ádám, de lehet, hogy ő neki van egy olyan szerepe pályán és pályán kívül, ami miatt meg érdemes lehet ott lenni. Ez sok csapatnál van, erre példaként legtöbbször ugye Jürgen Klopp és Firmino viszonyát szoktam említeni, hogy amikor megkérdezik az újságírók, hogy nem játszik a Firmino, akkor miért nem küldi már el, és azt mondta, hogy addig, amíg nem találok egy hozzá hasonló intelligenciájú játékost, addig itt lesz az öltözőben, mert szükségem van rá. És amikor megtalálta Darwin Núñezt, akkor elengedte.
2: Ide még egy gondolat, Nagy Ádám a 2024-es Nemzetek Ligája sorozatban még kerettag volt, az utolsó, illetve a legutóbbi mérkőzés, ahol ő játszott, az a hollandok elleni 4-0 idegenben.
4: Viszont én, amikor az előbb mondtam, hogy ugye láttam élőben játszani, akkor nem mondtam, hogy azt is észrevettem, hogy mindenki hallgat rá Ferencvárosból.
2: És azért nem régen érkezett a csapathoz.
4: Nem olyan, tehát tudták, hogy ki ő, és egyből hallgatnak rá, és ez szerintem így parancsóra nem lehet megtenni. Tehát amikor nyilatkozik is, ugye a legutóbbi nyilatkozata az elég élesre sikeredett.
3: És abban véletlen teljesen egyetértek
4: vele. Igen, és oda kell tudni rá figyelni, amit mond. Tehát mindig azt szoktuk mondani a Gáborról, hogy egy idő után nem a csapat nevet és a játékos nevet kell figyelni, hanem a teljesítményt meg a mondatokat is. Tehát van egy mélységi középpályás pozícióban bevethető 88-szoros magyar válogatott futballista, aki az egyik, ha nem a legjobb magyar csapatnak egyből az alapembere lett, és ott hallgat rá mindenki, és amikor a magyar válogatottban játszott, akkor is ez így volt. Szerepköréből adódóan ez egy eleve fontos pozíció, mind stratégiailag, mind mentális és taktikai szempontokból is, de azt szokták volt mondani, hogy a tengelybe azért olyan játékosokat is szoktak tenni, akik tudnak kommunikálni és a társakkal, hallgatnak rájuk, és ugye döntő szituációkban tudnak olyan döntéseket meghozni, ami észrevehetetlen, például mikor lassítsuk a játékot. Tehát a Trabzon ellen, miután megvolt a kiállítás, az Ádám egyből mutatta, hogy ne rohanják el az első 2 percet, nehogy a felfokozott érzelmi állapotban egy rossz belépő, egy késői becsúszás, vagy egy veszélyes sárgát idézzen elő, a veszélyes alatt mondjuk egy pontrugást is értek, vagy bármi mást, vagy esetleg egy durvább belépés legyen, mert ugye nem kellett volna abból a szituációból a Trabzonspornak hátrányba kerülnie, és Ádám egyből jelezte, hogy nyugi. Nem azt, hogy álljatok meg, dőljetek hátra, hanem hogy nyugalom, és ezt élőben észre lehet venni.
3: Egy valaki, mondjad. Nem mondj, én mondom. Mondj még. Tehát nem állítom, hogy szándékosan felejtettem el, de amiket a Zoli mondott, ha valaki megnézi a francia másodosztályú Ligue 2, csinált egy filmet, egy reklámfilmet a bajnokságról, és Csongva Járonnal reklámozzák azt a bajnokságot. Ő az, hogy nekem egyébként a Liverpool mellett a legrégebb óta kedvenc csapatom, ez az AS Saint-Étienne, és azért ez egy nagyon tradicionális francia csapat, például Michel Platini is nyert velük bajnokságot 81-ben még játékosként, és ő ott a 2-6-osból a baloldalit játsza 14-es messzámon, tehát megkapta azt a messzámot, amiben játszani szokott, és elképesztő, hogy miket mondanak róla el, hogy amiket Zoli elmondott Nagy Ádámról, ezt elmondják a francia másodosztály lista vezetőjénél, egy olyan tradíciós csapatnál, amit szerintem Franciaországban leginkább a Fradihoz lehet hasonlítani.
4: Bezony.
3: Nem csak azért, mert zöld-fehér, valaki, ha akar hátborzongató szurkolást látni, akkor érdemes egy-két filmet megnézni, vagy csak egy-két felvételt arra, hogy ott mi van abban a stadionban. Tehát, hogy a Csongva Járon is szerintem nemzetközi szintű játékossá érett külföldön, és én azt látom, mintha nagyon tudatosan lépdelne előre, mindig egy picit lép följebb, és most egy olyan csapatban van, amire egész Franciaország, egész Dél-Európa is, ha visszajut a Szenetjén, vagy tartósan ott tud lenni, hogy 5 fordulótán 12 pontja van egyedül, nekik most legutóbb kaptak ki, sajnos pedig vezettek 1-0-ra. Szóval én azt gondolom, hogy Csongva Járon tényezővé kellene, hogy váljon a válogatottban, mert hogy véletlenül meg viccből nem írnak ilyet a franciák.
4: És ugye a legnépszerűbb francia csapatról van szó. Igen. Tehát azért az elvárás az, tehát ott nem csak a környékbeliek szeretik, és ez lehet, hogy a fiatalabbaknak meglepetés, hogy miért nem a PSG, de azért, mert Franciaországban, ameddig a PSG-nek nem lett ilyen tulajdonosi köre, addig a Paris FC volt a népszerűbb csapat. Azt hiszem 2 bajnoki címe volt, ugyanúgy, mint a Manchester City-nek, és addig volt 7-8 csapat, és ez azóta is így van, akik közel azonos sikerekkel rendelkeztek, és ez nagyon kiélezett helyzetet eredményezett, és a Saint-Étienne ott egy kultusz, tehát ott, amíg nem volt a PSG-nek az ilyen szintű felemelkedés, ott az volt a mérvadó, hogy akkor ellenük milyen eredményeket érünk-e. Egészen elképesztő felvételek vannak. Az nagyon durva, amikor kiesett a csapat, akinek kötélből vannak az idegei, azokat is nézze meg, de valóban azok a szurkolói videók, meg a koreográfiák, szerintem nem csak Európa, hanem a világ élvonalába is helyezi a Szenet ilyen szurkoló
3: táborát.
4: Mondja
3: Zoli, aki argentin mércével mér.
2: Na de akkor, hogy tisztába tegyük ezt a Paris Saint-Germain Saint-Étienne vonatkozást, 1970-ben alapították, hogy a párizsiakat, addigra a Saint-Étienne már 5-szörös francia bajnok volt, úgyhogy így érdemes ezt.
3: Talán Dominique Rostó neve ismerős. volt egy részének, ő volt az, aki a Szenetjéntől került később a Párizshoz.
2: Térjünk vissza akkor viszont a magyar válogatotthoz, és nagyon jó, hogy Csongvait is behoztad itt a dilemmába, mert hogy a következő polémia az az lesz, remélem, hogy a középpályások közül kinek kellene akkor kimaradnia, hogyha úgy számolunk, hogy Nagy Ádám és Csongvai is, hát most már megérett arra, hogy válogatott meghívót kapjon. Mondom hát a neveket, jó, hogy mely játékosokat hívott be a középpályára, a legutóbbi ugye a felkészülési mérkőzésekre júniusban Marco Rossi.

0: Igen, ezt meghagytam neked, hogy kimond. Tehát ő megint csak előre lépett, és jól mozog.
1: De ez volt az első meccs, amit az idényben végigjátszott.
0: De a Nagy Ádám hányszor meghívva, amikor a Serie B-ben nem játszott. Szóval, hogy én azt gondolom,
2: igen,
0: hogy...
2: ez a Rossi felelősség
0: faktor. Itt van az, hogy ez a kapitány döntése, ez a 6-os-8-as post, ebből a Szoboszlait kivenném.
1: Igen.
0: Ebben például Tóth Alex nem áll most jól, ha most a játékperceket vesszük, mert ő ott nem nagyon játszik.
1: Szerintem a legrosszabbul áll,
0: mint közül. És ezt még nyár az átis időszak alatt is, vagy előtt, hogy szerintem nem is fog. Tehát ő akkor jár jól, ha nyáron el a kölcsönbe adják másodosztályba, mert nem nagyon lesz játékperce, és egyelőre sajnos ezt mutatja. Ebbe a Szendeli Norbert, aki egyébként szerintem hasonló kulcs szereplője lesz az Újpestnek, mint Nagy Ádám a Fradinak, ebben ő áll most hátul, mert ő idézésen mondom, csak az NB1-ben játszik, de ez nagyon jó, hogy ebben a körben, amikor arról beszélünk, hogy a középpálya közepe, akkor nagy a választék. Nálam Callum Stiles egyébként nem, de most például két gólt rúgott egymás után két fordulóban, és azért az nem rossz.
1: De a Lesbromban egyébként balhátvédet játszik.
2: De nagyon jó adatai vannak, a megtett méterei, meg a tempó párharcok, majd nézzétek
0: azt
2: meg.
0: Azt azért mondom, hogy nálam
2: és az
0: nem,
2: az angol másodosztály az eléggé párharc erős.
0: Igen. Szóval, hogy ez egy nagyon kellemes gondja a kapitánynak. A nehézséget szerintem azt jelenti, hogy ott centiben és kilóban kevéssé vagyunk meg. Tehát, hogy ezek a gyerekek, akiket itt felsoroltál, az a gyerekek az sajnos nem lenézés, hanem az én koromból fakad. Azért ott, tehát, hogy nem Nikicser egyik sem, már hogy így megjelenése. És ott azért ezeken a meccseken, amik most jönnek, azért mind a grúzok ellen én hadd maradjak ennél, és ne a Georgiánál, a grúzok meg az ukránok ellen ez biztos arról fog szólni, hogy brusztolni kell a középpályán, és akkor még a Schäferről nem beszéltünk, aki meg a Bundesligában játszik mióta, amit szintén
1: túl
0: a testi adottságaiból nem feltétlen következne. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kiket hív meg, szerintem meg fogja, tehát nem nagy keretet fog meghívni négy meccsen. Én azt mondom, nem csak Manciniból kiindulva, de az vicces volt, hogy olvasni, hogy 35 mezőnyjátékos, 8 kapus, Mancini első kerete. Szerintem én azt gondolom, hogy több játékost fog meghívni, mint szokott, tehát a minimum 26, de olyannál is többet szerintem, mert hogy a négy meccs az sok és három naponta van, de ez az a pozíció, ahogy a Zoli mondta itt korábban, ahol azért meg vagyunk rendesen.
2: Én szerintem a 28 plusz 4 a minimum, mert ugye négy mérkőzés lesz, tehát bármi közben jöhet, tehát a MTK-val mi történt, ugye, amikor mentek Debrecenbe.
1: Júniusban 29 játékos
2: igen,
1: volt keretben.
2: Igen, én azért mondom, az sem volt már véletlen, az szerintem az egy olyan létszám volt, hogy megnézzük, hogy telkiben is, hogy működik ennyi ember, ugye, hogy tudunk ott velük foglalkozni, mert a stáb az nem lesz nagyobb, én úgy tudom, attól függetlenül, hogy több játékos lehet behívni, és intenzívebb feladatok lesznek. A fizikai paraméterek azok nagyon fontosak. Zsiffi egyébként most inkább csereként áll be, de fontos periódusokban, tehát a mérkőzés döntő szakaszában az utolsó 25-30-15 percekre. Viszont gyorsak vagyunk nagyon, és jól tudjuk járatni a labdát. Viszont Csongvai fizikai adottságaira éppen emiatt szerintem ezért lesz szükség. Az Ádámnál a többiek gyorsabbak, tehát hogyha az általam említett Nagy Ádámnál gyorsabbak, tehát hogyha a játék lehetőséget vizsgálatjuk, akkor az Ádámban én szerintem Tóth Alexszel a sor végén. Viszont Tóth Alexnek már volt egy ilyen periódusa, amikor kikerült, hogy nem játszott, és akkor Rossi meghívta. Tóth Alex játszott is, hogy legyenek játékpercek a lábaiba. Meggondolom azért a lelkének is jót tenni, és ezáltal remélhetőleg a teljesítményének is, hogy egy olyan közegbe tudna visszajönni, ahol még jobban kedvelik és tisztelik, mint kint Angliában, és én azért arra gondolok, hogy a négy mérkőzés közül lesz bőven olyan, amikor ott tud szerepet kapni, ha csak 2x20 percet vagy egy fél időt, én szerintem akkor is tud hozzátenni, mert ha nem vagy játékban, akkor minél többet játszol egy mérkőzésen, annál jobban kijöhet, hogy nem vagy játékban, viszont vannak olyan egyéni képességei, amelyekre bőven szükség lehet, és ugye ne felejtsük el, tehát négy meccs egymás után, azért van benne egy jó nagy túra, és azért a nagy szombati mérkőzés az nem akármilyen lesz, és ugyanígy az Ukrajna elleni első mérkőzés. De szerint biztos vagyok benne, mind a kettő örökre szóló élmény lesz mindenkinek, aki ott lesz.
1: Még egy záró gondolat ide, és azt hiszem, hogy lehet, hogy ez a Kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad esete. Tóth Alex ugye a kora alapján még az U21-es válogatottba is meghívható, tehát adott esetben azzal is

0: Ámolhat Márko Rosszi, hogy az utánpótlás válogatottban, amelyre majd három Európa-bajnoki selejtező mérkőzés vár ebben az ablakban, ott majd megkapja azokat a játékperceket, amiket kell egy ilyen játékosnak. Ferencváros, tehát a válogatottról lépjünk tovább, mert hogy Márko Rosszi holnap 13 órától majd elmondja a maga névsorát telkében, és most mi ennyit tudtunk ehhez hozzátenni. Ferencváros, és az Európa Ligában csütörtökön megkezdi a ligaszakaszt az FTC, méghozzá a Celtic otthonában, egy olyan stadionban, ahol nyert már fontos mérkőzés, méghozzá 2020-ban a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de hát abból az együttesből, hát most hirtelennyiben azt mondom, hogy senki nem maradt, Dibusz Dénes leszámítva. Mit gondoltok, illetve mit vártok ettől a találkozótól? A Celtic ellen kezdeni végül is ezt a ligaszakaszt jó, rossz várakozások?
1: Persze, bármit mondok, a meccs után kiderül. Két szerintem teljesen ellentétes úton idejutó csapat találkozik. Tehát a Fradi veretlenül egy nagyon nehéz ágon került ide. Én azt gondolom, hogy kalapemelést érdemel az edző is, meg a csapat is, tehát hogy az nagyon rendben volt. Hogy azon lehet beszélni, hogy két hazai meccsen is korán emberelőnybe kerültek, de ott kell lenni, hogy ez előforduljon, mert szerintem nagyon jól lehozták ezt le a kalappal előttük. A Celtic szerintem csalódottan van. Itt a Celtic BL-t akart játszani, úgy készült, hogyha bejut a BL-ben a táblára, akkor igazol. Például szóba került Tóth Balázs neve is. Tehát nem tudom, és ez most lehet, hogy elsőre ilyen furán hangzik, nem tudom, hogy a Celticet ez mennyire fog érdekelni, ez az egész Európa Liga, nem a Fradi elleni meccs. Tehát, hogy innentől sok olyan csapat van, amelyik a BR-re célozza magát, és most az a kérdés, hogy ha ők itt nagyon komolyan veszik az Európa Ligát, akkor meg tudják-e nyerni a skót bajnokságot, tehát lesz-e lehetőség jövőre a BL-ben játszani. Ez ki fog derülni ezen a mérkőzésen, tehát nem látunk bele a fejekbe, de nem elképzelhetetlen, nem egy olyan nagy múltú csalódott csapatot láttuk már Európa Ligában, vagy Konferenci Ligában, amely azt gondolta, hogy ez nem. Van a másik oldal, és amikor azt mondják, hogy gyerekek, ez jutott, akkor ezt meg kell nyerni, mert hogy tartozunk ennyivel magunknak, a közönségnek. Ez ki fog derülni csütörtökön?
0: Csütörtökön.
1: Szerintem egy órával a meccs előtt erre választ fogunk kapni, amikor látjuk az összeállítást.
2: Kerestek ma egy Celtic podcasttól, és ott én azt mondtam, hogyha Ferencváros olyan csapattal játszik az Európa Liga főtábláján, amelyiknek a játékos keret értéke, a becsült játékos keret értéke nem több, mint a 4 vagy 5-szörös, akkor én egyáltalán nem féltem a Ferencvárost, mert teljesen más FTC-t láttunk a nemzetközi porondon, ami abból a szempontból érthető, hogy ugye sok légiósnak fontosabb lehet, mert nagyobb piac, és ez nem feltételezés, csak a számokból indulok ki, nagyobb piac, hogy Európa Liga mérkőzésen tudják megmutatni magukat, mert tegyük a szívünkre a kezünket. Valószínűbb, hogy inkább a nemzetközi és fontos kupa mérkőzéseken figyeltek fel a Ferencváros játékosaira, mint mondjuk egy harmad vagy negyed osztályú csapat elleni magyar kupa mérkőzésen. Ez egy Rivalda fény a Celtic otthonában pályára lépni. A Rangers ellen most egy elég sima zakóba szaladt bele a Celtic ugye a kupamérkőzésen. A mentális tényező az nagyon fontos lesz, de itt azért én arra számítok, hogy így a Rangers elleni vereség után az első negyed óra 20 percet mindenképpen meg kell nyomni a Celticnek, mert valamit vissza kell adni a szurkolóknak. Tehát ez ugyanolyan, mintha most a Fradi menne ugye a derbi vereséget követően bármelyik csapat ellen játszani. A Fradi szerintem nagyon egyben van. A szélső játéka, főleg támadásokban, az szerintem átlagon felüli, és az lehet egyébként az Európa Liga főtábláján is. Ezzel nem azt mondom, hogy a Fradi megnyeri az alapszakaszt és majd a sorozatot, de szerintem nagyon sok csapat megirigyelné azt a gyorsaságot és kombinatív készséget, amivel a Ferencváros szélsői rendelkeznek, kapura is veszélyesek. És szerintem a vezér szerepkörből, bár Zakariessen nem egy ilyen tűnően viselkedő futballista, de ő rá is nagyon hallgatnak a többiek, és ez egy nagyon jó játékemberi kapcsolat. Legalábbis én ezt láttam a Trabzonspor és a derbi mérkőzésen, hogy kommunikáltak egymással a játékosok, hogy ez a két játékos nagyon jól megérti egymást. Ugye van, hogy egymás mögött vagy egymás előtt mozognak, és nagyon fontos, én szerintem, hogy van két ilyen játékosod. Ugye az alap, hogy a két középső védőnek, Terminátornak vagy Rocky Balboának kell lenni, vagy a kettőnek együtt, és a kapuban akkor is ott van Dibusz Dénes, akinek respektje van a játékosok előtt, úgyhogy ez egy jó alap, és szerintem az van, hogy a két csapat vezetőedzője közül Borbé Balázs a jobb, és kész.
0: Túloldalon Martin O'Neill van, aki azért...
2: Nem baj.
1: Hát de Martin O'Neill, ugye az 1982-es északír válogatottban játszott, jól mondom? Tehát ötös mezben, aki egyébként egyébként ő jó edző.
2: Én nem mondtam, hogy nem.
0: Az Aston Villából emlékszem még rá.
1: Bizony, tehát, hogy
2: jobban meccse Borbé Balázs, én biztos vagyok benne.
1: Kiváló futballista volt, és remek edző. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a Celtic most nem elég jó.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez volt jobb Celtic, nem tudom ennek az okát.
0: Mondjuk az 1967-es.
1: Jó, ilyenekre emlékszem. Tehát, hogy ez a, ott meg
2: az
1: a Celtic...
2: képes jól tartja magát.
1: Ugye ott ami nálunk Fradi Újpest, ott Celtic Rangers, és amögött azért még van egyfajta vallásháború is. Tehát, hogy az egy nagyon érdekes történet, az biztos, hogy abban a stadionban legalább olyan kellemetlen vendégként megjelenni, mint a Zülőjutom. Szóval én továbbra is azt mondom, hogy amikor az összeállításokat meglátjuk egy órával a mérkőzés előtt, akkor sok mindenre választ kapunk, de persze minden majd a meccs után leszünk okosabbak. Én is azt gondolom, hogy ez a Fradi ez most jó.
0: Csütörtökön este 21 órától itt a Nemzeti Sportrádióban is közvetítjük majd a Celtic és a Ferencváros összecsapását. Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak egyelőre köszönöm, elmegyünk hírekre, mert hogy a pontos idő 19 óra 32 perc, utána pedig folytatjuk labdarúgó Magyar Kupával.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupa sorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
4: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Továbbra sem tudni, hogy megrendezik-e a Forma 1 es futam idei utolsó két versenyét. A német-magyar gazdasági együttműködés alapja továbbra is az autóipar. A hajnali kötfoltok feloszlása után napos, száraz idő lesz. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
5: A DBSC vizsgálja a fellebbezés lehetőségét, ezért a soron következő Vasas elleni mérkőzésen nem lesz bezárva a Nagyerdei stadion 3 szektora. A lezárást korábban az MLS rendelte el, mert a DVSC szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak be az MTK elleni meccsen. A büntetés csak a fellebbezési határidőn túl, szeptember 25-e után léphet életbe, így a szombati mérkőzést még nem érinti. Októbertől a Lidl Trek kerékpáros csapatánál folytatja a pályafutását Vas Blanka. A terepen 2021-ben országúton, 2024-ben olimpiai negyedik magyar klasszis, 2028 végéig szóló szerződést írt alá az amerikai istállóval. A 25 éves sportoló a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot. Egyelőre még nem tudni, hogy megrendezik-e a Forma 1 idei utolsó két versenyét. Az eredeti elképzelések szerint november 29-én Katarba, majd egy héttel később a zárófutamra Abu Dhabiba látogatna az autós gyorsasági világbajnoki sorozat, ám az amerikai-iráni konfliktus miatt a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan a térségben. A Forma 1 vezetői még nem döntöttek a kérdésben.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a ma benyújtott gyermekvédelmi javaslatcsomaggal kapcsolatban a többi között azt emelte ki, hogy eltűntnek az utcákról a kiskorúak személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetések, valamint felgyorsítják a kórházakban hagyott csecsemők megfelelő elhelyezését. A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget, a Fidesz pedig nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagot választani, hogy 5 tagnak megszűnt a megbízatása. Az új alkotmánybírákról holnap titkos szavazással dönt a parlament. Az autóipar jövője volt a központi téma Kapitány István és Johann Wadephul német külügyminiszter budapesti tárgyalásain. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a magyar kormány továbbra is meghatározó szerepet szán az ágazatnak. Emellett a kutatásfejlesztésre és az innovációra is nagyobb hangsúlyt fektetnének. Megújult Keszthely legforgalmasabb bevezető útja. A csaknem 5 kilométeres szakaszt teljes hosszában újra aszfaltozták, egy részét kiszélesítették és akadálymentes buszmegállókat építettek. Emellett rendezték a csomópontokat, az átkelőket, a környező járdákat, parkolókat és a zöld felületeket is. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap, a Gemenci Erdei Vasútnapján. Lesz ügyességi játék, íjász és járműbemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci Gímszarvast bemutató tárlatot is.
3: Közlekedés.
5: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a Kecskemét délcsomópont után a terelésben. A 97-es kilométernél a külső sávot lezárták. Lezárják éjszakára az 1-es főútat Biatorbágy közelében építési munkák miatt. A 13-as kilométernél este 4:10-től hajnal 4-ig a forgalmat az M1-es autópályára terelik. Ez idő alatt az érintett szakaszra nem kell autópálya matricát venni. A terelőutat a Biatorbágy-Páty és az M1-M0-ás csomópontok között táblák jelzik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Többnyire borult az ég az országban, elszórtan esik az eső. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és középső tájakon pára, illetve kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után holnap már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérséklődik. Hajnalban általában 10-15, délután 22-26 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
0: 20 perc múlva kereken 20 óra, a mikrofonnál Tóth Béla, folytatjuk a Körkapcsolást méghozzá foci órával, és javában zajlik a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójának a sorsolása, itt már a tét a legjobb 16 közé jutás, és jó néhány sorsolás, illetve jó néhány párosítást már ismerünk, mindjárt ismertetem is ezeket a párosításokat, csak azért mi is közben próbáljuk követni vendégeinkkel, Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal a már kialakult, kihúzott párosításokat. Gellei Imre húzza egyébként a csapatokat ki, legendás edző egyébként. Szentlőrinc Vasas, ez a párosítás, biztos, és Cigánt Paks.
1: Mi már megvagyunk az Olival, figyelünk rád.
0: És az eddigi párosítások közül akkor még egyet emelek ki, a Zalaegerszeg és az Eto játszik majd egymással.
1: Igen, az volt a
0: legelső. És most már erre is tudtok reagálni, Cigánt Paks, és akkor Szentlőrinc Vasas.
1: Valamint a Cigánt Paks az egy hosszú túra. Ugye Cigánt az...
2: Bogesz, hogy örülhet éppen, nem?
1: Igen. Az ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és Borsod határa, nem hagyja, hogy végigmondjam hát ilyet. Szóval az ott van a két megye határán, Úgyhogy az egy nem egy rövid túra Paksról, és egyébként Cigándon egy nagyon szép sporttelep van. A sportcsarnokon még nagyon régen, amikor sportámtitkár voltam, én avattam.
0: Opa.
1: És ez egy nagyon sportos település, egy ott a sportnak van részben megtartó ereje, részben nevelő hatása, tehát hogy nagyon sok gyerek számára az a kiugrás lehetősége vagy a kapaszkodó, és egy nagyon korrekt NB3-as csapatuk van, amely majdnem följutott.
0: Hát olyannyira, hogy bajnok is lett, igen, a maga észak-keleti csoportjában, igen. És emiatt maradt alul.
1: Nyilván a Szentlőrinc Vasasról gondolom a Zoli kíván szólni, ha kíván, nem tudom.
0: Kívánhatott volna jobbat a Vasas?
2: Lehetett volna közelebbi meccs is. Ugye a Vasas azt kell tudni, hogy lement hétforduló a bajnokságból, volt egy kupa meccs, és még nem kellett elhagyni a Budapestet. Lehet, hogy a csapatbuszba a tank már egyébként így elrozsdásodik. Egy csapatot sem szabad lenézni a Vasasnak, viszont az van, hogy az eddigiek alapján én jelenlegi mezőnyben senkitől sem féltem ezt a Vasast kiki mérkőzésen. Ez nem azt jelenti, hogy a 33 fordulós bajnoksággal kapcsolatban én azt gondolom, hogy mindegyik mérkőzésnek az esélyese lenne. Viszont kim voltam a TFS-e Vasas mérkőzésen, a fényes az ott ült tőlem nem messze a lelátón, akik bizonyítási lehetőséget kaptak, hát voltak, akik igyekeztek, voltak, akik nem tudtak jól teljesíteni, vannak, akiken látszódott, hogy kevesebbet játszottak. A Vasas nagyjából stabil kezdőcsapattal vitte eddig végig a mérkőzéseit, meg volt az a 3-4 játékos, aki mindig be lett cserélve, viszont jönnek majd mindegyik csapatnál a sérülések, eltiltások, betegségek, és ahogy azt Erős Gábor vezetődzi a mérkőzés után lenyilatkozta, oda is fog figyelni a rotációra pont ezek miatt.
0: Megvan a teljes párosítás a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában.
1: Nem tudom a végét.
0: Kettőt már ismertettünk, illetve hármat. Szentlőrinc Vasas, tehát a másodosztályú csapathoz utazik majd az angyalföldi alakulat, és Cigánd Paks, egy NB3-as együttes vár a kétszeres kupagyőztes Tolnaiakra. Az egyik legrongosabb párosítás természetesen ebben a körben az Zalaegerszeg Eto lesz, egy egyszeres kupagyőztes a négyszeres ellen, és akkor a további párosítások. Az NB3-as Bicskéhez utazik majd a Ferencváros, a címvédő tehát megint egy alacsonyabb osztályú riválist kapott. Kozár Misleny, Soroksár, két NB2-es együttes, az NB3-as Csepel fogadja majd a Debrecen gárdáját. A Puskás Akadémiának nem lesz könnyű dolga, mert hogy a Feckó Tamással a jelek szerint megtáltosodott DVTK-hoz utazik majd Pécs Kisvárda, megint egy óriási túra vár a Kisvárdára.
1: Most is ott voltak,
0: igen, Baranyában volt ez úttal is.
1: Kozárban.
0: Ózd Sajó völgye Nyíregyháza, keleten maradt tehát a Spartacus, NB3-as az Ózdi együttes is, ahogyan a Kaposvár, amely az Ajkát látja vendégül, az Ajka másodosztályú. A Gyirmódhoz, tehát egy szintén NB2-es csapathoz utazik majd a Kispest Honvéd, a Cigánd Paksot már említettem, ahogyan a Szentlőrinc Vasast is, Monor MTK, NB3-as ellenfelet kapott tehát a Fővárosi hát Kékfehér Egyesület.
1: Az nagyjából az MTK 3 egyébként, tehát az egy sokáig fiúk csapat volt, talán még most is van kapcsolat köztük, tehát az
0: NB3-os összecsapás is lesz, Sopron Szolnok, ez azért a régmúltban ennél sokkal-sokkal rangosabb párosítás volt, Tiszaújváros Kecskemét, SMTK Haladás, és Szeged-Újpest, tehát az Újpest most az NB3-as dorog után megkapott egy NB2-est, a Szegedet. Ismerjük most már a teljes fordulót, október 28-án játsszák majd ezeket a mérkőzéseket, itt a legjobb 16 közé jutás a tét, most így első blikre, melyik tűnik számotokra a legérdekesebb párosításnak?
1: Ez mert elsőnek kihúztak ez a Zetertó.
0: Zalaegerszegetó.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az egy jó változtatás, hogy nincs kiemelés, az kupábbá teszi, vagy izgalmasabbá teszi, az pedig le a kalappa az MLS előtt, hogy egy év kísérlet után rájöttek, hogy
2: bizony.
1: Jó az, amikor a nagy csapat megy a kicsihez, annak megvan az a fajta kupa hangulata, vagy az a attól kupa a kupa, és persze nagyon nagy lelkű volt az Eto, amikor egy kis csapatot vendégül játott, és a bevétel felét felajánlotta, meghívta őket enni, de hogy a kupa az arról szól, hogy a Fradi meg az Újpest járja az országot, meg hogy szegény Paksnak el kell menni az ország másik végébe Cigándra, meg a Kisvárdának Baranyába újra. Szerintem ettől kupa a kupa, és mindig azt szoktuk mondani, hogy a legrövidebb út Európában a magyar kupán keresztül vezet, mert jóval kevesebb meccset kell megnyerni ahhoz, hogy egy csapat bejusson. Ugye ez 32-16-8-4-2, tehát egy NBA csapatnak ötödik meccset, ha megnyeri, akkor kijut az Európa Ligába, és az szerintem egy komolyan vehető történet.
2: Szegeden nagyon sok sport szerető ember él, és itt nem csak a labdarúgás iránti vonzalomra gondolok. Én imádok Szegeden lenni, nagyon szép város, nagyon kedvelem az ottani embereket, és örülök neki, hogy egy olyan csapat ellen játszanak majd, amelyiknek több száz szurkolója ott lesz a mérkőzésen, és nem csak Budapestről. Természetesen az Újpestet tartom a továbbjutás esélyesének, de hát addig még lesz több, mint egy hónap, és ugye Dorogon hosszabbítás kellett a lilafehéreknek a továbbjutáshoz, de Szeged megérdemli, a közösség, a közönség, az ottaniak, hogy egy ilyen látványosnak ígérkező mérkőzés legyen. Remélem 4-5 ezer vagy még több nézőként lesz a mérkőzésen, és azt is remélem, hogy a szegedi klubvezetők és szurkolók közötti több éve fennálló per patvar az nyugvó pontra jut, mindkét félnek engednie kell, de ebbe most nem mennék bele.
1: Igen, ez egy külön műsor lenne.
2: Igen, és annak is nagyon örülök, hogy Bicskére utazik a Ferencváros. Én ugye Óbudán nőttem fel, kerület szurkoló is vagyok, és a kerület Bicske rangadókat mindig is nagyon kedveltem. Amikor én ott voltam a két szurkoló, mind a két NB3-as csapatnak jó szurkolótábora van, együtt söröztek, meleg szendvicseztek, rántott húsos szendvicseztek a felek, nagyon jó hangulatú mérkőzések voltak. Bicskén még sajnos soha nem voltam mérkőzésen, csak átutazóba, de az a közösség, amivel én mindig találkoztam, és így főleg a lányokra és a srácokra gondolok, a lelátóról, szintén megérdemli, hogy legyen még futballünnep, és ezért jó az, ahogy a Gábor is mondta, hogy mennek a nagy csapatok, mert azért voltak olyan régi vágású idők, amikor erről Gábor is tudna mesélni nekem, édesapám mesélt nagyon sokat, hogy amikor mentek a kupameccsekre, vidékre, azért a mérkőzés után ott a klubházban belefért, hogy akkor egy jó birka pörkölt a két csapat között, talán egy fröccs is, vagy kettő is, mert ez meg a sportbarátságokat ápolta, mert azért jól esik a futballistáknak is, hogy egy picit ki tudnak úgy szakadni, hogy akkor most nem a, csak mondok valamit, a 124,7 szénhidrátot kell kötelezően megennem, de mondom, ezek régebbi vágású idők voltak, viszont attól még a lelátón és a környéken visszatérhetnek ezek a futballromantikus idők.
1: Egyszer jártunk, ugye a TFS-ével kupameccset játszottunk valahol egy kis faluban, és lezuhanyoztunk, majd kijöttünk, és meg volt nekünk terítve a középkörbe, fölállítottak az asztalt.
2: Oh.
1: Ott, és rendkívül kellemetlen volt, mert hogy a helyiek pedig támaszkodva a korláton nézték, hogy a Budapesti Egyetem csapatából, szóval nagyon kellemetlen volt. Másik oldalon meg nyilván nyertünk 4-1-re, azt hiszem, és szóval egy nagyon érdekes dolog volt, de itt valóban ez a kupa.
7: Nézték így könyökölve, hogy de szó hogyan eszik el Bert Gábor.
1: Nyilván én igen.
7: És milyen okos a szája, de akkor nyílik, amikor oda emeli az ételt.
1: Igen, de voltak ott nálam jobb futballisták.
7: Na hát ez a magyar kupának a szépsége tényleg, hogy itt lemegy akár a nagy csapat nagy kozárra. Hát most a Ferencvárost azért nem érdemes említeni ebben a történetben,
1: mert Bicskére gyalog is le tudnak
7: jutni. De Deachoz Debrecenbe leutazni azért mégiscsak egy nagyváros település, vagy hát egy nagyvárosba utazott le a Ferencváros, úgyhogy most nem voltak ott tényleg olyan rusztikus jelenetek, mint a Szarvaskendi mérkőzésen, vagy amikor Nagyecseden játszott az FTC, úgyhogy ez most elmaradt a zöldfehéreknél, de azt láttuk, hogy ők mindenféle megerőltetés nélkül.
1: Lenyeltem a point. Viszont egyetemi csapat volt.
7: Mindenféle megerőltetés nélkül jutott túl az egyetemi csapaton.
1: De szerintem a Fradi rendben van most nagyon. Tehát azt jó nézni. Én azt gondolom, hogy Borbé Balázsnak a munkája
7: látszik. Milyen
1: volt
7: a második sor, mert ez egyértelműen B csapatnak tűnt. De hát itt Jonathan Levy...
1: Hát elég volt, bőven. Tehát ez egy nagyon érdekes, amit a Zoli mondotta a Vasasról, ugye egy ott is a B-sor játszott, hogy a Fényes ott ült mellette, ezt igen, mondtad hát nagyjából, hogy ott például azt mondta a Vasas edzője meccs után, hogy sok olyan játékos volt, aki bizonyította, hogy van helye a keretben, és hogy úgy vágtak neki a bajnokság 25+3, mert sok meccs van. Én azt gondolom, hogy a Fradiban is Frodinál talán még fontosabb, hogy tűzben és meccsben tartsa az edző a játékosokat, hiszen nekik ez az Európa és Magyar Bajnokság, ez egy nagyon komoly kihívás, hiszen nem elsőbb a fizikailag, hanem az, hogy folyamatosan úton vagy, és szellemileg fáradsz. Én ezt láttam a Fradi játékosokon tavaly előtt is, hogy a fizikai fáradtság az annak volt a következménye elsősorban, hogy fejben elfáradtak, mert hogy ezek jó játékosok, ez Zoli mondta, sebességben, játékügyességben, mindenben, de hogy nagyon kevesen vannak olyanok, akik ehhez tényleg hozzá vannak szokva.
7: Végül is hetet vágott a Deacnak a Ferencváros.
2: Igen, bocsáss meg, és ott ugye nagyon fontos volt, hogy a mérkőzés elején már jött a gól.
7: 28 másodperc után.
2: Igen, most képzeld el, ha Szélesi Zoltán itt ülne, és arról beszélne, hogy 28 másodperc után megszerezték a vezetés Dorogon, és azt én nem bántásból mondom, oké, hogy az egyik csapat így jutott tovább, a másik meg úgy, de harmadosztályú ellenfél ellen játszottak idegenben, hétvégi napon, picit később, mint ebédidő, és mennyivel más arculata tud lenni egy-egy mérkőzésnek. A TFS-ének volt lehetősége, nem azt mondom, hogy gólhelyzete a mérkőzés elején, viszont az első 15 percben a Vasas meg nem rúgta meg az, sem az első, sem a második gólt, amire volt lehetősége. A továbbjutása nem forgott veszélyben, de hogyha Radó András nem lövi azt a gólt az 55. percben, amivel kettő lett, akkor az ott más lett volna, mert beállt a Rajci Peti, ott már vagabund gyerekek játszottak úgy, hogy akik ugye focit nem felejtettek el, csak nem tudják annyiszor olyan tempóban annyi ideig megcsinálni, úgyhogy az a gól az nagyon fontos volt.
1: És az is egyetemi csapat, akkor ne hagyjuk.
2: Igen, igen, és a de ezért, hogy a Ferencváros megszerezte az elején a gólt, gálázva jutott tovább, a Vasas nem, könnyeden jutott tovább, az Újpest viszont egy olyan csapat ellen, amelyiknek Tóth András az edzője,
7: korábbi láncsai.
2: Igen, és meg ugye Vasas játékos, csapatkapitány is volt. Én pont a Dorogi kinevezése előtt egy-két nappal beszéltem a Totyával telefonon, és mondta, hogy nagyon jól érezte magát Iváncsal, már szóba hoztat, hogy nagyon korrekt volt az elnökkel a viszonya, és hogy mehetett volna magasabb osztályba, MB2-be, biztosan ezt én is tudom, de olyan jól érezte magát, hogy ezt nem tette meg. A Dorog viszont második az észak-nyugati csoportba, és az Újpest ellen bizonyította, hogy szervezett csapat, Tóth András mindegyik csapat a szervezet.
7: És nagyon kemény az a csoport tatabányástól.
2: Nagyon.
7: Tavaly ott ilyen volt a Gírmót, amelyik szinte verhetetlen volt.
2: Most képzeld azt a bajnokságot, mondjuk 25 évvel ezelőtt, az minimum másodosztály bajnokság élmezőnye. Tehát, hogyha itt az első 5-6 csapatról beszélünk, és én megnézném a Tóth Andrást magasabb osztályban edzőnek. Ugye most már azért a modern
1: Szóli
2: technika...
1: Szóli a Vasashoz kötődik, nehogy összekösse bárki ezeket a mondatokat.
2: Nem azért, de akkor is megérdemelné, mert azért nézném meg, mert volt vagy 8-10 ajánlata. Egyiket sem fogadta el, mert a Totya is egy ilyen futballromantikus alkat, ott nagyon jól érezte magát. Most viszont Dorogon egyértelműen az a cél, hogy meglegyen a másodosztály. És amikor én azt mondtam, hogy megnézném őt a másodosztályba, mivel ismerem őt 30 éve, biztos vagyok benne, hogyha a csapattal sikerül majd kiharcolni a főjutást, akkor is lesz ajánlata már télen is, ezután a meccs után is, viszont félbe magától nem hagy munkát, mert ilyen gyerek.
1: Igen, és ha valaki nem tudná, hogy a Tóth András ugye a Vasasban játszott baloldali belső védőt, meg bal átvédet korábban, tehát hogy innen az ő ismertsége, mint játékos, az fiatalabb hallgatóknak mondom.
7: Védekezését a Dorognak azt kiválóan megszervezte.
2: Kispestről jött, és azonnal közönség kedvenc lett, és az azért elég nagy szó a Vasasnál.
7: És abban egyet érthetünk, hogy valóban hatalmas erőfeszítéseket kellett tennie az Újpestnek a Doroggal szemben, hogy végül is tovább jusson. Sikerült végül is minden NB1-es alakulatnak bejutni a legjobb 32 közé, és hát ebből a szempontból... Hát ha csak az eredménysort nézem, akkor itt tényleg az a jellemző, hogy 7-8-9 rúgott gól, kapott gól nélkül, tehát nagy az Újpestet leszámítva nagy erőfeszítés az nem volt. Igen, a Kazincbarcik a Paks, de azt hiszem, hogy a Paksnak volt talán a legnehezebb dolga.
2: Igen.
1: Hát az tavaly NB1-es meccs volt még.
7: Így van, és a Kazincbarcik az, ahogyan láttuk, az NB2-t is kiválóan kezdte, tehát annak ellenére, hogy egy Hát az elmúlt szezonban pofozógépnek bizonyosuló csapat, amely azért még az NB2-re is átalakult, elküldték a légiósokat, az úgy tűnik, hogy Kuttor Attilával azért a legfőbb elégeket megtartotta.
2: Ebből kell kiindulni Kuttor Attilával kapcsolatban, tehát az nem az ő munkájának az eredménye volt, hogy a Kazincz Barcika ennyi szerzett ponttal, ilyen végeredményekkel és olyan emlékű mérkőzésekkel búcsúzott az élvonalból, mert én el nem tudom képzelni, hogy ő, mint a Kazincz Barcika vezetője, azt kérte, hogy ne tudjunk otthon játszani, a miénk legyen a legalacsonyabb költségvetés, feljutás ellenére adjuk el a góllövő játékosunkat a másodosztályba a Vasasnak, és ne igazoljuk le a Bappét és a Vinicius Junior, tehát én ezt el nem tudom képzelni. Abból, ami ilyen lehetőséggel neki tudtak rugaszkodni az előző szezonnak, viszont kihozta a maximumot, ami ennyi volt. Kiesés után megint átalakult a játékos keret, más lett ugye az anyagi helyzet is, de tudnak otthon játszani, és bár nem láttam a Barcika meccseit, összefoglalókat láttam, és megnéztem az ellenfelek nyilatkozatait, és amikor Bognár György azt mondja, hogy nagyon nehéz dolgunk volt egy nagyon szervezett csapat ellen, akkor az úgy van, mert a Bogesz nem beszél mellé.
7: Még egy mérkőzést kiemelnék, méghozzá a DVTK videóton összecsapást, Feckó Tamás személye miatt, nem emlékszem, azt hiszem, hogy a múlt héten nem beszéltetek róla.
1: Nem.
7: A DVTK-t ugye ő kedden vette át, nagyon nehéz helyzetben van a klub abban a szempontból, hogy a másodosztályú bajnokságot nem úgy indították, ahogyan szerették volna. A Videoton ellen is kikaptak múlt hét hétfőn a bajnokságban, úgyhogy előnyben játszott a csapat. Feckó Tamás viszont hozott egy olyan lendületet, egy olyan új fuvallatot ebbe az öltözőbe, hogy ennek ellenére a Videotont hát nagyon magabiztosan 4-1-re verte meg úgy, hogy már a fél időben vezetett 3-mal.
1: Így van. Tamás, ugye azt szoktuk elmondani, hogy az ő legnagyobb tudása az, hogy közösséget formál, amihez idő kell. Tehát az, hogy ő belépett és 3 nap múlva így tudtak nyerni a kupában, szerintem ez nagy dolog. Én azért azt elmondom, hogy előtte ugye egy meccsi Kriston István volt a megbízott vezetőedző, aki szintén egy kiváló szakember és remek ember. Őt megelőzően pedig Takács Péter, aki ugye az U20-as VB bronzérmet nyert csapatban játszott, és egy csupa szív ember, és szerintem ő is nagyon jó munkát végzett, ott szerintem klub szinten van baj, de lehet, hogy most a Tamás szemben megtalálták a megoldást. Én kívánom neki, hogy ez ne egy meccsig tartson, hanem hogy a bajnokságban is ez így menjen. Ahogy kívánom a fehérváriaknak is, elsősorban Nemanja Nikolic Okán, aki a sportigazgató, egy kiváló ember, legalább olyan jó ember, mint amilyen futballista volt, hogy az is összeálljon. Én azt látom, hogy ott a háttérben van bizonytalanság, tehát hogy az önkormányzat, a tulajdonos, jön egy tulajdonos, de aztán kiderül, az mégse jön, vagy nincs pénze, van egy másik, akiről nem jó hír, tehát hogy nagy
7: az önkormányzat komoly garanciát kér a hírek
1: azt szerint. Az rendben van, tehát én azt gondolom, hogy a Videóton nem csak Fehérvárnak, hanem az egész magyar sportnak egy emblematikus figurája, ha lehet egy klubra ilyet mondani, tehát hogy arra vigyázni kell, és azt jó kezekbe kell adni. Én nagyon szurkolok a Nikónak, ahogy a másikon is nagyon szurkolok egész Borsodnak, hogy a Diós Győr az újra egy normálisan értelmezhető klubbá váljon, ahogy én reméltem, hogy Takács Petivel is ez elindulhat. Bízom abban, hogy a szintén nem túl messzi kötődésű Feckó Tamás, aki volt már Diós Győrben edző, hogy ez egy hosszabb távú dolog lesz, mert mind a két klubra nagyon nagy szüksége van a magyar labdarúgásnak, szerintem.
2: Ugye jó kezekbe kellene adni a Videotont is, de lehet-e jó kezekbe adni, hogyha nem csak jó kezek nyúlnak érte? Mert azt még nem tudjuk, hogy milyen kezek nyúlnak érte, azt tudjuk, hogy az első kéz, amivel gyakorlatilag megtörtént a kézfogás, ugye abból nem lett semmi. Viszont a második kéz meg nem véletlenül volt második kéz, és ha az az első kéz tűnt jobbnak, amelyikből végül nem lett semmi több ok miatt, akkor nekem vannak fenntartásaim a második kezet illetően, ne legyen igazam. Hát az a beszéd, amit elmondott az új tulajdonos jelölt, hogy tradíció, hagyományok, szükség van a szurkolókra, föl kell jutnunk az NB1-be, ez mindig az nemzetközi akadémia is, csak ezt meg is kell valósítani, meg ezt már hallottuk sokszor. Tehát ez egy nagyon nyögvelenyelős út lesz, én jobban örülnék neki, és ez nem csak azért, mert kaptam linkeket videóton szurkoloktól régi 20-25 évvel ezelőtti, meg 10 évvel ezelőtti ügyekről, tárgyalásokról, de jobban örülnék neki, hogyha lenne még egy lehetőség a videótonnak, remélem elég áthallásosan fogalmaztam. Pető Tamás a bajnoki mérkőzés után, amikor a Diós Győrt legyőzték, ott nyilatkozta, hogy a DVTK-nak van a legjobb játékos kerette a másodosztályban, ami lehet, hogy igaz, de mindenképpen növelte a Videóton győzelmének az értékét is, mert az éremnek mindig két oldala van. Az viszont biztos, hogy Feckó Tamás nagyon jó közösségépítő. A Vidiben nem voltak ott 4-5-en, viszont a Diós Győrnek nagyon kellett ez a győzelem, mert én már többször mondtam ezt itt a Sportrádióban és a Nemzeti Sportban is, írtam erről publicisztikát, és a Gábor is egyetért velem, ha milliárdos lennék, ami soha nem szeretnék lenni, akkor Diósgyőrben próbálnék meg labdarúgást csinálni, mert ott szerintem lehetne.
1: Legyen. Én szeretnék milliárdos lenni.
7: Legyen. Egyszer hátha erre is sor kerül, szurkolunk neked, Zoli, hogy összejöjjön mindez az álom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és megint csak a foci órával gazdagíthattuk a Nemzeti Sportrádiót. Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 4:20, a mikrofonnál Tóth Béla. Atlétikával folytatjuk a körkapcsolást, ugyanis 3 napon át Budapesten versenyeztek a világ legjobb atlétái az első ízben megrendezett világdöntőben. Krejsz Bálint a helyszínen végigkövette az eseményeket, és most az ő hangulatos összefoglalója következik a debütáló viadarról.
2: Atlétikai világdöntő. Egy új formátum, amely Budapesten debütált, és idővel kiderül majd, hogy az itt bevezetett újítások közül melyek lesznek azok, amelyek akár a többi versenyre is bekerülnek. A 3 napos esemény pénteken kezdődött, sztárparádéval, hiszen a férfi rúdugrás döntőjét is láthatta a közönség, és a kalapácsvetők is itt léptek dobókörbe. A világdöntőn 28 számban hirdettek abszolút bajnokot, a magyar közönség nyilván Halász Bence versenyét várta legjobban. A friss Európa-bajnok végül második lett, 80 méter 30 cm-es eredménnyel. A szombathelyi sportoló nem volt elragadtatva az új formátumtól, ahol mindössze 4 kísérletük volt. Erről az interjúzónában Somogyi Zsófiának beszélt.
3: Úgy gondolom, hogy ez nem az a verseny volt, amire mi versenyzők, vagy a szakmabeliek számítottak, vagy mi számítottunk. Nagyon nehéz volt ez a vizes körülmény, mert egyszerűen az adott terített szőnyeg az olyan volt, mint a mocsár. Annyira elázott, ugye szerintem egész tegnap, meg a mai nap. Utána azt a vizet gyakorlatilag folyamatosan vittük be a körbe, hiába törögettük a lábunkat. Mindig egyre több víz lett benne, és utána már nem lehetett fogást találni ezen a körön, ami egyébként szárazon meg nagyon jó. A Gyulai Memoriálos, meg a tavalyi, 3 évvel ezelőtti világbajnoki eredmények mutatják, hogy ez egy jó kör száraz körülmények között vizesben. Sajnos én, meg hát ezek szerint ugye szegény Ethan se talált gyakorlatilag fogást rajta, meg hát a többiek is panaszkodtak rá, de ez most egy ilyen körülményű verseny volt, ezzel kellett megbirkózni. A Merlinnek most jobban sikerült.
4: De ő nyert 80 méter 30 centi, a hideg, és akkor ez az esős körülmény, ez hány százalékban, vagy milyen szinten hatott a többi dobásodra, ami ugye végül is nem volt érvényes, szóval mennyiben befolyásolta mindezt?
3: A hideg az igazából egyáltalán, nem éreztem, hogy annyira üves vagyok. Ugye minden kísérlet előtt föl vagyok öltözve, minden kísérlet után meg már egyből öltözök föl melegítőbe, be is kentem magam Nikoflex-el a verseny előtt, tehát úgy éreztem, hogy melegen tudom magam tartani. Inkább tényleg az a nedvesség, a sok víz az volt az, ami engem ennyire megfogott.
4: Tudtad élvezni a budapesti körülményeket, a hazai közönséget, az ovációt?
3: Természetesen igen, hát minden nagy verseny előtt szoktam izgulni, és most se volt ez másképp, de amikor besétál az ember, és legalább 1000-szer hallja azt, hogy hajrá magyarok, meg hajrá Bence, az azért nagyon jó szívmelengető érzés.
2: Az első nap legnagyobb sztárja Armand Duplantis volt, aki nagy csatát vívott a 615 cm-ig jutó Emmanuel Karalisszal, majd 3-szor is ugrott a világcsúcsra, ám ezúttal nem javította meg a 631 centis rekordot. Most a svéd klasszis gondolatait hallják.
5: Man, I really love Budapest. I love Budapest. I love being in Hungary.
6: Nagyon szeretem Budapestet. Imádok Magyarországon lenni. Szeretem ezt a várost, a stadiont és az embereket. Nagyon fáradt vagyok. Ezt érzem a testemen. Holnap valószínűleg sántikálni fogok, mert az adrenalin még dolgozik bennem. Ezt azért jobban fogom érezni. Boldog vagyok, hogy megnyertem a versenyt, és hogy én lettem a bajnok. Nagyon jól éreztem magam.

0: Az esemény himnuszát is író Armand Duplantis hallották. Az eredményekkel már több adásban is foglalkoztunk, így mi most picit a verseny másik oldalát igyekszünk bemutatni. Ezért ugrunk a vasárnapi zárásra, hol a program hivatalos kezdet előtt a magyar sport csillagainak 4x100-es váltófutását rendezték. Olyan nagyszerű versenyzők álltak rajthoz, mint Kovács István, Guzi Blanka, Folcsára, Keszthelyi Rita vagy akár Ab Krisztián. Végül a Kleckner Hanga vezette váltó nyert, amelynek Szalai Fanni, Mészáros Krisztófer és Betlen Dávid is a tagja volt. A győztes négyes értékelését hallják, elsőként Betlen Dávidot.
1: Nem teljesen ezt a távot, nem sokat úszom se, nem, hogy futom, maximum annyit sétálok egy nap. De hát fura volt, nagyon féltem az elején, mert nem próbáltam gyakran, és már úgy éreztem, hogy egész jól ment, akkor mondta egyik fotós, hogy ez nagyon szar néz ki, és akkor ott lerombolt bennem mindent, amit eddig felépítettem. De aztán utána látszott, hogy kint úgy jól éreztem magam, és szerintem annyira nem is maradtam le, szóval egy nagy élmény volt tényleg ezt így átélni egy csapatként.
2: Elgondolkodtál a sportágváltáson, vagy nem tervezel Los Angelesben futóként indulni?
1: Nem tudom, megkérdezem a közönséget, a szakértőket, hogy hogy láttak, és szerintem még van időm talán beleszokni valami könnyebb sportágba ezen belül, de nem, tényleg maradnom kell, úgy érzem. Jó volt kipróbálni, aztán ha van más sport, megyek, kipróbálok mindent.
2: Kleckner Hanga volt a csapatkapitánya. Milyen érzés itt lenni a világdöntőn atlétaként? Nem a saját sportágatban, de ettől függetlenül ez egy olyan esemény, ami még soha nem volt az atlétika történetében.
3: Igen, így, hogy sajnos én nem indulhattam, így azért más, nagyon jó élmény úgy is kint lenni, hogy már kicsit más szerepbe, és nyilván úgy, hogy ebbe az egész csapat is amúgy nagyon sokat tudott segíteni, meg tényleg egy nagy élmény volt. Kicsit én sem változtam még szabadba, és kipróbálj meg nyilván más sportágakkal, meg így csapatkapitánynak is így jó lenni. Hozni a lelkesedést, meg az első helyet azért sokat küzdöttünk, szóval nekem nagy élmény volt, de nem lesznek még további ilyen lehetőségek.
2: Ennek az eseménynek az egyik dolga vagy újítása a kísérletezés. Neked hogy tetszik atlétaként az a néhány újítás, amit behoztak, akár a fények, az átalakított pálya, szóval hogy neked ez a világ hogy tetszik?
3: Szerintem vannak jó kezdeményezések belőle, jól is meg lehet csinálni. Kicsit tényleg nagyon átment erre a sóra, hiszen nagyon sokszor lehet, hogy kicsit így a teljesítményre is ráment a sportolóknál, mert azért nem ehhez van szokva az ember, és ezért nyilván adódnak ebből való olyan problémák, amik így nem biztos, hogy ezzel szeretne szembesülni a sportoló. De szerintem nyilván ennek az a lényege, hogy meglássa mindenki azt, hogy ez mi válik be, mit lehet, hogy csinálni. A show része az amúgy jó, nem tudom, hogy ennél többet is szerettek volna, vagy ezt szerették volna így igazából. A rúdugrásban szerintem eddig úgymond zökkenőmentes volt. Nyilván ott nehéz idővel kalkulálni, és azért a fiúk túlúzták a műsorint, de hogy amúgy összességében szerintem voltak benne nagyon jó kezdeményezések, amiket remélem később is majd meg lehet tartani, vagy tovább lehet fejleszteni.
2: Szalai Fanni is a győztes csapat tagja volt, azért a versenyeken is hozzászoktál már a futáshoz, de miben volt más ez, hogy most egy sprintávot kellett teljesítened?
4: Hát inkább a hosszabb távokhoz vagyok hozzászokva, szóval a sprint az sose volt az erősségem, de hát nyilván meg kellett csinálni ezt a feladatot. Úgyhogy, de nagyon jól éreztem magam, tényleg nagyon tiszteltetés volt, hogy ebben a stadionban én is versenyezhettem, és nagyon jó kis csapatunk állt össze már, mikor néztem, hogy kikkel fogok együtt menni, akkor már bizakodtam, meg hát nyilván, amikor találkoztunk, akkor meg már azért bennem volt, hogy akár meg is nyerhetjük, úgyhogy nagyon jól éreztem magam.
2: Fiatal sportolóként milyen volt egy ennyire sokszínű társaságnak a tagja lenni, itt akár a saját csapatodra gondolva, de azért itt volt vízilabdázó, olimpiai bajnok, Kovács István személyében, szóval, hogy nagyon nagy nevek gyűltek össze.
4: Hát igen, mindenképpen nagyon megtiszteltető, hogy ilyen neves sportolók között lehettem, ilyen fiatalként, és ezt megtapasztalhattam, úgyhogy tényleg óriási megtiszteltetés, hogy ilyen fiatalként itt lehetek velük ilyen nagy nevekkel.
2: Viszont neked milyen volt ez az egész, a te 100 méteredet hogyan élted meg?
5: Én nagyon élveztem, meg egy kicsit izgultam egyébként így az egész héten, mert nem tudtam, hogy mire számítsak. Próbáltam abból kiindulni, hogy a tornába ugráson 25 métert futunk, itt most azt próbáltam egymás után 4-szer végigcsinálni, és próbáltam a 100 méterbe mindent beleadni. Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, nagyon élveztem, és egy tök jó összeszokott kis brigád lett itt.
2: Hova rakod el magadban ezt az élményt, mert nyilván megvan a fősportágad, ahol éred a szebbnél szebb sikereket. Ez a fajta ilyen kis utazás a világba, ez hol fog elhelyezkedni?
5: Hát ez egy nagy élmény lesz számomra, és nagyon örülök neki, és köszönöm, hogy meghívtak ide, és hogy részese lehettem, és bízom benne, hogy ilyen lesz még, mert tényleg egy nagyon nagy élmény, és egy teljesen másik sportág, és nagyon örülök, hogy itt is így úgymond tudunk teljesíteni.
0: Két magyar sportoló volt, aki mindhárom nap rajthoz állt, Molnár Attila és Takács Boklárka. Az ország leggyorsabb hölgye a 200 méter elődöntő után értékelte a formátum újdonságait, a bátor fényhasználatot, a csütörtöki divat bemutatót és más kezdeményezéseket is.
6: Szerintem ez egy nagyon izgalmas verseny volt, és egyébként a szervezők is azért szerintem izgultak, hogy amiket kitaláltak lábfényelemek és újdonságok, azok hogyan fognak működni, és mi meg versenyzőként voltunk kíváncsiak arra, hogy ez akkor minket hogy fog érinteni, mi hogy éljük meg belőről, mi mennyit tapasztalunk ezekből. Szerintem nagyon sok olyan dolog volt, ami most nem azt mondom, hogy szakmailag kifejezetten indokolt, tehát például amikor a divatbemutató a verseny jött, ez szakmailag valószínűleg nem indokolt, és nem lesz ettől gyorsabb senki, de egy kicsit egy ilyen játékosabb oldalát is megfoghattuk a dolognak, hogy nem mindig csak az van, hogy a kőkemény munka, és akkor átmozgatás, edzés, és verseny, és akkor mindig a pályán találkozunk, hanem egy kicsit így volt lehetőségünk jobban megismerni akár egymást, és egymás személyiségét, egymás ruháit. Úgyhogy voltak ezekben szerintem olyan jó pillanatok, amiket szerintem érdemes megtartani, és nekünk is kicsit kimozgatott a komfortzónánk, meg a megszokott versenyritmusból, és szerintem ezek fontos dolgok, meg egyébként a világ is afelé halad, hogy minél látványosabban és minél közszerethetőbben kell egy sportágat reprezentálni az atlétáknak és a szervezőknek is, és szerintem ez a verseny most ezt nagyon jól megfogta, legalábbis én belülről is így éltem meg, amikor a lelátóval néztem a többi versenyszámot, akkor is nagyon-nagyon látványos volt, és tévén keresztül még nem láttam, de én úgy hallottam, hogy akik tévén keresztül nézik is nagyon elégedettek vele, és nagyon különleges ezek a fények, ezek a színek. Nem nagyon láttam még ehhez fogható és ehhez hasonló pályát sehol. Úgyhogy szerintem nagyon jó ez a verseny, és remélem, hogy a szervezők is így értékelik és megtartják majd a jövőre.
0: Most Molnár Attila gondolatait hallhatják.
7: Szerintem az ott veszít az ember, vagy vesztesen kezdi el, hogyha úgy kezdi el értékelni, mint hogyha ez egy VB lenne. Tehát szerintem semmiféleképpen ne hasonlítsuk ezt egy VB-hez. A résztvevők ugyanazok, vagy legalábbis még erősebb mezőny van, mert még talán a VB-ről is van olyan, aki kihúzza magát, de itt olimpiai döntős mezőnyök voltak, és ez nagyon nem megszokott. Részben köszönhető annak, hogy szerintem a pénzdíjazást nagyon-nagyon magasra tették, ami az atléta nem fogja visszautasítani, ez a munkája, ezt teszi, és ez nagyon bevonza a világ elitnek az első nem tudom hány százalékát. Én úgy érzem, hogy ez erre szükség van, hogy a nemzetközi atlétáknak mondjuk nem feltétlenül van egy világverseny ezekben az években, nekik nem volt, nekünk volt Európa-bajnokság. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz innováció, sőt, majdnem mindent megtartanék, amit ez az Ultimate hozott. Szerintem lépni kell, mert ha nem lépünk, akkor mindig ugyanazok a szabályok, ugyanaz a 400 méter, ugyanaz a 200, de ha lehet úgy fogalmazni, akkor a 400-at, meg a 200-at, az most nem ugyanaz a kör. És én ezt akarom látni ettől, úgyhogy én vagyok az újításokra, és ennél még többet talán. Itt már vagy ez, vagy korábban mindenkinek meg volt a szezon csúcspontja, és itt azért így egy kicsit vevőbb az ember, az atléta úgy érzi, hogy nem veszít sokat azzal, hogy jó, hát nézzük meg ezt az Ultimate-et, mi lehet, mi történhet. És szerintem jó, hogy szavaztunk ennek bizalmat, és örülök, hogy ez itt volt Magyarországon. Annak még inkább, hogy arról nem senki nem beszél, hogy ezeket az újdonságokat mi közelről ezt el is tudjuk tenni. Szóval én ezeket leírnám itthon és alkalmaznám. Én a közönséget még jobban bevonnám, én ha lehet ennyit mondani, akkor a pályaválasztásokat azokat élőben közvetíteném, és nem csak 200-on, hanem az összes. Én szerintem ez megmutatja azt, hogy van egy mentális oldala a világ top 1%-ának is. Tehát az első második helyezetnek is van egy mentális hadviselése, mindenki azt hiszi, hogy magával foglalkozik az ember, és mindenkit kizár, aki nem a pályája. Nem. Világbajnoki címet ne itt osszunk, mert akkor az befeszíti az atlétát. Én szerintem akkor mindenki elkezd magára fókuszálni, és kizárja a tömeget, ami tök jó. Egy olimpián nem a tömeggel kell foglalkozni, egy VB-n nem a tömeggel kell foglalkozni, mert arany, ezüst, bronz, és a negyedik nem kap érmet. Itt csak az első nyer, és azt hiszem holtversenyben is magasugrásnál szét kell ugrani, szóval nincs olyan, hogy megosztjuk az első helyet, és ez jó, hogy ezt tartsuk meg. Szerintem én ezt üdvözlöm, én nem gondolom, hogy ez rossz lenne.
0: Az atlétikai világdöntő mindhárom napja teltházas volt Budapesten. Több mint 60 ezer néző látta a helyszínen az eseményeket. A Nemzetközi Szövetség elnöke Sebastian Coe így értékelte a tapasztalatokat Péter Ágostonnak.
8: Dear Mr. President, elnök úr, set the bar very high.
9: Nagyon magasra tette a Nemzetközi Szövetség a lécet. Most itt vagyunk. Mi az, ami a világdöntő megvalósult? Mi is próbáljuk egyre magasabbra tenni a lécet, mint ahogy minden egyes súlyugró ezt próbálja meg versenyeken. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit láttunk az eddigi két napon. Sokat beszéltünk a média képviselőivel, a sportolókkal és a televíziós társaságokkal is. Amikor ma reggel például sétáltam Budapest utcáján, akkor mindenki mindenki azt mondta nekem, hogy nagyon tetszett nekik a verseny. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő viszont. Hogy teljesített a házigazda Magyarország? Szerintem nagyon jól teljesített Magyarország, hiszen a magyar csapatnak van egy ezüstérme férfi kalapácsötésben, általában ebben a szakágban jók is a magyarok. 400 méteren volt egy döntő, Attila Molnár Attila remekül teljesített, úgyhogy szerintem szezonbeli legjobbját hozta a szervező csapat. Sokan azzal vicceltek, hogy a trófea az egy picit nehéz volt, de talán picit komolyabb kérdés, hogy van bármi más, amit esetleg változtatni kell a versenyprogramon. De talán picit a konditerembe vissza kell majd menni az atlétáknak, én is viccelek. Időt kell hagynunk, nem túl sokat, de időt kell hagynunk arra, hogy egy picit megszáradjon a festék a papíron, és tudjuk elemezni azokat a visszajelzéseket, amelyeket kaptunk. Amikor majd legközelebb visszatérünk, akkor szerintem az elemzéseknek a tapasztalatait mindenképpen meglátják majd a közönség soraiban is. Tetszett nekem nagyon a ritmusa a versenynek. Szerintem jó volt a bemutatás, jó volt a fényjáték. Minden egyes érintettel, minden résztvevővel beszélnünk kell. Ha most itt vagyunk, akkor mit lehet tudni arról, hogy hol lesz a következő kiírás? 2028-ban lesz a következő kiírás. Több várossal egyeztetünk, de a helyszín az még nem dőlt el.
0: A Nemzetközi Szövetség egyik újítása volt, hogy sokkal jobban bevonták a döntés és tervezési folyamatba az atlétákat, és sérülés miatt ugyan nem állt rajta az Noah Lyles, de ő volt a divatbajnokmutató megálmodója, a trófák megalkotásában is segített, és az esemény zárópuliát is ő szervezte. Az ünneplés előtt azért még nyilatkozott Péter Ágostonnak.
10: Annak ellenére, hogy sérült vagy, azt gondolom, eléggé élvezed ezt az eseményt, hogyan tudod összefoglalni a hétvégére. A hétvége egyre inkább gyorsul, nagyon különleges, fantasztikus teljesítményeket látunk, fantasztikus igazán energia a dús közönségnek köszönhető, nagyon örülök neki, hogy ezt látom itt, és pont ez, ami így pumpál engem, hogy oké, csinálunk egy újabbat. Megkaptuk azt a showt, amit szerettetek volna kialakítani? Hát igen, a lehető legtöbb ötletet bedobtunk, hogy legyen egy jófajta koncepció, még nem is sikerült mindent megvalósítani. Valami kijött, és már ez is önmagában óriási állványolóra vált. Minden fantasztik az atléta számára ez a szezon vége. Hogyan tudnád jellemezni ezt a színvonalat? Hát nézd, de azt azért, ami hiányzik, az egy világcsúcs, de ezt leszámítva láttunk olyan időket, amik megváltoztatták a valamit legjobbak listáját, láttunk lenyűgöző teljesítményeket, döntőt a női százban, Julian Sekeri, vagy éppen Melissa, de az is, hogy sikerült Bednareknek megelőznie Obik Sevilt, Jakob Ingebrigtsen is, ahhoz képest, hogy Julius bekezdett a edzőnek, legalábbis ezt mondta, mégis jelenti tudott, és jönnek fel új sztárok, és úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly verseny volt, messze a legjobb.
0: A pályán kívül is

0: Tehát az e-sport után a sportvilágában maradni, és ez egy jó lehetőség volt arra, hogy egy kicsit szétnézzek, belekóstoljak, és hát nagyon jó érzés itt lenni. Persze nézőként is itt vagyok, úgyhogy nem csak most egy napot dolgoztam, most azt nem mondanám nagy munkának, de hát le a kalappal az összes önkéntes előtt, mert nagyon sok melójuk van benne, és nagyon szervezettek, nagyon rendezettek, úgyhogy minden elismerésem.
1: Sportolóként már nagyon sok interjút adtál, most milyen kicsit a másik oldalról nézni a média világát, és nem azon az oldalon lenni, ahol kérdeznek, hanem azok oldalán, akik kérdeznek.
0: Igen, hát ugye én nem kérdezgettem, hanem én csak ugye felügyeltem azt a részt, és jó volt látni az atléta sportolókat. Azért így persze olimpián azért szembe-szembe jöttek így a nagy sztárok, meg az atléta versenyzők is, és a magyarokat meg különösen nagyon-nagyon szeretem, és nagyon drukkolok nekik, és jóban is vagyok velük, úgyhogy jó érzés volt ott lenni, kicsit közel lenni hozzájuk, meg látni, hogy úristen, mennyi utat kell bejárniuk ahhoz, hogy végre pihenhessenek, úgyhogy nálunk úszásban azért hál' Istennek egy kisebb rész van így a médiának, és azért egészen hamar végig lehet azon menni, nekik sokkal nehezebb dolguk van egy-egy versenyszám után, hogy felmenjenek, lemenjenek a lépcsőn. És még azt szeretem volna mondani, hogy hogy nagyon jó volt, hogy például Mátós Hálinak nagyon szurkoltam, mert barátnőm is, és hogy meg tudtam ott ölelgetni egy kicsit, úgyhogy jó volt ott látni őket belülről is, átélni az egészet, és nem csak mint néző, hanem tényleg egy kicsit a háttérmunkába is belekóstolni.
1: Igen, a viszonyod egyébként az atlétikával az lejön, hogy a szavaidból, hogy a magyar csapatból rengeteg emberrel ápolsz jó viszonyt, de mondjuk a nemzetközi mezőny mennyire követed, van-e kedvenc versenyszámod?
0: Igen, hát rengeteget azt nem mondanám, nem mindenkit ismerek, de azért sok mindenkit, meg ott az olimpia volt jó lehetőség arra, hogy egy kicsit találkoztak velük és beszélgessek, és akkor onnan maradtak meg sokszor a kapcsolatok, meg hát a Magyar Olimpiai Bizottságnak is köszönöm, hogy volt lehetőségem a Young Leaders programban részt venni, és igazából ott találkoztam nagyon sok sportolóval, meg ott találkoztam Kolozsi Ildivel is, úgyhogy az adott nekem így lehetőséget arra, hogy még több sportolóval találkozzak, és olyan jó, hogy nem csak persze úszókkal is szeretek lenni, de hogy olyan jó, hogy nem csak az úszókkal tudok kialakítani kapcsolatokat, hanem az atlétika világában is. És mi volt a kérdés?
1: Az, hogy van-e kedvenc versenyszámod?
0: Ja, kedvenc. Mindegyiket nagyon szeretem. Talán a rútugrás az, ami szerintem a leglátványosabb, meg hát nagyon izgalmas, és el sem tudom képzelni, hogy én ezt valaha is bármekkora méretű rúton így tudnék ugrani. Szerintem meghalnék. Úgyhogy az nagyon félelmetesnek is tűnik, meg látványos is. De közben meg például pont van a magasugró között olyan is, akivel például edzőtábor alatt a Glóriában, a törökországi központban ott például találkoztam, és tök kedves volt, és azóta szurkolok neki, és hát ő világ legjobb magasugrója, úgyhogy jó azért, hogy lehet nekik szurkolni, azért találkozok is egy-két emberrel így a sportban, úgyhogy élvezem.
1: A világdöntő egyik különlegessége az, hogy nagyon sok mindennel kísérletezik, újfajta formátumokat hoz, átalakítja kicsit a versenyszámokat, zene van bevonulásnál, meg néha dobások közben. Ha ilyen szemmel nézed, akkor hogy tetszik ez a három nap? Van esetleg olyan dolog, amit mondjuk az úszásban is el tudnál képzelni, mint innováció?
0: Igen, hát ezt pont beszéltük a Jakabosú, itt ül velem a leláton, és beszéltük, hogy ez milyen jól meg van csinálva. Az úszóversenyek is nagyon szuperül meg szoktak lenni csinálva, csak ez valahogy még menőbb, még gördülékenyebb, még szuperebb, ahogy így összemarakva az egész. Persze más az atmoszféra, szóval azért más sportoló mentalitás, nem a mentalitás, hanem úgy látszik, hogy itt azért nagyon szeretjük a show-t, és hogy erre is vannak kicsit hangolódva a sportolók is. Azért az úszásban sok kicsit introvertáltabb más személyiségű ember van, persze ott is előfordulnak azok, akik szeretik azt, hogy ott a show-ban részt tudjanak venni, de az így kevesebb szer fordul elő, de ez igazából lehet, hogy csak a szokás kérdése lenne, mert szerintem nagyon kéne az úszásban is az, hogy ennyire látványos legyen, hogy tényleg még többen nézenek, még többen szurkoljanak az úszóknak, és persze mindig jó egy kis újítás szerintem nem kell nagyon ragaszkodni a nagyon-nagyon régi dolgokhoz, és miért ne lehetne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most azért próbálom

0: kell hoznak, tehát hogy hallottam róla, hogy az ISL az újra akar indulni, és az majd csak ilyen nagyon pró lesz, tehát hogy az ilyen nagyon meghívásos rendszer lesz, de hát az is egy szuper dolog.
1: Az atlétika világdöntő Budapesten debütált sok újítással. Ugyan lehet az embernek hiányérzete amiatt, mert sok szempontból ez nem volt más, mint egy sima atlétikai verseny, de lehet a tapasztalatok segítenek majd abban, hogy még több kísérletezés legyen a jövőben, akár a fényhasználatot, akár a nézőélményt tekintve. 28 számban abszolút bajnokot hirdettek, és világcsúcs ugyan nem született, de volt jó néhány egyénileg jobb, és a hölgyeknél 200-on minden idők harmadik legjobb futását láthatta a magyar közönség.

0: Kreisz Bálint összeállítását hallottuk. Hamarosan a hírekkel folytatjuk, de előtte még a Formula 1 világába kalauzolom el önöket, mert ha egy friss hír, miszerint Max Verstappen komolyan elgondolkodott a visszavonuláson, mielőtt egyébként augusztusban aláírta a hosszú távú megállapodását a Red Bull-lal. A 28 éves holland világbajnok a Német Bild című napilapnak elmondta egy interjúban, hogy a McLarennel is tárgyalt, és emellett a visszavonulást is hosszan-hosszan fontolgatta. Idézem, minden olyan tárgyalást, amelyet egy másik csapattal folytatsz, komolyan kell venni, de végeredményben közelebb voltam ahhoz, hogy elhagyjam a Forma 1-et, mint ahhoz, hogy másik istállóba igazoljak, fogalmazott Verstappen, aki hozzátette, komolyan elgondolkodott a visszavonuláson, végül azonban azért döntött a maradás mellett, mert imád versenyezni. Ugye a Red Bull pilótája 2021 és 2024 között sorozatban nyerte a VB címeket, ebben az idényben viszont még egyetlen egy futamon sem diadalmaskodott, és most már az összetettben is csak a hatodik, 147 ponttal van lemaradva az éllovas olasz Andrea Kimi Antonelli mögött. De hát ennek ellenére 2030-ig szóló szerződése mutatja, hogy a Red Bullnál komolyan terveznek vele, és ő is komolyan tervez a Formula 1-jel. A pontos idő 20 óra 29 perc, folytatjuk a hírekkel.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. Holnap már napos, száraz idő lesz. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
5: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest Szegedre utazik. Az egyetlen NB1-es csata a Zete Eto összecsapás lesz, de izgalmasnak ígérkezik a Puskás Akadémia Diósgyőri és a Kispest Gyirmóti vendégjátéka is. A mérkőzések hivatalos játéknapja október 28-a, a tét a nyolcad döntőbe jutás. Októbertől a Lidl Trek kerékpáros csapatánál folytatja pályafutását Vas Blanka. A terepen 2021-ben, országúton 2024-ben olimpiai negyedik magyar klasszis 2028 végéig szóló szerződést írt alá az amerikai istállóval. A 25 éves sportoló a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot. Egyelőre még nem tudni, hogy megrendezik-e a Forma 1 idei utolsó két versenyét. Az eredeti elképzelések szerint november 29-én Katarba, majd egy héttel később a zárófutamra Abu Dhabiba látogatna a világbajnoki sorozat, ám az amerikai-iráni konfliktus miatt a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan a térségben. A Forma 1 vezetői még nem döntöttek a kérdésben. A US Open friss bajnoka, a kazakh Jelena Rybakina vezeti a női teniszezők legfrissebb világranglistáját. A korábban sokáig világelső Arina Szabalenka visszacsúszott a második helyre. A magyarok közül Bondár Anna a 69., Udvardi Panna pedig a 83. A férfiaknál az első helyen továbbra is az olasz Jannik Sinner áll, a német Alexander Zverev maradt a második, a spanyol Carlos Alcaraz pedig a harmadik. Egyedüli magyarként Marozsán Fábián a 60.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Az amerikai elnök szerint Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Donald Trump bejegyzésére Volodymyr Zelenszky ukrán elnök úgy reagált, Kijev kész leállítani az említett támadásokat, ha az oroszok sem célozzák az ukrajnai energetikai létesítményeket. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízelára. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát, és akadályozták a nyersolajszállítmányok eljutását a finomítókba. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. Az intézkedés egyelőre ma este 10 óráig érvényes. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Újra a folyóírást tanítják elsőként az olasz általános iskolákban. A most induló oktatási reform részeként különös figyelmet fordítanak a nyelvtanra és a fogalmazásra, a felsősök pedig két Európai Uniós nyelv mellett latint is tanulhatnak. Az olasz diákok az iskolákban nem használhatnak mobiltelefont, a mesterséges intelligenciát viszont igénybe vehetik a matematika órákon. Idehaza egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Középkori szakrális emlékekből nyílt időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Az október 25-ig látogatható tárlaton a főváros területéről származó kőfaragványokat, díszítő elemeket, falképtöredékeket és egyéb régészeti leleteket tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállítás az Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódik.
1: Közlekedés.
5: Lehajtott az útról egy autó a 11-es főúton Leányfalu belterületén. A 27-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Korlátnak ütközött egy autó a 25-ös főúton Ózd belterületén. A 71-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Kisbuc és személyautó karambolozott a 36-os főúton Nagycserkesz belterületén. A 39-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
5: Többnyire borult az ég az országban, elszórtan esik az eső. Este észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és középső tájakon pára, illetve kötfoltok előfordulhatnak. Ezek feloszlása után holnap már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérséklődik. Hajnalban 10-15, délután 22-26 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A mikrofonnál Tóth Béla, 38 perccel múlt 20 óra. Egy végeredmény a labdarúgás világából, az olasz élvonalban Torino AS Roma 0-2. A rómaiak tehát folytatják kiváló sorozatokat a bajnokságban, és továbbra is hibátlanok. Ráadásul az eddig szerzett 12 pont mellé 12 gól, és mindössze egy kapott találat. A mai mérkőzésen Málen és Pizilli szerezte a gólokat. A portugál élvonalban Rio Ave Estrella egy fél időt követően 1-1, a Rio Ave együttesében kezdőként ott van a pályán Nikicser Tamás. Az elmúlt hét is bővelkedett kiemelkedő sporteredményekben, remek egyéni teljesítményekben. Ezekből készített összefoglalót Szilágyi Dóra, következzen tehát a hét hősei rovatunk.
3: Bravúr Tatabányán, történelmi világbajnoki szereplés és első magyar kvóta a 2028-as paralimpiára. Bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, ahogy a hét hőseit. Hibátlan NB1-es mutató a labdarúgó magyar kupában, minden élvonalbeli csapat továbbított a legjobb 32 közé. Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatában nyerte a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája első fordulójában. Szoboszlai gólt is szerzett, a magyar válogatott csapatkapitánya a 40. percben talált be. Willi Orbán is gólt lőtt, csapata az RB Leipzig pedig 5-0-ra legyőzte a vendég Hamburgot a német labdarúgó Bundesligában. A magyar válogatott védő végigjátszotta a találkozót. Megnevezték az aranylabda jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található. Ellenben 9 PSG játékos igen.

0: egyik magyar csapat nyerni tudott a kézilabda bajnokok ligájában. A férfiaknál a Veszprém 36-28-ra győzött hazai pályán a Porto ellen az első fordulóban. Gács Pető Máté 5 gólt lőtt, és a mérkőzés után Bera Emesének nyilatkozott.
1: Melyik jobb érzés, 5 gólt lőni egy bajnokok ligája mérkőzésen, vagy utána hallgatni azt, hogy a szurkolók a nevedet skandálják?
2: Hát nem tudnék különbséget tenni a kettő között, nyilván mind a kettő nagyon nagy élmény volt, de szerintem így a szívemnek nagyon jól esett meg az önbizalmának, hogy egy ilyen mérkőzésen 5 gólt tudtam szeretni, jól tudtam játszani, szóval nyilván ez nagyon fontos számomra, de eszméletlen nagy támogatást kapok a szurkolóktól is, ez is nagyon-nagyon sokat jelent nekem.
1: Meg hát azért Csavi Pászkváltól is támogatást kapsz, mert többször elmondta az idény előtt, hogy nagyon bízik benned, nagy terhet rak rád, akár lehet így is felfogni, de nem így fogod fel, hanem csak élni szeretnél a lehetőséggel?
2: Ahogy mondod, inkább csak élnék a lehetőséggel, nyilván nagyon jól esik, viszont ahogy mondod, ez egy teher is, de nyilván nem úgy fogom fel egyet. Biztos vagyok magamban, tudom a képességeimet, és úgy gondolom, hogy nem lehet nagy problémám, főleg így, hogy élvezem ezt a bizalmat. Hála Isten, jól sikerült a mai játékom, és nagyon remélem, hogy a későbbiekben is sok bizalmat fogok kapni, sok játékpercet, és mindig élni tudok majd vele.
1: A Bajnokok Ligája kezdés, mármint hogy az első mérkőzés az idei szezonban, vagy csoportmérkőzéseken, az plusz terhet rakott rátok? Éreztetek bármiféle feszültséget emiatt?
2: Úgy gondolom, hogy nem összességében, nyilván a rutinosabb játékosok ezt nagyon jól tudják kezelni, illetve ezelőtt azért a felkészülésen volt egy szuperkupa döntőnk, az is elég nagy terhel bír, illetve a Kielc ellen is tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, szóval szerintem nincs ez így különösebben kiemelve, hogy ez a BL első mérkőzése, ugyanúgy fogjuk fel, mint egy nagyon komoly Bajnokok Ligája mérkőzés, szóval igazából nem teszünk különbséget meccs és meccs között.
1: Mindenki azt mondja, minden profi játékos, hogy mindig a következő meccsre kell koncentrálni, de azért lehet, szabad, kell előre nézni, akár a végére, mert azért a Veszprém évek óta azt hallgatja, hogy na majd idén meg lesz a Bajnokok Ligája, de legalább a Final Four mindenképpen. Ilyenkor szabad ezzel foglalkozni?
2: Nem, én is ugyanezt tudom csak mondani, hogy szerintem az a legcélre vezetőbb, ha napról napra dolgozunk, nem is inkább mérkőzésre. Az a célunk, hogy edzéssel kell, minél többet gyakoroljunk, és minél többet fejlődjünk, és ez nyilván majd ki fog ütközni a mérkőzésen is, és megmutatkozik, hogy sikerül a fejlődésünk. Tudatalatt mindenki gondol a jövőre, tehát nem mindenkinek ez a legnagyobb cél, hogy eljussunk a Final Four-ba így idén. Úgy gondolom, van reális esélyünk erre, nagyon jó csapatunk van idén, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön.
0: A férfi kézi BL idén nyitóján a Szeged pedig 42-31-re a Krisztiánszád ellen nyert a Pikk Arénában. Lukács Péter, aki 5 góllal járult hozzá a sikerhez, Német Kornélnak adott interjút.
3: Se megilletődöttség, se lámpalás, se semmit nem láttam a játékodon, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne kékmezben a Pikk Arénában BL meccset játszani.
4: Köszönjük szépen a gratulációt, örülök, hogy ilyen nagy arányban tudtunk nyerni. Nyilván a meccs előtt azért volt bennem izgatottság, nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy bemutatkozzak itt a Pikk Arénában első BL meccsemen. Köszönjük a szurkolást, nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a szurkolók, és tényleg örülök, hogy jól sikerült.
3: Összességében ilyen erődemonstrációnak tűnt ez, főleg az első fél idei védekezéssel csírájában elfolytattatok, azért szerintem ez ennél egy jobb csapat, mint amit ma tudott mutatni, de nem engedtetek nekik többet, mennyire értesz ezzel egyet?
4: Úgy gondolom, a Krisztiánstad tényleg nagyon jó csapat, nagyon jól felkészültünk belőlük, úgy gondolom, ahogy említetted, kőkemény védekezésünk volt, amiből sok könnyű gólt tudtunk lőni, ami nagyon fontos volt számunkra, és a támadás is jól működött, szóval így tudtuk kialakítani ezt a nagyobb arányú sikert, és tényleg az első fél időben is. Úgy gondolom, a technikai hibák is elég jól néztek ki az első fél időben, a másodikban talán már több hiba adódott, de...
3: Addigra már gyakorlatilag megnyertétek a meccset, és a bocsó közben szóval.
4: Igen, de nem szabad kiengednünk, tényleg fontos az, hogy minél több góllal nyerjünk, még a végén nagyon sok múlhat ezen a pár gólom.
3: Összességében már még nem túl hosszú ideje vagy itt, de hogy érzed magad? Úgy kezdtük, hogy kék mezben, akkor tényleg hadd kérdezzem így, hogy közönséggel együtt ünnepelni, pacsizni, Ciao Bellára táncolni, amit ugye szokás győzelmi rituálé.
4: Igen, nagyon jól érzem magam, köszönöm, tényleg úgy gondolom, hogy egyre gyorsabban megy a beilleszkedésem, nagyon sokat segítenek nekem a csapattársak és a stábtagok is. Örülök, hogy a szegedi közönséggel is egyelőre megtaláltam a közös hangot, és tényleg nagyon hálás vagyok a buzításukért, és tényleg azon vagyok, hogy fejlődjek, és mindent kiadjak magamból minden meccsem.
0: A nőknél már a második fordulót rendezték a Bajnokok Ligájában. A Győr 35-25-re a Dán Nyköpinget, a Ferencváros 40-29-re a szlovén Ljubljanát győzte le hazai pályán. A magyar válogatott irányító Simon Petra Virányi Zsoltnak értékelt a meccs után.
5: Raffaello az egy visszatérő vendég, így a meccs után. Szucsánszki Zita kapott a Népligetben rengeteg csokit meccsek után.
6: Változó, mindig van, amikor kapok egy kis ajándékot, nem mindig Raffaello, van, amikor másik csokit, de nagyon aranyosak és nagyon kedvesek a szurkolók, hogy mindig készülnek valamivel, és az is, hogy Unblock támogatnak minket, szóval visszatérő vendég az Raffaello.
5: A Ferencváros visszatérhet a Final Four-ba? Most tudom, hogy ugrottam egy egész sorozatot, de úgy tűnik, hogy ez a négy igazolás és a mostani Ferencváros erősebb, élesebb és mosolygósabb.
6: Úgy gondolom, hogy mindenképpen van esélyünk, hát minden szezonnak úgy indulunk neki, hogy vissza szeretnénk térni a Final Four-ba, ez egyértelmű célkitűzés a csapatnak és mindenkinek. Szóval minden edzésen, minden mérkőzésen azon dolgozunk, hogy ez teljesüljön. Úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil mérkőzést láthattunk így a védekezésünk szempontjából. Nagyon összeszedettek voltunk, és ahogy mondtad, a négy igazolás már tényleg egyre jobban gördülékenyebb a játék velük is. Szóval tényleg úgy gondolom, hogy nyilván van szanszunk. Minden év úgy kell neki menni, hogy be szeretnénk kerülni, de lehetséges, hogy idén több esélyünk van, mint mondjuk az előző évben volt.
5: Mitől lett ez ennyire sima? Mert 15 góllal vezettetek 35-20-ra a második félidőben, de hát már 21-12-nél eldőlt, és gratulálok a 6 gólodhoz is. Jött megint az első félidőben az a Simon Kluiber kínai figura, tehát tényleg minden ment.
6: Igen, igazából úgy gondolom, hogy teljes mértékben fel tudtunk készülni az ő játékokból. Nyilván a Bukarest ellen egy nagyobb ellenállást mutattak az előző BL mérkőzésen, ezért mindenféleképpen komolyan kellett őket vennünk, és úgy kellett vennünk erre, hogy nem biztos, hogy lehet, hogy megszorongatnak minket. Ma ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy tényleg a nő arcunkat mutassuk, és tényleg egy nagyon kemény fradival találják magukat szembe, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Szóval nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy tényleg mindent megcsináltunk, amit elterveztünk, és a végén kevesebb lett a két csapat közti különbség, amit nyilván sajnálok, de úgy gondolom, hogy jól játszottunk az egész mérkőzés alatt.
0: Meglepetés vagy nem, legyőzte a Szegedet a Tatabánya a férfi kézilabda NB1-ben. A Bányász hazai pályán kiélezett végjátékban 32-31-re nyert. A hazaiak mesterét, Tóth Edmondot Erdei már kérdezte a siker után.
7: Jól játszottunk, nagyon akarta a csapat ezt a győzelmet, szerette volna bebizonyítani, hogy a tavalyi győzelem nem véletlen. Nem volt egyszerű, mert most már azért sokan elvárták, hogyha van lehetőség, nyerjük meg. Annyira jó mentalitással álltak bele a fiúk, hogy tényleg a kezünkben volt sokáig a mérkőzés. Elvesztettünk mi is egy-két játékos, és ez rányomta a végét. A végén már életünkért küzdöttünk, de abból mi jöttünk jobban. Ez volt a célunk, hogy megnyerjük valahogy az utolsó 5 percet. Az annak tudatában is, hogy tudtuk, hogy nagy előnyünk van. Várható volt ez a végjáték, és tényleg örülök neki, hogy ilyen szívük volt hozzá, és ma volt hozzá fejük is, amiért nagy dicséret illeti a csapatot, hogy észre játszottak.
8: Mindent egyébként lehoztak a pályára, amit kértél tőlük, mind védekezésben, mind támadásban?
7: Megpróbálják mindig. Természetesen vannak benne hibák, de taktikában, a védekezés taktikán nagyon jól sikerült, meg tudták valósítani, támadásban pedig színesen játszottak. Azt gondolom, a nagyon szép egyéni megoldásokat választottak, amivel tudtunk lőni 31 gólt azért egy ilyen csapatnak, egy ilyen védekezéssel szemben. Ez külön dicséret, meg az első félidei védekezésért.
8: Tavaly is elkaptátok egyébként a Szegedet itt hazai pályán, bár akkor még úgy nem volt talán kimondva, hogy megcirogatnátok, hogy elkapnátok mind a két nagyot, és a bajnokságban is esetleg az ezüstérem lehet a cél minimum. Mit gondolsz, most ezt ki lehet mondani, látva a csapatodat, vagy azért ezt még mindig erős lenne kijelenteni?
7: Nem szabad, tehát nagyon az elején vagyunk. A realitás nem ez a Szeged, nagyon jó csapat. Ők is újak, fejlődni fognak, látszik azért rajtuk, hétről hétre egyre jobban játszanak. Nekik ott lesz a bajnokok ligája a fejlődésre. Én nem gondolnám, nekünk a saját munkánkkal kell foglalkozni, nekünk a harmadik hely a cél, a sokkal fontosabb. Természetesen, hogyha van esélyünk rá, akkor mindent meg fogunk tenni.
0: Év után a legjobb 8 között fejezte be a női kosárlabda világbajnokságot a magyar válogatott. Leli Kréka a későbbi győztes amerikaiak elleni vereség után Nyágoly Gergelynek értékelte a történelmi VB-t.
9: Akárcsak legutóbb Japán, most az Egyesült Államok is kikapcsolta a két nagy emberünket, valakinek fel kellett lépni, és megint csak te volt a legponterősebb játékosunk, tehát ez is kezésnek bizonyult. Pontosan tudtátok és tudtuk, hogy az Egyesült Államok milyen erős, és hát ma lehető legjobban játszottak, ahogy tudnak.
10: Nagyon félénken kezdtük a mérkőzést, nem hittünk magunkba, feladták az első dobásainkat, és rákényszerítettek arra, hogy az első passzok után üresen legyünk és rádobjuk, és nagyon megilletődtünk, és ez rányomta tényleg az egész mérkőzésen a bélyegét. Nagyon sajnálom, hogy ebből nem tudtunk kilábalni, és egy kicsit jobb képet mutatni, mert azt gondolom, hogy ez a nagy arányú különbség nem feltétlenül reális. Ennél tudunk mi sokkal jobban játszani, de ebből is majd tanulni fogunk.
9: És hát egy biztos, megint csak az összképet nézzük, 5 mérkőzés, 3 győzelem. A 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnoktól és olimpiai ezüstérmestől kaptatok csak ki.
10: Nincs okunk búslakodni, hiszen már így is történelmet írtunk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy idáig eljutottunk. Azért sok minden kell ahhoz, hogy egy VB-n az ember a legjobb négybe tudjon jutni. Egy jó sorsolás, jó keresztágak. Most bekaptuk a legnehezebb ellenfelet papíron. Nem volt egyszerű dolgunk, de nagy dolog volt ez ellen az USA ellen pályára lépni, hiszen tényleg világsztárokkal van tele. Büszkének kell lenni magunkra.
9: Egy kicsit azt a csibészséget és azt a vagányságot hiányoltam, amikor például bejött Jozsefovics Kinga, és Ilija fenn leesett a föld, és kezet nyújtott neki Kinga, és nem fogadta el. És utána Kinga azt mondta, hogy tudod mit, akkor dobok egy triplát, de megjegyzed a nevem. Aztán Dulpank először kapott egy könyökös, majd ő inkább még jobban bekeményített. Tehát egy picit ezt hiányoltam az elejétől, hogy az a csibészség, ahogy mondtam is, tehát hogy úgy menjetek bele, hogy na meg tudjátok, mi az magyar virtus.
10: Pontosan nem hittük el, hogy nekünk itt van keresnivalónk, nagyon megilletődötten kezdtük, és sajnos ez olyan, mint egy dominó, hogy egyszer valakin látszódik, akkor ez egy dominószerűen átragad másokra is. Nagyon örülök, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, és ilyen szépen szálltak be. Fényes jövő áll előttük, építkezünk tovább.
9: Azt mondta Iványi Dalma, hogy nagyon fontos, hogy minél több magyar játékos külföldre szerződjön. Hivatalosan még nem tudtuk, nem tudjuk, hogy majd a diósgyőri pályafutásodat hol folytatod. Itt az adatközlő már azt mutatja, hogy Törökországban folytatod.
10: Igen, Törökországban fogom folytatni, ez igaz, majd a napokban fognak remélhetőleg bejelenteni. Mindenkinek szüksége lenne arra, hogy egy jó bajnokságban játszon, egy kompetitív bajnokságban, nemzetköziben, hiszen ott lehet igazán megtapasztalni a bőrén az embernek, hogy miről van itt szó. A magyar bajnokságban jelenleg 2 csapatunk lesz nemzetköziben, ami eléggé sokat mond. Minél többen vagyunk kint külföldön, szerintem annál jobb, annál többféle tapasztalatot tudunk begyűjteni, annál nehezebb is majd egy kicsit összerakni a darabokat a legóban, de szerintem kosárlabdázunk már elég ideje, hogy ez ne okozzon nehézséget.

0: Ez már a budapesti atlétikai világdöntő hivatalos himnusza, a Mondo, amit Armand Duplantis olimpiai bajnok rúdugró szerzett erre a különleges alkalomra. Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőben. A dobó ese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését. A trófeát a német Merin Hummel szerezte meg. Halász Bencét Somogyi Zsófia kérdezte a verseny után.
1: Úgy gondolom, hogy ez nem az a verseny volt, amire mi versenyzők, vagy a szakmabeliek számítottak, vagy mi számítottunk. Nagyon nehéz volt ez a vizes körülmény, mert egyszerűen az adott terített szőnyeg az olyan volt, mint a mocsár. Annyira elázott, ugye szerintem egész tegnap, meg a mai nap. Utána azt a vizet gyakorlatilag folyamatosan vittük be a körbe, hiába törögettük a lábunkat mindig egyre több vízletben, és utána már nem lehetett fogást találni ezen a körön, ami egyébként szárazon meg nagyon jó. A Gyulai Memoriálos, meg a tavalyi, 3 évvel ezelőtti világbajnoki eredmények mutatják, hogy ez egy jó kör száraz körülmények között vizesben. Sajnos én, meg hát ezek szerint ugye szegény Ethan se talált gyakorlatilag fogást rajta, meg hát a többiek is panaszkodtak rá, de ez most egy ilyen körülményű verseny volt, ezzel kellett megbirkózni. A Merlinnek most jobban sikerült.
2: De ő nyert 80 méter 30 centi, a hideg, és akkor ez az esős körülmény, ez hány százalékban, vagy milyen szinten hatott a többi dobásodra, ami ugye végül is nem volt érvényes, szóval mennyiben befolyásolta mindezt?
1: A hideg az igazából egyáltalán, nem éreztem, hogy annyira üves vagy, ugye minden kísérlet előtt föl vagyok öltözve, minden kísérlet után meg már egyből öltözök fel melegítőbe, be is kentem magam Nikoflex-el a verseny előtt, tehát úgy éreztem, hogy melegen tudom magam tartani. Inkább tényleg az a nedvesség, a sok víz az volt az, ami engem ennyire megfogott.
2: Tudtad élvezni a budapesti körülményeket, a hazai közönséget, az ovációt?
1: Természetesen igen, hát minden nagy verseny előtt szoktam izgulni, és most se volt ez másképp, de amikor besétál az ember, és legalább 1000-szer hallja azt, hogy hajrá magyarok, meg hajrá Bence, az azért nagyon jó szívmelengető érzés.
0: Országos csúccsal 41,21 század másodperces eredménnyel a hetedik lett a Kalics Krisztián Takács Boglárka Pázmándi Dominik Szentgyörgyi Zita összeállítású 4x100-as váltó. Molnár Attila pedig a 8. helyen végzett 400 méteren a budapesti atlétikai világdöntőn, a számot a bocmanai Kebina Csibi nyerte. Molnár Somogyi Zsófiának adott interjút.
2: Mennyire vagy elégedett, hogy élted meg ezt a futást?
3: Azt nem mondom, hogy 100%-osan elégedett vagyok, kezdeném ezzel, de mindent kihoztam magamból, amit most úgy éreztem, hogy van bennem. A lelkemet kifutottam, időeredmény jó. Akárhol próbáltam gyorsítani a távnak bármelyik részen, azt éreztem, hogy ezt most a testem ezt nem tudja, nem bírja, és ebből sérülés lesz, hogyha túlerőltetem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy toltam, ahogy tudtam, de egyszerűen nem engedte a testem. És minden teljesítő képességnek van határa, és azt éreztem, hogy egy ilyen hosszú szezonnak ez most ebben észszerű, vagy logikus, hogy ez megtörténik. Fele ennyit nem futottam egy évben, úgyhogy valahol logikus, vagy követhetőnek is érzem. A haragudni nem tudok magamra, köszönöm mindenkinek, aki szurkolt, érdemes szerettem volna rá lenni, remélem az voltam, és a összes többi futásomnál is szeretnék erre érdemes lenni.
2: Igen, nagyon durva szezonod van, egy EB negyedik helyjel is, mentálisan vagy fizikailag a megterhelőbb. Láttam, hogy az EB negyedik hely kapcsán nem mosolyodtál le, szóval gondolom, hogy azért vannak benned érzelmek is, de tényleg fizikailag vagy mentálisan fárasztóbb ez a sűrű szezon?
3: Én most már azt érzem, hogy mentálisan. Tehát ez ennyiszer fölszívni magam, ennyiszer rajtgépbe úgy beleállni, hogy akkor mostantól minden század másodperc számít. Ennyiszer megfeszülni, ellazulni, és azt érzem, van olyan, hogy két verseny között egyszerűen nem lehet ellazulni. Ezt is szoknom kell ezen a szinten, mert ez most nem az a fajta jó kocogjuk, tehát mindegy, milyen lesz, mert nem álltam úgy rajtgépbe, hogy jó, hát ez most kb. Mindegy, nem ilyen nem volt, és nem is szeretnék ilyet. És ez hosszú távon megterhel, úgyhogy nyomtam eddig is, ezután is fogom, majd levegő.
2: Hogy érzed magad ebben a mezőnyben? Mert ugye a világ elitjébe törsz be folyamatosan évről évre, szóval hogy érezzed magad?
3: Egyre komfortosabban azt érzem, hogy itt a helyem, remélem, hogy itt a helyem, de ezt mindig be kell bizonyítani, de nem bejutottam most a világ legjobb 8 közé, és akkor mostantól már így odaadják, nem, ez most akkor szépen ennyi volt, és akkor a következő alkalommal újraindul, és újinduljon is újra, úgyhogy rengeteget mindent meg fogok tenni az annak érdekében, hogy erre érdemes tegyek így a jövőben is, ezért ez rengeteg munka, és ezt ti most itt látjátok, az a 44,5-45 másodperc, amit a képernyőn töltök, de hát a 99,9%-át meg nem, ami a kamerákon kívül történik, úgyhogy kíváncsi leszek.
0: A Brucker Lili, Molnár Attila, Emmanuel Szofia és Enyingi Patrik összeállítású 4x400-as vegyes váltónk pedig a 8. helyen zárta az atlétikai világdöntőn.

0: A háromnapos viadal egyik legnagyobb sztárja az amerikai Melissa Jefferson Wooden volt, aki a 100 és a 200 métert is megnyerte, míg a férfiaknál Kenny Bednarek duplázott ugyanezeken a távokon. A női 800 méteren a svájci Audrey Verro robbantott a célegyenesben, és 1 perc 55,88 század másodperccel szerezte meg az aranyérmet. Verrót Somogyi Zsófia kérdezte.
1: Really satisfied, 100%.
2: Teljesen meg vagyok elégedve a szezonnal és a mai versennyel is. Az egész idény úgy alakult, ahogy vártam. Nagyon boldog vagyok, mindent elértem, amit akarok.
3: What do you see as the main reason?
4: Minek köszönhető ez a fantasztikus teljesítmény, hiszen az egész szabadtéri szezonban veretlen voltál?
2: Szerintem az, hogy tavaly profivá váltam. Korábban a tanulmányaimmal voltam elfoglalva. Nehéz volt összehangolni az edzéseket, a feltöltődést, az edzőtáborokat és a sulit. Azóta viszont tudok teljesen az atlétikára koncentrálni. Én ebben látom az okát.
4: Mekkora önbizalmat jelent mindez neked, ha jövőre nézve?
1: It gave me a lot of confidence to know that I can run fast.
2: Magabiztosságot jelent, hogy tudom, hogy gyors vagyok, és a jövőben is képes leszek rá. Ha egyszer meg tudom csinálni, akkor máskor is. Megnyugtató, de tovább kell dolgozzak, hogy a legjobb maradjak.
1: At the same time, I know that I need to keep working in order to stay the best.
3: How do you see the rivalry between you?
4: Hogy látod a rivalizálásokat Kili Hodgkinsonnal és Femke Brüderszbollal?
3: What kind of rivalry is it?
1: I think this is really a great rivalry. Right now I'm the best.
2: Nagyszerű ez a rivalizálás, most én vagyok a legjobb, de lehet, hogy jövőre a második leszek. Azért is remek, mert így továbbra is a munkára ösztönöz. Amit most elértem, az nem lesz mindig így, úgyhogy továbbra is fókuszáltnak kell maradnom, és ez a rivalizálás segít ebben.
3: Hadd
4: kérdezelek a világ csúcsról is, képes lehetsz megdönteni? Vagy ez a mostani mezőny képes lehet rá?
2: Igen, szerintem meg tudjuk dönteni egy nap a világ csúcsot. Az elmúlt hetekben közel voltam hozzá, de nem annyira segít nekem, ha egy idő után futok, és az nyomást tesz rám. De készen állok rá jövőben. Egy nap meg fog dőlni, de most nem akarok terhet tenni magamra.
4: Zárásként pedig, hogy tetszik ez az új formátumú világdöntő, illetve hogy érzed magadat Budapesten?
1: First of all, I'm really happy to be back in Budapest because my first.
2: Nagyon örülök, hogy visszatértem Budapestre, mert amikor először jártam itt 3 éve a VB-n, nem a legjobb emlékekkel távoztam, de most nagyszerű élményeim voltak. Ez az Ultimate verseny pedig egy jó esemény, mert más, mint amit megszoktunk, és néha szükség van az ilyen típusú versenyekre is.
0: Férfi 5000 méteren a norvég Jakob Ingebrigtsen ezúttal sem hagyta magát. Elsőként ért célba. Különösen emlékezetes volt a férfi 800 méter döntője is, amelyet az algériai Jamel Sejati nyert meg, akit vegyes váltószámban egyaránt az Egyesült Államok bizonyult a legjobbnak. A gátfutók között a brazil Alisson dos Santos 45,98 század másodperccel nyerte meg a 400 méteres döntőt. Dos Santos Somogyi Zsófiának így nyilatkozott.
3: You could watch again the race.
4: Itt az előbb visszanézheted a futamodat, hogy tetszett?
3: This celebration.
5: It was good, you know, like I think that I was like more concerned about listen to the guy.
6: Szuper volt, bár inkább arra figyeltem, amit a helyi speaker mondott a futam alatt. Nagyszerű volt. Egyszerűen csak élveztem, mert jó volt hallani, hogy valaki aki annyira élvezi a munkáját, mint én az enyémet.
4: Minek köszönhető, hogy sikerült ennyit feljavulni a szezon végére, és megdönteni a világcsúcsot is?
6: Egyszerűen csak egyre jobb vagyok, egyre gyorsabb, nem foglalkozom azzal, hogy mi történik a külső pályákon, csak magamra koncentrálok. Tudtam, hogy készen állok, hogy gyors vagyok, és képes vagyok megvalósítani, amit elvárok magamtól.
4: Ezt elvártad magadtól, vagy azért meglepett?
6: Számítottam arra, hogy gyors leszek, számítottam egy nagyon jó időre, és sikerült is. Nagyszerű formában vagyok. Nem minden nap tudok világcsúcsot dönteni. Mindig foglalkoztatott, hogy vajon mikor kerülök közel hozzá. Eddig 46 másodperc körül időket futottam, 46 eleje, 45 vége, egy nap pedig majd jönnek a 45,7-es, majd 45,6-os idők. Izgatottan várom.
4: Milyen a rivalizálásatok Carsten Warholmmal és Ray Benjaminnel? Milyen motivációt jelentez neked?
6: Mi tulajdonképpen mind hajtjuk egymást, közösen fejlődünk. Ez olyan, mint amikor az egyikünk megcsinál valamit, és akkor a másik azt mondja, oké, klassz, ha te meg tudod csinálni, akkor én is. Én ennek nagyon örülök. Fiatalabb koromban türelmetlen voltam, bosszankodtam, hogy miért nem sikerül ez vagy az, de most már másképp látom a dolgokat. Megtanultam értékelni az olyan nagyszerű érzéseket, mint ez.

0: világklasszisok közül diadalmaskodott a női magasugrás ukrán olimpiai bajnoka Jaroslava Mahucsik 1,99 méterrel, valamint a rúdugrás svéd sztárja Armand Duplantis 6 méter 20 centiméterrel. Duplantis az M4 Sportnak adott interjút.
1: Nagyon szeretem Budapestet. Imádok Magyarországon lenni. Szeretem ezt a várost, a stadiont és az embereket. Nagyon fáradt vagyok. Ezt érzem a testemen. Holnap valószínűleg sántikálni fogok, mert az adrenalin még dolgozik bennem. Ezt azért jobban fogom érezni. Boldog vagyok, hogy megnyertem a versenyt, és hogy én lettem a bajnok. Nagyon jól éreztem magam.
0: Férfi magasugrásban pedig az olasz Gianmarco Tamberi repült 2 méter 37 centiméterig. Az első atlétikai világdöntőt tehát Budapesten rendezték, és összesen 28 számban avattak győztest.

0: Sorozatban 9. alkalommal lett a férfi vízilabda magyar kupa győztese a Ferencváros, amely a döntőben 18-12-re verte meg a Vasast. A Nemzeti Sportrádió új vízilabda magazin műsorában, amely ma debütált, a Fradi játékosa Nagy Ákos volt Erdei Márk vendége. Ebből a beszélgetésből hallhatnak egy rövid részletet.
1: 9 perccel a vége előtt még úgy nézett ki, illetve egészen pontosan 12 perccel a vége előtt még 9-9 állt a táblán, fejfej mellett mentettek, és volt, hogy a Vasas is többször vezetett. Aztán az utolsó 12 percet 9-3-ra nyertétek meg. Mit mondott ott Nyéki Balázs, Süni Bál, mivel látott ott el titeket? Ez inkább taktikailag segített mondjuk, amikor ilyenkor beszéltek, vagy mentálisan kellett valamit felpörgetni nálatok?
2: Ez egy jó kérdés, de igazából úgy készülünk a meccs első pillanatától kezdve, hogyha ne adj Isten, nem tudunk elszakadni rögtön az első percben, vagy az első negyedben, második negyedben, akkor olyan ritmust tudjunk diktálni, ami a mérkőzés második felében nekünk fogja hozni a gólokat, és talán ez volt a tegnapi napon is, hogy rögtön az elejétől olyan ritmust mentünk, amit annyira a Vasas talán nem bírt. És akkor ott volt egy rövid zárlata, talán így fogalmaznék a Vasasnak, és akkor azt tudtuk kihasználni, és akkor ez volt az a kis plusz szerintem, ami tegnap nekünk segített.
1: Igen, amit említesz, ez a erőnlétbeli különbség általában a magyar csapatok és a Ferencváros között, az kiszokott jönni mindig a mérkőzés végére. Mindig ez a cél, hogy valahogy felőröljétek az ellenfelet itthon, mert külföldön azért az a BL-ben is akár látszódik, hogy ez nem mindig jön össze, mert ott azért hasonlóan erős és hasonlóan 15-16 jó játékossal érkező csapatok jönnek, de a magyar bajnokságban talán ez nem figyelhető meg így első körben.
2: Talán ezt így nem mondanám, hogy nincsen 16 jó játékosos csapat Magyarországon, de az biztos, hogy mint ahogy mondtad, a BL-be és magyar bajnokságban is az a cél, hogy úgy ugrunk be a vízbe, hogy küzdünk, megyünk ezerrel, égünk 100 000 fokon, és bízunk benne, hogy az ellenfél hamarabb fárad el, mint mi, és akkor mondhatjuk, hogy ez egy ilyen ki nem mondott taktikai elem.
1: Egy ilyen mérkőzésen volt bármikor olyan érzésed a találkozó során, hogy veszélyben van esetleg a kupa győzelem, vagy ezt azért így erős lenne kijelenteni?
2: Nyilvánvalóan nagyon izgultunk a meccs lefújása pillanatáig, ez szerintem így normális, és minden sportoló így éli meg, hogy rögtön nagyon izgul, vagy az utolsó pillanatig izgul, és be kell vallanom őszintén, hogy persze volt olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy ajaj, lehet, hogy baj van, de olyankor mindig ránézek egy csapattársamra, és látom az ő szemében a higgadtságot, meg az önbizalmat, és akkor rögtön ki is száll a fejemben mindenféle kételj, és rögtön biztos vagyok benne, hogy hát jó, most lehet, hogy kicsit nehezebben megy a szekerünk, de nem kérdés, hogy mi fogunk nyerni.
0: A teljes interjút a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán lehet meghallgatni. A férfi vízilabda magyar kupában a bronzérmet egyébként a BVSC Zugló szerezte meg, mivel 18-11-re legyőzte a Kaposvárt.

0: Ferencváros nyerte a férfiak jégkorong szuperkupáját. A kupa győztes bár kétszer is hátrányba került, végül 3-2-re győzte le a bajnoki címvédő BIA együttesét. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Restik Csaba ezüstérmet szerzett az L1-es versenyszámban a dél-koreai parasportlövő világbajnokságon. A párizsi játékokon 5. helyig jutó Restiknek a férfi 10 méteres légpuska álló SH1-es kategóriában a 2. helyért közvetlen indulási jogot. A 22 éves parasportlövő a Sportreggelben beszélt a versenyről.
1: Döntőben mindössze egyébként tizeddel maradtam le a dobogónak a legfelső fokáról, úgyhogy itt tényleg egyébként milliméterek egyébként múlnak azon, hogy az ember éppenséggel egy döntőbe, vagy egy alapversenybe éppenséggel hol is tud végezni. Igazából én egyébként pozitívan élem meg, mármint hogy azt a fajta részét, hogy sikerült egyébként kvótát szerezni. Mindenki. Az, hogy a végén igazából így neki jöttek jobb belső tízesek, az most így ezen a versenyen így egyébként sikerült, de ez igazából a sportban sajnos vagy nem sajnos egyébként benne van, szóval így ez, erre egyébként így mentálisan eleve fel kell egyébként készülni, van, hogy valaki tényleg a, egyébként döntőről van, úgyhogy egyébként akkor egyenlőség van, és akkor pedig a jobb utolsó 10 lövés dönt, szóval hát azért mégiscsak egy egyébként, hogy amellett hogy kell egyébként fizikum is hozzá, azért egyébként mentálisan tényleg ott kell lenni, szóval én tényleg csak próbálok mindig arra fókuszálni, amiben éppen egyébként benne vagyok.
0: Alexander Zverev nyerte meg a US Open férfi egyesének döntőjét, miután 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re legyőzte Ben Sheltont, így pályafutása a 2. Grand Slam győzelmét aratta. A nőknél Rybakina nyert, miután 6-4, 7-5, 6-2-re verte a döntőben Szabalenkát. Monza után Madridban is Kimi Antonelli győzelmével zárult a Formula 1-es hétvége, ezzel a Mercedes 18 éves pilótája 81 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. Antonelli a 2. helyről rajtolva nyerte meg a spanyol nagydíjat, amelyet Max Verstappen a 2., míg a címvédő Lando Norris a 3. helyen fejezett be. Lewis Hamilton fékhiba miatt nem tudta befejezni a futamot. Legyőzte a Tatabánya a Szegedet a férfi kézilabda NB1-ben. 40 év után újra 8 közé jutott a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokságon. A sportlövő Restik Csaba megszerezte Magyarország első kvótáját a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Avagy néhány példa a hét hőseire.
2: Szilágyi Dóra összeállítását hallották, hamarosan a körkapcsolást tenisszel folytatjuk, előtte viszont még egy kipillantás a futball világára. Gulácsi Péter ugyanis a kezdőcsapatba kapott jelölést a Villarreal együttesében. A Villarreal 21 órakor kezdte meg a spanyol bajnokiát a vendég Real Betisszel szemben, Gulácsi pedig ott van a gólvonal előtt, csak úgy, mint a Bajnokok Ligája mérkőzésen, úgyhogy most már spanyol bajnokin is bemutatkozik a magyar válogatott korábbi kapusa. Hamarosan folytatjuk a körkapcsolást.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a 2. európai kupa sorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
8: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Tenisszel folytatjuk a körkapcsolást, hiszen tegnap véget ért a US Open. A nőknél a friss világranglista első jelen a Rybakina, míg a férfiaknál Alexander Zverev sikerével zárult az év utolsó Grand Slam tornája. A New Yorki viadal történéseiről Topor Csabával, teniszszakkommentátorral beszélgetek a következő percekben. Szia!
9: Szia!
2: Hát kezdjük akkor a hölgyekkel ezt az értékelést, ezt az elemzést, már az udvariassági szempontokon túl azért is, mert női egyesben fejeződött be hamarabb a torna. A kazak jelen a Rybakina három játszmában 6-4-5-7-6-2-re győzte le a címvédő Arina Sabalenkát, és több okból is roppant érdekes összecsapást hozott ez a döntő. Már túl azon, hogy ugye a két hölgy az rivalizál most már évek óta, de számodra ez a mostani összecsapás mitől marad emlékezetes?
9: Hát én azt hiszem, hát ha most így emlékezetességet tenni, azt gondolom, hogy Rybakina lépett még egy szintet, és most már hát domináns játékossá vált ebben a párharcban, és könnyen lehet, hogy domináns játékossá válik a következő években, időszakban, mert hogy ugye Sabalenka volt, aki dominált, és nagyon szépen elvette tőle ezt a pozíciót, kiszedte a stafétát a kezéből Rybakina. Talán, hogyha most így hirtelen kérdezed, ez jut eszembe, hogy mitől emlékezetes.
2: Ugye mostani volt a 18. egymás elleni mérkőzése ennek a két hölgynek, Rybakinának és Sabalenkának. 10-8 az összmutató a fehér orosz javára, de hát az a nagy különbség ebben, vagy az az igazán érdekes, hogy a Grand Slam döntőkben viszont 2-1 a kazaknak, ráadásul ugye van egy világbajnoki finálé is, ahol legyőzte a nagy riválist Rybakina. Mi a pontos erőviszony ebben a párharcban? Te is említetted, hogy talán ez most megfordult, ez az erőviszony helyzet?
9: Hát a szerencsénk van, akkor ez oda-vissza fog kilengeni. Egyszer Sabalenka, egyszer Rybakina oldalára, és olyan lesz belőle, mint mondjuk egy ilyen Nadal Federer, vagy Djokovic Nadal volt, amikor így mindig vannak ilyen streakjei, ilyen hullámai, amikor az egyik játékos egy kicsit jobb nyer pár meccset, aztán a másik kitalál valamit, jobb formában lendül, és akkor ő átveszi. Nagyon pulzáló rivalizálás lehet belőle. Én úgy gondolom, persze ez nagyon szubjektív, hogy sokkal izgalmasabb az ő párosításuk, és a meccseik, és a rivalizálásuk, mint a Świątek Sabalenka volt például.
2: Ugye ahhoz hozzászokhattunk az elmúlt években, hogy Sabalenka az hát nagyjából number one, vagy tekinthetjük őt nem csak a világranglista elsőnek, ami most ugye megváltozott, hanem nagyjából olyan versenyzőnek a női egyes mezőnyében, aki mindig ott van a nagy tornákon, a végjátékban. Rybakina viszont az elmúlt egy esztendőben látványos fejlődésen ment keresztül, ha mondhatjuk ezt, mert hát ha csak ezt az évet nézzük, akkor az látszik az eredmény során, hogy két Grand Slam versenyt tudott megnyerni, mind a kettőt kemény pályán, ugye az Australian Open-t nyerte meg még januárban. Mi az, ami neki ilyen jól működik a kemény pályán?
9: Hát igazából mi az, ami nem működik neki? Én úgy gondolom, hogy ha összerakjuk a kis sztoriát, neki volt egy nagyon komoly megzuhanása, ugye nem fiatal, olyan tekintetben Rybakina nem 20 éves, és neki volt egy elég komoly ügye, amikor az edzőjét megvádolták mindenféle megfelelő, nem megfelelő viselkedéssel, eltiltás volt ott, minden teljesen összeomlott lelkileg, és nem lehet nem észrevenni a párhuzamot az időzítésben, hogy amikor megoldódott ez az ügy, akkor felszabadultnak tűnik Rybakina. Ez lehet egy olvasat. Az is lehet, hogy egyszerűen csak mint Zverev későn érő típus, és most állt össze a játéka. Ugye egy nagyon-nagyon szélsőséges teniszező volt, elképesztő játékra volt képes, és aztán nagyon komoly zuhanásokra. Egyébként lábjegyzett, ilyen volt Sabalenka is sokáig, és ő is meg tudta ezt ugrani. Van benne valami párhuzam. Én azt gondolom, hogy ez így együtt lehetett a kettő, a lelki oldala is, meg az is, hogy összeállt a játéka.
2: Ugye Rybakina 2019 óta ott van folyamatosan a világ élvonalában, 7 évvel ezelőtt tör be a top 100-ba, 2020 óta stabilan top 20-as, és az elmúlt 3 idényt is nagyjából mindig a top 10-ben zárta. Az ő tenisze, ha a részletekre kellene lebontani az ő játékát, mi az ő erőssége?
9: Hát én azt hiszem, az a tempó, amin játszik, az önmagában kvázi azt eredményezi, hogy alig tudja, pár játékos van, aki egyáltalán meg tudja verni, ha nem valami egészen gyenge formát fog ki. Tehát olyan sebesség, és Szabalenkára is igaz, ez olyan sebességgel játszik, hogy azt már a mezőny nagy része nem tudja alapból kezelni. Így aztán Rybakina elég könnyen megy át az első meccseken a fordulókon, iszonyatos az önbizalma. Én nem gondolom, hogy itt technikai kérdésről van szó, hiszen dominálta már a női teniszt, óriási pörgetésekkel játszó, nem túl magas, nagy növésű, nem nagyot adogató játékos, meg dominálta a Serena Williams-féle bombázó is. Én azt gondolom inkább, hogy összeállt neki a játéka, nagyon elkapta a fonalat, nagyon nagy az önbizalma, hozza a meccseket, és hát egy bajnok lett belőle. Én azt gondolom inkább ez a jó válasz.
2: Bajnok lett belőle, ez a kulcsmondat akkor ezek szerint. Mi vezetett neki azon túl ide, hogy mentálisan összeállt a játéka, és a fizikai felkészültsége is olyan, ami kell egy top játékosnak, tehát látsz-e még egyéb okokat abban, hogy ő bajnok lett?
9: Biztos, hogy a mentalitás az anélkül ez nem megy. Az, hogy ez benne volt-e, csak most állt össze, vagy olyan tréningeken, olyan mentál tréningeken vett részt, erről nincsen egyelőre információnk, ez egy mentális dolog. Itt csupa nagyon jó teniszező van a 100-ban, de még akár a 200-ban is. Nyilván a fizikai állóképesség egy nagyon fontos dolog, a másik pedig az, hogy mentálisan, milyen technikailag ezeket a játékosokat nagyon megtanítják játszani. Látjuk egyébként a mi teniszezőinknél is, mondjuk a férfiaknál, hogy érezhetően például ott van fizikai korláta a tovább lépésnek, mondjuk a Fábinál. Tehát, hogy biztos, hogy Rybakina is iszonyatosan sokat edz, és ezért tudja 2 órán, 3 órán keresztül 2 héten át hozni ugyanazt a formát, vagy nagyjából ugyanazt a formát.
2: Mindez pedig oda vezetett, hogy most már világranglista első. Említettem már itt korábban, hogy hosszú évek óta ott van a top 10-ben, folyamatosan ott van a közelében annak, hogy világranglista első legyen. Mi kellett most ahhoz, hogy az érre lépjen? Gondolom ennek az éremnek van egy másik oldala is, hogy Szabalenkának ebben az esztendőben nem úgy sikerültek a versenyei, ahogyan ő szerette volna.
9: Hát ugye itt 2000 pontot adnak egy Grand Slamért, ha valaki nem véd meg egy Grand Slam címet, akkor ott nagyon sok pontot bukik. Akár csak egy döntővel már mínusz 6-700 pontban van, hogy mondjuk a tavalyi győzelemhez képest nem nyeri meg. Az árnyoldala majd Rybakinának is eljön jövőre, mert meg kell védeni ezeket a pontokat, de hát szerintem pont egyelőre a legkevésbé ezzel foglalkozik. Tehát Szabalenka nem tudta megnyerni azokat a tornákat, amiket kell. Legyünk nagyon realisták, azért Szabalenka ilyen 13-14 ezer pont.

0: ranglista éléről, meg úgy általánosságban az látszik nála, hogy van egyfajta elbizonytalanodás az ő esetében, mintha az előző idényekhez képest sokkal kevésbé lenne magabiztos, vagy lenne meg az az önbizalma, ami kell egy ilyen top játékosnak. Tehát az ő esetében mi lehet a gond, vagy te látsz egyáltalán bármilyen problémát a játékában?
1: Semmi a játékában nincs probléma, itt fejben van a kérdés maga is, ő egy nagyon-nagyon transzparens sportoló, tehát elmondja, amit érez, nem kertel, nem beszél mellé, elizgulja a meccseket, és még azt is tudjuk, ami az izgalmas, hogy nem tudja, mi a baj, mert ezt többször is lenyilatkozta, hogy nem tudja. Tudja jól, hogy elizgulja, tudja jól, hogy befeszül, tudja jól, hogy nem tudja a legjobbját nyújtani ezeken a fontos meccseken. Én biztos vagyok benne, hogy Szabalenka vissza fog jönni. Tehát ő, aki ennyire dominálta a játékot, ennyire tudja, hogy kell oda jutni, az vissza fog találni ide, én azt hiszem.
0: A női egyes most itt a US Open-on hozott-e neked bármilyen meglepetést? Az elmúlt években hozzászokhattunk már, hogy mindig van egy kiemelkedő teljesítmény meglepetés emberektől. Most ezen a Grand Slam-en volt-e ilyen?
1: Hát engem nem lepett meg túl sok minden. Talán az, hogy a Williams testvérek nem tudtak még egy meccset se nyerni párosban. Döntőszett tiebreakben bukták el, ott a játékhiány nagyon látszott. Én azt hiszem, hogy beállt a mezőny, nagyon-nagyon erős, nagyon összeállt a női mezőny, és van pár kimagasló játékos, akiket borzasztó nehezen tudnak csak elkapni mások. Én azt gondolom, hogy ez a női torna ezt hozta. A valós erőviszonyokat lefogalmazzunk így, mutatta meg, meghozta. Nekem legalábbis, hát biztos sokan vitatják ezt.
0: Folytassuk akkor a férfiakkal, mert hogy Alexander Zverev a tegnap esti fináléban végül is 4 játszmában 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re verte meg 3,5 óra alatt a hazai közönség előtt játszó Ben Sheltont. A játszmák alakulása is azt sugallja, hogy azért nagy küzdelemre késztett a német teniszezőt a fiatal amerikai, de te hogy szemlélted ezt a döntőt? Itt mégiscsak arról van szó, hogy Zverev az elmúlt éveket tekintve egy folyamatnak a csúcspontján jár talán, Shelton meg a maga zöld fülűségével, az első GS döntőjével pont, hogy a másik oldalt testesítette meg. Tehát hogy szemlélted ezt a döntőt?
1: Érdekes volt, mert sokkal nagyobb küzdelmet vártam Sheltontól. Én azt gondoltam, hogy meg tudja rángatni Zverevet. Ennek ellenére szerintem azért ez egy elég sima Grand Slam döntő volt. Én legalábbis úgy érzem, hogy ott a harmadik szett, amit Zverev elbukott, az egy picit fókuszvesztett szett volt. Az is ugye végig szoros volt, a legvégén 5-5-nél buknál a szerváját. Pillanatok alatt megrázta magát Zverev. A tiebreaket nagyon-nagyon simán nyerte meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Zverev itt tényleg, ha lehet ilyet mondani, hozta a papírformát. Hát fogalmazunk inkább úgy, hogy kihasználta azt a lehetőséget, hogy masszív esélyes volt, és azt is, hogy Shelton nem tudta a legjobbját játszani tökérthetően egy ilyen meccsen, egy ilyen élete első lehetőségénél. Nem állt össze, nem tudott igazából belelendülni, a közönséget nem nagyon tudta úgy felhergelni, hát a New Yorki közönség csodákra képes. Itt voltak foltok, de azért igazából nem tudtak beszállni a meccsbe, fogalmazzunk így a nézők. De én azt hiszem, hogy nem volt meg a játékos a Sheltonnak Zverevet legyőzni. Legyünk nagyon igazságosak. Alexander Zverev, amit idén művel, az valami egészen döbbenet. És ha azt nézzük, hogy hány évig volt ő mindig másodhegedűs, generációkon keresztül, és generációkon átívelve volt másodhegedűs, és mindig volt valaki, aki éppen jobb volt nála, és amikor abba hagyták Djokovicék, Federerék, akkor megjelent Alcaraz és Sinner, és már megint volt kettő, aki jobb nála, és tényleg valaha volt legnagyobb teniszező lett volna, aki nem nyer Grand Slamet, ha nincs ez az év. Én azt gondolom, amit Zverev művelt, ez egy 29 évesen nyer 2 Grand Slamet, játszik még egy Grand Slam döntőt, és még egy Grand Slam elődöntőt, ez ilyen Djokovicsi magasságám. Meg Nadal, meg Federer, amikor egy évben valaki mind a 4 Grand Slamen ott van a legjobb 4 között, 2-t meg megnyer.
0: Na és pont ez az érdekesség, amit te mondasz, hogy hát ebből a másod hegedűs szerepkörből lépett most elő Zverev, és te itt már azért elmondtad, hogy nagyon nagyra tartod ezt a teljesítményt, de mennyire

0: Érzed jogosnak azt a kritikát, amit folyamatosan megkap Zverev? Azt illetően, hogy itt azért azt látjuk, hogy a Roland Garroson is, meg itt a US Open-en is, hát Alcaraz és Sinner különböző okok miatt nem találkozott vele. Tehát, hogy az mennyire jogos az a kritika, hogy Zverev csak ezért érhetett el a csúcsra?
1: Szerintem ez nagyon sportszerűtlen. Egy játékos azt tudja megvenni, aki vele szembe jön, akit a sorsolás, vagy a szerencse, vagy a tábla isten elé citál. Mit tudott volna csinálni? Uh-huh. Ugye? Tehát ez az egyik fele. Ő neki erre ráhatása nem volt. A másik fele azért, hogy Alcaraz csak megverte 5 szetbe Benchelton, nem egy rossz formában lévő Alcaraz volt, vagy nem volt Alcaraz itt. A legnagyobb időkben emlékezzünk vissza, is voltak olyan tornák, ahol Djokovicnak, Nadalnak, Federernek nem a másik nagyot kellett megvernie, hanem akárki mást. Én nem hiszem, hogy ez fair dolog. Én azt gondolom, hogy ha egy grandslamet megnyert volna az Zverev úgy, hogy lesérül Alcaraz, lesérül Sinner, lesérül Taylor Fritz, nem tudom ki, és nem indulnak, és a lábát törik a meccsen, akkor ez így lehetne erről beszélni. Megint azt tudom mondani, hogy 4 grandslam volt idén, mind a 4-ben minimum elődöntőt játszott, 2-t megnyert, és még egyen döntőzött. Nem hiszem, hogy ezt magyarázni kell.
0: És hát valóban a győzelmeket tekintve is messze a legeredményesebb éve a Grand Slameken, ugye 25 győzelem és 2 vereség a 4 tornán. Mentalitásban meg fizikalitásban csúcsosodott ki nála ez az év, tehát az megvolt szerintem eddig is, hogy ő fizikálisan ott van a legjobbak között, de mentálisan kellett neki beérnie?
1: Abszolút, abszolút. A beérés is kérdés, nem is tudom a választ. Összeállnia, ugyanazt, mint Rybakinánál, összeállnia kellett szerintem a dolognak. Valahogy elhitte, hogy nyerhet, valahogy azt a pár pont nagyon szoros meccseken kapott ő másokszor ki a nagyoktól, tehát őnála semmi más nem volt, mint mentális akadály. Ezt tudta leküzdeni Zverev. Én azt hiszem, ez ilyen egyszerű. A fizikalitása, őrület, elképesztő jó kondia van, elképesztő stabil, biztos technikája van. Nekem nagyon tetszett, amit most nyilatkozott a US Open győzelem után, hogy nem, igen, én sajnos nem az Isten áldott a tehetség vagyok, aki kezébe fogja az ütőt és odaüti a labdát úgy, ahogy akarja. Én nekem melózni kellett kicsi korom óta, reggeltől estig megállás nélkül. Beérett a munka. Nekem nagyon tetszik, ahogy ő megfogalmazza ezt.
0: Na és mennyire jellemző az, hogy valaki ne legyen tudatában annak, hogy ő a meccslabdája van a meccsért, ráadásul a bajnokságért szervál.
1: Igen, igen. Hát nagyon kemény volt. Azt mondta, hogy annyira a zónában volt, annyira egy ilyen csőlátása volt, hogy tényleg nem tudta. Azt hitte, őt egy van.
0: Megnyerte végül, igen, is azzal, és kellett némi idő, amíg fölfogta, hogy megvan a US Open, és de hát a közönség ebben segítségére sietett. Fiatal Benchertonnak végül is akkor az amerikai pálya az most nem tudott a döntőben segíteni, de mégis azért az eddigi karrierjének a csúcs tornája a mostani US Open. Ugye 5 helyet ugrott előre a világranglistán, és ráadásul, ahogyan már említettük korábban, az első GS döntőjében azért szégyent nem vallott Zverevvel szemben. Mi az, amit érdemes Benchertonról tudni, mennyire határozhatja meg az ő alakja a következő éveket?
1: Hát ő most már a nagyon sokadik amerikai teniszező, akire óriási nagy súly nehezedik, hogy hát ha meg lesz Andy Roddick után végre egy amerikai Grand Slam bajnok. Nagyon explozív, nagyon érdekes teniszjátszó, hihetetlen atletikus, balkezes. Ez mind-mind oké, látjuk a kérdés itt az, hogy fejben mennyire lesz jó. Itt már ezeken múlnak a dolgok. Hát aki képes szettet nyerni egy Grand Slam döntő, élete első Grand Slam döntőjén, aki képes Alcarazt megverni, úgyhogy hajnali 3:30-kor fejezik be a meccset, az igazából bármire képes. És azért ez is egy hát érdekes dolog, Shelton idén nagyon nagyot ment. Tehát 4 tornát nyert, Masters-t is nyert, Grand Slam döntőt is játszott, nem egy véletlenül oda került játékos. Úgyhogy neki a következő szint lépés lesz a feladat, és ez az a szint, ami a legnehezebb a teniszezőknél. Már azért nagyon régóta követem ezt a sportágat, és hát tudnám sorolni holnapig azokat a játékosokat, akik eljutottak pont oda, ahova Ben Shelton, és aztán nem tudtak tovább lépni. Na ez lesz itt a nagy feladat, én azt hiszem, hogy meg tudja ezt ugrani. Ez szükség lesz az édesapjára, aki profi játékos volt, szükség lesz a brutális csapatra, ami mögötte van. Nagyon-nagyon sok minden kellhet hozzá. Meg tudja ugrani, azt látjuk, de hát mondom, rengeteg ilyen teniszező volt. Robin Söderlingtől kezdve Tomás Berdichen át, én nem is tudom, meddig tudnám sorolni, de ilyen Taylor Fritz is egyébként az ő honfitársa. És tényleg nagyon sok játékos. Vissza 20-30 évre. A legnehezebbet kell most megcsinálnia.
0: Szintlépés előtt áll tehát Shelton. Végül pedig férfi egyesnél is adódik a kérdés, hogy mivel többen is eljutottak a legjobb nyolcba, úgyhogy nem voltak kiemeltek ezen a tornán, te érzel-e bármi átalakulást a mezőnyben, az élvonalban, vagy mindez betudható annak, hogy Sinner hiányzott a mezőnyből? Tehát van-e bármilyen mozgás most a férfiak élmezőnyében?
1: Nem tudom, egy Sinner nem csinál nyarat, mondom, de nagyon igazságtalannak érzem egyébként, és mindig is annak éreztem, amikor egy nagy játékos hiányára hivatkozva hirtelen úgy lesöpört az ember, vagy sokan lesz arról a teljesítményt. Ez Sinner önmagában nem ő a tenisz. Ő egy domináns játékos volt, előtte Alcaraz volt domináns, előtte Djokovic volt domináns, attól még volt tenisz mellette. Amit én érzékelek, egyrészt, hogy fiatalodik az élmezőny, tehát kopnak ki most már az stabilan az elmúlt 8-10 évet ott töltő játékosok. Ugye, ha megnézzük azt, Sinner nagyon fiatal, de Alcaraz 23, Ben Shelton 23, Ozsi Aliassime is épp hogy 26, 24 éves Kobolli, 27 mondjuk Minor, de Fritz is, tehát elég fiatalok, de még nem is ők a legfiatalabbak, hanem a mögöttük lévő top 20-30 környéki játékosok, ott aztán 19-20 évesekkel van tele, Lörnert ilyen, Rafael Zsodál, Jakub Mensik, és hasonló játékosok, Darderi, nagyon fiatalok. Úgyhogy én várom azt, hogy most már ők fölzárkóznak, viszont nem nagyon látom a nagy bajnokot, egyelőre, aki jöjjön és megrángassa Sinner, Zverevet, Alcarazt. Azok, akiktől számíthattunk rá, ugye Ozsi Aliassime és a többiek, ők nem tudták ezt megugrani. Djokovic meglepő lenne, ha látnánk túl sokat már teniszezni. Én tőle nem várok semmit. És hát nagyon sokan kicsúsztak a top 10-ből, akik meghatározóak voltak évekig, ilyen volt Casper Ruud, ilyen volt Tommy Paul, csak hogy soroljam őket, akik tényleg ott voltak, Andrei Rublev például, akik ott voltak a top 10-ben hosszú-hosszú évekig, és már nincsenek ott, és lehet, hogy nem is lesznek.
0: No hát, ha ez azt eredményezi, hogy a következő években minél izgalmasabb döntőket, illetve grenclemeket látunk majd férfi egyesben. Topor Csabával, tenisz szakkommentátorral beszélgettem. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtatok.
0: Mi pedig folytatjuk a körkapcsolást hamarosan.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Fradi Bicskére, az Újpest Szegedre utazik a labdarúgó Magyar Kupában. Újabb településen jelent meg a Baromfi Pest is. Egyre több felé felszakadozik a felhőzet. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupában. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest Szegedre utazik. Az egyetlen NB1-es csata a Zete Eto összecsapás lesz, de izgalmasnak ígérkezik a Puskás Akadémia Diósgyőri és a Kispest Gyirmóti vendégjátéka is. A mérkőzések hivatalos játéknapja október 28-a, a Téta 8-ad döntőbe jutás. Októbertől a Lidl Trek kerékpáros csapatánál folytatja pályafutását Vas Blanka. A terepen 2021-ben, országúton 2024-ben, olimpiai negyedik magyar klasszis, 2028 végéig szóló szerződést írt alá az amerikai istállóval. 25 éves sportoló a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot. Egyelőre még nem tudni, hogy megrendezik-e a Forma egy idei utolsó két versenyét. Az eredeti elképzelések szerint november 29-én Katarba, majd egy héttel később a zárófutamra Abu Dhabiba látogatna a világbajnoki sorozat, ám az amerikai-iráni konfliktus miatt a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan a térségben. A Forma 1 vezetői még nem döntöttek a kérdésben. A US Open friss bajnoka a kazah Jelena Rybakina vezeti a női teniszezők legfrissebb világranglistáját. A korábban sokáig világelső Arina Szabalenka visszacsúszott a második helyre. A magyarok közül Bondár Anna a 69., Udvardi Panna pedig a 83. A férfiaknál az első helyen továbbra is az olasz Jannik Sinner áll, a német Alexander Zverev maradt a második, a spanyol Carlos Alcaraz pedig a harmadik. Egyedüli magyarként Marozsán Fábián a 60.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Az autóipar jövője volt a központi téma Kapitány István és Johann Wadephul német külügyminiszter budapesti tárgyalásain. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a magyar kormány továbbra is meghatározó szerepet szán az ágazatnak. Emellett a kutatásfejlesztésre és az innovációra is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnének, tette hozzá a tárca vezető. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4, még a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. Újabb településen jelent meg a baromfipest is. A betegséget Kerekegyházán egy több mint 20 000 brioli csirkéből álló állományban igazolta a Nébih. Az állományt felszámolják, a gazdaság körül megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nébih arra kéri a baromfitartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Gözmozdonyos kirándulással, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap, a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a gemenci gímszarvast bemutató tárlatot is.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka hídgyaluzás miatt korlátozásokra kell számítani az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Komárom-Kisbér csomópont és a Concó pihenőhely között. A 85-ös és a 93-as kilométer között egy sávon halad a forgalom. A főváros felé a 90-es kilométernél rövidebb szakaszon a belső sávot lezárták, így ott is lassulásra kell számítani. Munkavégzés miatt lezárták a Tatabánya és Biatorbágy között az átterelt sávot az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 61-es és a 19-es kilométer között csak egy sáv járható. Korlátnak ütközött egy autó a 25-ös főúton Ózd belterületén. A 71-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Többnyire borult az ég az országban, enszortan esik az eső. Éjszaka észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után holnap már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérséklődik. Hajnalban általában 10-15, délután 22-26 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
0: 20 perc múlva 22 óra a mikrofonnál Tóth Béla. Labdarúgással folytatjuk. Két végeredmény az olasz élvonalból, Como Parma 2-1, Torino AS Roma 0-2. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a bajnokságban hibátlan az AS Roma, és veretlen a Como, amelynek viszont már van egy döntetlenje, úgyhogy 10 pontot szerzett szemben a Roma 12 pontjával. Egy fél időt követően Inter-Udinese 2-2. Az udinei vendégcsapat már negyed óra elteltével 2 góllal vezetett, és innen egyenlített. Carlos Augusto és Barella találatával az Inter. Zajlik egy mérkőzés Angliában is, a Premier League-ben, tehát az angol élvonalban. A 42. percében a mérkőzésnek Leeds Newcastle 2-0. Pályán magyar játékos a portugál élvonalban, illetve már csak volt, mert hogy Nikicser Tamást lecserélték a mérkőzés 68. percében. Rio Ave Estrella 3-3, a 95. percében tart a találkozó, Rio Ave-ban tehát Nikicser Tamás több mint egy órát játszott kezdőként. Gulácsi Péter pedig a kezdő kapusa a Villarrealnak a mai mérkőzésen, ahol a Betis a vendégegyüttes Villarrealban. A 29. percben Moreno szerzett vezetést a sárga tenger alatt járónak, aztán Cucho Hernández egyenlített, a 42. percben tehát egy egyes döntetlen a Villarreal és a Betis összecsapásán, Gulácsi őrzi a hazaiak kapuját. És ha már légiósok, Gulácsi Péter mindenképpen ide kívánkozott, mert hogy a külföldön légióskodó magyar labdarúgók hétvégi teljesítmények kerül gorcső alá a következő percekben. Már csak azért is érdemes ezt az összeállítást figyelemmel követni, mert Márko Rossi holnap keretet hirdet a Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Szabó Bence az összeállításában Borsos Lászlóval, a Nemzeti Sport munkatársával foglalt össze, ki hogyan szerepelt a klubcsapatában. Következik tehát a légiós radar.
5: Hogyha ezt a hetet vizsgáljuk, akkor számos magyar góllal találkozhatunk Európának a pályáin, illetve hogyha kitekintünk, akkor az Egyesült Államokban is születtek ugye magyar gólok. Most már hetek óta beszélgetünk arról, hogy hogyan teljesítenek légiósaink, és akiről eddig nem ejtettünk szót, szerintem kezdjük vele, mert szerintem ebből a szempontból érdekes, hogy ugye őt Magyarországon láttuk, Csinger Márkról beszélek, a bajnok Eto'o csapatában, és mostani nyári átigazolási időszakban a Groningenhez igazolt. Méltatlanul elfelejtettem kicsit, mondhatom ezt, mert ahogy ő oda került, gyakorlatilag egyből egy kezdőjátékos lett, és azt se felejtsük el, hogy azért Márko Rossinak hamarosan keretkihirdetése lesz, úgyhogy ilyen szempontból is beszélhetünk ezekről a játékosokról.
6: Persze, persze, hát nála mindenféleképpen azt meg kell jegyezni, hogy azért nagyon nagy érdem, hogy odaigazott Groningenbe, teljesen új közegbe, és a szakmai stáb úgy ítélte meg, hogy már az első adandó alkalommal beveti. 5 meccset játszhatott eddig a Groningen színeiben a bajnokságban, és mind az 5-ön játszott, csak az első meccsen volt, hogy az Ado Den Haag elleni bemutatkozása alkalmával volt csere, a többi 4 meccsen pedig kezdő volt. Igaz, én hallottam olyan híreket, hogy a teljesítmény azért még annyira nem meggyőző, legalábbis, hogyha azt veszük alapul, hogy mondjuk adott esetben ki legyen majd Willy Orbán párja ott a védelem tengelyében a magyar válogatottban, de az biztos, hogy olyan csapatban van, amelyik egy lényegesen magasabban jegyzett ligában játszik, mint amilyen a magyar. Már játszhatott a PSV, vagy akár a Trent ellen. Trentét ugyebár láthatták a magyar szurkolók a Ferencváros ellen az Európa Liga selejtezőben, és még akkor jöhet majd a Feyenoord, jöhet majd az AZ Alkmaar, és akkor folytathatnánk a sort az Ajax-tal, és így tovább. Úgyhogy még azért jó néhány nagy csata vár Csinger Márta, akire azt gondolom, hogyha a következő fél egy évben stabil teljesítményt nyújt, akkor neki igazán akkor lehet majd esélye arra, hogy a válogatott kezdőjébe is beverekedje magát. De nincs könnyű helyzetben, mert azért ő jobblábas, már pedig most leginkább azt gondolom, hogy egy ballábas belső védő az, akit meg kellene találni majd abban a rendszerben, amit most Rossi szeretne látni a válogatottnál. Willy Orbán helye nyilvánvalóan kőbe van vésve, és hogyha ragaszkodik ahhoz, hogy 4 védős rendszerben álljon fel a magyar válogatott, akkor el kéne mellé egy igazán jó ballábas is.
5: Ha már említetted Willy Orbánt, akkor ne feledkezzünk el róla, hogy gólt szerzett a hétvégén ő is. Lipcse csapatában az 5-0-ra megnyert Hamburg elleni meccsen ő szerezte a harmadik gólt. Demichelis on the pitch. As Nusa takes a free kick! And Orbán at the far post makes it 3 for RB Leipzig. Maradva még Hollandiánál, ugye Bárány Donát pedig bemutatkozott a csapatában, ami abban a szempontból egy nagyon jó hír, hogy ugye őt sérülten igazolták le, ezzel együtt is azért láttak benne a holland csapatnál lehetőséget, és megkapta tehát először a bizonyításra az esélyt. Nyilván válogatott szempontból jelen formájában azért kevésbé vetődhet fel, de mindenképpen jó jel, hogy kapott lehetőséget.
6: Igen, igen, 5 meccset kényszer pihent, ha mondhatom így, és itt a Fent ellen kapott egy hosszabbítással együtt csak nem fél órát, ami mindenképpen jó jel, mert a sérülése után ez volt az első meccs, amikor őt nevezhették a keretbe. nyilván az ő edzettségi állapota az, igen, nem teheti lehetővé azt, hogy most a válogatottnál számításba vegyék komolyabban. Szerintem a hágaiak is örülnek annak, hogy akkor most ott a klub kötelékében marad és edz két hetet. De hogy utána, hogyha belelendül a gólgyártásba, akkor szerintem novemberben neki már lehetőség arra, hogy újra a válogatottban találja magát. Ha azt mondom, hogy ez az a poszt, ami a legkevésbé van megoldva a válogatottba, Varga Barnabás után, mert hogy nyilván az ő helye megkérdőjelezhetetlen, akkor szerintem azzal azért kevesen vitatkoznak, mert hogyha szétnézünk még a terepen, akár mondjuk Hollandiában, akkor még ott van Kovács Bendegúz, aki az Azet Alkmaarban játszik, de sajnos a felnőtt csapatban nem annyira játszik. Most a hétvégén kapott 3 percet, ez volt az első pályára lépése a felnőtt csapatban. Egyébként a Young Gazette-ben láthatjuk őt. Ott eredményes a holland másodosztályban, van már az idényben 3 gólja, de azért ez még szerintem nem feltétlenül jogosítja fel arra, hogy meghívják a magyar válogatottba. Hozzá kell tennem, hogy sajnos kevés olyan külföldön szereplő magyar csatár van, aki versenyképes, és még megközelítheti Varga Barnabásnak a szintjét. Sajnos én most nem is nagyon látok ilyet így a formákból kiindulva, viszont hosszabb távon, akár 1-2 éves távlatban, ha nézem, akkor meg Kovács Bendegúzban én mondjuk több lehetőséget látok, mint Bárány Donátban. Benne azért a testalkatát is, ha megnézzük, egy csak nem 2 méter magas, ha jól tudom, 199 cm magas, ballábas. Egyébként a testfelépítéséhez képest nagyon gyors technikás játékosról beszélünk. Én nála várom azt, hogy meglegyen az áttörés, csak hát nagyon nehéz egy olyan ezetbe bekerülni, ahol van előtte 2 jó csatár, és a gazetát már is jól szerepel.
5: A védelemről már beszéltünk korábban, és talán még egy játékost idehozva, Callum Stiles személyét, aki a hétvégén szintén gólt szerzett, ugye a West Brom és a QPR játszott egymással, ő szerezte a West Bromnak a gólját. Here is Nzingula, edge of the box, shapes to shoot, gives it square to Hernmira, Hernmira to Styles, left foot is... What a goal! There it is! And he's on the score sheet again, Callum Styles! Azért az is egy mondjuk meglepő dolog, hogy ő betalált, mert azért nem egy nagy gólgyáros.
6: Nem, 91 meccse van per pillanat a West Bromban, és ez volt neki az 5. Ami számomra érdekesség, hogyha hinni lehet a Transfermarkt adatbázisának, akkor ő ezt most jobb hátvédként szerezte. Ez volt az első meccs, amit jobb hátvédként játszott a West Bromban, és egyből elsült a lába. De hát ő is egy nagyon megbízható játékos, 7-től 7-e 90 perceket játszik a VBA-ban, és ami nagyon jó hír, hogy úgy látszik, hogy ezt az egyébként elég brutális terhelést ez bírja a teste, úgyhogy abszolút egy tök jó Kerkez Milos alternatíva, hogyha nevezhetem őt ennek, illetve azért az ő univerzális játéka azért azt is megengedi, hogyha a kapitány megszorul, már szerencsére a belső középpályán azért nagyon sok a választási lehetősége, de akkor adott esetben egyébként a középpálya tengelyén is be tudja vetni Callum Stiles, mert a képességei, a játékértése ehhez is megvan.
5: Menjünk akkor tovább, és beszéljünk szerintem a törökországi légiósokra, és azon belül szerintem, hogy beszéltünk Mocsi Attiláról is, meg Sallai Rolandról is többet, Tóth Rajmund, ugye ő egy frissen odaigazolt játékos, ráadásul most ezen a héten megszerezte az első gólját a török első osztályban, úgyhogy az ő teljesítménye, hogyan látod, ugye nyilván egy olyan csapatban van, amely azért nem a legnagyobb nevű török együttesek közé tartozik.
6: Persze, de számomra leginkább az érdekes, hogy eddig most már 4 meccse van a Konyhásportban, ő is így rögtön bejátszotta magát, a 4-ből 3 meccsen kezdett, és más-más pozícióban, mert itt az első meccseken inkább védekező középpályás játszott, most a hétvégén pedig a Trabzonspor ellen pedig egy elég szokatlan szerepkörben, a 10-esként tűnt föl, és már szerzett gólt rögtön a második percben. Skibir Trabzonspor lóda, Şimdi Muleka kontrol etti, döndü. Jackson Muleka, baktı arkadaşlarına derinlemesine, pas düşüncesi sol kanada etkili geldi. Şimdi Konyaspor ceza sahası içi ortaya çevrilen top, gol pozisyonu, şut gol! Egyetlen gól sem szerzett a NB1-ben Tóth Rajmund, ellenben a Super League-ben 4 meccse volt szüksége, és amint feltolták egy olyan szerepkörbe, ahol sokkal közelebb volt a kapuhoz, rögtön az első akciójából betalált. Úgyhogy szerintem ez is ígéretes, ugyebár nála is el szoktuk mondani, hogy azért jobb hátvédként is bevethető, legalábbis Borbé Balázs annak idején az Etónál rende ott szerepeltette, hogyha a szükség úgy kívánta, illetve hát eredendően ő gyermekkora óta a védekező középpályás játszik, úgyhogy számomra most ez egy ilyen érdekes felismerése, úgymond a török szakmai stábnak, hogy lehet, hogy őt egy sorra előrébb is lehet alkalmazni. Hát elég lendületes, jól lő, a válogatottban is bizonyította, ugyebár egy fellépése van a nemzeti csapatban is azon rögtön gólal mutatkozott be, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy neki hol találnak helyet ennél a Super League csapatnál, mert az jól látható, hogy a Konyhásportnál számítanak rá minden meccsen, játszhatják, leginkább kezdetik, de most az is lehet, hogy akkor ő a csatár mögött találja majd meg ott a helyét Törökországban.
5: Beszéljünk Szűcs Tamásról is, aki Portugáliában először kapott kezdőként lehetőséget. Ilyen szempontból azért tudunk némi párhuzamot vonni, akár mondjuk a Bárány Donáttal, hogy mondjuk neki nem volt ugyan sérülése, de bizalmat most kapott először nagyobbat, márpedig ugye egy ilyen portugál közép-felsőházi csapatnál egy magyar játékos a kezdő tud lenni, az azért nagy szónak számít.
6: Most ott szerintem úgy érdemes kontextusba helyezni ezt a transfert, hogy a Family K.O. fennállásának, hogyha igazak a sajtóértesülések, akkor második legdrágább játékosaként szerződtették Szűcs Tamást, középső középpályásként, nyilván egy 6-os-8-as szerepkörben, viszont úgy nézett ki, hogy az első fordulókban még nem feltétlenül olyan típusú játékos keresett az edző, amilyen Szűcs Tamás, inkább talán rutinosabbakra, vagy adott esetben labdabiztosabb játékosokra próbált hagyatkozni. Talán azért is lehet az, hogy ő nem volt kezdő, mert amennyire én tudom, ő a nyáron a Strasbourghoz távozó edzőnek volt a kifejezett kérése, hogy ő Szűcs Tamást szeretnék szerződtetni, csak hogy a július közepén elment, egy új szakmai stáb állt föl, és ebben úgy látszik, hogy idáig kellett várni arra, hogy először megkapja Szűcs Tamás a lehetőséget kezdőként, hatosként játszott, és a számok alapján egyébként jól. Egy inkább a második fél idő az már a bekkelésről szólt, na a Family House számára, mert azért nyilván a Sporting ellen nem egyszerű játszani, de Szűcs Tamás végre megkapta az első 90 percét, és a beszámolók szerint jó teljesítmény nyújtott. Ez mindenképpen örvendetes, hát itt nagy kérdés, hogy meg tud-e ragadni a csapatban. Most van egy sérülés egyébként ott a poszton, aminek a lehetőségét meg tudja ragadni, és hogyha ez így lesz, akkor azért a világ, hát mondhatni, 6.-7. legerősebb bajnokságában tud majd hétről hétre játékpercet gyűjteni, ami nagyon fontos lenne, mert az első 4. fordulóban 30-35 perc gyűlt neki össze, most ez a 90 ez nagyon jól jött neki.
5: Tegyünk egy kitérőt Szlovákia irányába is, ahol Szántó Regő talált be a hétvégén, és győztes gólt szerzett, ugye ő a Bisztricának a játékosa és a Szakolc elleni bajnokin rugott egy óriási gólt a 97. percben, azzal nyerte meg csapata a mérkőzést. És hogyha kicsit visszamegyünk még az időben, betekintetben ugye a hét közben rendeztek kupamérkőzéseket, illetve Bajnokok Ligája találkozókat. Először beszéljünk a kupáról, és ami szerintem ilyen szempontból nekünk érdekes, az a Cseh Kupa, ahol két magyar játékos is szerepet kapott a Spartak Prahának a színeiben, Hegyi, illetve Vitályos is játszott. Velük kapcsolatban, hogyha rátérünk, akkor szerinted mennyire gyorsan verekedhetik be magukat adott esetben egy Spartak Prahának a kezdő csapatában? Nyilván látjuk, hogy a kupában azért megkapják a lehetőséget.
6: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert Hegyi Krisztián esetében azt látjuk, hogy van egy olyan kapusa a Spartak Prahának, aki már évek óta ott van a klub kötelékében. Egy szlovák srác, egyszer már azóta meg is hívták, amióta ott játszik a szlovák válogatottba, be is mutatkozhatott, és úgy volt, hogy Hegyi és közte lehet majd egy nagy verseny, ki lesz az első számú kapus, és úgy látszik, hogy Jákub Sudovcsik volt az, aki ebből a külön csatából most győztesen kijött. Néhány évvel ezelőtt még a Sparta B-ben is játszott, aztán ott ült végig a kis padon a következő idényben. Már volt azért egy 14-5 meccse a bajnokságban, és hát most sajnos úgy néz ki, hogy most vele kalkulálnak ebben az idényben. De Hegyi Krisztián most amennyire így lehet látni, ezen a meccsen lehúzta a rolót, tehát azért 0-ra lehozta a kupa meccset egy másodosztályú csapat ellen, 5-0-ra nyertek idegenben, hogy mindenképpen azért jó, megfelelő teljesítmény nyújhatott. Ennél azért érdekesebb szerintem még Vitályos helyzete, akit most úgy néz ki, hogy egy középpályás szorított ki, egy 25 éves cseh válogatott labdarúgó, ami azért is érdekes talán, mert amikor még interjút készítettem vele, akkor még így a tavasz folyamán, akkor még azért arról volt szó, hogy itt egy háromvédős rendszer lesz az, amiben a Sparta pályára lép. Ugyan a vezetőedző megmaradt, újra gondolta teljesen a csapatjátékot, és átálltak egy négyvédős rendszerre. Itt most balhátvédként kellene talán beverekednie magát Vitályos Viktornak, vagy belső védőként, de most a balhátvéd szerepkörében ugye már egy cseh válogatott labdarúgó játszik, őt kéne kiszorítani, vagy pedig akár a tengerbe valahogy beverekednie magát, de hát ez nem egyszerű feladat, hogy valamennyivel azért több lehetőséget kapott eddig már, mint Hegyi Krisztián, Bajnokok Ligája a selejtezőjében kapott negyed órát a Lyon elleni idegenbeli meccsen, tehát mindketten arra várnak, hogy a bajnokságban is bemutatkozzon, a híván Hegyinek szerintem nehezebb a dolga. Vitályos esetében látom azt, hogyha majd elkezdődik az Európa Liga a csapat számára, akkor a kettős terhelés az egy olyan lehetőséget adhat neki, hogy vagy a bajnokságban, vagy a nemzetközi kupában több játék lehetőséget kaphat, és egyébként ő szerintem még a válogatott szempontjából kifejezetten ígéretes játékos lehet, de most azt kell mondjam, hogy jelenlegi helyzetét elnézve inkább hosszabb távon.
5: Maradva a hét közepénél, ugye Amerikában rendeztek bajnoki mérkőzéseket, játszott a Toronto lista vezető Nashville-lel a keleti csoportot, ők vezetik, és ugye ott Charlie Daniel gólt szerzett.
7: Texas now trying to get there, but Etienne did first, and he spreads it wide. This is Corbiano, need to get some more red shirts into the box. Corbiano to the byline, and that crosses a great one, and it's headed in by Shalloway! Daniel Shalloway! Position, placing the header. TFC 1, Nashville 1.
5: Majd ezután gólpaszt is kiosztott, és azzal megnyerte a csapata a mérkőzést. Egyébként Gazdag Dániel is betalált a hétközben, a második mérkőzésén a New England Revolutionnak a színeiben a New York City ellen ő egy győztes gólt szerzett, a csapatam a 93. percben meg is nyerte a mérkőzést, tehát 2-1-re.
7: Fine goal again, gets the cross in. Brought down, driven into the corner. New England steals it. Oh, what a finish from Daniel Gazdag. It's a dagger in stoppage time.
5: És az átigazolásával kapcsolatban, mert ugye a Columbus Crew-tól igazolt a New England Revolutions együtteséhez, most az átigazolásával kapcsolatban készült vele egy beszélgetés, amelyet Tóth Márkó készített.
8: Hát azt láttuk az ügynökömmel, hogy a helyzetem az igazából nem sokat változik a Columbusban, hiába a válogatott szünet után azért egész jó formában voltam, sikerült gólokat szereznem. Úgyhogy elkezdtünk azon dolgozni, hogy hát ha egy másik csapatba tudok kerülni, ahol több játék lehetőséghez jutok, jobban megbecsülnek. Így jött képbe a New England, és igazából így kerültem ide.
9: Beszéltél arról is korábban, még azt hiszem talán idén, de biztos, hogy az előző esztendőben is megerősítette egy interjúban, hogy nagyon szerettek Amerikában élni. Talán volt egy olyan utalásod is, hogyha reál is akarsz lenni, akkor alig ha mostanság közeledve, akkor még azt mondtad, közeledve a 30-hoz kapsz majd Európából visszautasíthatatlan ajánlatot. A visszatérés az sem most, sem az elmúlt években nem volt reális opció, akár Magyarországra, akár Európa más bajnokságaiba?
8: 2022-ben ugye volt az a nagyon kimagasló szezon, amikor több mint 20 gólt rúgtam a bajnokságban, akkor került szóba, hogy Európába tudnék visszamenni, de aztán végül is a Philadelphiától nagyon jó ajánlatot kaptam, amit elfogadtunk. Igazából egyáltalán nem bánom, én is és a családom is nagyon szeretünk itt élni Amerikában, ahogy te is mondtad. Ugye most egy új városba kerülünk, de amit eddig láttunk Bostonból, az nagyon tetszett nekünk, úgyhogy én szerintem itt is nagyon jól fogjuk magunkat érezni.
9: Azt így utólag elárulhatod esetleg, hogy alapvetően akkor topliga került szóba, vagy alacsonyabb szintű, de mondjuk a magyarnál erősebb európai bajnokság, mint a visszatérés lehetősége? Netán konkrétan Magyarország, mint célállomás?
8: Nem, Magyarországról igazából, amióta eljöttem az NBA-ből, nem voltam kapcsolatban klubokkal. Igen, ez a Magyar Ligánál egy erősebb liga, de nem top liga.
9: Philadelphiában gyakorlatilag klublegenda lettél 4 év alatt, ezt mondhatjuk nyugodtan, több rekordot is felállítottál a klubnál. A Columbusnál viszont már kevésbé alakultak jól a dolgaid, erről te magad is beszéltél, alapvetően a statisztikáid is ezt mutatják. Hogy élted meg azt az időszakot?
8: Hát nyilván egy sokkal nehezebb időszak volt a Philadelphiához képest. Philadelphiában ugye nagyon jól éreztem magam, jöttek a gólok folyamatosan, igazából nem is nagyon volt olyan, hogy mondjuk mély ponton vagy rossz formában lettem volna. Ehhez képest Columbusban ugye nem kezdtem olyan jól, nem tudtam az első meccsiken gólt szerezni, aztán kicsit nagy nyomást tettem magamra, ami nyilván nem segített. Nehezebb időszak volt, de azt gondolom, hogy még azért azt mondhatom, hogy szerencsés vagyok, hogy így 29-30 éves koromban éltem meg az első ilyen mélypontot talán a karrierembe, úgyhogy próbálok belőle kijönni, aztán egyelőre ez a New Englandi kaland jól indult, úgyhogy reméljük a folytatás is ugyanilyen jó lesz.
9: ha már mondtad, hogy jól indult a New Englandi kaland, még egy mondat erejéig visszatérve ez a győztes gólhoz, összességében a közösségen mit éreztél, ők mennyire tudták veled megélni azt a pillanatot, hogy új játékosként gyakorlatilag néhány nappal a bejelentésed után rögtön győztes gólt szereztél, láttam ott a Carles Hill nagyon ölelgetett például a gólt követően, szóval mit gondolsz így akár a beilleszkedésednek, akár a lelki világodnak, akár mondjuk annak, ahogyan a csapattársak néznek rád és elfogadnak, mennyit tesz ez a találat?
8: Amióta megérkeztem, azt érzem, hogy nagyon örülnek, hogy itt vagyok, mind a csapattársak, mind az edzőstáb. Nyilván ez jól esik nagyon, és segíti az önbizalmát egy játékosnak. Az, hogy tegnap győztes gólt tudtam szerezni, nyilván az is egy pozitív irányba viszi ezt még inkább, úgyhogy én igazából nagyon pozitívan látom egyelőre a jövőt.
9: A New England a harmadik helyen áll a keleti főcsoportban. Mit gondolsz, mi lehet a reális célkitűzés a csapatnak erre az idényre? Nem akarom kerülgetni a forrókását. Bajnoki címről például beszélnek New Englandben?
8: Igen, hát ugye egy fiatal csapatunk van, rengeteg olyan játékos van, aki a Márkóval dolgozott például az utánpótlás válogatottba. Vagyunk egy páran, akik idősebbek, úgyhogy így a balanszot próbálják a keretben megtalálni. A szezon eddig jól alakult a csapatnak. Én azt látom egyébként, hogy van kvalitás a csapatban olyan irányba, hogy akár a playoffban is meccseket tudjunk nyerni. Azt gondolom, hogy azért türelmesnek kell lennünk, de benne van a csapatban akár, hogy egy jó playoff kifutása legyen, és igazából ott bármi történhet.
9: Éveken keresztül gyakorlatilag biztosra lehető volt, hogy kerethirdetésről kerethirdetésre ott leszel a magyar válogatott összeállításában. Legutóbb viszont tavaly nyáron a svédek elleni felkészülési meccsen szerepeltél. Mennyire van a fejedben a visszatérés gondolata, mennyire motiváló tényező ez még most a mindennapokban, vagy hogyan gondolsz egyáltalán a válogatottra jelenleg?
8: Hát őszintén szóval nem sokat gondoltam erre jelenleg, igazából csak magammal szerettem volna, vagy szeretnék foglalkozni továbbra is, hogy megtaláljam a jó formámat, aztán igazából, hogyha sikerül úgy teljesíteni, mondjuk Philadelphiában, akkor lehet erről gondolkozni, megbeszélni szerintem.
9: A Marco Rossival beszéltél egyébként mostanság, akár általánosságban, akár arról, mi kellhet az újabb meghívóhoz, vagy hogy mit szól például ez az átigazolásodhoz?
8: Nem.
9: Beszéljünk még egy picit a magyar vonalon maradva. A Honvéd, amiben bemutatkoztál és többi NB1-es játékos lettél, újra az élvonalban szerepel. Mennyire van lehetőséged Amerikából követni az NB1-et, akár konkrétan a Honvédot?
8: Igen, nagyon örülök neki, hogy visszajutottak. Próbálom nézni a meccseiket, azért nyilván az időeltődés miatt néha, meg az edzések miatt néha nehézkes, az eredményeket azt mindig nézem. Volt egy-két meccsük is, amit tudtam nézni, illetve más NB1-es meccseket is szoktam, azért más csapatokban is vannak barátaim, úgyhogy azért követem az otthoni dolgokat.
9: Tudsz esetleg felidézni olyat az eddigi idényből, ami a legjobban tetszett, a leginkább meglepett, vagy ami így megmaradt ebből az új NB1-es idényből? Ha már azt mondod, hogy követed, ami talán önmagában is óriási dolog, így ekkora távolságból, meg én időeltolódással.
8: Igen, persze. Igazából vasas meccseket szoktam nézni, ugye a Costa Márk miatt, Paks meccseket, a Vécsei Bálint miatt, illetve hát nyilván a Honvédot. Nagyon tetszik, ahogy a Honvéd a fiatalokhoz nyúl, és játszanak. Sokszor ugye szerencsétlenek voltak itt a meccs végén, buktak pontokat, de mondom még egyszer, nagyon örülök neki, hogy ott vannak újra az első osztályban, és szurkolok nekik nagyon, hogy egy jó szezonok legyen, és ott is tudjanak maradni.
5: Folytatjuk a beszélgetést Borsos Lászlóval. Ugye a Bajnokok Ligája mérkőzéseket hétközben rendezték, más európai kupa még nem volt, tehát a Ferencváros még nem lépett pályára az Európa Ligában sem. Na de viszont, ami nagyon érdekes, hogy 7 magyar légiós viszont ott lehetett a csapatával a Bajnokok Ligájának a főtábláján, amelyre korábban még nem volt példa. De mit szóltál ehhez, hogy 7 magyar játékos is kaphatott szerepet, vagy kaphat szerepet a BL-ben?
10: Hát nyilván nagyon örültem neki, de elsősorban az újaknak. Tehát azt, hogy mondjuk Varga Barnabás és Vitális Milán ott vannak egy csapatban, ez nagyon szívmelengető látni. Meg önmagában az, hogy ők ott az AEK-ben, igaz a hétvégén pont nem játszott egyikőjük, hogy hát a Vitális egyáltalán nem játszott, és Varga is csak csereként, de hogy erről úgy számolhattunk be, hogy mint egyfajta szokatlan esemény, mert ott már Konikolisnak a bizalmát mind a ketten élvezik, és rá is szolgálnak, hogy nagyon-nagyon jó hírek jönnek róla, és azt én személy szerint, hogy Varga Barnabás egyáltalán nem kell félteni egy ilyen környezetben, mint mondjuk az aténi, de én beszélgetve görög újságíró kollégákkal, az is nagyon megnyugtató, hogy Vitális Milánról is szuperlatívuszokban beszélnek, és az, hogy az ő összjátékukból szerintem majd a magyar válogatott is nagyon-nagyon profitálhat majd. Úgyhogy számomra ez a legjobb abban, hogy most ők is ott vannak a Bajnokok Ligájában, mert azért olyan szinten pallírozódhatnak, meg csiszolódhatnak össze, hogy ez majd azért Marco Rossinak szerintem igencsak kedvező lesz. És hát nyilván a többieknek is nagyon örülünk a Bajnokok Ligájában, követjük őket, meg szerencsére csupa jó hírrel számolhatunk be szinte. Igaz, mondjuk pont a Salai Rolandékat, illetve a Galatasarayt azért sajnos egy kicsit megfricskázták a Lisszabonban, de bízunk a kedvező folytatásba.
5: És beszéljünk a válogatottról is, mert hogy Marco Rossi holnap fog keretet hirdetni, és ugye nyilván ilyenkor kérdés, hogy a légiósok mekkora szerepet kaphatnak majd. Te számítasz esetleg valami meglepetés névre, vagy olyan kimaradóra, amin sokan meglepődhetnek?
10: Hát én a bekerülők oldalával kezdeném, mivel említettem is beszélgetés korábbi részében, hogy csatárposzt az, amelyik eléggé megoldatlannak tűnik, hogyha nem veszem Varga Barnabást, már pedig elég rövid idő alatt kell majd játszani 4 meccset. Adja Isten, hogy végigbírja minden egyszer a 90 percet, én úgy vagyok vele. De hogyha esetleg ezt nem tudnám, akkor azért nagyok a kérdőjelek, hogy ki helyettesítheti. Én bár mondjuk az utolsó két fordulóban nem szerzett gól, de én az NB1-ből azt mondom, hogy Szalai József az, aki jó esélye pályázhat a meghívóra. Tényleg bitang jól kezdett itt az NB1-ben, és az első 5 meccsen szerzett is rögtön 6 gólt, amivel eléggé magára felhívta a figyelmet. Nyíregyháza meg a Loki ellen. Emiatt össze a gól ezzel együtt, azt gondolom, hogy neki is megvannak azok az erényei, amiket mondjuk hasznosítani lehet a válogatottban, de azért én óriási nagy szerepet én még nem gondolom, hogy osztanának rá. Az se biztos egyébként, hogy meghívják, de én nem lepődnék meg azon, hogyha mi látva azt az asszályt, ami ott a csatárposzton van, vagy esetleg az ő neve is benne lesz a kalapban. A kikerülők oldalán pedig én úgy gondolom, hogy most Dárdai Márton az, aki hosszú éveken át, nagyjából egy 2 éven keresztül mindig ott volt szinte a válogatottban, viszont most a finnek meg a kazakok elleni meccsen nem kapott meghívót, és szerintem most sem fog elnézni azt, hogy milyen keveset játszik a Hertában. Az ő helyzete igencsak aggasztó, mert szerintem fél évről fél évre erről ír még a Bild is, meg a Kicker is, hogy melyik csapatba mehet, milyen Bundesliga klub figyeli. Most ehhez képest úgy látszik, hogy ő ott ragadt a Hertában, és sajnos most azt kell mondanom, hogy ki is került a kezdőcsapatból, mert második Bundesligát, ha nézzük, akkor ő még nem volt kezdő ebben az idényben, néha bebeáll 5-10 percekre hosszabbítással együtt. Már pedig ilyen helyzetben, és elnézve azt, hogy mondjuk Szalai Attila posztiválisa ballábasként, aki meg a Csecsénben végigjátsza a meccseket, meg sokat játszik, igaz, most pont hétvégén ő is csere volt, de szerintem így a Lengyelországban légióskodó labdarúgó lesz az, aki majd meghívást kap Rossziról, Dárdai Márton pedig, hát össze kell kaparja magát, hogy bejátsza magát a Hertába, mert szerintem csak akkor van esélye újabb meghívóra.
11: Borsos Lászlóval Szabó Bence beszélgetett. Ahogy az már megszokottá vált, Amerikából küldött tudósítást Frankl András a legaktuálisabb Formula 1-es hírekről és a hétvégi spanyol nagydíjról.
12: Érdekes dolog ez a Formula 1. Van benne egy csomó versenyző, akinek, hadd mondjam azt, hogy ez csak az állása. És azért az állása, mert soha, de soha nem lesznek világbajnokok. Nem csak azért, mert itt van Kimi, és ez így megy tovább, akkor évekig ő lesz az élen. De ott van mellette Lando Norris, talán a Ferrari, talán Russell, és előbb-utóbb Calapinto is, de ha azt mondom, hogy Alonso, Stroll, Perez, Bottas, Albon, Sainz, Hülkenberg, Gasly, Lawson, ők nagyon jól tudják, hogyha megérkeznek csütörtökön, és elmondják a interjúkat, és minden, nagyon tudják, hogy mikor jön a rajt, akkor ők egész biztos, hogy nem fognak nyerni, valószínűleg másodikak se lesznek, de gondoljuk egy pillanatra, ez nem egy rossz állás, ugye, ez nem egy, mint meló, így is mondhatnám, mert relatíve sokat keresnek, az egész dolog elég biztonságos, mondjuk sokkal, de sokkal biztonságosabb, mint hogyha valaki egy tűzoltó. Hozzá kell tennem, hogy ez a sokkal nemesebb dolog, ha valaki berohan egy égő házba, mint hogy megy körbe-körbe, de az egy másik sztori. Ami a pályát illeti, senki nem szereti. Madridot magát természetesen mindenki szereti. Madrid nem lehet nem szeretni. Nagyon örülök, hogy ott volt a király, nagyon szép gesztus volt. Angliában egyetlen egyszer volt ott a király, a legelső verseny 1950-ben, A lánya, Queen Elizabeth, soha, de soha nem volt kint a British Grand Prix-n, sajnos. A másik, amit nagyon sajnáltam, az az, hogy nem engedték be az igazi szurkolókat, a vérbeli szurkolókat, hanem a sok, mondhatnám, megjátszós ilyen VIP-s pojácák, azok lihegtek ott a tribün előtt, ahelyett, hogy ott lehettek volna a vérbeli szurkolók, mint Monzában, és természetesen a Hungaroringen is. Most van egy kis szünet, ugye aztán jön az Azerbajdzsán, hogy aztán még hány verseny lesz, azt senki nem tudja. Ez nem kell politikusnak lenni, mindenki tudja, hogy ez amerikai-irán dolog, ez nem egy lefutott ügy, és senki nem akar elmenni versenyezni oda, ahova esetleg megérkezhet egy-két több száz rakéta. Úgyhogy minél kevesebb verseny marad, annál inkább úgy néz ki, hogy Kimi lesz a világbajnok, a legfiatalabb, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog, 20 éves srác, egész Olaszország imádja, nem lehet nem szeretni, én is nagyon szeretem. Lando Norris óriási szerződés kapott a minap, 30 millió font, dollár, szóval teljesen mindegy, nagyon sok pénz, olyannyira, hogy most elindított egy Forma 4-es csapatot is, ami egy nagyon szép gesztus, és ezt nem pénzért csinálja, hanem azért, mert szeretné, hogyha jönnének fiatalok, hogy előbb-utóbb átvegyék a sportot tőle, és Kimitől, és a többiektől. Hát szóval itt állunk, egy dolgot még megemlítenék, a főnököm megengedte, hogy minden héten legyen egy pár percem, ami azt jelenti, hogy jövő héten, hétfőn, amikor nincs Forma 1, akkor tudok beszélni mondjuk teniszről, amerikai fociról, a 49-erekről, akik most jöttek vissza Ausztráliából, ott volt egy nagy mérkőzésük, a kosárlabda, itt van a Warriors, szóval ne csak Forma 1 legyen, hanem Isten segítségével tudjak adni egy kis áttekintést, egy színesebb képet. Frankl András, San Francisco.
11: Frankl András tudósítását hallottuk. Hamarosan a körkapcsolás véget ér, hiszen 22 óra 15 perckor kezdődik a Sportvilág Nyágói Gergellyel. Én a szerkesztő Szabó Szilvia és a hangmérnök Bererák József nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. A műsorvezető Tóth Béla búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
13: Bicske, Ferencváros és Szeged Újpest mérkőzéseket rendeznek a labdarúgó magyar kupában. Nincs döntés az utolsó két Formula 1-es futamügyében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
2: Sportvilág.
13: Sorsoltak a magyar labdarúgó kupában. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre utazhat. Az egyetlen színtiszta NB1-es csata a ZTE Eto összecsapás lesz, de izgalmasnak ígérkezik a Puskás Akadémia Diósgyőri és a Kispest Gyirmóti vendégjátéka is. A mérkőzések hivatalos játéknapja október 28-a, a tét már a 8-ad döntőbe jutás. A DVSC vizsgálja a fellebbezés lehetőségét, ezért a soron következő Vasas elleni mérkőzésen nem lesz bezárva a Nagy Erdei Stadion 3 szektora. Mint ismeretes, az MLS fegyelmi bizottsága a pénzbüntetés mellett elrendelte a Nagyerdei stadion B5, B6 és B7 szektorainak lezárását a soron következő NB1-es mérkőzésre, mert a DVSC szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak be az MTK elleni meccsen. Mivel azonban a büntetés csak a fellebbezési határidőn túl, azaz szeptember 25-e után lépett életbe, így a szombati Vasas elleni meccset ez még nem érinti. A játékvezetői testület hivatalos álláspontja szerint a VAR-vizsgálat után érvényteleníteni kellett volna Erling Haaland gólját az angol labdarúgó Premier League tegnapi manchesteri derbijén. A norvég támadó az 59. percben szerzett gólt vitatott körülmények között, a több mint 70 percen át 10 emberrel futballozó City ezzel nyert 1-0-ra az Old Traffordon a Manchester United ellen. Labdarúgás után kosárlabda. Tegnap az Egyesült Államok csapata sorozatban 5. világbajnoki címét szerezte, a magyar válogatott pedig 28 év távollét után remekül szerepelt a tornán. A mieink 3 meccset nyerve egészen a negyed döntőig meneteltek, ahol csak a későbbi győztes USA állította meg őket. A válogatottunk szövetségi kapitánya Völgyi Péter ma a Nemzeti Sportrádió vendége volt, ahol Szabó Szilviának értékelt.
14: Nagyon fura érzés volt tegnap nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymás ellen, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok. Valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre. Nem is igazából elsősorban az eredmény, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
15: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt. 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
14: Így van, most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk. Az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, ahogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
15: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott.
14: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelép. Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebbe a csapatban, mint amit eddig megmutatott. Akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, a pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki. És szerintem ez a 2 év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés. Szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
15: Nyilván ennek a világbajnoki nagyszerű szereplésnek akkor van különös jelentősége, hogyha a csapat kijut az Európa-bajnokságra, és ott esetleg hasonló teljesítményt nyújt, szóval emiatt is különösen fontosak lesznek ugye a novemberi EB selejtezők.
14: Abszolút, ugye az Európa-bajnoki selejtezőn van javítani valunk, és mindenképpen kint szeretnék lenni a következő Európa-bajnokság döntőjében, annál is inkább, hiszen innen lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőcsoportba, és ez nem lesz könnyű feladat, hiszen itt a világbajnokságon is az első 8 csapatban, 5 európai csapat volt található, tehát rettetesen nehéz az Európa bajnokságokon is a 4 környékére odajutni, és ott még akár be is verekedni magát egy csapatnak, mert rengeteg jó társaság van, voltak olyanok, akik nem voltak, például ott most a világbajnokság mezőnyében például a szlovénok, úgyhogy nagyon nehéz feladat lesz ez is, de remélem, hogy egy nagy zsákkal több lesz az önbizalmunk, és ugyanez az alázattal fogunk neki veselkedni ennek a munkának, a felkészülésnek, és ha megtaláljuk ebben jó az egyensúlyt, akkor ki is fogunk jutni az Európa-bajnokságra. Ott egy újabb mérkőzéssorozat, az már egy következő lépés lesz.
13: Magyarország a férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állt össze. Az összesített listán Magyarország vezet a spanyolok és a görögök előtt. A folytatásban box. Holnap kezdődik és jövő szombatig tart a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság, ahol 8 férfi és 7 női magyar boxoló indul. Az olimpiai 5. Hámori Luca célja, ahogy azt az M4 Sportnak is elmondta, egyértelműen az éremszerzés.
16: Teljesen magabiztosan megyek az Európa-bajnokságra.

0: Meg Szombathelyen a Tornászok Challenge világkupa versenyét. Ennek kapcsán Berki Krisztián, a Magyar Tornaszövetség sportigazgatója, az Emlősport sporthíradójának vendége volt, ahol Szőke Viktóriával beszélgetett.
1: Az EB-n szereplő versenyzők, akik az EB csapatot alkották, ők nem indulnak a Szombathelyi világkupán, hiszen nekünk ez az augusztusi időpont, ez egy nagyon nem jó időpont a verseny programjainkat tekintve, és az Európa-bajnokság után kaptak néhány nap pihenőt a versenyzők, és igazából a jövő hét végi mesterfokú bajnokság az, ahol már az első válogató verseny zajlik, és erre készülnek majd.
2: Kezdjük akkor a lányokkal, udvariassági sorrendben szurkolhatunk majd Maier Gréta mellett Balázs királynak, Szilágyi Nikolettnek és Cifra Bettina Lilinek is, és egyébként Kovács Reginának is, de őt egy kicsit kevésbé ismerhetjük. Fiatalos csapat lesz, de a két nagyném Maier Gréta és Cifra Bettina Lili azért ott lesznek, akik ugye korábban is már bizonyítottak. Mit várhatunk a lányoktól?
1: Igazából én úgy gondolom, hogy Gréta fogja hozni ugyanazt a formát, amit az Európa-bajnokságon is mutatott. Ő most már évek óta nagyon stabil és oszlopos tagja a női válogatottnak, és azon belül az EB-VB csapatoknak, úgyhogy nem akarok senkire se terhet tenni, de nyilván szeretnénk, hogyha nagyon jól versenyeznének, bár tényleg azt mondom, hogy a világbajnokság közelsége miatt talán a világbajnokságon mutatható forma az egy kicsit fontosabb lesz, mint a Szombathelyi világkupa. Ettől függetlenül örülök neki, hogy ők ketten, illetve hát két olyan versenyző van még, Szilágyi Nikoletta és Balázs Kira személyében, akik szintén ott lesznek a rotterdami világbajnokságon.
2: A fiúkra térjünk rá, Mészáros Krisztófert majd nem láthatjuk. Egyébként a fantasztikus formában lévő magyar csapat, amely 8. lett végül az EB-n, ugye Tomcsányi Benedek sem indul, Závori Szilárd sem, illetve Hajdúta sem, Molnár Botond derékfájdalmai, reméljük, hogy rendben jönnek a VB-ig.
1: Igen.
2: Javult a helyzet, viszont a fiatalokat akkor gyorsan elmondom, és akután átadom a szót neked. Nagy Márk, Sas Nándor, Mentovai István, Kis Balázs a régebbi versenyzők közül, Markó Levente és Zámbori Zala. Mindenki nagyon várja egyébként, főleg Zámbori Zala emelte ki, hogy számára egy fantasztikus dolog hazai környezetben versenyezni. Mit adhat ez egyébként a fiúknak?
1: Én úgy gondolom, hogy egy hazai, akár nemzetközi, vagy akár egy magyar bajnoki is nagyon sokat tud adni a versenyzőknek, hiszen most a saját példámat hozva, én mindig jobban izgultam az itthoni versenyeken, mert hazai közönség előtt kell odalépni a szerekhez. Illetve a Szombathelyi világkupának megvan az a varázsa, hogy tényleg egy nagyon szép csarnokban versenyezhetnek a versenyzők, többségében azért sok néző előtt, és ez mindig motiválja őket, nem beszélve arról, hogy szerencsénkre ez az időpont, ez mindig a világbajnokság egyik felkészítő versenyének időpontja, úgyhogy ilyen szempontból tényleg szerencsések vagyunk, és örülök neki, hogy a versenyzők is ennyire várják.
0: Vas Blanka októbertől Little Trek kerékpáros csapatánál folytatja pályafutását. A terepen 2021-ben, országúton 2024-ben olimpiai negyedik magyar klasszis szerződtetését hétfőn jelentette be új istállója, mely kiemelte, a 25 éves kerekes a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot, és kollekcióját több világbajnoki érem is díszíti. A Formula 1-es vezetőknek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, ám az amerikai-iráni konfliktus miatt a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan a térségben, így döntés továbbra sincs. Többek között erről is beszélt Frankl András, aki szokásához híven értékelte az előző verseny hétvége történéseit.
3: Érdekes dolog ez a Formula 1, van benne egy csomó versenyző, akinek, hadd mondjam azt, hogy ez csak az állása. És azért az állása, mert soha, de soha nem lesznek világbajnokok. Nem csak azért, mert itt van Kimi, és ha ez így megy tovább, akkor évekig ő lesz az élen, de ott van mellette Lando Norris, talán a Ferrari, talán Russell, és előbb-utóbb Calapinto is, de ha azt mondom, hogy Alonso, Stroll, Perez, Bottas, Albon, Sainz, Hülkenberg, Gasly, Lawson, ők nagyon tudják, hogyha megérkeznek csütörtökön, és elmondják a interjúkat, és minden, nagyon tudják, hogy mikor jön a rajt, akkor ők egész biztos, hogy nem fognak nyerni, valószínűleg másodikak se lesznek, de gondoljuk egy pillanatra, ez nem egy rossz állás, ugye, ez nem egy, mint meló, így is mondhatnám, mert relatíve sokat keresnek, az egész dolog elég biztonságos, mondjuk sokkal, de sokkal biztonságosabb, mint hogyha valaki egy tűzoltó. Hozzá kell tennem, hogy ez a sokkal nemesebb dolog, ha valaki berohan egy égő házba, mint hogy megy körbe-körbe, de az egy másik sztori. Ami a pályát illeti, senki nem szereti. Madridot magát természetesen mindenki szereti. Madrid nem lehet nem szeretni. Nagyon örülök, hogy ott volt a király, nagyon szép gesztus.

0: is volt. Angliában egyetlen egyszer volt ott a király, a legelső verseny 1950-ben. A lánya, Queen Elizabeth soha, de soha nem volt kint a British Grand Prix-n, sajnos. A másik, amit nagyon sajnáltam, az az, hogy nem engedték be az igazi szurkolókat, a vérbeli szurkolókat, hanem a sok, mondhatnám, megjátszós ilyen VIP-s pojácák, azok lihegtek ott a tribün előtt, ahelyett, hogy ott lehettek volna a vérbeli szurkolók, mint Monzában, és természetesen a Hungaroringen is. Most van egy kis szünet, ugye aztán jön az Azerbajdzsán, hogy aztán még hány verseny lesz, az senki nem tudja. Ez nem kell politikusnak lenni, mindenki tudja, hogy ez amerikai-irán dolog, ez nem egy lefutott ügy, és senki nem akar elmenni versenyezni oda, ahova esetleg megérkezhet egy-két több száz rakéta. Úgyhogy minél kevesebb verseny marad, annál inkább úgy néz ki, hogy Kimi lesz a világbajnok, a legfiatalabb, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog, 20 éves srác, egész Olaszország imádja, nem lehet nem szeretni, én is nagyon szeretem. Lando Norris óriási szerződést kapott a minap, 30 millió font, dollár, szóval teljesen mindegy, nagyon sok pénz, olyannyira, hogy most elindított egy Forma 4-es csapatot is, ami egy nagyon szép gesztus, és ezt nem pénzért csinálja, hanem azért, mert szeretné, hogyha jönnének fiatalok, hogy előbb-utóbb átvegyék a sportot tőle, és Kimitől, és a többiektől. Frank Landrás, San Francisco.
1: A US Open friss bajnoka, a kazah Jelena a Rybakina vezeti a női teniszezők legfrissebb világranglistáját, ezzel ő lett a 30. éllovas a rangsorban. Az előző 99-7-ben világelső Arina Szabalenka visszacsúszott a második helyre. A magyarok közül Bondár Anna 4 helyet javítva a 69. Udvardi Panna pedig 15 helyet rontva a 83. A férfiaknál az amerikai nyílt teniszbajnokságon győztes német Alexander Zverev maradt második, az éllovas az olasz Jannik Sinner, a spanyol Carlos Alcaraz pedig a harmadik. A legjobb százban egyedüli magyarként Marozsán Fábián a 60. helyen áll. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Box utca. A Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja.
4: Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Hát túl vagyunk a szezon legunalmasabb futamán, ezt remélem, hogy igaz ez a kijelentés, mert az azt jelenti, hogy ezután csak izgalmasabb futamok következnek. Amit azért nem nyert meg Lando Norris, mert túl gyors volt. És ez egy elég érdekes tény, de ezt is majd kivesézzük itt. Matiz Zsoltal, illetve Nagy Danival, sziasztok, köszi, hogy elfogadtátok ismét ide a meghívást. És kezdjük a pályával, mert az itt a legnagyobb téma itt a futam után igazából. És itt már a verseny után a versenyzők sem fogták vissza magukat, hogy ez milyen is ez a pálya, meg milyen volt ez a verseny. A Bortoléto mondta, hogy majdnem elaludt. Alonso, hát ugye ott a nagy ikonikus monumentál kanyar, azt mondta, hogy hát ezt a sajtófőnöke is padlógázasan tudta volna teljesíteni. Lando Norris mondta, hogy ki volt az, aki ránézett erre a vonalvezetésre, és azt mondta, hogy ez így rendben van. Elkezdték nagyon elkézni a pályát a versenyzők. És akkor most rajtatok a sor, hogy ti így most egy napot így aludva a futamra, vagy hogy így egy nappal később ti mit gondoltok a pályáról, min lehetne, kellene változtatni, akár vonalvezetés, akár körítés, ami eljutott hozzátok információ, Dani, kezdjük veled. Ott látom, hogy nálad előtte nyitva van egyébként a pályarajz.
5: Igen, készültem.
4: Mert hogy igen, ez érdemes, és aki teheti, akár a rádióban hallgat minket, akár a YouTube-on néz, hogy nyisson egy pályarajzot, és akkor úgy majd, ha esetleg ugye vannak javaslatok, akkor nézze meg, hogy miről van szó a pálya, melyik szakaszáról.
5: Össze mondta három állítás, csak nagyon-nagyon gyorsan. Ugye Bortolét, hogy majdnem elaludt, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy közben ez fizikálisan egy nagyon-nagyon megterhelő pálya volt, hogy Zsoltival már erről beszéltünk korábban. Tehát, hogy az elaludt, ez azt jelenti, hogy nem tudott előzési lehetőséget generálni, beszorult valaki mögé, és nem tudott előzni. Norris ránézett a pályarajzra, és kiértett ezzel együtt, ebbe belemehetünk, és menjünk is bele, ezzel szerintem sokan egyetértünk, és mindjárt meg is mondjuk szerintem itt mindenki a saját verzióját, hogy miért. És volt még egy állítás.
4: Mi volt? Alonso mondta,
5: Alonso,
4: a sajtófőnök is padlógázas.
5: Na, az meg ugye inkább a szabályrendszernek köszönhető, nem is annyira. Maga a pályának ez az egy ikonikus kanyarja, ez a Le Monumentál, ez tényleg ikonikus, és tényleg különleges, és tényleg veszélyes, és izgalmas. Csak hogy ugye a pályának egy olyan részévé vált, ami ugye pont határon teljesítető padlógázon, vagy így nagyon közel van ahhoz, hogy már időmérőn esetleg padlógázon, és tipikusan ezek a szakaszok, de minden másik pályán ugye ilyen visszatöltő állomásokkal válnak. Akár Silverstone ikonikus kanyarja is, mert egyszerűen nem éri meg, mert amennyivel gyorsabban mész padlógázon, az jelent 500-ot, pedig pont az 500-at szeretnénk, hogy számítson az időmérő végeredményét tekintve, de túl sok energia kell hozzá, úgyhogy nem éri meg a plusz energia befektetés, mert nem hoz elég időt. Úgyhogy pont ez az a logikai buktató, amivel pedig Alonso ugye nagyon nem ért egyet. A pályának pedig több pontján lehetne szerintem egyébként változtatni, inkább az a kérdés, és aztán majd menjünk bele, csak nem akarom itt kibeszélni a műsor elejét, hogy mire adnak ugye lehetőséget a körülmények ott a helyszínen.
4: Zsolt, neked hogy tetszett ez a spanyol nagydíj?
6: Megmondom őszintén, én azt vártam a versenytől, hogy fizikálisan és kognitív szempontból is rendkívül nehéz versenyről beszéltünk, és hogy ez versenyzői hibákat fog maga után vonni.
5: Csalódott vagy, hogy nem hozod?
6: Nem, mert legfőbb a biztonság. Mindazonáltal nekem az a véleményem, hogy ez az egyetlen dolog az, ami izgalmassá tehette volna a versenyt, és természetesen még egyszer leszögezem, nem a balesetről beszélek, hanem arról, hogyha egy versenyző mondjuk, vagy több versenyző úgy elfékezi magát, mint ahogy mondjuk Lance Stroll is hibázott, akkor mi történt volna? Tehát, hogy akkor láttunk-e volna több előzést, vagy mondjuk azok a klasszikus hibák, mint mondjuk amelyek Szingapúrban is előfordulnak, és hogy évekkel ezelőtt George Russell az utolsó előtti körben beletette az autóját a falba, attól várhattunk volna olyan körülményeket, amelyek valamilyen formában megváltoztatják a versenynek a végkimenetét, és nem, véleményem szerint nem véletlen várt nagyon sokáig a Ferrari, mert nem volt más lehetőség, mert ők is arra vártak, hogy a versenyzők fáradnak, mind fizikálisan, amely magával hozza a koncentrációbeli csökkenést, vagy az élességének a csökkenését, az majd hibát eredményezhet. Hát nem jött be.
4: Ott volt a hőség is ráadásul.
6: Így van. És még annak a különbség is, amelyet időmérő előtt az élő adásban beszéltünk, hogy a változás, amihez a versenyzőknek alkalmazkodni kellett ebből a szempontból, hogy reggel hűvös volt, napközben nagyon meleg, ez nagyon sok energiát kíván az emberi szervezettől. De konkrétan, hogyha az egész hétvégét megnézzük, akkor igazán Bermannek volt egy törése, Lindbladnak is volt egy törése. Hamiltonnak is, de ahhoz képest, amire számítottunk, hogy mennyi versenyzői hibát fog követelni ez a pálya, ez nem következett be. Hát hallottunk, a Verstappent kérdezted Monzában, a Pembe, hogy melyik lesz a pálya legnehezebb része, és azt mondta, hogy szimulátoron is rendkívül nehéz a pálya, és nem tudja megmondani, hogy melyik lesz a pálya legnehezebb része. Ehhez képest nagyon tisztán hozta le a mezőny ezt a versenyt. Hát és ez egy unalmas versenyt eredményezett, szerintem.
4: Igen, és végig csak egyébként hát bebizonyosodik talán ilyenkor is, hogy azért nem véletlenül ők vannak itt a Forma 1-ben, ezek a versenyzők. Csatolva csak arra, amit mondtál, hogy az már rég rossz, azért számítunk jó futamra, mert hogy a törések okoznak káoszt és a balesetek, és nem pedig azért, mert olyan a pálya karakterisztikája, hogy akkor sok előzés lehetséges, most akár akkumulátoros, akár nem. Na de akkor Dani, kicsit ássuk bele magunkat, hogy akkor miért nem lehet előzni ezen a pályán, és hogyan lehetne egy-két olyan zónát kialakítani, ahol lehetne, és egyébként a versenyzők is tettek javaslatot, akár a sajtótájékoztatón, akár a Pentben, hogy lehetne ezt a pályát jobbá tenni, akár már jövőre.
5: Igen, egyébként ahogy elindulunk a pályán, és akkor most ezt beszéltük ugye adás előtt Lőrinccel, hogy önök is, ti is vegyetek otthon elő egy pályarajzot, vagy esetleg az interneten, telefonon hozzátok be, vagy rajzoljatok egyet emlékezetből, hogyha valaki ennyire megtanulta a pályát. Szóval ahogy elindulunk ugye a célegyenesben, a célegyenes rövid, ha egy 4-500 méterre hosszabb tudna lenni, gondolom, hogy megvan az oka, hogy miért nem hosszabb, akkor sokkal jobb előzési pont lehetne, mert utána pont a tökéletes kanyar következik, egy derékszögű, nagyon lassú kanyar, amihez egy teljesen egyenes féktáv párosul. Tehát a pálya eleje ilyen szempontból szinte tökéletes. Utána van egy kigyorsítás, itt pedig egy hosszú 8-800 méteres szakasz, és ugye ettől remélték szerintem a pályaalkotók is, hogy itt lehet majd igazán izgalmas a futam. Itt ugye az a probléma egyrésztről, hogy már egy nagy kanyarral kezdünk a kigyorsításra, ez még úgy, ahogy rendben van, itt már egyébként egy kicsit talán túlbőnös levegő be tud zavarni. Viszont ami igazán tönkreteszi ezt a részét a pályának, az a 4-es kanyarív, ami tulajdonképpen végig egy kanyarrá változtatja a féktávot, és emiatt ezt elmondta minden versenyző, egyetlen egy ideális ív autózható, és hogyha valaki belül akar menni, törmelékes, poros és hosszabb ívet tesz meg a féktáv elején, nem tudsz odaférni, csak akkor, hogyha hatalmas sebességkülönbséget autózol ki, vagy hogyha már a féktáv előtt szinte a másik előtt vagy, de hát ez meg nem kell különleges szakasz, mert azt egyébként is meg tudod csinálni az előzést. És akkor tulajdonképpen véget ért a pályának azon szakaszai, ahol bármilyen jellegű akciót remélhetünk, mert innentől kezdve egymásba torkoló, vagy nagyon rövid, kőkeményen átvágós kerékvetőre fel kell rakni az autótípusú sikánok következnek, ugye egymás után jönnek a kanyarok, és valójában ugye ezek a hosszanti kanyarokban egyrészt ugye követni sem tudod a másikat, ugye ez a középgyors gyors kanyarok tipikusan azok, ahol nagyon nagy a turbulens levegő az autó mögött kialakult, tehát már ott maradni is nagyon-nagyon nehéz, és hogyha egyébként nem lennének ezek a gyors kanyarok itt a második szakaszán a pályának, hanem egy-két rövidebb törés lenne, már az is egy fokkal egyszerűbbé tenni ezt a helyzetet, de hogyha megnézzük, hogy ahol még reménykedhetünk egy előzésben, az esetleg még lehetne talán a 20-as kanyar, ami megint egy ilyen derékszögű, de előtte nincsen egyenes, azt megelőzően pedig ilyen gyors kanyarok vannak, ahol pedig egyszerűen nem tudsz ott maradni a másik versenyző mögött, és ezután már nincs, hát folyamatos kanyarok egymás után, ami szerintem tipikusan egy nagyon jó időmérő pályává változtatják a madringet, erről is beszéltek a versenyzők, de valójában előzni nem igazán lehet. Amiben különbözik az a kép, amit kaptam én, meg mint amire számítottam, az, hogy én azt gondoltam, hogy a pálya első szektorában viszont azért sokkal jobban lehet majd előzni. Én megmondom őszintén, hogy alábecsültem azt, hogy mennyire elrontja a pálya elején lévő egyenest az íves féktáv, ami utána egyébként jellemző a pálya minden más szakaszára, úgyhogy valahol én az első szektorban azt mondom, hogy rendben vagyunk, valahogy le kellene kockázni az egyenes utáni részt, és a második részére koncentrálni a pályának. Ott hogy lehet olyan egyenes szakaszt kialakítani, ami előtt nem egy ilyen hosszú, gyors, íves nem tudom, sikán kombináció van, és utána hogy lehet egy egyenes féktávot beletenni. Szóval egy ilyen szakasz a pályában, mint ahogy látjuk Bakuban, ez tök jól működik, és nem kell 2 kilométeres padlók ez a szakasz hozzá, az nagyon sokat segítene.
4: Zsolti, bármi hozzáfűzni való?
6: Pont azt szerettem volna ide csatolni, amit el is mondtál, szerintem szintén az időmérő előtt, hogy nagy különbség van azok a típusú kanyarok között, ahol a versenyző egyenesen fékezi meg az autót, és azok a kanyarok között, amelyek közép-gyors-gyors kanyarok, és kanyarba befékezel, mert az ilyen típusú kanyarokba nincs lehetőséged arra, hogy bevetődj a másik versenyző mellé, mert ahogy el is mondtad, ott törmelék van, por van.
5: Meg szerintem még egy nagyon fontos dolog, és tök jó, Zsolt, hogy ezt felhasztad, mert ugye beszélünk róla, hogy milyen kanyarok kellene, de hogy miért, és a törmelék az egyik dolog, a másik meg az, hogyha egy ilyen kis sugarú, kis ívű, gyors, nagysebességű kanyarba mész be, akkor ott a kanyar azon szakasz, ahol elkezdett fordítani a kormányt, és azon szakasz, ahol a fékre lépsz, az majdnem megegyezik. Tehát nem tudsz egyenesen fékezni, nem tudsz, ebben a kanyarban nem tudsz később fékezni a másik, te nem fogsz befordulni. Tehát nincs meg az a lassulós szakasz, ahol akár egy ilyen bevetődős, messziről érkezős manőverre tudsz próbálkozni, mert egyszerűen maga a féktáv, ahol ezt meg tudod tenni, az annyira rövid, hogy szinte nincs is, mert kanyarban fékezel.
6: És utána pedig nincs egy olyan kombináció, hogy alá tudjál vágni a versenyzőnek, ahonnan lassú tempóról gyorsítanál ki a következő kanyarba, mert gyors kanyart, vagy középgyors kanyart egy másik középgyors-gyors kanyar követ, ahol folyamatosan súlypontást, áthelyezést alkalmaz a versenyző. És egyébként, ahogy mondtátok is, hogy időmérős pálya, szerintem az egyetlen izgalmas része a versenynek az időmérő volt, és ezen belül is Lando Norrisnak az a köre, amit összerakott, még mindazonáltal, hogy azt mondta Andrea Stella, hogy 3,5 tizedet hagyott benne az utolsó 2 kanyarban, de előtte annyira tökéletes jókör teljesített, hogy úgymond még ez is belefért neki.
4: Ilyen szempontból abszolút Monakóra hajzott, és ugye a szombat sokkal izgalmasabb, és ugye vannak ezek a szurkolói ötletek, hogy akkor a szombatot pontozzák ott Monakóban, vagy az ilyen pályákon, akár, hogy emlékezhetünk tényleg ugye Szingapúrban, ugye Lewis Hamilton körét, tehát itt lehet azokat a pályákat, és amiket te mondtál, Zsolti, a szombaton a stúdióban, a levezetőben, hogy ugye nézzük meg az első 4 helyezettet, 4 különböző csapat, kik vannak ott, akik a legnagyobb önbizalommal versenyeznek manapság, és ez így, és hogy így, és tényleg egyébként, tehát hogy akár így a csapatokon belül nézve a 4 élcsapatnak, az a 4 versenyzője volt ott, aki jobb formában van, jobban bízik az autóban és saját magában.
6: és szinte már azok a versenyzők, akik nagyon megverik a csapattársikat, kivételt képez ez alól Lewis Hamilton, Charles Leclerc páros, mert ők mind a ketten erősek, még úgy is, hogy Leclercnek nincsen jó
4: szezonja. Igen, és ugye Leclerc ott is volt az ötödik helyen, tehát ők voltak a legközelebb megint csak egymáshoz egyébként.
6: Többiek meg fényévekre a másiktól.
4: Ugye itt Norris is javasolt itt az utolsó szektorban, azt mondta, hogy a 18-19-es kanyart azt ki kéne venni, ott egy egyenes létrehozni, szélesebb kanyarbejáratok, és a legtöbb versenyző azt mondta, hogy itt azért nem lehet előzni, mert vagy besorolsz a másik mögé, vagy ütköztök, ha megpróbálsz előzni, tehát hogy ez volt így a pályával a
5: igen, de ez ugye pont ebből fakadott, hogy a gyors kanyaroknál is megvan egyébként a pontos válasz arra, hogy miért nem tudsz akár egy ilyen alávágással utána jobb kigyorsításra játszani, mert annyira hosszú a kanyar, hogyha már nem vagy bent a féktávon a másik mellett, amiről beszéltünk, hogy kvázi lehetetlen, akkor beállsz mögé, és mész utazol mögött. Olyan hosszú a kanyar, hogy nem tudsz más ívet autózni, mert soha nem ér véget, tehát hogy nincs más lehetőséged.
6: És az lett a következménye egy próbálkozásnak, hogy összeütközött Alonso és Carlos Sainz, és aztán utána egymást is, vagy hát Alonso Sainzot kritizálta.
5: Meg jogosan.
6: Igen.
4: De kapott is büntetést, ugye, Sainz. Az érdekes futam után, csak amely erről beszélünk Sainz, hogy Nico Rosberg kritizálta Sainzot, hogy vállalja a felelősséget, hogy ilyen lett a pálya, mert ugye nagy követ volt a pályának. Egy picit erősnek éreztem azért, de valóban egy
5: Sainz... Nico Rosberg moment.
4: Igen, tehát az azt kicsit a címlapokra akart kerülni.
6: Lassan Jacques Villeneuve magasságokban.
4: Igen, jönnek érdekes vélemények ex-versenyzőktől néha. De hát nyilván egyébként nem Sainz hétvégéje volt, tehát sok szempontból sem, mert most azért a hazai nagydíját tényleg, ahol ő felnőtt, azt most így elég negatív felhanggal beszélnek róla az emberek. Zsolti, még hozzád lenne egy olyan kérdésem, ugye arról is panaszkodtak a versenyzők, hogy sok a beláthatatlan kanyar, és hogy ez is, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen kanyar, hogy nyilván tudják fejből a versenyzők ezeket a pályákat, de hogy mégis ilyenkor ez milyen hatással van rájuk, amikor hiába tudják, ami csukott szemmel a pályát, de ha beláthatatlan kanyarba érkeznek, akkor ők hogy gondolkodnak, mert ugye mégse látják, hogy mi van a túloldalán, de tudják.
6: Szétválasztanám kettő részre az egészet, mert addig a pontig, amíg a tanulási folyamat zajlik, addig sokkal nagyobb stresszel jár ez a folyamat, ezt hívjuk kognitív terhelésnek, amikor a versenyző az ismeretlenre készül, és ez magával hoz egy sokkal magasabb nyomást, egy sokkal magasabb stressz szintet, és ilyenkor mindig lassabban cselekszik az ember, és azok az automatizmusok, amelyek megvannak, hogy elmentél már ott 5-10-szer, azok nincsenek meg. És akkor mindig közelítenek ahhoz a bizonyos falhoz, és lopják a centiket. Viszont amikor már elérkezünk a versenyhez, ott már teljesen automatikusan működnek ezek a versenyzők, sőt szerintem már a második-harmadik szabad edzéshez közeledve. Egyszer Alonsónak feltették azt a kérdést, persze viccelődött, de hogy hány körre van szüksége ahhoz, hogy egy új pályát megtanuljon, és azt mondta, hogy 3 vagy 5 körre, és akkor jött Vettel, pont ő meg azt mondta, hogy neki csak 1 körre, már szurkálták egymást, de hogy azt látnunk kell, hogy ezek a versenyzők nagyon-nagyon gyorsan tanulnak. De ez mégis egy nagyobb stressz szintet eredményez, főleg a tanulási folyamatoknál, és ezt a stúdióban nem tudtam elmondani, szerintem nagyon fontos, mert ott nem volt rá időnk, vagy sok esetben nincs rá időnk, de ilyenkor a versenyzők úgy tudnak készülni, hogy azokat a rutinokat, amelyek nekik a legfontosabbak, belérte az alvást, a táplálkozást, akár a regenerációs mozgásokat, vagy mentális készülést, mindfulness, vizualizációt, sokkal nagyobb mértékben, vagy nagyobb arányban alkalmazzák ezeken a hétvégéken. Főleg akkor, amikor 2 verseny, vagy 2-3 verseny egymást követi. És ilyenkor, amikor egy új pálya, egy ilyen nagyobb mentális terhelést jelentő pálya van egy versenynaptárban, akkor ezeket kell alkalmazni, és látszik is, hogy ezt nagyon jól csinálta a mezőny, mert biztos vagyok benne erre, hogy a teljesítményedzők nagyon odafigyeltek.
4: És akkor legjobban Lando Norris csinálta, és akkor kanyarodjunk is rá. És azért vele kezdeném a versenyzők sorát, mert nem csak szerintünk, meg a Forma egy világa szerint, hanem a riválisai szerint is Lando Norris hétvégéje volt ez. És egy végtelen balszerencsének köszönhetően, vagy pechnek köszönhetően csúszott le erről a győzelemről. Ugye a szombati köre az, ugye mondtad Dani, hogy 3,5 tized, vagy lehet, hogy Zsolti támadta, hogy annyi maradt benne Stella szerint a körében, abban az utolsó kanyaros hiba miatt. És a futamon is egyébként elhúzott, és hát amit ugye kezdtem az adást, hogy ugye gyors volt, és ezt maga Lando Norris mondta a levezető körben, hogy ezt túl gyorsak voltunk, és erre fásztunk rá. Több információt olvastam, hogy 2 / 5 másodperc perccel azután villant fel a VSC, hogy elhaladt a box bejárat mellett. Ami tényleg, ami balszerencse, és mire újra odaért, addigra pedig már ugye zöld zászló volt. Ez a balszerencse. Most beszéljünk először Norris teljesítményéről. Most, én most már kimerem jelenteni, azt mondom, most jelenleg ő van a legjobb formában a mezőnyben. Nincs bajnoki esélye idén, tehát azt azért már 100 pont fölött van a hátránya. Most ez egy mennyire építhet erre a McLaren is, a Norris is, a következő évekre, ez a teljesítmény, amit most látunk tőle. Ráadásul tényleg, amit beszéltünk 2-3 hete, hogy elképesztő önbizalommal versenyez, és itt is mondta a rádió, hogy oké, srácok, túl gyorsak voltunk, bal szerencsénk volt, nyugi, én fogom hozni az eredményeket továbbra is. És az utolsó mondat maradt meg bennem, hogy ez továbbra is ez a Lando Norris, aki ez az új Lando Norris.
5: Nagyon jól lehet építeni erre hosszú távon a McLarennél, és egyébként erre az idei évre és az idei évi teljesítményére Norrisnak, hiszem ez a durva, jobban lehet építeni hosszú távon, hogyha egy McLaren döntéshozó vagy, mint a tavaly évére, amikor világbajnok volt, mert nyilván az egy különleges dolog, hogy valaki egy ekkora gödörből ki tud mászni, erről már különböző műsorokban ugye sokat beszéltünk, megnyerte megérdemelten a világbajnoki címet, pedig nem volt tökéletes szezonja, de az egy igazán erős ilyen visszatérés volt, egy comeback, hogyha lehet így fogalmazni. Viszont Norrisnál az idei év az azért sokkal fontosabb, mert megvan a világbajnoki cím, nincs meg a futamgyőzelemre esélyes autó évelején, nincs meg a világbajnoki esély, küzdelem van, még évelején azért Piastrival is küzdöttek, és voltak hétvégén, amikor Piastri ment jobban, folyamatos technikai problémák, folyamatos hátrány, és ahogy mondjam, a csapat élére lépett, és húzza magával az egész alakulatot, és hozza azt, amit a versenypályán tud, a maximumot, a maximum teljesítményt, nem hibázik, jó az időmérő, jó a futam, ha az autó negyedik helyre képes, akkor negyedik lesz vele, hogyha elsőre, akkor pedig első, és hogyha egy olyan hétvége van, mint most, amikor a négy nagy csapat autója az nagyon-nagyon közel van egymáshoz, és csak egy pici dönt, akkor ő hozza azt a pici extrát. És hogyha tényleg ez a negyedik helyre elég, akkor a negyedik lesz, hogyha az elsőre, akkor az első lesz. Antonellivel nem állítanám össze, mert szerintem Antonelli is, hogyha a formákat tekintjük, akkor szerintem Antonelli is nagyon-nagyon magas formát képvisel, tehát a kettő között nehéz különbséget tenni. De az alapkérdés az, hogy lehet-e egy ilyen versenyzőre építeni. Én azt gondolom, hogy az idejében, amit Lando Norris nyújt, az engem egy kicsit pozitív értelemben meglepett, több, mint amire én számítottam, annak ellenére, hogy tavaly világbajnok volt Norris, és szerintem ez az a fajta versenyzői habitus, amire egy csapat hosszú távon tud építeni, és közben ott van mellette Oscar Piastri, aki pedig hozza a kontrasztot sajnos, pedig tavaly a világbajnoki címért harcolt.
4: Itt is egyébként Norrisszal kapcsolatban eszembe jutott az, amit viszont Monzában, amikor ugye hosszabbított, volt az a hosszabbítós anyag, amikor elmondtad, hogy miért ilyen hosszú távra terveznek a versenyzők, és mondtad, ugye, hogy ilyen dinasztiák épülnek, és hogy itt tehát a versenyzők ezt a konstrukciót ismerik jobban, és hogy Norris is adott esetben nem tudna ezt a teljesítményt hozni mondjuk egy jobb Mercedesben, mert hogy ő ezt a McLarent ismeri minden hibájával együtt, és ebből tudja kihozni azt, hogy ő most ott tart, ahol. És igazából szerintem erre láthatunk most példát, tényleg az, hogy ő ennek az autónak a fejlesztésében vett részt. Nem a legjobb autó, de ő, ha összerakjuk a legjobb formában lévő Norrisszal, akkor viszont ez egy nyerő konstrukció most ennek a szakaszában az évnek legalábbis.
6: Igen, ezzel én is abszolút egyetértek, illetve ezt már sokszor mondtuk, és szerintem azt a tényt, hogy világbajnoki karakteré érett mentálisan nem szabad elfelejtenünk. Ezt jelenti az, amikor egy bármilyen sportoló, ne csak Forma 1-et figyeljünk meg, lehet ez tenisz, egyéni sport esetében főleg, ha egyszer ledől a fal, akkor utána azon a falon az adott sportoló, adott versenyző már át tud menni. És világbajnok, tehát úgy viselkedik, úgy versenyzik, mint egy világbajnok. És ezt láthatjuk Norrison, de a kommunikációjából is. Hol tudtunk volna tavaly elképzelni egy ilyen visszavágást, hogy hagyjatok már, ha én most kólát akarok hinni, akkor kólát iszok. Nem, tehát ezt nem tudtuk volna tavaly elképzelni arról a Norrisról, aki állandóan saját magát bántja, saját magát ostorozza. Most teljesen megváltozott. Itt vagyok, én vagyok a bajnok, én vagyok a mezőnynek az egyik legjobb versenyzője, és tökéletes kört is össze tudok tenni, amikor arra van szükség. Pont.
4: És kólát fogok inni, ha kólát akarok inni.
6: Így van. Ha kólát akarok inni, akkor kólát iszok. Úgyhogy igen.
4: Nekem ugyanez még, nekem pont az a levezetőkörös rádiózásnál is eszem jutott, hogy pár éve ez elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen csalódás után Norris ilyen éretten beszéljen a rádióba. Tehát konkrétan megköszönt a csapat, megnyugtatta a csapatot, mi voltunk a legjobbak, bal szerencsések voltunk, nyugi, megyünk tovább, jó leszek. Tehát hogy egy, ténylegesen azt lehet látni, hogy vezéregyéniség, és most már képes vezetni egy csapatot lényeg, hogy hozni a hátán, amire igazából tényleg a világbajnok alkatversenyzők képesek, mint Verstappen, mint ott volt Hamilton, Schumacher, és, vagy Vettel is mondhatnám, akik a nyerő konstrukciót megkapják, vagy a jó autót, a világbajnokok lesznek, a kevésbé jó autót, akkor viszont tudják a motivációt a csapatba vinni tovább. Beszéljünk erről a VSC szakaszról, mert ugye Norris azért a csalódottságát nem tudta elrejteni teljesen érthető módon, és a sajtótájékoztatón tett is javaslatokat erre, hogy hát ez nem igazság, hogy ő volt az egyetlen a mezőnyből, akinek nem jutott ingyen kerékcsere, az úgy ingyent az idézőjelbe teszem, de hát ezzel ugye 15-20 másodpercet lehetett nyerni, és hogy lehetne változtatni esetleg, mert ez nem korrekt, hogy emiatt bukja el valaki a futamgyőzelmet, és ugye mondta azt, hogy akkor legyen kint egy teljes körig, vagy esetleg akkor ne lehessen kereket cserélni ilyen időszakok alatt. Mit gondoltok ezekről az ötletekről, illetve van esetleg más ötletetek erre a megoldásra?
5: Én kikockáztam már a közvetítés közben egyébként, és valóban egy ilyen 4-5 másodperc volt a különbség Antonelli és Norris között. Én azt gondolom, szerintem ez a legfontosabb, hogy a csapat is ilyenkor megvizsgálja, hogy mit csinálhattak volna másképpen. Én azt is megnéztem közben, még a közvetítés közben beszéltünk is Róla Gáborral, hogy Stroll autójának a belső kameráját néztem, hogy mi történik akkor, amikor Norrisnak még lett volna lehetősége lelassítani és bejönni a boxba, mert akkor már nem volt benne a kormány az autóban, csak hogy annyira jó helyen állt meg Stroll, hogy én megmondom észre, hogy nyilván valamilyen százalékos esélyt kell ilyenkor hozzápárosítani az esethez, hogy mennyi az esélye annak, hogy bejön a virtuális biztonsági autó. Hogyha 50 fölé teszed, hogy be fog jönni és életbe fog lépni, akkor gyere ki kereket cserélni, ha 50 alatt van, akkor meg ne csinálj olyan butaságot, hogy ki jössz kereket cserélni, mert az egy nagyon rossz stratégia lett volna, mint ahogy láttuk másoknál, hogy ez nem működik, vagy mint ahogy láttuk Norrisnál, hogy nem működik, mert ugye végül is az történt, mint hogyha nem jött volna ki a virtuális biztonsági autó, de Norris kijött úgy kereket cserélni. Tehát az egyértelműen az a rossz stratégia volt. És annyira bent volt az autó a falak mögött már, szinte épp, hogy belógott a pályára, hogy teljesen valid volt az, hogy sárga zászlós jelzés volt, és valószínűleg be kellett menni az autó mögé emberi erőforrással, a marsaloknak, a sportbíróknak betolni az autót, és ezt viszont nem csináld meg szimpla sárgánál, mert túl veszélyes. Tehát szerintem a verseny irányításnak sem nagyon volt más döntése, de abban az adott pillanatban nagyon nehéz volt ezt eldönteni, hogy ez most akkor valós veszély, és jön a virtuális biztonsági autó, és azért nem csak 10-20 másodpercre jön, hanem 1-2 percre, és végül úgy döntöttek, hogy kint maradtak. Szerintem ez volt egyébként a helyes döntés, tehát hogy én nem látom, hogy másképpen dönthetett volna a csapat, viszont innentől kezdve meg Norrisnak nem volt lehetőség. Antonelli meg ugye a Mercedes-nél visszahallgatva a rádiózást, ott pedig már készültek, ugye Totóék már mondták Antonellinek, hogy kicsit lassítson, figyeljen, Antonelli lassított, és egy másodpercen múlt. Egy darab másodpercen múlt.
4: Mi is visszanéztük Antonelli onboardját, és hogy majd erre is rátérünk, hogy tényleg felvillant a VSC, és kb. Így a boxbejárat vonal igen. Előtt járt egy ilyen, nem is
5: tudom. De látszott, hogy úgy jött ki már a kanyarba, hogy nézte, és puf.
4: Óvatosan. Igen.
5: Tehát, hogy nagyon képbe volt.
4: Mit szólsz az ötletekhez, amiket Norris bedobott?
5: Tetszik is, meg is maga a próbálkozás, hogy próbálja meg itt valamit tenni, az együtt azért tetszik, mert szerintem a technikai sportok világa, kifejezetten az autósport így is ha az egy darab versenyzőt nézed, vagy a csapatot, nagyon ki vagy szolgáltatva a külső körülményeknek. Nem jó az autód, nem jó a pályára az autód, tönkre megy a motor, eltörik a felfüggesztés, nem tudom, mi történik. Tehát nagyon sok külső körülmény tudja befolyásolni a teljesítményedet. Sokkal több, mint mondjuk egy atlétika esetén, egy foci esetén, vagy nem tudom, vízilabda, vagy egyéb nem technikai jellegű sportok esetén. Így én minden olyan próbálkozást egyébként támogatok, ami még egy-két változót, vagy egy ilyen szerencsefaktort kivesz a történetből. Ugyanakkor szerintem ezzel nagyon sokat kell dolgozni, mert ezek meg nagyon mesterkélté teszik akkor az egészet. Tehát, hogy ne lehessen kereket cserélni a virtuális biztonsági autós fázis alatt. Egyébként az F2-ben így van, ott a kötelező kerékcserét nem lehet a VSC alatt letölteni. Ez ugye kivesz egy izgalomfaktort mindenképpen az egészből, és hát ugye amióta van virtuális biztonsági autós fázis, azóta ez így van, és a biztonsági autós fázis is be tud kavarni egy-egy stratégiának. Úgyhogy nézzük meg, kezdjünk el megoldásokat keresni, biztos, hogy nem fogunk egyszerű megoldást találni, és figyelni kell arra is, hogy ne legyen túlságosan mesterkélt. Mert hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a virtuális biztonsági autós fázist alakítsuk át, egyenlítsük ki, mindenki elmehessen legalább egy kört ilyenkor, akkor fölösleges virtuális biztonsági autós fázis lesz a pályán. Ha nem cserélhet kereket senki, akkor lehet, hogy valakinek épp akkor fog tönkremenni a kereke, vagy már nagyon a végén van, és akkor ki kellene jönni kereket cserélni. És ha meg ezt változtatjuk, akkor miért nem nézünk rá a biztonsági autós szabályokra? Akkor miért nem változtatunk meg még 15 másik dolgot? Úgyhogy én ezzel meg tudok barátkozni, de támogatom, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy van-e valamilyen jó megoldás.
6: Illetve szerintem...
5: Zsoltinak lehet, hogy van.
6: Na, sajnos nincsen, de ilyenkor szerintem egy szempontot mindenképpen érdemes figyelembe venni, az pedig az, hogy annak a ténye, hogy mikor megy ki, vagy mikor hagyják jó a virtuális biztonsági autót, és mikor veszik le, az csak is kizárólag biztonsági okokon múlik.
4: Nem nézik a versenyzőket, akinek ki profitálhat belőle, vagy ki nem.
6: Rosszul fog bele Lando Norris kijönni, aki eddig a hétvégén domináns teljesítmény nyújtott.
4: Nem fogják emiatt plusz 30 másodpercig kint tartani.
6: Nem.
4: Igen, nyilván ez így a logikus, és ezt én sem hiszek az ilyenfajta összeesküvés elméletekben, pedig azért az előző szezonokban lehetett hallani ilyeneket, amikor később hozták, később lett piros zászló, vagy később jött a biztonsági autó, mint indokolt lett volna. Valóban voltak ilyen esetek, de az nem azért, hogy valakinek kedvezzenek, bár akkor voltak ilyen kontáok egyértelműen, hogy ez volt az oka. Mindegy. Akkor kerüljünk el Kimi Antonellire, és pont ez, amit mondott Dani, mert ugye Antonelli elmondta az interjúban, hogy valóban Bono szólt a fülére, ugye a versenymérnöke Peter Bonington, hogy van esély virtuális biztonsági autóra, és hogy ezért, hogy Antonelli direkt lassított és lassabban ment, és így is egyébként persze, hogy piszok nagy mázia volt, ez tényleg egy másodpercen múlt. Egy másodpercre később a VS, akkor ő is, neki is tovább kell mennie, vagy akkor nem basz, hogy kijött volna. De itt megint az, hogy a csapat egyébként rendkívül felkészült volt. Bonington szólt, tehát Bonington szerintem egyetértünk, hogy az egyik legjobb versenymérnök a Forma 1-ben, nem is csak azért, mert Hamilton mellett nyújtott, de hogy pont azzal a kisugárzásával, a higgadtságával, és az ilyen éles eszével, amiről már többször tett tanú bizonyságot, és ez hozta meg ugye Antonellinek a sikert, aki ugye a verseny elején azért nem volt, hát ugye az a két levágás azért az egy picit ilyen hebrencs volt a részéről.
5: Szerintem teljesen rendben vagy.
6: Én is reagálhatok?
4: Persze.
6: Pont ezt akartam, megnézve a rajtot és az első két levágást, az volt bennem, hogy hú, ez most egy nagyon éles eset, vagy helyzet, itt ott maradhat Antonelli a rajtot követően, és nekem megvolt az a switch a fejében a második levágás után, hogy oké, vissza az agar, beállok Verstappen mögé. Szerintem az egy nagyon tiszta momentum volt, és ott nagyon jól összetette azt, hogy hop, most vissza kell fognom magam, mert nem mehetek bele egy olyan helyzetbe, ahol ott maradok.
4: Tehát ott is az volt, hogyha nem csinálja ezt a ütközés,
5: nagy
4: kockázat.
5: És ugye pont a Dávid tett föl egyébként jó kérdéseket, szerintem a levezető is, hogy nagyon hülyén néz ki, ezt miért engedik, hogy ilyenkor miért lehet csak úgy levágni a kanyart. És jelen pillanatban azért lehet, mert egyébként ezt mondja a szabály, hogyha balesetet kerülsz el, és nem szerzel vele előnyt kifejezetten az első körben, akkor simán levághatod. És ugye tök jó, amit most Zsolti mondtál, mert hogy valójában ez a nagy különbség egy verseny és egy olyan verseny között, ahol közben a világbajnoki címet is szeretnéd megszerezni, hogy lehet, hogy évelején azért, mert hogy ha ott marad és nem vágja le Antonelli, akkor egy kis esély azért ott lett volna, hogy esetleg előzni tud, vagy jó helyzetbe kerüljön, de egy másik kis esély ott lett volna, hogy kiüti valaki őt a versenyben, mert összetömörült a mezőny, és ezelől menekült Antonelli, és látszódott, hogy ez egy tudatos, előre eltervelt. Úgy ment bele ezekbe a kanyarokba, a legkisebb veszélyes, hogy nyilván ment is le, és levágta a kanyart.
6: És megkerest az első adandó alkalmat, amikor rizikómentesen vissza tud sorolni Verstappen mögé. És onnantól megnyugodott a mezőny, és tudta azt, hogy jó, nyugi van, úgyis el fog jönni az a helyzet, amikor ki tudom használni azokat a lehetőségeket, amelyek majd adódni fognak.
4: És azért ment vissza Verstappen mögé, mert pályán kívül került elé, és akkor úgy volt, hogy inkább veszítek egy pozíciót, viszont ha maradt volna a pályán, mondjuk a kanyarokban, ugye ott volt a kockázat, meg az esély, hogy még több pozíciót veszít, ergo így járt a legjobban, csak ezt az egy pozíciót adja
5: fel. Esély lett volna arra, hogy pozíciót javítson, de arra is, hogy pozíciót veszítsen, vagy éppen balesetbe keveredjen.
6: Igen, és amit elmondtál a körülményekről, itt még azt szeretném hozzácsatolni elé, hogy igen, sok esetben tényleg az van, hogy nagyon sok olyan változó körülmény van a motorsportban, amelyet a versenyzők nem tudnak irányítani és befolyásolni. De látható, hogy egy Kimi Antonelli-Bono páros mindent megtesz azért, hogy ezeket a körülményeket úgy alakítsák, ahogy nekik a legjobb. És ez hozza ezeket az eredményeket. Természetesen nagyon szimpatikusan elmondta Kimi Antonelli, és látszódott is rajta, hogy nem volt annyira boldog, mint ezt megelőző futamgyőzelmei során, hogy ezt a futamgyőzelmet nem ő érdemelte meg. Ez Lando Norris érdemelte meg, mert minden szempontból ő volt a legjobb, de mégis a körülmények az ő kezükre játszottak, mert jókor jót reagáltak.
5: Jókor jót reagáltak, és szerintem ez ennél sokkal több volt, mert hogy egy ilyen nagyon nehéz pályán megint ott volt az első sorban Antonelli. Megint összerakott egy olyan kört, ami lehet, hogy nem a legjobb volt, nem élete köre volt, de egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős kör volt, nagyobb hibamentesen. Ott volt az első sorban, jól sikerült a rajt, jól oldotta meg ezeket a helyzeteket. Amikor egy kritikus döntést kellett hozni, hogy visszább lassítok a virtuális biztonsági autót, meghozza a jó döntést, és hogy egy ilyen futammal, egy ilyen teljesítménnyel azért bőven lehet megérdemelten futamot nyerni. Ez nem azt jelenti, hogy ő volt a leggyorsabb, nem azt jelenti, hogy nem Norris érdemelte volna meg, de Antonelli, Bono, a Mercedes az egész hétvégén egyébként gyorsak voltak, mindent megtettek, és szerintem nagyon megérdemelték egyébként azt, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el, mert egyszerűen jó munkát végeztek.
6: Teljesen látszik, hogy együtt mozog ez az egész csapat, úgy, ahogy van. És nekem az volt nagyon meggyőző, hogy úgyhogy ha valamelyik versenytől, akkor persze az utolsókon kívül, de ettől kicsit féltettem Antonellit. És nem azért, mert neki szurkolok, hanem nézze az idei teljesítményét. És nem másért, hanem azért, mert Monzában oké, hogy emocionális és minden más szempontból csúcson volt, de ez egy stressz a szervezetnek. Akkor is, hogyha egy szélsőségesen pozitív stressz, ez egy nagy stressz. És ebből neki vissza kellett jönni.
5: Egy hét alatt.
6: Sőt, 3 nap alatt. Úgyhogy hétfőn még elmentek gokartozni a csapattal. Az persze feltölti az embert, de ebből vissza kell jönni a lehető leggyorsabban. És ebből látszódik az, hogy mennyire jó munkát végez az a kor vagy kulcs csapat, aki körülötte van. Beleértve a médiását, a teljesítménytrénerét, a csapatfőnököt, a mérnököt, az egész brigád, aki körülötte van a közepén a versenyzővel.
4: No, hát bár nem volt egy eseménydús futam, de azért erről is lehetett beszélni szerencsére. Mati Zsoltnak és Nagy Daninak köszönöm, hogy eljött. Én a műsorvezető Pattantyús Lőrinc voltam. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4sport YouTube csatornáján.
2: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szabó Szilvia vagyok. A tegnap véget ért női kosárlabda világbajnokságot az Egyesült Államok csapata nyerte, amely a döntőben 97-79-re nyert a franciák ellen. A magyar válogatott, amely 28 év után jutott ki ismét a világbajnokságra, mindkét együttessel játszott, és az elvárásokat messze felülmúlva a 8. helyen végzett. A világbajnoki teljesítményről, az idáig vezető útról és a jövő feladatairól is, céljairól is beszélgetünk most a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányával, Völgyi Péterrel. Kapitány úr, nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
2: Néhány nap már eltelt, ugye, a világbajnokság óta, amióta hazautazott, hazaérkeztetek. Milyen érzések kavarognak benned? Gondolom, hogy van egyfajta fáradtság, egy jóleső, büszkeség, de mondd el te bővebben, hogy így mik jutnak eszedbe, amikor visszagondolsz erre a néhány napra?
3: Igazából nagyon fura érzés volt tegnap nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymásján, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok. És valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre. És nem is igazából elsősorban az eredménye, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
2: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt, erről is fogunk majd beszélgetni. 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
3: Így van. Most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen, és az első másik mérkőzés eredményéből kiindulva azt is különnyen ki lehetett következtetni, hogyha megverjük Nigériát, akkor valószínűleg tovább tudunk jutni a csoportból, és Korea ellen már egy olyan mérkőzés vár ránk, ahol lehet gyakorolni, és nem elsősorban továbbjutás múlhat rajta, tehát egy kellemesebb helyzetből tudtunk volna nekivágni, és bizony az, hogy 9 órás mérkőzés, az körülbelül éjfélkor értünk a hotelba, 1 óra volt, mire megvacsorázott a csapat, és másnap reggel már 9 órakor videóztunk a Nigériából, és utána buszra szálltunk és mentünk a csarnokba. Ez nagyon kemény feladat volt a lányoknak. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha jó, van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk, és ennek hiány, az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, ahogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
2: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott?
3: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelépni. Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebben a csapatban, mint amit eddig megmutatott. És akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki, és szerintem ez a két év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés, és szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
2: Említetted, hogy voltak kísérletezgetések, ezek milyen jellegű tesztek voltak? Pihenés, sorozatterhelés, technika, taktika, szóval gondolom, hogy ebben te is, vagy a stáb is tanult.
3: Így van, volt egy a VB menetelés közepette, azért volt egy Európa-bajnoki selejtező, ahol nagyon hibáztam én személy szerint, és ennek az lett az ára, hogy a csapat nem jutott ki az Európa-bajnokságra, és például hasonló szituációban voltunk az afrikai előselejtező után, mint most vagyunk a VB után, hogy van egy rövid alapozása a csapatnak, utána a lányok visszatérnek a klubjukba, és igazából alapozó munka nélkül belevetik magukat a magyar bajnokság, az Euróliga vagy a külföldi csapatnál a szezonba, és igazából azt a pihenést, amire a kis feltöltődési idő, amire ilyenkor nagyon nagy szükségük lenne, ezt úgy bele kell csempészni sokszor a válogatott programba. Úgyhogy kicsit túledzettük azt az időszakot, és nem találtuk meg azt a megfelelő egyensúlyt, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy csapat jó állapotba, motiváltan és frissen tudjon kimenni ilyen sorsdöntő mérkőzésekre.
2: Amikor az EB-selejtező nem sikerült, akkor volt egyfajta ilyen feladat, hogy kicsit a lányokat mentálisan felrázzátok, és újabb motivációt találjátok a számukra, hiszen jöttek már a VB-selejtezők.
3: Ilyen szempontból szerencsés volt az, hogy már előtte Afrikába kiharcoltuk azt, hogy az a világbajnoki selejtezőbe részt vehessünk, tehát a cél az adott volt, és ott volt az orrunk előtt, tehát nem frissen kell belvágni egy új sorozatba, ez biztos, hogy nagy segítség volt, és hát nyilván mindenkit bántott, hogy lemaradtunk az Európa-bajnokságról, úgyhogy ez a hiba javítás egy óriási lehetőség volt, és nem csak azért, hanem elsősorban saját magunk miatt szerintem extra motiváltan vetették bele magukat az isztambuli tornába is a lányok, és most a VB döntőbe is.
2: Említetted, hogy hibáztál ott az EB selejtezők során, ezt így lehet meg lehet fogalmazni, vagy körvonalazni, hogy ez mit jelent, vagy...
3: Szerintem elmondtam az előbb, tehát kicsit túledzettem a lányokat, kevés pihenőt adtam nekik, nem tudtuk úgy föltérképezni az ellenfelet, akkor is már kicsit akartam jobban szélesíteni a taktikai repertoárunkat, amire azért kevés idő volt, és jöttek szembe olyan ellenfelek, ami ismertnek voltak számunkra, hiszen a bolgároknál honosítottak közben egy meghatározó légióst, aki előtte ugyan játszott Magyarországon, de azóta rengeteget fejlődött, és nagyon nagy feladat volt az ő, túl nagy feladat volt például az ő semlegesítése. Úgyhogy az egész programnak az összeállítás az egy nagyon speciális dolog, hiszen a legtöbb játékos azért különböző csapatból, nyilván van két-három, aki akár Diósgyőrből, akár Pécsről, de a legtöbben különböző csapatból érkeznek, és ebből a különböző fizikális és mentális állapotban lévő játékosokból kell egy egységes csapatot varázsolni pár nap alatt, és az azért sokszor nem olyan egyszerű feladat.
2: Ugye az isztambuli VB-selejtezőn is az volt a helyzet, hogy sokan szinte az első mérkőzés előtti napon vagy aznap érkeztek a kerethez. Most a világbajnokság előtt viszont volt lehetőség felkészülni. Ez jelentős minőségi javulást mutatott, és a ti helyzetetek is jelentősen megkönnyebbült, vagy megkönnyült ezzel?
3: Hát nagyon érdekes kérdés, mert ugye mondjuk egy francia válogatottnak a játékosai, az amerikai válogatott játékosai mind az NBA-ből érkeztek, 2-3 nappal a világbajnokság kezdet előtt utaztak Berlinbe, ott találkoztak, tudtak együtt dolgozni egy-két edzést, ugyanakkor nagyon jó ritmusban és nagyon jó állapotban voltak a mi játékosaink, juhászdókát leszámítva, aki ugye szintén az NBA-ből érkezett, egy-két napot tudtunk itt közösen dolgozni Székesfehérváron, a többiek mindannyian nyári pihenőből jöttek, tehát kellett egy alapozó munkát elvégezzünk. Nagyon fontos volt, hogy minimálisra szűkítsük le a sérüléseknek a kockázatát, ezért tényleg keményen dolgoztak a lányok. Menet közben akadtak olyan játékosok, akik elkezdték velünk a felkészülést, de aztán sajnos sérülés miatt nem tudtak rendelkezésre állni, és alapvetően egy-két dolgot meg kellett változtatni a támadásunkban, a védekezésünkben, és hála Istenre jól reagált a csapat, meg tudtuk oldani ezt a feladatot a világbajnokságon, de a munkánkat azért nem könnyítette meg. Úgyhogy talán a kis túlzás, de tényleg így van, hogy a franciák elleni első mérkőzés az igazából a felkészülésünknek az utolsó mérkőzése volt, hiszen azon a meccsen érkeztünk meg valósan a helyszínre, és ott tudtuk fölvenni a VB-nek a ritmusát. Ugye egy klubalapozásnál erre van 8-10 edzőmérkőzés, itt meg igazából kettőt tudtunk játszani, a német válogatott ellen, aki azért tartalékosan lépett ellenünk pályára, és sajnos a japánok sokáig hitegettek bennünket, ővelük szerettünk volna még felkészülési mérkőzést játszani, és többet nem tudtunk leszervezni, úgyhogy viszonylag kevesebb edző mérkőzés volt, viszont ami miatt én nagyon szurkoltam és nagyon izgultam a világbajnokság kezdete előtt, hogy tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, és ezért a Nigéria elleni mérkőzés volt rettenetesen fontos, és hát szerintem ebből a lányok nem tudom, hogy mennyit vettek észre, mennyit nem. Azért nagyon feszült voltam ezelőtt a mérkőzés előtt, mert nem szeretek így belemenni egy meccsbe, hogy nem tudtunk úgy fölkészülni, hogy mi azt megszoktuk, és ami a mi ritmusunk, és az egyik erősségünk. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy azt a mérkőzést megnyerjük.
2: Mennyire volt feladat az a világbajnokság előtt, hogy ezt a felfokozott izgalmat, motivációt, ezt ne egy ilyen görcsös állapot kövesse, és mit mondtatok a lányoknak, illetve a ti fejetekben mi fogalmazódott meg, hogy mivel lennétek elégedettek a világbajnokság után?
3: Oké, hát nagyon egyszerű módszerem van erre a dolga, megkérdezem, hogy ki izgul, felrakja a kezét, aki izgul, és megmondom, megtiltom mindentől kezdve.
2: És ez
3: hat? Mosognak egyet, és valamennyi feszültség azért eltűnik ilyenkor, de nyilván nem ez volt a döntő. Én azt mondtam nekik, hogy 28 év után kijutottunk, de ez nem a végállomás, tehát itt nekünk saját magunkkal szembe más célokat kell kitűzni, és az egyik az volt, amit már említettem, hogy csapatként, akármi is fog történni, csapatként kell végigmenjünk. A másik pedig az, hogy jussunk tovább a csoportból, hiszen abszolút nem tűnt lehetetlennek, bár a VB-n szereplő összes csapat a világranglistán előttünk helyezkedik el. Ettől függetlenül tisztában voltunk az erősségeinkkel, esetleg a gyengéinkkel, sebezhetőségeinkkel, és én úgy láttam, akár Nigérián, akár Koreán, hogy igenis, ha jó napot fogunk ki, és jó játékot nyújtunk, és tudunk változtatni pillanatok alatt a két kosárlabda stílus között, akkor eredményesek lehetünk.
2: A segítő Diványi Dalma úgy fogalmazott, hogy ahogy meccsről meccsre haladtatok, észre lehetett venni, hogy már más szemmel néztek a magyar válogatottra. Ezt hogy kell érteni, mit tapasztaltatok? Ez, hogy 28 év után ott vagyunk újra, lehet, hogy volt felétek, vagy a magyar válogatott felé egy kicsit, nem azt mondom, hogy lebecsülés, de egy olyan, hogy jó, hát itt vannak, rendben, és hogy ahogy egyre jobb teljesítményt nyújtottatok, észrevehető volt ez, hogy a respekt az megnőtt irányatokba?
3: Természetesen, és szerintem ezt az energiát jól is használtuk. Nagyon fontos része volt a felkészülésünknek, amikor a lányoknak mutattam a három kosárlabda szakírónak a véleményét, hogy fog alakulni a csoportba a sorrendünk, és mind a három szakíró bennünket az utolsó helyre rakott, akik azoltaznak majd a csoportmérkőzések után, és azt gondolom, ez is egy olyan fajta motiváció volt, amit utána jól tudtunk használni. Szerintem napról napra nőtt ez a fajta a tisztelet, amit a csapatnak sikerült kiharcolni, és nem csak elsősorban a győzelmek miatt, hanem azt gondolom, hogy amikor éppen fegyelmezettek voltunk, és jó játékot tudtunk produkálni, akkor ez egy olyan kosárlabda volt, amit minden edző szeret, mert a játékosok kiszolgálták egymást, mindig megtaláltuk az üres helyzetben lévőt, és

0: játszottak szerepet?
1: A legtöbb játékossal utánpótlás válogatottakban már dolgoztam együtt, vagy pedig a klubcsapataimban, úgyhogy egyikük sem volt számomra ismeretlen, és nagyjából azért lehetett tudni mindenkivel kapcsolatban, hogy hova érhet el, és milyen esélye van a csapatba kerülésre. Ezt teljesen őszintén elmondtam mindannyiuknak, amikor elkezdtük a munkát, és nyilván mindenki szeretett volna bekerülni a világbajnokságra utazó csapatba, de ez csak 12 játékosnak adatott meg. Ugyanakkor minden játékos szerintem megtette a maximumot, aki ott volt és tette a dolgát, és hát bízom abba, hogy ennek meg lesz majd az eredménye. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva. A válogatott kapuja az mindig nyitva áll azoknak a játékosoknak, akik hajlandók mindent megtenni a nemzeti csapat sikerért, de nyilván ez elengedhetetlenül fontos, hogy a saját bajnokságukba, klubcsapatukba olyan teljesítmény nyújtsanak, amire föl tudják hívni magukra a figyelmet. Másik nagy probléma és másik nehéz dolog, hogy teljesen más a szerep egy válogatottban, mint egy klubcsapatban. Tehát aki ezek között, a szerepek között tud váltani, és elfogadja azt, hogy lehet, hogy nem nekem lesz a legtöbb rádobásom, lehet, hogy olyan védőfeladatot kapok, amit mondjuk a klubomban nem bíznak rám, azok a játékosok tudják jól lemenedzselni ezeket az időszakokat.
0: Tehát ez azt feltételezi, hogy valaki jó csapatember legyen, és ne az egyéni céljainak megfelelően játszon, hanem szépen a rendszerbe beilleszkedjen?
1: Fontosak az egyéni célok szerintem, és én szoktam is segíteni a játékosaimat abban, hogy ezeket elérjék, de első a csapat. Inkább az első három helyen van a csapat, és utána jöhetnek ezek a célok.
0: Ez az egészséges hozzáállás. Ugye a csoportban Franciaország, Nigéria és Dél-Korea várt a magyar válogatottra. Úgy lehetett kalkulálni, hogy egy győzelemmel már meg lehet a továbbjutás a csoportból. Mennyire szabad ilyenkor úgy felmenni a pályára, hogy súlyoztok, hogy a franciák ellen nem mi vagyunk az esélyesek, lehet, hogy ott nem kellene mindent kiadni magatokból, vagy a ti hozzáállásotokat ismerve szó nem volt ilyenről, és nem volt feltett kéz?
1: A játékosok nyilván beszélnek egymás között, a stáb és a csapat is nyilván beszélt ezekről a dolgokról egymás között, de az teljesen tiszta volt, hogyha ezen a francia csapat ellen nem 100%-os koncentrációval és akarattal megyünk fel a pályára. Már az előbb említett hátrányok, hogy nem volt ritmusban a csapat, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, azért nem voltunk teljesen felkészülve ilyen szinten a világbajnokságra, így óriásiból lett volna bármit is súlyozni, nyilván a játék percekkel azzal, hogy ki mennyi lehetőséget kap. Egy nagy különbségű mérkőzésen sokkal könnyebb játszani szövetségi kapitányként, mint egy olyan meccsen, ahol minden kosárak eldöntheti a mérkőzés kimenetelét. Úgyhogy ilyen szempontból volt talán az egy kicsit könnyebb a francia meccs, és onnantól kezdve már kicsit más volt a rotációnk is, és azok a játékosok kapták meg elsősorban a játékperceket, akik az adott szerkezeti csapatán, az adott ellenfél ellen eredményesek tudtak lenni.
0: 99-53-ra nyertek ugye a franciák, ez nagy arányú vereségnek mondható. Ilyen szempontból szerencsése az, hogy rövid idő, tényleg kiszámoltuk, ilyen 15 óra közötti különbség volt a két mérkőzés között, szóval, hogy nem volt idő arra, hogy valaki agyaljon ezen, vagy esetleg csüggedjen, hanem rögtön fel kellett pörögni a másnapi nigériai meccsre, szóval ez így esetleg pozitívum volt-e, és milyen feladataitok voltak, hogy ezt az időt kihasználva már a holnapi, a másnapi feladatra hívjátok fel a lányok figyelmét.
1: Igazából ez csak úgy lehetett megoldani, hogy ott, ahogy lefújták a mérkőzésbe, mentünk az öltözőbe, nyilván egy ekkora vereséget bevinni magaddal, az nem egy egyszerű feladat, viszont ott lezártuk abba az adott pillanatba, és mire a játékosok felszálltak a buszra, és indultunk vissza a hotelba, addigra már mindenki csak a Nigéria mérkőzéssel foglalkozott. Ez az ilyen lebonyolítás a stábot is nagyon kemény helyzetbe hozza, hiszen az első mérkőzést ott az éjszaka során kellett megvágni, és azokat a jeleneteket, amiben előnyünk lehet akár támadásban, védekezésben, azt a csapatnak egy reggel 9 órás videónál már be kellett mutatni, úgyhogy ilyenkor csapatmunka van, és mindenki az ő saját részét vágja általában. Ez úgy zajlott, hogy én mindig a saját mérkőzésünkből emeltem ki azokat a dolgokat, ami tanulságos lehet, és építeni lehet rá a következő mérkőzésen. A stábom többi tagja pedig a következő ellenfélből készült, és ebből kellett egy olyan mixet összerakni reggelre, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, átmegy az üzenete, és ebből tudnak profitálni a játékosaink.
0: Ilyen szempontból jó befogadó képességűek a játékosok.

0: Játékosaid ismerik már a módszereidet, a rendszer, tehát gondolom, hogy néha csak kulcsszavakra van szükség.
1: Abszolút, hát kell idő, amíg összeszokik egy stáb és a csapat. Mi próbáltuk tényleg lehetőleg optimálisabban összeállítani ezt az időt. Néha azért úgy érzem, hogy általában becsúszok ebbe a hibába, hogy saját magamat akarom megnyugtatni, hogy még ezt is megmutatom, azt is megmutatom, és most szerintem sikerült visszafogni magamat vagy magunkat, mert a túl hosszú információ áradatnak az a veszélye, hogy a végére nem volt semmi meg a fejekben. Szerintem ebben most jól megtaláltuk az egyensúlyt.
0: Következett Nigéria, amik voltak a kulcsmomentumok, amelyek eldöntötték a meccset, és amire fel lehetett készülni, vagy felkészítettétek a csapatot?
1: Hát volt egy olyan dolog, amit nem sikerült igazából egészen a japán mérkőzésig megoldanunk, az adott labdáinknak a számának a leszűkítését. Nigéria ellen is túl sokat adtunk el, viszont nagyon szépen szedtük a lepattanót, nagyon keményen harcoltak a lányok mind a két oldalon, tehát támadó védő oldalon. Tudtuk, hogy Nigéria inkább egyéni kosárlabdára törekszik, egyénileg nagyon jó játékosaik vannak, de bizonyos védekezések ellen már nem találják meg annyira a megoldásokat, nem tudják annyira kidomborítani ezeket az egyéni megoldásaikat, és hát erre tettünk föl mindent, hogy a lepattanó párharcot megnyerjük. Nyilván ez kellett egy jó dobó teljesítmény ahhoz, hogy folyamatosan vissza tudjunk élni, ne kapjunk gyors kosarakat, meg tudjuk szűrni az átmeneti támadásaikat, és fontos volt az asszisztjainknak a száma, mert az mindig megmutatja, hogy egy csapat mennyire játszik csapatként, és ebben a két mutatóban maximálisan felülmúltuk őket.
0: Amikor meglett a Nigéria elleni győzelem és a továbbjutás, akkor ez okozott egy ilyen megkönnyebbülést, hogy oké, amiért jöttünk, az megvan, rossz már nem lehet, és így ment a csapat a Dél-Korea elleni meccsbe.
1: Nyilván ez egy könnyebbséget jelent, és ez a csapat azért az utóbbi időben nehéz feladatok elé volt állítva. Említhetném a soproni olimpiai selejtezőt, most az isztambuli VB selejtezőt, ahol mind a két helyen az utolsó pillanatokban dőlt el az, hogy ki tud tovább jutni, és ki nem, és ez pszichésen azért egyrészt nagyon kemény dolog, amit el kell tudni viselni, másrészt pedig nagyon nehéz modellezni, tehát ami például Sopronban volt, az arra szinte lehetetlen egy csapatot felkészíteni, ezt át kell élni, le kell vonni a tanulságokat, és beleépíteni a következő időszaknak a munkájába, és szerintem ez nekünk sikerült Isztambulba, mert ott hasonló volt a helyzet, hogy az utolsó öt mérkőzés, azt hiszem bármelyik a rajtunk kívül a csapatoknál másképp alkul, akkor mi már az utolsó mérkőzésbe tovább jutóként megyünk be, és mind az öt mérkőzés úgy alkult, hogy ahogy nem szabadott volna, de nem foglalkoztunk, sikerült kizárni, és így sikerült kijutnunk Berlinbe. Itt pedig az a szerencsés helyzet állt elő, hogy tovább jutottunk már a csoportból, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy minden egyes győzelem egy újabb csapatépítő, és a legfontosabb téglák a győzelmek, minden másra ki kell egészíteni, meg színesíteni kell, de a győzelem az mindig erősíti a kohéziót. Úgyhogy ezért volt fontos, hogy megnyerjük a Korea elleni mérkőzést.
0: Dél-Korea következett, majd utána Japán, ugye két mondhatjuk hasonló ázsiai stílusú csapat, Japánt ráadásul a közelmúltban kétszer-háromszor is megverte a válogatott, szóval ez így egyszerűsítette a felkészülést.
1: Igen, és szurkoltam is nagyon, hogy Japán jöjjön majd a másik csoportból, ugye az ő csoportok úgy állt, amikor mi már továbbjutók voltunk, hogy mindenkinek egy győzelme, egy veresége volt, bárki végezhetett az első meg a negyedik helyen is, úgyhogy nagyon kemény csoportjuk volt. Én a Korea mérkőzés után, mivel az alapelvek ugyanazok egy Korea és Japán ellen, igazából apróbb különbségek vannak a játékokban, mind a két csapat iszonyatosan gyors kosárlabdát játszik, és a dobó távolságuk az kijebb van egy másfél-két méterrel, mint mondjuk az európai csapatoknak, úgyhogy erre fejbe kell átállni. Isztambulban a japánokkal játszottuk az első mérkőzésünket, ott viszonylag könnyebb dolgunk volt, hiszen az egész alapozást, vagy az egész előkészületet felraktuk arra, hogy Japánán sikeresen tudjunk kezdeni, és az edzőmérkőzésünk is úgy voltak felépítve olyan ellenfelek ellen. Itt viszont ugye már harmadik mérkőzés volt pontosabban a japán már a negyedik mérkőzés volt a sorba, viszont könnyebb volt visszanyúlni azokhoz az alapfeladatokhoz, amit akkor sikerült megfogalmaznunk, ez pedig az volt, hogy egy az egybe kell ellenük védekezni, igazából nem kettő-kettő védésünket is leegyszerűsítettük, támadójátékainkat is le kellett egyszerűsíteni, és hát a legfontosabb az volt, hogy higgyük el, hogy ha nem emeljük fel a kezünket, hiába állunk a három pontos vonaltól még egy méterre kiebb, akkor is be fogják dobni. Úgyhogy sikerült lelassítanunk Koreát is és Japánt is. Japánnak adtunk egy negyednyi előnyt, mert ővelük a másik negyedbe próbáltuk futóversenybe fölvenni a harcot, hát ez hiba volt, és rögtön közelebb is jöttek hozzánk. Minimális előnyel mehettünk be a félidei pihenőre, de a második fél időben sikerült rendezni a sorokat, és sokkal tudatosabb, türelmesebb, okosabb játékkal nagyon meggyőző győzelmet sikerült begyűjtenünk.
0: Igen, ez a türelmes játék, ez végig jellemző volt, a fegyelmezett játék is, és azt is jó volt látni, de majd megerősített, vagy megcáfolt, hogy erőlétben is abszolút bírtuk ezeket a kiki meccseket is a végéig, tehát erőléten nem múlt.
1: Nem, és ez nyilván a játékosoknak a plusz munkáján is múlik, ahogy odajön egy ilyen nyári pihenőből ki, milyen állapotba, kinek mennyire volt egész nyáron a fejébe az, hogy itt kőkemény csaták várnak ránk, és óriási hiba lenne úgy odajönni, hogy erre nem készült föl, illetve szerintem többen voltak, akik azért is nem kerültek be a csapatba, mert ezt a munkát elhanyagolták, vagy nem vették elég komolyan.
0: Ez egyébként ez ilyen fakultatív egyéni terv, vagy kaptak szigorúan előírt felkészülési tervet egyénit?
1: 4 hetes közös munkánk volt, előtte 3 héttel már találkozott a csapat, és igazából az volt a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy ki hol tart. Felidézzük azokat a legalapabb dolgokat, amit a támadásunkban és a védekezésünkben akarunk csinálni, és megkapják azt a programot, ami alapján a következő 3 hetet végig tudták dolgozni egyénileg. Szerintem ez a maximum, amit úgy egy hosszú szezon kezdeteként, mert ez egy nagyon hosszú szezon lesz mindenki számára, ezt be lehet iktatni a felkészülésbe. Szerintem jól sikerült ez a rész is.
0: Vendégünk továbbra is Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi kapitánya, és a vonalban van a válogatott csapat kapitánya, Takács Kis Virág is. Szia Virág, szeretettel köszöntünk!
2: Sziasztok!
0: Nem tudom, hallgattad-e a hírek előtt a beszélgetést? Péterrel odáig jutottunk, hogy az amerikaiak elleni mérkőzésig hogy alakult ez a világbajnokság, és tőled is azt kérdezem, amit neki is feltettem kérdést, hogy miben volt érezhető az, hogy esetleg más szemmel néztek rátok az ellenfelek, vagy ott, akikkel találkoztatok, letettétek a névjegyeteket, és egyfajta tiszteletet kivívtatok magatoknak?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy nyilván azért a torna előtt, ahogy láttuk a rangsorokat is, meg ahogy érezhettük, valamilyen szinten nem feltétlenül számoltak azzal, hogy mi akár tovább juthatunk ebből a csoportból, és nyilván még a francia mérkőzés után sem feltétlenül ezt a képet mutattuk, viszont ahogy ott nagyon rövid időn belül összeszedtük magunkat, és tényleg visszatértünk erre a tornára, és ahogy játszottunk már a második mérkőzéstől fogva, azt gondolom, hogy az ellenfeleink is láthatták azt, hogy velünk igenis számolni kell, és én azt gondolom, hogy azért ez visszamenőleg egy nagyon kemény munka mentálisan, hiszen szerintem ez a csapat eljutott már egy olyan szintre, hogy nagyon rövid időn belül is tud változtatni, és tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, bizonyos szituációkhoz, és nagyon örülök neki, hogy most már tényleg ilyen szinten van a csapatunk, és bízom benne, hogy még ennél is van feljebb, de nagyon örülök neki, hogy letettük a névjegyünket, és egy ilyen világbajnokság van mögöttünk.
0: Neked milyen feladatod volt csapatkapitányként, kérte tőled valamit Völgyi Péter, hogy mit képviselj, vagy ez így adta magát, és mindenki egy emberként küzdött a másikért?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút adta magát, hiszen nagyon sokszor kihangsúlyoztuk már azt, hogy ez egy milyen jó közösség, és mennyire jó hangulatban telnek a mindennapjaink a válogatottban. Nyilván én próbáltam ott segíteni a többieknek, ahol csak tudtam, akár a pályán kívül. azért ez a keret most egy viszonylag nagyobb változáson ment keresztül, és több olyan játékos is velünk volt, aki esetleg a selejtezőn nem, vagy még akár soha nem játszott velünk tétmérkőzésen. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezek a játékosok is érezzék azt, hogy mennyire fontos tagjai ennek a válogatottnak, és abszolút a mi célunk az, hogy mi mindig csapatként haladjunk előre, és csapatként legyünk sikeresek. Én szerintem ez egy nagyon szerencsés helyzet egy ilyen csapatban csapatkapitánynak lenni, hiszen nagyon összetartó közeg vagyunk, és nyilván ez egy kulisszatitok, nem kulisszatitok, de a francia mérkőzés után is kétszer összegyűltünk az öltözőben is, és másnap a videózás előtt is, és átbeszéltük a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon hálás feladat ez a szerep egy ilyen csapatban, ahol egy ennyire összetartó közeg és ilyen szerethető emberek alkotják.
0: És az abszolút látszott a pályán és a televízión keresztül, tehát ez tényleg nem csak ilyen lózunk, amit szoktak mondani, hogy jó a hangulat, és ez mondjuk a pályán nem mutatkozik meg, itt nem ez történt. Amikor tervezgettük, hogy mikor ér haza a válogatott, kit, melyik médium hív meg, akkor én azt az értesülést kaptam, hogy az amerikaiak elleni meccs előtt még nem volt megvéve a repülőjegy. Számomra ez is egy ilyen jelzésértékű, hogy itt abszolút nem arról volt szó, hogy jó, hát az amerikaiak az esélyesek, és akkor majd hazajövünk, és úgyis ők nyernek, hanem számomra ez azt jelzi, hogy úgy mentetek bele a meccsbe, abba a meccsbe is, hogy itt bármi lehet.
2: Igen, nyilván tudtuk azt, hogy Amerika milyen erőt képvisel, és tényleg egytől egyik szupersztárok alkotják a keretüket. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni. Nyilván egy ilyen erőltetett menetben se szabad kihangsúlyozni azt, hogy a fáradtság, és azt, hogy érezzük magunkat valójában. Viszont én azt gondolom, hogy ez volt a tornán az első mérkőzés, amikor azt éreztem magunkon, hogy egy kicsit a fáradtság kezd eluralkodni. Én azt gondolom, hogy jobb szájízzel tudtuk volna zárni a tornát, hogyha egy kicsit szorosabb mérkőzést játszunk, és ez miatt van bennem egy kis hiányérzet, és ezért is voltam kifejezetten csalódott a mérkőzés után. Én bízom benne, hogy ebből is le tudjuk vonni a tanulságokat. Ez is egy olyan összecsapás volt, amiből nagyon sokat fogunk profitálni a jövőben, és tudjuk azt abszolút, hogy miben kell fejlődnünk, miben kell még előrelépnünk, és igen, és nem számít, hogy kijön velünk szemben, el kell hinnünk azt, hogy tudunk meglepetést okozni, hiszen nagyon sok csapat, európai csapat megszorongatta Amerikát ezen a tornán, és ez egy nagyon jó példa mindenkinek.
0: Ezt is nagyon köszönjük nektek, hogy mindig nagyon-nagyon reálisan értékeltetek, akár a győzelmeket, akár a vereségeket, nagyon tisztán nyilatkoztatok minden egyes meccs után, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Mi az, amit te személy szerint magaddal hozol erről a VB-ről, és amire tudsz építeni a jövőben a pályafutásod során?
2: Mindenképpen az, hogy nagyon rövid időn belül is egy adott szituációhoz, egy adott ellenfélhez alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk profitálni, hiszen klubszinten is, és akár ha külföldön, akár magyar csapatban játszunk, azt gondolom, hogy az, hogy egy adott edző, egy adott csapatnak a filozófiájához tudjunk alkalmazkodni, az nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a szerepünket is akár egy csapatban. Én azt gondolom, hogy ez a világbajnokság igenis megmutatta azt, hogy az elmúlt éveknek a kemény munkája az igenis kifizetődik. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy akár afrikai, akár ázsiai csapat teljesen más játékerőt képvisel, viszont én úgy gondolom, hogy amellett sem szabad elmenni, hogy ezek ellen a csapatok ellen is nagyon nehéz nyerni. Akár az, hogy ha tényleg a franciák ellen, vagy Amerika ellen, nyilván a fizikalitás az, amit ki kell emelni, de én úgy gondolom, hogy az, amikor egy ilyen mérkőzés után bele kell menni egy teljesen más fajtájú összecsapásba, amikor tényleg a 9-10 méteres három pontosok a csapatnak az erőssége, akkor is muszáj alkalmazkodni. Úgyhogy én összességében alapvetően tényleg azt emelném ki, hogy az ilyen tornák is azt erősítik bennünk, hogy azt, hogy minél hamarabb tudjunk változtatni és alkalmazkodni az adott helyzethez, az a legfontosabb, és ez is ezt erősíti bennünk.
0: Hát szívből gratulálunk az egész csapatnak és neked is. Mennyi időd van pihenni, és mikor kell visszatérned a klubhoz?
2: Nagyon szépen köszönjük. Én holnap reggel utazom már ki Valenciába. Én ezt a három napot is egy egy nagyon gyors regenerálódásnak, de tényleg nagyon pozitívan éltem meg, hogy legalább ennyi lehetőségem volt egy kicsit, hogy itthon legyek. Úgyhogy holnap reggel már indulok, és egyből egy média napba fogok belecsöppenni, és utána pedig már kezdődik a készülés, hiszen jövő héten két hét múlva szuperkupát fogunk már játszani.
0: Hú, hát akkor nagyon sűrű a menetrend Takács Kisvirágnak, nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert neked a továbbiakban is, és a novemberi EB-selejtezőben pedig már majd újra a válogatott színeiben láthatunk. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
2: Én is köszönöm.
0: Péter, meg tudod ezt erősíteni, hogy ebben volt jó a csapat, hogy alkalmazkodott minden típusú ellenfélhez, minden típusú játékrendszerhez, taktikát szépen alkalmazták, amikor kellett?
1: Az utolsó meccsen már nehezebben tudtunk alkalmazkodni, de a világban egyetértek abban maximálisan, hogy ott már látszottak a fáradtság nyomai a csapatom. Azért szerintem azok az együttesek jutottak el a legjobb négybe, akiknek legerősebb is volt a játékos keret, és nem az öt játékosa volt erős, hanem a 12 játékosa együttvéve, hiszen sokkal könnyebb ilyen összetételű csapatoknak a csoportmérkőzések során osztani a terheket, és akár védő, akár támadó feladatokat szétbontani, mint egy más összetételű társaságnak, úgyhogy ez a szerintem az utolsó meccset leszámítva azért jól sikerült ez a változtatás.
0: Tőled is megkérdezem, hogy Virágnak milyen szerepe volt, mint csapatkapitány, tehát volt-e külön olyan fajta kérésed felé, hogy nem tudom, legyen kapocs közöttetek, vagy például Iványi Dalma is tudott ebben segíteni neked?
1: Igazából az egész egy nagy team munka volt, tehát nem csak a Virágnak volt feladata, hanem minden játékosnak megvolt a maga kis feladata ebbe a kohézió kialakításába, és a stábtagoknak is, hiszen az lehetetlen, hogy mindenki mindenkivel folyamatosan tudjon beszélni, akár még csak két mondatot is, de szerintem ezek a szerepek és a feladatok is jól el voltak osztva.
0: Az amerikai meccsről is beszéljünk egy kicsit, nyilván más szint volt, lehetett látni, Rád Géber László értékelésében elmondta, hogy itt olyan világsztárok vannak, nem tudom, kiemelte Catherine Clarkot, aki állítólag több meszt ad el, mint LeBron James, tehát teljesen más dimenzió a női kosárlabda az Egyesült Államokban, szóval mennyire volt nehéz adaptálódni és ezt a meccset lehozni, ahogy már Virág említette, úgy, hogy a fáradtság már azért nyilván benne volt a lábakban.
1: Nehéz feladat volt, mert ez a csapata szerintem, hogyha hibátlanul játszunk, és ebbe beleértem azt, hogy a külső dobásainkat sokkal jobb százalékkal értékesítjük, ezáltal sokkal kevesebbszer kell gyors lerohanásaikat megvédeni, és sokkal több ütközést tudunk vállalni. Egy csomó olyan dologra marad energia és idő, amire sajnos itt a mérkőzésen belül nem maradt, akkor tudtunk volna szerintem egy ilyen 15-20 pontos mérkőzést játszani. Azzal, hogy mérkőzés elején ezek a tiszta, kidolgozott dobóhelyzetek kimaradtak, ezzel szerintem önmagunkat raktuk bele egy ilyen rossz szerepbe, és sajnos lemaradtunk támadásban, védekezésben onnantól kezdve nagyon sok szituációban, de tényleg nagyon nehéz ezen a csapat eljátszani, mert hogy az első perc, az utolsó ugyanazt játsszák, ugyanaz az elánna, ugyanaz az energiával, ugyanaz a motiváltsága, és tényleg a világ legjobb játékosai vannak összerakva, és még két-három világsztár itt sem volt ezen a világbajnokságon, ellentétben a franciákkal, akik minden idők legerősebb VB csapatát rakták össze, hiszen még soha nem játszottak, azt hiszem döntőt sem a világbajnokságok történetében, úgyhogy ezért volt kemény ellenfél mind a két társaság.
0: Ott a VB helyszínén hozzád eljutottak-e visszajelzések, oda mentek-e más szakvezetők esetleg, hogy pozitívumokról beszéljenek a válogatott kapcsán?
1: Igazából úgy néz ki egy ilyen hotel, ahol az amerikaiakat leszámítva minden csapat ott volt, hogy mindenki teszi a saját dolgát, nézi a videótermet, indul edzésre, reggelizik, mindenkinek megvan perce pontosan a napi beosztása, minimális kommunikációra van idő, ettől függetlenül azért nagyon sok ismerős, akár a játékosok között is, akár az edzőstábukban nagyon sok ismerőssel találkozik ilyenkor az ember, és megvoltak ezek a pozitív, sokszor csak egy pacsi meg egy vigyornak a kísérletében, és ilyen hosszabb beszélgetéseken nincs idő, de szerintem ezek is mindennél többet jelentenek.
0: Szerencsére itt a Nemzeti Sportrádióban van lehetőség hosszú értékelésekre, ezt meg is tettük. Rád Géber László, korábbi szövetségi kapitány, aki ugye a 98-as a legutóbbi magyar szerepléssel járó világbajnokságon vezette a csapatot, ő értékelt, ebből következik most egy részlet.
3: sportszakemberként elkezdtem élvezni. Mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanat Magyarországon, ez egy kiemelkedő produkt. És a lányok. A lányok, ők szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Nyilvánvaló a három győzelem az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a nyolc közé. Azt gondolom, hogy a másik kettő mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat. Nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket.
0: Ezt meg tudod erősíteni? Lehet-e profitálni valamennyi mérkőzésből, és a te gondolkodásmódodban esetleg jelenthet-e változást, akár a franciák, akár az amerikaiak elleni meccs?
1: Abszolút minden mérkőzésből tanulni kell, meg az, hogy valaki testközelbe átéri, meg az, hogy látja a tévében, vagy akárhol máshol ezeket a játékosokat, ez teljesen más élményt jelent. Most testközelből sikerült megizlelnünk egy csúcsformába játszó francia csapatot, egy nagyon agilis amerikai válogatottat, és én biztos vagyok benne, hogyha jövő héten játszanánk velük, akkor már teljesen más képe lenne a mérkőzéseknek, úgyhogy nyilván a győzelmekből azért könnyebb, a vereségből meg többet lehet tanulni, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek, hogy igen, ezeknek a tapasztalatait is bele kell majd építenünk a jövő munkájába.
0: Hogyha a VB, nem tudom mennyi lehetőség volt mérkőzéseket nézni, de hogyha a VB mezőnyét, a tendenciákat nézzük, miben változik leginkább a női kosárlabda, és mi jellemezte ezt a világbajnokságot?
1: Női kosárlabda egyre férfiasabb lesz, tehát egyre magasabbak a játékosok, képzettebbek, rengeteg ütközés van, óriási harc van a lepattanó párharc, rengeteg olyan dobást kell most már tanítani, dobás formát, amit igazából 10 évvel ezelőtt még női kosárlabdázótól nem is igen lehetett látni. Szóval a védekezés és a fizikalitás olyan szinten fejlődik, hogy nagyon nehéz a tiszta dobó helyzetekért értékesíteni, és odaig egyáltalán eljutni nagyon sokszor. Úgyhogy talán ezek a legfontosabb dolgok, és az, hogy az a csapat tud eredményes lenni, aki olyan távolságba tud maradni, hogy folyamatosan hozzá tudjon érni a támadójához a védekezésben, és ez óriási lelkierő kell, meg fizikum kell, de nagyon kis ellentétesek ezek a szerepek, de tényleg azt kérjük a lányoktól, hogy legyenek kreatívak, és legyenek gladiátorok benne a pályán, és ez nagyon sokszor nehéz összeegyeztetni.
0: Uh-huh. Milyen kérésekkel, milyen feladatokkal engeded ilyenkor útjára a csapatot, és ugye tegyük hozzá, hogy nem sok idő van, hiszen novemberben már kezdődnek az EB-selejtezők, tehát akkor találkoztok újra. Addig mivel engeded útjukra a klubjukhoz a játékosokat?
1: Hát most már stáb dolgozik rajta, szerintem jövő héten lesz kész, mert az összes mérkőzésünkből fognak kapni a lányok egy olyan összevágást, ami tartalmazza pozitív dolgokat, de azokat is, amit lehet változtatni, és ebben a rövid időszakban, rövid két hónap alatt azért sokat lehet dolgozni. Egyénileg, amit el fogunk juttatni majd a klubokhoz is, és kérünk abba segítséget, hogy bizonyos dolgokban hogyan tud előrépni az adott játékos, ez általában teljes mértékben összevágva a klubnak a feladataival és az érdekeivel is, úgyhogy ez egy közös munka. És hát én nem vagyok jó ezekbe a záró beszédekbe, úgyhogy most is Báder Márton elnök úrra hagytam ezt a dolgot, viszont következő két hétben minden játékosomhoz el fog jutni, és személyesen beszéljük át a tapasztalatokat, és kitűzzük ezeket a célokat, amit novemberig, meg utána februárig majd meg kell oldanunk.
0: Minden egyes játékossal leülsz, és elmondod, hogy mit láttál a VB-n, vagy esetleg adatokkal?
1: Ez a tervem. Most nekem változik a beosztásom, eddig a DVTK felnőtt csapatánál voltam, és Euróligába szerepeltünk, heti két meccsünk volt, ez nagyon kemény feladat volt a válogatott együtt, úgyhogy most egy kevesebb munkám nem lesz a DVTK akadémiába, kosárlabda akadémiába, viszont jobban be tudom osztani az időmet, és kevesebbet kell a utazások mellé terveznem, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ez így működne, mert ez lenne egy nagyon jó visszajelzés, és azt gondolom, hogy ez az, amiben ki lehet egészíteni azt az időszakot, ami két válogatott összetartás között eltelik, és kicsit a tüzet azt életbe tartani.
0: Nyilván nem térünk ki minden egyes játékosra, mert így, ahogy említettük, csapatként volt igazi csapat ez a válogatott, de azért Juhász Dorkáról mindenképpen beszélünk, mekkora a húzóerő, az ő tapasztalata, a rutinja, a külföldi bajnokságban való tapasztalat szerzése, az mekkora segítség volt?
1: A Dorka tényleg óriási rutinnal rendelkezik, és remek szezonja volt, hiszen az Euróligában a legjobb játékosnak választották, és a női NBA is be is meghatározó játékosok közé tartozik. Viszont most pont olyan időszaka volt, hogy egy sérülés után azért kevesebbet játszott, és neki is nagyon nehéz volt ezt a ennyi játékpercet folyamatosan minőséggel támadásban, védekezésben megtölteni. És hát csak olyan csapat volt, ahol 4-5-6, akár 9 NBA játékos érkezett meg, és vitték közösen a vállukon azt a terhet, itt pedig a Dorkától mindenki rengeteget várt, és a Dorka rengeteget is tett ezért a csapatért, és a kisvilág személyében, a lelikréka személyében azt gondolom talált olyan két szársegédet, aki maximálisan segített és kiegészítette egymást a nehéz pillanatokba, és hála Isten voltak olyan játékosok, akik tudtak előrelépni mondjuk az isztambuli selejtezőhöz, vagy az elmúlt időszakhoz képest, gondolok itt a Kányási Verára, a Studer Ágicára, a Török Ágira, akik tényleg a Honinára, akik óriási teljesítményt tettek le ezen a tornán, és az összes többi játékosnak voltak nagyon jó momentumjai, és Josip Pucsking, aki az egész VB legfiatalabb játékosa volt, is lerakta a névegyét ebbe a mezőnybe. Úgyhogy,
0: szemtelenül, fiatalos, lendülettel még játszott.
1: Még kicsit szemtelenebb, de nagy akarattal játszott, és önbizalom, és ez a fontos.
0: Az is fontos lenne, hogy ilyen hőfokú mérkőzéseket játszanak a magyar játékosok a klubokban, és ezt akár itthon, akár külföldön, nem tudom melyiket preferálod jobban, és ugye az, hogy a Pécs nem indul az Euróligában, ez mennyire jelent hátrányt mondjuk?
1: Ez komoly hátrány, és komoly hátrány az is, hogy nem tudna, hogy lesz Euróligás csapatunk, hiszen Sopan is és a DVTK is elejtezni fog. Ezek a mérkőzések, amikor benne van az ember, és van egy rossz széria, akkor sokszor óriási teherként éli meg, hiszen az Euróligában már olyan csapatok vannak, akik 8-10-es költségvetésből a játékos állományban is sokkal nagyobb fölénybe vannak, mint ahogy az normális lenne. Ezek nehéz időszakok, ugyanakkor szerintem ezekből a mérkőzésekből lehet a legtöbbet profitálni. Egy olyan tükröt tart elénk, hogy mindenképpen kell és lehet is tanulni, és ez a nemzetközi megmérettetések, ezek mindig kiemelten fontosak, úgyhogy sajnálom, hogy kevés ilyen meccs lesz a magyar válogatott keret legtöbb játékosának, de pont ezért is lenne nagyon fontos, hogy a Sopron és a DVTK is tovább jusson.
0: Nyilván ennek a világbajnoki nagyszerű szereplésnek akkor van különös jelentősége, hogyha a csapat kijut az Európa-bajnokságra, és ott esetleg hasonló teljesítményt nyújt, szóval emiatt is különösen fontosak lesznek ugye a novemberi EB selejtezők.
1: Abszolút, ugye az Európa-bajnoki selejtezőn van javítani valunk, és mindenképpen kint szeretnénk lenni a következő Európa-bajnokság döntőjében, annál is inkább, hiszen innen lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, és ez nem lesz könnyű feladat, hiszen itt a világbajnokságon is az első 8 csapatban 5 európai csapat volt található, tehát rettenetesen nehéz az Európa-bajnokságokon is a 4 környékére odajutni, és ott még akár be is verekedni magát egy csapatnak, mert rengeteg jó társaság van, voltak olyanok, akik nem voltak, például ott most a világbajnokság mezőnyében például a szlovénok, úgyhogy nagyon nehéz feladat lesz ez is, de én remélem, hogy egy nagy önbizalom, egy nagy zsákkal több lesz az önbizalmunk, és ugyanez az alázattal fogunk neki veselkedni ennek a munkának, a felkészülésnek, és ha megtaláljuk ebben jó az egyensúlyt, akkor ki is fogunk jutni az Európa-bajnokságra. Ott egy újabb mérkőzés sorozat az már egy következő lépés lesz.
0: Ehhez kívánunk nagyon sok sikert a felkészüléshez is, és az EB-selejtezőkhöz is, és nagyon köszönjük az elmúlt napok élményeit nagyon sok magyar szurkolónak, szerzett a magyar női kosárlabda válogatott szenzációs élményeket, és nagyon sok szurkolót szerzett magának. Völgyi Péter szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy eljöttél, Péter, és hát egyelőre akkor egy kis pihenést kívánunk, de feltöltődve akkor jó munkát az újabb feladatokhoz.
1: Nagyon szépen köszönjük. Egyetlen egy mondatom lehet. Én köszönöm minden edző kollégának, aki először labdát adott ezeknek a játékosoknak a kezébe, és lehet, hogy Szolnokon volt, lehet, hogy Nagykanizsán, lehet, hogy valahol külföldön, teljesen mindegy. Nagyon fontos, hogy ezek a csajok elkezdtek valamikor 15-20 éve ezelőtt kosárlabdázni, azóta itt van, és egy ilyen szinten jutottak el, úgyhogy tudom, hogy ez nagyon nehéz munka, mert sokkal kevesebb figyelemmel jár, viszont nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk.
0: Nekik is köszönjük szépen, Völgyi Péter szövetségi kapitány volt a vendégünk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
3: Köszönöm a meghívást.
2: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa bajnoki érmeid, ezüst bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
3: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
3: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezekkel a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
3: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
3: Pontosan.
2: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
3: Az volt.
2: Mennyivel másabb?
3: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember, nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
2: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
3: Szerintem igen, igen. Ők, hát jól, hát együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk hogy az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lettik az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelics horvát edző által egy nagyon
2: krémnek számító
3: csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnok, aki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
2: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban olyan szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban aztán találkoztunk, ugye Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorláz volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
3: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
2: Tetszik a víz,
3: pontosan,
2: a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
3: tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez egy gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kimai 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó,
2: hogyan úszik. Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
3: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benjivel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
2: Mert legfeljebb,
3: nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
2: Azt, hogy ugye a Bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, a kis sikerben, fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetedben részt. De az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
3: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vízen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskolai időszak, általában hétvégén voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, a srácok, iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor menjünk ki a vízre, mint tudom, délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem lettem ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
2: Ezt meg akarom mondani,
3: úgy motiválódni, hogy nincs aki húzzon, meg aki...
2: Játszótárs, edzőtárs.
3: Pontosan.
2: Később edzőpartner, ugye? Tehát, hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán nyilván az edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
3: Igen, olyan 2,5 éve.
2: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy ott nincs megváltatkozások csoportokban.
3: Igen, sajnos talán van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
2: Igen.
3: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából, hogy...
2: Ez fájdalmas a végén mindig.
3: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji. Mert hogy
2: családon belül maradt a büszkeség?
3: Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
2: Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve
3: Tokió. Igen.
2: És aztán ott a következtél te.
3: Igen.
2: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
3: Igen, gondolom, még ifjúsági koromban, mivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vízen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
2: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
3: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
2: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
3: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-es világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen. U16 kategória pedig első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
2: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berec Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy fuha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
3: Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyerte, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy váó, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-adik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták. Berec Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg tehát ilyen nagy kamasz önbizalommal mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, hogy de hogy is, ezt majd megoldom. Aztán persze, hogy nem úgy.
2: Szembe jött, mi a valóság?
3: Valósága szembe jött, igen.
2: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
3: 17.
2: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
3: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az az ő korosztályokban mindenki az volt.
2: Hoppá, bizony.
3: És akkor más megy be a mérce.
2: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik, igen, ugye?
3: Pontosan. És teljesen, és sokkal profi edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
2: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzés, munka, elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ez hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
3: Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted, a fizikai felkészülésben én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zone 2-es, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
2: Az oxigéniányosokat?
3: Igen. Megcsinálom, mert meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni, tehát nem szívesen.
2: Ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor lindul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg, meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
3: Hogyne, teljesen érződik. A jobban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusa.
2: Uh-huh. Minden izmatot mozgatod.
3: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni.

0: részletesebben beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzás, milyen áramlás, tehát közben meg stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
1: Ennyi szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültünk, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
0: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
1: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
0: Igen, elv. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
1: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picit azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berec Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián. Ez igaz?
0: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
1: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekek, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
0: Annyi a hajó, igen.
1: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formában tartson saját magán kívül, azért ezt gondolom egy másik fejtörés.
0: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így hátfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak szét lehet szedni az árbócot kétfelé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és
1: egy autó fölé lenyúlhat. És
0: pontosan, simán. Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságnál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8,

0: az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. Ha jól meg maga a kötélzete, az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Nyilván a csiga rendszerek, meg...
1: Ez a lézer hajózták.
0: Ez a lézer,
1: ugye? Igen. Tehát, most már
0: igen, tehát azóta, nevezzük. De azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tényleg, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Mert ez az a hajó, amit...
1: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
0: Hát igen, általában minél többen csinálnak, amit annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
1: Igen, vannak egy pár valamit. Ez azért vannak posztkülönbségek, meg igen, tudod, szóval az sem mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
0: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni. Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
1: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
0: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés, tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
1: lesz
0: az ember.
1: Lesz belőle valami, igen.
0: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntés hozni néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen kell.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy olyan egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
0: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb, elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy tehát ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
1: De olyan tapasztalatokat
0: hoz. De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyekkor kerültünk ki az Olya Kelicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt 5-6-an, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap.
1: Ami szintén nem kevés.
0: Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
1: 24-07, már ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
0: Igen, igen.
1: Nagyon érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a Split Eagle-ben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
0: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
1: Tehát a kiégés.
0: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én, tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itt van ró. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó tud lenni.
1: Igen. 12-ben teljesen egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. Én nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
0: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
1: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
0: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
1: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, így járhatsz rosszul, vagy jobban.
0: Nem, kevesebb lelke van, mint egy lónak.
1: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
0: Van olyan, igen.
1: Teste alá?
0: Azért hiába, ez egy őstablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sose szokott lenni, hogy a legrosszabb hajóban ne lehetne nyerni.
1: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
0: Azt vinni kell.
1: Tehát az már úgymond a sajátod.
0: Igen, és abban le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
1: Igen. Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
0: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berez Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág meg, lehet, hogy nálunk, nem jön.
1: De azért ez azért egy világsport, tehát persze, azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
0: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
1: Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát hogy nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
0: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
1: Azért mellesleg egy diplomát még így, mindezek a mellett az edzés munka mellett összeszedtél a BGR-en.
0: Igen, szerettem mindig is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
1: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő, ez a fizikai terhelés, amit egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
0: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plankezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha maxerőt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, úgyhogy kimondjuk ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
1: Akkor és a gerinc akkor van igazán kitéve?
0: Igen, az a gerincnek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, hogy azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
1: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
0: kilót. Igen.
1: Hát a finom balansz akkor azért.
0: Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem esetleg sokat diétázom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog, aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
1: Igen, ez egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Nobelben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, majd eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
0: Egy nap és két érem futam.
1: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
0: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tétversenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
1: Van belőle már.
0: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
1: Párizsban is, igen.
0: Negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
1: Igen.
0: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, és miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez éremfutam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, uh-huh. hogy ő hogy megy, az angol hogy megy, az ausztrál hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Uh-huh. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abban a futamban, és akkor ugye a virtuális
1: átrendeződésben
0: 8-dik voltam hirtelen. De mentem, 8-dik. De viszont az elsőtől a 8-ig szinte mindenki ugyanaz a ponton volt.
1: Döbbenet.
0: Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát ugye a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az a mai napig nem tudom, hogy jött össze, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
1: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
0: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó, tehát lehet érezni a hajó, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
1: Egy év állsz a hajóval.
0: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
1: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, mibe lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
0: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapkőre lesz a Los Angeles-i felkészülésemre.
1: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
0: pontosan
1: megcsináltad.
0: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a splitben a csapattal, mert fel kell készülni 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
1: Tehát ha nagyon nem engeded el magad.
0: Nem engedem el magam.
1: Aha,
0: igen.
1: Okay.
0: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát ügyekszem, hogy ez ne így legyen.
1: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja Los Angeles-i indulásodat?
0: Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
1: Köszönöm szépen, Vadnai Jonathan volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
3: Emlékszem egyébként. Melegítőbe voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasolták nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló, ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen az megfogott ez az edzés.
2: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkát az eredmények alapján.
3: Egyértelműen.
2: Laci, érdekes arckifejezéseid vannak.
4: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
2: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
4: Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát.
2: Külön tudjátok választani
4: én,
2: akkor?
4: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
2: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
5: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faragtár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha lehet, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket. Persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
3: Nem, köszönöm, még nem.
2: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába. De mesélj, Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
4: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted erről, éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonló korú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, pengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
5: Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Mátészhalkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki, ha tévedek, kezdte el a munkát. Hát Idestova hány éve volt ez?
4: Sok. Nem tudom, ezt meg kell mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
2: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
4: Én
2: Máté Szalkáról.
4: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és hát beleszerettem a vívósportba, nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TF-en elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
2: Sugi, mennyire szigorú Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
3: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
5: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Máté Szalkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
3: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
5: Tehát innen
3: szélsőséges.
5: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értett ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni. Mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág. És hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy

0: fényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugárra ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögdej 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a DEAC az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom, volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni, ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények, ilyen gyerek eredmények, gyerek ujjonserdülő eredmények.
1: Hát országos versenyeken döntők, meg a igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként Debrecen.
2: Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek tizenévesen?
3: Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem. Ott ötödik lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
2: nem jutottál
3: élveztem.
2: Mondjuk az elődöntőbe?
3: Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy.
0: Igen.
1: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye, tehát
3: igen,
1: de erről beszélünk.
0: És az utánpótlásra a saját korosztályában nyert, hanem idősebbek között. Tehát erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadása, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
3: Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csinálja meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
2: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
0: Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
2: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
1: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
0: Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába, belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
1: Lám, mivel nyert.
0: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot? Egy elővágással, ugye?
2: Battai Sugárral, a háromszoros csapat világbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével, Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás. Nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
0: Nekem nem nehéz. Én szeretek, én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de nem mondja ő szerintem, hogy...
3: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni. a családhoz, a klubhoz azért ad egy, egy

0: ilyen biztonságot ez a debreceni közeg, úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel, de szerencsére ezt mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják, úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
1: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, egy kis bőröndöt cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
0: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
2: És azért jársz így is eleget Budapestre.
0: És egyébként meg vagyok sokat.
2: A válogatott keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti 2 napot itt tölt a fővárosban.
1: És egyetlen mondtam még, hogy Dávid László személyében ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójába.
3: Vezetőedzőjeként.
1: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor 3. lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban, nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt ennek a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
0: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el valahogy így. Így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy nem is tudom, készenlétemhez az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
1: Laci, te hogy figyelted ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben? Mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben. Vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
3: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es-6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
1: Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes ez az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd, vagy mit tennétek ki, milyen jelmondatot?
0: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
1: Tehát ki se kell írni ezt, hanem átjön.
3: Egyébként is remélem át tudom adni. Igen.
2: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
1: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol?
3: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Tákos találta ki, Patúcs Ákos.
2: De tökéletesen rád ragadt.
3: Kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig hát ugye én elég korán nevezhettem a hajzuhatagomat, és
1: a hallgatóknak mondom, igen, tehát.
3: Igen, elég korán elvesztettem a hajamat, És hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László. Beszélgető társunk, vagy beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd bele kezdünk abba is, hogy hogy lesz valaki háromszoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászóltok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát úgy egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
2: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
0: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendben tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
1: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló mer így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
0: Persze az is a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen. De nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk. Eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
1: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te is?
3: Én ajánlottam.
0: Sőt, igen.
3: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvándózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot űzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a U17-es válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és ő azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
2: Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni. És ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balogh Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
0: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívásra szintén.
1: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
0: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább, de persze ez így a mentális felkészüléssel is egy olyan fókuszál tudok lenni, de igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
2: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át, itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván.
1: Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
2: Hát persze, hogy van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit, arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a páston, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
3: Sőt, kimondottan kedvelik.
1: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
3: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
1: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtem már pszichológushoz járni. Szerintem már ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a tör, párbaj, tör, kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Battai Sugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
0: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
1: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
0: Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodperce csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor ezt igyekszem így valahogy előidézni.
1: Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz. Kezdőd.
3: Az félelmetes.
0: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
3: És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok.
2: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sportág. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Sugi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból. és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
1: Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, mert mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
2: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
1: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett, mondjátok el ti, mert...
2: Hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonal akciót, ami, hogyha megül a pengehegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez, ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
1: De hogyha már színészkedést mondtál, az
2: de ő egy iskola példája. Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
1: Ő a jelenből.
2: Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
1: Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 5-1-5-1 tehát, hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
3: Jó, ha van nap, igen. Uh-huh. Jó, ha jó napja van a vívónak, ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
1: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapat világbajnoki aranyére, méghozzá egy újonccal, Spisszannával, és akkor... Ugye a három másik hölgy közül két háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, azért az egyénivel kezdődött.
0: Igen.
1: Volt a pszichológus... Mit mondott erre a VB-re? Mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
0: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok. De amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
1: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt egyén. Igen, az egyéniben Mihajlovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérem, az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
0: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
1: Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
3: Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a Sugi
2: kettőnek.
3: Kettőnek, Sugin kívül.
2: Nagyor Súlyának és Márton Annának.
3: Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a Sugi fejlődése az töretlen. mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye, most idén az igen. volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
2: Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont, végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, tehát legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát, tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez tényleg, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak, és nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
0: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellen vívni. De azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott maga biztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is. Úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
2: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
0: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
2: És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
1: Ádám például most az asztalra. Tehát ez az első.
2: Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
1: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
2: Hogyan lehet, az is a kérdés Lacihoz is szól.
3: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja.
2: Elegáns?
3: Megvan a magához.
2: Elegánsan
3: dörzsölt. Ez jó szó.
0: Így.
2: De bocsánat, csak hogy kérlek, szólj hozzá.
0: Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
1: De miért nem hiszed el?
0: Ne hiszem.
1: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
3: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például egy érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani, valaki nyitott rá, valaki nem, nyilván könnyebb az a dolgoznak, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
1: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
3: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. például az, amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
1: A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Mirányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi, most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt, hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
0: Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
2: Ahol a cél pedig az, hogy
3: kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
0: Igen, ugyanis nem még nincs meg a kvalifikáció.
3: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
2: Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
1: Nem úszátok meg, és csak mondom. Kell behívok egy harmadik társadalmazatot, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
2: Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt. Úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
1: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
2: Igen,
1: ott. Tehát, ennél hogy... szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
2: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel. Ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
0: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán, úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig, hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
2: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
1: ott van. Sőt, meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
2: Ha... Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság
3: már előtte.
2: Előtt lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan.
1: Viszont amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
2: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
1: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
2: vagy lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
1: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán háromszoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-ig terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportedő stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre urottunk, tudom, ki kell jutni, de kijutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpia.
3: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni. És ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
2: És kinek az irányításával?
3: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női kardcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékes ebbe a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
1: Milyen ez a női kardcsapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisanna újonc volt, Battai Sugár, illetve tehát te és Szűcs Luca meg már harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
2: Katona
1: Renátát, aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Pusztai Liza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
3: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
1: Ugye az említett Mihajlova.
3: Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta Sugi előle a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik éremesélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat három aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek, de elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
1: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
0: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
1: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
3: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelivel többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd, de többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejező embert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióval.
1: Sugi, te mi az, amivel, vagy igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
2: Nem eleget hozzáteszem.
1: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van.
0: Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, családommal.
1: De az nyaralás, hegyekben, tengerparton,